0: mondjuk egy időtartam, amiben a repülés van, és annak van egy tollig árérték aránya is azért, hogy ne a legolcsóbb legyen, meg a leghosszabb, de ne is azt mondom, hogy a legdrágábbat válasszuk ki, hanem találjunk valami optimálisat.
1: Na, ugye most egy picit messzire mentünk abban a tekintetben, hogy végül is mit lehetett volna akár a saját aktív pályafutásod alatt más megközelítéssel tenni, okosabban, helyén és értéken kezelni azt, amit már addig elértél, mert hogy ez lehet egyébként, hogy pont az önbizalmadat serkentette volna. Csak éppen annyit, amennyi adott esetben kellhetett volna, bár senki nem hiányol semmit a pályafutásodból, és ezt már többször átbeszéltük millió egyéb interjúba. Engem mégis érdekelne az, hogy akkor megérkezett ez a hír, és nyilván kaptál egy tervezett programot. Hogy készültél? Gondolom mondták, hogy beszédet kell írni. Biztos elhangzott az, hogy fog ez az egész folyamat lezajlani. Ugye legutóbb, tavaly évben Gyurta Dániel kapta ezt az elismerést.
0: Ő igen, is itt pont volt ő hívott fel, de még én azt hiszem december környékén hívott a jó hírrel, hogy beválasztottak. Megköszöntem neki, hogy átadta, meg minden, és akkor utána nekem még azért kicsit át kellett gondolnom, hogy ez most mi, hogy, mert én már az évek alatt kifejlesztettem magamnak egy olyan védelmi mechanizmust, hogy hirtelen nem loholom bele magam semmibe. És ez azóta van egyébként, amikor 2005-ben én hát egész jól szerepeltem, világbajnok lettem, ezüst bronzérmes, rövidpályán is világcsúcsot úsztam minden, és nem én lettem azért sportolója, és akkor engem is az annyira szíven ütött, hogy onnantól valamiféle olyan páncélt raktam magamra, hogy utána bármilyen olyan megmérettetés volt, ami nem rajtam múlt, vagy hogy mondjam, hogy valami rajtam kívülálló dolog lett, vagy bármi ilyesmi, abban én abszolút nem képzeltem bele magamat, és inkább csak távolítottam. És ennél a hírnél is először azt mondtam, hogy jó, oké, szuper, aztán így elkezdtem gondolkodni rajta, hogy milyen jó, meg ez tényleg milyen nagy dolog, meg minden ilyesmi. Utána felvették velem a kapcsolatot, hogy mikor lesz, hogy lesz, hogy jutok ki, kijövök-e egyáltalán, minden ilyesmi, és akkor megterveztük, hogy kimegyünk, hogy leszünk ott, ilyesmi. Magára a beszédre, hát egy vagy két nappal előtte írtam meg, idézőjelbe írtam meg, mert én is azért a AI-nak a segítségét kértem, hogy olyan szebbnek tűnő mondatok legyenek. Nekem az volt a legnagyobb problémám, ugye, hogy én magyarul azért viszonylag jól tudok beszélni, még azt nagy halljuk nyilvánosság igen előtt is, de angolul azért úgy nem biztos, hogy úgy jönnek azok a szavak, ahogy én azt szeretném, vagy gondolnám, úgyhogy le kellett írnom, ki kellett, vagy el kellett telefonról el kellett olvasni, és ilyen olvasás, felolvasásban nem vagyok annyira szerintem erőteljes, úgyhogy meg is jegyezték nekem a feleségem, és mondta, hogy kicsit gyorsan olvastam, kicsit elhadartam, mintha csak túl akarnék lenni az egészen, úgyhogy ez annyira nem jó, de nagyon jó volt ott kínálni, és átvenni a díjat.
1: Fantasztikus lehetett. Most két dologra is engedd meg, hogy reflektáljak. Az egyik, amit az évsportolója gálával kapcsolatosan mondtál, ugye itt minden esztendőben azért nagy vita kíséri ezt a díjkiosztót, és a többi. Engem most megint abban erősít meg, független attól, nyilván ez tényleg valóban nagyon régen volt, hogy ez még mindig egy presztízs díj, és van értéke, vagy mindig is volt értéke, és igyekszünk évről évre nyilván
0: persze, úgy szervezni. Persze, visszakanyarodunk, minden sportoló egoista valamilyen szinten, és ebben a legjobb akar lenni, innen kell megközelíteni.
1: Így van, a legjobbak legjobbikának is jó lenne egyszer lenni, vagy akár többször is. Ez az egyik dolog. A másik pedig valóban az a szövegírás, mert szerintem azért minket, és majd természetesen ki fogunk térni arra a részre, hiszen szerintem ez roppant megindító, amit te magad is publikussá tettél, hogy kiknek is köszönöd még, mert szerintem nagyon kevesen gondoltak volna pont a legnagyobb konkurenseidre, hogy nekik fogsz köszönetet mondani, de engem érdekelhet az a pár mondat, ami ezt megelőzte? Tehát, hogy mi ment végig a fejedben? Nyilván volt egy időkeret, amit mondtak, hogy akkor ennyi percet lehet beszélni.
0: Két percet.
1: Na de várj, de egy ilyen pályafutást, könyörgöm, mint a tiéd. Szóval is nyilván tudtad, hogy a versenytársaidnak mindenképpen akarsz helyet hagyni ebben a szövegben. Tehát hogyan tudja az ember úgy összefoglalni, hogy azért valóban szívből jövő legyen ez a beszéd, és most ne az angolra foglalkozunk, mert nyilván először magyarul fogalmaztad meg magadban. Tehát azt, ami a magyar gondolatokat illeti, hogy ez kellően összefogott legyen, kellően mély, tényleg mindenki, aki ebben számít, helyet kapjon benne, és valóban cselac is legyen.
0: Hát én úgy vagyok vele, hogy nagyon sok beszédet hallgattam már végig életem folyamán, és mindegyikről az jutott eszembe, hogy ez nagyon hosszú. Tehát teljesen mindegy. Tehát, hogyha valahol valakinek ilyen beszédet kell mondani a nagy közönség előtt, szerintem az nem lehet elég rövid úgy Isten igazából. Szoktak
1: ilyet mondani.
0: Hogyha úgy nézzük, úgyhogy én nekem nem az volt a lényeg, hogy én most ebbe a két percbe mondjuk belesűrítsem mindegyes gondolatomat, mert arra lehet, hogy egy nap is kevés lenne, hanem csak valamit, tehát hogy pár gondolatot, pár, ami most így hirtelen eszembe jut, az benne legyen, és ennyi bőven elég. Tehát nekem nem volt célom az, hogy most akkor minden egyes olyan gondolat, ami a fejemben van, az megjelenjen.
1: Világos. Csak azért jutott az eszembe, mert most pont a minap láthattuk ugye a jégkorongvilágbajnokság kapcsán Pat Cortina, aki szintén ugyanennek a nemzetközi hírességek csarnokának lett egy új tagja a jégkorongvilágában, és egy roppant hosszú beszédet mondott, és nagyon mélységében és nagyon alaposan kitért minden országra, minden szereplőre, szinte minden olyan személyiségre, akinek köze lehetett az ő életéhez, a pályája alakulásához, a sorsában nyilván okozhatott valami fajta motivációt. És akkor összességében, akkor, ha jól értem, akkor ez inkább egy hangulati beszéd volt, amit akkor éreztél.
0: Hát én igazából volt ez a fő, tehát ez volt az egyik legelső dolog, ami eszembe jutott, hogyha beszédet kell mondanom, hogy az ellenfeleimnek köszönetet mondjak. Mert valahogy úgy éreztem, hogy ezt ki kell mondanom. Az, hogy a feleségem, családomnak, barátaimnak köszönetet mondok, ez is azért kell egy ilyen beszédbe, idézőjelbe, hogy benne legyen. Én azt gondolom, hogy egy-egy gondolat, ami nagyon fontos, és nekem talán ez az ellenfelek kiemelése, ez volt a legfontosabb olyan gondolatom, amit lehet, hogy nem hangoztattam eléggé, vagy régebben én se tudtam.
1: Mikor fogalmazódik meg az emberben egy ilyesmi? Ugye így hangzott ez a pár gondolat, ugye, hogy szeretnék egyáltalán nem utolsósorban különlegesen köszönetet mondani a versenytársaimnak, Michael Phelpsnek, Ryan Lochtének, Chad LaCrossenak, Marcus Rogennek, Luca Marinnak, és hát nyilván többen is voltak ezeket a neveket írtad ki, és talán szokatlannak tűnik, de ez az igazság, hogy ti jelentettetek számomra a legnagyobb motivációt minden alkalommal, amikor felálltam a rajtkőre, és rápillantottam a mellettem lévő pályákra, tudtam, hogy nincs helye hibázásnak. Rávilágítottatok a gyengeségeimre, megmutattátok, hogy hol kell még fejlődnöm. Szóval azért ez, ha az ember ezt úgy elképzeli maga előtt, ezt a szituációt, a világversenyeket, ahol te tényleg odaálltál, ez utána fogalmazódott meg benned, mostanra érlelődött meg benned, akkor düh volt, vagy csak a koncentráció, szóval hogy éled meg ezt?
0: Nem, tehát ugye ez a gondolat, ez már csak azután fogalmazódott meg bennem, így, hogy abba hagytam az úszást. Aha. Tehát, hogy
1: ehhez érlelődni kellett.
0: Persze, amíg benne vagy, addig persze látod, hogy nem jók a rajtok, nem jók a fordulók, hogy lehetne javítani, megnézed az ellenfeleket, minden, de ezt így összerakva nem tudod megmondani. Vagy legalábbis én nem tudtam így kimondani, hogy ez szerintem ez így van összefüggésben ez az egész. Ez csak azután jött, hogy abba hagytam, és akkor állt össze, nem is tudom, egy-két év után a teljes kép.
1: Mi állt még össze? Volt-e bármi olyan, vagy voltak-e ennek a akár lelki felkészülésnek a pillanataiban, akár olyan momentumok, most bennem felidéződött, ugye, amikor a tokiói olimpián tudtuk, hogy utoljára a 100 vízbe és a 200 vegyes döntője után ugye a kínai Wang Sun megelőzött és fejet hajtott előtted, ami szerintem a tokiói olimpián tudtuk, hogy utoljára a 100 vízbe és a 200 vegyes döntője után ugye a kínai Wang Sun megelőzött és fejet hajtott előtted, ami szerintem hát párját ritkító elismerés egy versenytárstól. Ezek azért úgy felszoktak még benned bukkanni, ezek az érzetek? Vagy amikor az ember egy ilyen pálya összegző elismerést kap, akkor kis mozaikokként ezek megjelennek?
0: Persze, azért előjönnek, hogy nem. Főleg, tehát úgy vagyok, hogy ilyen pavlovi reflexem van, mondjuk, hogyha bejátszanak egy kis összejátszást rólam, akkor eszembe jutnak azok a történések, események, vagy még távolabbi emlékek, úgyhogy persze ezek így feljönnek, eszembe jutnak. Hát a Tokió Olimpia az igazából, hogy nagyon jól sikerült ilyen szempontból. Ha arra tekintek, hogy milyen felkészülésem volt, akkor azt kell mondjam, hogy az messze volt a tökéletestől, mert valahogy én is összeesküdtem magam ellen, meg valamennyire a sors is, a természet is, de hát valahogy sikerült összeraknom magamat, és akkor az adott időpillanatban szerintem a tudásom legjavát adtam. Nem azt mondom, hogy életem legjobbját teljesítettem akkor, de az adott időpillanatban biztos, hogy ennyire voltam képes.
1: És tulajdonképpen valahol az ember, hogyha ennyi évi munkát tesz valamibe, akkor eljut el olyan pontra, amikor azt meg tudja fogalmazni, hogy a legeslegfontosabb, hogy az adott pillanatban a maximumot kiadjam. Hogy aztán az mire lesz elég, az természetesen majd a versenytársak.
0: Persze. Hát azért ezt nagyon sokáig kellett tanulnom, és szerintem lehet, hogy csak a legesleg...

0: Ebbe beszéltem előtte is róla, csak a leges legvégére értettem meg teljes egészében, vagy adtam át magam, vagy...
1: Mert ez nagyon nehéz megérteni, hát nem?
0: Persze, persze. Tehát, hogy amikor nem úgy megy az úszás, nem úgy megy a világversenyén a versenyzés, ahogy azt elgondolom, akkor onnan nagyon könnyű kizökkenni, és onnan eltévedni. Tehát ez a remek példa arra, hogy ugye az olimpián Tokióba, nem, 8-nak kerültem be a döntőbe. Hát évekkel előtte, hogyha ilyen történik egy világversenyen, akkor nem lehet hozzám szólni, és valószínűleg a döntőmnek is annyi, mert olyan lelki állapotba kerülök. Itt meg ezt abszolút humorosan, viccesen tudtam felfogni, és nem úgy kezeltem, hogy úristen, itt a világvége, mert csak 8-nak kerültem be, mondjuk.
1: De ehhez azért, ne haragudj, ha szabad azt mondanom, szóval azért ehhez kellett nem csak az a sok-sok előtte lévő sikeres év, a sok-sok sikeres olimpia, hanem az érettségi folyamat. Ugye itt, hogyha megnézzük ezeket a számokat, amit egyébként nyilván ugye ez a nemzetközi szervezet is összefoglalt, hogy 74 érmet gyűjtöttél, 38 aranyat, 19 ezüstöt, 17 bronzot, nemzetközi versenyekről beszélünk. Tehát ez egyszerűen döbbenet, nem tudom, hogy mekkora szobád, vagy mekkora vitrined van ezekhez, biztos nagyon nagy kell, hogy legyen. Szerinted hány alkalommal sikerült ezek közül azt az érzést megtapasztalnod, amit persze te most megfogalmaztál, hogy csak később értettél meg, de amit Tokióban megéreztél, hogy mindent kiadtál magadból?
0: A Peking az biztos, hogy ilyen volt, tehát azt egyértelműen azt úgy érzem, hogy ott mindegyik döntőmnél azt éreztem, hogy ennyi és nincs tovább, és elértem az abszolút csúcsomat. Nagyon más versenyt így nem mernék mondani, mert ugye 2015-ben Kazanyban, amikor világbajnok lettem, akkor is azt mondom, hogy ugye elértem, világbajnok vagyok, nem az a lényeg, hogy...
1: Újra 10 év után.
0: Igen, nem az a lényeg, hogy úsztam, hanem hogy első lettem, de ott is mondjuk a 100 pillangó után úgy jöttünk el az edzőmmel, hogy ezt lehet, hogy egy kicsit másképp kellett volna úszni. Más bátorsági faktort kellett volna az első 50-re alkalmazni, de hát ez nekem egy teljesen új szám volt idézőjelbe, tehát ezt még tanulni kellett, és az úgy, tehát hogy úgy jöttünk el, hogy éreztük, hogy lehet, hogy ebben még lenne több. Úgyhogy ez nagyon érdekes egyébként.
1: Ez nagyon érdekes, és én nem tudom, hogy az olyankor inspiráló eleme, hogy az ember azt mondja, hogy jó, hát akkor még van hova fejlődni, vagy inkább bosszant társra okod adó tényező, hogy na, akkor mégsem
0: tudtam. Nem volt ezzel gond, mert ugye világbajnok lettem, persze. Most ezüstérmes lettem 100 pillangon, nagyon rettentően élveztem, hát a végén nem én voltam az első, hanem azt mondtam, hogy jó, hát akkor próbáljuk meg még egyszer, és utána próbáltuk, csak aztán jött a Riói olimpia, amiben nem vettük számításba, hogy mentálisan is azért jobban fel kéne készülni. Vagy én legalábbis nem éreztem azt, hogy mentálisan problémám lenne, és emiatt ott már nem tudtam igazán megmutatni, hogy mire vagyok képes, vagy mi van bennem igazából.
1: Milyen időtávlatból tekintve érezted azt, hogy ott a mentálisan nem voltál készen?
0: Hát én már amikor már gyakorlatilag elkezdtem, már nem is a versenyzést, hanem már oda értünk az olimpiai faluba, én ott már éreztem, hogy itt most mentálisan tényleg nagyon nagy a baj, de onnan már nem volt visszaút.
1: És aznak mik voltak a jelei, Laci?
0: Elkezdett bennem egy ilyen feszültség lenni, jöttek ilyen negatív gondolatok, hogy nem fogom bírni, nem fogom tudni leúszni, nem leszek gyors, ilyesmi. És az a baj, hogy itt az utolsó felkészülés évemben, amit megtanultam, hogy ezt el kellett volna engednem ezeket a gondolatokat, elfogadom, hogy ezek vannak, de én meg minden erőmmel arra azon küzdöttem, hogy ne aggódjak, hogy ne legyek, ne gondoljak a versenyre, vagy nem tudom, és ez elvitte teljesen az energiáimat, az egész testem be volt feszülve, ráadásul az első 200 pillangó előfutamom után azt éreztem, hogy fú, hát ez nem úgy megy, mint ami mondjuk egy évvel ezelőtt volt, hogy milyen könnyed és ilyesmi, és akkor nekem átkattant az agyam, és tudtam, hogy ebből nem az az úszás lesz, amit én szeretnék. Holott lehet, hogy még onnan vissza lehetett volna jönni, de ott nekem átkattant az agyam.
1: És nem volt hozzá, vagy nem kértél hozzá külső segítséget, mi?
0: Az adott pillanatban már nem volt nagyon, ott kint kértem segítséget, Csernus Imrével beszéltem is egy órát, vagy másfél, de hát egy beszélgetésből nem lehet csodát sem, főleg nem úgy, hogyha ez a délelőtti beszélgetés, és délután döntőd van, tehát, hogy így...
1: Viszonylag rövid, igen, ez feldolgozni.
0: Ez nem csak az, hogy hoppá, már foglalkozom magammal, fejemmel, és akkor, na még kell egy utolsó beszélgetés, hogy visszatérjek a realitásban, hanem az már csak szerintem arra volt jó, hogy oda tudjak állni a döntőre.
1: Igen, ugye, ha most végignézzük ezt a páratlan pályafutást, akkor azt azért kijelenthetjük, Laci, hogy tulajdonképpen a világversenyeken való berobbanásodtól a pályafutásod lezárásáig, amit fizikailag bele tudtál ebbe tenni, és amit az adott versenyeken, az adott pillanatban ki tudtál ebből tolni, azt minden esetben beleraktad?
0: Szerintem nagyjából igen. Most ami eszembe jut, ami nagyon rossz versenyen volt, az 2014-es berlini EB, ahol, hát nem tudom, Tokióba mennyivel? 6-7 évvel később 1.57, 3-at vagy 4-et úsztam 200 vegyesen, ott 58-3-mal nyertem, 1.58-3-mal. Tehát, hogy lehet érezni, hogy eltelt egy csomó idő, és tehát jobban tud. Tehát, hogy ott abszolút ilyen negatív dologban voltam. Ott én próbáltam edzeni, csináltam az edzéseket, de akkor már abszolút hitelhagyott voltam az edzőm irányába, Turi György felé, és már abszolút tényleg a saját edzésemet próbáltam valahogy véghez vinni. Kin is voltam Amerikába, akkor az ottani edzésmunkát megtapasztalva hazajöttem, próbáltam abból elindulni, de hát én nem értek az ilyenhez. Majd akkor főleg nem értettem, most már nagyjából látom az összefüggéseket, de nem voltam arra alkalmas, hogy én abból megfelelő edzésmunkát végezzek, és hát valahogy megcsináltam, 100 pillangón azt hiszem ezüstérmes lettem, de ott is például a döntőbe szétúszással kerültem be, mert valahogy ott is úgy jött ki az egész, tehát hogy talán a 2014-es évemre mondhatom azt, hogy ott lehet, hogy testileg nem voltam a legeslegjobb állapotban.
1: De milyen érdekes ez, hogy valóban ebben az elképesztő érem özönben és eredmények között azért valóban itt óhatatlanul vannak mély és
0: vannak,
1: és magas.
0: Persze, szerintem nincs olyan sportoló, akinek csak tökéletes versenyei vannak. Biztos, és hogy mindent megnyer, vagy pedig az van, hogy megnyer egy adott időszakba, és utána gyorsan abba hagyja, hogy csúcson kell abba hagyni, ami ugyanúgy egy taktika lehet, vagy egy gondolatmenet. Engem nem ez motivált, engem a siker az még inkább motivált arra, hogy menjek tovább és csináljam. A kudarc is, mert akkor meg ki kell javítani azt, amit nem jól csináltam, és ugyanúgy menni kell tovább, úgyhogy ez egy ilyen, számomra egy ördögi kör volt.
1: És ettől lettél egyébként a nemzetközi úszósport álló csillaga, ettől a hosszantartó és roppant sikeres pályafutástól. Milyen volt, amikor láthattad ezen az eseményen adott esetben a többi arcot, hiszen ugye ezzel az eseménnyel természetesen nem csak te, hanem számos kitűnő úszó vehette még át. Nem azt mondom, hogy olyan sokan, minden esztendőben azért ez egy viszonylag szűk kör, de mindenképpen fantasztikus személyiségek, ugye idén azt hiszem, mert Ranomi Kromovidjojo volt, aki megkapta még, aztán Nathan Adrian, illetve egy nyílt vízi úszót is, ugye Ferry Wirtmant is beválasztották ugyanebbe a nagyon
0: kivételes csapatba. Igen, hát meg a tavalyi csapatban. Évről ott volt Ryan Lochte is, mert ha jól tudom, tavaly Szingapurban volt, vagy nem is tudom, hol volt ez a diátadás, és ott akkor nem tudott részt venni.
1: De és ilyenkor egymás tenyerébe csaptok?
0: Igazából nem nagyon tudtunk találkozni, vagy beszélni, mert kislányom is velünk volt, és azért ő lefoglalt elég rendesen, tehát hogy őt azért szórakoztatni kellett, meg ilyenek, meg ő is úgy szórakozott, úgyhogy örültem, hogy mondták nekem, hogy az elején vagyok a diátadásnak, tehát hogy azt hiszem a harmadik vagy negyedik, úgyhogy így örültem annak is, hogy viszonylag hamar színpadra kerülhetek.
1: És egyben, jó, hát oké, hogy nyilván az embernek nem volt ideje teljesen elmerülni itt ennek az élethelyzetnek a szépségeiben, de azért biztos voltak ismerős arcok, összekacsintások,
0: Persze, volt egy-kettő. Jó érzés volt önmagába ott lenni, mert így az ember tudja, hogy hol van és mint van, meg az is érdekes, hogy nagyon érdekes át megnézni a többieket, akik díjat kapnak, hogy ők mit csináltak, miket értek el, nem feltétlen csak az úszásba. Úgyhogy ez így mindenképpen nagyon érdekes és nagyon tanulságos is volt.
1: És időutazás volt ez egyébként ezekkel az arcokkal valamelyest újra találkozni?
0: Egy kicsit igen, meg ami feltűnt, és én magamban mosolyogtam, hogy ha Ryan Lochte-t mutatják, akkor valamilyen szinten engem is mutatnak. Tehát elég sok bevágott képen vagy felvételen én is ott voltam, és ez számomra egy belülről ez egy kicsit vicces volt.
1: Egyébként ez ugyan a helyzet Michael Phelps-el is, ugye
0: nyilvánvalóan. Igen, gyakorlatilag igen, úgyhogy ez így érdekes volt.
1: Igen, hát a korszak, amit ti határoztatok meg, azért ebben ez fantasztikus kimondani, hogy ti és ebben természetesen ott vagy te, Laci.
0: Igen, mindenképpen ez egy ilyen nagyon, nagyon érdekes időszak volt. Én nem is tudom, 2003-tól versenyeztem Michael Phelps-el, ugye 2021-ben ő már nem volt szerintem. Igen. Nem volt, 16-ban, vagy igen, akkor igen, ő abba hagyta, és addig mindig voltak közös számaink, ahol megmérettetettünk. Legyőzni sajnos nem feltétlen sikerült őt. Egy holtverseny, egy emlékezetes holtversenyt azért sikerült összehozni.
1: Bizony.
0: Szerintem, tehát a valaha élt egyik legnagyobb úszó, és Brian Locht is azért próbált felzárkozni mögé ilyen téren, úgyhogy két ilyen nagyon, nagyon nagyszerű úszóval versenyezhettem, ez mindenképpen egy olyan felemelő érzés.
1: Hogy fura, de nekem olyan érzetem van, mint amikor a teniszben arról a nagy korszakról beszélünk, amikor a nagyok, ugye hát most tegnap volt Nadal 40 esztendős, és az a korszak, amit nyilván ő is részben meghatározott, meg 3-4 nagy tényleg az igazi nagyok közül, ugye azt szoktuk mondani, hogy milyen szerencsések vagyunk, mi akiknek megadatott, hogy ezt a korszakot ezek az egyéniségekkel láthattuk.
0: Szerintem az úszásban is mindig vannak ilyen korszakok, hogy ki melyik időszakban jó. Itt maximum az forrhat egy picit össze, hogyha az elején nagyjából mindig ugyanazok a nevek vannak, uh-huh, mondjuk a döntőkben, meg ilyenek.
1: Hát itt ezt ti azért garantáltátok.
0: Mi nagyjából elég stabilan ott voltunk minden világversenyen a közös számainkban, döntőbe. Ez mindenképpen egy emlékezetesebb dolog, de szerintem ez most is megvan akár, és hogyha ugye összenézi az ember, akkor találhat sok hasonló dolgot. Itt ami tényleg különleges, hogy mondjuk 10 éven keresztül egymással versenyezni azért.
1: Ez tényleg fantasztikus.
0: Az mindenképpen különleges.
1: Ez a nagy korszak, ezt mondom, tehát ez az, aminek akár kívülről is szemtanújává válni, és nyilván neked belülről részévé lenni, azért ez igazán ikonná varázsol valakit tulajdonképpen a saját sportágában. Ugye most, amikor, ja, még azt akartam kérdezni, hogy amikor így egy ilyen felvételt látsz magadról, még akkor is, hogyha mondjuk Ryan Lochtiról szól a felvétel, de ott állsz mellette. Megmozgált ez még téged valamennyire?
0: Persze, az érzelmileg hatással van ez rám. Bennem is van egy ilyen, hirtelen egy ilyen, talán egy ilyen, úristen, mindjárt versenyezni kell, vagy újra átélem, amit akkor valamilyen szinten átéltem. Úgyhogy azért megvan, tehát úgy idézőben teljesen nyugodtan, hogy a púzusom meg sem moccan, azt azért nehéz lenne mondani.
1: És ez szerinted, ahogy távolodsz a pályafutásodtól, ez azért lanyhul, ez a púzus emelkedés, vagy ez még mindig ugyanazt a fajta izgalmat?
0: Hát ez egy jó kérdés. Szerintem annyival már azért mérséklődött, hogy most már tudom, hogy tényleg nem kell versenyre felkészülnöm. Tehát, hogy az biztos egy más állapot, amikor abba voltam, hogy minden napom arról szólt, hogy hogyan legyek jobb a következő versenyen, miket csináljak, és akkor majdnem, hogy minden pillantomat ez a gondolat töltötte ki, azért annál biztos egy fokkal kevésbé, de azért még mindig jelen van.
1: Nagyon érdekes területeket érintettünk most annak a beszélgetésnek az elejétől kezdve, amikor ugye azt mondtuk, hogy talán nem lett volna baj, hogyha a pályafutás alatt is valaki segít neked, vagy más lett volna a megközelítése annak, hogy amit addig elértél, az nem csak hogy érték, de egy jó alap ahhoz, hogy elhidd, hogy te még akár ennél is többre lehetsz képes. És ugye azt is elmondtad a Riói Olimpia kapcsán, hogy bár hiába valószínűleg mindent beletettél fizikailag, amit bele lehetett, de a mentális felkészülésed az pocsék volt, és nem voltál ott fejben. Ha innen, ebből a perspektívából nézzük, Laci, akkor van-e bármi, amit a mai eszeddel másképp csinálnál?
0: Ó, rengeteg minden van. Tehát
1: csak olyan van?
0: Nem, csak olyan van, de vannak olyan egy-két olyan dolog, amit biztos, hogy a mai fejemmel teljesen másképp csinálnék. Csak erre szoktam mondani, hogy nekem ez a pályafutásom, ez így kerek, hogy túl sok a ha benne, mondjuk, hogyha Pekingben mondjuk nyerek egy aranyérmet, akkor lehet, hogy nem 2021-ig tart a pályafutásom, hanem lehet, hogy a következő évben véget ér. Most mondtam valamit, mert akkor sok
1: olyan... Mert felértél a csúcsra.
0: Nem is azért, mert mondjuk összeszek az edzőmmel az egyik edzésen, és azt mondom, hogy ez a hátam közepére se kell, hogy állandóan veszekedjünk, meg mindenféle, és akkor inkább köszönöm szépen, elértem mindent, akkor inkább abba hagyom. De akkor valószínűleg biztos azt érezném, hogy hiába, hogy olimpiai bajnok, valami kevesebb lennék. Bárki tudja. Tehát csak azt mondom, hogy ahhoz, hogy nekem ilyen hosszú pályafutásom lett, ahhoz, hogy ilyen eredményeket elértem, ahhoz azok is kellettek, hogy egy csomó mindent rosszul csináljak.
1: Mert ki akartad javítani?
0: Mert ki akartam javítani, meg tudtam, hogy nem jól csinálom, és dolgozott bennem az, hogy menni kell tovább, mert jobb szeretnék lenni.
1: Ez egy nagyon érdekes ellentmondás, és ez nyilván minden sportolónál is majdnem mindenkinek így van. Azt szoktuk mondani, hogy ha az a fizikum a mai eszemmel találkozhatna, akkor biztosan másképp csinálnám, de hát ugye ez a kombináció ez nem létezik az életben.
0: Persze, nem létezik.

0: Zsoltban én itt befejeztem a pályafutásomat, és szeretnék Zsoltbánál edzeni, de nem voltam elég bátor, mert féltem az ismeretlentől, meg féltem attól, hogy ami egyszer már bevált, az ami lesz később, és én onnantól datálom azt, hogy 2011 novemberétől 2014 decemberéig voltak jobb pillanataim, amikor nagyon megtaláltam önmagamat, de inkább azok voltak, amikor nem éreztem teljesen úgy, hogy én itt jó helyen vagyok, és teljes meggyőződésből csinálom, amit csinálok.
1: Tehát akkor ez mindenképpen lehetett volna egy olyan dolog, amit másképp csináltál.
0: Abszolút, mert megvan a fejemben, hogy ott vagyok a rövidpályás magyar bajnokságon, és ott van a fejemben, hogy oda kéne menni Zsoltbához, és beszélgetni vele.
1: Álmodtál ezzel azóta?
0: Nem feltétlen, nem, csak így hangosan kimondom, mert jó, hogyha más is hallja, látja, hogy esetleg ebből valami tanulságot le tud szűrni, meg nekem is azért ez így jó, de én azt mondom, hogy tehát, hogyha valamit meg kéne változtatni, azt mindenképpen.
1: Ez egy ventilációs folyamat, amit most így kimondasz hangosan?
0: Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent, amit kimond az ember hangosan, az egy gyógyító folyamat is tud lenni, hogyha olyanról van szó, és én hiszek ebbe, hogy néha hangosan kimondani sokkal jobb, mint magunkba hagyni, vagy egyáltalán tudomást se venni bizonyos dolgokról.
1: Mert ez a hang az ott van, az dolgozik.
0: Dolgozik persze, csak van egy csomó olyan dolog, amit nem akarunk észrevenni, hogy az nem jó, vagy nem működik, vagy rosszul csinálunk, hanem hitegetjük magunkat, hogy jó, ez minden rendben van.
1: Hát ez egy nagyon tanulságos dolog, amit most mondtál, és most annyi féle bölcsességet és olyan perspektívából mutattál meg, amiből az ember azt gondolná, hogy ezt nem lenne szabad veszni, hagyni ezt a csalászló féle tudást. És ma ugyanakkor egy teljesen más területen ténykedsz. Nem gondoltál arra, hogy ezt valamilyen formában mégiscsak valakiknek valamilyen formában te átadd?
0: Hát az igazság, hogy sokszor kérdezték tőlem, hogy edző, majd ott maradok az úszodába, edző leszek, de nekem ez soha nem volt a fejemben, hogy ez az én személyiségemből hiányzik, hogy én edző legyek. Meg az a véleményem, hogy szerintem az edzőknek néha sokkal nehezebb dolguk van, mint a versenyzőknek. Sokkal többet ott kell lenni az úszodába, hétvégente versenyekre járni, akár többször is, többet is, mint mondjuk egy adott korosztálynak a versenye, úgyhogy szerintem edzőnek lenni sokkal nehezebb bizonyos szinten. Meg kell az egy olyan személyiség, aki tud mondjuk a gyerekekkel foglalkozni. Az, hogy nekem nagy tudásom van mondjuk az úszásról, az egy dolog, de ezt át is kell tudni adni gyerekeknek, meg kell egy affinitás ahhoz, hogy én ezt át is akarjam úgy adni a gyerekeknek. Tehát, hogyha kérdeznek, szívesen beszélek, de hogy mindennapi szinten én, mint edző tevékenykedjek, ez számomra abszolút elképzelhetetlen.
1: És ehhez képest akkor milyen affinitás kell ahhoz, hogy az ember jó villanyszerelő legyen?
0: Hát ez egy jó... Tehát szerintem nagyjából ugyanaz kell, mint az úszáshoz, hogy tehát szeretném tökéletesen elvégezni azt, amit csinálok. Semmiben ne érezzem azt, hogy mindenható vagyok, és már mindent tudok. Bármi olyan újdonság jön, vagy olyan feladat, amivel előtte nem találkoztam, azt próbálom a lehető legjobban körüljárni, és megérteni, és nem csak úgy belevágni, hogy jó lesz az úgy majd valahogy, hanem tényleg jól megcsinálni. Azért azt hozzá kell tenni, hogy azért egy kicsit más, itt azért emberéletek is múlhatnak azon, hogy például hogy szereljük meg az adott hibát, vagy az alapszerelést itt a elektromosságban, úgyhogy azért ez egy kicsit más, de próbálom ezt a hasonló szellemiséget továbbvinni.
1: És ez ma téged egyébként kellően inspirál? Tehát amikor fölkelsz reggel, és tudod, hogy mentek egy feladatra, ugye igen. Nem titok, úgy jöttél ma ide, mondtad, hogy hát elég nehéz ezt megoldani, mert melóból jössz.
0: Igen, hát így gyakorlatilag ledobtam idézőjelbe a szerszámokat, azt elrohantam.
1: Köszönöm ezúttal is.
0: Többiek még maradtak. Tehát még motiváltak vagyunk, mert sogorommal közösen kezdtük el, ő is munkát váltott, és akkor mondta, hogy akkor ő is megpróbálja ezt a villanyszerelést, közösen elkezdtük, és én azt szoktam másoknak mondani, hogy mi még élvezzük a falvésést, meg az ilyen munkákat, mert még nem vagyunk kiégve. Lehet, hogy egy pár év múlva már azt mondjuk, hogy bármi csak falat ne, meg villanyszerelés ne, de egyelőre még lelkesek vagyunk, és próbáljuk csinálni.
1: Ez a bármit csak falat ne, ez az úszásból is ismerősen hangzik nekem.
0: Nekem soha nem jött el ez az érzés. Lehet, hogy itt se fog eljönni, meglátjuk, egyelőre tényleg élvezem. Jó érzés kétkezi munkát is csinálni, szeretem például az elosztó táblákat bekötni, meg ilyenek, tehát, hogy amikor életre kell, a rendszer is működik. Tehát, hogy nem vágja le azonnal a biztosítékot.
1: Tehát, hogy van valami azonnali eredmény, valami azonnali jutalom, vagy
0: igen,
1: valami.
0: Igen, igen, az a pici sikerélmény, hogy működik. És nem füstöl semmi, meg nem rá semmi, ez, ez mindenki

0: mindenképpen egy számomra egy jó dolog.
1: Hát és engedd meg, hogy azt mondjam, hogy egyenletes olyan területbe ástad bele magadat, ami hál' Istennek úgy tűnik, egy jó darabig azért a mesterséges intelligencia által nem veszélyeztetett szakma lesz, hanem szükség lesz.
0: Nem jelennek meg a robotok addig semmiféleképpen, bár nekünk lenne egy-két ötletünk, hogy lehetne a munkánkat egyszerűbb és könnyebbé tenni.
1: A falvésést például robotizálni?
0: Persze, hogy milliméterre pontosan minden úgy legyen, csak be kéne pötyögni, de sajnos ezeket még nem találták fel, és még a mi tudásunk is kevés ahhoz, hogy ezt feltaláljuk.
1: De nagyon azt látom, hogy tulajdonképpen ez neked ma öröm, ez a munka.
0: Abszolút, persze
1: ez
0: öröm.
1: Ez egy alkotó
0: Mert elkezdjük a vezetékszerelést, meg ilyesmit, és a végén ott ugye lámpának, konnektornak, kapcsolónak kell lenni, a háznak működnie kell, tehát hogy persze a végén, ha jól csinálunk mindent, akkor kapunk egy működő dolgot.
1: Uh-huh. Értem, jó. Tehát tulajdonképpen a nullától fel kell építeni valamit. Hát ez már önmagában egy nagyon komoly kihívás, és egy produkció a vége valójában. Ugye azt mondtad, hogy azért ahhoz affinitás kell, hogy az ember a tudását át tudja adni, gyerekekkel foglalkozzon, nyilván kell egyfajta pedagógiai érzék is. És akkor milyen pedagógus vagy, amikor apukának kell lenni? Mert egy másfél évvel ezelőtt azt mondtad nekem, hogy figyelj, hagyjuk rá. Tehát ez ami legjobb, amit tapasztaltam, rá kell hagyni. Igen. Ezt még tartod?
0: Hát nem, már nem tartom. Ez lehet, hogy ez a baj, nem tudom. Tehát, hogy szerintem gyereket nevelni az egyik legnehezebb dolog, hogyha jól szeretnénk csinálni.
1: Ez a tökéletesen egyetértek.
0: Felmerül ez a kérdés, hogy jól csinálom-e, akkor azt már lehet tudni, hogy valószínűleg jól csinálod. De tökéletesen nem, vagy szerintem nincs egy univerzális valami.
1: Nincs olyan recept, ami mindenkire
0: ez lenne
1: igaz.
0: Ez a recept, az már ő lenne a Földön szerintem a leggazdagabb ember, mert ezt a tudást, ha itt szétosztan, ez minden embernek nagyon hasznos lenne, de minden gyerek egy egyéni személyiség, és nem lehet senkit beskatujázni, és nekünk szülőként se lehet őt úgy nevelni, vagy arra nevelni, hogy csak azt csinálja, amit mi mondunk. Hogyan? Egy csomó mindenben nem tetszik az, hogy nem csinál, meg se hallja, amit kérünk tőle, vagy mondjuk az ő védelmében mondunk olyasmit, hogy meg kell állni, nem állsz fel ide-oda.
1: De ezek állítok természetes folyamatok, tehát a gyerek kíváncsisága azért
0: persze,
1: az...
0: Persze, sima ő, csak néha így szülőként azért azt érezzük, hogy azért jó lenne néha azért, hogyha így emberszámba is venné azt, amit mi mondunk, tehát hogy nem csak még azt sem mondom, hogy egyik fülénbe és a másikon ki, mert szerintem nagyon sokszor meg se hallja.
1: Tehát még be se megy, nem
0: be
1: hogy
0: sem
1: ki.
0: Megy, igen, de hát...
1: Júliusban lesz, ugye négy éves ne lenni kislányod.
0: Négy éves lesz, igen.
1: Ez egy csoda korszak egyébként. Gondolom, hogy ennek ellenére, amit most mondasz, hogy meg se hallja.
0: Persze.
1: Szerelem? Tehát ez egy totális...
0: Abszolút, persze, hát azért nagyon jó dolog, hogy egyébként nem is tudom, 3 éves koráig végig otthon voltam én is, és tehát például az úszásnak köszöntem ezt is, hogy megtettem azt, hogy egész végig ott voltam mellette, most már ugye óvodába járt, tehát hogy így azért kevésbé, igen, kevésbé fájó hiány az, hogy mondjuk én nem vagyok ott, vagy nekem, hogy nem vagyok vele, de azért délutánonként azért tudunk közös programokat csinálni, úgyhogy ez mindenképpen...
1: És mit szerettek közösen? Mi az, ami mind a kettőtöknek izgalmas?
0: Rengeteg minden, biciklizni elmegyünk.
1: Sportoltok együtt?
0: Hát a medencébe bemegyünk, és akkor ott úszik, ilyesmi.
1: Úszik? Vagy pancsol?
0: Nem, de nagyon jól lebeg a vízen egyébként, de ebből messze van a következtetés, nehéz levonni. Annyit tudok, hogy tehát tényleg jó a vízfekvése, mert ugye lemenni a medence aljára felhozni valamit, azt még nem nagyon tudja, mert annyira könnyű a teste, hogy feljön, úgyhogy nekem kell rá segíteni, hogy lenyomom a víz alá, hogy leelérje azt, amit éppen fel szeretne hozni.
1: De és ebből mit olvasol ki, hogy ilyen jó a vízfekvése?
0: Nem olvasok ki, nem akarok kiolvasni semmit, mert ez egy, neki is egy nagyon nagy ter lenne, én most bármi olyan nagy dolgokat kezdenék el hajtogatni, meg nekem is. Szerintem nagyon rossz felé vinni el a gondolataimat, hogyha...
1: És mi lesz akkor, hogyha annyira szereti ezt a vízben való
0: hát akkor csinálja, de úszni meg kell tanulni, tehát hogy ez egy alap dolog, biztos, hogy elviszük úszás oktatásra, aztán
1: nem
0: majd meglátjuk.
1: Nem te fogod megtanítani úszni?
0: Nem.
1: Eszedbe se jutna?
0: Nem jut eszembe, mert nem tudom, hogy kell igazából. Okay. Nem tudom, hogy kell megtanítani egy gyereket úszni. Tehát attól, hogy én tudok úszni, attól még nem tudom a lépéseit, hogy...
1: Ma olyan régen volt, hogy elfelejtetted, hogy te hogy tanultál.
0: Nagyjából emlékszem, de azt is csak úgy, hogy csinálom. Nem arra emlékszem, hogy mit mondanak nekem, vagy ilyenek, tehát hogy nem, ez abszolút, tehát hogy megvannak, mindenkinek megvan a saját olyan dolga, amit tud, meg megtanult, meg minden ilyesmi, és például az úszás oktatás is egy feladat, amit lehet, hogy a szülő, aki régen úszott, azt gondolja, hogy ő érte ez, de nem.
1: Nem, szerintem pont ez benne a szép, hogy te ezt, ennek megadod a tiszteletet, hogy ez egy olyan hivatás, amiben megfelelő szakemberre bízza az ember a saját gyerekét is, még akkor is, ha világklasszis úszó.
0: Abszolút, meg látom, tehát tudom a saját korlátaimat, tehát amikor medencézünk, akkor is látom, hogy nem tudok olyan tanácsot adni, amiből azt mondanám, hogy persze, hát ebből most már könnyen meg fog tanulni úszni, vagy nem tudom.
1: De és a feleséged mit szólna hozzá, ha mégis amit mondasz, kiderülne róla, hogy az úszásoktatás környéken azt mondják, hogy fantasztikus, hát elképesztő, hát úsznia
0: kéne. Hát jó, tehát hogy mondjuk tehát hogy úgy kiindulva azért nem lenne olyan nagy meglepetés.
1: Én is ezt gondolom.
0: De hát tehát onnantól kezdve, hát még rengeteg év eltelik, még egyáltalán oda juthat valaki, hogy azt mondhassa, hogy én már itt vagyok mondjuk a magyar élmezőnyben, vagy bármi ilyesmit.
1: De hogy odáig eljusson, azt engednéd, támogatnád?
0: Persze, hát, amit ő szeretne, amit ő csinálni, meg hát, mint már az előző példában említettem, hogy azért nehéz úgy ráhatni, hogy a saját gondolatainkat átadjuk a gyermekünk felé, és nem gondolnám, hogy például hogy mondjuk egy ilyen, hogyha azt mondanám, hogy én úszva akarok lenni, akkor abból el tudnám-e tántorítani bármivel is.
1: Tehát, jó, de hát azért ahhoz az embernek le kell vinni a gyerekét az edzésre, hát egy jó darabig le kell vinnie.
0: Na jó, de ez egy ilyen alap minimum, aha, hogy én szülőként mindent biztosítsak azért, hogy a gyerekem azt csinálhassa, amit szeretne, és nálam ez nem lehet kérdés, hiszen az én szüleimnél se volt, nagyszüleimnél se volt kérdés, hogy engem eljutassanak az úszodába.
1: És gondolom, hogy egészen más módon tudnád már a szemében látni azt a csillogást, vagy esetleg, ha az a fény mondjuk tompulna, amikor valami olyasmit csinál, amit ő választott, mert ez az egyik legfontosabb dolog, erről sokat beszéltünk, hogy az örömforrása megmaradjon benne.
0: Persze, persze. Tehát az örömforrás, én azt látom most is, hogy azért az óvodában menetel is még egy pici küzdelem van azért, hogy fel kell öltözni, fel kell kelni, ilyenek, el is kell indulni, tehát hogy hiába szeret óvűba járni, azért odaig el is kell tudni jutni.
1: De és amikor ti együtt pancsoltok a vízben, akkor neked milyen ez a közeg?
0: Én nagyon szeretek a vízbe lenni, ugye egyébként, tehát hogy én így élvezem meg minden ilyesmi, úgyhogy tehát ha azt mondja, hogy menjünk medencézni, sőt, nagyon sokszor én mondom, hogy most már menjünk medencézni, és ha van kedve, akkor ha velem jön, akkor én nagyon szívesen vagyok ott.
1: Hát akkor úgy tűnik, Laci, hogy minden kerek, ugye?
0: Persze, abszolút. Én jól érzem magam, megvan az egészségünk, úgyhogy nem panaszkodom.
2: Ez korábbi műsorunk ismétlése. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva, most megmutatom.

Hajrá, magyarok! Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en. A Nemzeti Sportban

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajó!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntöm a Bajnokok rovatának hallgatóit, Balogh Balázs vagyok. Mai vendégünk Szántó Gábor, a Ferencváros és a Diósgyőr korábbi válogatott labdarúgója, aki kétszer volt második, kétszer harmadik a magyar bajnokságban, és nyert magyar kupát két alkalommal, a magyar válogatott színeiben pedig 12-szer lépett pályára. Hát örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és amikor találkoztunk egy Nyíregyháza mérkőzésen, és mondtam neked, hogy szeretnélek meginterjúvolni itt a Bajnokok rovatban, mondtad, hogy téged? Hát nem is voltál baj. Ez fájó pont?
3: Most is megemlítem neked, hogy igen, nagyon fájó pont.
2: Téged két csapattal kötnek össze nem véletlen, a Diósgyőrrel és a Ferencvárossal. Te melyikhez kötődsz jobban?
3: Sportszerűtlen kérdés.
2: Szándékosan.
3: Tehát Miskolcon, Helyő Csabán nőttem föl, és hát minden fiatalnak az a szíve vágya, hogy Budapest centrikus volt abban az időben még Magyarország, és hogy egy Ferencvároshoz, egy Újpesthez, Vasashoz oda tudjon kerülni. Én azért a Ferencvárost választottam, mert 14 év körüli lehettem, amikor Edelénybe lejött a Fradi öregfiúk, és Albert Novák és a nagynevű játékosok, és még a fán is csüngtek emberek, úgy nézték a meccset, tehát óriási élmény volt egy 14 éves gyereknek ezt látni, és ez szerintem mindent eldöntött.
2: Hát akkor választottad a Ferencváros, de mégis igen, a Diósgyőr játékosa lettél, ugye?
3: A földrajzi adottságok miatt, mivel itt születtem Borsodba, de mindig a Ferencváros ellen szerettem volna, meg minden játékos szerintem, aki a Ferencváros ellen játszik, megmutatni, hogy igenis ér valamit. Tehát megmutatni, ha esetleg szemet vetnek rá.
2: Na de hát azért Helyő Csabáról bekerülni a Diósgyőrbe, gondolom, az is nagy dolog volt.
3: Igen, ez 18 éves voltam, amikor megüresedett a jobboldali védő pozíció.
2: De akkor te már ott játszottál az utánpótlásban, Miskolcon?
3: Én Helyő Csabán játszottam megyei első csapatban 74-be. Akkor jól teljesítettem, akkor voltam 16 éves.
2: Az már a felnőttben volt?
3: Az már a felnőttben volt. És hívtak a Diósgyőr ifihez, hogy igazoljak el. És akkor ez természetes volt, hogy fölfele akarok lépni, és ott egy nagyon jó ifi csapat jött össze. Temesvári Miklós volt az edző ennek a csapatnak, és onnan már csak egy ugrás volt az első csapat, mert sérülés miatt 1976. szeptember 12-én megadatott, hogy Tatabánya ellen kezdő lehettem, úgyhogy pénteken jöttek az edzőtáborból, a nagy busszal értem a lakásra, hogy menjek, mert szombaton én kezdek.
2: Ez Tatabányán volt akkor ez a mérkőzés?
3: Ez nem, ez Diósgyőrben volt, ez hazai mérkőzés volt.
2: Akkor ez meglepetés volt, nem számoltál azzal, hogy ott a közelébe kerülhetsz a felnőtt csapatnak?
3: Én akkor még nem, de már gondolom már figyeltek régebb óta. Tehát abban az időben még volt Fakóbajnokság, és ez szombatokon volt, tehát az NB1-es mérkőzések előtt. Szombaton játszottam egy fél időt a Fakóba, lehet mondani, vasárnap meg egy egész meccset az ifjúsági csapatba, tehát ahova
2: tartoztam.
3: Kor szerint abszolút meccsben voltam, és még egy nagy élményem 16 évesen, hogy Honvéd ellen játszottunk itt Budapesten, és a második csapatba játszottam, ahogy említettem. Valami miatt a Lakat Karcsi bácsi volt a Honvéd edzője, és a Kocsis Lajost játszatta valami fegyelmezetlenség miatt a Fakóba, tehát visszadobta az első csapatból. Én még ilyet nem láttam az előtt életemben, tehát ilyen játékost, ilyen tehetséges irányítót azóta is ide nézek, odaadom, tehát játszotta a labdarúgást, ezt még hozzá kell tennem, hogy nagyon nagy élmény volt.
2: Az első mérkőzések azok sok mindent meghatároznak neked. Hogy sikerült a Bányász ellen?
3: A bemutatkozás az nagyon jól sikerült, a Jakab János, Jaksics ellen játszottam először. Hát nem voltunk egy súlycsoportban, de azért ő centert játszott, én azért a jobb oldali védő pozíciót foglaltam el, ahogy Hegyi ellen játszottam, úgyhogy sikerült a bemutatkozás is, meg utána...
2: Nyertetek is?
3: Nyertünk is, és utána már természetes volt, hogy én viszem tovább ezt a pozíciót.
2: Akkor már alakult az a nagy Diósgyőr, amelyre mindenki emlékszik, és még most is föl tudja sorolni az egész csapatot az én korosztályomból is?
3: Igen, annak a csapatnak a nagy előnye volt, hogy én 58-as születésű vagyok, a többiek, legidősebbek 48-as születésűek, és közte még voltak a Tatár Gyuri, Oláh Feri, akik 50-es évek elején születtek, tehát régóta együtt játszottak, és ez egy olyan mag volt, amit nagyon sok mindent pályán végre tudott hajtani egymásért, meg játéktudásban is ismerték egymás gondolatát is. Úgyhogy, és ehhez jött még az én korosztályom idézőjelben, a Borostyán Misi, a Fükős Anyi, én voltam még ott a Kerekes Jani, ő már még későbbi korosztály, tehát
2: ki volt akkor az edzőtök?
3: A Szabó Géza. 6 évet játszottam 76-tól 5 évet 81-ig a Diósgyőrbe, 6 évet úgy, hogy 1 évet az IFI-be. Szép eredményeket értünk el ezzel a vasgyári, bazmegyei csapattal.
2: Hogy került oda a Diósgyőr? Hát azért Ferencváros, Újpest, Vasas, Honvéd, nagy nevű csapatok, hogy sikerült oda jutni a dobogóra?
3: Annyira jó volt ez a kis társaság, hülyéskedéssel, a zrikálással, lehet mondani, hogy egymásért is hajtottunk. Tehát Diósgyőrbe egyet kell megjegyezni, Diósgyőrbe rosszul játszani lehet, de szív nélkül, akarás nélkül, hajtás nélkül nem. És ennek a csapatnak Géza által megvolt az erőnléte, mert akkor már a követelményrendszer is keményen végrehajtatta, és ezzel a jó erőnléttel, meg rutinnal, ezzel az utolsó fél óra, negyed órába is nagyon sok meccset hoztunk.
2: Persze, hát ott nálatok is, ahogy említetted, hogy a Fradi öreg fiúk ellen csüngtek a fákon, hát itt is rengeteg néző volt a Diósgyőr meccsein.
3: Hát igen, az LKM Lenin Kohászati Művek gyárba volt olyan, hogy kupameccsen játszottunk, azt hiszem 2 vagy 3 órakor délután, és hamarabb kiengedték az embereket, mert mindenki jött a meccsre, hogy teltház legyen, és buzdítson minket.
2: Jó időben voltatok jó helyen egyszerre, hogy ilyen jó eredmény lett?
3: Igen, lehet mondani, hogy... De ez nem 11 játékos volt, ez legalább 16-17, aki úgy oda tartozott
2: Sokszor bankhoz. Hallottam már, hogy a vidéki csapatok panaszkodtak arra, hogy a budapestiek mellett nagyon nehéz odaérni az elejére. Nektek volt ilyen nyomás?
3: Igen, én ezt határozottan mondhatom, hogy... Tehát ezt, ahogy említettem, Budapest-centrikus ország voltunk, 2 milliós budapesti lakossággal, és mellette patinás klubok, amik közé nehéz volt úgy beverekedni az embernek magát.
2: Gondolom, hogy sok emlékezetes meccsed volt ott Miskolcon. Van ilyen?
3: Hát sok mindegyik kupa meccs az a szívemnek.
2: Ez a hazai vagy nemzetközi?
3: Ez a nemzetközi meccsek. De a hazai kupa meccs is már úgy, hogy az egyik döntőt azt... A 76-os döntőt azt 60-ban játszottuk, és akkor volt bajnok a Vasas.
2: Miért játszottátok 60-ban?
3: Mert az MLS így döntött, tehát nem, gondolom a labdarúgás népszerűsítése miatt. Abban az évben volt bajnok a Vasas, és vége a meccsnek, megnyertük, és nem volt kupa. A kupát azt a Vasas, vagy az MLS-ben is úgy gondolták, hát mivel Budapest-centrikus ország, hogy hát ezt fogja hozni, az a jó Vasas, nagyon jó csapat volt, de azon a estén, vagy délutánon azon mi voltunk jobbak, és sehol nem volt a kupa. Tehát az újság, a fotósok, újságírók úgy könyörögtek, hogy bevonultunk az öltözőbe kupa nélkül, hogy jöjjünk ki, és valami örömtáncot lejtsünk, hogy valamit kirakjanak az újságban, mert aznap este volt még a Vasasnak az évzárója, és hát valószínű, hogy ott volt a kupa.
2: De, és mikor kaptátok meg? Hogy kaptátok meg?
3: Ezt rá szerintem egy héttel, két héttel, ezt már pontosan nem emlékszem, de a Diósgyőrbe, ahol az edző is lakott, meg több olyan játékos, aki nem borsodi volt, nem sok volt, de egy-kettő, volt egy ilyen vendégház, és annak a lépcsőjén álltunk fel a kupával fotózkodni, tehát tulajdonképpen mi akkor láttuk. Először.
2: Én úgy emlékszem rád, hogy neked két nagy erősséged volt, sokat tudtál futni, és borzasztóan kemény voltál.
3: A keménységet egy kicsit nem visszautasítom, hanem inkább azt mondanám, hogy én nem rúgtam, nekem volt egy...
2: Nem azt mondtam, hogy durva.
3: Igen, értem. Egy idősebb játékos példaképem, a Hajas Imre még Diósgyőrbe, aki... Azt mondta, kicsi, nem nagyot kell rúgni, hanem sok kicsit egy helyre. Tehát ezt ki hogy érti, de nem nagy széles mozdulatokat kell használni, hanem vagy megfogni kézzel, kézi munkával, ami a mai labdarúgásban szerintem már abszolút elfogadott. Tehát a futással kapcsolatban meg, hát ez a követelményrendszer, ez már így fiatalnak, tehát az öregeknek elég nehéz volt teljesíteni, de én, mint fiatal, én nekem elő kellett menni, tehát ez nem volt...
2: Mi volt a követelményrendszer?
3: Ez a Cooper teszt, tehát az azt jelenti, hogy 12 perc alatt 3200, ez volt a minimum, amit teljesíteni kell, és akkor volt még ilyen, még talán olyan is, hogy 100x30 sprint. Hát,
2: te részt vettél hát, még ezekben a nagy összevont MLS futásokban is?
3: A lóversenytéren így van, mi ezzel a Diósgyőri csapatba megnyertük ezt az egyik alkalommal, az egyik évben, mert azt úgy nézték, hogy öt játékos, hát mindenki futott jobban mondva a csapatból, de az első ötöt nézték, és annak a legjobb eredménye, a négynek a legjobb eredménye
2: benne
3: számított.
2: Benne voltál?
3: Úgy volt, a csapat volt benne. Tehát a
2: de
3: Diós,
2: te, mint a négyből, mind, aki
3: benne ott... voltam, igen. Hát benne kellett. Hát,
2: ki volt még fiatal, ott, nem emlékszel rá?
3: Benne volt az Oláh Feri, a Tatár Gyuri, azt hiszem Feledi Laci, meg ilyen ebben a négyben. Azt hiszem, nem remélem, nem hagyok ki senkit.
2: Szóval akkor megvolt az erőnlét, megvolt a közönség, jöttek az eredmények, ott Diósgyőrben futballáz volt.
3: A Szepesi Gyuri bácsi említette az egyik interjújában, de a budapestiek egy kicsit rossz ízzel vették, hogy Miskolc vagy Diósgyőr a magyar labdarúgás fővárosa. Egy ilyen mondat, és megemlített, úgyhogy ez azért úgy a pestieknek nem nagyon tetszett.
2: És hogy ilyen jól ment, így a olimpiai válogatottra emlékszem én, hogy az olimpiai válogatottunk is nagyon jó volt akkor, és akkor javarészt a Diósgyőr épült.
3: Igen, volt úgy, hogy 80 talán, de lehet, hogy még 78-an játszottunk a csapatba. Lakat Karcsi bácsi volt az edző. Előselejtezőt kellett játszani a moszkvai olimpiára kijutásért volt ez. És előselejtezőt játszottunk Romániával. Pitestibe volt a első mérkőzés, ahol 2-0-ra kikaptunk. És sose felejtem el, hogy amilyen buzdító beszédeket mondtak a dalnoki a szállodában még a mérkőzés előtt pár órával, hogy hát mindenki úgy ment ki, mint az oroszlán erre a meccsre, és 3-0-ra nyertünk ezzel a pótselejtezőt, vagy jobban mondva az előselejtezőt megnyertük, és utána a lengyelekkel és csehekkel sorsoltak össze minket, tehát voltunk egy csoportban, jobban, igen, ha idehaza mind a két csapatot megvertük, idegenbe azt hiszem döntetlen játszottunk a lengyelekkel, és a csehek a későbbi, a 80-as olimpián győztes, tehát olimpiai bajnok, a cseh csapat ellen kikaptunk Prágába.
2: És akkor ez mire volt elég?
3: Ez arra volt elég, hogy nem jutott ki a csapat. Tehát a csehek jutottak ki, és...
2: Meg is nyerték.
3: És meg is nyerték.
2: A nagy válogatottság is ott volt először Miskolcon neked?
3: Nem, a nagy válogatottság az a Nyíregyházán volt, 79...
2: De már Fradi játékosként?
3: Diósgyőriként? Diósgyőriként, akkor is azt hiszem talán négyen voltunk a csapatban, Salamon, Olá, Tatár meg én. Nem, a Kutas is volt még. Talán a Tatár nem voltak, mindegy. És ez Nyíregyházán volt, az én nagyszüleim nyírségiek, és hát jó érzés volt, hogy az a régi stadionban első válogatottságot az ember ott ünnepelt egy győzelemmel, aminek még egy emlékezetes, számomra emlékezetes eseménye volt, hogy ott búcsúztattuk a Beneferit.
2: Egyébként azt ki ellen játszottátok, mert az első olimpiai válogatott meccset, ez pikáns volt a románok ellen, gondolom abban az időben is már ez pikáns abszolút, meccs volt.
3: Abszolút.
2: És a válogatottban, nagy válogatottban?
3: A Csehszlovákia.
2: Csehszlovákia. Tehát ja, akkor, igen. Az ki...
3: Csehszlovákia, igen. Még én a Nehoda ellen talán.
2: Jó csengő név.
3: Panenka.
2: Igen, jó csengő név, de akkor nem rugott nektek 11-est.
3: Nem.
2: Nem panyenkázott, ami azóta is milyen elhíresült.
3: Igen.
2: Na, és akkor ugye a Diósgyőrben ott egy idő után már azt láttátok, hogy nem lehet erről elépni?
3: Azt láttam, hogy ezek a játékosok, akik 48-as születésük, akkor már 30 fölöttiek voltak. Abban az időben az volt a szabály, hogy külföldre 28 év fölött mehet a játékos. Ezt kihasználva a Salamon eligazolt a PAOK-hoz Görögországba, a Kutasi visszament Szegedre, tehát ez a csapat kezdett megbomlani. És nekem meg 81-be 5 kérőm volt a Debrecen, a Kovács Feri volt akkor ott az edző, Kovács Feri bácsi, aztán a Tatabányán a Lakat Karcsi bácsi hívott, az Újpestbe a volt edzőm Temesvári Miki, Vasas, a szövetség kapitánya, a Lakat Karcsi bácsi olimpiai válogatlan segédje a Mésző Kálmán. Tehát, és akkor ötödiként pedig a Ferencváros. Tehát mi, mint Ferencváros. Havasi Misi jött a Zsiguliával. Meg a válogatott, akkor én már válogatott voltam, tehát ez 81-ben történt ez a klubcsere, és hát sokat voltunk együtt a Tibivel, a Nyillal, a Zebed Lizolival, a Rab Tibivel, a Bálint Lacival. Tehát ő már akkor mondjuk kint volt Belgiumban, de egyértelmű volt, hogy a Ferencváros
2: lesz. Hát ezt már 14 éves korodban eldöntötted.
3: Így van.
2: És akkor jöttél a Fradiba azért, hogy bajnok legyél.
3: Igen. És akkor eljött a 81, az 81-be igazoltam át, 82-83, két második hely. Na, azt nem tudom, hogy ott volt ilyen megegyezéses dolog, na minden, ez már a múlt, és 83-ban a Nyilasi meg a Szokolai Laci kiigazoltak Ausztriába. Ezzel elment 40 gól legalább a csapattól, és abban, ja igen, ez a második helyek, amiket a Fradival szereztünk, ez abban az időben kudarc volt, és az edzőnek menni kellett. Úgyhogy a Novákot félretették, és jött a Vince Géza.
2: Arról az időszakról is beszélünk még, de beszéljünk inkább erről az ezüstérem korszakról.
3: Igen.
2: Ugye itt volt egy nagy ellenfeletek, a Győr.
3: Igen. A sorsdöntő meccsen Győrbe játszottunk, már ez elég homályos nekem, hogy egy 3-3-as meccset úgy, hogy 3-1-re vezettünk, és hát 3-3 lett a vége, de ez még akkor a mi eredményünkre hajtotta a vizet.
2: Akkor érkeztél te együtt Pölöskei Gáborral, és akkor azt mondta mindenki, hogy a Fradi most már tuti, hogy bajnok lesz, mert ti erősítettetek a legjobban.
3: Igen. 81-ben a Pölöskeivel érkeztem, meg mellette még jött a Kvaszta Lajos, a Belesveri, meg a Szabadi Laci, a Puli, és ez jól erősített a csapat, de valami miatt nem tudtunk odaérni. Tehát ahogy a mostani világban a PSG az MPB-val, Messivel nem tudott bajnok ligáját nyerni, nem ehhez akarom hasonlítani, de valami ilyesmi történt.
2: Ugye a Ferencvárosnál is mindig sok néző volt, hogy élték meg a szurkolók Diósgyőrben, ugyan éltettek benneteket?
3: Igen, hát a Faradinál a szint, amit én mindig mondok, hogy a első 20 percben, ha nem vezet a csapat, akkor már jött a bekiabálás, a megemlít, na mi van, eladtátok a meccset, így, úgy, tehát menni kellett. Tehát össze kellett az embernek kapni magát. És azért, hogy Fradi ellen minden csapat. Tehát én nem ismerek olyan futballistát, aki ne ott akarná megmutatni a tudását, a legjobb tudását, úgyhogy ezt én saját tapasztalatból is tudom.
2: Ott melyik volt emlékezetes meccsed a zöldfehéreknél?
3: Hát sok volt, az biztos, de a bajnokságot sajnos az nem jött össze, hát én mindegyiknek. Diósgyőrben is játszottam szerintem ilyen 150 meccset, meg a Fradiban
2: hogy
3: is.
2: Hogy fogadtak például, amikor Diósgyőrbe visszatértél a Fradi színeiben?
3: Hát ott nagyon kaptam. nagyon kapta, húztam a fülem, nem mutogattam, nem integettem semmit, nem meghúztam magam. Tehát tudtam, hogy hát igen, ez egy hűtlen dolog volt, de ha előre akar lépni az ember, akkor hát így jött össze. Úgyhogy, de én szerintem azért volt jó lépés ez, nem csak a Ferencváros miatt, hanem abban az időben, 81 után még az NB1-ből is kiesett a csapat. Tehát pár évig NB2-be.
2: A Diósgyőr,
3: igen.
2: Tehát de hát akkor jó volt azért a futballunk, jártunk világbajnokságra, ott volt például a 82-es VB.
3: Igen. Hát ez a másik szívfájdalmam, hogy nem vehettem részt sérülés miatt, és ez úgy történt, hogy Bartos Győző volt a standard, jobbek úgy nézett ki, de megsérült. És az mész, hogy az kipróbált. Már úgy nem kipróbált, hanem engem játszatott. Készültünk a világbajnokságra, és utolsó állomásként még a Népstadionban volt egy Kaiserslautern elleni, egy kupacsapat elleni edzőmérkőzés. És ennek a meccsnek a 45. percében, vagy valahogy így, izomszakadást szenvedtem, és ez abban az időben, meg talán most is, nem tudom, de egy fél éves kihagyás legalább okozott. Hát én sírva hagytam el a Népstadion öltözőjét. A nyomtatásba, a fotókba, a mindenhol szerepeltem a 82-es spanyol világbajnokságban.
2: Csak éppen nem voltál ott
3: fizikálisan.
2: És a 86-ra már nem volt esélyed?
3: De volt esélyem, még abból a Fradiból is, amelyik néha a kiesés ellen küzdött. Benidormba elvitt minket az edzőistába a Mezei Gyuri, és hát ott voltunk szerintem ilyen 30 fő, és edzőtábor lezárásaképp volt egy jótékonysági mérkőzés a Németország ellen Hamburgban, ott volt egy ilyen hajókatasztrófa a kikötőbe, és ez januárban volt, január végén, és hát ott ezt a Beckenbauer féle vezette, már úgy, mint edzőként vezette csapatot, megvertük. Én mondjuk nem játszottam, de ott voltam a padon. A másik része ennek a dolognak, ennek a válogatottságnak már abban az időben a Honvédra épült az egész csapat, tehát ott húzták egymást joggal, az egymás mellett játszók, egymás előtt, út mögött játszók, hogy minél több honvédos kerüljön be. Mondom, a Fradi gyenge szereplése miatt, tehát, hogy kiesés ellen küzdöttünk.
2: Na ez miért történt? Erről mesélj valamit.
3: Hát 84-ben megtörtént a ifjúsági Európa-bajnokság, ahol hát megnyerte a magyar csapat. Ez a Pintér, Házferi, Teák,
2: Zsinka,
3: igen, Keller Józsi, igen, ez a csapat, és az akkori edzőnk, a Vince Géza úgy gondolta, hogy ők már érettek az első csapat, tehát az NB1-re. Sajnos nem teljesen így volt a dolog, sok játékost elküldött a Géza, a Eberli Zolit, a Pogány Laci, Takács Lacit, hát így az idősebb, rutinosabbakat elküld, vagy a Fakóba vissza, azt mondták, hogy öltözzenek a második csapat öltözőjébe, tehát ez, és akkor átvették ezek a srácok, akik utána, 2-3 év után felnőttek
2: odáig.
3: De te
2: játszottál akkor?
3: Én játszottam végig. Tehát én még emlékszem, sokan megállítanak, hogy hát emlékszünk abba az időben, hogy szögleteknél elég eredményes voltál a fejeseimmel, néha kiúzta az ember a csapatot, megnyertük a mérkőzést magyarul.
2: Sok gólt nem szereztél azért, válogatottban nem. Jobb hátvédként nyilván, de a mezőnyben, a bajnokságban ott igen?
3: Nem lehet mondani, nem. Egy jobbekből más világ, már úgy
2: akkor
3: más világ.
2: Akkor még nem szélsőt hogy... játszottál, mint a mostani jobb szélsők, hogy végig.
3: De volt ilyen, tehát ilyen felmenetel, meg abban az időben is igény, tehát volt rá igény, meg a korszerű játékot próbálta az ember, de ugye a kapu közelében az inkább csak a pontrugásoknál kerül. Vagy volt úgy, hogy én voltam a szabadrugás lövő kijelölve, és Tatabányának rúgtam úgy gólt.
2: Kis Imrének?
3: Igen, a Kis Imre volt, azt hiszem. Igen. Vele együtt voltam utánpótlás válogatott.
2: De azért sikerült kijutnod külföldre.
3: Igen, 28 évesen megadatott, hogy a Fradinál edzőtáborozott egy svéd csapat, aki ellen játszottunk is edzőmeccset, a svéd csapat tolmácsa, az egy Párszeg Vilmos nevezetű volt, már úgy volt, hogy 56-os magyar, aki nagyon sokat, mint majd egy szinten a Móré Imrével van a neve a svéd labdarúgásban, és ő kérdezte, hogy lenne kedvem kimenni ehhez a csapathoz. És akkor egy hetet kint voltam, sérülten, lehet mondani, tehát együtt edzettem a csapattal is.
2: Ez ugye az Elsborgárdája volt.
3: Ez az Elsborgárdája volt, így van. 87-ben a hét az sikerült, és meg tudtunk állapodni úgy, hogy még a Fradinak is egy védőért fizettek 40 000 dollárt, akkor az az Elsborg.
2: Elégedett vagy a pályafutásoddal?
3: Én azt mondom, hogy ne, tüske van bennem, hogyne. Tehát én egy olyan ember vagyok, aki nem ül a babérokon meg, de azért a válogatottság az úgy hiányzott. Egy világbajnokságon való részvétel, egy NB1-es bajnoki cím, de szerintem más minden kárpotolta ezért.
2: De most se szakadtál még el a futballtól. Edzői pályát azt nem futottál be.
3: Amikor én abba hagytam 95-ben a labdarúgást, akkor az a magyar labdarúgás kalandor korszaka volt. Tehát hazajöttem 93-ban Németországból, 5 év külföld után, és hát a kutya se kérdezte, hogy te hogy, mint, merre, meddig. És elvégeztem mondjuk a edző-menedzser képző iskolát a TFN. Mellette a játékos pályafutásom alatt lediplomáztam, üzemmérnöki diplomámban, építőipari vonatkozásba, és ahogy 93-ban abba hagytam a labdarúgást, két út volt. Vagy a civil életet nézem, és mérnök leszek, vagy edzősködöm. Hát abban az időben nem lehetett ezzel a labdarúgással úgy megalapozni az ember további útját, életét, hogy két gyerek mellett, hogy inkább a biztosat választottam az építőipari szakmát. Tehát
2: de most ott vagy a fociban, mert hogy látlak mérkőzéseken ellenőrként.
3: 14 éve.
2: 14 éve?
3: 14 éve.
2: És ott mi a feladat?
3: Szövetségi ellenőr vagyok, tehát szépen föl vagyok öltözve. A labdarúgás az mondjuk szakmailag sok köze ennek a pozíciónak nincs, de azért öröm, hogy találkozom a régi játszótársakkal, akik örömmel láttam, hogy nem csak én öregszem, hanem ők is.
2: De focizol még?
3: Nem, az már úszás. Tehát úszom, bringázom.
2: Megmotorozol.
3: Meg, hát az nem sport, meg minden reggel egy 20 perc nyújtás, bemozgatás, tehát az tudom ajánlani mindenkinek, aki csinálta a követelményet szert.
2: Egy biztos, hogy a mosolyod az megmaradt a régi időkből. Ja, egy ilyen vidám ember vagy?
3: Én szerintem abszolút, tehát szeretem az életet, meg a napos oldalát, ami ma is bejöttem ide hozzád.
2: Köszönöm szépen, hogy befáradtál a stúdióban, kedves hallgatók, Szántó Gábor volt a Bajnokok rovatának vendége.
3: Aranyos voltál, hogy hívtál. Köszönöm, szervusz.
0: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Vendégünk Opavszky Márk, kajakos, és ezt a kajakos kifejezést, ezt mindjárt próbálom neked egy kicsit képbe hozni. Megkerestem a Google-ban a Márk Opavszky cikkeit, és megmutatom, hogy mit ír ki. Felolvasod?
5: Opavszky Márk, magyar sprint kenus.
4: Kenus. Valahogy kéne beszélni a Google-ra, hogy elmesélni neki, hogy mi a különbség a kajak meg a kenu között. Na mindegy, kezdjük az elején, mert azért elég kalandos utat jártál be, hogyha jól emlékszem, mert hogy, hát ha jól emlékszem, akkor az adataid szerint Szentesen születtél, de most így megpróbáltam átszámolni, hogy Szentesen hány kajakklub van, és úgy nem jött ki nagy szám.
5: Hát igen, ez annak köszönhető, mivel én Szentesen

0: társakkal, mivel az egyik osztálytársunknak a apukája volt a nevelőedzőm, mondhatni így, és hozzá iratkoztunk be ebbe a nyári kéthetes kajak táborba, és ott ragadtam.
1: Mi tetszett meg? Mondjuk gondolom leégtél első héten, legalábbis a karjaid.
0: Hát biztos, hogy leégtem, mivel ugye fehérbőrű vagyok, és azért ezt egyből megkapja a nap, és gyerekként még nem annyira ügyel oda az ember ezekre a dolgokra. Ami leginkább megragadt, amikor lementünk a vízitelepre, én eddig is ugye kipróbáltam az úszást, az is vízisport, azért úgy mindig a víz közelsége, gyerekkoromban horgáztam, mindig a víz közelsége úgy megvolt, ez is egy ilyen mondhatni fél pont, hogy megfogott, de leginkább az fogott meg, hogy az első nap csak egyszer borultam be, és az olyan tök pozitív volt, mert azok a barátokkal, akikkel lementünk, ők többször borultak, és a táborban lévők is azért jobban szenvedtek, és akkor én mondtam, egyszer borultam, mondom, egész jó, akkor folytassuk. Másnap igazából már nem is borultam, és tök nagyon-nagyon-nagyon pozitív volt ez így nekem, mert ez egy jó kis élmény volt, hogy a többiekhez képest is egy-két napban jól tudok teljesíteni.
1: Te egyből versenykajakba ültettek? Vagy portyával mentél, vagy mi volt? Vagy
0: nem, hát ebben a minikajak volt. De hát ugye az is elsőre olyan, hogy aki ugye nem ült kajakba, ha mint egy utcemberre is beleülne, szerintem egyből, hát nagy valószínűséggel beborulna. Van biztos, aki meg tudja ülni azt is, de így gyerekként, mikor még ugye nincs annyira kifejlődve a 100%-osan mondjuk ez az egyensúlyérzet, meg az a labilitási érzet, az úgy be tud zavarni szerintem.
1: Én életemben először, amikor egy portyába próbáltam beszállni, már a beszálláskor beborultam. Tehát rögtön a pillanatban.
0: Hát és igen.
1: Amikor az első versenyed volt, azt, ha jól emlékszem, meg is nyerted.
0: Igen. Igen, igen.
1: És akkor onnantól kezdve Hopavsky Márk elhatározta, hogy minimum világbajnoki ezüstérmes lesz, de inkább olimpiai arany.
0: Hát gyerekként, mikor ugye megnyertem az első versenyemet, ugye Sukurón volt, egy ilyen 500 méteres, nem tudom milyen verseny volt, de emlékszem, hogy 500 méteres versenyszám volt minikajakban, és az nagyon nagy lendületet adott, mivel ugye egy éremmel tudtam hazamenni, aranyéremmel, és akkor azon nagyon jó érzés volt, hogy ugye sikerült valamit teljesítenem. És akkor így elhatároztam magamban, hogy akkor kéne még többet gyűjteni. De akkor gyerekként még szerintem nagyon sokaknak nem fogalmazódik meg, milyen 11 évesen, hogy akkor Európa-bajnokság, világbajnokság, vagy akár olimpia, hanem igazából csak az a adott hév, meg az adott élmény érzet viszi tovább, engem is vitt tovább a sportban.
1: És az nem riasztott meg, hogy hát azért elég sokat kell dolgozni. Tehát az embernek ugye dolgozni kell a karjára, a fizikumára, van azért ebben futás, vannak súlyok emelgetése, vannak végeláthatatlan távok, vannak résztávok, tehát azért melós az élet, nem?
0: Hát egyértelmű, ugyanúgy, mint bármely más élet másik pontjával is ugyanilyen melós. Igazából gyerekként félig meddig ott volt az is, hogy élvezetből csinálja. Hogy akkor nem számított annyira az, hogy fú, suli után lementünk, és akkor most kondizunk, vagy futunk, hanem eleve az a lendület, az a fiatalosság vitte ezt az egészet szerintem, és amellett még amellé még az párosult, hogy mellette szerettem kajakozni, és ugye érmeket szerettem gyűjteni.
1: Sokan mondják, hogy volt olyan időszak, amikor a bajták volna, de a társaság miatt, az edző partnerek miatt nem hagyták ott, mert hogy annyira jól érezte magát abban a csoportban az a bizonyos ember, hogy inkább maradt, mert nem szívesen hagyta volna ott a barátait.
0: Ez is igaz, de nekem ilyen fiatal koromban volt egy ilyen kisebb megtörés. 14 éves korom környékén, mivel válogatott szerettem volna lenni, akkor még minikajakba versenyeztem, és elmentünk egy keretfeltöltő versenyre, ahol igazából én ilyen nagy lendülettel mondhatni vágtam bele, meg indultam, meg nagy célokat tűztem ki magam elé, hogy mink válogatott szerettem.

0: szeretnék lenni, és be szeretnék kerülni az adott keretbe. És nem is tudom, hogy tizenvalahanyadik lettem, és tök csalódás volt, hogy igazából beértem a célba, és hogy nem is az, hogy nem ezt az eredményt vártam el, de hogy igazából esélyem se volt kb. Úgy a verseny alatt, hogy eleve olyan pozícióba versenyezzek, még verseny közben, hogy mondjuk meg lehetne a válogatottság, és igazából közelbe se voltam. Úgyhogy az egy ilyen töréspont volt, mert igazából ott egy kicsit eljött az az érzet, hogy mindent megpróbáltam beleadni.
1: És szembe jött a valóság.
0: Igen, és akkor szembe jött mondhatni így a valóság, és ez úgy gyerekként fájt, mivel minden gyereknek van egy álma, ilyen kis álma, kis elképzelése, ami a jelenben van, hogy mondjuk tegyük fel, szeretne mondjuk egy legót, akkor az az álma, és csak azt a legót szeretné, közben van rengeteg legó, van olcsóbb, drágább, de azt mondjuk a legdrágább szeretné, és az az álma, és igazából mindig azon gondolkozik. Én is ugyanez volt, hogy minden nap úgy mentem le mondjuk az edzésre, amikor véget a magyar bajnokságnak, és nem lettem válogatott, hogy akkor a keret feltöltő a következő állomás, és akkor próbálok bekerülni a keretbe, és az volt, és éreztem is magamon, hogy amúgy jó is megy, a társakhoz képest jól megyek, akik ugyanúgy indulnak majd ezen a versenyen, edzőtársak, hát végül nem így jött össze.
1: És akkor felmerült, hogy abba hagyod?
0: Igen, felmerült, hogy egyáltalán nekem való ez a sport. Én kisebb, vékonyabb testalkatú voltam azért abban a korosztályban, azért már megjelentek a magasabbak, izmosabb emberek. Mondhatni, hogy kicsit ilyen visszamaradott voltam a többiekhez képest, és akkor így sok dolog így egy kicsit elkezdett járni a fejemben. Lehet, hogy nem is ez az én sportágam, lehet, hogy nem kéne csinálni. Nem vagyok olyan testileg is olyan fejlett, hogy tudjam azt a szintet hozni, mint mondjuk, aki mondjuk megnyerte a versenyt.
1: És akkor beszéltél valakivel erről?
0: Édesanyukámmal beszéltem leginkább erről, és akkor ő mondta, hogy igazából ő nem erőltett semmit, hogy ha szeretném folytatni, akkor nyugodtan folytathatom, hogyha nem, akkor ő megérti, hogyha abba hagyom.
1: És mi billentett át oda, hogy mégiscsak folytatod?
0: Ilyen másfél-két hét kellett, hogy akkor utána nem is voltak edzések, és úgy ez az egész dolog hiányzott.
1: Te amúgy ilyen lelkizős típus vagy? Tehát, hogyha nem sikerül a dolog, akkor utána él, nem alszol, másnap még gondolkodsz, mit kellett volna másként csinálni?
0: Igen. Igen, tudok lelkizni. Adott szituációkban vannak olyanok, amiken igazából úgy érzem, hogy fölösleges, mivel tudom a dolgokat, és nem kell annyira belemenni lelkileg is, hogy akkor miért nem úgy adódott, vagy miért pont úgy jött össze. De ez ilyen kéthetes volt. Utána volt egy kisebb pihenő, és akkor ugye elkezdett hiányozni ez a feeling, hogy menjünk, csináljuk, és igazából utána a következő évnek úgy vágtam, hogy akkor mutassuk meg, hogy tényleg.
1: Ezt azért kérdeztem ezt a lelkizést, mert a társaidat megkérdezve rólad, általában azt mondják, hogy hát Opi az ilyen 40-es pulzussal él körülbelül, van neki egy ilyen 60/20-as vérnyomása, és hát őt mondjuk kihozni a sodrából, vagy felidegesíteni, vagy elkeseríteni, azt nem nagyon lehet. Igazat mondtak, vagy túloztak?
0: Kicsit túloztak. Néha magas szokott lenni a vérnyomásom, és néha vannak olyan dolgok, de nagyon ritkán, amivel tényleg ki lehet hozni a sodromból.
1: Például?
0: Például.
1: Megelőznek.
0: Mondhatni így is. Vagy amikor olyan dolgokat állítanak, ami nem 100%-osan, vagyis nem is 100%-osan, nincs valós alapja, nincs igazsága, és mégis a igazságot látják benne, és igazából ott állunk, hogy hát ide itt a tények, és miért nem azt mondod, amit látsz, hanem igazából az ellenkezőjét kell mondani, mondjuk, vagy ellenkezőjét mondják. Úgyhogy ilyen kisebb dolgokkal, de amúgy mindig próbálok nyugodt maradni.
1: Mennyire tervezel előre? Mert azt úgy tudom, hogy évekre nem.
0: Hát azért az ember ugyanúgy, hogy van az, hogy nem tervez évek előre, de tervez, csak mondjuk nem mondja. Ugye én mindig úgy terveztem, hogy szezonról szezonra, hogy szépen mondjuk lépcsőfokról a lépcsőfokról, és mondjuk nem gondolkoztam mondjuk 2016-ban, hogy mondjuk 2024-ben olimpiai indulásért fogok mondjuk küzdeni, hanem mindig a következő évre, mondjuk 2016-ban, 2017-es évre kezdtem el koncentrálni, amikor vége lett annak a szezonnak, és hogy annak a adott lehetőségeit próbáltam kimaximalizálni.
1: Ha már említed ezt, Opavszky Márkkal beszélgetünk, aki majdnem kijutott az olimpiára, mert voltak olyan lehetőségeid, ahol hát, mit mondjak, ezredek, századok döntöttek arról, hogy mi lesz a sorsod.
0: Igen, századok, mondhatni századok döntöttek, hogy mi lesz a sorsunk, de sajnos a századok nem felénk billentek, és végül nem is kaptuk meg azt a lehetőséget, hogy olimpián induljunk.
1: Itt ugye a kajak 2-esről és a kajak 4-esről van szó. Mégis azt gondolom, hogy jobb lenne, hogyha az 1-essel kezdenénk, mert mégiscsak ugye a férfi kajak 1-ben van egy olyan, hogy királyszám is például, hogy amikor a sportoló elindul a kajakos pályafutása útján, akkor nyilvánvalóan 1-esbe kezdi. Most már ugye van 200, van 500, van 1000, és így tovább, és így tovább, és aztán egyszer csak azt látja, hogy bizonyos számok bekerülnek az olimpia programjába, bizonyos számok kikerülnek. Te hogy jártad végig ezt az utat? És van-e kedvenced például a kajak egy mondjuk 200-500 ezer közül?
0: Hát gyerekként ugye mondhatni szerintem van egy ilyen felépített rendszer, mivel amikor serdülő korosztályba, aztán amikor bekerülünk a versenyzők, akkor az első versenyszám az főként az 1000 méter, és úgy jön az 500 is, meg a 200 is, majd serdülő kettőbe, azt hiszem, ugye az 1000 méter serdülőjébe, vagy nem tudom, hogy már kölyök végén. Erről fogalmam sincsen, de nem úgy van, hogy egyből mondjuk valaki 14 évesen már azt mondja, hogy ő már csak 200-ra készül, hanem amit a magyar utánpótlásban a hosszabb távokról csökkennek le a rövidebbre, igen, a versenytávok, és én is régen úgy 1000 méteren bele vannak égve még mindig a fejembe, hogy milyen sokat versenyeztem. Ugye 1000 méteren nyertem olimpiai reménység versenyét is, úgyhogy igazából onnan indult el, és onnan jött ki az, hogy 501-esbe voltam sikeresebb, mint 1001-esbe, és akkor nem is az, hogy arra dőlt a választás, hanem mindig az ember abba szeretne teljesíteni, vagy abba a számba szeretne menni, ahol sikeresebb tud lenni.
1: Amikor a világversenyeken a kajakosok beérnek a célba, és eléjük dugják a mikrofont, akkor általában azt szokták mondani, hogy jól volt fölépítve a pálya. Mondjuk ezt főleg a győztesek mondják. Hogyha kiindulunk mondjuk az 500-ból, akkor Opavszky Márk hogy építi fel a K1 500-as pályáját? Rajt.
0: Egy erős rajt. Rajt után felveszi a 500 méteres utazótempóját.
1: Az más, mint a 200, és más, mint a 1000.
0: Igen, másabb. És a végén meg próbál egy erős, dinamikus finisszel akár vagy lefinisselni a versenytársait, vagy megtartani a adott kiépített előnyét, hogyha ez az adott versenyen alkalmazható.
1: 200? Rajt és onnantól, rajt, ami kifér a
0: csövön? Igen.
1: Tehát ott nincs ilyen pályafelépítés, mert ott százon megy mindenki.
0: Az majd olyan, mint egy agárverseny. Elindulsz és csak mész.
1: 1000?
0: 1000, hát ott azért...
1: Ott annyira nem gáz a rajt, hogyha elrontod. Gáz, de nem annyira, mint 200-on.
0: Hát, hogyha most visszanézve azért az 1000 méter is tud azért szoros lenni, és ott se azért jó dolog lehet elrontani a rajtot, mert szerintem jobb úgy versenyezni. Vannak olyan versenyzők, akik mondjuk hátrébb szeretnek, a mezőnybe szeretnek versenyezni, de vannak olyanok, akik előrébb, akik mondjuk szeretnek egy kicsit kitűnni mondjuk a mezőnyből. Ugye ez egy rajta is akár egyből el lehet érni, egy erősebb rajtal jobban elhúzza, és akkor egyből már mondjuk egy félhajó előnyt ki tud kovácsolni, de akár ott lehet, hogy a végén vissza is tud ütni. De viszont addig megvan az a előnye, az a lélektani hatás is, hogy ő vezeti a versenyt, és hogy az lelkesíti az adott helyzetbe.
1: Hogy jönnek létre az egységek? Mert az egyszerű külső szemlélő azt gondolná, hogy K2-ben, tehát a párosban összetesznek két jó K1-es menőt, és akkor kész a páros. A négyesnél meg elméletileg az is előfordulhatna, hogy összetesznek két jó párost, és már is kész a négyes, de szerintem ennyire azért nem egyszerű a dolog.
0: Ez így van, mivel voltak olyan párosok is, meg vannak is szerintem a mezőnyben, hogy nem mindig a kettő legjobb versenyző, aki hozza azt a két teljesítményt összeadva, hozza azt az elvárt teljesítményüket, hanem van olyan, hogy néha mondjuk egy kicsivel gyengébb teljesítményű versenyző, egy jobb versenyzővel, nagyobb sebességre, jobb részidőkre képes. Igazából ez a alkalmatosságra is helyezhet, meg valami miatt, nem tudom, ebben a sportágban van egy ilyen érdekesség, hogy két leggyorsabb versenyzőből nagyon ritkán adódik, hogy nagyon gyors páros alakulhat.
1: Ti például hogy jöttetek össze Kurusz Leventével?
0: Ez egy jó sztori. A felnőtt magyar bajnokság előtt találtuk ki, hogy induljunk el K2-500 méteren, mert addig úgy volt, hogy kopaszbánytal fogok elindulni 2023-ban a felnőtt magyar bajnokságon, de végül nem jött össze, mivel a kvótaszerző világbajnokságon indultunk volna K2-500 méteren, de végül ugye a Nádas Bencével ment, és sikeresen megszerezték a kvótát.
1: 54 ezreddel megelőzve titeket? Volt egy olyan is?
0: Hát olyan is, de ez még visszább az időben, ugye ez a rákövetkező évben volt, és ugye 2023 felnőtt magyar bajnokságán verseny előtt összeültünk a Levivel, úgyis, hogy én ültem erről, úgyis, hogy hátul ültem, és végül úgy döntöttünk, hogy akkor a Levi fog előrülni, meg hátul, és akkor megnézzük, hogy mit hoz a holnap. Hát a holnap egy aranyérmet hozott nekünk, és ez egy olyan dolog volt, hogy egy-két nap alatt, hogyha már tudjuk akár ezt a szintet, egész jó időt is mentünk, akkor ebben van potenciál, és érdemes lehet így foglalkozni vele a jövőben nézve. És ugye elkezdtünk vele így foglalkoskodni, és ugye a következő évben az első válogatót meg is nyertük, hol legyőztük a Nádas Tótkapárost, úgyhogy az nagyon jó élmény volt, utána a világkupán negyedikek tudtunk lenni, szerintem egy erős mezőnyben volt, és ott is amúgy magunk mögött tudtuk hagyni a Nádas Tótkapárost, és ugye a második válogatón jött ez a
1: ominózus 54 ezred másodperc.
0: Igen, ahol oda becsúszott az a 54 ezred másodperc, és hát sajnos így egy kicsit elkezdett borulni a dominó. A szétlövésen is amúgy meg tudtak minket előzni.
1: A szétlövésről egy picit beszéljünk még, mert annál embertelenebb dolgot keveset tudok elképzelni, hogy egy tök üres pályán, szurkolók nélkül, mondjuk néhány edzővel, baráttal a parton, két hajó elindul, és az életük múlik rajta.
0: Hát ez így igaz. Ez ilyen, féli meg ilyen kínos csend. Hogy a végén csak egy ember szólal fel, vagy egy ember kiállt fel akár, aki mondjuk megnyeri a versenyt.
1: Vagy kettő.
0: Vagy akár négy, hogyha mondjuk egy négyes szétlövésről van szó. És körülötte meg az a kínos csend, az a...
1: Olyan rideg az egész,
0: igen,
1: nem?
0: Igen.
1: Egyébként ott tartalékok voltatok, tehát a párizsi olimpia kezdetéig tulajdonképpen benne volt a levegőben, hogyha valaki megsérül, vagy megbetegszik, akkor nektek csomagolni kell, aztán úgydi.
0: Igen, hát ez így benne volt. Mondhatni, ez egy ilyen...
1: Ilyenkor mi jár az ember fejében? Mert nem akar rosszat a társainak, hogy sérüljön meg, de titkon azért a agya valamelyik féltekében egy picit bízik benne, hogy hát, ha mégis én is kijöhetek. Ez ilyen felemás fura érzés, nem?
0: Igen, igen, ez egy felemás fura érzés. Félig meddig én is bíztam, hogy hát, hogyha megadódik az az esély, vagy valahogy valami csoda folytán létrejöhet, hogy
1: vagy legalább
0: csomagolnom kell.
1: Barátnője kezdjen el szülni, vagy valami, mert ez legalább egy pozitív dolog.
0: Vagy valami olyan történhet, de másik részre tudtam, hogy úgyse fog semmilyen történni, mivel hogy aki megy olimpiára, ki megy, azért az elég magas szinten sportol, tisztában vannak azokkal a dolgokkal, hogy milyen nehéz oda kijutni, milyen alázat kell hozzá, és igazából tisztában van szerintem a saját testével is, és ilyenkor nagyon sok versenyző szerintem legprecízebben állítja össze a napjait, hogy nehogy véletlen valami kis hiba csúszom bele a rendszerbe, hogyha mondjuk olimpia előtt egy héttel derül ki, hogy mondjuk valami kisebb izomsérülése van, és mondjuk amiatt komolyabbra fordulhat, és nem tud versenyezni. Úgyhogy
1: mégül is kimaradt az életedről.
0: Igen, ez kimaradt, de bízunk, hogy lesz majd lehetőség.
1: Mondtad, hogy Leventével a K2-ben, Kaja2-ben te ülsz hátul, ugyanakkor az Opavski, Fodor, Balog, Tamási négyesben, meg te ülsz elől. Úgy mondják, hogy te sztrókolsz, te húzod tulajdonképpen a hajót, a többiek meg tolják. Ezt mi dönti el? Tehát miért van az, hogy K2-ben hátul ülsz, K4-ben meg elől?
0: Hát K2-ben azért ültem hátul, mivel úgy működött jól a párosunk, úgy tudtunk gyorsan menni. Úgy volt arra a párosra mondva, hogy ez így jó, mert hogyha mi fordítva ültünk volna, akkor nem biztos, hogy képes lett volna erre a teljesítményre. A négyesben meg gyerekkorom óta, ugye, ahogy már mondtam is, ilyen alacsony kis vékony voltam, és mikor még ilyen minikajak négyesbe, vagy mikor ilyen serdülős négyes versenyeken indultunk, mindig előre raktak be engem, mert én vagyok a legkisebb, és ugye hátról az erősebb, izmosabb, magasabb gyerekeket kellett ugye berakni.
1: Ellátnak fölötted a többiek.
0: Igen, kövő. Szó szerint így volt, de most már nem. És akkor mindig elülültem. És ugye nagyon jól megtanultam szerintem sztrókolni, nagyon jól érzem a hajót, és ugye ez gyerekkortól alakult ki nálam, mert ugye mindig elültem a négyesbe, és mindig is sztrókoltam, és az edzők is, meg a szövetségi kapitány is pozitívan értékeli, amit én ott előtt csinálok a kajak négyesbe, és emiatt így úgy gondolom, hogy az egyik én pozíció mondjuk egy négyesbe, hogyha mondjuk egy négyes fel kéne építeni, akkor biztos, hogy ott ülnék.
1: És ez eredményezett egy világbajnoki ezüstérmet, és az a kérdés, hogy mi áll az ember fejében, amikor beül egy ilyen négyesbe, ott ül elől, és azt látja, hogy mellette ott van mondjuk a német négyes, kb. 3 olimpiai bajnokkal a hajóban, meg a másik oldalán esetleg ott vannak a spanyolok. Akkor az, akinek mondjuk ilyen 42-es púzusa van, az fölmegy 72-re?
0: Persze, hogy felmegy 72-re, de ugyanúgy higgadtok marad, és nem kezdek el parázni, hogy jó, itt vannak olimpiai bajnokok, és igazából én még így kishal vagyok, de tény, kishal vagyok mellettük, mivel olimpiai bajnokok, de viszont ugyanúgy fel lehet velük venni a versenyt, és akár ugyanúgy le lehet őket győzni, mert
1: mint ahogy meg is történt.
0: Igen, mivel amúgy nincs olyan, hogy szerintem, hogy verhetetlen, bárkit meg lehet, bárkit le lehet győzni igazából.
1: Úgyhogy... olyankor mi van, amikor felakad a kormány és elferdül, és majdnem neki mentek a kínai hajónak?
0: Hát ott nem volt annyira alacsony a pulzusom, az fix.
1: Ugye felakadt a rajt.
0: Igen, az első rajt, ez 20-25 betörtént a második világkupán. Ugye beálltunk a rajtgépbe, lementek a rajtpapucsok, és utána ilyen valaki berajtolhattak, vagy valami technikai probléma volt, mert egyből észrevették, mert ugye, mint hogyha sípolt volna kettőt a rajgép, vagy hármat, az akkor szokott, mikor mondjuk visszalőjük a rajtot, mivel hibás rajtot követtek, és ahogy húzunk egy, kettő, hármat, és éreztük, hogy valami így megakadt hátul. És utána egyből éreztem, hogy megakadt, így fura érzés volt, és hirtelen a hajó elkezdett balra menni. De ez még csak ugye az első rajtnál volt. Akkor mondtam, hogy ez full, ez kész, ez itt vége, már elferdült a kormány, és egyenesbe se tudom rakni, mert ugye úgy felült el, hogy így felütődött. És akkor kiszálltunk, mert még volt időm, mint mindenki ura beállt, mi kiszálltunk a part szélén, és jöttek a szövetségi kapitányok, és ők próbálták meg az edzőink, és ők próbálták egyenesbe tenni. Mi addig ott a vízbe amúgy térdig álltunk, és akkor szerintem nem volt ilyen 20 fok környéke, lehet amúgy hideg volt, és akkor gyors visszaültünk a hajóba, valamennyire kormányozható lett a hajó, de annyi lehetőségünk volt, hogy beültünk a hajóba, és csak ráfordultunk, azaz tettünk egy fél kört a rajtgépbe, és ennyi is, igazából nem is mentünk vele egy méterig egyenesen, és fogalmam sem volt, úgy, hogy volt a lábam, éreztem, hogy amikor kanyarodunk, egy kicsit balra megy, próbáltam korrigálni, de hogy elindultunk, és hirtelen így elvágódott a hajó balra szó szerint, hát mondom, ez hihetetlen. Akkor egyből kivettem a jobb lábamat, és kb. Úgy volt, hogy csak a bal lábam volt benne a lábtámaszba, és végig jobb oldalra nyomtam a kormányt, hogy egyenesen menjen. És igazából az utolsó 200 méter azért megtaláltam, hogy hol van az, amikor úgy egész jól tud menni a hajó, de viszont szerintem így, hogy egy ilyen sérült kormánnyal mentünk, így is egy bravúros negyedik helyet tudtunk elérni, úgyhogy majdnem egy négyes hajó hossza le voltunk maradva, és a végén igazából egy csörre maradtunk el a győzelemtől, a jó német egységtől, és ráadásul úgy, hogy egy hibás kormánnyal mentünk, és útközben is azért voltak olyan dolgok, hogy a hajó újra elkezdett mondjuk balra menni, és akkor vissza kellett jobbra menni, úgyhogy nem egy full egyenes pályát mentünk, hanem egy cikcakos volt.
1: Cél Los Angeles? Kettesben vagy négyesben? Vagy és?
0: Cél, mindenféleképpen. Kettesben és négyesben is, mivel hogyha valaki majd kijött a Los Angeles-i olimpiára, és mondjuk párost indul, akkor annak szerintem kötelező, hogy a négyesben is jön, mivel nincs annyi kvóta, hogy egyesével be lehessen fedni ezeket a helyeket.
1: Opavsky Márk, sok sikert és köszönjük szépen!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai emberünk dr. Bot Péter, az MTK Budapest női kézilabda csapatának vezetőedzője, aki visszajuttatta a csapatot a kézilabda NB1-be, a KNTH ligába, de a doktornál egy picit azért álljunk meg, mert régebben ugye a vízilabdázóknál szokás volt, hogy ha eldobtunk mondjuk a Hajós Alfréd uszodában egy vízilabdát, akkor egy doktort találtunk el, de talán a kézilabdaedzőknél ez ritkább. De milyen doktor vagy?
4: 2002-ben Pécsen szereztem jogi diplomát.
3: Annak milyen hasznát veszed a kézilabda edzői munkásságot során?
4: Nem feltétlenül a kézilabdának szólt. Igazából az időtájt a Szombathelyi Főiskolán voltam oktató, és már korábban is szemeztem a jogi pályával. Miután az oklevelet megszereztem, utána a főiskolának voltam egy rövid ideig jogásza is, illetve tanítottam, oktattam sportjogot, művészeti jogot és egyéb ehhez kapcsolódó tárgyakat.
3: Budapesten születtél mégis, hogyha jól emlékszem, akkor Sárbogárdon jártad az általános iskoláidat, és aztán kerültél Székesfehérvárra. Nem tetszett a budapesti általános iskolai kínálat a szülőknek, ezért kerestek egy jobbat Sárbogárdon?
4: Nem feltétlenül. Édesapám agronómus volt, és ő úgy került Sárbogárdra, és hát nyilván akkor ott nőttem fel, és középiskolában pedig az volt a fő szempont, hogy valami sporttagozatos intézménybe menjek. Dunai Város és Fehérvár volt a célkeretben, Fehérvár nyert.
3: Igen, ám, de kosárlabdázni kezdtél, és azt tartja valamiféle mendemonda, hogy azért lettél kézilabdázó, mert a kosarasoknak több buszmegállónyit kellett utazgatni, míg a kézilabda edzés lehetősége szembe volt a másik oldalon.
4: Hát ez nagyjából így van, igen. Tehát kosárlabdázóként egyedül kellett volna járnom a város másik oldalára, a kézilabdázóknak pedig a Mávelőre pályája az a tőlünk pár épületre volt, és az akkor már osztálytársaim, később szobatársaim is, Imre Vilmos, aki a Sziget-Szent Miklós vezetőedzője most, ők oda jártak edzésre, úgyhogy így nyert a kézilabda.
3: Egyéni sportágban soha nem gondolkodtál, mert ugye mind a kettő csapatsportág, és mind a kettő nagyban támaszkodik arra, hogy a társaid milyen teljesítményt nyújtanak a pályán.
4: Igazából az egyéni sportág, tehát próbálkoztam, nyilván a mi időkben még mindenki kipróbált mindent, nagyon sokat jártunk atlétika versenyekre, és ugye nálunk a családban is azért volt ennek hagyománya, mert nagynéném ugye volt Klára, aki országos bajnok volt, illetve Tajcs Péter edzője is, illetve az ő férje, Józs Kumár András, aki nemrégiben halt meg, szintén forszírozta, de inkább már TFS pályafutásom alatt, hogy inkább az atlétikát kellene választani. Valahogy nekem ez az egyedüllét, csak én, ez nem sportban nem jött be.
3: Mikor kezdtek kijönni az eredmények, vagy másként megfogalmazva a kérdést, mikor jöttél rá, hogy jól döntöttél, amikor a kézilabda mellett tetted le a voksodat?
4: Mert én most se vagyok teljesen biztos. Igazából nekem játékosként hatalmas eredményeim úgymond nem voltak. Legalábbis eléggé későn érő típus voltam, tehát én a középiskola harmadik osztályáig ilyen 145-150 cm-es magassággal büszkélkedhettem, ha szabad így fogalmazni, úgyhogy nem is nagyon lehettek ilyen dolgaim. Aztán megnőttem, bekerültem a TF-re, ott nagyon jó játékosokkal játszhattam együtt, és a TF után ugye már Szolnokra, mint kvázi profi kézilabdázó kerültem el, ott eltöltöttem 3 évet, és akkor kellett igazából eldönteni, hogy hogyan tovább, hogy a kézilabda, mint játékos, vagy egyébként az összes többi része az életnek ezek lesznek a mérvadóak.
3: A testnevelési főiskola, hogyha szabad egy ilyen magánéleti szállat is belevonni, azért meghatározta a családi életedet is a későbbiekben.
4: Hát igen, ott ismertem meg a feleségemet, és abban, hogy például a végül is Szombathelyre költöztünk, abban is nagy része volt neki, mert ugye ő akkor hazaköltözött.
3: Érdekes ez a Szolnok-Szombathely vonal, mert hogy épp mostanában a Szolnok és a Szombathely vívta már több egyszerre a férfi kosárlabda NB1-ben a döntőt, ezúttal a Falkó volt sikeres, de Szolnokon a te feleséged, hogyha jól emlékszem, akkor egy nagyon suliban volt tanár, és hát ha nem tévedek, akkor a kosárlabda csapatnak egy olyan irányítója volt, akit nem is nagyon akartak elengedni.
4: Ez így van, nagyon, nagyon nagy harc, dilemma volt. Ugye akkor az ő edzője Szalai Ferenc volt, aki később polgármestere is lett a városnak, illetve a kosárlabda szövetség elnöke is volt, illetve az országgyűlésben is komoly pozíciókat töltött be. Ő sokat dolgozott azon, hogy mi maradjunk. De aztán végül is az a döntés született, hogy az Edina visszatér Szombathelyre az akkori NB1-es csapatba. Én pedig bekerültem a Szombathelyi akkor tanárképző főiskolára, akik akkor kerültek föl másodosztályba, NB1-B-be, viszont ugye oktató is lehettem mellette, ami abban az időben úgy tűnt, hogy egy nyugdíjas állás lesz.
3: Aztán nem az lett végül. Mikor kezdtél azon gondolkodni, hogy az edzőség lesz a te utad?
4: Nem gondolkodtam ilyenekben igazából. Amikor a legutolsó nagyváltás a sporttudományban, illetve a sporttudományi felsőoktatásban megtörtént, amikor kiderült az, hogy a PhD fokozat az a gyakorlati munkát kicsit háttérbe tudja szorítani. Onnantól kezdve azért eldőlt, hogy mivel nekem nincs PhD fokozatom, és nem is nagyon gondolkodtam abban, hogy ezt meg szeretném szerezni, hogy olyan sokáig ebben a felsőoktatási létben nem fogok tudni eredményesen megmaradni.
3: És aztán mégis miért lettél edző?
4: Hát valamit kellett csinálni az embernek, tehát jöttek a lehetőségek, az ember végig gondolta, és volt egy út, amin elkezdtem járni, és hát azóta is ezen vagyok.
3: Sir Alex Ferguson mondta azt, hogy ő most 84 éves, de amit edzőséggel eltöltött idő, azt kettővel kell megszorozni. Putiász pedig, aki női labdarúgóként most hagyja el a Barcelonát, ennyit tett hozzá, inkább hárommal. Te hogy állsz ehhez hozzá, mint aki nőkkel dolgozik edzőként?
4: Hát én egyelőre ezt a 35 évet, ezt 35-nek számolom. Igazából egy idő óta megtanultam azt, hogy van egy munkám, de amikor annak vége van, akkor azt le kell tenni, el kell felejteni, és akkor azért is kicsit könnyebb lehet az ember élete.
3: Aztán elkerültél a Nemzeti Kézilabda Akadémiára, ahol részben nagyon sikeres időszakot töltöttél el, részben volt ennek egy olyan része is, kis átfedésekkel, hogy az utánpótlás válogatottakban is a stáb tagja lettél. Ezek hogy jöttek az életedbe?
4: Hát igazából előbb volt az utánpótlás válogatott. Ott igazából a legfontosabb szerepe ebben azt gondolom, hogy Ökrös Csabának volt, mert hogy ő volt az, aki amikor a Bohus Bea edzőt keresett maga mellé, akkor engem javasolt. Mi a Beával az első beszélgetésünkkor viszonylag gyorsan megállapodtunk abban, hogy ezt a munkát elkezdjük együtt. És akkor utána, amikor már a válogatott mellett voltam, akkor ajánlotta fel a Tamás, Mocsai Tamás, hogy dolgozhatnék az akadémián, és vele is sikerült megállapodni, és akkor így kerültem a NK-hoz.
3: Az utánpótlás válogatott melletti munkádat nagyon komoly sikerek övezték, gondolok itt EOF győzelemre, Európa bajnokság, dobogók, világbajnokságon dobogók, U17, U18. Miért nem vagy te sokkal híresebb?
4: Nem gondolom, hogy én vagyok, aki erre megfelelő választ tud adni. Én azt gondolom, hogy egyébként, hogy azokon a helyeken, ahol ez nekem fontos, én ott híres vagyok. Tehát a játékosok közt szerintem ez a része rendben van.
3: Dr. Volt Péterrel beszélgetünk, az MTK Budapest kézilabda csapatának vezetőedzőjével, aki hát azon túl, hogy a már felsorolt helyeken dolgozott, egyszer csak úgy döntött, hogy inkább Németországba teszi át a székhelyét. Ennek mi volt az oka?
4: ugyanúgy, mint az eddigieknél. Volt egy lehetőség, meghallottam, hogy valószínűleg keresnek edzőt Metzingenben. Volt egy beszélgetésünk az ottani elnökkel, és ennyi.
3: Az ottani elnök történetesen magyar, és abban a csapatban azért elég sok magyar játékos is megfordult. A te időszakodban is, meg azt megelőzően is, nem tudom, talán Hásfalvi, Albek is volt ott egy ideig. Hogy tudnak ők ott magyarként generálni egy kupagyőztes csapatot?
4: Igazából, hogyha ez az elnökre vonatkozik ez a kérdés, igazából ő nem magyarként generálja ezt a csapatot, hanem ahogyan a német viszonyok közt a női kézilabda létezhet, azt az abban rejlő lehetőséget próbálja minél inkább kihasználni. Hogy ebbe néha vannak magyar játékosok is, ez csak egy olyan vonal, hogy vannak magyarok, hollandok, csehek, franciák, ahogy éppen sikerül.
3: Ahogy nézegetjük a pályafutásodat, elég sokszor voltál a megfogalmazás szerint az edzői tím tagja, a más megfogalmazás szerint másod edző, ami nekem azt fordítja le, hogy elég komoly alázattal viseltetsz a kézilabda iránt.
4: Én ezt nem tudom, megint csak saját magamat nyilván nem fogom dicsérgetni, de azért ebbe többször volt, amikor az edzői tím tagja, tehát amikor a jegyzőkém az megköveteli, hogy valakit A vagy B helyen írjunk be, ez nem feltétlenül kell a való életben is, hogy így nézzen ki. Mivel valakit be kell írni az A helyre, akkor az A helyre van beírva, én nem bánom, hogyha én B vagyok.
3: Ha ennyire sikeres volt az az időszak, akkor miért jöttél mégis el Németországból?
4: Ez egy nehezebb történet, ami elég sok összetevője van ennek a történetnek. Nem feltétlenül voltunk ebben a szezonban már annyira eredményesek, mint a vezetőség várta volna, illetve azért nem nagyon sikerült olyan munkát sem találni a feleségemnek, amiben mindketten boldogok lettünk volna, úgyhogy azt gondolom, hogy jobb ez így.
3: Amikor elérkezett az a pillanat, hogy az MTK edzője lehetsz, akkor hát finoman fogalmazva sem a bajnoki címért küzdött a KNTH ligában a csapat. Mégis elfogadtad ezt a felkérést, és akkor még ugye az lett volna a cél, hogy bent tartsd a csapatot, ami végül nem sikerült. Ezt hogy élted meg?
4: Nyilván minden vereséget kudarcként élek, meg én nagyon-nagyon gyűlölök kikapni, de mivel már a kezdetektől fogva az összes beszélgetésünk arról szólt, hogy A, B verzióban gondolkodunk, hogy mi van, hogyha ez történik, mi van, hogyha az történik, olyan hatalmas meglepetés nem ért, azt gondolom, hogy akkor már senkit sem. Nyilván megpróbáltuk kiskanállal kimerni a vízből, vagy a hajóból a vizet, nem sikerült, bár többek állítása szerint, hogyha lett volna még rá két hetünk, akkor akár sikerültett volna. Igazából a tárgyalások közben is a igazi meggyőző erő az abban volt, hogy nem csak arról szól a történet, hogy most hirtelen oltsuk el tüzet, és akkor majd lesz valahogy, hanem megvolt az, hogy ha ez történik, akkor hogyan tudunk tovább menni, illetve ha nem ez történik, akkor hogyan tudunk tovább menni.
3: Történt mindez egy

0: olyan tervet kellett eléjük állítani, amiben láthatták azt, hogy igen, lesz egy ilyen közbenső év, viszont ezt olyan dolgokra tudja felhasználni, amiben a saját fejlődése az lehet, hogy hatványozottabban jön elő, mint hogyha esetleg eltöltene valahol az első osztályban egy olyan évet, ahol 5-10 perceket játszik.
1: Az MTK labdarúgó szurkolói megszokták, hogy időről időre a csapat kiesik, és azonnal visszajut az NB1-be, és ilyenkor a szurkolók azt mondják, hogy ez azért jó, ez a másodosztályi szakasz, mert a vezetőknek, edzőknek, játékosoknak biztosít egyfajta átgondolási lehetőséget, hogy mindent jól csináltak-e az előző időszakban, illetve mi az, amit rosszul csináltak. A durvább megfogalmazás pedig azt szoktam mondani, hogy így legalább megtisztul a rendszer. Te ezt hogy élted meg?
0: Ezt a részét én értem a történetnek, hogy lehet ezt így is felfogni. Nyilván a kiesési részében a történetnek én azt gondolom, hogy nekem kevesebb szerepem van, tehát erről sok mindent nem nagyon tudnék mondani. Valószínűleg van erre lehetőség, illetve nyilván másodosztályban, akik akkor is maradnak egy klub mellett, amikor az kiesik, akkor valószínűleg nem feltétlenül csak azok a külsőségek motiválják a játékost, amit egyébként megszerezhet ebben a sportágban.
1: Te milyen fajta edző vagy, különösen miután nőkkel dolgozol, aki közelebb engedi magához egy kicsit a játékosokat, mondjuk elmondhatják, hogyha elhagyta őket a barátjuk, vagy éppen rossz paszban vannak, tartasz egy pici távolságot, vagy te vagy Péter Bá az edző, akinek a szavára oda kell figyelni, egy kicsit tartani kell tőle?
0: Érdekes dolog, ez nyilván én azt gondolom, hogy elmondhatják, de nem mondják el. Tehát most arra, igen, Peti Bá lettem. Tehát ugye a 98-as korosztálytól kezdve foglalkoztam az utánpótlás válogatottakkal, a 98-asok még tegeztek a válogatottban, 2000-esek már nem. És itt is nyilván, ahogy jönnek a játékosok, már többetnek problémát okoz, hogy tegeződjünk, vagy magázódjunk, vagy hogyan legyen ez a történet. Nem gondolom, hogy távolságot tartok, de valószínűleg a kisugárzásomtól lehet, hogy azért nem feltétlenül azt a hatalmas barátkozást élem meg a játékosokkal.
1: Amikor a csapat kiesett az NB1B-be, akkor elég komoly terelővonalakat festettetek le az országútra abban a tekintetben, hogy egyrészt ugye vissza kell jutni, de hogy milyen körülmények között kell visszajutni. Volt erre valamilyen szabályrendszer, és ha igen, azt hogy fogadták el a játékosok?
0: Hát igazából szabályrendszer úgymond nem volt, viszont azt az elejétől kezdve látta mindenki, hogy itt a vezetőség olyan körülményeket teremtett meg, amiben egy kvázi első osztályú kerettel tudtuk lejátszani ezt a bajnokságot, amivel szemben nyilván az első pillanattól kezdve elvárás volt az, hogy azonnal visszajösszön az első osztályba, és nyilván azt is láttuk, hogy azért javarészt jobbak leszünk, mint az ellenfelék, ezért nyilván legfőbb célként az volt kimondva, hogy ezt pontveszteség nélkül tegyük meg. Nyilván egy 30 mérkőzéses bajnokságban azért vannak olyan szakaszok, amikor nem feltétlenül toppon tud teljesíteni a csapat, és hogyha emellé még beesnek sérülések, akkor lehet olyan, hogy kikap a csapatod. Velünk ez megtörtént egyszer, illetve volt még egy döntetlenünk is. Nem éltük meg túl jól, de ettől függetlenül a feljutás és a bajnoki cím meglett, ennek viszont örülünk.
1: Milyen a női magyar másodosztály kézilabdában? Ugye tudni kell, hogy azon túl, hogy jó sok vidéki csapat akár nagy távolságokat is kénytelen utazni, emellett nagyon komoly, nagymúltú és a KNTH ligában vezetőszerepet játszó csapatok fiataljai is szerepelnek ebben a ligában, gondolok itt a Győr vagy a Ferencváros fiataljaira, de ugyanakkor van egy feltűnően erős Békés Csaba, és vannak olyan kisebb csapatok, akik nyilvánvalóan egy volt NB1-es csapat, vagy éppen a feljutásra esélyes csapat ellen sokkal többet tesznek ki a pályára, mint amit általában.
0: Szerintem minden benne van abban, amit elmondtad. Tehát ez egy eléggé heterogén bajnokság, amiben nyilván az ellenünk lévő meccs mindenkinek egy ünnep volt, amiben kvázi tét nélkül tudott játszani, ezt voltak olyan csapatok, akik ki is használták, és nagyon meg tudták nehezíteni a dolgunkat.
1: Lehet-e ilyen esetben kísérletezni, akár a hosszabb távú jövőt is tekintve? Tehát ha tudod, hogy egy olyan csapat ellen játszol, akinek még az NB1B-s léte is egy kicsit kérdéses, megengedhetsz-e magadnak olyat, hogy esetleg olyan

0: formációkat gyakorolsz, ami majd a KNTH ligában lesz szükséges vagy fontos?
1: Nem feltétlenül olyanokról van szó, hogy mit tudunk gyakorolni, mit nem. Én annak tudok örülni, hogyha minden mérkőzésen minden játékos megfelelő játékidőt tud tölteni a pályán. Inkább erre próbáltam koncentrálni, amikor erre volt lehetőségünk. A következő szezonra az nyilván személyi változások miatt is azért viszonylag kevés dolgot fogunk tudni átvinni, bár nyilván vannak elvek, ami az ragaszkodni fogok jövőre is.
0: Voltak-e olyan esetek, hogy megérkezett ide nektek hazai pályaként tekintendő Kerepesi Sportparkba egy kisebb egyesület csapata, és hát úgy rácsodálkoztak, hogy
1: Ez nem gondolom, hogy csak a kisebbekkel történik. Aki itt először van, az mindenki rácsodálkozik, hogy mert azért ez a létesítmény, amikor az ember belép, azért az egy lenyűgöző történet, és mi, akik itt vagyunk hétközben, és azért látjuk, hogy milyen rendezvények vannak még a mi mérkőzéseinken kívül, tehát mi örülünk, hogy itt lehetünk.
0: Amikor azon kezdtetek el gondolkodni, és ugye nyilván ez volt a cél, hogy feljut a csapat a KNTH ligába, akkor hogy tekintettetek a játékos állományra, hiszen vélhetően, ami az NB1B-ben elég volt, az nem lesz elég az NB1-ben.
1: Vélhetően igen, de nyilván a hátulról kezdtünk építkezni, mint ahogy általában itt a csapatsportágban szokták mondani, tehát megpróbáltuk a kapusposztot biztossá tenni, illetve egy kicsit majd próbáljuk a következő szezonban gyorsítani a játékot, illetve még motiváltabb, még harcosabb csapatot kialakítani, és ehhez kerestünk játékosokat.
0: Ha már a kapusoknál tartunk, ugye most ebben a pillanatban, ha jól számolom, akkor 3 kapus van. Igazolva pillanatnyilag még 4, de valójában 3 csapattal kezdtek hozzá a következő szezonhoz. Köztük azzal az Imre Szofival, aki Imre Bence húga, és ugye korábban ő a Ferencvárostól volt itt kölcsönben, illetve van még Lakatos, illetve Méninger, akik érthetően mindhárman szeretnének majd védeni az NB1-ben. Ezt edzőként majd hogyan fogod tudni játékpercben azonosan kiadni, vagy majd ők eldöntik a teljesítményük alapján, hogy ki lesz többet a kapuban?
1: Nyilván, amit az előbb mondtam, én szeretem, hogyha mindenki megkapja maga játékidejét, de a teljesítmény fog, főleg egy első osztályban, és nyilván főleg azokon a meccseken, amin a sorsunk múlik, ott nem lehet ezen nézni, stoppert nézem, és akkor 12 perc, 30 másodperc lejözte, felmész. A teljesítményükkel kell mindenkinek kivívni saját magának a játékidőt. Általában azért nem olyan nagy baj, hogyha ott a főleg első osztályban, hogyha van ott 3 kapus mellett. Ez a tapasztalat az azt mondja, hogy a 13. 14. helyen lévő mezőnyjátékosomat már sokkal kevésbé használom, mint hogyha esetleg van egy 3. kapuson.
0: A játékos állomány következő szezonbeli kialakításánál megint hasonló helyzetben voltál egy kicsit, mint korábban, mert ugye úgy kellett igazolni, hogy pillanatnyilag ugye NB1-B-s csapat, de vélhetően NB1-es lesz. Milyen most a piac egy olyan csapat számára, aki most jut fel, és hát vélhetően a célja elsősorban a bennmaradás lesz, bár majd erről beszélünk. Hogyan áll hozzá egy feljutó csapathoz egy olyan játékos, aki mondjuk eddig a KNTH ligában játszott?
1: Mert ez szerintem játékosa és sokszor menedzsere válogatja. Hál' Istennek azért meg tudtuk győzni azokat a játékosokat, akiket mi szerettünk volna leigazolni, hogy itt nem csak arról lesz szó, hogy verget állni fog, hanem a klub is szeretne fejlődni, illetve olyan körülményekbe érkezik, ahol saját maga játékosként is fejlődni tud.
0: Az Eger is jön az MTK-val, az NB1-be, akivel kapcsolatosan tulajdonképpen egy folyamatos verseny volt az NB1-B-ben, bár általában az MTK-t jobban, de mindig ott liheget a nyakában az Eger. Ez a két csapat lesz vélhetően a leggyengébb az NB1-ben, vagy most úgy látod a KNTH ligát, hogy azért van egy-két olyan együttes, amely verhető?
1: Hát, hogyha aki ezt most ebben a pillanatban meg tudja mondani, annak a varázsgömbjébe én is nagyon szívesen belenéznék. Tehát jelen pillanatban én nem hiszem, hogy van olyan ember, aki ezt meg tudja mondani. Egy biztos, hogy általában ugye a feljutó csapatoknak az első célja az, hogy benn maradjon a felsőbb osztályban. általában annak, aki feljutott ennek a kettőnek lesz ez a célja, de a többieknél is gondolom lesznek olyanok, akikkel versenyeznünk kell.
0: Mit gondolsz, hogy és egyáltalán volt-e a vezetőségnek valamilyen célkitűzése azon túl, hogy maradjon benne a csapat, hogy mit lehet elérni ezzel a játékos állománnyal, úgy, hogy ismered a pillanatnyilag NB1-es csapatokat, már lehet tudni, hogy melyik az a kettő, amelyik búcsúzik a KNTH ligától, hogy hova várod a csapatot, mi a minimum elvárás, oké, maradjunk bent, de mi az, amit elérhet az MTK Budapest?
1: Nyilván én mostani állapotokról, illetve mostani első osztályról tudok beszélni. Azt gondolom, hogy ez nem nagyképű, hogy azt mondanám, hogy ebben a ligában mi bent tudtunk volna maradni, tehát a két kiesőt megelőztük volna, és az előttük lévő csapatok közül is 2-3-4-nek meg tudtuk volna nehezíteni a dolgát.
0: Hogy látod a pillanatnyi magyar női kézilabdát úgy, hogy van pillanatnyilag most már 4 csapat, amelyik egy kicsikét kiemelkedik a mezőnyből. 2 nagyon, 2 egy kicsit. Ugye gondolok itt a Győrre, a Ferencvárosra, illetve a Debrecenre és az Esztergomra.
1: Viszont a mögötte lévő tömegben azért eléggé masszív csapatok vannak, akiknél azért egyik sem meglepő, hogyha az egyik megveri a másikat, illetve a másik az egyiket. Nyilván ez a 4 csapat mondhatjuk, hogy jelen pillanatban kiemelkedik. Ennél van sokkal többet nem tudok erről a történetről, mint ami kívül is látszik igazából. Remélem, hogy meg tudjuk állni a helyünket köztük.
0: Beszélgetésünk pillanatában egy mérkőzés, amelyik hátra van a csapatnak. Utána, hogy alakul a program, gondolom, majd a meccs után lesz egy éremátadás, meg néhány ásványvizet majd felbontanak a játékosok, de hogy mehetnek ők szabadságra, illetve mikor kezdődik majd a felkészülés?
1: Hát egy borzasztó gyors pihenő veszi kezdetét. Nagyjából 4 hét olyan pihenőjük lesz a játékosoknak, amikor a klub által kiadott programjuk sem lesz. Nyilván elvárjuk tőlük azért, hogy ne passzívan töltsék ezt az időszakot, és július 1-től fognak kiadott programot kapni, és a hivatalos közös edzés programunkat azt július 3. hetében fogjuk elkezdeni felmérésekkel a Landos utcai laborunkban. Az első hónap, tehát július folyamán nem fogunk játszani edzőmeccseket, de augusztustól egyből belecsapunk a lecsóval, először a Ferencvárossal fogunk játszani augusztus 4-én, ha jól emlékszem, és utána minden hétvégén, minden pénteken fogunk játszani edzőmeccset.
0: Dr. Volt Péter, köszönjük szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozhoz előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohásztottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

Köszöntöm Önöket, Nyágúi Gergelyt hallják. A Sporthely mai rendhagyó adásában utazásra invitálom Önöket. Kis túlzással bejárjuk a fél világot. Témánk a szörf és a magyar hullámlovasok múltja, jelene és jövője. Óbudán vagyunk, az Aquincumban, és a Dunától indulunk. Érintjük majd a Balatont, Münchent, az Atlanti-óceán keleti partját, hogy aztán Közép-Amerikán keresztül eljussunk Hawaii-ra. Innen indult ugyanis minden, a polinész szigetvilágból, ahol is európai ember az 1700-as évek végén Tahitin találkozott először a szörfözéssel. A 20. század elején, aztán előbb az Egyesült Államok nyugati partvidékén, majd szép lassan az öreg kontinens nyugati felében is megindult a deszkások térhódítása. 1964-ben lezajlott az első világbajnokság, 2020 óta pedig a szörf az olimpiák műsorán is szerepel. Utazásunkat Lotfi Pejmannal, a hazai hullámlovaglás egyik úttörőjével, a Hunga Surf Open megálmodójával kezdjük. De vajon hogyan indult hódító útjára ez a mára már nem is annyira extrém sport hazánkban?

0: Én 22 éve szörfözöm, és 22 éve próbálom a barátaimmal és szörftársaimmal építeni ezt a kis szubkultúrát, és a mai napra már rengetegen vagyunk, ismeretlen szörfösök folyamatosan felbukkannak világ minden tájáról magyarok. Hol is kezdjem a szörfözés? A Balaton az egy nagyon-nagyon jó példa. Aki balatoni gyerek, és főleg déli partiak, nyaranta azért befúj egyszer-egyszer egy nagyobb szél, és akkor megjelennek a hullámok. És azért azt az ember úgy nézi, hogy jó, milyen érdekes lenne ezeken a kis hullámokon itt valamit csinálni. A másik kapcsolódásom gyerekkorból pedig a Dunán, amikor elment egy-egy nagyobb hajó, és ugye a teljesen sima vízben hirtelen egész nagy hullámok megérkeztek, egy fél percig jöttek, és a hullámokkal én ott találkoztam először a Dunaparton. Van egy ilyen vonzalom a hullám, mint természeti jelenség felé szerintem mindenkinek. És amikor először kijut az ember óceánra, vagy olyan tengerpartra, ahol megtapasztalták ezek a hullámokat, akkor ezek a gyerekkori dolgok így előjönnek, azonnal csinálni akarja az ember, aztán van félelmetes része, de úgymond extrém sport fázisát már kinőtte a sport, hiszen teljes mértékben rendelkezésre áll mindenféle tanulóanyag az interneten. Tulajdonképpen fel lehet építeni úgy a sportot, hogy egyáltalán nem veszélyesebb, mint egy bármilyen nyílt vízi sporták. Ugye az extrém sport arra szokták mondani, hogy teljes őrültség. És ennek is van olyan része, mert például a nagy hullámszörfözés, vagy a nagyon-nagyon veszélyes hullámokon való szörfözés, az elmehet extrém sportba, de inkább azt szokták mondani, hogy action sport, vagy board sport, ugye deszka sport. Mai napra teljesen a sport globalizációnak köszönhetően világszerte ismert. És már a magyarok is számos magyar szörfversenyzővel versengenek évente többször is.
1: Ha már szóba került az, hogy deszkasport, azért gyanítom, hogy nagyon-nagyon szoros a kapocs a szörfdeszka, a gördeszka és mondjuk a snowboard deszka között. Itt azért van átjárás, hiszen ugye te jó magad is snowboardosként is szerepelsz, és hát nem mellesleg szörfözöl.
0: Hogyne, és a felismerés is az, hogy nekünk szörföznünk kell. Olyan 18 éves koromban érkezett, egy barátomnál néztük a tévében az extrém sport műsort, és ott volt egy összeállítás, és akkor így egymásra néztünk, és rájöttünk, hogy ez minden alapja. Tehát az összes deszkasportnak ez az alapja, az őse. Sokszor újra inspirálódik a gördeszkából, akár a snowboardból is. Mondok egy példát. A szörfösök kimentek a partra, hogy tudjanak szörfözni a betonon, gördeszkáztak, de a gördeszka, mivel ott könnyebb, úgymond szilárd talajon fejlődni, tovább vitte a dolgot, és azokat a trükköket, amiket elértek gördeszkában, amit visszaemelték a szörfbe. Vannak olyan akrobatikus forgások például, amit meg úgy érzem, hogy már majdnem a snowboardból táplálkozik vissza a gördeszka is, és vissza a szörf is egy idő után, amikor ilyen dugóhúzó, vagy ilyen csavart, szaltósabb trükkök vannak, vagy jönnek hamarosan, korkok, az már szinte megkockáztatom, hogy már a snowboardból táplálkozik vissza. Tehát ezek mind összefüggenek. Több dolog azonos, a deszka, illetve az, hogy a gravitáció a csúszásnak a mozgató rúgója, és nem valami húz. Csúszol egy lejtőn. A hullám is egy lejtő, csak egy átmeneti lejtő, és ugye nem annyi lejtő lehetőséget ad, mint mondjuk egy nagy hegy.
1: Kanyarodjunk vissza az eredeti feltevéshez. A szörfözéshez két dolog kell, hullám, ergo tenger és egy deszka. Na most itt ugye Magyarországon deszka van, tenger az kevésbé, és most mégis ugye Hunga Surf Openről beszélünk. Akkor hogy vannak nekünk mégis szörfözőink, hiszen ugye majd egy következő témánk lesz az is, hogy soha nem látott sportági sikerként, ugye El Salvadorban szeptemberben teljes csapat indulhat a világbajnokságon, tehát akkor honnan és hogyan vannak egyáltalán magyar szörfösök?
0: Nagyon sok országgal ellentétben magyarok általában úgy működnek, hogy ha egy magyar kiköltözik külföldre, akkor a gyerekei már ugye beolvadnak általában. Ugye láttuk ezt az 56-os magyaroknál, ez egy tökéletes példa. Nagyon sok másik népnél ez úgy működik, hogy mondjuk egy német, hogy elköltözik Dél-Amerikába, azért a fia még német marad, és hogy kicsit visszahúz jobban, és jobban benne marad ez a nemzeti identitás, és ezért külföldi országokban, a Nyugat-Európában sokkal több olyan szörfversenyző van, aki kifejezetten valahol külföldön nőtt fel, és ott vált szörfössé, még Magyarországon. Mi még keressük ezeket az embereket, és nem igazán találtuk meg, de az utóbbi 15-20 évben nagyon sokan kiköltöztek már felnőtt fejjel külföldre. Jelenleg most a legjobb szörföseink, lelkes, hobbi szörfösök. Ezt most úgy kell képzelni, hogy mondjuk, ha így rávetítenénk egy olyan sportra, amit mindenki ismer, mondjuk például a futball, akkor Magyarországon aki profi futballista, az ugye NB1, NB2, NB3. Most azt úgy kell képzelni, hogy a magyar legjobb szörfösök, azok ilyen regionális szinten esetleg labdába rúghatnak, jó indulattal. De nálunk nem ez a fontos, hogy most kihanyadik lesz a világbajnokságon, meg nem is ez a fontos, hogy kihanyadik lesz akár a Hunga Surf Open, hanem az, hogy közösséget építsünk, hobbi sportot, tömegsportot csináljunk, elérhetővé tegyük ezt még mindig elég egzotikus sportot, minél többen kipróbálhassák, beleszeressenek, és gyarapodjunk, mint szubkultúra és community, és megismertessük ezt a gyönyörű dolgot, hiszen itt sok más sporttal ellentétben az örömet nem az okozza, hogy hanyadik vagy a versenyen, vagy ha elérsz egy csúcsot, vagy egy eredményt, vagy egy szintidőt, hanem maga a csúszás, a szörfözés maga annyira egy fantasztikus élmény, hogy ezt mindenkinek nagyon csak ajánlani tudom, hogy kipróbálja egyszer, vagy bármilyen szintre elsajátítsa. Soha más ilyen sporttal nem találkoztam még, hogy a legelejétől a profi szintig minden szint, ahol épp tartasz, ugyanúgy élvezhető. Az első perctől a profivá válásig.

0: És ha már a profivá válásról volt szó, ha nem is feltétlenül a vérprofiknak, de hazánk legjobb szörfőseinek seregszemléje, mai utazásunk következő állomása München is. Ott kerül ugyanis megrendezésre a Hunga Surf Open, utikalauzunk pedig nem más, mint Kocka Gergő versenyigazgató.
1: Most szervezzük meg először Münchenben a Hunga Surf Open-t hullámmedencében, mesterséges körülmények között, de minden jel arra utal, hogy hagyományt tudunk ebből teremteni, és nem csak a jövő évben, hanem az azt követő években is vissza fogunk térni Münchenbe, ahol mind a mellett, hogy nem csak számunkra, a budapesti szörfösök számára vált elérhetővé, és könnyebben megközelíthetővé egy hullám, hanem nagyon nagy szeretettel és tártkarokkal fogadtak minket a helyi szervezők, a helyi marketingesek, mert ők is igazából keresik azokat a nemzeteket, ahol ilyen fajta nyitottság és ilyen fajta elkötelezettség van a szeretett sportunk, a hullámsport iránt. Minden ilyen versenynek a megszervezése, főleg az első pár évben, azt gondolom, hogy egy alulról jövő kezdeményezés. Ez elkötelezettség és a sport iránti szeretet nélkül ez nem működik. Ezért van az, hogyha visszatekintünk akár deszkás, snowboardos sportoknak vagy rendezvényeknek a hőskorára, akkor az mindig versenyzők által kezdeményező, alulról jövő szerveződés volt. Ez most is így van. Ugye Peyman indul is igazából a versenyen, de azt gondolom, hogy mindenki, aki a szervezésben részt vesz, valahogy ennek a szubkultúrának az aktív tagja. Ez valahogy az ünnepe lesz, azt gondolom, ami sportunknak, ami még gyerekcipőben jár itthon, de folyamatosan fejlődik, érünk el kisebb-nagyobb sikereket, és ez annak a pici, de egyre bővülő közösségnek sokat jelent, sokat ad. Azt gondolom, ezek azok az energiák, amiből mi is szervezők tudunk merítkezni, tudunk kapaszkodni, és ez az, amivel magunk mellé tudunk állítani akár szponzorokat is például, hogy támogassák az ilyen típusú versenyeket és az ilyen típusú kezdeményezéseket, mint a müncheni hullámmedencé a megszervezésre kerülő Hunga Surf Open.
0: Egyébként, ha már a hullámmedencét említettük, azért szerintem sokan tapasztaltunk, jártunk már olyan strandokon, élményfürdőkben, ahol azért vannak hullámmedencék. Sokkal nagyobb, grandiózusabb medencét kell elképzelni?
1: Igen, de nem bírom ki, hogy nem mondjam, hogy fun fact, hogy mi is itt kezdtük, tehát mi is megfordultunk ezelőtt 15 évvel a Palatinus hullámmedencéjében, de ez összehasonlíthatatlan a kettő egymással. Nyilván más volt a célja, annó egy gyógyfürdőben a hullámosztatásának az embereknek, meg a nagy közönségnek, ezek professzionális medencék, és nagyjából úgy kell elképzelni, hogy egy számítógépről vezérlik a hullámnak a méretét, a hullámnak az erejét, a hullámnak a típusát. Egyfelől ez ad egyfajta kiszámíthatóságot, ez egy nagyon nagy lehetőség minden magyar vagy ilyen landlocked szörfösnek, hogy ne csak a hullámnak az elkapásával foglalkozzon, a helyezkedéssel, az óceánban való helyezkedéssel foglalkozzon, és azzal fogjon úgymond az ereje, hanem tényleg a hullámon való manőverezést, közlekedést, kanyarok trükköknek a gyakorlására tudjon koncentrálni. Ez egy nagyon nagy segítség. Azt gondolom, hogy ez nem fogja, és nem is szabad, hogy helyettesítse a normális óceáni körülmények közötti szörfözést, viszont mindenképpen könnyebbé teszi a budapesti szörfösöknek is, hogy több legyen igazából a sikerélmény.
0: Most már két olimpiát megért, és hát nem jövök, hogy még legalább kettő, de sokkal többet megér majd az újabb feltörekvő sportok egy

0: lehet elvágyódásra a nagyvárosból a természetbe. Szóval csomó olyan pozitív hatása van igazából a szörfnek, a szörfözésnek, meg a szörfös életstílusnak, de akár egyéb bordsportot is kiemelhetnék, amivel könnyű kapcsolódni. És hogyha az ilyen típusú rétegsportok újra elkezdik vonzani a nagyobb multicégeknek az érdeklődését, és elkezdek kicsit több pénz áramolni ezekbe a rétegsportokba, akkor lehet, hogy a lehetőségek is még nagyobbak lesznek, lehet, hogy elkezd azon a maréknyi csapaton kívül más is hinni abba, hogy van lehetőség, és lehet akár az Alföld közepén is hullámokat varázsolni, mert valahol München, és a müncheni hullámmedence ezt mutatta meg, ahol a reptér mellett van igazából az egész létesítmény.
1: És egyébként, ha már ugye a közösséget és az utánpótlást, és tényleg a jókedvet és az egészséges életmódot emeltük ki, azért azt leszögezhetjük, hogy Magyarországon tényleg a sporttal jut bőven pénz, csak hát nyilván azért valamit le kell tenni, hogy tényleg ide is jön. És úgy tűnik, hogy a szörfösök is jó úton haladnak e felé, és azt hiszem, hogy egy kis támogatással ti is elbírnátok.
0: Abszolút, csak egyetérteni tudok azzal, amit mondtál. Ugye azzal, hogy olimpiai sportág lett a szörf, a MOB-hoz ugye mi is bekerültünk, reméljük, hogy a háttérben zajló események is igazából rendeződni fognak, és egy közös célként tudunk majd együttesen haladni afelé, hogy a hullámszörf sport is megkapja azt a figyelmet és támogatást, amit azt gondolom, hogy ér és igényel is.
1: De egy icipicit azért még segítsünk a hallgatóknak, hiszen ugye ez itt a sporthely, és ideálisan most bemutatunk egy helyet, amit nyilván most még a lehetőségek hiányában nem tudunk Magyarországon megtenni, de ugye többször elhangzott, hogy igazából hullámkelés, deszka. Na most deszka és deszka között is van különbség. Most például ti a müncheni eseményen short vagy long, vagy milyen deszkával versenyeztek majd?
0: Szabadon van hagyva, de azt gondolom, hogy minden versenyző shortboarddal fog érkezni. Ugye alapvetően itt maga a hullám is, amit kiválasztottunk, az egy advance, ez egy haladó hullám, és egy point break típusú hullám, ami azt jelenti, hogy legalább 5-6 manőver kivitelezésre lesz lehetőség. A hullámnak lesz bőven annyi ereje, hogy egy kisebb volumenű, kisebb űrtartalmú 5-10-es, 6-1-es deszkával is lehessen közlekedni a hullámokon, és minden magyar szörfös meg tudja mutatni a legjobb arcát.
1: És ha már beszéltünk hullámtípusokról, esetleg be tudjuk-e avatni a hallgatókat, akik mondjuk a tévében vannak egy olyan kiváltságos helyzet, hogy látják, és mondjuk el is magyarázza nekik a riporter, de azért a rádióban egy picit próbáljuk meg egyáltalán leírni, vagy odavinni virtuálisan a hallgatót, hogy hogyan is kell elképzelni konkrétan egy szörf versenyt, akár az óceánban, akár pedig a medencében.
0: Itt most azért van tennék egy kis különbséget, mert óceáni körülmények között a szörf versenyeknek van egy nagyon standard lebonyolítási rendszere, ami a 4-es hitekbe való osztozását adja a versenyzőknek, a kvalifikált versenyzőknek. Mi ettől most eltértünk, és abszolút rendhagyó módon úgy fogalmaztuk meg, hogy egy azonnali döntő formátumot próbálunk most igazából megvalósítani és népszerűsíteni, hogyha lehet így fogalmazni, ami egy előzetes rangsor alapján, meghívás alapon kvalifikálták igazából a versenyzők magukat, és kétszer egy órájuk lesz 4-4 hullámnak a meglovagolására. Ugye a hullámok között attól függ, hogy hol van a törése a hullámnak, megkülönböztetünk jobbos és balos hullámot, ez igazából a haladásnak az irányát is mutatja. Ezáltal mindkét típusú versenyző alapállását tekintve goofy vagy regulárnak nem csak hogy lehetősége lesz, hanem szükséges is, hogy úgymond backhandben, azaz úgy is közlekedjen a hullámon, hogy hát talál a hullámnak, a hullámfalának, és igazából fronthandben is tudjon közlekedni, amikor a hullámfalával igazából szemben áll és farkas szemet néz. Mindenkinek van kedveltebb vagy preferáltabb iránya, jellemzően a fronthand az egy könnyebb talán az elején, viszont a technikásabb, több pontot érő manővereket, meg talán a backhand hullámokon könnyebb lesz majd bemutatni. Maga a hullám és a hullám elkapása egy egészen elképesztő élmény, és minden egyes pillanatban, amikor az embernek lehetősége van fölállni a deszkájra és meglovagolni egy hullámot, azt szerintem önmagában egy katarzis. Itt ugye egy picit könnyen most a lehetőség, mert pontosan tudják a versenyzők, hogy hol fog törni a hullám, ez a fajta kiszámíthatatlanság ez itt nem lesz, de maga az a tolóerő, ami egyszer csak megérkezik, és igazából megtolja a deszkát, és lehetőséget tesz, hogy siklódeszkára fölálljon, fölpattanjon igazából a versenyző, az ugyanazt az élményt fogja adni. Ezt követően ugye lehaladunk a hullámnak az aljára, és egy úgynevezett bottom turn-nel azonnal így vissza kell kerülnünk a hullámnak igazából a falára. Onnantól kezdve, hogy a hullámon gyorsulni, lassulni, milyen típusú manővereket tervez a versenyző bemutatni, az azt gondolom, hogy mindenkinek a egyéni választása lesz. Ez nagyon fontos, hogy ez a fajta szabadság élmény, szabadságérzés és szabadságvágy, ami ugye a szörfösöket vagy az összes bordsport őrültet igazából.

0: Ból jellemzi, az itt is biztosítva lesz, és itt is megadatik.
1: És akkor bejönnek majd a zsűri, illetve a pontozók és a bírák, akik majd nyilván ezeket pontozzák, mert hogy a szörf az egy pontozásos sportág.
0: Így van, így van. Nagyon fontos volt, hogy független nemzetközi zsűrit alkalmazunk. Sikerült a Német Szörfszövetséggel olyan jó nexust kialakítani, hogy ők delegálnak összesen hat zsűrit. Ők két csapatra bontva fogják igazából pontozni a versenyzőinket, és lesz egy vagy kettő úgymond head judge, aki kvázi a pontozási kritériát, a pontozási skálarendszernek az összehangolásáért felel, hogy ne fordulhasson olyan elő, hogy az egyik zsűri csapat egy picit más metódus szerint, más skálán, más elvrendszer szerint pontoz, hanem ez össze legyen hangolva, ugyanis a végén a 24 férfi és a 8 női szörfös közül egy győztest fogunk hirdetni, egy férfit és egy nőit, és nagyon fontos, hogy ugyanannak a szempontrendszer szerint legyenek igazából pontozva.
1: Itt bármennyire tényleg az életérzés és a jó közösség a lényeg, nem az, hogy ki nyer, de mégis valaki nyerni fog. Hol állunk most mondjuk? Mit jelent nekünk az, hogy ott lehet 6 versenyzőnk a világbajnokságon? És ha már olimpiáról beszélgettünk, mondtad, hogy az álmokban hinni kell és bízni kell és dolgozni kell értük. Mekkora álom egyáltalán, vagy mekkora realitás az, hogy lesz majd magyar szörfös a következő olimpiák valamelyikén?
0: A realitását azt nehéz megítélni, ahhoz azért tényleg sok időnek kell eltelnie, de azt gondolom attól nem lehet eltekinteni, hogy Magyarország azért mégiscsak egy tengerrel, nem vagy óceánnal, de tengerrel sem rendelkező ország, ezáltal a lehetőségünk abszolút limitáltak. Szoktuk azt mondani, hogy ezekben a bordsportokban mindig a kilométer számít. Az, hogy hány napot, hány hetet tudunk igazából megfelelő körülmények között szörfözéssel, ez esetben szörfözéssel vagy edzéssel tölteni. Én nem is ebből az aspektusból világítanám ezt meg, mert ez nem egy folyamat lesz, és hogyha a folyamatban lépegetünk szépen előre, akkor előbb-utóbb lehet, hogy majd nem csak egy pár, hanem egy kicsivel több embernek lesz fontos az, hogy akár ebből egy olimpiai nem csak a sportág, mert már ugye az a szörf, hanem hogy mi is esetleg olimpikonoknak a nevelésébe kezdjünk. De most még nem itt tartunk, viszont az, hogy a végén győztest hirdetünk, az igazából egy elkerülhetetlen része ugye minden versenynek, és azt gondolom, hogy aki egy ilyen versenyre benevez, abban megvan az a fajta kellő exhibicionizmus és kellő ambíció, és talán versenyszellem is, hogy igenis meg akarja mutatni akár a barátainak is, hogy éppen mit tud. És ezt az attitűdöt, ezt szerintem az outdoor, illetve a bordsportokban jellemzően szeretik az emberek megmutatni.
1: Aki ezt tehát megteheti a Hunga Surf közösségi oldalain, és minden szörfös közösségi oldalon keresse, és augusztus 20-án látható lesz majd ez a müncheni verseny.
0: Így van, és mindenkit arra biztatunk, hogy kapcsolódjon be. Még egyszer a végén szeretnénk kiemelni, hogy mennyire fontos, hogy online egy nagy közönség számára teszik elérhetővé, nem csak hogy érthetővé, hanem élvezhetővé ezt a versenyt, mert azt gondolom, hogy többen lesznek még, akik otthonról fogják ezt követni, de reméljük, hogy jövőre már a medence partján lesznek ők is.

0: És akkor irány Közép-Amerika, megint csak Lotfi Pejmonnal, az idei világbajnokságnak ugyanis idén is El Salvador ad otthont, melyre a Hungarian Surf Festen és a Hunga Surf Openen keresztül vezet az út.
1: A Hungarian Surf Fest és a Hunga Surf Open az két testvéresemény. Az első Hunga Surf Open az a Hungarian Surf Fest jogelődje volt, együtt csináltuk Bakró Zoliékkal, aki a Hungarian Surf Fest főszervezője, de szervezési útjaink ketté váltak, és én tudtam, hogy mielőbb utóbb valami más fajta surfversenyt szeretnénk csinálni, de a kettő verseny nagyon jó barát státuszban van, azért mondjuk mindig, hogy testvéresemény. A két szörfverseny teljesen egyenrangú, mind a kettő verseny eredménye beleszámít egy összetett eredménylistába, amit mi vezetünk, és az a vágyunk, az a célunk, hogy jövőre, majd a VB-re a két verseny összetett eredménye alapján lehessen kijutni. Egyébként idén évvégén fogunk avatni egy összetett bajnokot is, tehát hogyha valaki csak harmadik az elsőn és második a másodikon, lehet, hogy meg tudja nyerni az összetettet, pedig egyiket sem nyerte meg külön-külön. Tehát nagyon jóban vagyunk a Hungarian Surf Festen, és mi magunk is megyünk. Minden magyar szörfös egyébként nagyon-nagyon örül, hogy most már két lehetőség is van megmérettetni magát. Ráadásul a Hunga Surf Open az egy nagyon rövidke esemény, tehát nem veszel olyan sokat az éves szörfözési idejéből, kvótájából az embereknek, pénztárca a kvótájából, úgyhogy ez is volt a cél, hogy ez egy elérhető és gyors lefolyású, rövid, de nagyon élvezetes rendezvény legyen. Inkább sokkal fontosabb, hogy én, mint az eseménynek a kitalálója, nagyon sokat dilemmáztam azon, hogy hogyan lehet ez hivatalos, hogyha én szervezek egy versenyt, és indulok is. És sokat beszélgettem Kocka Gergő barátommal, aki egyébként sokkal nagyobb sporteseményeket is szervez a munkáján kívül snowboard témában, illetve hát korábban még egy más sportokban is. És mind a ketten abban maradtunk, hogy ennek úgy kell történnie, hogy egy versenyigazgató lesz az, aki a helyszínen átveszi a stafétabotot, és a riderek, a szörfösök, a zsűri és a helyi szervezést irányítja, hiszen ez teljes mértékben összeférhetetlen, hogy valaki szervez egy versenyt, és aztán utána teszem azt, hogy véletlenül megnyeri. Én nagyon, nagyon remélem, hogy nem nyerem meg emiatt, de pontosan ezért van a versenyigazgató, és ezért van a független zsűri, hogy biztosan ne érje szó a ház elejét.
0: Te is említetted már itt, nem is feltétlenül arról szól az esemény, hogy ki nyeri meg, de mindenféleképpen egy olyan közösségi élmény és egy olyan életforma ez a szörf, ami talán a hazánkban még nem annyira elterjedt, viszont nyilván ez a cél, hogy minél többen szörfözhessenek.
1: Teljes mértékben egyetértek, és nagyon-nagyon szívmelengető élmény az, hogy idén nem csak sportágbeli, szakmabeli támogatóink tudtak mellé állni a rendezvénynek, hanem egy-két olyan támogatónk is van, akár az ipari ingatlan szénából, mint a 108 Real Estate, akiknek igazából szakmailag semmi közük a szörfhöz, csak szeretik ezt a sportágat, és szeretnének visszaadni, támogatni, és persze hihetetlen sokat köszönhetünk azoknak a szponzorainknak, akik mindig is támogattak minket, mellettünk álltak, Store 13, Oakley, az Octopus House, az ilyen szörfös kor támogatók, és akár itt, ahol ülünk, a House of Bondia, de az, hogy megjelentek olyan támogatók az industrin kívülről, akik érdeklődnek, és érdek nélkül úgymond beleálltak, ez nekem egy nagyon nagy eredmény, és ez azt jelenti, hogy van értelme csinálnunk, és van értelme jövőre is visszatérnünk, és a másik ide kapcsolódó dolog pedig az, hogy teljesen új szörfösöket is sikerült idén felfedezni. Az egyik nagyon jó példa, majd a 12-es messzámban lévő Gyömrei Attila, aki Németországban él, és eddig konkrétan nagyon ritka az ilyen, de senki nem ismerte, nagyon ügyes, és szerintem abszolút top, akár top 5 favorit. Ez a másik nagy dolog szerintem idén, hogy új szörfösök is becsatlakoznak, és szélesedik a csapat, illetve junior versenyzőinkre nagyon-nagyon-nagyon számítok, hogy fejlődni fognak sokat, és élvezni fogják. Tőlük nem feltétlenül azt várjuk, hogy megnyerjék, de náluk külön díjat is avatunk majd a junioroknál, és ők lesznek azok, akik majd nem is a mostani következő pár év, hanem az elkövetkezendő 10-20 év meghatározó szörfösei lesznek. Fiú és lány szörf kategóriában is van több tinédzser szörfösünk, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy nekik lesz ez egy igazán jó fejlődés.
0: Mekkora követendő példa lett az a 12 éves fiatalember, aki tavaly dobogóra állhatott ezen a Hungarian Surf Festen?
1: Igen, a Cser Noel, ő jön, és ő is meg a testvére is jön ide a poolba, és míg az óceánban, ezen a tavalyi HSF-en az óceánban ez sok minden közrejátszik, szerencse, hogy milyen hullámot kapsz, de itt azt gondolom, hogy nagyon nagy lehetősége lesz neki is, meg a tesójának is, sokat ugrásszerűen fejlődni, hiszen garantált hullámszám jár mindenkinek, garantált kilométer hullámokon, ami egy óceáni szituációban egyáltalán nincs biztosítva, hanem igazából egy túlélés az egész, hogy minden menetben izgulsz, hogy vajon kapsz-e a hullámot. És ezért azt gondolom, hogy ezek a fiatalok, akik könnyűek, kicsik, és nekik még nagyobbnak számít a hullám. Gondolj bele, hogy egy felnőtthöz képest, ugye egy kis 13 éves srác, aki mondjuk 45 kiló, neki azért ez a hullám, ez tényleg egy nagyon-nagyon jó lehetőség fejlődni, és nem csak megmutatni, hogy mit tud, hanem még akár egy órán, egy szörf órán belül is egyre jobbnak lenni. Minél többen próbáljátok megnézni majd az élő közvetítést, amit profi riporterekkel és több kamerával fogunk lehozni. Nagyon-nagyon sok információ ott helyben az élő közvetítésen is el fog hangozni, hogy mit látunk, miért annyit kapott egy rider, melyik ride volt jó, melyik nem annyira. Nagyon érdekes lesz. Én magam is biztos, hogy vissza fogom nézni az egészet utólag, és mindenképpen ez 2026-ban is meg fog rendeződni ez a verseny. Nemzetközi része is lesz, de megtartjuk a magyar versenyt mindenképpen, és egy nemzetközi bemutató jellegű első nemzetközi futamot fogunk csinálni, és leginkább a hasonló országokra fogunk koncentrálni, mint mi, tehát csehek, szlovákok, akár Románia, akár egyébként jó indulattal Ausztria, bár ők egy kicsit előrébb járnak a szörf kultúrában, de mindazok az országok, akik nem rendelkeznek óceánnal, és nekik egy ilyen versenyt fogunk szervezni, építkezünk nemzetközileg is, de mindenképp megtartjuk a magyar verziót, hiszen lokálisan az lesz igazán hasznos a magyar szörf kultúrának.

Kedves hallgatóink, utazásunk végére értünk. Remélem nem bánták meg, hogy velem tartottak. Ez volt már a Sporthely, Nyágúj Gergelyt hallották. Várom önöket legközelebb is, de addig is deszkákat elő!

0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió.

Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city. This is Jam High.

0: Jam hot.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 6 óra 4 perc a pontos idő, csodaszép, csodálatos csütörtök, jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne a Sportreggel. Hát egy nagyon komoly kis triumvirátusunk alakult itt ki csütörtökön reggelente, ehhez képest ott tartunk, hogy most már az utcáról is befogadunk embereket.
2: Kire gondolsz?
1: Azonnal megszólod, jó reggelt, Gege Gyurta, Gege!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Mi történt? Hol van Gyuri?
3: Te figyelj, én meglepődtem, amikor Kristóf belépett, én nem is olvastam, hogy kik lesznek a műsorvezetők.
1: Igen, de már én is meglepődtem, mert tegnap elkérte Gyuri telefonszámát, én azt hittem, hogy ti azért ennél többet beszéltek, és úgy csináltad, hogy fölhívtad, és aztán az lett a vége, hogy Gyuri nem jött, Kristóf meg itt van.
3: Hát nem, látod, nem tudod, hogy miről beszélhettünk. Hogy nem vállaltam ma reggel.
1: Aha. Csak nem egy Békés Csabán megnézendő vadászautóra lenne szükség.
3: Hát jó, hát akkor majd beszélek vele.
1: Na, viszont Szalai Kristóf is itt van, jó reggelt! Hát te hogy kerültél ide lehet?
2: Jó reggelt, drága hallgatók! Hát, mit mondjak? A múlt heti mulatós után én igazából adva volt, hogy valahol én is becsatlakozok ma a mulatósra, nem? Vagy? Nélkülem hát, el tudtad volna képzelni a második részét?
1: Ma mulatunk megint újra?
2: Hát én nem tudom, múlt héten akkora mulatás volt, hogy igazából az folyt még a csapból is.
1: Szívesen máskor is, erre ezt tudom mondani. Nem, ma nem lesz második része, viszont labdarúgó VB-vel kezdünk, és csapjunk is bele, mert van közülünk egy valaki, aki az egész éjszakát ébren töltötte ellentétben velünk.
2: Hát én is, hiszen az összes meccset, ahogy mondtam
1: ezt
2: neked.
1: Ezt most nem mondod komolyan. Tehát tegnap este még itt találkoztunk.
2: Így van.
1: És azóta...
2: Egy gyors alvás.
1: Aztán... De mikor? De
2: hát hazamentem egy gyors alvás.
1: De mikor?
2: Hát abban az egy órában, ami van a két meccsek között.
1: A maximális fér bele. Ember, nem alvás.
2: De kézzel, az elmúlt egy hétben meg kellett erre szokni.
3: Nem, úgyhogy ez kicsit kamuszagú.
1: Hát igen.
2: Komolyan.
1: Na, viszont van valaki, aki tényleg ébren töltötte az egész éjszakát, mert hogy követte az éjszakai mérkőzéseket, a Gána, Panama, illetve a nemrég véget ért Üzbegisztán, Kolumbia találkozókat. Állandó szakértünk Vukovics László. Jó reggelt, Laci!
4: Jó reggelt, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit.
1: Figyelj már, Laci, segíts egy kicsit, tehát az, hogy te ébren vagy, ez teljesen biztos, mert ezt előre megbeszéltük, hogy követed a meccseket, de az, hogy Kristóf egy órát alszik, szerinted abba mennyi valóságtartalom van?
4: Elképzelhető, de hát majd meglátjuk, hogy
1: mennyire. Hát az annyi, mint a panamai pontszerzésben, nem? Tehát, hogy a 95. percig jól nézett ki, de aztán mégse. Na, egy kicsit mesélj kérlek, milyen volt ez a Gána-Panama mérkőzés?
4: Panama remekül kezdte a mérkőzést. Gána nem a legjobb előjelekkel jött a világbajnokságra. Az utóbbi 7 meccséből 6-szor kikapott. Az első fél időben meg is volt fogva a gánai csapat. Panama nagyon jó benyomást tett. A harmadik percben Waterman lövését Ziggy óriási bravúrral védte. Akkor azt gondoltam, hogy egy ilyen eseménydú, sok helyzetből álló mérkőzés lesz. Ehhez képest az első fél idő, hát nem azt mondom, hogy dögunalomba, de kapuk nélkül zajlott. Tehát a középpályán ment a játék, gyűrték egymást a csapatok, olyan játékvezetőt fogtak ki, hogy fajtok nem nagyon voltak, tehát mindent megengedett a játékvezető. És egyszerűen Gána egész fél idő alatt nem, hogy nulla kapura lövése volt, hanem még helyzetig sem jutott, utolsó passzos szituációig sem. Tehát úgy nézett ki, hogy Panama megnyerheti a mérkőzést. A második fél időre óriásit fordult a játékképe, egy teljesen más gánai csapat jött ki. Hát tudjuk, hogy a legjobb játékosuk Semenyo, és a szegény panamaiaknak kapust kellett cserélni, mert Ziggy többször ütközött a levegőben, és az egyik ilyennél megsérült, bejött Acere a cserekapus, és a gánaiak egyre nagyobb nyomást kezdtek helyezni a panamaiakra, többször kialakítottak lövőhelyzeteket, és egy ilyen után, egy labdaszerzés után, amikor már, és bocsánat, ez a végén volt már a gól, hanem előtte voltak még lehetőségek, de azt még megúszta a Panama. A Panama már nagyon elfáradt, nem tudott helyzeteket kialakítani, és a végén, amikor már mindenki elkönyvelte, hogy ez egy pontosztozkodás lesz, akkor Semenyo a félpályánál egy gyönyörű labdát adott a balszélre Asantenak, aki fantasztikusan vitte el, a becsúszó panamai hátvéd lemaradt, Asante szenzációsan centerezett és érkezett Zsirenzsi, és a 95. percben eldöntötte a mérkőzést, ő a Dán Nordzélenben játszik, hát fantasztikus öröm volt, mindenki egymás egy hátán, Gána megnyert egy olyan mérkőzést, hogy az első fél időben nem is volt pályán.
1: Összességében, ahogy hallgatlak, azt feltételezem, hogy a játék képe alapján a döntetlen igazságosabb lett volna, bár nyilván a foci nem pontozásos sportág, meg nem máltai szeretett szolgálat.
4: Azért érdemelte meg Gána, mert az első fél időben egy nagyon picivel jobb volt Panama, hiába nem volt Gánának helyzete, Panamának is csak egy, de a másodikban sokkal jobb volt Gána, tehát az egész éve véve egy góllal jobb volt Gána, de így, ahogy alakult, így nagyon fájhat Panamának, hogy a 95. percben esett ez a gól. Ugye Gánának azért vannak nagyon jó futballistái, Ayú, Semenyo, a Panamának azért ilyen klasszisai nincsenek, és végül is, ha 95. percben is, de hozta a papírformát a gánai csapat.
1: Na és akkor nézzük a hajnali mérkőzést, a kolumbiai csapat Üzbegisztánnal találkozott. Kaptak egy óriási esélyt a sorstól a dél-amerikaiak azzal, hogy Portugália nem bírta maga alá gyűrni, sőt mi több tulajdonképpen egy kínszenvedős 1-1-et játszott Kongóval. Mire mentek a portugálok az üzbégekkel?
4: Hát az üzbégek, ugye az 50-ek a világranglistán, Kolumbia a 13-dik, ezt csak azért mondom, hogy el lehessen helyezni őket úgy nagyjából a térképen. Hát a Kolumbiának olyan játékosai vannak, mint James Rodriguez, egyébként 5 embernek már a 3. VB-je ez a kolumbiai csapatba, és hát a legnagyobb sztárjuk Luis Diaz, a Bayern München csatára, aki ma is nagyon jól játszott. Az üzbégek, ugye tudjuk, hogy VB újoncok, bátran kezdtek, de hát azért 5-4-1-es rendszerben védekeztek. Tehát a legtöbb energiájukat a labdaszerzés, a védekezés emésztette föl. Nekik is van 3 Európában játszó játékosok, Huszainov ugye a Manchester City-ben, Huszainov, Szomurodov és Fajszújlájev pedig a Başakşehir-ben játszik Törökországban. A többiek mind a hazájuk bajnokságában játszanak. És ebben a mérkőzésen Kolumbia azért megvillantotta azt, hogy ő tulajdonképpen Dél-Amerikában nem véletlenül jutott ki, és okozott már nem egy meglepetést, akár a brazilok, akár az argentinok ellen. Nagyon jó focit játszottak. Az üzbégek nem nagyon találták az ellenszerét, ameddig tudták, állták a rohamokat, de aztán egy nagyon szép támadásból megszerezte Kolumbia a vezetést. És akkor úgy nézett ki, hogy ebből több is lesz, mert a gól az úgy esett, hogy Luis Diaz passzát Munoz lőtte a kapuba a 40. percben. Nagyon szép találat volt, és ezt hozzá kell tenni, hogy a jobb hátvéd keresztbe futott, Luis Diaz úgy ívelt a labdát, hogy az a kapus kezébe ment volna, de a levegőből jobb külsővel 11 méterről nagyon nehéz mozdulattal rúgta be ezt a kolumbiai jobb hátvéd, ebben vezettek. A második fél időben jól kezdett megint Kolumbia, úgy nézett ki, hogy növelni is tudja az előnyét, de aztán a semmiből egyenlítettek az üzbégek. Hamdanov beadását Somurodov lőtte kapásból kapura, ezt még a kapus kapufára tudta tolni, de Fajzulájev közvetlen közelről befejelte Üzbegisztán első világbajnoki gólját. Óriási ünneplés volt, 1-1, és amikor megnyugodhattak volna az üzbégek, nem megnyugodhattak volna, hanem hogy kiérvedezhettettek volna az, hogy egyenlítettek, akkor a félpályánál jött egy üzbég bedobás, amit keresztbe a félvonalról egy vonalba dobott be az üzbég játékos, és egyszerűen elcselezte a labdát, úgyhogy 5-3-ba vitték rá a védelemre a labdát a kolumbiaiak, gyönyörűen lepasszolták Luis Diaznak, aki átvétel nélkül a bal összekötő helyéről egyből ballal a bal alsó sarokba nyeste a labdát. Nagyon szép gól volt, ez a 65. percben történt, ebben 2-1-re vezetett Kolumbia. Üzbegisztán kockáztatott, az ő szövetségi kapitányuk egyébként a világbajnok Cannavaro, aki mindent megpróbált, behozott csatárokat, már felálltak tényleg 3 csatárral, próbáltak ívelgetni, második labdákra menni, és amikor azt gondolták, hogy esetleg lehet esélyük, akkor a leges legvégén, amikor már tényleg a játékvezető nem csak az ivószünet miatt, hanem ez egy 102 perces meccs volt, Campas, a kolumbiai cserejátékosa eldöntött mindent a 99. percben, egy beadást befejelt, 3-1, Aki nem volt fönn éjszaka, és csak az eredményt olvas el, az fogja jól látni, hogy egy tükörsima mérkőzés volt. Megszenvedett Kolumbia, de megérdemelten nyert.
1: Igen, a portugálok is megszenvedtek, ők viszont nem tudtak nyerni, megérdemeltem. Nagyjából ennyi a különbség a két meccs között, ha jól érzékelem abból, amit mondasz.
4: Hát igen, a pontszámok számítanak a végén. A portugáloknak most föl kell kötni a nadrágot, mert azért Üzbegisztán nyilván, de hát Kongó ellen is toronymagas esélyesek voltak, ahogy mondod, nem tudtak nyerni. most már muszáj nekik, mert a továbbjutás, erről beszéltünk az elején, hogy a csoportokból tovább kell jutni, mert utána már jól fognak játszani ezek a csapatok, csak nehogy elvérezzenek a kicsik ellen.
1: Hát, illetve majd, hogyha a spanyolok például össze találkoznak Argentinával, akkor utána verhetik a fejüket a falba, hogy a zöldfokiakat miért nem tudták megverni. Laci, köszi szépen, hogy itt voltál velünk, illetve hogy éjszaka szemünk és fülünk voltál, és mindenünk voltál az éjszakai meccsekkel kapcsolatban. A Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjét, Vukovics Lászlót hallottuk az elmúlt percekben. Jó pihenést a nap folytatását illetően. És akkor csapjunk bele akkor a mai sportreggelbe. Gege, Kristóf, mit szólunk az éjszakai mérkőzésekhez? Tulajdonképpen hát, szűkösen, hogyha azt mondom, papírforma, nem? Mind a kettő.
2: Viszont megvolt talán a VB leggyengébb meccse a Gána-Panamával, tehát az tényleg az egy viszonylag alsó középosztály szintű mérkőzés volt.
1: Mi ez az alsó középosztály?
2: Hát az, hogy még, tudod, ott van a felsőház, van az alsóház, hogyha egy 20-as tabellát elképzelsz mondjuk.
1: Igen.
2: És akkor az alsóház alja. Tehát az épp...
1: De az előbb egy felső középosztályról beszéltem.
2: Alsó középosztály.
1: Most már az alsóház alja.
2: Igen, tehát alsó középosztály, az alsóház alja közepén.
1: Ez olyan, mint az úszoktál, amikor a 16-ikben vagy, de a 8-as döntőben már nem jutsz be, nem? Amit a próbál magyarázni.
3: Mondhatjuk.
2: Lényeg, hogy gyenge meccs, a Semenyo unta, nem szeretett volna nagyon focizni.
1: Unta? Egy VB meccset?
2: Igen, nem érezte.
3: Ki vannak facsarva.
2: Nem érezte. Ayumar nem az, aki régen volt, ugye ő volt a Palace-ban még a Premier League-ben egy szezon alatt legtöbb sikeres cseltben mutató játékos, hát ő azt már végképp...
1: Ő melyik, Jordan vagy André?
2: Andrea Ayú. Igen, tesója már ő elengedte, ő beverte a szöget föl és akasztotta rá, mint a cipőt. És és aztán ott volt az André Ayú, nem volt jó, Semenyo sem, úgyhogy ez volt a leggyengébb meccs összességében, viszont Kolumbia, üres színfolt, dél-amerikai csapat, a fél területekben, hogy bemozogtak, James, ahogy irányította őket, Arias osztogatott, és akkor ott van egy Luis Suárez elől, aki 25 gól fölé ment a Sportingba, tehát gólérzékeny, és Luis Diaz, ugye, aki gólt szerzett jobb lábbal, nyeste el a labdát a kapu jobb oldalába.
1: De hát az első gól a középső védő az volt minden idő gólja itt most ezen a meccsen, az Üzbegisztán Kolumbián.
2: Igen.
1: Mert hogy Luis Diaz-on áradozol, de hát ott ő adta az asszisztot egyébként, úgy emlékszem, ugye adta a középső védőnek az első gólját, az mekkora gól volt.
2: Nagyon szép gól volt.
3: És hát láttuk mind a 48 csapatot. Pályára
1: lépni. Te láttad mindegyiket?
3: Hát nem.
2: Hát én láttam,
3: nem.
2: Gege.
3: Viszont ugye ott tartunk, hogy egy darab 0-0-ás mérkőzést láthattunk, azaz pedig ugye spanyol zöldfoki szigetek mérkőzés. Hát azért szerencsések vagyunk, nem? Mondhatjuk, hogy az összes mérkőzésen legalább egy gól esett.
2: Vagy szerencsések akkor lennék, ha ott lennénk mi is, már mint a magyarok, de egyébként összességében igen. Ugye 2-1-0 volt, egy elefántcsontpart volt, meg itt a
3: Gána
2: most
3: Panama.
2: A legutóbbi, a Gána-Panama.
1: Igen, mondjuk az elefántcsontpart is a 90. percben lett 1-0.
2: Az is a hosszabbításos győztes gól volt.
1: Ez mi volt, elefántcsontpart, Ecuador talán, vagy mi volt?
2: Így van, Amad Diallo győztes góljával a végén. Nem mondom, hogy hangosat ordítottam, ugyanígy volt ma a gánai, a hajnalban, a gánai gólnál, de nem kopogtak még át a szomszédok, úgyhogy.
1: Elférnénk mi magyarok ezen a VB-n? Te így, hogy láttad az összes meccset?
2: Ez nagyon nehéz kérdés, nem. Szerintem nem. Hát honnan nézed, hogy
1: a
2: selejtező sorozatunkból, ha kijutunk úgy abból a szempontból.
1: Nem,
2: mert
1: onnan
2: akkor...
1: nézem, hogy van egy világbajnokság 147 millió csapattal, kisebbek, nagyobbak, jobbak, rosszabbak. Elférnénk ebbe a mezőnybe, vagy sem?
2: Nem tudom. Nekem necces, inkább nem, mint igen. Mindenki ugyanazt tudja már. Mindenki ugyanazt tudja. Aki fölé tud nőni a másiknak, az csak a technika. Csak technikában lesz jobb majd a végén Brazília, Spanyolország, Argentina, meg esetleg Portugália. A többiek mindenki ugyanazt tudja már. Fizikálisan, sebességben, taktikailag. Már mindenki gyors és erős.
3: Igen, de azért, ha megnézzük, az európai csapatok azért botladoznak. Tehát, ha megnézed a kis igen. csapatok, akik igen. jobban bírják, nem tudom, esetleg a meleget, vagy jobban tudnak aklimatizálódni.
1: Az európaiak egyelőre szenvednek. Na, hát igen. Tehát nincs értelmezhető igen. eredménye igen. európai csapatnak.
2: Így van.
1: Most a Németország Curaçao mérkőzést vegyük ki,
2: persze.
1: mert az egyik toronymagas esélyes a VB toronymagas a leggyengébb csapatával játszott. Azt a 7-1-et azért vegyük ki, az nem a valóságot mutatja, illetve azon a meccsen, de egyébként nem. De az összes többi európai csapat az olyan szintűn kiszenvedést mutatott be. Ellenben melyik volt addig a legjobb meccs?
3: Angol-Horvátország.
2: Angol-Horvát volt a legjobb, igen.
1: Két európai, igen, ugye? Tehát van. Az foci volt.
2: Igen.
1: Minden tiszteletem az összes földrészről érkező betonvédekezéssel operáló Mi ugyanezt csináltuk, magyarok, ugye beszélgettünk erről tegnap a szerkesztőségben, Kristóf is itt volt. Mi magyarok nemzetek ligájában ugyanezzel a játékkal, mint például amivel Kongó operált a portugálok ellen, milyen sikereket tudtunk elérni nagy csapatok ellen, de hogy azért mégis a legjobb meccs, a foci, amikor tényleg játszani akartak, ez egyértelműen az angol-horvát volt.
3: És egyébként a holland-japán meccs?
1: A holland-japán meccs is jó volt, de csak a második félidő. Az első félidő értékelhetetlen volt. Az első félidő az arról szólt, hogy amelyik csapat, ezt én közvetítettem azt a meccset, amelyik csapat elveszítette a labdát, az azonnal megszállta a saját 16-osának az előterét, a 16-os vonalán meghúzták a leshatárt, és a 16-os vonalától 15-20 méterre volt a leginkább előre lévő támadójuk, és akkor abban a 20 méteres sávban ott volt 10 darab mezőnyjátékosuk és csókolom. Így ment le egy teljes félidő. Semmi jóformán, semmi helyzet, a hollandoknak volt egy-két próbálkozása, a második félidőben viszont elkezdtek focizni, úgyhogy az a meccs az egy fél-félidőben, vagy egy fél mérkőzési teljes félidőben volt igazán jó és élvezhető, az a második félidő, de azt tényleg nem lehet elvenni, az extra jó volt.
2: Engem az angolok leptek meg nagyon, hogy én az EB-ből indultam ki, és mivel ezt már mondtam neked, Korni, hogy mivel otthon hagyták a számomra összes írás tudójátékosnak vélt futballistájukat, gondolok itt.
1: Fordítsuk le, hogy mire akarsz így gondolni. Hogy...
2: Foden, Palmer, akik tudják a fazont szabni, Alexander Arnold, akik mondjuk Kane-t meg tudják kínálni egy-két jó labdával, ehhez kép, és ebből fakadóan azt gondoltam, hogy be fognak állni védekezni, úgy, mint ahogy azt tették egyébként a gyengébb nem európai országok, és nem, nyílts is, akkor neki mentek egymásnak, és potyogtak a gólok, okay, és lehetett volna
1: ez,
2: még.
1: Jó, találat. De ehhez kellett, tehát Modric szerintem serdülőben nem így van, csinált ilyet, igaz. Mint amiből jött a 11-es. Az, hogy újra rúgatják a 11-est egyébként, de nem szeretem az ilyet, tehát értem, hogy a szabály az.
2: Az nekem se volt szimpatikus, újra rúgatták, de sajnos, hogyha ha Messi kihagyja, és akkor reklamálnánk, jó, hogy újra kell rúgatni, és akkor meg a másik oldalt lennénk, akkor...
1: A talpalás kell majd górcső alá venni, tehát az a talpalás,
2: láttátok,
1: az...
2: De...
1: A talpalás?
2: Most mondom, élőben? Láttátok élőben azt a szituációt, vagy csak a képet? Vagy a képről beszélünk, vagy a...
1: Az, milyen képet? Milyen mozgóképről, vagy fotóról?
2: A megállított fotóról beszélünk, vagy fotóról, a szituációról?
1: Mozgóképet láttam.
2: Jó, akkor szinte mindenki tudja, hogy Messi oda ment először, testtel feltett kezekkel, ők elestek, egymásba akadtak, elestek, és ahogy Messi esett el és tartotta volna meg az egyensúlyát, oda lépett a sárcnak a vádliára. Tehát semmi szándékosság, nem véletlenül meg sem barozták. Tisztó,
1: semmi szándékosság nem volt benne, de megtaposta, ne viccelj velem.
2: Nem tudsz taposásra beszélni.
3: Elve mert... érkezett oda, tehát már késésbe volt,
1: hát fáziskészésbe. Pontosan tudta, hát a csámán, mint Lionel Messi, teszi föl a kezét, és nem győz elnézést kérni.
2: De nem akkor,
1: a mozdulat
2: legelején, amikor testtel odaértek egymáshoz, akkor teszi föl a kezét, de és akkor, ahogy esnek el,
3: felment,
2: Messi ott
3: tesz. Felment az alul, hogy
2: nem volt benne semmi szándékosság, nem volt. A Gána meccsen most ugyanígy volt egy 11-es, amikor ugyanúgy megtaposták hátulról a gánait, ahogy vezette a 16-oson belül kifele a labdát, mindenki megállt, hogy 10 lesz, meg se varozták, hát nem volt semmi szándékosság benne.
3: 1000-ből 1000-szer ez piros lap. Minimum. Nem. Nyilván ott folytatják, ahol abba hagyták 2022 Lionel Messi tolása, ott folytatjuk.
2: Azért ő megtolta magát.
1: Az egy erős kifejezés, ettől függetlenül én is azt gondolom, hogy ennél a szituációnál az, hogy még vissza sem nézik, hanem mehet tovább, azért ez...
2: Ronaldo tolása, ő piros lapot kapott a legutolsó selejtezőn, csak amiatt nem tiltották el, hogy itt tudjon játszani.
1: Messiről beszéltünk eddig, nem Ronaldóról, tehát nem megyünk bele abba, amiről a Facebook üzenő falak szólnak, hogy egymásnak feszülnek a Ronaldo és Messi szurkolók, de hogy ez maga a szituáció, lehet ezt így is értelmezni, ahogy te értelmezed, lehet úgy is értelmezni, hogy Gege értelmezi. A képek viszonylag egyértelműek, hogy szándékos volt, vagy nem volt szándékos, nagyjából mindegy, megtaposta, és ha megnézed a jelenet után, ahogy ez megtörténik, nem győz elnézést kérni, sőt föl is akarná húzni az embert, aki nem nagyon mutat erre hajlandóságot, hogy...
2: Nem, persze, mert sportszerűen azért nyilván fel akarja húzni, mi ott hagyja.
1: Igen. Igen, csak ne tapossa meg előtte így, ahogyan ez megtörtént. Na, az első kör után megvagyunk, láttunk mindenkit. Mit szólunk ahhoz, hogy egyébként, ha már Messi szóba került, ez a Mester 3-as, amivel bedurrantotta a VB-t, de hát a nagyok, Haaland, Mbappé, Luis Diaz most abban, tehát minden csapatban a a top number van leszámítva mondjuk a gólt nem lövő spanyolokat, mindenki betalált, tehát hogy ilyen szempontból ez egy nagyon jó VB lehet.
2: Igen, ugye Vini is betalált, azt már is felejtkezünk
3: és
2: róla.
3: Kén is, Harry Kane is.
2: Igen. Vini az egyetlen brazil gól, Vinicius Junior az egyetlen brazil gólt szerezte, de Messi, hát ne vicceljetek, nem tudtam elaludni tegnap. Tehát olyan
1: azt néztem, én tudom, hogy te szerelmese vagy ennek a, az, ennek, a, de, hogy
2: sokkal,
1: ennek a játékos.
2: Sokkal nehezebb, szenvedősebb argentin meccsre számítottam, de hogy jött az első Messi gól, nem adta, ugye 4 gólt rúgott, az a válla belógott 3 centire az elsőt, azért vették el. Aztán jött az első Messi gól, aztán jött a második, ott már én kész voltam, a harmadikkal megkoronázta, és közben megdöntött olyan rekordokat, hogy Klózét beérte ezzel, már ő volt versenyben minden idők legjobb gólszerzője VB-ken, mellesleg ő most már a legfiatalabb argentin gólszerző a válogatottban, és a legidősebb gólszerző az argentin válogatottban, az első triplája világbajnokságon.
1: Szóval gondolom, úgyhogy... Milán, hogy ebből egy ilyen messzi dicsőítő sóműsor tóhajtana a fiatalember addig, amíg a mikrofonját Zseni. Nem, hogy ki nem kapcsoljuk, Zseni. Hanem le nem szereljük onnan.
3: Én annak örülök, hogy nyertek, mert akkor így a 4 évvel ezelőtti Szaúd-Arábia
1: ne tépkedjünk sebeket, de ne tépkedjünk
3: akkor
1: sebeket.
3: Ugye világbajnokok lettek, rosszul kezdték, most jól kezdték,
1: kinek szurkolsz, hogy ennyire Messi ellen vagy, meg az argentinok ellen?
3: Hát én alapvetően úgy vagyok vele, hogy én tipikusan most az a szurkoló és néző vagyok, aki bárki, csak ne a Messiék, mert könyörgöm, a 4 évvel ezelőtt is kiábrándító volt, hogy milyen tolás volt. Ugye a hollandok ellen az a kezezés, ami hagyjuk ezt.
1: Szerintem még nem éltél 2002-ben, hogyha most a tolásról beszélsz, majd nézd vissza, hogy mit műveltek Dél-Koreával.
2: Az olaszok elleni meccsen.
1: Meg a spanyolok ellen. Tehát ott két meccset csaltak el úgy a házigazdának, hogy ha most tolásról beszélsz, akkor szerintem a maradék hajad is elkezdene kihullani. Amikor... 6 óra 26 perc a pontos idő, gyorsan vegyük át, hogy mi is lesz a mai műsorban. Meglepő módon labdarúgó világbajnokság minden mennyiségben. 06 30 55 55 605. Rengeteg mindenről beszéltünk, de várjuk a kedves hallgatók hozzászólásait SMS formában. Melyik volt eddig a VB legjobb meccse? Ki az, aki csalódást okozott? Messiéket tolják, nem tolják, ha már Gege ezt mondta, Kristóf megalapozottan isteníti ennyire Messit vagy nem? Szóval labdarúgó VB minden mennyiségben 7 órától, aztán természetesen szokásos csütörtök reggeli állandó szakértő vendégünk Holzer Ádámmal mi másról beszélgethetnénk, mint a hétvégi kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőről, hogy a Barcelona jogosan nyert vagy sem, viccet félretéve labdarúgó VB, és természetesen lesz kézilabda, hiszen minden csütörtökön Pálinger Katalint szoktuk hívni, most egy kicsit kevésbé sok hajjal meg szőke hajjal rendelkező Pálinger Katalin hason más lesz majd itt egy kedvenc dublőre a ma reggeli műsorban. Címszavakban ez vár tehát mindenkire reggel 10-ig. Gegével, Kristóffal várunk mindenkit, hamarosan jövünk vissza, de csak a hírek után.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány. Melegszik az idő. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Az amerikai elnök aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti békéről szóló szándéknyilatkozatot. A megállapodást még az iráni elnöknek is el kell látnia szignójával. Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. Itthon a jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. A hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentés.

0: az Országos Bírói Tanács tagja, majd első választott elnöke volt. A jogász többször is felszólalt a bírói függetlenség mellett. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének korrekcióját tartalmazó rendelettervezetet. Eszerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 4,1% ponttal egészítenék ki, visszamenőlegesen január 1-jéig. Továbbra is erős a forint. A magyar fizetőeszköz árfolyama a héten már 350 alá is csökkent az euróval szemben, ami 5 éves csúcsnak számít. Bértámogatási programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium a nyáron diákokat foglalkoztató vállalkozások számára. A támogatást a 25 év alatti fiatalokat alkalmazó önkormányzatok, egyházi jogi személyek, valamint meghatározott vállalkozások vehetik igénybe. Szeptember végéig megerősítik a járőrszolgálatot a 7. kerületben, Belső Erzsébetvárosban. A Buli negyedként is ismert területen csütörtökön, pénteken és szombaton este 8 és hajnal 4 óra között a helyhatósági rendészek egy biztonsági cég munkatársaival közösen ügyelnek majd a rendre. Kosztolányi versre alkottak kerti installációt a Városligetben. A Mostan színes tintákról álmodom című mű ihlette kertben színes virágú évelő és egynyári növények, valamint dekoratív festőnövények is megtalálhatók a Magyar Zeneháza és a Néprajzi Múzeum közötti park részen.
1: Közlekedés.
0: A fővárosban baleset történt a Helsinki úton befelé, vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Országszerte sok napsütésre számíthatunk, elszórtan gomoly felhőkkel. Ezekből főként az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek futó záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad, délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Nemzeti Sportkrónika.
2: Meglepő döntetlennel kezdte szereplését Portugália a labdarúgó világbajnokságon, Anglia, Gána és Kolumbia győzött a VB-n. Mexikói vezetőedzője lett az Eto'o labdarúgó csapatának, Szatmári András bronzérmet nyert kardban a Vívó Európa bajnokságon, világklasszis centerrel erősít a Ferencváros férfi vízilabda csapata. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. Meglepetése Portugália 1-1-es döntetlenre végzett a Kongói Demokratikus Köztársasággal a labdarúgó világbajnokság K csoportjának Houstonban rendezett mérkőzésén. Ugyanebben a 4-esben Kolumbia 3-1-re győzött a VB újonc Üzbegisztán ellen Mexikóvárosban. Az L csoportban Anglia Harry Kane két góljának is köszönhetően 4-2-re verte Horvátországot Dallasban. A csoport másik meccsén Gána a 95. percben lőtt góllal nyert 1-0-ra Panama ellen Toronto. Most hallgassák a portugálok vezető góljának szerzőjét, João Nevest.
3: A szünetben azt mondta az edzőnk, hogy tekintsünk előre és még többet birtokoljuk a labdát. Úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb intenzitást kellett volna mutatnunk támadásban, és szerintem túlzottan a labda birtoklásra koncentráltunk. Ez az, amit az edzőnk kifogásolt, de szerintem ezekben tudunk fejlődni a következő mérkőzésre.
2: João Neves után a kongói labdarúgó válogatott francia szövetségi kapitánya Sébastien de Zabris értékelt a portugálok elleni döntetlent követően.
4: Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy megszereztük az első gólunkat a világbajnokságon. A játékosok fantasztikus teljesítményt nyújtottak, mindent beleadtak a mérkőzésen. Örülök, hogy ki tudtunk egyenlíteni, ezért nagyon büszke vagyok a csapatomra. Az ország megérdemelte ezt a sikert.
2: A labdarúgó világbajnokságon ma elkezdődnek a küzdelmek a második fordulóban. 18 órától Csehország, Dél-Afrika, 21 órától Svájc, Bosznia-Hercegovina találkozót rendeznek. Éjféltől Kanada, Katarral, 3 órától Mexikó, Dél-Koreával csap össze. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió közvetíti. A mexikai Efrain Juárez lett a labdarúgó NB1 bajnokának, az Eto'o FC-nek az új vezetőedzője. A 38 éves Juárez játékosként szerepelt a Celticben és a Zaragozában, európai pályafutását Norvégiában fejezte be, rövid ideig pedig az észak-amerikai

0: profi bajnokságban is játszott, a mexikói válogatottban 39-szer lépett pályára. Edzőként dolgozott az Egyesült Államokban, valamint Belgiumban, Kolumbiában az Atlético Nacionalt bajnoki címig, illetve kupagyőzelemig vezette, hazájában a Pumas csapatával idén bejutott a bajnokság döntőjébe. Az Európai Labdarúgó Szövetség elkészítette a selejtezők második fordulóinak párosításait. A bajnokok ligájában az Eto FC, ha tovább jut az izlandi Viking úr Jerkevik ellen, ha az első fordulóban, akkor az izraeli Hapoel Beer-Sheva várna rá. Ha a győriek nem jutnának túl a selejtező első körén, akkor átkerülnek a konferencia ligába, amelyben ellenfele a selejtező második fordulójában a feröeri Klaksvik és a luxemburgi Bissen párharcának vesztese lenne. Az Európa Ligában érdekelt Ferencvárosa, a holland Twente várhat, ha túljutna a Vojvodinán. Ha ez nem sikerülne, akkor az FTC, a Konferencia Liga selejtező második fordulójában egy másik holland csapattal, az Ajax-szal találkozna. A másik két magyar együttes közül a Paks a görög Panathinaikosszal játszik, ha a labdarúgó Konferencia Liga selejtezőjének második fordulójában, míg a Debrecen ugyanebben a sorozatban a máltai Marsas Klok és az örmény Punik első fordulós párharc tovább jutójával csap össze. Szatmári András bronzérmet nyert a franciaországi Antoniban zajló vívó Európa-bajnokság férfi kard egyéni versenyében. A csapatban olimpiai ezüstérmes, egyéniben világbajnok magyar sportoló az elődöntőben a Szilágyi Áront búcsúztató francia Maxime Pianfettitől kapott ki 15-12-re, így harmadikként zárt. Rapp Krisztián a negyed döntőben elszenvedett vereségével hatodik lett, Szilágyi Áron a nyolcad döntőben, Dallos Benedek a 32 között fejezte be szereplését. A női tőrözők között Pap Jászminnak és Pásztor Flórának a negyed döntőben ért véget egyéniben a kontinens viadal, Pásztor az ötödik, Pap a hetedik helyen végzett, Kondrick Kata a 16 közé, Lubkovics Dóra a 32 közé jutást bukta el. A Ferencváros férfi vízilabda csapata a világ és Európa bajnoki, valamint bajnokok ligája érmes Konstantinos Kakarisszal erősíti meg keretét. A görög válogatott klasszis center az Olimpiákosztól érkezik a legutóbbi idényben magyar kupát, magyar bajnokságot és BL bronzérmet nyerő Fradihoz. A Salamancából a Valencia együtteséhez igazolt Takács Kis Virág, a magyar női kosárlabda válogatott centere és csapatkapitánya. Kedves hallgatóink, a Sportkronika végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
1: Ez volt a Nemzeti Sportkronika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne a Sportreggel a stúdióban. Németh Kornél, Szalai Kristóf és Gyurta Gergely. Egy igazi legenda érkezik hozzánk, hiszen a VB eddigi összes mérkőzését Novotny Zoltán rádiónk csatorna hangja értékelte. Novotny Zoltánnal Szalai Kristóf beszélgetett.
2: Eddig két nemzet volt, amely meg tudta védeni a világbajnoki címét, az olasz meg a brazil. Az argentinok egy meccs után Messi formáját látva és azt a csapatot, azt a kohéziót, ami mögötte van, úgymond a pályán, azt látva esélyesek lehetnek az argentinok arra, hogy ők is duplázzanak.
3: Most még esélyesek, igen. Hát, hogyha egyáltalán az esélyekről beszélünk ilyenkor, felhívom azért mindenkinek a figyelmét arra, hogy az eddigi 22 világbajnokság felét Európában rendezték, másik felét Európán kívül. Európában a nem európaiak közül csak Brazília nyert VB-t még 1958-ban Stockholmban. Európán kívül az öreg földrészről meg csak Németország végzett az élen 2014-ben Rio de Janeiroban. Ez azt sugallja, hogy Argentina akár megvédheti címét. Na de azért ott van még Brazília is, 5 érem nélküli csúcs találkozó után dörömbölhet a döntő helyszínének kapuján, és ezen nem változtat az sem, hogy Marokkó ellen 1-1 arányú döntetlent játszottak. Végső soron, ha úgy veszem, mindkét csapatnak jó ez az 1-1, ez talán igazolódott abból is, hogy nagyon-nagyon kevés volt a kapura lövés. De ha meg visszatérek az esélyekre, tehát itt mondom az Európán kívül rendezett világbajnokságok esetében, így Argentina meg akár Brazília is esélyes lehet. De a fogadóirodák fütyülnek az eddigi tendenciára, és az Európa-bajnok Spanyolországot, meg a legutóbbi két döntőben arany- és ezüstérmes Franciaországot tartják esélyesnek, és akkor azt mondom, hogy a kifejezetten tornacsapat Németországra is figyelni kell. Játszottak egy kedves kis edzőmérkőzést Curaçao ellen, és nyertek 7-1-re, tehát ők biztosan hozták a papírformát. És a fogadóirodák szerint nem lehet leírni Angliát és Portugáliát sem, a két együttes még nem lépett pályára, hiszen mai éjszaka kerül sorra a játékukra. Úgyhogy úgy is lehet nézni, hogy túl vagyunk 20 mérkőzésen, a házigazdák fele más módon mutatkoztak be, mondjuk az Egyesült Államok imponáló játékkal győzte le Paraguayt, Pulisic 45 perces irányításával, mert aztán sérülés miatt lecserélték. Balogun is 2 gólos, ugyanúgy, mint Haaland, meg Mappé, és még ide tartozik egy svéd Azari is, aki szintén 2 gólos, tehát a góllövőket is nem árt figyelni. De visszatérve tehát a házigazdákra, a Mexikó azért magabiztos győzelmet aratott a nyitányon, és gondolom, hogy Quiñones is beírta a nevét örökké a világbajnokságok történetébe, hiszen ő lőtte a VB első gólját. És ennek a mérkőzésnek érdekessége volt még a sima mexikói győzelem ellenére az is, hogy a brazil bíró Sampaio 3-szor is felmutatta a piros lapot. Nyitó mérkőzés hangulatához 3 piros, igen érdekes. És nem szenvedett vereséget a harmadik házigazda Kanada sem, döntetlennel kezdtek, ami azért is érdekes, vagy azért is fontos, mert története első VB pontját szerezte a juhar leveles csapat, és úgyhogy a 78. percben egyenlítettek Bosznia-Hercegovina ellen. És hogyha a nagyokat nézem, hát Argentina, Franciaország, Németország úgy kezdett, ahogy kell. Brazília és Hollandia meg úgy kezdett, hogy ez még elmegy, hiszen minden simán következhet ezután. A hollandok ugye egy gyenge első fél idő után szenzációs második fél időt játszottak Japánnal, vagy ezt úgy lehet mondani, hogy a japánok a hollandokkal, mert a japánok játékára is fel kell figyelni. 2-szer egyenlítettek, 2-2. Brazília is ugyan, Spanyolország is döntetlent játszott, de ez már a blama kategóriájába tartozik. Tehát az Öldfoki szigeteket a spanyoloknak illik legyőzni, még akkor is, hogyha a 2010-es világbajnokságon, ahol elsők lettek, az első mérkőzésükön 1-0-ra kikaptak Svájctól. Tehát az Öldfoki szigetek azért nem Svájc. És ahogy mondtam korábban, Anglia és Portugália még hátra van.
2: Melyik volt eddig a legjobb meccs, amit Zoli bácsi látott? Az USA ugye kiemelkedőt nyújtott önmagához képest, Elefántcsontpart meglepően jó futballt játszott, amit említettünk, tényleg Franciaország és az argentinok hozták a, hogyha nagyokat beleértjük, még úgymond a kötelezőt viszonylag jó játékkal. Melyik meccs volt eddig a legjobb a világbajnokságon, így, hogy lassan véget ér az első kör?
3: Hát, hogy meccs melyik, azt nehéz eldönteni, de azt, hogy melyik fél idő, azt igen. Tehát nekem a holland-japán második fél idő tetszett, és ugyanúgy a francia-szenegál. Ott az egész meccset is mondhatom, de mondjuk a néző számára az első azért unalmasabb volt, a második már jóval érdekesebb. De ha a meccsek között lapozgatunk, keresgélünk, hát azért mondjuk érdekes lehetett az is, hogy a dél-koreaiak 0-1-ről fordítottak Csehország ellen, úgyhogy Oh Jung-ju lázasan lőtte a győztes gólt. És aztán meglepetésekről beszélhetünk, tehát hogy melyik a legjobb, melyik nem a legjobb. A sajtó szerint a világbajnokság eddigi legnagyobb meglepetése a Spanyolország-Zöld-Foki szigetek gól nélküli mérkőzése. Papíron lehet, hogy ez nekem legalább ekkora meglepetés, hogy Ausztrália 2-0-ra legyőzte Törökországot. Úgy, hogy a mérkőzés az ausztrálok tért felén játszódott, zajlott, sőt, inkább a kapujuk előtt. De kapusuk, Patrick Beach mindent védett. 8 nagy helyzetben hárított. 3 ellentámadásukból meg 2 ült.
2: Igen, azt lehet látni összességében, hogy a itthon úgymond kis országok, lebecsülendő országok, gondolok itt Szaúd-Arábia, Katar, Zöldfoki szigetek, az imént említett Ausztrália, azért meg tudják viccelni a náluk sokkal esélyesebbnek vélt ellenfeleket. Ez miért lehet, az európaiak miért szenvednek? Vagy a nagyobb országok miért szenvednek? Miért például Uruguay, ha épp Szaúd-Arábiát említettem, miért szenvednek a nagyobbak a kisebbek ellen?
3: Véleményem szerint nem szenvednek, hanem ők egy 5-7-es tornára készültek. Tehát ahogy az várható, ugye akkor az úgynevezett kisebbek az életükért küzdenek, tehát mindent beleadva játszanak. A nagyok pedig jóformán edzőmérkőzésnek fogják fel ezeket a találkozókat. Hát azt lehet mondani nyugodtan, hogy ez a világbajnokság nem is a 32 között, hanem a 16 között kezdődik, tehát a 8-ad döntővel. Addig lesznek érdekességek, amire felkapjuk a fejünket, lesznek érdekességek, amire csettintünk, és lesznek érdekességek, amikből tanulságokat szűrünk le. Vagy hát én úgy éreztem, hogy az első fordulóban azért nagyobb és keményebb összecsapások lesznek, és a harmadik forduló a lazább, amikor már osztogatnak, meg ellenfelet választanak jóformán a csapatok, és van néhány tét nélküli mérkőzés is olyankor. Most az első fordulóban meglepő módon 20 mérkőzésből 8 végződött döntetlenül. Ez azért kicsit több az első fordulókhoz képest, de ez is azt mutatja, hogy egy döntetlen az még biztonságot ad, több, jobb, mint egy vereség, és majd utána a második, harmadik fordulóban kell kivívni a további jutást, amit persze árnyal még az is, hogy a 8 legjobb harmadik is tovább jut, tehát esetleg egy egyetlen mérkőzésen mutatott jó teljesítménnyel is a 32 közé lehet jutni. Figyelemre méltó eddig, hogy a 20 meccsen 62 gól esett, ez a 3 gólos átlag fölött van, úgyhogy ez egy jó arányszám. Az egyenes kiesésben már nem igen lesz meg a 3 gólos arány, de lehet, hogy ezt a 3 gólos arányt azért erősíti a német Curaçao 7-1, vagy a svéd-tunéziai 5-1, vagy az Egyesült Államok Paraguay 4-1, az Irak-Norvégia 1-4, ezek olyan eredmények, amik ugye gólokban gazdagok. És aztán, hogy melyik volt a legszebb gól eddig, azt is nehéz megítélni, mert a koreaiaknál az egyik srác szinte talppal a kapunak félig áttalálva szerzett gólt, vagy én a tegnapi francia-szenegáli meccsen az első két francia gólt a szépek közé sorolom, mert látni, hogy egy begyakorlott szisztémáról van szó, és ezt kétszer is meg tudták ismételni, négy szereplővel, tehát másodta a labdát az első gólnál, és más futott keresztbe, és lőtte be, és más a másodiknál.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a legendás rádiós sportriportert, Novotny Zoltánt hallották, akivel Szalai Kristóf beszélgetett.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Pedig Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 7 óra múlt 3 perccel ez a Nemzeti Sportrádió, benne a Sportreggel. Csodálatos, csodaszép csütörtöki jó reggelt mindenkinek a stúdióban. Ezúttal Marosán György dublőreként, Szalai Kristóf.
2: Jó reggelt, drága hallgatók, Kristóf. Itt vagyunk.
1: Minden rendben?
2: Rendben, meg vagyunk.
1: Nem elég, vagy kellően meleg a szék, amin ülsz, nem igen, elég hideg, nem, minden
2: nem,
1: rendben
2: nem
1: van
2: fogunk
1: bele.
2: Felfázni. Jó, az idő kint már 20x fok fölött van, úgyhogy minden készen áll ahhoz, hogy rendben elinduljunk.
1: Jó, oké, megnyugodtam. Gyurta Gege, jó reggelt, Gege.
3: Jó reggelt, sziasztok.
1: Figyelj már, nektek volt ilyen hőmérséklet méregetés reggel 5:40-kor, amikor Gyuri bácsi mondta, hogy vízbe be, és akkor mondtad, hogy hány Gyuri bácsi, nem meg kicsit.
4: Feri bácsi, de igen.
1: Feri bácsi, de hogy kicsit hűvikének tűnik nekem a víz.
4: Kérdés nem volt. Tehát itt vagy megcsináltad, vagy akkor mehettél haza.
1: Kristófból mi lett volna?
2: Úszó.
4: Kristófból nyílt vízi úszó a 16
1: mi bója?
4: Fok,
1: de mi bója? Így vagy mi van. Lett volna?
2: Nem, a versenybíró, aki nézi őket.
4: A hajóról.
2: Ha, igen.
4: És ott hánykulódik.
2: Így van.
1: Na, meg vagyunk, úgyhogy hál' Istennek.
2: Te hogy vagy, Kornél? Azt még nem kérdeztük meg.
1: Most, hogy itt vagy velünk ma reggel a lehető legjobban, egyébként csak picit ilyen furcsa volt nekem, tehát én nem ehhez vagyok szokva, hogy valaki nézegeti a széket, hogy milyen a hőmérséklete június 18-án.
2: Cipruson melegebb volt, meg hát Budapesten sincs az a meleg, amit június közepén azt gondoltuk volna, nem? Az elmúlt időszakhoz képest. Na, majd cserébe októberben.
1: Na, viszont vissza a labdarúgó világbajnokság történéséhez, ugyanis hoztam egy olyan hírt nektek, ami Kristófot részben érinti, de kíváncsi vagyok Kristófnak is a véleményére, a hallgatók véleményére is, de persze Gege is, hogy hogyan éli meg ezt. Kevés olyan foci bolond mondana nemet egy olyan ajánlatra, aminek a lényege az, hogy 6 héten keresztül meccseket kell nézni fizetésért. Nem részben ideig stimmel a sztori, meg Kristóf ezt csinálja, nyilván ez a munkája, kap érte némi nemű apanást is, nem feltétlenül minden mérkőzést azért néz, de a kellemest összeköti a hasznossal. Két amerikai szurkoló viszont pontosan ezt csinálja most, méghozzá 50 000 dollárt kapnak ezért, hogy követik végig a világbajnokságot. Ez nagyjából ilyen 17,5 millió forint. Kevin Kotoko és Austin Franklin több ezer jelentkező közül került ki győztesen. Ők lettek a Fox hivatalos foci VB nézői. Mit akarhat ez, mielőtt belemennénk a hírbe tovább, hogy a hivatalos foci VB nézők? Gege.
4: Hát, hogy folyamatosan nézniük kell a mérkőzéseket, és nem elég, hogy
1: de
4: nézik ki, csak.
1: De várjál, de hogy ez ki ellenőrzi, vagy hogy ellenőrzi a Fox, hogy nézik-e?
4: Hát ez, ahogy
1: de olvas... ne lőd el a poént, hát...
4: Ja, hát...
1: Istenem, komolyan mondom, de tehát rendesen úgy érzem magam, Milán felel ma a technikáért, hogy mintha bevittek volna az óvodába, és ilyen gyerekekkel körbe raknak, és óvóbácsiként egyik gyereket, másik gyereket, és aj, na jó. Akkor viszont a feladat persze nem berül ki annyiban, hogy leülnek kényelmesen a képernyő elé, ugyanis a közvetítéseket egy külön erre a célra kialakított üvegfalú kockából követik New York szívében a Times Square-en. A helyzet egyszerre abszurd és irigylésre méltó, miközben álommunkának tűnhet, az élmény a valóság sok bezártságát is idézi. Austin Franklin úgy fogalmazott, olyan érzés volt, mintha a Truman Show-ban lennénk, néha elfelejtem, hogy itt vagyunk, néhány percig követem a meccseket, aztán Kevin felé fordulok, és látom, hogy emberek vannak körülöttem. A helyzet különösségét fokozza, hogy a párost folyamatosan figyelik. Franklin szerint 30 ember néz minket, és a meccseket is az idő nagy részében, furcsa élmény ez. A torna teljes ideje alatt együtt tölti ez a két úriember, Kotoko és Franklin a napjait ebben az üvegkockában, a feladatuk pedig nem csupán meccsnézésből áll, tartalmakat gyártanak közösségi felületekre. Na, hát...
4: Hát két ilyen palimadarat.
1: Kérem?
4: Hát most mondd. Na, legjobb volt a Fox számára, hogy két ilyen srácot betaláltak.
1: Mert hogy miért palimadarak?
4: Hát most leosztottam. Tehát, hogy 50 000 dollárt, ugye az mérkőzésenként 480 dollár, és hogyha azt leosztott 100 percre, mert csak ha azt nézzük, hogy csak a nettót nézzük, ami csak játékidő, de ez nem ennyit töltenek, de számoljunk azzal, hogy 100 perc, az 4 dollár percenként. Ami azt jelenti, hogy körülbelül olyan 1700 forintot kapnak óránként. És közben tartalmat kell gyártaniuk, közben nézniük kell a legunalmasabb meccstől, az első perctől az utolsó percig, és nyilván ez a Foxnak egy óriási reklám, a két srác meg hát
2: De ott vannak, 0-24 ott vannak? Tehát,
1: az amikor... összes meccset nézik, hát nyilván amikor nincsenek meccsek...
2: Meccs előtt kell bemenni.
1: Nyilván amikor nincsenek meccsek, akkor ott azért a kalitkában nem tudja elvégezni kis dolgát, nagy dolgát, tehát azért gondolom a 50 ezer dodóban az nincs benne.
2: Akkor hogy nincs ezzel gond.
4: Tehát te bevállalnád.
2: Nem be. Szerintem nincsen gond. Tehát azért nézem a VB-t, mennyi 2000 forint órabér, ugye? Annyi jött ki körülbelül. Igen. És közben ott vagy a Times Square-en, New York közepén, Times Square.
4: 104 mérkőzést kell folyamatosan az első perctől az utolsó percig nézni, és tartalmat kell. Tehát még dolgoznod is kell.
1: Na jó, de azért ezt nehezen tudom fölfogni munkaként, hogyha valami olyan dolgot csinálok, mint például az, hogy most itt ülök ebben a stúdióban, azt abszolút nem munkaként élem meg.
4: Hát oké, ez tény, de nem kell száz...
1: Amikor elmegyek közvetíteni egy mérkőzésre, az sem munkaként élem meg. Tehát, hogy vannak nyilván olyan meccsek, ami kevésbé hoz tűzbe, vagy kevésbé izgalmas, vagy kevésbé nagy téttel bíró, persze természetesen azok azért másabb megítélés alá esnek. De most mondok egy nagyon egyszerű példát. Bármilyen kézilabda bajnokok ligája mérkőzésre, hogy ha megyek helyszínre, azt nem tudom megélni munkaként, mert hogyha nem ott lennék a helyszínen, vagy hallgatnám a rádióban, vagy ha nem lennék rádió közelben, bármilyen okból kifolyólag, akkor nézném a tévében, vagy ha egyik sem, akkor követném valószínűleg valamelyik online felületen.
4: Oké, de mondjuk, hogyha a kézilabda BL lenne ugyanebben a szituációban, ugyanígy megrendezésre, és ugyanezt a pénzt megkapnád...
1: Hogy akkor be kellene ülnöm egy kalitkába, és 104 darab kézilabda...
4: Egy idegen emberrel, és közvetítened, meg tartalmakat kellene gyártanod.
1: Hát az, hogy 104 meccset végig közvetíteni 50 ezer dollárért, 1700-as órabérért, az már úgy kevésbé tűnne szimpatikusnak, meg azért, tehát kézilabda is nagyon-nagyon hosszú és sok, de a foci azért ugye még hosszabb. A fociból csináltam olyat, kipróbáltam, egy nap maximum 2 darab mérkőzést tudsz tisztességgel, becsülettel végigcsinálni. Úgyhogy...
2: Nem, mint munkaként, tehát nem megnézni, hanem közvetíteni.
1: Kommentátorként, így van. Kettőt, de többet nem. Tehát olyan nincsen, olyan Isten nincsen, hogy én beülök ebbe a kalitkába, és akkor most vegyük végig a... Tegnap indultunk a Portugália-Dél-Korea mérkőzés, Portugália-Kongó mérkőzéssel, aztán utána szusszanok egyet, itt maradok az Anglia-Horvátország meccsre, szusszanok megint egyet, jön a Kristóf által, Gána, ugye annyiba higgyünk a Gána-Panama, hogy ő végignézte tényleg az összes meccset.
2: Én négyet tolok naponta, de igen.
1: De hát ezt nézni is sok, nézni, nem még, hogy kommentálni. Tehát, hogy egyébként abban ott inkább Kristóffal vagyok, hogy ha van egy ilyen lehetőség, akkor biztos, hogy én is egyébként beülnék. Hogy mennyi idő alatt unnám meg, azt nem tudom, de hogy maga a lehetőség egyébként jónak tűnik, és extrának tűnik.
2: És azért lekalitkázzátok ezt az üveg cellát, üvegdoboz, de azért ez a New York szívében, a Times Square-en van egy
1: attól,
2: üveg, tehát te is kilátsz.
1: Attól az még egy kalitka.
2: Oké, de ki látod,
1: attól
2: látod
1: az a... még egy kalitka.
2: Oké, de a táj az igen, elveszi az élményét amúgy, annak,
4: most
2: hogy unatkoznál.
4: Most azért ez nem annyira kalitka, azért ez egy full extra foteles. Én is azt hittem,
2: igen?
4: Hogy ez egy ilyen kis
2: full extra fotel, hoztesz hölgyek hozzák a...
4: Hát nem, ez egy...
2: Tartalmakra.
1: Az a sarkon van, és a kuponnal lehet bemenni, és van happy hour.
4: Hogy azért ez elég luxus körülmények között zajlik ez a...
2: Igen, tehát ott van fotel.
1: Óriás kivetítők, vagy ilyen óriás tévé.
2: Na hát így Times Square-en, tehát így azért...
1: Akkor még mindig pali madarak?
4: Hát még azért ettől függetlenül azt gondolom, hogy azért nem biztos, hogy végigcsinálnám a 104 mérkőzést.
2: Azért ez az angol cikk most úgy a headline-ába, a főcímre azt hozza, hogy a tökéletes munka. Tehát ő semmiképp nem pali madaraknak hívja,
1: hát,
2: hanem...
1: 30, várjatok egy picit, és akkor innentől kezdve akkor ugye megosztanak a vélemények, meg Gege állítása szerint két pali madárról volt szó, Kristóf kapva kapna a lehetőségen, és azonnal mennek. Kíváncsian várjuk, hogy a hallgatók szerint pali madár az, aki bevállalja ezt, vagy pedig jól tette. 0630 55 55 605. Ha és amennyiben a Nemzeti Sportrádió hozzátok vágna, kedves hallgatók, 20 millió forintot, és annyi lenne a feladat, hogy itt a harmadik kerület Kunigunda útján kiállított üvegstúdióban kellene végignézni az összes mérkőzést, és nem Vukovics Lacit hívnánk a hajnali meccsek kapcsán, hanem azt a szerencsést. Kellene, hogy párban legyen, vagy egy valaki legyen?
2: Legyen párban.
1: Hát de miért könnyíted meg a helyzetét?
2: Úgy nagyobb buli, hogyha pára van.
1: Hát nyilván, de akkor viszont felezni kell a lóvét. Tehát van 20 millió forint erre, elviszed egymagadba a 20 milliót, vagy párban nézed valakivel? Hát nyilván nagyobb buli, hát sőt, ha lehetne, én azt mondanám, hogy menjünk mind a hárman.
4: Na jó, de azért itt is
1: Gegét is vinném.
4: Köszi.
1: De lóvét mondjuk nem kapta, tehát pénzt nem adni.
4: Nekem a társaságod is elég, az már kifizetődik. Nem, hogy itt azért ugye két vadidegen emberről van szó, és azért nem tudod, hogy a másik személy az mi. Tehát most,
2: lehet, hogy idegesít az egyik, lehet, hogy csámcsog, hát, miközben eszi a popcornt, amit oda tolnak a hostess lányok elé, vagy szűrcsöl.
1: Figyelj meg, azért másfél hónap geget, tehát edzőtáborba mennyi idő alatt kezdtetek el egymás agyára menni?
4: Hát durran ilyen 2 hét. Tehát a harmadik hét az már nagyon durva volt, és amikor 6-7-es tábor
2: van... Jó, de ott
4: van,
2: össze vagy zárva véget, itt nem vagy összezárva. Megnézed a 90 percet, van egy óra szüneted, és hát aztán jön a következő 90 percet.
1: Az óra szünetben nem nagyon tudsz onnan kijönni, akkor tudsz kijönni, amikor vége van a meccsen.
2: Akkor is az egész napot egyébként külön tölti az a két ember, csak akkor, amikor bemennek abba a kalitkának nevezett luxus dobozba.
1: Figyelj már, a tegnapi meccs az mikor kezdődött a portugál? 7 órakor magyar idő szerint, ugye? No,
4: így van.
1: Tehát 7, magyar 10. idő szerint 19 órától ma reggel 6-ig, mert ugye pont akkor ért véget a fejeződőben az Üzbegisztán Kolumbia, amikor mi kezdtünk.
2: Igen.
1: Az azt jelenti, hogy 6 meg 5, ugye jól számolom, 11 órát töltesz vele együtt. Azért az nem kevés.
4: Tehát igen, majdnem egy fél napot folyamatosan, és amúgy nem tudjuk, hogy a háttér megegyezés az mi, hogy még ezen kívül nekik a tartalomgyártás az ezen kívül, és azt is együtt kell csinálniuk, vagy az már mehet otthonról, vagy esetleg a nagy uh-huh. almán, a Madison Square Gardenen, tehát hogy azt nem tudhatjuk, viszont azért 11 órát egy idegen emberrel, aki lehet, hogy a közös szimpátia nincs meg, a kémia nincs meg.
1: De várjál, most elkezdték kristófosodni? Mert nem. Ő volt az, aki reggel a széknek a hőmérsékletét nézte, hogy le tud-e ülni, vagy sem. Tehát azért annyi rugalmasság csak van benned, hogyha hozzád vágnak 20 millió forintot, hogy megpróbálsz, hogy mondjam, érdeklődő lenni a társad iránt, akivel összesorsoltak.
4: Na de hogyha nincs meg az alap szimpátia, akkor te bármit csinálhatsz, akkor
1: hát
4: sem fog működni.
1: Én abszolút nem kedvellek, tisztellek, elismerlek, de mégis itt vagyunk egy stúdióban.
2: Hát az előbb még azt mondtátok, hogy velünk is jönnél.
1: Hát de attól most egyébként, most nem akarok vele ki tolni, hogy kihagynám a jóból, de hát hogy azért ez ennél, hogy mondjam, tehát ez egy emberi dolog, nem? Hogy ha össze kell, tehát hogy ez valahol egy meló, hogyha ezt kívánja a meló, akkor azért csak megoldod, akivel össze vagy zárva, nem?
4: Mi az, hogy nem kedvelsz? Kezdjük itt.
2: Tehát, hogy a tanár.
1: Látod, próbáltak egy kicsit kizökkenteni itt a lelki békétből, a lelki nyugalmatból. Nem, természetesen nagyon-nagyon
4: ezzel,
1: szeretlek.
4: Ezzel nem értek. Nekem ez valahogy nagyon távol áll tőlem ez az egész. És még egyszer mondom, ebből kizárólag a Fox stúdió, vagy nem tudom, a közvetítés, illetve nyilván egy ingyen reklám nekik, ami gyakorlatilag két ember $4 percdíjjal megcsinálja nekik azt a feladatot, amire nekik egy nagyon nagy pénzt kellene fizetni egy kommentátorra, egy szakzsargonnal rendelkező valakire. Itt most két átlag ember, aki megcsinálja helyettük a
1: piszkost. És hogyha, oké, értem, és hogyha, tehát egy idegennel nem vállalnád be, mi van akkor, hogyha azt mondanák, hogy Kristóffal kell ezt végrehajtanod?
4: Kristóffal?
2: Hát akkor jönne, jó, most
1: de ne, Kristóff, ne te válaszold meg, hát most egyelőre az, hogy te mennél, azt tudom, hogy te mennél Marika nénivel is, aki most hozta nekünk az újságot az előbb, tehát hát, te ővele is mennél.
2: Népligetben láttam a Rujáróban két embert, velük nem, de egyébként nagyjából szinte tényleg majdnem mindenkivel.
4: Én akkor
1: mert a kettőben csak Krisztóf... az egyiket viheted magaddal.
4: én akkor se, hogyha Kristóf, és most nem megbáltad, de én akkor se, hogyha Korné veled. Nem azért, egyszerűen nem tudnám elviselni azt, okay, hogy folyamatosan
1: Dani, ott... Danival?
4: Nem, semmiért, nem vállalnám
1: be. Ennyire antiszociális vagy?
4: Nem az, hogy antiszociális,
1: hát de... Hát ne haragudj, ez egyértelműen antiszociális.
2: De milyen Dani? Tőzsér Dani, vagy milyen Danival?
4: Hát én nem tudom. Azért mondom, tőlem aztán bármilyen Dani lehet, de nem, de most...
2: Torres Dani, nem tudom. Na mindegy. Szóval akkor nem.
4: Nem, senkivel. 104 mérkőzés.
2: Kornél asztal az alul jön most, kedves hallgató. Kornélt asztal alul kell összekaparni a Milánnak.
1: Tényleg azt érzem, hogy kinyitott az Ovi, és egyszerűen nem. Tehát Jatus írja, Jatus, köszi, hogy itt vagy velünk, és annyira örülök, hogy megmentesz, hogy simán elvállalná, pláne, hogyha én mennék vele, de inkább egyedül, és gratulál a tegnap esti közvetítéshez, és kitartást a ma reggelhez, mert hogy itt az óvoda kinyitott. Hát igen. De hogy lehetsz ennyire antiszociális? Tehát ezt nem akarom elhinni.
4: De Kornél, 104 mérkőzés. Az első perccel, az utolsó, minden egyes mérkőzés. És itt nem nincs az, hogyha rossz akkor, kedved van, de, akkor nem csinálod, ha jó kedved okay, van.
1: És hogyha ez úszóverseny lenne, tehát ha úszás...
4: Hát főleg nem.
1: Akkor mi az, amiből 104-et meg tudnál nézni?
4: Kézilabda.
2: Kézilabdából? Tényleg?
4: Nem, nem, ez most nyilván a kóra tudja.
1: Oké, mi az, amiből 104-et meg tudnál nézni? Hú. 104 másfél hosszús, 104 darab, másfél óra hosszúságú, mi az?
2: Női röplabda.
4: Á, nem. Az most sem. Már nem tudom, Forma 1, ami izgalmas.
1: A Forma 1 izgalmas.
2: Mint izgalom? Igen. 104.
1: Várjál, tehát akkor 104 darab egymás után következő monakói nagydíjat, ahol egy darab előzés nincs.
2: Vagy egy magyar.
4: De miért most ahol a monakói nagydíj nem volt rossz? Kifejezetten tetszett.
1: Tehát 104 darab Formula 1-es futamot, csak az a baj, hogy ennek igen, most ezt úgy tudunk eljátszani a gondolattal, hogy igen, Forma 1, viszont azért az nem nagyon működőké. Azt úgy tudjuk, hogy nem feltétlenül mindegyik Forma 1, hanem egy azon versenypályán, tehát 4 darab az F2, F3, F1, tehát az összes betét futammal mindennel együtt.
4: Hát úgy azért nem. Tehát úgy azért nem. Nem, nem, akkor nem.
1: Kicsit,
4: akkor
1: nem, kicsit nem lehet, hogy finnyás vagy.
4: Hát lehet, de most akármit csinálhatunk nekem, ez annyira távol áll tőlem, tehát egyszerűen 104-ből még nem is tudom, miből tudnám.
1: Pistóf, ha nem foci lenne, hanem 104 darab mondjuk röplabda meccs, de fizetnének érte egy 20-ast, bevállalnád kinn a kalitkába, itt a Kunigundán megcsináljuk az üvegkalitkát, hasonló módon, mint ez, tehát hogy nem foci, mert ugye Gege azt mondja, hogy ő semmiből nem nézni, te ugye a focira azonnal ugranál, de ha ez nem foci, hanem mondjuk röplabda.
2: Női röplabda?
1: Nem mondtam, hogy női, annyit mondtam, hogy röplabda.
2: Női röplabda egy 20-as ér, akkor igen.
4: De strand röplabda, vagy sima terem röplabda, az sem mindegy.
2: Női terem röplabda. És hát strand is lehet egyébként, nincs az a probléma.
4: Inkább a strand.
2: Én igen. Én beülnék, akár egyedül, akár egy ismeretlen második vagy harmadik személlyel. Szerintem
1: és
2: az teljesen
1: rendben van. És mi van akkor, hogyha kikapnál magad mellé egy ilyen antiszociális embert, mint Gege, aki a második meccs után már minden baja lenne, és átgondolná, hogy egyébként ő visszaadja a 20 milliónak a arányos részét, ezt a 378 ezeret megtartaná, vagy ahogy két meccset megnézett, a többit viszont vissza.
2: Hazai pályára érkeznék, tehát akkor direkt protliznám a Gegét hangos sóhajtozással.
1: Na, mutasd meg, hogy ez hogy néz neki?
2: Hát mondjuk egy röplabda meccsről beszélünk, ugye? Tehát valaki mondjuk leüti, de visszahozzák alulról, nincs
1: de
2: pont,
1: nem
2: még nem szűnik.
1: Nem, tehát nem bántatod fizikailag.
2: Én akkor meg így ilyen hangokkal idegesíteném a Gegét, hiszen tudjuk, hogy ő mondjuk erre hárplis, és akkor direkt alátennék olyanokat, hogy hát megint tehát ilyen hasonló ilyen, megint nem sikerül
1: nem az, hogy segítenéd a beilleszkedését, hanem
2: persze,
1: még tovább
2: mi hát, őt ki kéne lökni a játékból. Látod? És az ő lóvéját is akkor oda lehetne csapni.
4: Nincs ilyen lóvé, nincs ilyen közös lóvé.
2: Nincs közös, de várj, hogy te ki 100 feladod, akkor azt odaadják nekem.
4: Nincs, micsoda, hát miért lenne? Hát miért lenne?
2: Hát mondjuk azt ki tudjuk egészíteni a szabályt azzal, hogy aki, hiszen hát jó, a keret
4: persze,
2: az adott
4: minden,
2: rá.
4: Minden szabálya neked kedvez. Hát azért na, hát hagyjuk már.
2: De viszont a sportágat ezt te tudod kiválasztani, annyiban kedveznék.
4: Forma 1.
2: Megadom.
4: Most tényleg 104-et végignézze?
1: De a 104 Forma 1-et azt úgy lehet, tehát ugye, hogy az nem élőben megy, hanem már, mert ennek realitása nincsen. Hát ugye itt a foci VB-n 104 mérkőzést úgy nézel végig, hogy különböző csapatok játszanak egymás után, illetve azért gyorsan tegyük hozzá, hogy ennek az első hónapja az igazán maratoni, mert ugye 26-áig, tehát innentől számítva még egy pár napig van az, hogy napi 4 mérkőzések jönnek, és utána ugye átállunk arra, hogy jön az egyenes kieséses szakasz, és onnan már ugye ritkul a program, tehát a legvége, amikor az elődöntők, bronzmérkőzés döntő van, az utolsó héten összesen van 4 darab mérkőzés. Tehát ott azért ez már az már egy ajándék. Tehát az, amikor a napi egy meccs van, vagy igen, az elődöntők is napi egy lesz, tehát azért egy hét igen. Alatt 4 mérkőzés, ott már az óradíj is egy kicsit máshogy jön ki.
4: Tehát akkor magyarul itt ez az első 3 hetet kell túlélni.
2: Nem, amik... talán annyit se, de egyébként igen, összesség. Az első 2-3 hetet, ha túléled, akkor onnantól már órabérben is megvagy. szabályokon tudnánk finomítani, vagy elképzelni, hogy mik lehetnek ott a szabályok? Tehát végig ülő pozícióba fel lehet-e állni? Ki tudsz-e tekinteni a Times Square-re, ha itt hasonlítok?
1: Hogy de lehetem? Most azt, hogy a kalitkában mit csinálsz, azt az
2: nincs Jennifer Lopez elsétál a kalitka mellett, akkor oda tudsz-e fordulni?
1: Hogyha nem? Miből gondoltad?
2: Hogyha elfordulok a tévétől.
1: Se Tom Cruise-t vette észre, hanem J-Lo érkezett meg.
2: Igen, tehát a véletlenül számára elsétál.
1: A csajod mit szól ehhez, hogy miközben nézi élőben azt, hogy te mit csinálsz a kalitkában, és azt látja, hogy csorgó nyállal így, Jennifer, excuse me!
2: És abban a pillanatban ki is raknak a kalitkában, hogy köszönjük, uram!
1: Meg ő is kirakott az
2: otthoni kalitkában.
1: Két szék közül a padalát, hát, hogy annyi, hogy buktál mindent.
2: Annyi, hogy egy óra elteltével egy smokingos úriember fog kitessékelni, egy óra múlva pedig az asszony fog azt mondani, hogy köszönjük szépen a jelenlétet.
4: De egyébként all inclusive szolgáltatást nyújt a Fox, tehát a maga, és egy közeli, nagyon jó minőségű szállodában laktatja őket.
2: Hát akkor egyre jobban, hogy megyünk bele a részletekbe, egyre inkább egyre vonzó, ha ne vicceljetek. Hát Gege, így már neked is vonzó, gondolom.
4: Dehogy is.
1: Ne! Ki azt kérdezi, Jatus, hogyha 104 vízilabda meccsről van szó?
4: Női?
2: Hát, nem, mindegy, úgy se látod a víz alatt, hogy mi van.
1: Én szerintem Bujka Barbara, hogyha így visszakérdeznél neki, és így meglegyintene ott centerből, amit hogy megtanult, akkor szerintem
4: jó,
1: nem kérdezném.
4: Jó, időkérésnél azért fontos, hogy most női vagy férfi, tehát ott azért, érted?
1: Nem, teljesen fejtsd, mire gondolsz.
4: Hát nem tudom, ne abba sem. Tehát 104 vízilab, nem.
1: De 104 Forma 1-et képes lennél egy órás szünetekkel végignézni.
4: Ennyi pénzért azt mondom, hogy igen. Inkább azt.
1: Irigylek mindenkit, aki nemet mond 20 millió forintra, szinte bármit elvállalnék fix 20 millióért. Kipörgetném a lakáshitelem, és szabad lennék onnantól.
2: Mit vállalnál el fix
1: 20 millióért? 0-30 55 55 605. 20 millió forintért. Ki az, amit ki mit vállalna be? Ez alapján, az SMS alapján. Ez is egy jó kérdés. Igen. 20 millióért. Mi az, amit bevállalnál?
4: Most így egyből? Hát,
1: nem, hát lehet kettőből is.
4: Kristóf, te mit vállalnál be 20 millióért?
2: Fú, Gege, 20 millióért mit vállalnék be? Bevállalnám, hogy... Hát...
1: ez megint kinyitott Milán az óvoda. Gege, mit vállalnál be? Fú, nem tudom, Kristóf, te? De. Hát, 20 millió!
2: Mert feltettem a kérdést, mondom, én közben gondolkozom, hát, de vissza...
1: Figyeljetek,
2: 20 millió, adok, elájulnál úszás közben?
4: El.
1: Mit csinálnál?
2: Mert ugye... nagyon jó a feltevés, igen, tehát nem kérdez vissza.
1: Hogy mit csinálnál?
2: Gege, szoktam mondani, hogy régen olyan tüdős edzéseket gyakorolták, az annyira megterhelő volt, hogy szinte ájulás határig úsztál. Hogy elájulna úszás közben 20 millióért.
1: Én fogok elájulni mellettetek, hogyha ennyi hülyeséget összehortok. 7 óra 25 perc a pontos idő. Javaslom a saját egészségem érdekébe, hogy menjünk, zenéljünk egyet, jöjjenek a legfrissebb hírek, addig gondoljátok át, hogy ki mit vállalna be, illetve komolyra fordítva a szót, 0630 55 55 605. A kalitkából indultunk ki, a 104 világbajnoki mérkőzés megtekintése, de eljutottunk oda, hogy ki mit vállalna be 20 millió forintért. Maradjunk csak az realitások talaján, sporttal vagy a világbajnoksággal kapcsolatban, tehát nem extrém dolgokra gondolunk, de tényleg kinek mi az, ami beleférne egyáltalán? Bevállalnátok-e azt, amit ez a két úriember, hogy egy üveg kalitkában megnézitek a világbajnokság összes mérkőzését, vagy Gyurta Gege összes úszását, ha például ez lenne feldobva a pályafutása, összes úszását vissza kellene nézni. 0630 55 55 605, ez az SMS számunk.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: szeretnél?
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
3: Ünnep Torockón a nemzeti összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A második rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: 40x20. A Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja. Minden csütörtökön 13 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Világklasszis centerrel erősít a Ferencváros férfi vízilabda csapata. Továbbra is erős a forint. Melegszik az idő. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
1: Sporthírek.
4: Meglepetésre Portugália 1-1-es döntetlenre végzett a Kongói Demokratikus Köztársasággal a labdarúgó világbajnokság K csoportjának Houstonban rendezett mérkőzésén. Ugyanebben a 4-esben Kolumbia 3-1-re győzött a VB újonc Üzbegisztán ellen Mexikóvárosban. Az L csoportban Anglia Harry Kane két góljának is köszönhetően 4-2-re verte Horvátországot Dallasban. A csoport másik meccsén Gána a 95. percben lőtt góllal nyert 1-0-ra, Panama ellen, Torontóban. A labdarúgó VB-n ma elkezdődnek a küzdelmek a második fordulóban. 18 órától Csehország, Dél-Afrika, 21 órától Svájc, Bosznia-Hercegovina találkozót rendeznek. Éjféltől Kanada Katarral, 3 órától Mexikó Dél-Koreával csap össze. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A mexikói Efraín Juárez lett a labdarúgó NB1 bajnokának, az Eto FC-nek az új vezetőedzője. A 38 éves Juárez játékosként megfordult a Celticben és a Zaragozában. Edzőként dolgozott az Egyesült Államokban, valamint Belgiumban. Hazájában a Pumas csapatával idén bejutott a bajnokság döntőjébe. Szatmári András bronzérmet nyert a franciaországi Antonyban zajló Vívó Európa bajnokság férfi kard egyéni versenyében. A csapatban olimpiai ezüstérmes, egyéniben világbajnok magyar sportoló, az elődöntőben a Szilágyi Áron búcsúztató francia Maxime Pianfettitől kapott ki 15-12-re, így harmadikként zárt. Rab Krisztián a negyeddöntőben elszenvedett veresége után hatodik lett. A női tőrözők között Pap Jászminnak és Pásztor Flórának a negyeddöntőben ért véget egyéniben a kontinens.

0: ma Brüsszelben. Az állam és kormányfők tanácskozásán szó lesz egyebek mellett a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is. Itthon újabb rendkívüli ülést tarthat az országgyűlés. A miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és keddre kezdeményezte az ülés összehívását. Ruf Bálint indítványában 7 olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell ahhoz, hogy az ország hozzáférjen az Európai Uniós forrásokhoz. Ezek között szerepel például a médiatörvény és a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról szóló javaslat. Kezdeményezi a védett üzemanyagárak megszüntetését a kormány, mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a jövedéki adó csökkentését fenntartják, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Továbbra is erős a forint. A magyar fizetőeszköz árfolyama a héten már 350 alá is csökkent az euróval szemben, ami 5 éves csúcsnak számít. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok és a szakképzésben dolgozó oktatók idei béremelésének korrekcióját tartalmazó rendelet tervezetet. Eszerint a januártól már végrehajtott 10%-os béremelést további 0,4%-ponttal egészítenék ki visszamenőlegesen január 1-jéig. A múzeumok éjszakáján idén is számíthatnak a látogatók a BKK különjárataira. A tárlatvezetések, kiállítások, koncertek helyszínei között 7 útvonalon közlekednek a múzeumi buszok, melyeket a programokra szóló karszalaggal lehet használni. Felszállhatnak rájuk azok is, akik Budapesten belül érvényes jegyekkel és bérletekkel rendelkeznek. Szombat éjszaka nosztalgia járatokkal is lehet majd utazni ezekre, kizárólag nosztalgia vonaljeggyel vagy nosztalgia napi jeggyel lehet felszállni.
1: Közlekedés.
0: Korábban baleset történt az M3-as Budapest felé vezető oldalán Mogyoród térségében. A 22-es kilométernél megindult a forgalom, de a torlódás még 4 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Országszerte sok napsütésre számíthatunk. Délután 27-32, késő este 17-25 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 7 óra 40 perc a pontos idő. Csodálatosan, szép csütörtök, jó reggelt mindenkinek. Ez a Nemzeti Sportrádió. Benne a Sportreggel próbálunk megkomolyodni. Mi nagyon komolyan vettük a feladatot. Gyurta Gegével, jó reggelt, Gege.
2: Jó reggelt, sziasztok.
1: És Szalai Kristófa, neked is Kristóf, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
1: Tényleg annyira komolyan vettük a feladatot, hogy ki mit vállalna be 20 millió forintért, hogy hiába kötöttem ki, hogy sportos vonalon mozogjunk, vagy realitások talaján nem sikerült. Tehát teljesen megvadult, elszabadult ágyúgolyóként Kristóf egyszerűen nem lehetett vele bírni. Annyira ötletei voltak, hogy...
3: Azt hiszem. Igen. Anyagyar átotta, majd visszajött az ötleteitektől, de igazából mindegy.
1: Na, hát az a lényeg, hogy igen. Szóval, hogy sok minden, az biztos, hogy érdekes lehet egyébként. A valóságsó, még maradjunk csak egy utolsó gondolatnál. Bármilyen valóságsót, úgyhogy most már azért tudjuk az előzményeket, hogy néz ki mondjuk egy való világ, egy Big Brother, csak hogy a magyar formátumokat nézzük. Valóságsót Gege bevállalná-e?
4: Most? Most igen. Most az be. 20-asért.
3: Tényleg? Most az 20-as bevállalnád?
1: Hát én nem mondtam, hogy egy 20-as, de várja azért.
3: Már igen, pénz nem volt, csak hogy bevállalnád.
4: Ja, hát úgy nem, hát ingyen. Hát
1: nem azt mondtam, hogy ingyen, de hát mondjuk arra nincs azért 20, tehát arra mondjuk lenne 5 millió.
4: Nem, úgy nem.
1: 6?
4: Nem.
1: 6,2?
3: Hol a minimum határ?
4: Á, nem, hát én szerintem azt mondja, hogy 10. 10 minimumért.
3: Jó, de én attól függ, hogy kik el, sportolók, híres emberek, celebek, nem celebek, én attól, tehát megnézem, hogy mi a mezőny. Én úgy indulnék el.
1: A valóság showban?
3: Korábbi sportolók mondjuk.
1: Na, lenne egy nemzeti sportrádiós valóság show. Ez... Össze lennél zárva, mondok szerkesztőségből neveket, Kreisz Bálinttal, aztán Virányi Zsolttal, Edvi Lacival, és...
4: De már
1: ezt akartam mondani, hogy a női mezőnyből Berelmesével, Szabó Szilvivel, és legyen mondjuk még...
3: Tudom, kit fog mondani egyébként.
1: Na ki legyen, az kiválaszthatod te.
3: A harmadik a rádióban nő, Somogyi Zsófi.
1: Somogyi Zsófi, na. Ővelük kellene egy valóság showt, semmi, tehát ugyanaz történne, be lenne kamerázva a szerkesztőség.
3: De várj, te nem lennél akkor, tehát te nem soroltad fel magad, nem lennél ott.
1: Ez azért mondom, hogy te...
3: Itt, tehát nemzeti sportrádiósok, az imént felsorolt kollégák...
1: Nemzeti sportrádiós valóság show.
3: Ha ők is mennek, igen, úgy igen.
1: De hát úgy tudjuk igen. Azt, hogy MSZ-nek férje van, például.
3: De ez nem azért.
1: Hát most ne haragudj, én téged ismerlek, tehát 2 másodperc alatt összelennétek zárva, a kulcsukkal is elkezdenél ismerkedni.
3: Nem azért. Nem azért, nem, hát a győzelemért természetesen.
1: Győzelemért, értem.
3: A győzelemért.
1: Gege, visszarepülnénk az időbe, Kőbánya SC, vagy mi voltál te,
4: nem Kőbánya SC? Jó az is, mondhatjuk azt is.
1: Az, bocsánat, az a bajnok volt. Akkor te mi voltál, melyik csapat voltál?
4: Hát volt Jövő SC.
3: A bajnok a Mike Tyson vagy most.
1: Jövő, ja? Nem, a bajnok, nem tudod, ki a bajnok?
3: Mike Tyson,
1: itt
3: mondom.
1: Itt ült ebben a székben nagyon sokáig.
3: Ja?
1: Szóval, visszamennénk a Jövő SC-be, egy valóságsó a Jövő SC tagjaival. Azt bevállalnád?
4: Hát attól függ, hogyha mostani énem, mert ha akkor énem, akkor nem tudnám, mert akkor kiállhatatlan ember voltam.
1: Viszont... Most azért jött egy ilyen üzenet, hogy örök hála és tisztelt a csodás eredményeket és pillanatokért, amit kaptunk, de engedjük el a veled kapcsolatos dolgokat. Nem antiszociális vagy, csak úszó. Évtizedeken át egyedül voltál a vízben.
4: Köszönöm szépen, ez hát igazából az... megvédett, nem?
1: Ah, hát végül is nézhetjük így is, igen.
4: Igen, ha mostani énemmel, akkor bevállalnám, ha a régi énem, akkor...
1: Megválogatnád, akkor... hogy kikkel szerepelnél egy valóságsóban?
4: Meg, természetesen.
3: Úgy, hát azt mondom, persze. Igen.
4: Muszáj. Muszáj lenne, mert
1: különböző. Egy ilyen hármast, ahogy mi most így vagyunk, belennénk kamerázva egy stúdióba, de tehát nyilván lenne egy ilyen nagyobb méretű ház, és akkor mindenkinek lenne kis ágyikó, vagy valami, ahol tud pecózni, és tud pihenni, de így hárman. 4 hét, 1 hónap. A foci VB végéig, az pont 1 hónap, ugye július 18-a, 19-e. 1 hónap. Na innentől számított 1 hónapig, így hárman, folyamatosan, non-stop, nyilván amikor alszunk, akkor nem, de amikor talpon vagyunk, akkor műsor gyártani.
4: Egy mosdóval?
1: Tessék?
4: Egy mosdóval?
1: Egy mosdóval, jó. Egy hálóhelyiségben.
4: Bevállalnám.
3: Kristóf? Úgy én is. Így hárman úgy.
1: Nő nélkül, Kristóf, szóval.
3: Egy hónapig?
1: Hát most erről beszélünk.
3: Hát az egzugát. Na mindegy, akkor...
4: Jó lenne ez
3: ne,
4: a csapat?
3: De, elvállalnám.
4: Jó, ki lenne az
1: első? Kristóf, 1000%.
3: Dehogy is, nem. Hát
1: miért? Én nyerném. Miért? Hát biztos vagyok meg. Benne, szársz. Egy-két meglepetés csomagot készítenék neked, Gegével ja. El tudnék kezdeni szövetkezni, és biztos vagyok benne.
3: Önként feladnám az egészet.
4: Meg lenne a mennyiség.
3: Az első óra után. Jó, utána csomagokat meglátom. Első óra után önként köszönöm szépen.
4: A mennyiségi adag meg lenne.
1: Igen, utána viszont egyébként ez simán jó lenne. Tehát ez lenne. Tehát ez lenne a legjobb forgatókönyv amúgy. Egy olyan valóságshow, hogy mi hárman vagyunk benne. Kristófnak a gyengeségeit most reggelinél egy csomó minden kiderült, hogy mi az, amivel sarokba lehet szorítani, azzal kettő pillanat alatt sarokba szorítanánk, kész, kiesne, és onnantól kezdve valahogy elpantominoznánk, eljelennénk egymás között, hogy valamelyikünk nyerje meg hivatalosan, de hogy egyébként meg 50-50 alapon, és akkor ennyi. Kristófot meg kijójóztuk.
4: Pacsit rá.
3: De akkor így, tehát az alapján tényleg fél óra alatt ki tudtak engem.
1: Hát ez a cél, az annyi ez lenne. A cél, nem?
3: Az annyi, nem, hogy megnyerni nem tudnám, hogy fél óra alatt csak. Aztán fölvenném a gázsit, aztán én már csak néznélek titeket kívülről.
1: Na menjünk tovább, mert a Jürgen Klopp is megszólalt a foci VB kapcsán. Kitért a torna egyik újítására, a kötelező ivószünetre, amely miatt a játék mindkét félidőben percekre megáll. Ugye ma volt a Gána mérkőzésen szakadt az eső, és 17 fok volt, jól mondom?
3: Így van, az elején esett.
1: Hát az első félidőben úgy volt ez a, ugye hivatalosan, illetve hivatalosan, az angol megfelelője, ugye ez a hidratációs szünet, de ugye magyarul nevezzük inkább ivószünetnek. Szóval 17 fokban szakadó esőben ott azért ez inkább valami reklámszünetet, vagy valamit kellene nevezni. Szóval Jürgen Klopp is megszólalt ezzel kapcsolatban, azt mondta, hogy egy mesnek folynia kell, mint egy folyónak, ehelyett gátak kerülnek a közepébe. Na mit szólunk ehhez?
3: Szerintem összességében én azért nem tudok ezzel egyetérteni, mert...
1: Már most melyik részével? A gáttal vagy a folyóval?
3: A folyóval. Nem, szerintem nincs ezzel olyan nagy probléma, mint hogy a sokan beállítják, csak ez is egy újdonság, amit még meg kell szokni, és akik hozzá vannak szokva egy adott menethez, egy adott úthoz, arról azért nehezen tél az ember. Megszokta mindenki, akik régebben, idősebbek régebb óta néznek meccseket, két fél idő, persze, 45 perc, 45 perc. De most mi a baj azzal egyébként, hogyha lenegyedeljük, megcsinálunk 20 félidő, még 20, és akkor a vége. Tehát 4/4 alakítjuk át. Tehát az, összességében...
1: Hogy az kosárlabdának hívják.
3: De az nem probléma, de meg amerikai foci is tud. De az nem probléma, ha el-amerikaisítod a focit, ha már ott rendezik hát a VB.
1: Maximum neked nem probléma. Hát de ez a
3: csomó
1: többség...
3: az alkalmazkodtak a későbbi kezdéshez, mármint hogy a fix kezdési időpontokhoz képest pár perccel később kezdődik a meccs. Elfogadtátok azt?
1: Nem fogadtuk el, én ezt minden egyes alkalommal szóval teszem, amikor közvetítek, hogy jé, végre egy meccs, ami pontosan kezdődik. Ha valami ki van írva 9 óra, 21 óra, 0-0-ra, az nekem ne 21 óra, 3 perckor kezdődjön el. Hát ilyet én, aki európai sporteseményekhez vagyok szokva, amikor kint voltam az USA-ba, és elmentem akár jégkorong, akár kosárlabda mérkőzés, tájékoztató jellegű adat a kezdési időpont.
3: Persze, de
1: nem áll, hogy persze.
3: De nincs azzal baj, hát bejössz a büfébe, elmegy.
1: Az van, hogy mi itt vagyunk 6-tól 10-ig, és akkor tájékoztató jellegei majd 7 óra 22-kor egyszer csak beesek, hogy ja, bocs, egyébként ök jó, hogy itt voltatok már 6-tól, de tájékoztató jellegű, nem?
3: Az igaz, tehát jó, hát nyilván a műsorok ott is elkezdődnek időben, tehát el kell, hogy kezdődjön.
1: Hát de az, hogy
3: a néző, tudod, a nézőért csinálják, ha látják, hogy még nem ért be mindenki, még kint állnak a sorok a büfében, még hadd menjen el, egye meg, amit szeretne, aztán majd negyed óra, 20 perc elkezdődik a meccs.
1: Nálunk is a nézőért csináljuk, vagy legalábbis ez van az ászlóra tűzve a legtöbb helyen, de hát azért nem. Ha ki van írva az, hogy 21 óra 8 perckor jön a férfi 800 gyors döntője, és te ott állsz a korrumban, és akkor közlik, hogy ja, egyébként most még látom a Duna Arénába, még a Katinka döntője után még tök sokan kimentek, úgyhogy még most a hotdogot még most kérte ki Kristóf a csajának, úgyhogy még akkor várjuk már meg, hogy visszajöjjön. Úgyhogy Gege, akkor nem 21 óra 8 körül a férfi 800 döntő, hanem 13 perc múlva. Hát ledobod az összes láncodat.
4: Hát bizony, és nekem azért nem korrekt ez, mert nyilván akkor a helyiek, akik a ott élőben tudják ezt követni, azoknak kedvezünk. Viszont az, aki tévében, a világ másik végén szeretni azt, hogyha 22:00-kor kezdődjön a mérkőzés, akkor az igenis 22:00-kor kezdődjön ivószünet. szerintem a világ legnagyobb vicc kategóriája, hogy ez megtörténhet 2026-ban, hogy ivószünet van. Korábban is volt meleg.
3: Akkor is időjárás. Volt ivószünet.
1: Hát de most ez, nem most azért ne legyél ennyire naív, tehát az ivószünet az csak egy igen. ilyen hívószó, vagy egy ilyen, hogy mondjam...
3: Abba csomagolják bele, igen, hogy ivószünet.
1: A reklámszünetet hát abba csomagolták bele.
4: De itt is a pénz, csak a pénz motiváló eszköz van a fociban, és az, hogy most, hogy ezt legálisát teszik, hát ez szerintem nonsense.
1: Én kifejezetten élvezem, tehát én kifejezetten élvezem minden egyes pillanatát, nem ivószünetnek kellene hívni, hanem nem tudom, a megfelelő kifejezést nem találtam ki, de ami nálam egyelőre működik, ez a kötelező időkérés, vagy valami olyan játék megszakítás, ami kötelező. Mert az ivószünetre, a szakadó esőbe 17 fokba ivószünetnek nevezni, az nem jó. De ha időkérésnek nevezett, time out például, egy sima time outnak hívod, időkérés, onnantól kezdve, hogy most az alatt a Fox vagy bármelyik közvetítő csatorna ad reklámot, vagy itt a Nemzeti Sportrádióban mi, ha közvetítünk, meg tudjuk szólítani rendesen Beneferit vagy Vukovics Lacit, akiről ugye közvetítjük, el tudja mondani, nem két szóban, hanem rendesen, akkor onnantól kezdve teljesen más a leányzónak a fekvése. Arról nem beszélve, hogy beszéltünk, vagy említettük ma már, hogy mennyire ki vannak facsarva ezek a játékosok. Rengeteg meccset játszanak. Az 5 cserét is, amikor ugye a Covid után bevezették, vagyis alatt bevezették, ott is ment ám a prüszkölés, meg a puffogás, hogy jaj, már minek, meg a fociban régen csak 2 csere volt. Igen, csak amikor a fociban régen 2 csere volt, akkor nem 276 millió meccset játszott Cristiano Ronaldo vagy Lionel Messi, hanem Alberték meg Benék játszottak, mint most mondok egy számot, 40 meccset. Utána, ahogy növekszik a meccszám, ugye lett több csere, tehát az 5 cserével sincs
3: mindenki
1: bajom.
3: Mindenki elfogadta, sőt, azóta már mindenki isteníti.
1: Ehhez alkalmazkodsz. Tehát, hogy innentől kezdve jött egy üzenet, egyébként nagyon jó a megfogalmazás, kereskedelmi szünet.
3: Ez Amerikában ez így, ők ezt így hívják, tehát NHL NBA-ben ez a commercial break kereskedelmi szünetként van elnevezve. Itt tényleg még csak csomagoljuk, szépen burkoljuk, hogy miben tudjuk eladni az európai fogyasztóknak, de ez az, tehát ez a kereskedelmi szünet, ez nem hydration break, meg hidratációs szünet, ivószünet, taktikai szünet, mint a kézilabda edzők viszik oda a kis mágnes táblát a
1: azért
3: játékosokhoz.
1: Mondom, én, tök jó. Én nálam ez, és a kereskedelmi szünet, igen, a megfogalmazás nem rossz, ami jött SMS-ben, de hogy ne legyen ennyire durva, legalábbis az átmeneti időszakban, mondom, én time outnak, időkérésnek hívnám. És onnantól kezdve ki lehetne húzni a méregfogát. Az amcsik nem értik, hogy mi az, hogy fél idő. Mennyi SMS jött, hirtelen el is ugrott, amit fel akartam olvasni. Az amcsik nem értik, mi az, hogy fél idő. Még azt se, meg azt se értik, hogyha 6 perc a hosszabbítás, akkor hogy lehet, hogy 8,5 percnél még víga játszanak. Réges-régen be kellett volna vezetni a tiszta játékidőt. Mit szólunk ehhez a felvetéshez?
4: Hát, ugye itt a futóra, a focinál, van hát benne valami.
1: Futóra van a focinál, de nincs, nem tudjuk, hogy, tehát, hogy az, azért az a futszál, ahol megállítják, igen. És az szerintem annyira töredezett, hogy azt nagypályán, de el nem tudnám képzelni.
3: Én inkább, tehát még ezek a szabályváltoztatások nem voltak a VB-n, amik próbálják meggátolni az időhúzást a 10 másodperc cserénél, a bedobás előtt másodperc, kapus rúgja ki 10 másodperc, akkor én is azt mondtam, hogy gyerekek, 50 perc egy fél idő, nettóba, annyit húz egy Arzenál vagy egy Atletico Madrid. Ezekkel most már azért inkább, igen, nagyon jó a következő üzenet, és
1: 40,
3: talán...
1: 40 feletti nézőknek... A kétbetűs kitérőre vonatkozó szünetnek nevezném el, itt most leírta a kedves SMS író, de ezt nem olvashatom be sajnos, legalább nem akkor megyek ki vécére, amikor gól van.
3: Igen.
1: Igen. Aztán az első mérkőzésen az M4 Sporton Hajdúbi István nevezte Judith Time, angol kiejtéssel a Juditot, Judith Time.
3: Igen.
1: Judith Time, Berkesi Juditra utalva. Mit szólt ehhez Berkesi Judit férje?
3: Hát azt nem tudom, de hogy Dragoner Attila mit szólt hozzá, meg Berkés Judit utána mit beszéltek, az inkább.
1: Azt tudod, mit beszéltek?
3: Hát hogy most hogy lesznek a nézők, stb.
1: De ez már a félidő, vagy az ivószünet kapcsán, az, amiről te beszélsz, az a meccs előtti dolog volt. Na, szóval, hogy akkor az újítások közül mi az, aminek vagyunk, amit elfogadunk, Kristóf? De az a helyzet, hogy Kristóf, amennyire finnyás egy csomó mindenben, olyan szinten nyitott egy csomó mindenre, tehát hogy a végletek embere, tehát ő beköltözne bárkivel 20 millióért bárhova.
3: Hát nem 20 bárkivel, millióért, azt nem mondtam.
1: 20 millióért megnézne bármiből, bármennyit, bármikor, bárhol.
3: Te meg is csinálnád 20 millióért, én csak megnézni.
1: Biztos lehetsz benne. Viszont az újítások is bejönnek neki. Ugye Gege ezzel szemben az újításokra is nemet mondott, 20 millióért le se ülne, be se ülne egy karikába. Szóval a végletek emberei vagytok, gyerekek. De az újítások közül most egy picit megkomolyodva, még egy pici időnk van a nemzeti sportjegyzetig. Az újítások közül mi az, ami tetszik?
4: Nekem a VAR, az új VAR rendszer, hogy meg tudják varozni azt, hogy szöglet vagy kirúgás, meg tudják ugye varozni, hogy sárgalap jogos-e. Vagy...
1: Milyen érdekes a magyar nyelv. Annyi mindenre van szép kifejezésünk, és a VAR, mint Video Assistant Referee, ugye jól mondom, hogy ez igévé alakult. Meg tudja varozni. Googlizni, varozni, olyan szépen.
4: Nem,
1: jó, értem, hogy mit mondasz, ezt csak rácsodálkoztam, jól mondod, ez így honosodott meg, erre nem lesz már magyar kifejezés.
3: De erre nem is kell, tehát ez vannak olyan
1: varozás. Varozás, meg varozni, így van.
3: Ennyi? Vagy van még?
4: Szerintem ez a bedobás, az időhúzás is szerintem egy
1: tegnap
4: jó
1: újítás. Tegnap volt a portugál meccsen a kongói kapus addig variált, amíg a 8 másodpercen kívülre csúszott. Jött is a szöglet a portugáloknak, ez is nekem tetszik. Sokkal kevesebb a fetrengés, amióta a retorzióval...
3: Nem az, hogy sokkal, nincs fetrengés.
1: És már is jön a kedves SMS író, ugyanezt írja, ahogy kimondtuk, ez, hogy ránéztem a monitorra, ez villant föl, nincs fetrengés a szabálytalanságoknál, a cserék gyorsabbak, tetszenek.
3: Nekem senki nem húz időt, nem jönnek be az orvosok, az ápolók megnézni, hogy mi újság. Hát ez pörög a játék folyamatosan.
1: Ez már sokkal hamarabb be kellett volna
4: így
1: vezetni.
4: Van. És akkor ennek megjön az, hogy van egy 20 percenként egy szünet, és emiatt megint egy picit megáll a játék.
1: De továbbra is azt mondom, hogy azzal, itt azzal van a bajod, hogy megáll
4: igen,
1: a játék?
4: Igen, és hogyha éppen egy lendületben lévő csapatot most kizökkentünk, az szerintem nem egy jó dolog.
1: Uh-huh. Nem tudom, én teljes mértékben tudok ezzel azonosulni. A tévé is jól jár, a játékos is jól jár, tud egy kicsit szusszanni. A lendületben lévő nem érzi azt, azt csak utána tudja érezni, aki kevésbé van lendületben, annak szusszanást
3: is. És te is bármit
1: minden teki,
3: kanapé
1: igen.
3: Mellett, tehát te van, is után tudsz tölteni, fel tudsz tölteni.
1: Majd, ha egyszer 40 feletti leszel itt, akkor ajánlom figyelmedbe, amit a kedves SMS író írt, a P betűs meg a K betűs dolgot is el tudod intézni. Pikpak.
3: Mit szóltok, nekem az a kedvencem kérdésre visszatérve?
1: A P betűs?
3: Nem, hanem hogy az újítások terén a himnuszoknál fölállnak egymással szembe a körívre. Körív két oldalára. Mindenki.
1: És
3: nem csak
1: mindenki.
3: A 11.
1: És nem is az, hogy
3: mindenki.
1: Egymással szembe, hanem hogy az egész csapat. Ez sokkal szebb egyébként.
3: Igen,
1: tehát, szimpatikus. Hogy úgy, hogy ez egy csapat. Ugye mindig elmondjuk, hogy egy csapatjáték, és persze látod a mondjuk egy BL himnusztán, amikor ugye a kamera követi a pályán lévő 11-et, és akkor ott az elszánt tekintet. De hát aki csereként bejön és ő dönti el a meccset, az ő arcát pont nem látod ilyenkor. Itt viszont, mivel ott állnak fönt egymással szemben mindenki, mind a nem tudom, 26-os keretet lehet nevezni a meccset, talán azt hiszem 26-os, szóval mindenki, ez egy zseniálisan jó dolog.
4: És akkor a FIFA egy újabb furcsa szabályt, itt a mai nemzeti sporton olvasható, hogy a hosszú csók tilos. Hosszú csók tilos, tehát nem szabad hosszú érzelmes csókot adni
1: kinek?
4: Egymásnak, a lelátó lévő szurkolóknak.
3: Tényleg? Van ilyen?
1: Micsoda?
3: Most. Ezt még nem hallottam.
1: De várjál már, hát az amerikaiak vezetik a csókkamerát.
4: Hát, és akkor most
1: ennek. De most mi? Ki mész az asszonnyal?
3: Mennyi a hosszú? Várjál. Hát, mennyi a hosszú?
1: Két perzussal együtt.
4: Tehát ugyanazt pontosan idézem, elméletileg az elnyújtott érzelmes csók tilos. Apró csókok beleférnek, hosszabbak már nem.
3: De a kivetítőn? Vagy csak úgy, amikor ott a legfelső, hát a kakasülőn, kakasülőn is.
1: A kakasülőn bármi belefér, hogyha éppen mentek. De tényleg, ez hogy? Meg most jön oda a gondolatrendőrség, hogy állj, gyegege, ez egy túlérzelmes csók volt.
4: Nem fér bele, büntetés.
1: Nem, szóval azért erre mondjuk azt, hogy ezért ez a teljesen értelmezhetetlen dolog.
3: Ez új, ezt én még nem hallottam.
1: Összeszed, hogy a FIFA szabályzat alapján mit szabad és mit nem szabad a világbajnokság stadionjában. A stadionjaiban az, hogy nem lehet fegyvereket, szerszámokat, kábítószer, blablabla bla, bla, bevinni, ez ugye teljesen érthető, dohányozni sem, szabad sértegetni, inzultálni a többi szurkolót, viszont az már szokatlan, hogy az hosszú és érzelmes csókok teljesen tilosak, az apró csókok beleférnek, a hosszabbak már nem, Persze kérdés, hogy ezeket ki ellenőrzi, illetve hogy a szurkolás hevében mi az, ami belefér. Hát azért a végére sikerült Gegének feltenni az íra a pontot ezzel az érzelmes, hosszú csók kérdéssel. Érzelmes búcsút veszünk átmenetileg egymástól, meg a kedves hallgatóktól, de tényleg csak átmenetileg, mert hogy hamarosan jön a Nemzeti Sportjegyzet, és maradunk a foci VB terepén, de egy picit szakmázunk majd Holzer Ádámmal nem sokára. Szóval a Nemzeti Sportjegyzet, aztán Krónika, természetesen a szokásos műsorelemek, és hamarosan innen jövünk majd vissza Gyurta Gegével és a nagyon érzelmes Szalai Kristóffal.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

A 90-esekben aki ott volt, az tudja, miről beszélek. Nem volt annyira menő minden, de akadt mögötte lélek. Annyi árkot ástak már közénk, hogy alig halljuk a másikat. Ez Funkadelifery Kecskemétről és dalban

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok Éjszakáján. Múzeumok Éjszakája 2026. Június 20-án egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel a stúdióban. Németh Kornél, Szalai Kristóf és Gyurta Gergely. Érkezik a Nemzeti Sportjegyzet, benne Deák Zsigmond gondolataival.
3: Mindörökké messzi. Deák Zsigmond jegyzete. A Sylvester Stallone alakította, jó útra térő maffia vezér, poénosan ellentmondásos, immár klasszikus mondata az Oscar című filmből, amikor kiderül, hogy a lánya gyereket vár a sofőrtől. Persze, hogy tudtam, csak nem sejtettem. Valahogy én is így vagyok Lionel Messivel. Most hazudhatnám azt, hogy helyszíni szemtanúként minden másodpercére emlékszem, Messi első 2005. augusztus 17-i budapesti válogatottságának, valamint szintén első 2006. június 16-i világbajnoki fellépésének, és már akkor rájöttem, a futballtörténelem legnagyobb alakjává válik röpke két évtized alatt, de nem hazudom ezt. Az igazság ugyanis az, hogy bár valóban helyszíni szemtanúja voltam mindkét eseménynek, amiért így utólag nem győzöm áldani a Jóistent, egyrészt természetesen nem emlékszem minden másodpercre, másrészt megérzésem és gondolatom sem volt arról, milyen magasra jut majd ez a hosszú hajú, alacsony argentin srác. Azt láttam, hogy van még mit higgadnia az ifjonti hévből, hiszen az őt visszahúzó Vancák Vilmos lekönyöklése és az azért kapott piros lap miatt debütálása mindössze 2 percig tartott a Puskás stadionban. Aztán szűk egy év múlva a Gelsenkirchenben, szintén csereként az utolsó negyed órára beállva, egy-egy gólja és gólpassza mutatta meg tehetségét, ám az a szerbek elleni 6-0 még nem róla, hanem például a duplázó Maxi Rodriguezről szólt. 20 évvel később az algériaiak elleni 3-0, Kansas City-ben viszont már egyértelműen róla. Megközte meg annyi további mérkőzés klub és nemzeti színekben egyaránt. No, de hogy 200. válogatott és egyben 27. VB fellépésén, 6. világbajnokságán, egy hét hiány 39 évesen mesterhármast ér el, s beállítja a 16 gólos VB csúcsot, majdnem úgy fogalmaztam, ahogy ilyenkor sokan már, mint hogy elfogytak a szavak, a jelzők. Nem egy újságírónál ilyesmi nem történhet meg, legfeljebb magával az érintettel. Messi ugyanis a maga keresetlenül egyszerű módján értékelt a rekordjaitól elaléló riporternek. Ez úgyis csak egy statisztika, semmi több. Szeretek focizni, kölyökkorom óta ez a szenvedélyem. Lehet ennél tisztábban, plasztikusabban rátapintani a lényegre? Persze vagyunk így egy páran, akik szeretünk focizni, én még 56 évesen is, csak kicsi alacsonyabb szinten. Velem ellentétben Messi multimilliómos lett a szenvedélyéből, teljesen megérdemelten. Mondhatnám, a földkerekség legjobb megélhetési labdarúgója, de egészen bizonyos vagyok, hogy sosem hagyja majd abba, amikor már rég nem kap pénzt érte, akkor se. Az olyan elődök, akiknek hozzá hasonlóan szinte testrészükké vált a labda, s lelkük részévé a játék, megrodjantak a visszavonulásuk után, Diego Maradonának csak a drogok maradtak, az igazi Ronaldo duplájára dagadt, Ronaldinho a börtönt is megjárta. Szerintem Messivel egyik sem történik. Focizik majd a fiaival napestig, a Miami vagy Barca öreg fiókkal haknizik, ha meg már kirepültek a gyerekek, hátul az udvaron passzolgat a házfalnak. Legfeljebb ezt már nem látja több milliárd ember, mint a mostani csodás hattyúdalát.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Meglepő döntetlennel kezdte szereplését Portugália a labdarúgó világbajnokságon. Anglia, Gána és Kolumbia győzött a VB-n. Mexikói vezetőedzője lett az Eto'o labdarúgó csapatának. Szatmári András bronzérmet nyert kartban a vívó Európa-bajnokságon. Világklasszis centerrel erősít a Ferencváros férfi vízilabda csapata. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Meglepetésre Portugália 1-1-es döntetlenre végzett a Kongói Demokratikus Köztársasággal a labdarúgó világbajnokság K csoportjának Houstonban rendezett mérkőzésén. Ugyanebben a 4-esben Kolumbia 3-1-re győzött a VB újonc Üzbegisztán ellen Mexikóvárosban. Az L csoportban Anglia Harry Kane két góljának is köszönhetően 4-2-re verte Horvátországot Dallasban. A csoport másik meccsén Gána a 95. percben lőtt góllal nyert 1-0-ra Panama ellen Torontóban. A Portugália-Kongó mérkőzést a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc elemezte.
2: Tanulságos mérkőzés volt, hiszen egy látványosan visszahúzódó és látványosan az ellenféltől tartó kongói válogatottat láttunk, amelyik semmilyen energiát nem fektetett a támadójátékra, csak és kizárólag a védekezéssel törődött, annak ellenére, hogy nagyon-nagyon korán megszerezte a vezetést a portugál válogatott. Minden a portugálok mérkőzés terve szerint alakult, 25.-30. perc tájékán, hogy miért nem nyílik ki Kongó jobban, miért nem akar egyenlíteni, azért nem, mert próbálta megúszni ezt a mérkőzést kevés kapott góllal, és a kevés lehetőségek egyikéből esetleg tud egyenlíteni, és pontosan így alakult az első fél idő hosszabbításában a kongói egyenlítés. Viszont ennek volt egy olyan előzménye, hogy a portugál válogatott nem diktált olyan tempót, mint a vezetéséig tette, belealudt egy kicsit a saját mérkőzés tempójába. Úgy érezték, hogy jobbak, egyénileg is és csapatszinten is hamar megjött a vezetés, és annyi pozitív élmény érte őket, hogy ez szépen el is altatta a további játékukat. Nagyon tanulságos abból a szempontból, hogy tudomásul kell venni, hogy a mai világban nincsenek akkora különbségek a csapatok között. Egy ilyen, akár a végső címre is esélyes, de a négy közi jutásra mindenképpen esélyes portugál válogatott, amennyiben nem nyújt 100%-ot, egy kongói válogatott is meg tudja tréfálni. Tudomásul kell venni azért, hogy a 48 csapatos világbajnokság nagyon hosszú, 8 mérkőzésre kalibrálják magukat a csapatok. Ha nagyon abba gondolkodnak, hogy 8 mérkőzés, akkor könnyen 3 mérkőzés után haza lehet utazni. Tehát ezt a veszélyt azért a szövetség kapitányoknak bele kell plantálni az agyakba, azért Portugália továbbjutását alapjelve semmi sem veszélyezteti, de én nagyon kíváncsi leszek a második csoportkörre, hogy ott változni fog-e valamit. Ez az általános mentalitása, főleg az európai, de inkább úgy mondanám az esélyesebb csapatoknak.
1: Bene Ferencet hallották. Most hallgassák a portugálok vezető góljának szerzőjét, João Nevest.
3: A szünetben azt mondta az edzőnk, hogy tekintsünk előre és még többet birtokoljuk a labdát. Úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb intenzitást kellett volna mutatnunk támadásban, és szerintem túlzottan a labda birtoklásra koncentráltunk. Ez az, amit az edzőnk kifogásolt, de szerintem ezekben tudunk fejlődni a következő mérkőzésre.
1: João Neves után a kongói labdarúgó válogatott francia szövetségi kapitánya Sébastien Desabre is értékelt a portugálok elleni döntetlent követően.
4: Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy megszereztük az első gólunkat a világbajnokságon. A játékosok fantasztikus teljesítményt nyújtottak, mindent beleadtak a mérkőzésen. Örülök, hogy ki tudtunk egyenlíteni, ezért nagyon büszke vagyok a csapatomra. Az ország megérdemelte ezt a sikert.
1: Az L csoportban Anglia Harry Kane két góljának is köszönhetően 4-2-re verte Horvátországot. A horvátok szövetségi kapitánya Zlatko Dalic így elemzett a vereség után.
5: Az első fél idő rendben volt részünkről. Amiben hiányérzetem van, azok a rögzített helyzetek, nem igazán reagáltunk jól mondjuk a szögleteknél. Ez volt az egyik oka annak, hogy gólokat kaptunk. A hibák ellenére az első 45 percben kétszer is sikerült visszajönnünk és kiegyenlítenünk, megmutattuk azt, hogy milyen energiával tudunk küzdeni, és hogy mennyire akarjuk a sikert. Anglia ellen betalálni nem könnyű, annak örülök, hogy erre többször is képesek voltunk. A második fél időben máshogy kellett volna játszanunk, lehettünk volna kicsit bátrabbak, de itt talán kijött az, hogy a harmadik bekapott gól a szünet után néhány perccel érkezett. Ez kicsit megtört minket. Bellingham lövése után 10 percig elég rosszul futballoztunk, csak Livákovicsnak köszönhetjük, hogy nem lett nagyobb a különbség. Szép lassan ismét magunkra találtunk, próbáltunk újból egyenlíteni, de ez harmadjára már nem sikerült. Fájó ez a vereség, de még két mérkőzésünk van a csoportban, szóval van esélyünk javítani.
6: A játékosok kitettek magukért. Vannak a csapatban olyan,
5: olyanok, akiknek ez az első világbajnokságuk, de ezt nem lehetett rajtuk érezni. Anglia ellen kétszer is kiegyenlíteni az mindenképp kiemelendő dolog. Szép gólokat lőttünk, de sajnos a védelmünk néha gyenge volt, és a rögzített helyzeteket sem oldottuk meg jól. A következő napokban kielemezzük a tapasztalatokat, megnézzük, hogy mit tudunk változtatni, és azt is, hogy mi működött jól. Vannak pozitív tanulságok is, amelyekre érdemes építeni, úgyhogy izgatottan várjuk, mi vár ránk a folytatásban.
1: A labdarúgó világbajnokságon az L csoport másik meccsén Gána a 95. percben lőtt góllal nyert 1-0-ra Panama ellen Torontóban. Az afrikai válogatottat irányító portugál Carlos Queiroz gondolatait is Kreisz Bálint tolmácsolásában hallják.
5: Ezúttal meg kellett mutatnunk, hogyan tudunk megszenvedni a sikerért. Úgy küzdöttünk, mint a bátor harcosok. Amikor kellett, akkor visszatértünk a nehéz helyzetekből, majd a végén az eszünkkel nyertük meg a találkozót. Az első fél idő a szenvedésről szólt egy kiváló csapat ellen. Pontosan tudták, hogy milyen taktikát alkalmazzanak, mi meg készültünk arra, hogy ők fognak irányítani. De ez volt a taktikánk. Lépésről lépésre erősebbé válni, eleinte engedni őket, hogy támadjanak, majd szép lassan átvenni az irányítást, egészen addig, amíg gólt szerzünk. Mert hát, ugye, csak érvényes találattal lehet mérkőzést nyerni. Hogy mit jelent a csapatnak ez a siker? Egészen egyszerű a válasz. 3 pontot. Az első mérkőzést már megnyertük, de a második és a harmadik találkozó még hátra van. Büszke vagyok a játékosokra, de a folytatásban is készen kell lennünk arra, hogy áldozatokat hozzunk. Egy világbajnokságon mérkőzést nyerni nagyon nehéz, és aki ezt szeretné elérni, annak sok munkát kell befektetnie. De a fiúk képesek erre.
1: A labdarúgó VB-n ma elkezdődnek a küzdelmek a második fordulóban. 18 órától Csehország, Dél-Afrika, 21 órától Svájc, Bosznia-Hercegovina találkozót rendeznek. Éjféltől Kanada Katarral, 3 órától Mexikó Dél-Koreával játszik. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió közvetíti. A mexikai Efrain Juárez lett a labdarúgó NB1 bajnokának, az Eto FC-nek az új vezetőedzője. A 38 éves Juárez játékosként megfordult a Celticben és a Zaragozában, a mexikai válogatottban 39-szer lépett pályára. Edzőként dolgozott az Egyesült Államokban, valamint Belgiumban. Kolumbiában az Atlético Nacionalt bajnoki címig, illetve kupagyőzelemig vezette, hazájában a Pumas csapatával, idén bejutott a bajnokság döntőjébe. A Paksa görög Panathinaikosszal játszik a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének második fordulójában, míg a Debrecen ugyanebben a sorozatban a máltai Marsaszlok és az örmény Pjunik első fordulós párharcának továbbjutójával csap majd össze. A bajnokok ligájában az Eto FC, ha tovább jut az izlandi Vikingur Reykjavik ellen az első fordulóból, akkor az izraeli Hapoel Berseva várna rá. Ha a győriek nem jutnának túl a selejtező első körén, akkor átkerülnek a konferencia ligába, amelyben ellenfele a selejtező második fordulójában a feröeri Klaksvik és a luxemburgi Bissen párharcának vesztese lenne. Az Európa ligában érdekelt Ferencvárosa a holland Twente várhatha túljutna a Vojvodinán. Ha ez nem sikerülne, akkor az FTC a konferencia liga selejtező második fordulójában egy másik holland csapattal, az 1995-ös bajnokok ligája ellenféllel, az Ajax-szal találkozna.
0: Nemzeti sportkrónika.
1: Szatmári András bronzérmet nyert a franciaországi Antoniban zajló vívó Európa bajnokság férfi kard egyéni versenyében. A csapatban olimpiai ezüstérmes, egyéniben világbajnok magyar sportoló az elődöntőben a Szilágyi Áront búcsúztató francia Maxime Pianfettitől kapott ki 15-12-re, így harmadikként zárt. Rapp Krisztián a negyed döntőben elszenvedett veresége után 6. lett, Szilágyi Áron a 8. döntőben, Dalos Benedek a 32 között fejezte be szereplését. A női tőrözők között Pap Jászminnak és Pásztor Flórának a negyed döntőben ért véget egyéniben a kontinens viadal. Pásztor az 5., Pap a 7. helyen végzett. Kondrick Kata a 16 közé, Lubkovics Dóra a 32 közé jutást bukta el. A bronzérmes Szatmári Andrással Keszi Dóra beszélgetett.
6: Nagyon régen volt már, hogy ilyenről beszélhetünk, hogy egyéni érmet szerzel. Hogy érezted, milyen volt ez a nap?
7: Összességében jó volt, még kicsit friss a mostani asszó, amin kikaptam, de ha alszom rá egyet, meg ha előzetesen valaki egy érmet a nyakamba azt a nap végén, ez bizonyosan aláírtam volna. Van bennem egy keserűség, szerintem ezért vagyunk élsportolók, hogy ne elégedjünk meg egy bronzéremmel. Sajnálom, de közben meg az van bennem, hogy nagyon büszke vagyok magamra, hogy ezt az utat, amit végigjártam az elmúlt időszakban, azt sikerült leküzdenem, és talán átszakadt egy gát, és így próbálok próbálok majd tovább haladni a elkövetkezendő időkben.
6: Sokszor látszott rajtad, hogy így csalódott vagy, hogy nem jönnek az eredmények, pedig tudjuk, hogy azért eleget dolgozol érte, és mindent megteszel érte. És lehet, hogy a technikád is szerintem kimagaslott a mezőnyben, és valahogy mégsem jöttek az eredmények, de ezek szerint azért csak túl tudtál ezen jutni.
7: Igen, hosszú mélypontok és küzdelmek árán vagyok túl azért. Mentálisan volt nehéz, meg fizikálisan is nyilvánvalóan. Az elmúlt két év az olimpia után inkább mentálisan éreztem azt, hogy valahogy a vívásban nem igazán jöttek ki a dolgok. Bízom benne, hogy a következő időszakban ezek már fölfelé ívelő irányok lesznek, de függetlenül csak büszke lehetek magamra, és megveregetettem a vállamat, hogy ez szép volt, és ezt is fogom tenni. Kicsit még friss az élmény, hogy kikaptam, és azért van egy kis bosszúság bennem, de összességében nézve ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép eredmény, egy borzasztó küzdelem árán megszerzett bronzérem volt.
6: Itt van körülöttünk a jeges zacskó, meg azért kaptál azért elég szép vágást Pianfettitől. Milyen volt ez az elődöntő?
7: Küzdelmes volt, mint az egész nap, valahogy nem éreztem meg a ritmust, pedig azért ilyen körülmények között azért többször vívtam már. Nagyon tetszett az, hogy volt hangzavar, voltak szurkolók, volt visszajátszás, nem kellett egyből odaállni. Úgy nézett ki ez az elődöntő, meg az Európa-bajnokságnak a négyes döntője, mint ahogy ki kell úgy néznie. Ezt én szoktam élvezni, most is élveztem, de valahogy nem tudtam a ritmusára ráérezni. Tempója van, nagyon más technikája van, mint nekem, vagy nekünk magyaroknak, és ez most kifogott rajtunk, nem csak rajtam, sajnos, hanem az áronon is, és pedig próbáltam volna visszavágni neki, a Máront megverte, de sajnos mind a kettőnket megvert.
1: Az Európa-bajnoki bronzérmes kardvívót Szatmári Andrást hallották. A Ferencváros férfi vízilabda csapata a világ és Európa-bajnoki, valamint bajnokok ligája érmes Konstantinos Kakarisszal erősíti meg keretét. A görög válogatott klasszis centere az olimpiákosztól érkezik a legutóbbi idényben Magyar Kupát, Magyar Bajnokságot és BL bronzérmet nyerő Fradihoz. A Salamancából a Valencia együtteséhez igazolt Takács Kisvirág, a magyar női kosárlabda válogatott centere és csapatkapitánya. Kedves hallgatóink, sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Anglia nyerte az E-csoport rangadóját a foci VB-n. Bértámogatási programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium a diákokat foglalkoztató vállalkozások számára. Sok napsütésre számíthatunk ma is. Jó reggelt kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Anglia 4-2-re legyőzte Horvátországot a labdarúgó világbajnokságon. A dallasi mérkőzésen a szigetországiak támadója Harry Kane kétszer is eredményes volt. Az E-csoport másik találkozóját Torontóban rendezték, ahol Gána egy 95. percben szerzett góllal 1-0-ra nyert Panama ellen. Houstonban Portugália és a Kongói Demokratikus Köztársaság 1-1-es döntetlent játszott egymással. Cristiano Ronaldo 6. világbajnokságán is pályára lépett. A K jelű 4-es másik mérkőzésén Üzbegisztán Kolumbia 1-3. A labdarúgó NB1-ben címvédő Eto FC bejelentette, hogy a mexikói Efraín Juárez lett a csapat új vezetőedzője, aki hazája válogatottjában 39-szer lépett pályára. A 38 éves mexikói 2024-ben kezdte edzői pályafutását. Dolgozott az Amerikai Egyesült Államokban, Belgiumban és Kolumbiában is. Legutóbb a mexikói Pumaszt irányította. A Paks a görög Panathinaikos csapatával találkozik a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének második fordulójában. A sorozat másik magyar együttese a Debrecen, a máltai Marsas Lokk és az örmény Pjunik első fordulós párharcának továbbjutójával csap össze. Bronzérmes lett a kardozó Szatmári András a franciaországi Vivo Európa-bajnokságon, miután 15-12-re kikapott francia ellenfelétől az elődöntőben. Rab Krisztián a negyeddöntőben búcsúzott, és a 6. helyen zárt. A női tőrözőknél Pásztor Flóra az 5., míg Pap Jászmin a 7. lett. Komoly erősítést jelentett be a Ferencváros férfi vízilabda csapata. Az FTC leigazolta a görög válogatott világbajnoki ezüstérmes centerét, Konstantinos Kakariszt, aki az Olimpiákosztól érkezik a legutóbbi idényben BL bronzérmes együtteshez.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Hajnalban Ukrajna újabb dróntámadást indított orosz célpontok ellen. Találat érte a moszkvai olajfinomítót és egy bevásárlóközpontot is. Többen megsérültek. Az orosz főváros repterein ideiglenes korlátozásokat vezettek be. Közben az oroszok ballisztikus rakétákkal lőtték Kijevet, de súlyos támadás érte Szumit is. Ott egy civil vesztette életét. Reggel óta

0: vagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimentési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Bértámogatási programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium a nyáron diákokat foglalkoztató vállalkozások számára. Olyan önkormányzatok, egyházi jogi személyek és a mezőgazdaság, a turizmus és vendéglátás, valamint az erdőgazdálkodás területén működő vállalkozások vehetik igénybe a támogatást, akik 25 év alatti fiatalokat foglalkoztatnak idén júliusban és augusztusban. Ma van a gyűlöletbeszéd elleni küzdelem nemzetközi napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a diszkrimináció, illetve a sokszor erőszakba torkolló verbális uszítás terjedésének veszélyére, valamint elősegítse a megelőzést célzó nemzetközi összefogást.
1: Közlekedés.
0: Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Tatabányától lassulás, szakaszos torlódás tapasztalható, főként a külső sávban. Személyautóval az átterelt sávon továbbra is jól lehet haladni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Országszerte sok napsütésre számíthatunk, elszórtan gomoly felhőkkel. Ezekből főként az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek futózáporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad, délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű, a Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: tettél.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
2: 8 óra 40 perc a pontos idő, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a csodálatos, csodaszép csütörtöki Sportreggel, Gyurta Gegével, jó reggelt, Gege!
3: Sziasztok!
2: Illetve Marosán Gyuri dublőrével, Szalai Kristófa, jó reggelt, Kristóf!
4: És Németh Kornéla, jó reggelt, sziasztok!
2: Na, gyerekek, ott tartunk egyébként, hogy foci VB minden mennyiségben, és nem tudjuk megunni, nem is lehet ezt megunni, tehát odáig ugye eljutottunk, hogy a 140 mérkőzés azért egy kicsit sok, Gegének legalábbis.
3: 104?
2: 104, bocsánat, igen, 104 mérkőzés és egy kicsit sok, de azért követjük az eseményeket. Kíváncsi vagyok, hogy aki szakemberként benne van, illetve gyakorló művészként is űzi ezt a csodálatos sportágat, hogy ő vajon hogy viszonyul a csoportkör első fordulójához, hogy tetszenek neki a mérkőzések, az újítások, mindenről, amiről ma reggel beszéltünk, megkérdezzük állandó szokásos csütörtök reggeli beszélgető partnerünket, Holzer Ádám van velünk itt a telefonvonal túlsó végén. Szia Ádám, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok!
2: Lement a csoportkör első fordulója, tehát láttuk az összes csapatot. Első körből nézzük egy picit szakszemmel, vagy szurkolói szemmel, vagy kimondottan labdarúgó mérkőzés specifikusan, hogy milyenek voltak ezek a mérkőzések. Ki tetszett a legjobban? Melyik csapat az, amelyik kevésbé tetszett? Melyik volt szerinted a legjobb mérkőzés? Egy ilyen általános képet kérlek, világíts meg a te szemüvegeden keresztül az első forduló kapcsán.
5: Hát onnan kezdeném, hogy mondjuk a címvédővel. Szerintem Argentina bejelentkezett a címvédésre, mert az világosan látszott, függetlenül az ellenféltől, hogy ez egy olyan nagyon-nagyon mindenki számára nagyon kellemetlen, főként védekezni szerető, vagy a védekezés az nagyon-nagyon alázatosan álló társaság lesz, ahol van egy Lionel Messi, aki azért láttuk elég gyakran sétálgatott a négy védő mögött bent lesen, de hogy ezt Argentina talán azt gondolom, hogy lehet, hogy elbírja, hogyha a 9 ember plusz a kapuban Martinez mindent alárendel annak, hogy megvédjék a címüket, akkor Messinek ezért csak gólt kell rúgnia, és szerintem ez egy nagyon veszélyes felállás minden más csapatra nézve, mert ha emlékszünk 4 éve, hogy kezdett Argentina, egy nagyon nyögvenyelős vereség, és onnan sikerült pillanatok alatt hasonló elvek mentén rendbe rakni a társaságot, és aztán lettek világbajnokok, akkor azt gondolom, hogy most tanulva abból a hibából, és átmentve a 4 évvel ezelőtti szemléletet, azt látjuk, hogy működik, és nagyon működik. Persze van ennek is veszélye, mint mindennek a sportban, tehát csak így nem lehet, mert akkor előbb-utóbb majd lesz egy rossz meccsed, amikor valaki nem úgy védekezik, és lehet, hogy emiatt kapsz ki. De összességében az a felfogás és az a keret, ami Argentinának van, az szerintem nagyon-nagyon esélyessé teszi őket. A francia válogatott második fél ideje az azt mondatja önk, hogy ez az, amiért megnyerhetik. Az első meg az, hogyha valaki 90 percig képes Franciaország ellen azt csinálni, amit Szenegál, akkor Franciaország biztosan nem nyerheti meg. Próbálok végigmenni a nagyokon. Szerintem tegnap Anglia bizonyított, egy nagyon-nagyon sokoldalú csapat, játékból is, pontrugások után is nagyon veszélyes. Úgyhogy szerintem Anglia az mindenképpen az esélyesek között van. Itt aki szerintem csalódás, és ez a spanyol, brazil, portugál hármas, azért és ez nem az eredmény miatt, mert egyébként az eredmény jól megmutatja, meg a statisztikának a ilyen-olyan finomságai, hogy egyébként ezek a csapatoknak miért nem működik a játéka, vagy miért szenvedtek. Mondjuk a brazilok Marokkó ellen az talán zárójelben rakható, mert Marokkó egy nagyon jó csapat, de azért, mert Portugália is egyetlőtt kapura, Spanyolországnál például a csatár, Olyan Zabal 30 percig nem ért labdához, tehát hogy, és úgy, hogy zöldfoki szigetek egyetlen egyet szabálytalankodott ugye a mérkőzésen, ami így még inkább emeli az ő tettüknek a minőségét, hogy tényleg nem az volt, hogy össze-vissza rúgdosták a spanyolokat, hanem egyszerűen elég volt az, hogy mindig mindenhova időbe odaérsz tolódással, sprintekkel, mert ezzel a spanyol válogatott nem tudott mit kezdeni, és én tegnap láttam egy egészen döbbenetes statisztikát, hogy a 2010-es VB győzelmük óta 3 darab VB meccset nyertek meg a spanyolok, tehát 14, 18, 22, és most ez a 4. világbajnokság, és 3 darab meccset nyertek meg, nem is tudom, talán Irán volt az egyik, meg Costa Rica, tehát hogy Spanyolország nagyon-nagyon szenved most már a VB címe óta, és ez megint úgy tűnik, hogy ez megint egy ilyen torna lehet a számukra. Hát szerintem így a nagyobb csapatokat úgy próbáltam érinteni. Ami nekem nagyon pozitív, az a norvég válogatott, ami ugye a selejtező sorozatban egyértelmű volt, hogy ahogy az olaszokat oda-vissza tönkreverték és simán kijutottak, hogy ez nem egy rossz csapat, de így most látva őket, ez a kezdőcsapat, 10 topligás ember a kezdőben, aki nem topligás, az is a Benficában játszik, erős a kispad is, szerintem ez egy nagyon-nagyon jó válogatott. A norvég, én a dél-koreait is nagyon jónak láttam, és ugye ma újra játszik Dél-Korea, vagy hajnalban, ha jól rémlik a beosztás, hogy az utolsó, talán Mexikó, Dél-Korea lesz hajnal 3-kor, holnap hajnalban. Úgyhogy szerintem Dél-Korea is egy kellemes meglepetés volt, és hát ugye most a kis csapatokról meg abból a szempontból érdemes beszélni, hogy azért nem egy tudta borítani a papírformát, Jordánia például kifejezetten jól játszott Ausztria ellen, zöldfoki szigetekről beszéltünk, tegnap Kongó is, az afrikai csapatok közül Gána nyert, tegnap dél-amerikai csapatok között is azért volt egy-kettő, például ugye most pont Kolumbia, aki ott a házigazda Mexikó, nagyon-nagyon jó játékkal kezdett, ott van USA, ami óriási meglepetés, hogy egyáltalán ilyen szintű focira képes volt, és Paraguay ellen, tehát nem egy lesajnált csapat ellen. Szóval szerintem még egyelőre nehéz, inkább mindenkit a saját szintjéhez kell szerintem most még mérni, ki az, aki meg tudta ugrani, ami így a torna előtt elvárás volt vele kapcsolatban, ki az, aki nem. És szerintem úgy igazán talán az angol és az argentin az, akire én azt mondom, hogy aki tényleg úgy az első pillanatától a meccsnek is, meg ugye a tornának is élesnek látszik, ami azért 50 nap alatt elfogyhat, mert most ez egy nagyon-nagyon hosszú torna, ugye említettétek ezt a 104 meccset, most először ugye 8 meccsen keresztül kell jól teljesíteni, korábban ez csak 7 volt, az előtt meg 6, szóval hogy azért egyre nehezebb lesz világbajnoki címet nyerni, és nem azért, mert vannak a könnyű csapatok a mezőnyben, a 48-as mezőny hozza magával a mezőny hígulását, hanem azért, mert tovább tart a torna, tovább kell élesnek maradni egy hosszú szezon után. Mondom, 8 meccsen kell jól teljesíteni, de minimum mondjuk 6-7, mert ha a csoportban egy meccs nem úgy sikerül, még azzal talán továbbmész, ha egy egyenes kieséses nem úgy sikerül, de elviszed a 11-esekig továbbmész. De azért a jó játékot nem lehet megsporolni egy ilyen hosszú tornán, tehát előbb-utóbb azért, aki tornát akar nyerni, annak jól is kell játszania. És szerintem ez most önmagához mérten, ez a két csapat, meg Franciaország a második fél időben, amire én aztán, bocsánat, Németországot nem mondtam, mindig favoritabb, igen, németek azok, ők is jól néztek ki.
0: Az előző megszólalásunknál beszéltünk az újdonságokról, az újításokról, mindegyikünknek volt olyan része, ami tetszik, Gegének sok minden nem tetszett.
2: Ne szavard össze, mondjál jó, magától igen, a véleményt, Ádám, hogy hogy állsz tényleg
0: az újításokhoz.
2: Igen, újításokkal legyen ez ivószünet, vagy kereskedelmi szünet.
0: Himnuszok előtti.
2: Igen, a himnuszok előtti felvonulás, vagy közel...
0: Találás, felvonulás, igen.
2: Hogy mindenki föláll, aztán a retorziók, hogyha fetrengés van, a kirúgásnál bedobás, tehát tényleg az újításokkal hogy állsz?
5: A legelső himnuszakról meg is sorrendben megyünk ugye egy meccsen. Én jónak gondolom, már csak azért is, hogy Infantino a nyilatkozatában elmondta, hogy ezt ugye Del Piero súgta oda neki egy megbeszélésen. Nekem a legeslegnagyobb kedvencem Del Piero, a gyerekkorom bálványa, tehát hogyha ez is hozzá köthető. És egyébként most függetlenül attól, hogy mennyire szeretem őt, de szerintem ez amúgy egy szép gesztus, hogy mindenki, aki a hazájáért dolgozik, edz, az megkapja ezt a pár perc hírnevet, hogy felállhatod a középre, és mondjuk a kamera nem csak a kezdőcsapatokat mutatja, meg a kispadon végigszalad, ahogy szokott lenni, hanem tényleg mindenkinek jár az a pár másodperc, hogy mégiscsak a hazáját képviseli. Szerintem ezzel semmi gond nincs, talán a ceremónia részét kicsit jobban elnyújtja, de itt már 5 percnél rövidebb hosszabbítás nincs, tehát most már az, hogy egy foci meccs, tehát a himnuszok kezdetétől a lefújásig 140 perc, tehát hogy ez most már szerintem lassan el kell fogadjuk, hogy minden bört le kell húzni a fociról, mert hát látjuk, mennyire népszerű, és olyan emberek bukkannak fel a stadionokban, akik egy kavicsot nem rúgtak soha arrébb, de most mindenki ott akar lenni. Tehát, hogy, és ez jól is van így, most ezt nem így értem, hanem tényleg ez szerintem jól van így, hogy a világban mindenkit ez megmozgat, azt is, aki soha életében nem focizott, azt se tudja, mi az a foci, de mert ez már túlmutat egy kicsit a focin, ez egy olyan ünneplett esemény, ami nem feltétlen csak a fociról szól. Olvastam például Klopp nyilatkozatát is ezzel kapcsolatban, meg jó pár emberét, aki ezzel nem ért egyet. Én azt gondolom, hogy azért lehet 10 millió fontokat keresni a topligákban, mert így van kiszolgálva mindenki, tehát mindenki a magáinak érzi a futballt. Ha valakinek nem tetszik, akkor vissza lehet menni oda, hogy 1 millió font a plafon fizetés, és akkor 90 perc foci, és az jut hozzá, aki egyhez jutott, és akkor van 50 ezer néző. Tehát ugye a foci a reklámok és a közvetítések révén egy olyan iparággá fejlődött, ahol a szereplőknek el kell tudnia viselni, hogy azért keresel ennyit, mert ki kell szolgálni a szponzortól kezdve, a, nem tudom, az utolsó jótevőig mindenkit, aki részt akar ebbe venni. Nyilván a 3 perces ivószünet is ugye ennek szól. Egyébként ez az ivószünet, ez egy bevett szokás most már hosszú-hosszú évek óta, NB1-ben is, meg nemzetközi meccseken is, ha nagyon meleg van, megszakítják tényleg, mert fontos jól tud esni, de a 3 perc viszont én az amerikai foci nagy rajongójaként, hát én végignézek úgy egy 3,5-es amerikai foci meccset, hogy abban kevesebb a labdás rész, mint a labda nélküli. Tehát szerintem ezt is el lehet viselni, meg a csapatoknak egyébként abban a szempontban nagyon nagy segítség, hogy láttam egy ilyen Momentum térképgyűjteményt, az egyik magyarországi szakértő rakta ki. Ugye létezik ez a Momentum diagram, igen, a foci meccseken a statisztika, igen, és hogy az ivószünetnél hány meccsnek változott meg ez a képe, hogy aki dominálta a 25. percig a meccset, azután a 45-ig ez megfordult, és a másik csapat kezdett el dominánsabb szerepben feltűnni. Tehát szerintem ez egy taktikai fegyver egy jó edzőnek. Egy nem jó edzőnek, akinek épp jól játszik a csapata, annak ez rosszul jöhet, mert ha már ellenfél kismegyen egy jó edző van, abban 3 percben lemeccselheti, mert mond 2 finomságot, amivel nem tudom, az ellenfél legjobb játékosát labdával hogy lehet semlegesíteni, meg egyébként mi az a 2 terület, ahova befutunk, vagy ahova bejutatjuk a labdát, akkor bajt okozunk, és egy nagyon jó edző azért ezt 20 perc alatt látja, sőt 5 perc alatt látja, csak nincs ideje ezt az egészet lekommunikálni, de ha van rá 3 perc, akkor egy jó edző fog tudni ezzel mit kezdeni. Tehát szerintem ez taktikailag javítja a meccseket. Tehát többször lesz a meccs jó iramú, jó mérkőzés, ezek után, ha ez így marad. Hát a kapusok fetrengős, meg el kell rúgni, ki kell dobni. Ezt ugye már a múltkor mondtam. Lehet, hogy így a gyakorlatban azt látjuk, hogy működik, vagy van haszna, de hogy az elvisíkra terelve, ha 5 percig varozhat egy játékvezető, és be van rakva a 3 perces ivószünet a reklámok miatt, akkor ne a pályán levő játékosokat csesztessék, hogy 3 másodperccel gyorsabb legyen a játék, hiszen így is ki vannak dobva percek a rukába, azért, mert a szponzor ezt várja el, meg a játékvezetőnek nincs időkorlát, addig nézi a farvizsgálatot, amíg szeretné. Tehát, hogy szerintem a kettő így elvisíkon ütközik. A gyakorlatban egyelőre azt látom, hogy működik, mert nem volt belőle igazán nagy bonyodalom, meg meccset befolyásoló tényező, eddig nem volt.
3: A spanyol válogatottról egy néhány szót még, hogy nyilván azért egy kicsit a enerváltak voltak.
2: Igen, ennyi időnk nem biztos, hogy
3: enerváltak voltak. Létezik, hogy ennyire fáradt ez a spanyol válogatott, és ennek köszönhető ez a halomány teljesítmény?
2: Gege, már megbeszéltük, altat.
3: Altatnak, mert a 2000 az Európa-bajnokságon azért jobban kezdtek, és meg is nyerték azt, viszont most hát azért elég halovány teljesítmény nyújtottak.
5: Igen, most szerintem a nagy csapatoknak ez mindig probléma az ilyen tornákon, hogy ugye náluk van a legtöbb európai szinten jegyzett kulcsjátékos, ezek nyilván a bizonyos tornáknak a legvégéig játékban vannak, az ő lábukban a legtöbb játékperc, nekik lenne a legnagyobb szükségük egy hosszabb regenerációra mondjuk a torna előtt, de ez 2-3 hét, közben ugye ez nem is a klasszikus értelemben lett regeneráció, mert hát edzeni kell, készülni kell, még ha nem is fizikai terheléssel, de hát aki sportolt, az tudja, hogy csak az, hogy levetkőzöl, átöltözöl, és kondizol egyet, és aztán mit, az is mentálisan, mert muszáj, jól akarod csinálni, és ha jól akarod csinálni, akkor minden egyes aprósággal a bemelegítéstől kezdve, egészen addig, hogy megiszod az utolsó pohár vitamint a végén, azt akkor jól csinálod, és ez egy mentális fókuszt igényel, ebben nincs olyan, amit meg lehet spórolni, és még ha nem is edzel rendesen, akkor is azért a napi szintű munkába így részt venni, az is megterelő, mert nem tudsz igazán pihenni. Ezen mennek ilyenkor keresztül, fizikálisan próbálják őket tehermentesíteni az edzésekben, de a taktikai részen ott kell lenni, a bizonyos feladatokat el kell végezni, és tényleg a nagy csapatoknál ez mindig probléma, hogy ezért élesednek nehezen a torna elején. Rengeteg példa van, szerintem minden tornáról tudunk hozni példát, hogy esélyesként induló top csapat, rúgott gól nélkül, győzelem nélkül, hogy esett ki a csoportkörből, ilyen okok miatt. Nyilván ez nem mindenki, ha egy csapatban egy-kettő ilyen játékos van, az még orvosolható, ha öt, és abból az ötből mondjuk négy a kezdőben van, mint most jelen esetben lehet a spanyol válogatottnál, akkor az egy nagyon fásult és tompa csapat benyomását tudja kelteni. Az angoloknál ez nem úgy tűnt, hogy probléma. Megmondom őszintén, nem néztem meg, hogy hol a kezdőcsapatban hány játékperc volt, majd tervezem a torna egy bizonyos pontján, hogy elkezdek ezzel foglalkozni, hogy azok a csapatok, akire azt látjuk, hogy fáradnak, vagy élesednek, hogy ott mennyi az alapcsapatnak a játékperce, de ez alapvetően nagyon-nagyon sokat számít. Ez számított egyébként a BL döntőn is, az, hogy azt látjuk, hogy a Paris Saint-Germain kulcsemberei jóval kipihentebbek voltak, mert a francia bajnokságban jobban lehetett rotálni, ezáltal kevesebb perc volt, és hát még az Arzenában volt 4000 perces játékos 5, addig a Paris Saint-Germainben 2, abból Zaire Emery nem is kezdett ugye a döntőn, tehát azért ezek az 1000 percek, ez 10 meccset jelent, ez nagyon-nagyon sok, hogy itt ilyen differenciák vannak a játékosok között, és Ez lehet, hogy a spanyoloknál is ez okozta a problémát, most fejből az összes játékos játékpercét nem tudom, de ez szokott probléma lenni az ilyen nagy tornákon.
2: Ádám, köszi szépen, hogy itt voltál velünk. Sajnos lejárt az időnk most, amennyit tudtunk beszélgetni a foci VB-vel kapcsolatban. Még egy nagyon gyors kérdést, elkezdtétek már a Sorival a felkészülést, vagy még tart a nyári szünet? Mert legutóbb, amikor beszéltünk, talán még a Balcsi parton voltál, hogyha jól emlékszem.
5: Igen, a hivatalos labdás rész hétfőn kezdődik, de tegnap és ma is már bizonyos futótesztek meg fizikai felmérések zajlanak. Ugye hétfőtől indul majd a rendes labdás munka.
2: Indul a mandula, így van.
5: Egyéni edzéstervek vannak, meg futás.
2: Kitartást akkor hozzá, sérülésmentes időszakot. Ádám, köszi szépen, hogy itt voltál velünk. Holzer Ádám volt szokásos csütörtök reggeli vendégünk. Na hát kézilabdával szeretném, hogyha mennénk tovább, de tudom, hogy Kristóf kézilabdában teljesen vakon van.
0: Ez abszolút nem igaz, hiszen emlékszem, amikor még Igor Bori a Hamburgban játszott.
2: Kézilabdában is teljesen vakon van, így kellett volna mondani.
0: De még miben akkor?
2: Hát gyakorlatilag miben nem?
0: Tehát akkor nem tudtunk semmit mondani. Jó, igen, köszönjük, valahogy éreztem.
2: Jó, na mindegy, szóval kézilabda vonalon megyünk majd. Mondjuk el, hogy elkézem gegét, rajta is sokat segít. Mindegy, foci VB is, meg kézilabda is a folytatásban, majd csak a zene után.
1: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Csoda szép csütörtöki jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel, ezúttal a stúdióban Gyurta Gergely. Gege, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Illetve hát Marasány Gyuri kicsit vékonyabban, kevesebb hajjal.
3: De jó képpel.
1: Igazi dublőre, Szalai Kristóf. Én nem is értem, hogy hogy kerülsz ide már megint, vagy még mindig. Jó reggelt, Kristóf!
3: Jó reggelt, sziasztok, rága hallgatok!
1: Természetesen, ha már dublőrök, azért itt egy csereberét megejtettünk a telefonvonal túlsó végén lévő szereplők között is, mert hogy 9 órakor mi szokott ilyenkor történni?
3: Hát Pálinger Katalin szoktuk hívni.
1: Én tudom, hogy te már nagyon vártál arra, hogy hall Katinek a hangját és körbe udvarold. Egy picivel, nem sokkal, de egy picivel érdesebb hang szól majd bele mindjárt.
3: Most nagyon finoman fogalmaztál, nem ezt mondtad 6 órakor, nem így fogalmaztál a dublőrnél, még azért hozzátettél egy-két
1: jelzőt. Azt mondtam, hogy kevésbé szőke, igen, és kevésbé hajas. Igen. Mert hogy Ballai Attila van itt velünk. Jó reggelt, Attila!
4: Jó reggelt, sziasztok, majd próbálok úgy búgni, mint Kati, és nem fog sikerülni.
1: Attila, kézilabdázunk is majd, viszont egy picit engedd meg, hogy foci VB-vel kezdjünk, mert hogy itt azért sokféle komoly, vagy kevésbé komoly dolgot vettünk gorcső alá reggel 6 óta, kezdve onnan ugye, hogy az éjjeli mérkőzéseket Vukovics László elemezte nekünk, illetve egy picit beszámolt róla, egészen odáig, hogy a német Bild arról ír, hogy a FIFA a hosszú érzelmes csókokat tiltja a lelátón, és nem lehet. Hogy tetszik eddig neked a foci VB?
4: Ahogy vártam. 48 csapatos VB, kézilabdában ugye szoktuk mondani, hogy a nagyobb nagyoknak, franciáknak, dánoknak tulajdonképpen az egyenes kiesés szakasztól kezdődik a világbajnokság, és addig nem pusztulnak bele, hogy mi történik, mert addig úgyis eljutnak. Igazából én is úgy nézem ezeket a csoportmeccseket, hogy bevallom, a hajnali 3-4-es kezdésekre nem kelek fel. Egyébként pedig van amelyik meccset, amelyik odaszegez, például ugye azért a tegnap esti angol-horvát az odaszegezett a képernyőhöz. Azt nézem árgus szemekkel, a többit meg ilyen háttér tevékenységét, hogy közben egy kicsit dolgozgatok, olvasgatok, telefonálgatok. Úgyhogy a VB jelen szakaszának megfelelő érdeklődéssel figyelem a meccseket.
1: Összességében, hogyha szakmailag nézed, most ugye nyilván a friss élmény miatt is, de abban megegyeztünk itt a fiúkkal, hogy talán az első forduló legjobb meccse ez az angol-horvát volt, nem véletlenül, hogy két európai csapat, ugye ezből is, vagy innen is mehetnénk tovább, de hogyha szakmailag nézed, mennyire meggyőző, vagy milyennek látod azt, hogy a nagyok, Messi, Haaland, Mbappé, tehát tényleg azok a sztárok, Harry Kane, minden csapatból, vagy szinte mindegyikből az igazán nagy sztárok azért letették már most itt az első fordulóban a névjegyüket, illetve megvillantották, hogy miért is várunk tőlük nagyon-nagyon sokat.
4: Igen, ez így van, és Messi ilyen szempontból egészen döbbenetes, hogy azért elég sokan tartottak tőle, hogy ugye az amerikai klubfutballból megérkezni 38 évesen a világbajnokságra, hát itt lesz majd a nagy hanyattesés, de nem lett. Tehát azért, amit Messi tud, azt a világon azért talán csak ő tudja, vagy egyen-ketten tudják. Tehát például az az első gól, ahogy azt onnan megrúgta, az egészen parádés volt. És neki nyilván nem futó teljesítménybe kell megnyerni ezt a világbajnokságot, hanem villanásokban, mert azokból nincs más semmi mai futballba. Tehát most olyan tökéletes gépezetek vannak, és gyakorlatilag, ha úgy tetszik, akkor Üzbegisztánban is ugye egy legfrissebb élményt lássuk, hát kiderült, hogy ott is tudnak futballozni, de itt van az, hogy az egyéni villanás dönt. Ugyanakkor Messi ellentéte volt nekem Cristiano Ronaldo, aki, hát most nem kell mondani, ugyancsak a 6. világbajnokságán szerepel, Portugália is világbajnok akar lenni, vagy legalábbis érmes végre már először, de Cristiano Ronaldo egyelőre nem hozzátett, hanem inkább elvett belőle.
1: Iszonyatosan görcsös volt.
4: Igen, és a társai is azok lettek tőle, mert ha ott van a pályán, akkor olyan, mint az omega pont, vonzza a labdát, mindig őt akarják megérteni a helyzetbe, volt, hogy a mögötte tiszta helyzetbe érkező előle elrúgta a labdát.
1: Bruno Fernandes elől, így van.
4: Bruno Fernandes elől, igen. És egyébként, ahogy mondod, görcsös volt, tehát ott azzal a lábtartással úgy a rövid sarok mellé elrúgdalni a labdákat, hát az néha kifejezetten kellemetlen volt, de hát azért... Az egyéni teljesítményekről mindig Mario Kempes jut eszembe, 78-as VB kikiáltották, hogy ő lesz a nagy sztár, a gólkirály, minden. A csoportkör lőtt gól nélkül fejezte be, szenvedett görcsöt, aztán mégis gólkirály lett, mert amikor igazán kellett, akkor már ő rúgdosta a gólokat. Úgyhogy eredményt még nem hirdetnék, de annyit mondok, hogy az igazi élvezet értékét a VB-nek az egyéni villanások, a sztárak adják meg eddig nekem. És hogy még egy jelentétet mondjuk, amit a spanyolok műveltek, az, hogy jobb elsővel passzoltak ki, nem tudom mennyi, 16 ezeret körülbelül, az egészen döbbenetes volt. Tehát az olyan volt, mint egy lassító sztrájk, mintha meg akarták volna mutatni, hogy na figyeljetek, így is tudunk futballozni, remélem már legközelebb nem így fognak.
1: Ugye legutóbb a spanyolok a japánok ellen lőttek az előző VB csoportkörében gólt, azóta 2500-at passzoltak, 2500-at, 49-szer próbálkoztak gól nélkül. Ez csak így zárójelbe itt hagyom.
4: Nagyon jó. Kézilabdában ez a passzív játék.
3: Annyira egyetértettem mindennel, tehát az összes kérdésemre megtalálta a választ Attila, úgyhogy fel sem tettem a Messi-Ronaldo vita, Messinek a játéka, ahogy az első gólnál megkapta Depoltól azt a paszt, amivel leszette az egész középpálya Depol négy ember között, de Messi még mindig
1: ki fogom
3: úgy...
1: kapcsolni a mikrofonodat, mert ne, már reggel figyelmeztettelek a két nem óvodás Messi, gyereket, nem lesz... hogy a Messi-Ronaldot, ha megnyitjátok, lesz... mind a kettő kukoricát érde fel a sarokban.
3: Nem lesz Messi.
1: Szólok, most csak szóltam utoljára.
3: Csak az, hogy ahogy felgyorsult a labdával, és ahogy eltekerte, ugyanaz, mint Barcelonában. De nem ezt akartam, mert erre válaszokat kaptunk, hanem visszatérve a spanyol zöldfoki szigetek mérkőzésre. Azért azt lehet látni így, hogy lement az első kör, hogy az összes nem európai ország felzárkózott sebességben, fizikalitásban, tempóban, taktikában az összes európai csapathoz.
1: Legalábbis ami a védekezést illeti.
3: Ma már csak technikában tud fölé nőni, szerintem, nem tudom Attila, te hogy látod, az a 4-5-6 top nemzet bármelyik országhoz, tehát zöldfoki szigetektől, Curaçaón át egészen Katarig.
4: Persze, egyetemes lett a futball. Attól is egyetemes lett ugye, hogy a zöldfoki szigetek válogatott játékosai nem a zöldfoki szigeteken születtek, és élték egészen odáig az életüket, és léptek ki most először a nagyvilágba, és csodálkoztak, hogy milyen tempó van, és ugyanez igaz mindenkire. Ez régen nem így volt. Tehát egyrészt ettől is egyetemes a futball, másrészt attól is, hogy az informatikának köszönhetően mindenki mindent láthat, nem csak az ellenfelet, hanem edzésmódszereket, hogy hogyan kell melózni, ami 1974-ben például még döbbenetes volt, az első VB-m, amire emlékszem, hogy oda megy szegény Zaire, és 0-14-es gólkülönbséggel zár. Oda megy Haiti, és 2-14-es gólkülönbséggel zár. Mert egyszerűen a pályán szembesül először azzal, hogy más játék, amit a nagyok játszanak. Vagy ugye mondják, hogy az 54-es VB-n, amikor a miénk, a mi aranycsapatunk Dél-Koreában játszott, és 9-0-ra nyert, akkor 7-0-nál néhány dél-koreai játékos egy kicsit leült a fűre pihenni, mert azt mondták, hogy ezt a tempót ők már nem bírják. Hát ez ma már valóban elképzelhetetlen. Igen, nemzetközi egyetemes lett a futball.
2: És ha már a tempó, korábban beszéltünk róla az újításokról, illetve a zívószünetekről, neked mi a véleményed erről, illetve az új szabálymódosításokról?
4: Minden olyan szabálymódosításnak híve vagyok, ami gyorsítja a játékot, tehát nem hagyja a kapust pepecselni, nem hagyja a bedobó játékost pepecselni. Ez az ívószünet, ez egy tipikusan amerikai, hogy mondjam, újítás. Tehát még egy plusz 3 percet ad olyankor a nézőnek, hogy vagy egy popcornt, vagy egy kólát, vagy valamit. Tehát a futballból is nem két fél időt, hanem 4/4-et csináltak, és a második és a harmadik negyed közti szünet a leghosszabb, de az első meg a második negyed közt is van egy fix kalkulálható szünet. Úgyhogy ez nekem sokkal inkább egy marketing természetű újítás, mint futball szakmai, mert hogyha valaki már nem bírja tovább és nagyon szomjas, akkor kiszad a pályaszélére és iszik egy kortyot, de egyszer Faragó Tamásnak volt egy ilyen nagyon jó szövege, amikor valamelyik olimpián a magyar férfi kézabda válogatott mindig együtt ment vacsorázni, meg ebédelni, azt mondta, hogy ti mindig egyszerre vagytok éhesek? Na most ez jutott eszembe. Ti mindig egyszerre vagytok szomjasak, tehát mindenkinek akkor kell inni. Hát az egyszeri ember meg a sportoló akkor iszik, amikor szomjas. Nem biztos, hogy mindenki a 24. és a 27. perc között szomjas.
1: Ennyit egyelőre a foci VB-ről, mert azért mégiscsak, ha már egy szigetszentmiklósi lakos, aki egyébként a kézilabdában igen erőteljesen otthonosan mozog a vendégünk, azért a 7 legfontosabb ellenben... Hát nem túl kellemes kézilabdás hírét egy picit itt a hátralévő időben boncolgassuk. Megszületett a Magyar Kézilabda Szövetség elnökségének a döntése, mely alapján Csemar Rodriguez nem folytatja a munkát a férfi válogatott élén. Nagyon azt tapasztalom, hogy két részre szakadt a tábor. Nagyon sok mindenkiben nagyon mély benyomást tett a spanyol szakember, akik sajnálják. Több olyan közösségi média bejegyzést láttam, akik ténylegesen leírták, hogy ők nem is értik, és hogy nagyon megkedvelték. Viszont a többség hangja, vagy amit olvastam, láttam, tapasztaltam, az üdvözölte ezt a döntést. Nem azt kérem, hogy véleményezd, vagy minősítsd a döntést, hanem inkább egy picit a jövő irányába, amennyit lehet látni, vagy amennyit lehet egyáltalán erről most már tudni, gondolkozzunk, hogy mikor lesz a következő összetartás, mi a következő feladat, amire fel kell készülni. Ugye a cél az a 2028-as Los Angeles-i olimpia lenne, ahova a 2028-as Európa-bajnokságon és egyedül és csak ott tud vagy direkt kvalifikációt szerezni a csapat, vagy pedig az olimpiai selejtezős helyek valamelyikét megcsípni. Szóval távolinak tűnhet ez, de annyira még sincs messze. Úgyhogy Attila, tényleg mi az, amit már most lehet tudni, és mikor találkozik legközelebb a csapat, ki lesz az új szövetségi kapitány?
4: Először még hat érek vissza Csema menesztéséhez, és ennyi kulisszatitkot talán elárulhatok, hiszen ott vagyok az elnökségi üléseken. Ennyire keserves hangulatban, szomorúan még nem szavazták meg azt, hogy menjen a szövetségi kapitány. Mert nem csak szereti mindenki Csemát, hiszen egy elképesztő fazon, hanem a legutóbbi három világbajnokságon mindig ott voltunk a legjobb nyolcban. És a világon négy ilyen nemzet van, amelyik ezt elmondhatja magáról, hogy a legutóbbi három VB nyolcban volt: Dánia, Franciaország, Egyiptom és Magyarország. Tehát ez azért óriási siker, és a múlt már nem változik, ez elvehetetlen. Ugyanakkor sajnos azt gondolom, hogy a magyar férfi kézilabda és a válogatott még mindig azért ott tart, hogy nem egy humanitárius célból szerveződött egylet, amelyik azt mérlegeli, hogy mindenki lehető legjobban érezze magát, és ki mennyire jó fej. Sajnos, hogyha a csapatunk nem jut ki a világbajnokságra, akkor annak a valószínű következménye az, hogy a szövetségkapitányt menezték. Amikor legutóbb nem jutottunk ki, ez a 2015-es VB volt, akkor Mocsai Lajost menesztette az elnökség mérlegelés nélkül. Talán mondanom sem kell, hogy Mocsai azért ezt azt tett a magyar kézilabdáért. Amikor legutóbb a női válogatott nem jutott ki a 2011-es VB-re, akkor Máté Fiesztet menesztették mérlegelés nélkül. Talán ő csak kell bemutatni. Úgyhogy e tekintetben papírforma döntés született, ami pedig a jövőt illeti. Igen, jól mondott, tehát a 2028-as EB-n lesz még, hát az Európa-bajnok kijut az olimpiára, engedelmetekkel én ezzel az eséllyel nem számolnék, és van két további hely, két további kvóta az olimpiai selejtezőben. Na most ez így nagyon durván hangzik, de akik a VB-n már megszerzik ezt a kvótát, azok már az EB-n ugye nem kell, hogy újra megszerezzék, tehát csak azok kivételével kell az első kettőbe kerülni, ami azt jelenti általában is, meg most is, hogy 4-5 nagyon komoly európai csapat külön versenyében kéne az első kettőben végezni. És hogy ki vigye a válogatottat oda? Hát most nyilván nem történt meg még egy olyan egyértelmű döntés, hogy X-el vagy Y-nal és csak vele képzeljük el, de felvetődtek különféle orientációk.
1: Van közte magyar, Attila, annyit el lehet mondani, hogy van közte magyar?
4: Van közte magyar, annyit el lehet mondani, és azt is el lehet mondani, hogy példaként itt van a magyar férfi jégkorong válogatott, amely a teljes magyar stábbal, magyar szövetségkapitánnyal bennmaradt a VBA csoportjában, és a magyar jégkorongban hallhattunk, érezhetők voltak olyan hangok, vélemények, amelyek szerint több évet eltékozoltunk skandináv, meg mindenféle kapitányra, miközben itt van a magyar kapitányunk, és ez a csapat most sokkal egységesebb volt, mint akár a tavaly előtti csapat. Ha másért nem azért, mert szerintem világversenyen, akár egy-egy szűnnapon, egy órás beszélgetésben, akár egy időkérésnél, 200-as púzusnál fél perc alatt a közös anyanyelvhoz nagyon sokat tud segíteni.
2: Bocsánat, Attila, megütötte a fülemet, amikor mondtad azt, hogy az Európa-bajnok automatikusan kvótát szerez az olimpiára. Mi van abban az esetben, hogyha a világbajnok, a 2027-es világbajnok és a 2028-as Európa-bajnok ugyanaz?
1: Van rá szansz, hogy ez ugyanaz a dán válogatott lesz mind a két esetben?
4: Van rá szansz, akkor az EB második helyzet is azonnal kvótát szerez az olimpiára, mert...
1: Az viszont, akkor bocsánat, Attila, hogy közbeszólok, akkor ez viszont megint csak növeli az esélyeket, mert akkor onnantól kezdve... Hát akkor annak kell szurkolni, hogy a dánok húzzák be, mert ugye ez papírforma alapján, vagy a realitás alapján, ami a lányoknál Norvégia, a fiúknál Dánia. Tehát, hogyha behúzzák a 27-es VB-t is, meg a 28-as EB-t is, megtennék ezt a szíveséget, Nikolaj Jakobzenék, akkor onnantól kezdve plusz egy esély felszabadul, ha jól gondolom.
4: Van,
1: hogy...
4: Jó mondod, szurkolok is erősen, és szerintem ez egy teljesen korrekt szabályozás, mert ugye az olimpián 12 csapat van. Ebből 6 csapat az, amelyik fixen kijut a saját földrésze világversenyéről, vagy a VB-ről, kijut a világbajnok, kijut a rendező, és kijut négy földrésznek a legjobbja. Na most azért, mert a világbajnok is európai, nyilván nem lehet büntetni Európát, tehát így jut ki az EB második helyezett is teljesen korrekten, és ahogy mondjátok, ez azt jelenti, hogy akkor, ha úgy tetszik, még egy nagyon erős ellenfél, egy dúvaddal kevesebb van azok között, akiket meg kell előznünk majd. De hát azért, hogyha csak ilyeneket mondok, hogy most a papírforma alapján összeraktam a VB-ről, hogy kijuthat be a legjobb nyolcba, illetve hogy kimaradhat ki belőle, és tehát ki lesz az, aki az EB-n fog küzdeni a két kvótáért. Hát most azt mondom, hogy szlovének, izlandiak, spanyolok, feröeriek, hát nem is mondom tovább, szóval azért ott még kell brusztolni nagyon majd.
1: Nem tudom, nekem az viszont gyanús, hogy volt egy elnökségi, fölmerült az, hogy lehet, hogy magyar kapitány lesz, és hirtelen a csütörtök reggelben meg csere van. Szokott itt lenni egy európai mesteredző, de most nincs itt.
5: Bárcsak így lenne.
1: Azt tudjuk, hogy valamilyen olyan elfoglaltsága akadt, ami halaszthatatlanná tette ezt a ma reggeli részvételt, csak így három pontot
4: teszek. Igaz, de én úgy tudom, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetségből is kerestél.
3: Attila, én pedig nekem az ütötte meg a fülemet, hogy kell nekünk egyáltalán most az, hogy számolgassunk VB-ért, vagy olimpiáért, vagy bármit, tehát nem kellene egy olyan szintű teljes megtisztulás, mint ami az olasz labdarúgó válogatottnál felelhető, hogy nem jutottak ki három VB-re, és a legutóbbi most a VB előtti felkészülési meccseket olyan nevű játékosokkal játszották, hogy Donnarumán kívül senki nem ismeri őket. Tehát nem inkább az kellene, hogy jó, akkor most nem sikerült.
1: Kicsit ez, lehet az a tojás, amit megettél, valóban, kicsit budjant
3: volt. De nem, valóban, hogy ez nem véletlenül történik, akkor készüljünk fel arra, hogy akkor egy újabb generációval, egy újabb játékosokkal.
4: Kristóf, elméletben ezzel egyetértek, meg futballban sokszor elő is fordul, de azért a kézilabda kisebb sportág egyrészt, másrészt mondod, hogy megtisztulás, itt semmi nem piszkos. Egy nagyon erős csapattól összesítésben egy góllal kikaptunk. Ezek a játékosaink vannak. Ezek a játékosaink döntő többségükben 2023-ban junior világbajnoki ezüstérmesek voltak. Ezek még hosszú évekig meg fogják határozni a magyar kézilabdát, és nem ül 16-18 év között 30 gyerek valahol titokba, akiket most be lehetne hívni. Tehát ők lesznek a magyar válogatott, és abban teljesen igazat adok neked, hogyha új kapitány lesz, annak nem lehet azt mondani, hogy te, ha nem jutsz az olimpiára, véged van, hanem hosszú távú építkezésbe kell kezdeni. Ugyanakkor azt se lehet mondani a srácoknak, hogy gyerekek, hosszú távba gondolkodjatok, meg se próbáljatok kijutni az olimpiára.
3: Jó, tiszta sor.
1: Igen, tehát egy junior VB ezüstérmes generációra nem mondhatod azt, hogy jöjjön a következő. Az biztos, és ezt Attila nem említette, de hogy ha visszagondolsz, és ezt most elsősorban Kristófnak mondom, meg persze természetesen a hallgatóknak is, hogy korábban ez egy annyira megbonthatatlannak tűnő egység volt, csapat, kapitány, mindenki, hogy ahogy egyszer Attila fogalmazott nekem úgy, hogy mentek volna át, mint kés a vajon, vagy mint
3: tűzbe,
1: igen. Most viszont, ha megnézed Máté Dominik nyilatkozatát, hogy egy bábúnak érezte magát az edzésen, az, amikor egy meghatározó játékos így beszél kifelé, ott már erről nem beszélhetsz.
3: De egyébként a junior, az mennyire van egyenes arányosságban azzal, hogy a juniorban jó vagy, akkor felnőttben is jó vagy.
1: De ezek a játékosok már bizonyítottak felnőtt szinten is, és azért ahhoz a legjobbak, mondjuk Fazekas Gergő már egészen fiatal kora óta itt van a felnőtt közegben is, úgyhogy mindenki, aki megkapta a lehetőséget, már tudott ilyen tekintetben bizonyítani. Mikorra derülhet ki, Attila, hogy ki lesz a kapitány, mert az nem derült ki, hogy mikor találkozik legközelebb a társaság, tehát hogy mi a legkésőbbi időpont, amikor el kell dőlni, hogy ki lesz az új kapitány?
4: Hát igazából sajnos most ráérünk, mert ősszel, és azt hiszem, hogy novemberben kezdődnek az EB selejtezők, ugye olyan négyes EB csoportban vagyunk, hogy Montenegro, Feröer, Koszovó, az első kettő van kint simán az EB-n, és még harmadikok is, tehát szerintem annak a veszélye nem fenyeget. Ugyanakkor meg kéne nyerni ezt a csoportot, mert az EB sorsoláson a csoportgyőztesek az első kalapban lesznek, és ez már az olimpiai kvóta szempontjából is egy sokkal előnyösebb kiindulási alap lenne, de a novemberi EB-selejtező előtti összetartás az első közös feladat, úgyhogy kapkodni nem kell, de azért szerintem mindenképpen jó, hogyha legkésőbb az őszi szezon rajtra van kapitány, aki onnantól kezdve úgy mehet a klubokhoz, úgy nézheti a játékosokat, hogy az már az ő feladata és a kompetenciája, hogy kikre számít közülük.
1: Na hát Kristóf, akkor egy ízelítőt kaptál, hogyha az a forgatókönyv esetleg bármilyen tekintetben ül, amit itt felvázoltam, akkor ősztől lehet, hogy itt helycserés támadás keretében. Igen, majd esetleg, ha befogadunk állandóra.
3: Zseniálisan sikerült beprotezsálni Marosán Gyurit a kézilabda szövetségnek.
1: Mindent megtettünk, mert volt ilyen SMS egyébként, hogy Sótonyi Marosán kettős volt olyan hallgató, igen? Aki megnézne egyébként. Ezt múlt héten Katinak Páningernek felvetettük. Ő mondjuk lehet besokalt ettől az infótól, mert nem vállalt a ma reggeli szereplést. Attila, köszi szépen, hogy itt voltál velünk. Ballai Attilával beszélgettünk labdarúgó VB-ről is, meg kézilabdáról is. A fájó búcsú pillanatai jönnek majd hamarosan, de csak a hírek után maradjatok velünk a folytatásban is.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyedül.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Anglia nyerte az L-csoport rangadóját a foci VB-n. Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt. Marad a meleg nyári idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Anglia 4-2-re legyőzte Horvátországot a labdarúgó világbajnokságon. A dallasi mérkőzésen a szigetországiak támadója Harry Kane kétszer is eredményes volt. Az L csoport másik találkozóját Torontóban rendezték, ahol Gána egy 95. percben szerzett góllal 1-0-ra nyert Panama ellen. Houstonban Portugália és a Kongói Demokratikus Köztársaság 1-1-es döntetlent játszott egymással. Cristiano Ronaldo 6. világbajnokságán is pályára lépett. A K jelű 4-es másik mérkőzésén Özbegisztán, Kolumbia 1-3. A labdarúgó NB1-ben címvédő Eto'o FC bejelentette, hogy a mexikói Efraín Juárez lett a csapat új vezetőedzője, aki hazája válogatottjában 39-szer lépett pályára. A 38 éves mexikói 2024-ben kezdte edzői pályafutását. Dolgozott az Amerikai Egyesült Államokban, Belgiumban és Kolumbiában is. Legutóbb a mexikói Pumást irányította. A Paksa görög Panathinaikos csapatával találkozik a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének második fordulójában. A sorozat másik magyar együttese a Debrecen, a máltai Marsaslok és az örmény Pjunik első fordulós párharcának továbbjutójával csap össze. Bronzérmes lett a kardozó Szatmári András a franciaországi vívó Európa-bajnokságon, miután 15-12-re kikapott francia ellenfelétől az elődöntőben. Rab Krisztián a negyeddöntőben búcsúzott, és a 6. helyen zárt. A női tőrözőknél Pásztor Flóra az 5., míg Pap Jászmin a 7. lett. Komoly erősítést jelentett be a Ferencváros férfi vízilabda csapata. Az FTC leigazolta a görög válogatott világbajnoki ezüstérmes centerét, Konstantinos Kakariszt, aki az Olimpiakosztól érkezik a legutóbbi idényben BL bronzérmes együtteshez.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Lemondott a Corvinus kuratórium éléről Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója. Döntését azzal indokolta, hogy úgy látja, elfogultsága csökkentené az egyetem szabadságát az új rendszer kialakításában. A megüresedő kuratóriumi helyre az átalakulás idejére Misovic Tibort, az alapítvány titkárát javasolja. A jövő héten terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló jogszabályokat. Magyar Péter kormányfő közölte, a hivatal elsődleges feladata az elmúlt 20 év közvagyont érintő visszaéléseinek feltárása, a korrupciós és vagyonkimenekítési konstrukciók kivizsgálása, valamint a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzésének jogi támogatása lesz. Továbbra is erős a forint. Az euró árfolyama a héten már 350 forint alá is csökkent, ami 5 éves csúcsnak számít. Idén nyáron már másodszor hirdettek hőségriadót Olaszországban. 40 fok közeli hőmérsékletet jeleztek mától Bolognában, Ferrarában, Firenzében, Rómában és Szardínia szigetén is. A római egészségügyi tárca riasztást adott ki. Éjszaka sem lesz 20 foknál hűvösebb. Hasonló a helyzet Franciaországban, ahol a hétvégén szinte az egész országban 40 fok közeli hőmérsékletre készülnek. A légkondicionálók helyes használatára és karbantartására hívja fel a figyelmet honlapján a Népegészségügyi Központ. Figyelmeztetnek arra, hogy a klímaberendezések használatakor kerülni kell a túlzott hűtést.

0: 75605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Országszerte sok napsütésre számíthatunk, elszórtan gomoly felhőkkel. Ezekből főként az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek futó záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok várható. A Balaton és a Tisza tó 23, a Velencei tó 26 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Csodaszép, csodálatos, rengeteg csébetűs csütörtök reggelt mindenkinek. Ez a Nemzeti Sportrádió. A búcsú pillanatai jönnek a mai csütörtöki csodálatos, csodaszép sportreggelünkben Gyurta Gegével. Jó reggelt, Gege!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Kristóf, Szalai Kristófa, jó reggelt!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na, hát véget ért, valami fáj, a Bonanza, ugye énekelte annak idején. Kristóf, hogy érezted magad itt mi nálunk?
3: Kifejezetten jól, tehát úgy kezdtem az elén, hogy az a közép, hogy mondtam, alsó középosztály, igen, úgy kezdtem,
1: ja,
3: úgyhogy ez most, ez a felső,
1: van,
3: az nem, az a, én a felső középosztályt hoztam most is, az extra liga. Úgy szoktuk mondani cimboráimmal, hogy a, mit tudom, az az étel az étterembe, vagy az a program, vagy az a hétvégi buli, az

0: az az extra liga volt, az azt jelenti, hogy mondjuk a bajnokok ligájás helyeknek az egyike.
1: Tehát ez itt volt a bajnokok ligája, ahol befogadtunk téged, aki a konferencia ligába se jutottál még el eddig egyszer se. És egy kicsit belekóstolhattál.
0: Nem. Nem, de megmondom az...
1: A konferencia liga selejtezőbe szeretne eljutni, és ma reggel volt egy olyan reggel, ahol végre a BL-ben találhatta magát. Tulajdonképpen a szó, amit keres, a köszönöm.
2: Elképesztő jó témák voltak, mind itt a stúdióban, mind a stúdión kívül, úgyhogy nagyon jó volt minden.
0: Sok esetben az jobban is tetszett nektek néha a stúdión kívüli.
1: Á, nem, szoktuk mondani egyébként, hogy ha mehetne végig bekapcsolt mikrofonnal, tehát, hogy ami két zene között, vagy két megszólalás között egy-egy zene alatt elhangzik, sokszor egyébként nyilván nagyon sok része nem feltétlenül teljesen szalonképes, vagy tűrné meg a mikrofont, pláne ugye egy közmédia égisze alatt szóló rádióban, meg aztán pláne nem férne el, de azért összességében jó, tehát hangulatát tekintve ez egy jó reggel volt.
2: Nagyon, nagyon élveztem minden percét. Úgyhogy
1: meg a foci VB egyébként azért rengeteg témát szolgáltat, tehát amikor szakmai irányból vizsgáltuk a dolgokat is, természetesen ugye adja magát a sztori, ráadásul ugye emlékezzünk vissza, vagy emlékezzetek vissza, ugye úgy kezdtünk, hogy az Üzbegisztán-Kolumbia mérkőzés épp hogy véget ért, tehát ugye rögtön szakmával tudtunk kezdeni, tehát eljutottunk a szakmából oda, hogy volt az érzelmes csók, vagy milyen csók volt, Gege?
2: Kérlek szépen, az érzelmes, hosszadalmas csókok.
0: Na igen, de te akkor te nem mehetnél ki a VB-re.
2: Én.
0: Vagy ti nem?
2: Hát nem, miért nem mehetnénk? Hát egy puszi akkor.
0: Ja. Hát jó.
1: És aztán azt utána hogy a feleségednek is, nem?
0: És aztán jobbra lát balra.
2: Igen.
1: Na, hát szóval, hogy ez volt. Kinek mi lesz akár a mai program, akár a hétvégi program? Az elsősorban Gegére vonatkozik a kérdés, meg gondolom, Kristóf, tehát, hogy kitartasz végig? Tehát az összes meccs, hiába nem kapsz érte 20 milliót, te végignézed
0: az összeset.
1: Ez a terv,
0: hogy végignézem az összeset. Most olyan szerencsésebb napok jönnek, hogy kommentálni fogok pénteken, szombaton és vasárnap is, plusz a szombat reggeli lesz. Nekünk a 96. adásunk.
1: Ez a kezdőrúgás?
0: Kezdőkör 96. adása, úgyhogy most szerencsére mozgalmasabb napok jönnek, úgyhogy nem egy magamba kell nézni, hanem úgy kell nézni, hogy erről majd vagy kommentálni kell közben, vagy beszélni kell majd róla.
2: Én nem tudom, jövök szombaton?
0: Szeretnél jönni?
2: Nem tudom, hogy most már meg kell néznem a beosztást.
0: Gyere, nyugodj, nem kell beosztást, megbeszéljük, gyere.
1: Ne add alá, tehát a bajnokok ligájából, a konferencia liga selejtezőből miért akarsz
0: menni? De igazából a Gege tudja, hogy az már nem is a bajnokok ligája, a miénk az a klubvilágbajnokság. A tavalyi, az újfajta klubvilágbajnokság. Kornél.
1: Az, amit a lőtéri kutyát nem érdekelt, és senki nem nézte, és úgy tudta megnyerni a Chelsea, hogy mindenki azt várta, hogy majd a PSG-hez.
2: De ott volt, ki nyerte
0: amúgy. A show, a hangulat az ott volt. Úgy, mint most a VB-n Shakira. Meg Salma Hayek. Meg Gianni Infantino. Nem tudom, ti
1: egész
0: melyiket néztétek.
1: Egész jó népsor. Salma Hayek, Jennifer Lopez, Gianni Infantino.
0: Shakira, igen.
1: Bocsáss
0: Shakira.
1: Meg. Szóval, Gege, neked hétvége, kutyasétáltatás, úszás?
2: Így van, meg úszás, nyíltvízi világkupa döntő állomás lesz Setúbában, Portugáliában. Még egyelőre nem tudom, hogy oda kell-e menni, és közvetíteni kell-e, illetve szakkommentátorkodni kell-e. Úgyhogy ezt a mai nap most meg fogom kérdezni, de hát ez egy nagyon izgalmas döntő lesz, hiszen Rasovszky Kristóf és Betlem Dávid is van eséllyel indul arra, hogy megnyerje ezt a összesített világkupát, úgyhogy a foci VB mellett egy kis nyíltvízi úszás is lesz.
1: Nem tudsz elszakadni, tehát annyira nem tudtad megutálni az úszást. Hány évet úsztál?
2: 27.
1: 27, de még mindig lejársz, nem? Mennyit úszol egy héten?
2: Heti háromszor.
1: Tehát annyira nem tudtad megutálni, mint a bajnok.
2: Kell azért egy kicsit a mozgás.
1: De ez mennyi? Háromszor mennyi?
2: Például az a 3 kilométer, nem sok.
1: Az mennyi, egy óra alatt lenyomod?
2: Hát 45 perc.
1: Ne sértegesselek ilyenekkel.
2: Nem, hát az inkább 5 kilométer az egy óra.
0: Te mit csinálsz, Kornél? Köszönjük szépen.
1: Nem merem bevallani egyébként. Én Siófokon leszek egy nagyon komoly legény búcsúban. Úgyhogy,
0: wow!
2: Egy napos vagy több?
1: Nem.
0: Te szabadságon leszel akkor a héttől?
1: Nem, mert vasárnap már megpróbálkozok egy körkapcsolással. Aha. Péntek szombatra van tervezve ez. Hát meglátjuk majd.
0: Legyek készen?
1: Mire?
0: A vasárnapi körkapcsolásra?
1: Én eléggé készen leszek.
0: Azért kérdezem, hogy én legyek. Telefonom ne legyen rezgőre állítva? Behangosítsam.
1: Telefonod rezgőre? Ja, mert hogy te napközben alszol. Valamikor aludnod is kell.
0: De hogyha te hívsz, akkor a körkapcsolás bármikor
1: figyelj,
0: tudod.
1: Ezt megbeszéljük majd egyébként, mert hogy igaz, hogy nincs rá 20 millióm, de lehet, hogy egyébként egy beugrást el
2: kéne. Csapatér.
1: De a Setúbáli világkupáról is, akkor a nyílt vízről is be kell
0: vasárnap
1: számolni.
0: Vasárnap hajnalozok egy meccsel, úgyhogy az egy csínyán.
1: Az mit jelent?
0: Hát ugye vasárnap hajnali mérkőzés, ha jól emlékszem, 5 órakor kezdődik egy találkozó.
1: Hát az most pont ráérsz, akkor nem azt... a körkapcsás az 15-kor kezdődik.
0: 6 órakor Tunézia-Japán.
1: Na, az tök jó, 6-tól 8-ig lehozod, és utána onnan addig 7 óra múlva elkezdődik a körkapcsás, és nem tart sokáig, csak éjfélig.
0: Úgyhogy szedd össze magad majd vasárnapra.
1: Értem, kisfiam. Na, akkor maradhatsz külföldi állapotban. Na, hát akkor ezzel jövünk majd, vagy ezzel megyünk majd, vagy én azt sem tudom, hogy pontosan hogyan fogalmazzak. Ugye most már jönnek, ma én Csehország, Dél-Afrika leszek közvetítés tekintetében. Az már ugye a második körnek a nyitó meccse,
0: jól mondom? Így van, bizonyám. Igen, Csehország feliratkozik vajon a táblára. Hát szerintem
2: van,
0: igen, ugye,
2: ugye két hát nulla csak pontos,
0: szereze valami számjegyet maga mellé. Pontoskát? Igen, én szerintem igen.
2: Hát ez azért a dél-afrikai válogatott.
1: Borzasztó gyengednek, tűnt ez a dél-afrikai csapat.
0: Igen, igen. Úgyhogy
1: Csehország. Utána mi lesz? Svájc, Bosznia, két európai ma este.
2: Aztán éjfélkor Katar, Kanada-Katar, Mexikó, Dél-Korea és US, az már este, az már akkor.
0: Na, az leszek
1: igen,
0: az USA,
1: most van négy mérkőzésünk, akkor ugye én leszek a Csehország Dél-Afrikai Köztársasággal, jövünk majd, ez azt hiszem 18 órás, mert ugye jól mondom, tehát akkor a délután 6-tól a körkapcsolást ezzel indítjuk majd a mai napon, és aztán utána természetesen, mint hogy az összes mérkőzést közvetítjük majd a mai európai csatát, az a Svájc-Bosznia egyébként, úgyhogy mind a két csapatnak egy-egy pontja van, és már fogják majd tudni, hogy mi újság lett ugye a cseh Dél-Afrika mérkőzésen, tehát annak szellemében, hogy kinek lesz ott a torkának és vagy kinek nem. Ugye ez egy érdekes kérdés lesz, ki az, aki tud előrelépni. Kanadától mit vártok egyébként? Ki mit mondtál? Kanada? Kivel? Kanada, Katar, ugye?
2: Katar.
0: Hát ez Kanada azért szerintem.
2: Hát ezt gondoltuk,
0: ott nem lesz
2: az egy-egyes
0: jó, de az ott az
1: a Kongóról például. Igen. Csak igen. Egy friss emléket mondjak.
0: Így van, vagy az Ausztrália törökről.
2: Kiszámíthatatlanok most ezek a mérkőzések, én úgy érzem, hogy hát
1: vannak napok, ugye a tegnapi nap volt az, amikor ugye csak papírforma eredmények, tegnap előtti nap ugye, amikor a négy döntetlen, tehát egy teljesen adom, amit mondasz, hogy kiszámíthatatlan.
0: Én azért találgatom, úgyhogy
2: és azért, van olyan. Jó, Kristóf, és akkor a nagy kedvenc, vagy az általad beharangzott nagy csapat USA, Ausztrália, 2-3 pontos.
0: USA.
2: Szerinted USA nagyon most, jó volt. Most jobban mozog?
0: USA top 3 volt az első kör alapján játékra.
2: A négy betalált gól miatt, vagy úgy összességében?
0: Nem, játékra, nem a gólok miatt, a játékra. Gólok,
2: ma nem kíváncsi ennek. Vagyok.
0: Játékuk.
2: Kíváncsi vagyok.
1: Kivel Paraguayon, vagy kivel kezdtek?
0: USA, igen.
1: Na jó, gyerekek, ez volt akkor már a sportreggel, átzongoráztunk, vagy átnyálasztunk mindent, ami a labdarúgó VB, kicsit ugye kézilabdáztunk is. Köszi mindenkinek a rengeteg SMS-t, jó volt, hogy itt voltatok velünk, ma reggel is tartsátok meg ezt a jó szokásodokat. Milán, köszi, hogy meg tudtunk szólalni, mert máskülönben, hogyha a Kristóf gombját legközelebb nem tudnád bekapcsolni, vagy ki tudnád pöckölni a pultból, nem tiltakoznék, és a reggelidet én fizetem legközelebb.
0: Akkor lett volna az Európa Liga.
1: Kérem.
2: Amit akkor lejjebb csúszunk?
0: Hát.
1: Miről? Most hát ez
0: fordítja? Hát nem is baj, Kornél.
2: Most ez a BL csapat.
0: Hagyjat, köszönjünk.
2: És ez a BL csapat, és hogyha Kristóf nincs, akkor visszacsúszunk
1: nem,
2: az Európa.
1: Ha Kristóf nincs, akkor a koeficiensünk egyből megemelkedik, és a kiemelésünk az rögtön az első helyre repít. Gege, köszi, hogy ezúttal is itt voltál. Köszi. Kristóf, köszi a beugrást egyébként.
0: Én köszönöm.
1: Mindenféle negatívummal együtt azért nem tudtad teljesen lerontani a mai reggelt.
0: Pedig a Gyuri írta, hogy próbálj meg alulmulni. Úgy néz ki, sikerült.
1: Na, hát Kristóf, ezt csak önmagadat adtad. Hál' Istennek, nem csalódtunk benned. Tényleg köszi mindenkinek, hallgatóknak, résztvevőknek, Jabikinek a rengeteg háttérből nyújtott segítséget. Ez volt tehát a sportreggel, találkozzunk ebben a formában. Nem tudjuk, hogy Kristóffal vagy Kristóf nélkül, de Gege elvileg jövő csütörtökön vagyunk, ugye?
0: Velem szombaton, az biztos.
1: Hát az, jó, igen. Oké. Aki esetleg érez magába erőt a szetubáli világkupa helyett a szombati reggelhez, akkor ne tartsa
0: készülünk,
1: magát.
0: Készülünk új rovatokkal. Úgyhogy érdemes lesz majd hallgatni a szombat reggelit.
1: A gombját a pultból egyszer, mindenkor. Ez volt a sportreggel. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Sziasztok!
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Július 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
2: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Három a magyar igazság, úgyhogy három bajnokok ligája döntőre figyeltek a magyar sportrajongó 2026 tavaszának utolsó, nyarának első napjain. Erről a három fináléről lesz szó a következő két órában. A visszajátszás társszerkesztői Tóth Csongor és Cserjés Bendegúz, a sportarchívum munkatársa Simon László, továbbá a technikai segítők nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Hát nem akármilyen két hete volt a magyar sportrajongóknak 2026. május 30-a és június 13-a között. A foci VB kezdete előtt 12 nappal Budapesten rendezték a történelemben először a labdarúgó BL döntő. Egy héttel később szintén a magyar fővárosban, mondhatni a szokásoknak megfelelően, a női kézilabda BL 4-es döntőjét, majd Grátisban a kézi finálé után 3 nappal Máltán rendezték mindkét nemben a vízilabda BL döntőjét, és mindkét vízi csatában érdekelt volt a Ferencváros. Időrendben elevenítjük fel az eseményeket, kezdjük a történelmi első budapesti foci bajnokok ligája döntővel. Az aznapi, vagyis 2026. május 30-i körkapcsolásból idézünk, előbb Kreisz Bálint út a döntőbe összeállítását hallhatják, aztán Somogyi Zsófi helyszíni helyzetjelentését a kezdés előtt bő fél órával, majd a Nemzeti Sportrádió kollégáinak döntő előtti tippjeit. A műsorvezető Balogh Balázs volt. My house in Budapest, my hidden treasure chest,
5: golden grand piano, my beauty focus neo you. Hamarosan a Puskás Arénában útjára indul a labda hazánk modernkori történetének egyik legfontosabb mérkőzésén. A szezon elején 53 ország 82 csapata szeretett volna eljutni a magyar fővárosba, köztük a Ferencváros is, még hogyha ők csak képletesen, hiszen budapestiek. A zöldfehérek a második selejtező körben kezdtek, az Örmény Noa ellen egy gólgazdag párharcot vívtak, és 6-4-es összesítéssel jutottak tovább. A következő fordulóban a Ludogorets érkezett, az idegenbeli gól nélküli döntetlen után a Grupa Arénában a hazaiak nyertek 3-0-ra. Egy lépésre volt a BL főtábla. A rájátszásban a Karabakh ellen Budapesten 3-1-es vereséggel zárult a 90 perc, így a második összecsapáson nehéz dolga volt a magyar bajnoknak. A 82. percben 3-2-re vezetett a Fradi, ám a hátra lévő időben nem sikerült kiharcolni a hosszabbítást. Nem jött össze a 36 csapatos főtábla, az Európa Ligában folytathatta menetelését a Robi Kín vezette együttes. Az alapszakaszba jutó klubok közül a Paris Saint-Germain és az Arsenal jutott el végül a Puskás Arénáig. A franciák címvédőként kezdték a sorozatot, az első körben az Atalanta ellen 4-0-ás sikerrel mutatták meg, hogy idén is komolyan kell őket venni. A második játéknapon a Barcelona ellen idegenben sikerült a 90. percben Gonzalo Ramosnak betalálnia, így a párizsiak 2-1-es eredménnyel elvitték a 3 pontot. Luis Enrique számára különleges volt ez az összecsapás, mert korábbi klubja ellen kellett sikerre vezetni a játékosait. Most meghallgathatják, hogy élte meg ezt a napot. Egy mérkőzésből nem szabad kiindulni. Számomra egyértelmű, hogy a Barcelona ebben az idényben esélyes a BL győzelemre. Fantasztikus futballt játszanak nagyon magas szinten. Ez még csak a sorozat kezdete, 6 mérkőzés van hátra, hogy kiderüljön, mely csapatok jutnak tovább és milyen helyen. Van még néhány másik csapat is, amiket most nem említenék, de úgy gondolom a Barcelona és mi is esélyesek vagyunk a BL címre. Az igazi küzdelem a kieséses szakaszban kezdődik, és majd meglátjuk, kit kapunk ellenfélnek.
1: A következő fordulóban a Bayer Leverkusen vendégeként 7-2-re nyertek a franciák. A szó ismét Luis Enrique.
6: Nem könnyű olyan csapatot összeállítani, amelyik mindig mindenben győzni akar. Tavaly megpróbáltuk és sikerült. Nagyon nehéz lesz idén is hasonló, de az előző idény eredményei után bizakodhatunk. Úgy gondoljuk, hogy reális cél ez idén is. Nehéz lesz, mert van 4-5 olyan csapat, amelyik ugyanolyan szinten van, mint mi. De sokat követelünk magunktól, és szeretnénk ezen az úton tovább menni.
1: A PSG negyedik fordulóig megőrizte hibátlan mérlegét, ott viszont 2-1-re kikapott a Bayern Münchentől. Később még a Sporting ellen is vereséggel zártak, illetve volt 2 döntetlen is a Newcastle és az Athletic Bilbao ellen. Így a címvédő végül 11. helyen zárt a tabellán, ez továbbjutást jelentett, ám a rájátszásban még pályára kellett lépniük. Az Arsenal ezzel szemben tökéletes mérleggel zárt. Az egyetlen olyan csapat volt, amely 8 győzelemmel és 24 ponttal végzett. Az első fordulóban az Athletic Bilbao vendégeként 2-0-ra nyertek Mikel Artetáék. Most az ő gondolatait hallják.
7: Ez egy nagyon nehéz meccs volt, de tudtuk, hogy az lesz. A második félidőben sokkal dominánsabbak voltunk, a végén pedig sikerült megnyernünk a mérkőzést. Roppant elégedett vagyok. Nagyon fontos, hogy Leandro Trossard és Gabriel Martinelli a csapat tagja. Úgy gondolom, hogy ebben a szezonban több múlik majd a kispadról érkező játékosokon, mint eddig. Ezen a meccsen nagyon sokat segítettek a cseréink.
1: Az Arsenal tehát egyáltalán nem hibázott. Az Olympiakos, az Atletico Madrid, a Slavia Praha, Bayern München, a Club Brugge, az Inter és a Kairat Almaty ellen is 3 ponttal zártak. Az összesített teljesítmény is elég impozáns. 23 lőtt gól mellett mindössze 4-et kaptak az angolok, így kétség sem férhetett az első helyükhöz, amivel egyből a legjobb 16 közé jutottak. A rájátszásban a későbbi döntősök közül csak a PSG volt érdekelt, ráadásul francia házi rangadót rendeztek, a Monaco ellen 3-2-re nyert, majd 2-2-es döntetlennel megőrizte előnyét a címvédő. A szó ismét Luis Enrique.
8: Lehet, hogy egy kicsit csalódottak a szurkolók a teljesítmény miatt, ezt megértem. Amit a meccsről mondani tudok, az első félidőben nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy egy ellenfél ennyire hasonló stílusban játszon és velünk egy szinten próbáljon focizni. Általában mi folyamatosabban, pontosabban játszunk, de szerintem az első félidő nagyon-nagyon kiegyenlített volt. A második félidőre változtattunk, és a lehető legjobban kezdtünk. Pontosabbak voltunk, magabiztosabbak, és úgy gondolom megérdemeltük ezt a győzelmet, illetve a továbbjutást. De nehéz volt, mert őszintén szólva ez egy veszélyes meccs volt. Már a kezdésnél is sokat beszéltünk erről előtte. Könnyű belecsúszni egy csapdába. Az első percekben ez meg is látszott. Volt, hogy elvesztettük a pontosságot, és onnan nagyon nehéz visszajönni a saját szintünkre. Ezek ellenére szerintem örülni kell annak, amit elértünk, és annak is, hogy sikerült átvészelni ezt a nehéz időszakot az első fél időben. Amit biztosan mondhatok, ha van csapat ebben a bajnokok ligájában, amelyik már sok erős ellenfél játszott és túlélte a csoportját, akkor azok mi vagyunk. Ha van csapat, amelyik készen áll a következő körökre, akkor azok szintén mi vagyunk. Megszoktuk az ilyen típusú meccseket, bárki ellen is játszunk.
1: A 8-ad döntőben a Chelsea ellen 2 magabiztos győzelemmel, 5-2-vel és 3-0-val sikerült kiharcolni a továbbjutást. Az Arsenalnak a Leverkusen ellen kellett játszania azzal a csapattal, amelyet az alapszakaszban 7-2-re kiütött. Most kisebb volt a különbség a felek között. Az 1-1-es döntetlen után hazai pályán 2-0-ával zárta le a párharcot Mikel Arteta együttese. A negyeddöntőt kapott gól nélkül hozta le mindkét csapat, a PSG a Liverpool ellen 2x2 találattal sorozta meg az angolokat. Enrique a párharc első felvonása után így nyilatkozott. Először is nagyon jó meccset játszottunk az egyik legjobb csapat ellen. Nehéz dolgunk volt, mert fizikailag nagyon erősek, és a felállást is megváltoztatták ellenünk. Emiatt nem olyanok voltak, mint amire számítottunk, de gyorsan hozzászoktunk. Általában az ellenfelek ránk reagálnak, nem fordítva, de megérdemelten nyertünk. Sajnálom, hogy a második félidőben nem lőttünk több gólt, számos helyzetünk volt pedig. Nem ám módon van a többi csapatot elemezni. Minden klubnak megvan a maga játéka a maga edzőjével. A Liverpool az erős csapatok közé tartozik. A pontrugás taktikáik hasonlók, amilyen kell, de amúgy más a stílusunk. Mi a legjobbunkat próbáljuk nyújtani. Szeretnénk örömet okozni a szurkolóknak azzal, hogy látványos focit játszunk és támadó futballt. Próbálunk mindenben magasabb szintet képviselni, mint az ellenfél és a pálya minden szegletén többségben lenni. Ilyen a mentalitásunk. Mindegy, hogy a játékos magas vagy alacsony, mindig az alapján választjuk, hogy mennyire illenek bele a taktikába. Nem tudom, hogy ez máshol is így van-e. A Liverpool kicsit különbözik a többi Premier League csapattól, jobban játszik az idővel és a pontrugásokra fekteti a hangsúlyt. Minden esetre boldog vagyok, hogy szerepeltünk, és azért is, mert a szurkolóink is ünnepelnek.
5: Az Arsenal
1: a Sportinghoz látogatott a negyeddöntő első mérkőzésén, és Kai Havertz a 91. percben lőtt az egyetlen gólt. Most Mikel Arteta értékelését hallják.
9: Extremely happy, obviously it was a big night, a big moment in the season.
10: Nyilván hihetetlenül boldog vagyok. Ez egy nagy este volt. Nagy pillanata az idénynek, főleg az elmúlt meccsek fényében. A találkozó előtt arról beszéltem, hogy meg kell tartani az identitásunk, és ezt akarom látni a pályán. Ez pedig megtörtént, megfogadták a kérésem. És egy olyan ellenfelünk volt, amely nagyon trükkös volt, nehéz volt ellene játszani. Sok olyan szituáció volt, amikor uraltuk a játékot, néha viszont nem ügyeltünk eléggé. Voltak éles helyzetek, az biztos, de összességében azt kaptam, amit vártam. Tudtuk, hogy a Sporting elképesztően veszélyes, és volt 2-3 olyan alkalom, amikor csak Ryan múlott, hogy megúszunk-e kapott gól nélkül. Hosszú idény van mögöttünk, és még csak most jön a legjava. Kiemelten fontosan kezeljük ezeket a meccseket. Ez okozta most a győzelmet jelentő különbséget.
1: A visszavágó nem hozott gólt. Az Arsenal ezzel elődöntős lett. A szó ismét Artetáé.
9: My message was gratitude to them. I know the effort.
11: A fő üzenetem a hála volt a játékosok irányába. Tudom, hogy mennyi erőfeszítést és elkötelezettséget fektettek bele, szóval rengeteg munka áll mögötte. Olyasmit tettünk, amire a klubunk 140 éve alatt nem volt példa. Ez jól mutatja a feladat nehézségét. Ráadásul sok fontos játékosunk hiányzott. Nagy elismerés illeti a csapatot. Különösen örülök a szurkolóinknak, mert ők is mellettünk álltak. Ez két varázslatos esténk, az egyik Madridban, a másik itt Londonban az Atletico ellen. Nagyon büszke vagyok erre. Amikor látom, hogy labdavesztés után visszatámad a csapat, az lenyűgöző, és ez már szokásosnak mondható. Tudom, mit csinálnak ezek a játékosok. Megvan az oka, hogy mi vagyunk az egyetlen talpon maradó angol csapat a VL-ben. Ez a sorozat teljesen kikészít ezzel a menetrenddel. Nagyon nehéz megcsinálni, ami nekünk sikerült. Nem vagyunk tökéletesek, fejlődnünk kell, ez egyértelmű. De értékeljük, hogy mit tettek ezek a játékosok, mert megérdemlik. Declan Rice például teljesen összetört a meccs előtti nap, szinte biztos volt, hogy nem játszhat, még a meccsnapon sem érezte jól magát. De mégis 94 percet játszott egy elképesztő szinten. Ugyanez igaz Hinkepire is. Minden egyes játékos mindent megtett, hogy a legjobbját nyújtsa és hozzátegyen a továbbjutáshoz. Ezt pedig nagyon nagyra értékelem. Jobbnak kell lenned az ellenfelednél. Nekünk pedig sok ilyen időszakunk volt. Ugyan nem szereztünk gólt, és nem fejeztük be jól az akcióinkat, de volt sok más dolog, amit megtettünk, és fontos volt, hogy meglegyen a továbbjutáshoz szükséges eredmény. Ilyenkor számít, mennyire vagy versengő. Ha címeket akarsz nyerni, ezek a pillanatok fognak meghatározni. Kérlek, élvezzétek azt, ahol tartunk. Ha valaki nem akarja, hát legyen. De mi itt vagyunk. Jól érezzük magunkat, és nagyon hálás vagyok azért, amit a játékosok és a szurkolók tesznek. Szóval köszönöm.
1: Az elődöntők izgalmasan alakultak mindkét ágon. A PSG drámai mérkőzéssel kezdett a Bayern München ellen. A franciák hiába vezettek 5-2-re az 58. percben, végül 5-4 lett az eredmény. Luis Enrique így látta ezt a találkozót.
12: Ki kell elemeznünk ezt a mérkőzést. Természetesen vannak területek, ahol fejlődnünk kell. Amikor egy olyan ellenféllel áll szemben, amelyben megvan a minőség egyéni és csapatszinten is, akkor nagyon nehéz dolgod van. Azt hiszem, jól védekeztünk, fejlődtünk ezen a téren, mégis kaptunk 4 gólt. Ez is mutatja, hogy az átlagostól teljesen eltérő találkozó volt. Elemeznünk kell, pihennünk és regenerálódnunk. Most még a hétvégi bajnokival is kell foglalkoznunk, aztán meglátjuk, mi lesz. Szerintem a visszavágó is hasonló mérkőzés lesz.
1: A visszavágón hamar vezetés szerzett a PSG Dembélének köszönhetően. A Bayern hiába játszott fölényben, csak az egyenlítésre futott a 94. percben. Még egy gólt nem tudtak szerezni, így a franciák megőrizték előnyüket. Ismét a spanyol szakembert hallják.
13: Emlékezzetek vissza, hogy mit mondtam az alapszakasz után? Azt, hogy minden felmerülő kritika és kétség ellenére nincs nálunk jobb csapat. Akkoriban mindenki leírta a Paris Saint-Germaint, mi viszont tovább küzdöttünk és bebizonyítottuk, hogy a legjobbak közé tartozunk. A Bayern München világszínvonalú ellenfél volt, most pedig jöhet egy másik fantasztikus csapat, az Arsenal, amely elképesztő idényt produkál, vezeti az angol bajnokságot és emellett bajnokok ligája döntőre készülhet, ami nagy elismerést érdemel. Ettől függetlenül teljes mértékben bízom a csapatomban, és fontos, hogy megbecsüljük, hogy milyen utat tettünk meg ebben a szezonban.

0: Az Arsenal az Atletico Madrid ellen lépett pályára, az első mérkőzésen 1-1-es döntetlen született, 2-11-esből szerzett gól után. Most Mikel Arteta gondolatai jönnek.
1: I'm very proud. I said that to the boys the way we handled.
2: Nagyon büszke vagyok a játékosaimra, nem csak emiatt a mérkőzés miatt, hanem ahogy a nyomást kezelik, most már 9 hónapja. Láttam, ahogy a legjobb csapatok 3-4 gólt kapnak ebben a stadionban, de mi nem estünk szét. Nem az az eredmény született, amit akartunk, de legalább a sorsunk a saját kezünkben van. Jövő héten a szurkolóink előtt harcolhatjuk ki a döntőbe jutást.
0: Az Arsenal a visszavágón Bukayo Saka 45. percben szerzett góljával 1-0-ra nyert, így kiejtett az Atletico Madridot, és története során másodszor jutott be a döntőbe. Ismét Arteta értékel.
3: Történelmet írtunk együtt ismét. Nem is lehetnék ennél boldogabb. Büszke vagyok mindenkire, aki ezért a klubért dolgozik. Különleges és egyedi volt az a hangulat, amit a szurkolóink teremtettek. Együtt dobbant a szívük a játékosokkal minden egyes labda átvételnél. Sosem éreztem még ilyen energiát egy stadionban. Tudjuk, hogy mennyit jelent mindez. Hihetetlen munkát végeztek a játékosaim. Így a klub történetében másodszor, 20 év után újra bejutottunk a Bajnokok Ligája döntőbe.
1: Second time in our history.
4: Krejc Bálint összeállítását hallgathattuk meg, 17 óra 13 perc van, azaz egy fél időnyi idő van már csak a kezdésig, és ott van már a helyszínen kis mázlista kolléganőnk, Somogyi Zsófi, aki élőben tekinti meg a mérkőzést. Zsófi, mi most a helyzet a Puskás Arénában? Szia!
5: Szia Balázs, köszöntelek téged és a kedves hallgatókat is. Igen, jól fogalmaztál ez a szerencsének, hogy én itt vagyok. Hát a helyzet az, hogy a hangulat az hideggrázos, készülnek már ugye mindenki hangolódik, a párizsi ultra szurkolók szinte már teljes egészében itt vannak, de az Arsenal oldalon is azért, hogy a látok még üres helyeket, de valószínűleg is már itt tartózkodnak a Puskás Arénában. A kapusok már kijöttek mindkét oldalon, és melegítenek, készülnek a 6 órakor kezdődő döntőre. Hát mindkét oldal nyilván megkapta a maga szurkolói és ellenszurkolói fogadtatását, ilyenkor ugye felhangzik, felrobban, ha lehetett volna az egész Puskás Aréna, úgyhogy én azt mondom, hogy lassan már amúgy teltház is lesz, de azért még látok bőven üres székeket, de rengeteg állnak sorokba a különböző italok elfogyasztása érdekében. Egyébként most éppen vonul le a pályáról két nagy legenda, nem vagyok annyira közel a pályához, de ha jól látom, akkor Thierry Henry és Alessandro Del Piero volt, akik ott a kezdő, a pályának a kezdő pontján a saját maguk felvezető műsorát végezték. Ugye Thierry Henrynak 20 évvel ezelőtti BL döntőről nem lehetnek jó emlékei, de biztos vízik a mostani sikerben. Egyelőre hatalmas hangolódás, a szurkolók a maguk ünnepi ceremóniáját közösségekbe formálódva töltik. Én olyan helyen ülök, ahol sokan vannak a magyarok, magyar mezekben is vannak, én is magyar mezben érkeztem. Úgyhogy hangolódás egyelőre, és hatalmas, tényleg libabőrt okozó hangolódás, ami jelenleg zajlik. Mondom, egyelőre még csak a kapusok, akik a pályán tartózkodnak. Úgyhogy jelenleg ez a helyzet itt, és természetesen a műsorvezetők is a saját zenéikkel próbálják a hangulatot fokozni.
4: Két kérdés, az egyik, hogy egyedül mentél vagy a gyerekekkel, illetve a másik, hogy mit tapasztaltál útközben, mit képeket láttunk arról, hogy micsoda tömegbe verődve jöttek a szurkolók?
5: Nagyon remélem, hogy egyszer, ha már a magán példámra utaltál, hogy egyszer a gyerekeim is ilyet átélhetnek, természetesen nem. Egyedül és egy ismerősömmel érkeztem, és mondhatom, hogy tényleg nagyon hálás vagyok. Én alapvetően egyébként, amikor elindultam, akkor már nyilván, ahogyan jöttem befele a metró állomáson, egyre nagyobb tömegekkel találkoztam. Érdekes egyébként, hogy inkább Arsenal szurkolókkal találkoztam, és nyilván engem, ahol én ülök, az A szektorba küldtek, vagy az A bejáratok felé, ez az Arsenal kaput jelenti, tehát itt most így ezt a két besorolást adták a bejáratoknak. Nyilván van egy Paris Saint-Germain oldal is, már a metrónál ugye ki volt küldve, hogy merre menjenek a szurkolók. Úgyhogy én ilyen tapasztalatokat láttam, illetve azt még elmondom, hogy amúgy mindenki ilyenkor magára ölti persze a futballát, van ég Budapest, és magára ölti a kedvenc mezeit. ugye én nem hiszem, hogy nagyon sok magyar mezben lévő szurkolót is láttam, de láttam Real Madrid szurkolót, láttam Brazil Ronaldo mezben szurkoló embereket, láttam Róma szurkolót is, szóval mindenki ilyenkor tényleg a maga identitását is kifejezi, hogy a futball ünnepe mindannyian tudjuk, hogy a Bajnokok Ligája döntő az részben két csapatról szól, éppen majd egyről, de azért ez a futball ünnepe.
4: Végezetül még egy kérdés, egy régi rádiós kérdés, ki nyer ma?
5: Igen, ezen nagyon-nagyon sokat gondolkoztam, és képzeld, hogy én nagyon sokszor megváltoztatom a véleményemet, de én azt gondolom, bár nagyon sok minden szól az Arsenal mellett, de azért a többség a Paris Saint-Germain, a papír forma, vagy a mutatott forma, ugye a Paris Saint-Germain győzelmét mutatja. Egyébként, ha már itt a Puskás Arénáról beszélünk, én van pár érdekes szál, ugye 2023-ban rendeztek itt Európa Liga döntőt, akkor ugye a Sevilla legyőzte büntetőkkel a Róma csapatát, és akkor Luis Mendilibar, spanyol edző vezette Sevilla csapatát, Luis Mendilibar utánpótlás korban edzője volt Mikel Artétának, és ugye Puskás Arénában nyert Mendilibar edzőként, hát ha ez a szál is ott mozog a spanyol Mikel Artéta fejében is. Vannak érdekes szálak, érdekes sztorik, mindenképp történelmi lesz. Én szerintem a Paris Saint-Germain fog nyerni, és a Real Madrid után a második klub lesz, amely címet tud védeni, de ha az Arsenal nyer, akkor is történelmi szettet hajtanak végre első BL címükkel, úgyhogy én nekem igazából egy jó meccs, ami a vágyam.
4: Somogyi Zsófinak köszönjük szépen, és jó szurkolást!
6: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Természetesen mindenki nagy izgalommal várja már az Arsenal Paris Saint-Germain BL döntőt. Így voltak ezzel, és vannak ezzel kollégáink is, akiket arról kérdeztünk, hogy milyen esélyeket látnak, kit várnak győztesnek. A riporter Laki Barbara.
7: Ballai Attila.
8: Nagyon rossz tippelő vagyok, ezért most az a jó hírem van a Paris Saint-Germain híveinek, hogy az Arsenal győzelmére tippelek. Részben azért, mert megnyerte 22 év után az angol bajnokságot, és ez szerintem elképesztő energiákat szabadított fel ebben a csapatban. Beckett vagy Bajnokok Ligáját viszont érdekes módon még soha nem nyert az Arsenal. 6 angol klub nyerte már meg ezt a legrangosabb európai klubtrófeát, nincs még egy olyan nemzet, amelyik a közelébe lenne. 3-at nyertek, már úgy értem, hogy 3 olasz klub nyert, 3 német klub nyert, de 6 angol, és az Arsenal nincs közöttük. Ez egy hatalmas hiányérzet. Másrészt pedig úgy gondolom, hogy a Paris Saint-Germain egy egészen más típusú ellenállással fog találkozni most, mint akár a Bayern München ellen. A Bayern Münchent a Paris Saint-Germainnek találták ki. Azzal, hogy ott meri hagyni a védőit egy az egybe, és a francia csatárok úgy hozhatták rájuk a labdát, hogyha azt az egy embert meg tudják kerülni, ki tudják cselezni, akkor közvetlen gólhelyzetben vannak, ez nekik szinte egy ajándék volt. Az Arsenal egészen mást fog játszani, egészen racionális célfutballt, és én most itt azt gondolom, hogy ez eredményesebb lesz. Támadásban pedig azért, mert olyan variációik vannak rögzített játékhelyzetekre, például szögletekre, amelyekre még felkészülni se lehet, mert mindenkinek jobban csinálják.
7: Elpap István.
9: Mégis csak a címvédőről és a regnáló angol bajnokról van szó, mert ugye most már az Arsenal az angol bajnok, amely ráadásul egyedüli angol nagycsapatként még sosem nyert se Beckett, se BL-t, úgyhogy óriási lehetőség kapujába áll. Mindenki szerint a Paris Saint-Germain a favorit. Én óvatosabb vagyok ezzel, mert ez az Arsenal, ez ele hihetetlen nehéz futballozni, és ha ez egy kevés gólos meccs, már pedig ez nem lesz 5-0, mint a tavalyi PSG Inter. Ha ez egy kevés gólos meccs, akkor is simán el tudom képzelni, hogy ezt a meccset az Arsenal nyeri végül meg.
7: Virányi Zsolt.
10: Én azért szurkolok a Paris Saint-Germainnek, pedig nem voltam soha az ő szurkolójuk, vagy drukkolójuk, és hát már elárultam, hogy inkább ugye a Liverpool és Manchester United, tehát adná magát, hogy Arsenal. De az, amit Luis Enrique ezzel a Paris Saint-Germainnel a nagy sztárok nélkül megcsinált, illetve létrehozott, és most már második szezonban a BL döntőig jut, és lehet, hogy mind a kettőt megnyeri a tavalyi után az ideit is, az megsüvegelendő és le a kalappal, példaértékű, hogy nagy sztárok nélkül is nagyon jó csapatot lehet építeni.
7: Cseszregi Balázs.
11: Én nagyon szeretem Luis Enriquet, Luis Enrique futballfelfogását, de nem szeretem a Paris Saint-Germaint, annak ellenére, hogy ez a Paris Saint-Germain most tele van fiatal, jó játékosokkal és nagyon jó focit játszik, úgyhogy maradnék az Arsenalnál, azért is, mert ugye soha nem nyert még Bajnokok Ligáját, soha nem nyert még Beckett sem, és ez egy picit akkor még emelné a budapesti döntő jelentőségét, hiszen történelmet írhatna az Arsenal. Hozzáteszem, ha a Paris Saint-Germain megvédi a címét, akkor szintén történelmet ír, de én az Arsenalnak szurkolok, Artétának szurkolok, meg annak szurkolok, hogy a 16 éves Max Domen pályára lépjen.
7: Reis Bálint.
12: Én abba bízom, hogy megszakad az a sorozat, ami 2018 óta minden évben volt, hogy csak az egyik csapat szerez gólt, tehát remélem, hogy mind a két fél betalál legalább egyszer. Nyilván budapestiként azért jó lenne, hogyha izgalmas mérkőzés lenne, és úgy emlékeznének rá az emberek, hogy na ez a budapesti bajnokok ligája döntő, ez tényleg emlékezetesre sikerült. Olyan szempontból érdekes lenne, hogyha az Arsenal nyerne, hogy amikor a sorozatot csináltuk, akkor láttam azt, hogy mindig azért azt megegyezzük, ha egy ország, vagy hát ha egy csapat először nyer bajnokok ligája döntőt, és ugye az Arsenalnak ez lenne az első, tehát akkor biztos, hogy a jövőben, ha más országok készülnek első BL döntőjükre, vagy tekintenek vissza a korábbi utolsó mérkőzésekre, akkor biztos, hogy Budapestre úgy emlékeznének vissza, mint hogy egy csapatnak az első siker helyszíne.
7: Regős László.
13: Minimális szinten, ha szurkolok valakinek, akkor inkább az Arsenalnak. Vannak Arsenalos barátaim, akiket előszeretettel lehetszelek azzal, hogy még sose nyert BL-t a csapat. Szomorú lenne, hogyha ez véget érne, de talán megérdemlik ők is ennyi várakozás után.
7: Tóth Béla.
14: Bízom azért abban, hogy az Arsenal a története során először meg tudja nyerni a bajnokok ligáját, és szerintem, ha nem is feltétlen az esélyese a londoni gárda ennek a döntőnek, de a Paris Saint-Germain ellen, hogyha valamelyik csapat eséllyel tud harcba szállni, az pont, hogy az Arsenal. Úgyhogy én azt mondom, hogy döntetlen, nem 0-0, és a végén 11-es párbajban nyer az Arsenal.
7: Szabó Bence.
15: Azt gondolom, hogy nagyon sokan amellett vannak, hogy a Paris Saint-Germain ismételten be fogja húzni majd ezt a BL győzelmet. Én sem mondanék nagyon mást. Az Arsenalnak az egész szezonját nézve nekem az az érzésem, hogy ez egy olyan csapat, ami kockás lapokon van kiszámolva, és ezt sokszor szoktam is mondani, hogy gyakorlatilag mint egy matek egyenlet az egész Arsenal így néz ki. Nos, nekem a futballban nem ez a szép, nem ezt szeretem feltétlenül, úgyhogy már csak a futball szépségére vonatkozó érzésvilágom mondatja velem azt, hogy inkább a Paris Saint-Germain fog nyerni, úgyhogy ezt várom Budapesten.
7: Jó András.
16: Hát én titkom mindig Arsenal szurkuló vagyok. Nekem a legelső mezem egy Henri mez volt, még egy régi Arsenalos mez. Az már sajnos nincs meg, és egyébként nem is lenne jó rám. Én örülnék neki, hogyha az Arsenal nyerné a bajnokok ligáját, de hát hogy milyen mérkőzésre számítok? Hát abból kiindul, hogy az Arsenalnak milyen mérkőzésé voltak idén. Nem túl sok gólos mérkőzésre számítok. A Paris Saint-Germainre a legjobb szó az űrfoci szerintem most, amit csinálnak, hiszen ugye amióta nincs ott az a nagy hármas Neymar, Messi és Mbappé, az ott egészen elképesztő, hogy mit művelnek. Ugye tavaly is láthattuk ezt. De meglátjuk, én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, nagyon izgatottan várom a döntőt, és remélem, hogy legalább több mint egy gól lesz a mérkőzésen, mert ha nem, akkor valószínűleg, hogy hosszabbításra fullad a találkozó, és szerintem akkor még egy 11-es párba is lehet.
7: Cseri és Bendegúz.
17: Egyik csapatnak sem nagyon tudok szurkolni most. Cserébe legalább nem vagyok elfogult. Azért szerintem a legtöbben azt mondják, hogy a PSG az esélyesebb, és ezt tartom is. De az Arsenal az angol bajnokságban így a vége felé megint elkezdett kicsit elfáradni. Veszélybe is került a bajnoki cím, aztán végül az meg lett. Nyilván az egy óriási motiváció nekik, meg egy óriási teher lekerült a vállukról, hogy na, mögöttünk van az angol bajnokság, igazából a fő cél megvan, és még a BL döntő is, tehát ők talán felszabadultabban tudnak kiállni, mint a PSG, de hát a PSG-nek alapból olyan a francia bajnokság, hogy azért nem nagyon kell úgy meghalniuk a pályán, mint az Arsenal játékosoknak. Úgyhogy szerintem így ez a fajta ilyen felszabadultság az mind a két csapatnál adott. Ha játéktudást nézzük, akkor nyilván ez a támadó szellemű elég összetett futballja a PSG-nek, ami az Inter ellen is bevált, az szerintem most is beválhat majd. Úgyhogy én a PSG-t tippelem győztesnek.
18: Ezt hallották a 2026. május 30-i budapesti foci bajnokok ligája döntő előtti órában a Nemzeti Sport Rádióban. Aztán elindult a 3 órás program, amelyet Katona László foglal össze. And so everything now. Oh, it's way over! Way over! It's Paris Saint-Germain on repeat. Encore! The Champions League trophy is going nowhere.
19: Címvédés bevette Budapestet a párizsi sztárcsapat. A Puskás Arénában rendezték az európai klubfutball koronázási ünnepségét, a 2025-26-os Bajnokok Ligája döntőjét. A címvédő francia Paris Saint-Germain és a története első BL győzelmére hajtó Arsenal csapott össze. Mikel Arteta és Luis Enrique taktikai párbaja azonnal a legmagasabb fordulatszámon pörgött fel. Az Arsenal nem ijedt meg a címvédőtől, és már a 6. percben sokkolta a párizsi védelmet. Egy tűpontos akció végén Kai Havertz talált be Safonov kapujába, korai előnyhöz juttatva az ágyusokat. A gól után a PSG átvette az irányítást, labdabirtoklási fölényt alakított ki, de az Arsenal fegyelmezett, mélyen meghúzott védelmi vonalán nehezen találtak rést. Az első félidőben az angolok kontrái folyamatos veszélyt jelentettek, Bukayo Saka révén többször is közel jártak az előny megduplázásához. A fordulás után Luis Enrique szerkezeti módosításai beértek, A francia nyomás a 65. percben érett góllá, amikor a PSG 11-eshez jutott. A labda mögé Ousmane Dembélé állt, és maga biztosan értékesítette a 11-est, kiegyenlítve az állást. Huge moment in the final. Dembélé sends rather away, and the champions are on terms. He didn't score in last year's final. He thought he'd better do something about that. A rendes játékidő utolsó negyed órájában mindkét menedzser igyekezett frissíteni. Az Arsenalba érkezett többek között Viktor Gyökeres is, hogy fizikai erejével megbontsa a párizsi védelmet. A rendes játékidő végül nem hozott döntést, a hosszabbításra pedig már a PSG-nek a legfontosabb láncszeme Dembélé nélkül kellett kifutnia, akit sérülés miatt le kellett cserélni. A ráadásban az Arsenal egy komoly büntetőgyanús szituációnál reklamált Daniel Siebert játékvezetőnél, de a síp néma maradt. Mivel a 120 perc alatt nem esett újabb találat, következhetett az orosz rulett. A játékosok lába jó rész nem remegett meg a 11-es párbajban, viszont a második körben a londoni Ezé, majd a párizsi Nuno Mendes is hibázott. Beraldo az 5. körben belőtte a 11-est, Gabriel azonban hibázott, fölévágta a labdát, ami azt jelentette, hogy a PSG 4-3-ra megnyerte a büntető párbajt, és magasba emelhette a kupát. A találkozó után a főszereplők is nyilatkoztak, Doué a 11-esét belőtte, majd elmondta a véleményét.
20: We are so, so proud tonight, so happy.
21: Annyira, de annyira büszkék vagyunk ma este. Boldogok és hálásak vagyunk. Kemény meccset játszottunk egy kiváló csapattal. Gratulálunk nekik is, mert remek idény futottak. De most ünnepelünk csapatként és családként is, mert megérdemeljük. Ez őrület, őrület. Először kiélvezzük a sikert, majd jön a munka és az újabb munka. Még többet szeretnénk elérni. Fiatalok és becsvágyóak vagyunk, szóval a következő idényben újra nekivágunk.
19: A csapatkapitány Marquinhos gondolatai.
22: Van egy edzőnk, aki folyamatosan arra ösztönöz minket, hogy menjünk előre. Már az első naptól kezdve, amikor visszatértünk az előző nyáron a szabadságról, erről a trófeáról beszélt. És azt mondta nekünk, hogy egyet megnyerni is elég nehéz, de kettőt nyerni még nehezebb. Ha címet akarunk védeni, még keményebben kell dolgoznunk. Vannak nagyon fiatal játékosaink, akik még évekig nagy dolgokat érhetnek el ezzel a klubbal. Ismét megmutattuk, mire vagyunk képesek. Megmutattuk ennek a keretnek az erejét. A Paris Saint-Germain tényleg megérdemli, hogy a legmagasabb szinten legyen, tényleg megérdemli, hogy ott legyen a csúcson.
19: A georgiai hős Hvicsa Kvaratskhelia következik.
23: Az első 5 percben gólt kaptunk, de visszajöttünk. Nem törtünk meg, tovább tudtunk összpontosítani. Luis Enrique hihetetlen edző, mindig pozitív marad, és nagyon büszke vagyok, hogy az ő csapatában játszhatok. Köszönöm neki is ezt a győzelmet.
19: Londoni oldalról Declan Rice nyilatkozik.
23: Megsemmisítő 11-esekkel elbukni a Bajnokok Ligája döntőjét. Hihetetlen idén futottunk, ez volt a 63. meccsünk. Mindent beleadtunk, de a 11-es párbaj már olyan, mint a lottó. Néha még a legjobb csapatok is elbuknak ezen. Együtt nyerünk és veszítünk. Nagyon büszke vagyok a csapattársaimra.
19: Ez volt az első alkalom, hogy a Puskás Aréna adott otthont Bajnokok Ligája döntőjének. A magyar főváros hibátlanul vizsgázott házigazdaként, a Hősök terén rendezett UEFA Champions Festival és a Papp László sportarénában tartott legendák tornája is hatalmas sikert aratott. A Paris Saint-Germain a Real Madrid után a második olyan klub lett, amely képes volt megvédeni a címét a Bajnokok Ligájában. A tavalyi Internazionale elleni 5-0-ás gála után ez a mostani siker sokkal keményebb munka gyümölcse volt. Az Arsenal átka folytatódik, az ájusoknak továbbra sem sikerül felülniük Európa trónjára. Legutóbb 2006-ban játszottak döntőt, akkor a Barcelona ellen buktak el, és 20 évvel később 2026-ban ismét meg kellett elégedniük az ezüstéremmel. Ráadásul a lehető legfájdalmasabb módon, 11-es rúgások után. Kovács Kálmán, a magyar válogatott egykori támadója, Franciaországban az Auxerre és a Valenciennes csatára is volt. Ráadásul a szombati mérkőzésen a helyszínen is ott volt. Szabó Bence interjúja.
24: Nekem nagyon nagy élmény volt, mert először önkéntesként voltam a mérkőzés előtt a gyepen, és pont a Paris Saint-Germain trappóját kellett lobogtatnom, és egy tök jó érzés volt, hogy ennek a mérkőzésnek a részese lehettem így, és utána az első negyed óra után fölmehettünk megnézni a mérkőzést. Érdekes volt, mert a Paris Saint-Germain szurkolók közé mentem, és két embert megkérdeztem, hogy hogy esett az első gól, mert nem láttam, és mind a kettő csak angolul beszélt, úgyhogy vagy megváltozott a Franciaországban a nyelvjárás, vagy annyi külföldi kísért el a Paris Saint-Germain-t is, tehát most már nemzetközi csapat lett. Nagyon nagy élmény volt, mert mondjuk a szünetben láttam egy Ödegaard nevezetű mezben egy hölgyet kislattyogni a mozdóba, mert szegénynek volt valami térműtétje, és mankóval ment, és a kutya nem szólt hozzá, senki nem bántotta, nagyon jól megnézte a Paris Saint-Germain szektorba a mérkőzést, és a végén, mivel a Paris Saint-Germain oldalára rúgták a 11-eseket, ezért nagyon sok Arsenal szurkoló átjött, mert hogy közelebb legyen a kapuhoz, és jobban lássa, és teljesen jól el voltak a szurkolók. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz később esetleg balhé, de a stadionban biztos, hogy nagyon jó hangulat volt, és mindenki egy futballünnepet élt végig. Én azt gondolom, hogy játékosok nagyon-nagyon elfáradtak. Amikor a Vitinját lecserélték, akkor a Paris Saint-Germain támadó játéka egy kicsit meghalt, és onnantól kezdve már ilyen passzív labdaadogatásba ment át. Ott már nem volt bennük a gól, és az Arsenal viszont arra blazírozott, hogy egyet talál, és nem fog gólt kapni. Hát kapott egyet 11-esből, és így 11-esek döntöttek a végén. Hát ez meg Lutrit, nagyon sajnáltam mindenkit, aki kihagyta. Látszott azokon a játékosokon, akik berúgták, hogy mekkora felelősség, vagy mekkora súly esett le a vállukról azzal, hogy be tudtak találni a kapuba. Szinte nagyobb öröm volt, mint egy rendes mérkőzésen szerzett gólnál. És ez mutatta, hogy nagyon nagy feszültség volt ebben a mérkőzésben.
0: Ezt a döntőt, győzelmet a párizsiak jobban megérdemelték?
24: Igen is, meg nem is. A labdabirtoklás, igen, azt láttam, hogy 72-28, tehát hogy többet volt a párizsiaknál a labda, de a végén a Párizs teljesen elkészült az erejével. Tehát én azt éreztem, hogy ott esetleg egy kontrából megugorhat. Nekem az volt a meglepetés, hogy mindenki azt mondta, hogy az Arsenal kerete mélyebb, és tényleg a padról többet tudtak hozzátenni a játékhoz. Barkolának volt két elfutása, de azon kívül annyi ereje volt körülbelül, mint nekem a lelátón, tehát hogy átsorgott végig. Én sajnáltam, hogy nem kezdő, de most már egyetértek az edzővel, hogy miért nem tetszik a kezdőcsapatban, hanem 90 perces játékos. Nekem a tévén keresztül nem ez jött le, de így élőben látni érdekes volt és tanulságos.
0: Amióta a Bajnokok Ligájának hívják ezt a sorozatot, egyedül a Real Madrid volt az a csapat, amelyik duplázni tudott, ugye ők tripláztak is. Igen. Igen, és ugye a Paris Saint-Germain most a következő együttes, amely erre képes volt. Szerinted mennyire lesz ez egy ikonikus csapat, hogyha majd évek múlva visszatekintünk, illetve mennyire van benne az a levegőben, hogy a következő éveket meghatározza majd a Paris Saint-Germain, mert ugye nagyon fiatalok ezek a játékosok.
24: Igen, és azt gondolom, hogy a francia foci azért nagyon tartalmas, és nagyon sok jó játékos van, és a Paris Saint-Germain ebből a francia fociból is kimagaslik. Tehát, hogy, de érdekes volt nekem az, hogy az idegen légiósok mezei voltak inkább a lelátón. Tehát, hogy ez meglepett, hogy kevés francia játékosnak a mezével találkoztam a lelátón. Meglepően sok külföldi volt. Amikor én Franciaországban játszottam, akkor sokkal sovinisztábbnak éreztem a francia népet. Most már azért változott, úgyhogy nemzetközi. Akkor is mi azt mondtuk mindig, hogy az elefántcsontpartiak és a gyarmatokról érkezők azok bevándorlók és külföldiek, ők viszont saját nemzet egyik tagjának tartották őket, tehát ők ezzel véletlenül se foglalkoztak. De érdekes egy kicsit, hogy változik a francia mentalitás is.
18: Francia győzelemmel ért véget a 2026-os budapesti foci majális, majd a francia szurkolók honfitársaiknak adták át a szállodai szobájukat, az angol fővárosból jött drukkerek meg a román fővárosból érkezetteknek, mert egy héttel később kézi juniálist rendeztek a magyar fővárosban. A hírek után a visszajátszás is előre lép egy hetet, és a női kézilabda bajnokok ligája budapesti 4-es döntőjével foglalkozik.
6: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
6: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
6: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.

0: Anglia nyerte az L csoport rangadóját a foci VB-n. Drogdillereket fogtak el Dunaújvárosban és környékén. Marad a meleg nyári idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
1: Sporthírek.
0: Anglia 4-2-re legyőzte Horvátországot a labdarúgó világbajnokságon. A dallasi mérkőzésen a szigetországiak támadója Harry Kane kétszer is eredményes volt. Az L csoport másik találkozóját Torontóban rendezték, ahol Gána egy 95. percben szerzett góllal 1-0-ra nyert Panama ellen Houstonban. Portugália és a Kongói Demokratikus Köztársaság 1-1-es döntetlent játszott egymással. Cristiano Ronaldo 6. világbajnokságán is pályára lépett. A K jelű 4-es másik mérkőzésén Üzbegisztán, Kolumbia 1-3. A labdarúgó NB1-ben címvédő Eto'o FC bejelentette, hogy a mexikói Efraín Juárez lett a csapat új vezetőedzője, aki hazája válogatottjában 39-szer lépett pályára. A 38 éves mexikói 2024-ben kezdte edzői pályafutását. Dolgozott az Amerikai Egyesült Államokban, Belgiumban és Kolumbiában is. Legutóbb a mexikói Pumást irányította. A Paks a görög Panathinaikos csapatával találkozik a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének második fordulójában. A sorozat másik magyar együttese a Debrecen, a máltai Marsa

0: a legutóbbi idényben BL bronzérmes együtteshez.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: A magyar gazdaságnak kapcsolódnia kell az önvezető járművek, a drónok és a robotok technológiájához, mert az egyre nagyobb szerepet kap a mindennapokban. Erről beszélt a tudományos és technológiai miniszter, miután ellátogatott a Zalazón tesztpályára. Tanács Zoltán közösségi oldalán azt írta, a Zalazón Magyarország egyik legfontosabb kutatási és innovációs központja. Világszínvonalú infrastruktúrája, vonzó fejlesztési helyszín, vállalatoknak, kutatóintézeteknek és egyetemeknek. A kormány célja, hogy az itt születő innovációkat sikerre vigye, mielőbb hasznosuljanak a gazdaságban, erősítve a magas hozzáadott értékű kutatásfejlesztést és gyártást, tette hozzá a tárcavezető. Kormányzati egyeztetést sürget a közlekedési dolgozói érdekképviselet az ágazat jövőjéről. A miniszterelnökhöz címzett levelükben azt írják, korkedvezményes nyugdíjazásról, a munkatörvénykönyvének felülvizsgálatáról, a közlekedési dolgozók erősebb védelméről, valamint a sztrájkjog szabályozásáról tárgyalnának az illetékes döntéshozókkal. A közlekedési dolgozók Magyarországi Uniója azt szeretné, ha javulna a dolgozók megbecsülése, és megteremtenék a biztonságos munkavégzés feltételeit. Drogdílereket fogtak el Dunaújvárosban és környékén. A rendőrök csaknem egy évnyi nyomozás után csaptak le a társaságra, 7 embert állítottak elő. Köztük volt egy férfi és a felesége is. A baracsai házaspár jellemzően amfetamin tartalmazó kábítószert egy kulcsi embertől szerezte be. A keddi akcióban nagyobb mennyiségű készpénzt, ékszereket, mobiltelefonokat, valamint egy gépjárművet is lefoglaltak a rendőrök. Kigyulladt roller okozott tüzet egy családi házban, Pétervásárán. Bár a jármű nem volt töltőre csatlakoztatva, feltehetően a zárlatos aksia miatt keletkezett a tűz, ami a bútorokra is átterjedt. A tűzoltók gyorsan eloltották a lángokat, senki sem sérült meg.
1: Közlekedés.
0: Dolgoznak az M7-esen Budapest felé, a 60-as Székesfehérvár dél csomóponttól az 58-as kilométerig lezárták a belső és a középső sávot. Torlódik a forgalom, ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Országszerte sok napsütésre számíthatunk, elszórtan gomoly felhőkkel. Ezekből főként az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek futózáporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad, délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 2026. május 30-án Budapesten rendezték a 71. labdarúgó BEC BL döntőt, amely után egy francia csapat, a PSG ünnepelhetett. Majd a hazautazó párizsi szurkolók helyére Brestből és Metzből jöttek honfitársaik, és azok is abban reménykedtek, hogy a PSG fanatikusokhoz hasonlóan ők is Bajnokok Ligája diadal után bulizhatnak Budapesten. A két francia gárda mellett a győri és egy bukaresti szerepelt még a négyes döntőben, és az első meccset a két magyar játékost is soraiban tudó Metz vívta a bukaresti Csesemével 2026. június 6-án szombaton délután.
2: Ugyanis az első találkozón sem a Cseszeme, sem pedig a Metz nem tudta idén megnyerni nemzeti bajnokságát, sőt a Cseszeme Bukarest a kupát is elbukta, ellentétben a Metzen, ami azt azért behúzta.
3: Albertnek jó az előkészítés, tovább viszi a labdát, leüti, és nem volt kontakt. Bele is ért, talán Eriksson igen, kapu fölé tolta a labdát, úgyhogy 9-7-nél támadhat a Bukarest, amikor megkezdik a 20. perc, és jön vissza Omoregi a pályára. Jakovics pedig leült, és akkor Maslova, Omoregi, Annemattehansen a labda útja. Omoregi Pintával beszélget valamit, rendezi ott a falban, Pintát pedig bukti őrzi ott bent. Borg egy pillanatra föllép, de aztán visszamegy. Maslova messziről lövi át, ez két kézzel húzta le Bunze, ez nagyon fölösleges lövés volt. Így Kolé Valentini elő, pedig kap egy indítást, és azonnal belövi. 10-7-re vezet a Metz a Bukarest ellen, ez szerintem hiba volt.
2: Hát ez életveszélyes egyébként a Metz ellen, ha Bunzen két kézre tudja fogni a labdát, mert üres kapunál belövi. Egyébként a világ egyik legjobban indító kapusa.
3: 43 másodperc van még hátra az első félidőből. És akkor most adnak engedélyt a dánok. Folytatódhat a mérkőzés. Axler és Albeck ezúttal most középen indítja el a támadást. Bukti feljön a falból, és már is visszamegy Gaukovics mellé. Albeck menne föl lőni, de leszette. Brunovic nagyon szépen őt a levegőből. Szere Bukti elvégzi a szabaddobást. Albeck befut Kloé Valentini a balszéről. Micsoda meglátás volt ez Albecktől, és jár a 7 méteres. Jár a 2 perc, Gyuri.
4: Lökték hátulról, akkor ez 2 perc 7 méteres. Nyilván ekkora lendületnél egy kicsi kontakt is igen sérülésveszélyes tud lenni.
2: Meg én azt láttam, amit az alapfonal játékvezető mutatott, hogy belenyúltak az arcába Kloé Valentininek, és ezért esett hátra a feje egyébként lövés közben.
4: Előfordulhat, én innen ezt nem láttam.
3: És Bukti az, aki a 7 méteres elvézi. Moreszki a kapuban ezúttal, Eriksson cserélte, váltotta. És egy pillanatra jó döntésnek tűnhetett, de nem az, mert ő Bukti belőtte a kapuba a labdát. 17-13-ra vezet a Metz a Bukarest ellen. Az utolsó 5 másodperc zajlik most a pályán. Annemattehansen még 4 másodperc van hátra. Ösztegor a szélről nem tud bemenni, mert ő veszem meg Kloé Valentini. Bunzen pedig úgy látja, hogy kint állt a kapuból Moreszki, de előtte a labdát. És ez az első félidő végeredmény, tehát Metz Bukarest 17-13.
2: Igen, közben pedig Bunzen, aki szintén Odenzében folytatja a pályafutását, véd egyet. Hát hogy mondjam, azért nagyon sok mindent köszönhetnek ezen a találkozón a svédnek, Bunzennek a franciák. Tehát a jövő évben sem lesznek azért jó kapus nélkül a franciák, mert hát pont ez a Moreszki, aki most a Csesseme kapujában van, fogja őket erősíteni. Engombele, most ő van fent Axner helyett, Granvóval, és be is játsza már, mint Engombele, nagyon magasról Buktitnak, úgyhogy 23-18, és még 17 perc van hátra a találkozóból. Ha Majonád nem gondolja túl lesz az egészet, akkor bizony meg lehet a továbbjutás. Maslova átlövése még betalál, 32-26, és nem véletlen, hogy nagyon-nagyon ünnepel a tábor, nagyon ünnepel a Metzi szurkoló sereg. 6-700-an lehetnek, soha ennyien nem voltak még itt. És az ötödik próbálkozása bejutnak a Bajnokok Ligája a négyes döntőjének. Nagy döntőjébe talán lehet így mondani. Közben
5: visszatért megint egy pillanatra, megint elment a vonal. 40 másodperc van még hátra a találkozóból. Vámos Petra próbálkozik Anamette Hansennel szemben. Azt mondja Hansen, hogy két indulás volt Vámos Petránál, de hát én azt gondolom, hogy fél perccel a vége előtt 6 gólos hátránynál ez gyakorlatilag már csak egy ilyen pánikreakció a román csapat részéről. Grampo, Borg, Granier lép fel a labdáért, ő kapja meg. Lentről lő Granvo, lent véd egy nagyot Moreski, 15 másodperc, 6 gól, egy rossz labda Omoregitől Brunovic felé, de mondhatjuk, hogy ez egy bravúros védekezés volt. A román együtt, vagy a Meci együttestől Brunovic még befordul, belövi, 32-27, és itt a vége Brunovic góljával. Azaz elmondhatjuk, hogy először a története során a Metz bejutott a Bajnokok Ligája 4-es döntőjének fődöntőjére, és ő várja ellenfelét, amely majd az Eto-Brest mérkőzésről kerül oda.
1: 2026. 6.-6. délután tehát kiderült, hogy lesz két magyar játékos, Albek Anna és Vámos Petra a női kézilabda bajnokok ligája döntőjében. A későbbi meccs tétje az volt, hogy lesz-e másik kettő is. Ugyanis a Győr pont annyi magyar kézist, Szemerei Zsófit és Fodor Csengét nevezett a négyes döntőre, mint a Metz. És a Brest Bretagne-nyal játszott a győri alakulat. Nem akármilyen találkozó volt.
2: Itt pedig a bajnoki ág, a francia bajnok Brest, illetve a magyar bajnok győri Audi Eto ellen. És hát ha azt mondtam, hogy 3/4 ház volt az előző mérkőzésen, azért most már közel telt ház és óriási hangulatra számíthatunk itt. Hogy aztán majd kijut be a döntőbe, és ki lesz a Metz ellenfele, az nem sokára kiderül. Az már biztosnak tűnik, hogy Szemerei Zsófival kezd a csapatban az Eto, az pedig egészen biztos, hogy ezen a hétvégén Per Johansson nem számíthat a holland balszélsőre, Bofan Weteringre. Jahirjeva hagyja ki az ígyszert, úgyhogy akár át is veheti a vezetést az Eto. Christiansen megy, és Christiansen góljával már vezet az Eto. 3,5 percig nem talált be az Eto, 20 másodperc elteltével 3 gólt.
6: Így bizony, így
2: most bizony. Viszont beviszi, és fel, mekkorát véd Szemerei! Ez egy gyönyörű védés volt, Csimánga vitte be balról, Szemerei pedig a hosszúra a leadott lövést lefigyelte, és nem csak lefigyelte, hanem meg is fogta.
6: Megállt 10 lőtt gólnál az Eto, a sorozatban a 4.-5. győri támadás, ami nem góllal végződik, vagy technikai hiba, vagy rontott lövés, a 10-7 után picit megakadt a győri gépezet. Gyuri, mi az oka ennek?
4: Nem tudnak olyan területet nyerni, tehát továbbra is rendezett védelem, ha rendezi a védelmét a Brest, akkor jól működnek 3-as, 4-es pozíció, mekkora labdát kap Ondono Vahirjevától, egyenlít a Brest.
6: A harmadik gólja a Bresti beállónak, 10-10, tehát akkor, amikor kereken 20 perc telik el a mérkőzésből, Per Johansson egyelőre még nem érzi úgy, hogy időt kellene kérnie, vagy hozzá szeretne szólni a látottakhoz.
2: Össze-vissza pattogott ott a labda a kezek között, és ebből megint a Brestiek jöttek ki jobban, de De Paula már zicserbe viszi be, és lövi is be. A De Paula egészen elképesztően gyors, és ott maradt, kapott egy óriásit, vagy pedig rosszul esett rá a könyökére.
4: Szerintem az esésnél lehetett, rosszul fogott a lagy, de talán az is, ha megkapjuk a képet az ismétléskor, akkor jobb, okosabbak leszünk, de gyönyörűen csinálta a cselt újra a brazil légiós.
6: Igen, hát ezt nagyon-nagyon érzi, meg ezt elképesztően jól is csinálja. Lesz videózás, kijön a két bosnyák játékvezető, úgyhogy itt az ítélet súlya lesz a kérdés, hogy egy szimpla 2 perc elég lesz, vagy sem.
2: Piros lapon.
6: Piros lap Ondonónak! A szép! Úgy ítélték meg, hogy ez az ütés akkor, ami fejre ment, ez piros lapot ér. Bruno De Paula, és itt is lesz egy videózás, és könnyen lehet, hogy De Paula számára is véget ér a mérkőzés. Nagyon csúnyán arcra ütött, nem volt szándékos, hogy azt próbálja magyarázni, de nem szándékos volt, viszont borzasztó látványos volt. Pont egy vonalban ülünk az egész történettel, ez De Paula is tudja, hogy a 2 perc a minimum, de hogyha Ondonónál meghúzták a pirosat, szerintem ez itt nem lesz kérdés, a következetesek.
4: Sajnos biztos vagyok benne, hogy piros lap lesz, mert a 2 estet egymás mellé rakjuk, ez még durvábbnak tűnik. Nem volt szándékos egyébként, szerintem labdára akart ő menni.
2: Sőt, szerintem el is érte a labdát, csak aztán túlment a keze, mindjárt kiderül.
6: Number 10, a 10-es játékos piros lap.
2: Igen.
6: Így van, eltalálta a fejét, úgyhogy Bruno de Paula számára véget ér az elődöntő. Következetesek, és egyébként jó, ha ott meghúzták Kondoló esetében a pirosat, akkor itt ez még látványosabb is volt, nem nagyon volt ez kérdés egyébként. Úgyhogy, na, hát akkor jó üzletet kötöttünk meg, aztán mégse kötöttünk jó üzletet, másodpercek alatt tudott változni a forgatókönyv. Majd csak 6 perc van hátra, 5 perc, 57 másodperc az első félidőből. Kettővel vezet a Győr, 3 kiállítás is fönn a táblán. Ott tartunk 30 perc játék után, hogy Győr-Brest 17-16 volt egyszer, amikor 3-mal vezetett az Audi Eto a Brest ellen, viszont ugye a félidőben csak egy az előny, egy nagyon rövid összegzés Marosán Győrtől.
4: A kapus teljesítményben tapasztalható deficit, illetve a védekezésnek nem megfelelő feszessége vezet oda, hogy a Győr nem tudott tetemesebb előnyt kialakítani a félidőre. Szoros második félidőre számíthatunk.
2: Brejsztől kapja tőle. És odaadja a labdát Anika Lutnak, megszerezheti a vezetést a Breszti együttes, és meg is szerzi sajnos. 25-24 a Brestnek Lott labdaszerzésével, valóban talán a mérkőzés legjobb, közben pedig már 25-25 és Dülfer talált be méghozzá Hauser passza után, de az biztos, hogy valamit most már ott a védekezéssel kezdeni kell, és támadásban pedig nem lehet eladni a labdát, nem lehet ilyet csinálni, mert azt pillanatok alatt ki fogja használni a francia együttes.
6: Hauser, Hofden! Új, milyen hidegvérrel emíli Hofden az ejtés a kapufa segítségével. Na, megvan az egy, és akkor most egy jó védekezés, mert hogy még 1-23-ig tart a breszti kiállítás, és kell még egy gól.
2: 6-6 ellen, de beállós nélkül, mert hogy gyakorlatilag a klasszik beállókat kipontozták már a játékvezetők, a győriek, mindegy, hogy mondjuk Lokandi, ott végre egy jó összezárás Dülfertől, illetve Christiansentől, szabad dobás a franciáknak, Vyahirjeva, Mero, megint Mero, Lott, hát nem hiszem el, és megfogja Sacco, megvan az első védése, de nagyon kellett, és akkor most, ahogy itt német Kornél is mutatja mellettem, nem kell feleslegesen rohani, 8 perc van hátra, az ember előnyből pedig még 40 másodperc.
6: Hölgyeim és uraim, jön a mérkőzés utolsó perce, döntetlen állásnál, Jürgensen bejátszás, gól! Második gólja, vezet a Győr, akkor, amikor 47 másodperccel a vége előtt termel időt kér.
2: Egyébként 7-6-oznak a franciák, tehát üres a kapu. Lott, Maro, Lott, passzív is. Jahirjeva, rossz a beátszás, és megszerzi Dülfer, és Bajnokok Ligája döntős az Eto. Egy elképesztő dráma végén. Egy elképesztő mérkőzésen, védekezés nélkül, gyakorlatilag igazi komoly kapus teljesítmény nélkül, de Brest-Bretagne Győri Audi Eto 30-31. A találkozót a brestiek kezdték jobban, de már ekkor látszott, hogy egyik csapatnak sem erőssége, sem a védekezés, sem a kapus teljesítmény ezen a mérkőzésen. A szünetben a franciáknál 4, a győrieknél mindössze 1 védés volt a statisztikában, de az első félidőben gyakorlatilag 4-3-as francia vezetés után végig az Eto vezetett. 10-7-re is vezettek a győriek, elsősorban Dion Hauser gólparádéjának köszönhetően. Aztán azért egyből visszajöttek a franciák, mivel 10-7-nél tervel időt kért, így aztán ez bejött. És elsősorban Vyahirjeva gólpasszaiból tudtak gazdálkodni, egyébként végül 7 gólig jutott, de a mezőny egyik legjobbja a német Anika Lott volt, akivel egész egyszerűen nem tudtak mit kezdeni a győriek. Így aztán a szünetben gólparádé volt, hiszen 17-16-ra vezetett az Eto a szünet után, pedig ugyan a győriek kezdtek jobban támadásban, sokáig 1-2 gól volt a különbség, de aztán 23-23-nál a Brest utolérte a győrieket. Védés továbbra sem nagyon volt, bár Szemerei megfogta végül is Vyahirjev a 7 méteresét, de aztán az utolsó 10 percre visszacserélte Szakót per Johansson, és talán ez döntőnek bizonyult, mert Szakónak volt 2 védése, és mintha a védekedés is a vége felé kicsit jobban összeállt volna. Azt el kell mondani, hogy a franciáktól a mérkőzés elején Ondonót, és a győriektől pedig Depaulát állították ki piros lapra arcraütésért. A második félidő közepén pedig az egykori győri, ma már Brest játékos Brock, vagy éppen újkori nevén Petraki, szintén a kiállítás sorsára jutott a harmadik piros lapja miatt, és ez lehet, hogy döntőnek bizonyult, mert beállós nélkül volt kénytelen játszani a Bresti együttes, és ennek talán ennek is köszönhetően a győriek összekapták magukat védekezésben. Tulajdonképpen Vyahirjeva és Lott ellen is az utolsó percekben sikerült a védekezés, több labdaszerzés, illetve az egész mérkőzésen nagyon-nagyon gyengén játszó Jürgensen góljával egyenlíteni tudott az Eto, majd ő adott gólpaszt Dünfernek, aki belőtte a beállós pozíciójából, és így 31-30-ra nyert a címvédő, és így továbbra is él a reménye a győrieknek az idei triplázásra, illetve egy másik triplázásra, hiszen 24 és 25 után akár harmadszor zsinórban megnyerheti a Bajnokok Ligáját az Eto. Még egyszer tehát a végeredmény, Brest-Bretagne Győri Audi Eto 30-31.
1: Tehát a két Bajnokok Ligája elődöntő után Metzhandból Csesszembe Bukurest 32-27, illetve Győri Audi Eto KC Brest-Bretagne 31-30. Így aztán 2026. június 7-én előbb Brest-Bretagne Csesszeme bukuresti bronzmeccset vívtak, majd jött 8 napon belül a második népszerű sportban is a budapesti Bajnokok Ligája döntő. A Győrben és a Metzben is 2-2 magyar játékossal.
2: A 8. BL sikerhez nem a kínai, hanem a francia nagyfalat kell megmásznia a Győrnek, és gyakorlatilag most már az Eto a felénél tart, hiszen tegnap legyőzte a Brest együttesét. Hogy aztán az alja vagy a teteje ennek a nagyfalnak a meredekebb, az a következő, mint egy másfél órában ki fog derülni.
7: Az alapokat ehhez a falhoz a Metz nevű együttes adja. Az a csapat, amely történelmi sikerre készül. Nagyon reméljük, hogy csak készül. A franciák ugyanis soha, de soha nem nyerték meg még a legrangosabb európai kupasorozatot, a Bajnokok Ligáját.
2: Lagerquist most kerül vissza a helyére, és a Stanko lefordul Engombeléről, a bejátszása viszont nem jó Lagerquistnek, de volt vele szemben egy szabálytalanság, gyorsan mondjuk el a játékvezetőket, reméljük először és utoljára Szerbiából két hölgy, Vanya Antic és Jelena Jakovlevic fújja ezt a találkozót. Depaula, Stanko, jön a helycsere, középre megy Depaula, akire nagyon figyel Granvo, aztán ott egy egyegyezés,
8: alulról fölfelé a görbitanítása, 3-1 az Etónak, és ott egy gól, sajnos Valentini befutott, pillanatokon belül kapott gól után is rohan, mert azért ez nem véletlen.
2: Egyelőre 2-2 a kapusok védése, csak hogy ugye ha Bunzen 12-ből, Szakó meg 10-ből. Depaula kapja a labdát, beviszi szinte szélről, aztán egy Zunder! Hát azt gondolom, hogy Bruna Depaula nagyon felpaprikázódott a tegnapi piros lap miatt, és Szakó véd, de hát így van. Egyébként ez 7 méteres, mert belül futott át Hagman, ráadásul, ha jól látom, akkor lökés miatt még ki is állítják Dion Hauser-t. Ez nem volt egy jó üzlet, de a lényeg, hogy Szakó ebbe is belenyúlt, megfogta, tehát nem egyből gól lett. Tehát jön a 7 méteres, és lehet, hogy ebből gól lesz, de Szakónak tényleg minden védés jól jön.
4: Gól nem lesz belőle, mert ezt is megfogja Szakó. Egyébként a lassítást néztem most, és a Metzivel találkozott. Tehát nem a Győri nyúlt hozzá, rossz játékvezető ítélet volt.
7: Odor Csenge meg menetrend szerint érkezik, vannak ilyen figurák, amikor ember hátrányban a Győr, hogy ő bejön középre, aztán visszamegy a helyére, most is ez történik. Depaula! Térül, fordul, jobbra, balra lő egy gólgyors középkezdésből, Szádi válaszol, hát nem lesz egy gól szegény mérkőzés, azt már egyelőre biztosnak tűnik. 16 perc alatt ez a 23. találat, addig, amíg viszont a Győrnél van több, már pedig most jelen pillanatban több van az Etónál, 12-11, ahogy is az eredményjelzőn, addig hiba egy szál se.
2: Fodor Csenge kap pihenőt, és Elver most a szélre jön az Etónál. Mondhatjuk, hogy ez egy ilyen három irányítós játék, Depaulával, Stankóval, Bruno-val és Elverrel. Na meg Hauser is ott van már a pályán, Dülfer beállóban, Hagman pedig a túlszélen, ahogy a kezdő Sipsónál is volt. Stanko megpróbálja Zadit. Belemenést fújnak ezért, hát, vagy pedig lépéshibát. Valentini indul, Granjének át a túloldalra, és Sako az Itzert megfogja! Sako az Itzert megfogja, ez most nem szélről volt, hanem középről, lehet, hogy ez is megzavarta Granjét.
7: És integet a győri szurkolóknak, Hatadu Sako, nem is tudom melyik csapatása fogalmazott így, de hogyha a háta belemászik az ember fejébe, onnan nem lehet kiverni. Hát most jelenleg a belemászás különböző fázisaiban még az elején tart, de nagy lendülettel mászik. Hauser meg nagy lendülettel jön, és Zádiék alig bírják megállítani bent középen, de sikerül, így a középre tartó lövést hiába védi Bunzen, szabadobás a győrieknek. Stanko Elverhez le a szélre. Aztán most már De Paul a középen. Elver, Stanko felé ment volna a labda balátlövőbe. Ez egy pontatlan átadás. 17 perc, 45 másodperc telik el a Bajnokok Ligája döntőjéből. Az egyenlítésért jön Buktit, és jön az egyenlítés. 29.00-nál nem állítják meg az órát törlés miatt, hanem gyors pályatakarítás, és akkor mehetünk tovább. De Paula! Egy kritikus helyzetben elengedett lövés De Paulától. Novotnál sajnos kezdik fölhozni a győri játékosok. Van hátra 40 másodperc az első félidőből. Annyira bejött a meszleg ez a 7-6, hogy maradnak is a 7-6-nál.
2: Így van, hát meg kéne próbálni labdát szerezni, és ki használni ezt az üres kaput, mert azért Novotna messze nem olyan gyors, mint Bunzen, azt hiszem, hogy talán akkor finoman fogalmaztam. Borg vámos belemegy ott a darálóba, megfogja őt Dülfer, kap egy szabad dobást a Metzi együttes, 17 másodperc van még hátra. Borg, Axner, lövessük meg, Axnert kéne meglövetni, ott ő meg belemegy Breistőbe, Breistő egy kicsit ragaszkodik hozzá, 8 másodperc van még hátra. Borg a bejátszás megtalálja Buktitot és belövi a 9. gólja, és ezzel a találkozón 18-17-re vezet a Metz a szünetben. Baj nincs, de Buktitra meg kell találni, Gyuri. Én azt gondolom a megoldást, mert tényleg hihetetlen, amit előad.
4: Ez elképesztő, amilyen színvonalon kézilabdázik, és azok, de továbbra is kiemelném azt, hogy Grandview egyezik, hogy most is, ami által helyzetbe tud kerülni Buktit, azt kéne elvenni, mert a Metz elvette Bruna De Paulának a területét, nem tud úgy megérkezni, egyegyezni, és mi ezt nem tudjuk, nem jól csináltuk, nem hatékonyan védekezés, hogy Grandview-tól elvenni a területet, tehát óriási helyek vannak védekezésben, beragadunk mélységbe, amikor visszajöttek 7-6-ba, akkor is megtalálják, mert egyszerűen nem találjuk a távolságot a jól cselező játékosokkal szemben.
2: 17-18, tehát az Eto Metz BL döntő állása a szünetben. De Paula EU 1-1-ben viszont szépen ment, és tessék, itt van az a védés, amit mondtam, Bunzen pedig nagyon szépen megcsinálta az 1-1-et, ott volt a lehetőség, 26-22.
7: Na most ez sincs sehova leírva, és nem tudom, hogy bárki valaha erről tanulmányt készítette, én csak az érzéseimre tudok most hagyatkozni. De az, hogy az első félidő vége előtt 2 másodperccel tudott gólt szerezni Buktit, és azzal vezetett a Metz először, az olyan lélektani fölénybe hozta őket, hogy egyébként tehát elképesztő ütemben vagy iramban mennek. Most éppen volt egy rossz bejátszás Buktit felé, de Paula viszont elhagyja a labdát. Miért nem kér időt Per Johansson? Mire vár? 17 perc van hátra a döntőből, 4-jel megy a Metz, és egyszerűen vár, és vár, és vár az Eto svéd mestere. Csak szabad dobás. Nagyon nagyot küzdött Dál, és akkor jön megint a 7-6 elleni játék, jön Stanko. Stanko megy be a falba azonnal. Stanko kap labdát, Stanko ejtése! Jasa Stanko! Az 5. gólja!
2: Hát talán mondhatjuk, hogy az Eto legjobb jegyek ezen a mérkőzésen.
4: Szákó kell a végjátékra, nekem az a megérzésem. Nem, Szemeli Zsófiának egyelőre még nincs az aurája, az a karizmája, ami egy ilyen végjátékban az kell, hogy megforduljon az eredmény.
7: Majonád időt kér, Szákó megveszi le a melegítő felsőjét, mert hogy mászta bele a meciek arcába. Hauser kezében a labda, Hauser bejátszása, megvan a gyors gól, ide már ideáll, neki is van már gólja a BL döntőben. 2 perc van hátra, a hátrány 2 gól.
2: És most aztán nem rohan, természetesen a Metz, és 1 perc, 40 másodperc. Most már labdát kell szerezni, ki is megy a győri fal, szinte 9 méteren mindenki. Borg, Axner, Vámos, érdekes, hogy nincsen Grambo a pályán, Borg. Opp, az egy lépési gyanús volt, Vámos, Borg lecsúszik Hauserről, és megfogja Szakó, megfogja Axner lövését, zicserét, és akár egy gólra jöhet fel az Eto, de gyors gól kell. Jörgensen, megint 7-6-ozik az Eto, Stanko miért jön le, hogy visszamenjen Szakó, ja értem. Akkor nincs 7-6, csak Szakó azért jött, hogy minél előbb lehessen cserélni, de áll minél előbb jöhessen. Jörgensen, De Paula, Hauser, De Paula, hát nem lehet most már passzolgatni, le a szélre, Fodor nem tudja bevinni, 1 perc a hátra. Jörgensen, hát ez mi volt, hát belement, hát beletotyogott. Jörgensen jövőre lehet, hogy BL győztes csapatban fog játszani, mert a Metz gyakorlatilag 1 perccel a vége előtt, 50 másodperc a vége előtt, 2 góllal vezet, és BL győztesnek mondhatja magát. Tegyük hozzá, teljesen megérdemelten, és Jörgensen meg ott futtatja a pályafutását.
7: Kijönnek egész pályára a győriek, Valentinit adjuk föl, Szakó védi ugyan az ígyszer, de oldalt megy ki a labda, 1/2 perc a hátralévő idő, Granier pedig nem siet sehova, extázisban a Metzi tábor, 20 másodperc van hátra itt az MVM Domban, Zádi kezében a labda, Lagerquist megállítja, Szakó még hergeli az övéit, de hát ez Muxitól egy eladott labdával együtt is lehet, hogy csak szépségtapasztra lesz jó. De Paula végigviszi, De Paulát megállítják egy szabad dobásért cserébe. Itt a vége, Kussel Véle. Sporttörténelmi pillanat az MVM Domban. Először Bajnokok Ligája győztes, a francia Metz együttese. A végeredmény Eto Metz 29-31. A címvédő szenzációsan kezdte a mérkőzést. 2, illetve 3 gólos előnyben is volt az első félidőben. Tehát nem nagyon sikerült megállítani Léna Grand volt, illetve a vele szenzációs játék kapcsolatban lévő Sara Buktitot, a franciák kiválósága, aki amúgy a Győrben folytatja majd a pályafutását. Az első félidőben 9, összességében 12 gólt szerzett ezen az összecsapáson. Pont Buktit góljával, az első félidő utolsó másodpercében szerzett találattal. Először a meccsen 18-17-nél vezettek a franciák. A második félidőben aztán olyan lefagyás jött, elsősorban a győri kispadon Per Johansson részéről, amit nagyon-nagyon nehéz lesz megindokolni, illetve megmagyarázni majd utólag, hiszen a különbség 18-18-nál még egyenlített a Győr, és 21-22-nél is mindösszesen 1 gól volt a differencia. 22-28-nál, mínusz 6-nál kért időt Per Johansson. Onnan ugyan még kapaszkodott vissza a győri csapat, de természetesen Buktittal nem sikerült mit kezdeni, meg Grandvóval sem, úgyhogy két magyar biztosan nagyon boldog itt ma az MVM Domban, Vámos Petra, illetve Albek Anna, hiszen ők a BL győztes Metz együttesében szerepelnek. Vámos 3, Albek pedig 2 gólt szerzett. Még egyszer, tehát a végeredmény egy történelmi mérkőzésen, teltház előtt az MVM Domban. Győr, Metz 29-31, története során először Bajnokok Ligája győztes, a francia Metz csapata.
1: Alig több mint 168 óra alatt két francia csapat is Bajnokok Ligája győzelmet ünnepelhetett Budapesten, a PSG fociban, a Metz női kézilabdában. Mi magyar szurkolók pedig abban reménykedhettünk, hogy ha saját hazánkban nem jött össze a Bajnokok Ligája diadal, az majd összejön egy harmadik sportban, vízilabdában, Máltán, hogy mi történt a férfi és a női vízilabda bajnokok ligája 2026-os négyes döntőjében, arról lesz szó a visszajátszás harmadik harmadában.
0: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ezt überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: S nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad június 19-től minden pénteken 22 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Nem akármilyen szűk két hete volt a magyar sportrajongóknak 2026. május 30-a és június 13-a között. A foci világbajnokság kezdete előtt 12 nappal Budapesten rendezték a történelemben először a labdarúgó bajnokok ligája döntőt, egy héttel később szintén a magyar fővárosban, mondhatni a szokásoknak megfelelően, a női kézilabda bajnokok ligája négyes döntőjét. Majd Grátisban a kézifinálé után 3 nappal Máltán kezdődött mindkét nemben a vízilabda bajnokok ligája döntője, és mindkét vízi csatában érdekelt volt a Ferencváros is. Először a hölgyek szálltak medencébe elődöntőben június 10-én, szerdán.
2: Jön előre a Fradi, válja jobb oldalt, keresztpasszal találja meg a csapattársát. Megint középen van egy szabálytalanság, talán emberelőnyt fújnak most a játékvezetők. Ki kell használni, tehát 3-0-nál már mit lehet mondani ilyenkor? Szilágyi szemben a kapuval, nem, Plevritú az, és aztán végül sikerül gólt szerezni az elsőt a mérkőzés során. Unaszonyja, talán akitől legkevésbé várta a ferencvárosi közönség, meg a magyar közönség. Szépít a Fradi, 3-1, most már fél percen belül a csapatok az első negyedben. De most már minden egyes 8 percet meg kéne nyerni a Fradinak, annak érdekében, hogy a BL döntőjébe jusson. Palacio Lindét kiállítják a játékvezetők, 7 másodperc van a támadó időből. Ha nem lövi el a Ferencváros, most éppen Leimeter kezében ellövi, kivédi a kapus, és aztán Szilágyi nem tudja bevágni. Ezt is védi. Aztán Terre Márti. 6-3 az állás, akkor, amikor eltelik egy fél idő a Ferencváros-San Andreu mérkőzésből. Jön előre a Fradi, gyorsan Szilágyi szemben a kapuval, ütik, vágják, egyelőre nem fújja a játékvezető, de nem is kell. A jobb sarokba bevágja a labdát. 7-5. Na ez nagyon kellett. De egy rossz megoldás tőlük, aminek következtében Nesmé már indíthatná akár Beatriz Ortizt, a baloldal teljesen üresen meg is kapja a labdát. Ha keresztbe teszi, akkor ott az újabb akciónak a végkifejlete, vagy éppen Plevritú a gólszerző. Ő szemben volt a kapuval 8 méterre ráadásul, és aztán pattintva kicsit beleért azért Terre Márti is, a bal sarokba vágja a labdát. Szép megoldás, egy gól közte. Szilágyi nem lövi el egy-két lóba után, majd aztán oldalra Plevritú, mégpedig Beatriz Ortiznak. Plevritú szemben a kapuval egy-két blokkoló kéz, aztán Beatriz Ortiz a bal szélen, Plevritú ellövi gól! 10-9, 5 perc, 18 másodperc van hátra a mérkőzés rendes játékidejéből. A görög a második félidőben a harmadik gólját lövi. Egy gól a különbség. Leimeter szemben a kapuval. Mindenféleképpen gólt kell lőnie a Fradinak, hogy döntetlen legyen legalább az állás. Gól! 11-11! De Fries! Szerintem egy pillanatig se volt valójában kontrollálva, amikor a labda a kezében volt, de be tudta lőni. A spanyolok kezdik, Nesmé a kapuban, és aztán megvan az első védés. A bal sarok felé próbálta lőni Palacio Linde, a csapatkapitány, de Nesmé megfogta. És ennek csak akkor van értelme, mármint értéke, inkább úgy fogalmazok, hogyha a másik oldalt majd Beatriz Ortiz bevágja a saját ötösét. Vele szemben Terre Márti, Beatriz Ortiz nem tudja belőni. Elena Ruiz Baril talán a mérkőzés legjobbja jöhet, és ő végezheti az ötöst, a bal felsőbe vágja. Nem tud hibázni a mai mérkőzésen, és így zárja a találkozót. Megint lohol az eredmény után az FTC. Plevritú lövi, bent a kapuban. Bepattintotta ráadásul, 1-1. Tehát Ariadna Ruiz Baril ellövi gól a jobb felsőbe, 2-1. Szilágyi tehát kiemelkedik, ellövi gól. Ez volt a legbiztosabb eddig. Terre Martinak nem volt sok esélye. A spanyoloktól most Williams jöhet, és a magyar csapatban pedig Kis Alexandra váltja Nesmét. Williams bedobja a bal alsóba. Mindenféleképpen be kell dobnia és be is dobta ráadásul Buri Satti. 3-3-4 kör után jön az ötödik kör, itt aki hibázik és a másik bedobja, akkor már végeredményt hirdethetünk. Anton Teát. Megfogja kis Alexandra! A jobb alsóba ment a labda, de hát kisnek az első labda érintése a mérkőzés során védést ér, és hamarosan jöhet a Fraditól egy mezőnyjátékos annak érdekében, Leimeter Dóra, talán ha jól látom, igen, hogy a BL döntőbe dobja az FTC-t. 2021 után a Dunaui várost követően legyen egy újabb lehetősége. Na most a Fradinak. Leimeter eldobja, gól! Bajnokok ligája döntős a Ferencváros. 5 méteres párbaj során egyszer vezet a Fradi az egész mérkőzésen, bár az 5 métereseknél az eléggé egy pozitív dolog. És így bejut a döntőbe, és 4-3-ra megnyeri az 5 méteres párbajt az FTC, és ezzel a párharcot is.
1: A Ferencváros női vízlabda csapata tehát 2026. június 10-én szerdán kiharcolta a jogot, hogy a Bajnokok ligája döntőjében szerepelhessen két nappal később. Egy nap múlva a Ferencváros férfi vízilabda csapata is követni akarta a hölgyeknek az útját. Ráadásul ne feledjük el, hogy a férfi pólósok az utóbbi két kiírást megnyerték a Bajnokok ligájában, vagyis címvédőként szálltak medencébe június 11-én csütörtökön.
2: Most jól védekezni kell. Ki a kötélre a labda, mégpedig most Burjánnál van a labda. Szemből jön a lövés és a gól. Megszerzi a vezetést a Barcelona a Velotto góljával, tehát a katalánoknál az előny pedig már De Toro majdnem visszatérhetett. Egy másodperc volt hátra az ember hátrányból, de nem tudott azonban már a pályára kerülni vissza a medencébe. Hát ezt megnézte, és nagyon csúnyán, hát már mint szépen az ő esetében a bal sarokba vágta a labdát Velotto. 10. gólja már a Bajnokok ligájában, ezen a mérkőzésen az első, és 1-0-ra vezet a Barcelona a Ferencváros ellen. Velottót fogja meg most éppen De Toro, de tovább tudja tenni a labdát Casabellának. Középen bent egy játékos, természetesen Jansik fogja is. A Barcelona a játékos, a távoli lövés, gól, Velotto. 3-2, akkor, amikor 6,5 másodperc maradt a nagy órán, ennyi van hátra az első negyedből. Nincs lövés, Ecsenike balkezesnél van, egyel tovább tesz, és aztán van gól, meg lövés is, Velottót nem tudja tartani egyelőre a Ferencváros. 5-3, úgyhogy Velottónak ez most már a harmadik gólja a mérkőzésen. Nem lesz gól, nem lesz ferencvárosi lehetőség, és ugyanúgy, mint a hölgyeknél, itt is a spanyol csapat vezet egy fél időnyi játék után. A férfi vízilabda Bajnokok ligája elődöntőjében egy fél időnyi játék után Barcelonita Ferencváros 6-3, ennél már csak biztos, hogy jobb lehet a második játék rész. Túl a félpályán, nincs megúszó ember egyelőre, mellette egy-két játékos, például Argyropoulos az egyik lehetőség, vagy éppen Manherz úszik inkább oldalra, és még Vári! 6-5! Hát nem játszik a másik, Vince, akkor nem ordítanék, de Wendel gólt lőtt, és még ráadásul az elsőt is, a második kísérletéből. Egy jó 15, lehet, hogy volt az 20 méter is, hogy vitte a labdát, aztán már úgy látta, hogy ott 8 méterről csak ellővi, ha nincs még előtte, ráadásul blokkoló kéz. 2 gól itt a második félidőben, Vigváritól az első, 6-5, de még mindig a Barcelonétánál az előny. Mondom, hogy Nyéki Balázs még nem kért időt a mérkőzésen, lehet, hogy nem most kell értelemszerűen azért. Manherz szemben a kapuva a gól! 7-7! Manherz második gólja. Vámosnál van középenben csak egy ember, Nagy Ákos valójában, de most már beúszott oda Fekete Gergő is. Vámos a keresztpassz után vissza, másik oldalra is benn van! Benn van! Argyropoulos 8-7, vezet a Fradi! A Fradi nem fog gólt lőni, maradt 9 gólnál. Jön a Barcelonéta előre, Aguirre indítani tud. Jó az átadása, Unai Biel nem fog lőni. Vége, vége. 5 méteres párban jön. Nem örülnek ennek a spanyolok, de még a Fradi játékosai, vezetőedzője sem, senki sem. Manherz és vele szemben Aguirre kapus. Manherz a mérkőzés során lőtt neki már 2 gólt, 8 kísérletből. Na most itt egy újabb, egy 9. a mérkőzésem. Manerc Krisztián vagy Agirre. Manerc! Vezet a Fradi. 1-0. Sanahuja bevágja. A bal felsőve 1-1-1 kört követően. Dusan Mandic, vele szemben pedig Agirre. Jön az 5 méteres kapufa. Hatossal Ecsenike. Ő dobja Fogelnek be a kapuba. Fekete Gergő jön, neki jó mérkőzése volt. Dobott 2 gólt, voltak jó megmozdulásai. Kivédi Agirre. Unai Biel gól. 3-1. A Vámos bedobja. 2-3, de a helyzet az, hogyha most bedobja a labdát a következő Barcelonéta játékos, akkor bejut a Bajnokok Ligája döntőjébe a Barcelonéta. És Vogelnek védenie kell. Jön a lövés és gól, bent van. Ferrer Valls a döntőbe dobja a Barcelonétát. 4-2-re megnyeri ugyanis az 5 méteres párbajt. A spanyol bajnok, és története során akár 12 évet követően ismét ott lehet a Bajnokok Ligája legmagasabb fokán, ami azt jelenti, hogy a döntőbe kerül.
1: Hát az egyiknek sikerült, a másiknak nem. A férfi vízilabdázók csak a bronz mérkőzésen szállottak medencébe, pedig az elmúlt 2 kiírást megnyerték. A hölgyek viszont döntőt vívhattak június 12-én, pénteken a Bajnokok Ligájában.
2: A Ferencváros életében története során először szeretne Bajnokok Ligáját nyerni, az Olimpiákhoz pedig 4. alkalommal, de erre legutóbb 4 évvel ezelőtt volt lehetősége a görög bajnoknak, a rekordbajnoknak, hogy egyáltalán odaérjen a csúcsra. A Fradinak pedig, mondom, az első alkalom. Az más kérdés, hogy majd itt milyen lehetőségei lesznek Matthijs Márk együttesének. 7 másodperc van a támadó időből, távol a kaputól az FTC, középre be, de Fries gól! 2-1! Egy aztán megvan legalább a szépítés, akkor, amikor 4 perc, 30 másodperc van hátra az első negyedből, szép passz középre be, Guris Attitól, de Fries egy kézzel megfogja, hát mondjuk 2-vel nehezen lehet, de a lényeg, hogy aztán a bal felső sarokba dobja a labdát Stamatopoulos helyett, mellett. Nagy valószínűséggel nem fog változni már az eredmény, de azért még az Olimpiákhoz megy előre, félpályáról lesz elővés, Zsakoturól nem, inkább Mirjo Kefalet, aki megteszi, hát megfogta Nesmé, az a lényeg, hogy védte. Egy negyednyi játék után Olimpiákhoz Ferencváros 4-3 a női vízilabda Bajnokok Ligája döntőjében. Keszthelyi ellövi gól! 5-4! És már elől az FTC. Plevritu gól! 6-5! Remek volt megint a letámadás abból a szempontból, hogy gyorsan indított az FTC, nem várták meg azt, hogy felálljon éppen, vagy visszazárjon az Olimpiákhoz, hanem gyorsan minél előbb előre juttatni a labdát. Plevritu, az ugye Elefteria, itt most azért hozzá kell tenni, a Fradi játékosa pedig gyorsan végrehajt. 6-5, akkor, amikor hátra van 5 perc, 21 másodperc a félidőből.
3: Olimpiákos játékosai elhalásszák előle, és még akár egy helyzet is kialakulhat, de kis remekül mozdul ki a kapujából, és elhalásza a labdát a megúszó Klejcura elől. Úgyhogy a második negyed végén Olimpiákos Ferencváros a női vízilabda bajnokok ligája döntőjében 7-5. Ponca Vivien rántotta vissza Mirjo Kefalitakit. Ez így 5 méteres tér. Az Olimpiákos is kap egy büntetőt, ahogy az első félidőben a Ferencváros is kapott, az Gulis Ati értékesítette. Bonca első személyi hibáját követően Koteini Triha fogja elvégezni az 5 méterest. Triha tehát a felső kapufáról bepattan, 8-5, ismét 3 gól az Olimpiakos előnye.
2: Talán most egy lövés nem lesz végül, úgy látszik. Leimetet tette tovább, majd aztán lent a kötélnél van Keszthelyi. Szépen megjáratja az FTC lövés. Gól! Ez már tényleg bent van. A gólszerző pedig nem más, mint Guris Atti Gréta, a harmadik gólja a mérkőzésen.
3: A labda hátul van már kis kezében, kérdés, hogy van-e megúszó játékos, Leimeter elég üresen van ott rossz készíren, és meg is kapja a balkezes játékos a labdát. Leimeternél van, ketten középen ott üresen, 5 méterre jön a lövés, gól, egyenlít a Ferencváros. Farkas Tamara lövi be, 6 méterről középről a bal felsőbe, és 0-0 után most ismét döntetlen az állás, 8-8.
2: Siutit állították

0: De nem gól! 11-10, Guris Atti! A hatodik! Null szögből! Ejtette, lőtte, de le is vágódott az egyik görög kezéről. Stamatopoulou mindent is megfogott, de ezt nem tudta, mert bevágódott a kapufáról a képzeletbeli gólvonal mögé. 0,3 másodperc még hátra van. Guris Atti Gréta hatodik gólja a meccsen, és ez a vége a harmadik negyednek. Olimpiakos Ferencváros 10-11. Egy negyedre van az FTC a Bajnokok Ligája győzelemtől.
1: Defris harcolta ki ezt a lehetőséget, és akkor jöhet megint Guris Atti Gréta, a hetedik gólért a ferencvárosi csapatkapitány. Így is van, az ő kezében van a labda, 5 méterre, Stamatopoulou-tól 5 méterre a kaputól, Guris Atti Gréta második büntetője a mai mérkőzésen. Ninu volt a szabálytalan egyébként, és akkor először vezethet 2-vel az FTC, ha Guris Atti belövi, és Guris Atti belövi! 12-10! Guris Atti hetedik gólja a BL döntőben, és 2 gólos ferencvárosi előny. 6 perc, 52 másodperc van még a meccsből.
0: És most védekezhet majd az FTC, de Fries egy kicsit közel kerül az ellenfél játékosához, bár most nem középen van meglepő módon, de nincs is Mirjot Kefaliteki, ellenben van más is, aki gólt szerez. 12-12, Andrews, ő megállíthatatlan egyelőre, 4 gólos a mérkőzésen, külön párbajt vív Guris Attival, de egyelőre azért Gréta azzal a 7 találattal kiemelkedik, és Andrews az ausztrál az, aki az egyik gólvágója ennek az Olympiakosnak. Hát megint tud gólt lőni, akciógólt ráadásul, 6 kísérletből tudott 4-szer betalálni. Döntetlen az állás, 4 perc, 44 másodperc van hátra. Fél perc van hátra, Mirjo Kefalitaki kiharcolja az emberelőnyt, Máté Zsuzsát kiküldik a játékvezetők. A kivédekezi az FTC Bajnokok Ligája győztes. Ha belövi a sanszot az Olimpiákhoz, akkor döntetlen lesz, lehet a mérkőzés vége. Figyelni kell a védekezésre, Andrews oldalra, ki a kötélhez mennek, jönnek középre, és aztán ott a gól. Egyenlít a görög csapat, Santa a gólszerző. Vége a meccsnek, a rendes játékidőnek, 14-14. Így zárul az Olimpiakos Ferencváros mérkőzés rendes játékideje a női vízilabda Bajnokok Ligája döntőjében. 5 méteres párbaj következik, amihez már hozzászokott a Fradi, hiszen a San Andreu ellen is 11-11 volt a rendes játékidőben, akkor 4-3-ra tudott nyerni az FTC a spanyol bajnokság ezüstérmese ellen, valójában bronzérmese ellen. Szóval jöhet majd a hirtelen halál. Megvolt az első görög gól. Mirjo Kefalitaki, aki kipontozódhatott volna, de elkezdte az 5 méteres párbajt az Olimpiakos, és az első lövőjük gólt szerzett.
1: Ortiz kezdte az elődöntőben is, és most is rajta a sor, és most is kihagyja sajnos Ortiz. Mutatja, hogy szerinte bent volt. De Van den Dobbelsteen ünnepel, védett az Olympiakos kapusa. Az Olympiakos 15-14 összesítésben, és jön Vasiliki Plevrito, ő is belövi. 2-0 már a görögök előnye, 16-14 összesítésben.
0: Szilágyi Dorottya, csendes volt az egész mérkőzésen. Szilágyi kihagyja. És hogyha még be is dobják ráadásul a harmadikat kezdésként a görögök, akkor bizony nem lesz egyszerű dolog. De védeni tud kis Alexandra, itt a remény.
1: Jön a harmadik ferencvárosi elefterje Plevrito. Plevrito kezében a labda, és a kapufát találja el Plevrito, hát ezt nem hiszem el. Kis Alexandra marad a kapuban, Sziuti elúszik a labdáért, és úszik vissza a helyére, hogy aztán a sípszó után ellője az 5 méterest. A kezében van az Olympiakos BL győzelme. Sziuti tehát, nagy erőnk, Kis Alexandrátnak kéne egy újabb védés. Sziuti ellövé, bent van az Olympiakos 17-14-re, 5 métereseket követően legyőzi a Ferencvárost, és ezzel megnyeri a Bajnokok Ligáját története során negyedszer. A Ferencváros pedig ezüstérmes a BL-ben.
2: A csapat egy részének az első BL döntője volt, hát emléknek biztos, hogy maradandó, de hogy élted meg mindazt, ami történt, mert iszonyatosan közel volt a győzelemhez a Ferencváros.
3: Hát így nem tudom, pár perccel a lefújás után biztos nem mondok majd túl okosokat. Én bevallom tök őszintén, én nem cserélnék az Olympiakosszal. Én ezt mondtam ott összelelkez a lányoknak is, hogy remélem, majd

0: sipoljátok, de baszki, ez az én csapatom, és nem cserélnék egy olimpiakoszossal sem, mert az, amit ez a csapat ebbe a szezonba bejárt, én egyszerűen nem tudok hiányérzetet érezni most jelenleg, mert bennem sokkal nagyobb a büszkeség, és azt mondtam egyébként nekik a meccs előtt, hogy őszintén nem érdekel, ez kicsit máshogy mondtam, nem érdekel, hogy a végén egy ezüst vagy egy arany lesz a nyakunkban, engem az érdekel, hogy ezekkel a lányokkal lehetek minden nap, és ez tényleg nem klisé, mert ilyen csapatban lenni nap, mint nap, küzdeni, itt lenni egy BL döntőn, ilyen eszméletlen atmoszférában, szurkolókkal. Én nem gondoltam, hogy a vízilabda tartogat még nekem ekkora ajándékot, és én ezt úgy élem meg, hogy nekem ma ez egy hatalmas ajándék volt, hogy velük játszhatok.
1: Hogy fogalmaztál, ez a te csapatod, ezt ma ugye 7 góllal bizonyítottad itt a BL döntőben. Honnan, vagy miből fakadt ez a mentalitás, és a többiekre ez mennyire tudott átragadni, hogy érezted?
0: Én azt éreztem, hogy a harmadik negyedben abszolút benn, amikor volt az a lehetetlen gól, én azt éreztem, hogy abból egy iszonyat erőt merítettünk. Nem tudom, bevallom, a meccs előtt egyáltalán nem is izgultam. Azt mondtam a többieknek, hogy eddig már megtettünk mindent, amit tudtunk. Ide kell jönni, élvezni kell. Én azt éreztem, hogy itt csak történnek velünk a dolgok, és tényleg kicsi múlt, és lehet, hogy holnap szomorú leszek, de most csak azt tudom érezni, hogy büszke vagyok.
2: Hát, mérhetetlenül igazságtalan dolog ez az 5 méteres párbaj, nem tudom, hogy miért nem lehet legalább a döntőben hosszabbítást tartani, no, de hát nem csak ezen múlt természetesen a Bajnokok Ligája győzelem, erre mit lehet mondani, talán majd jövőre sikerülni fog, vagy mondhatjuk azt a frázist, hogy az ezüst is szépen csillog, és ez tényleg igaz, hiszen a női vízilabda csapata Ferencvárosnak fantasztikus teljesítményt nyújtva, mondjuk így a világ második legjobb vízilabda klubcsapatának bizonyult. A férfiak pedig egy nappal később, június 13-án a bronzmérkőzésen szálltak vízbe Máltán.
3: Az urak már a vízben, és hamarosan jön a bronzmérkőzés, a Ferencváros olimpiákhoz találkozó. Volt ez a párosítás korábban, Bajnokok Ligája döntő is 2019-ben, akkor a Fradi első alkalommal nyerte meg a legrangosabb európai kupát, akkor 5 méteres párbajt követően 4-3-ra tudott győzni, a 10-10-es rendes játékidőt követően az FTC. Most a bronzérem lehet a tét a két csapat számára. Itt a lehetőség egy kis szépítésre. Egyelőre nincs lövés a ferencvárosi játékosoktól. Vismegnél van, nagyon távol van egyelőre, 8 méterre a kaputól, de nem akarja ujjázni kapásztérről. Előnyébe bevágódik a labda! 2-1! Vismeg Zsombor a gólszerző. Na, ő aztán meg végképp nem arról híres, hogy egymás után lövi a gólokat. Most jelen esetben betalált, ami azt jelenti, hogy ez most már a 12. gólja a Bajnokok Ligájában. Most megint Lugosinál van, vagyis valójában Vismegnél a labda, Lugosi is ott van a vízben, ettől függetlenül szabálytalankodnak most éppen a kiemelkedő ferencvárosi játékossal szemben, de a szabad dobás bent a kapuban. Fekete Gergő a gólszerző. A Ferencváros olyannyira, hogy Mandics már a kötélnél, keresztpasszal megtalálja Manhercet, középre bevíg, várj egyel tovább, vámos, gól! 4-3! Manhercnél van a labda, szemben a kapuval, egyel tovább teszi, és aztán egy újabb FTC gól, Vígvári! Először a mérkőzésen, 6-4, a lövőkedvel nincs probléma. Ember előnybe kerül most éppen az Olimpiákhoz. Nem lehet panasz a játékvezetés ellenben. Megint egy nagyon szemfüles gól Funtulisztól, és a rövid oldalra kapja ismét a gólt Fogel Soma. 7-6, ezek demoralizálóak lehetnek a magyar válogatott kapusa számára, hiszen mind a védekezés szempontjából, hát Fogel ilyenkor ráfogja az előtt álló blokkolóra, azaz Vámosra. Jön az FTC akkor, amikor 3 perc van hátra az első félidőben, 8-6-ra vezet az Olimpiákhoz. Fekete Gergő 8 méteren túlról! 8-7! Fekete Gergő a gólszerző. Azért néha ő is meg tudja lepni az ellenfelet, saját magát is, de Fekete Gergőnek nagyon fontos góljai vannak a pályafutása során. És akkor az ötöst végül elvégzi Puntulis, a felső lécre vágja, onnan pedig a gólvonal elé kerül, de maradt Fekete a vízben, úgyhogy nem akarták őt jobban megsarcolni. De ez most már a harmadik ötöse volt az Olimpiákosznak, amelyet elvégezhettek. Egy balkezes lövés! Vámos! 9-8! egy szabad dobást végezhetett el valójában 10 méterről kissé jobbról. Az neki maradjunk annyiban, hogy nem probléma, hogy ilyenkor a kapu felé juttassa a labdát. Hát nem tudott vele már mit kezdni a görög kapus Tsortatos. Egy fél időnyi játék után a férfi vízilabda bajnokok ligája bronzmérkőzésén Ferencváros Olimpiákhoz 9-9. A görögök egyelőre, ha minden igaz, akkor nem váltottak a kapuban, tehát Zerde Vas még csücsül a kispadon. A csapattársak pedig már elől Kakaris, sőt Nikolaidis az, aki behúzza a labdát centerbe. A két 11-es párharcát általában megnyeri Nikolaidis Jansikkal szemben. Közöttük lehet van egy 15 kilós súlykülönbség, de gyönyörűen behúzta aztán Szakonyi mellett a labdát a görögök centere Nikolaidis. Az első gólja a mérkőzésen. Kakaris egyelőre csak a kiállításokat hozza, sőt Nikolaidisnak a második találata 11-9. Talán sikerül még egy lövést elereszteni, úgyhogy egy kicsit többen vannak az FTC játékosok. Na nézzük, egytés gól! Szép megoldás Mandicstól, 11-10. Nagy harcok árán aztán Ágiropulosz visszaadja, mégpedig Vígvárinak, aki előtt van egy kisebb terület, mert ketten bent középen, de Tórót fogják, mint a két center lenne, mert angyal nem akarja megfogni, de aztán jön az átlövés. Manherz! Döntetlen megint. 12-12. Manherz Krisztián első gólja a találkozón. Most Alavragis meg kimegy éppen a vízből, emberelőnybe kerül az FTC. Manherz egy-két lóba után Vámos járatja, aztán megint Manherz kapja középen a labdát, egyel tovább, Bigvári, nagyon sok a blokkoló kéz előtte, Manherz előtt is, Vámosnak el kell lőnie, gól! 15-13! Vámos! A második félidőben egy kicsit azért szerényebb volt, ami azt jelenti, hogy most már megvan neki is a harmadik gólja, ötödik kísérletéből, de az első fél időben lőtt, az első negyedben ráadásul kettőt Vámos Márton. Na de most itt a második játékrész, illetve a negyedik negyedben ismét betalál. 2 perc, 43 másodperc van hátra a találkozóból, 15-13-ra vezet a Ferencváros az Olimpiákhoz ellen. Nehéz lesz elbukni a találkozót, Vámos távolról nem lövi el, egyel tovább teszi inkább Manherz. Közel a kapuhoz és eldönti a találkozót Vígvári Vendel góljával. 16-13, 51 másodperc van hátra a találkozóból. Vígvári közelről, beúszva a két méteres vonalon belülre, bevágja a labdát, mégpedig a görögök kapusa Tsortsatos feje fölött, eldöntve így a bronzérem sorsát. Vígvári Vendel második gólja a mérkőzésen, ezzel pedig a Fradi megnyeri majd a találkozót. Emberelőnybe kerül az Olimpiákhoz, és akkor 30 gól is lehet a meccsen. Nem lesz, úgy látszik, mert Zalán kilövése a blokkról vágódik a kapufára, és az FTC már nem fogja erőltetni a támadás lehetőséget. A hátralévő 15 másodpercet pedig nagy valószínűséggel akkor le tudja majd pörgetni az időt az FTC. Vámos kezében ül meg a labda. 16-13, és ez lesz a találkozó végeredménye. És ebben a pillanatban vége tehát az összecsapásnak. A Ferencváros 16-13-ra legyőzi az Olimpiákhozt a férfi vízilabda bajnokok ligája bronzmérkőzésén. Ezzel a harmadik helyet megszerzi a BL címvédője.
1: Idén sem maradt bajnokok ligája érem nélkül a Ferencváros. Gratulálok a harmadik helyhez. Őszintén mennyit számít az, hogy ilyen pozitív élménnyel sikerült lezárni ezt a szezont is?
4: Hát nagyon sokat, ma mindent, tényleg most ezt nagyon nehéz megélni is, talán nehezebb nekem, mint egy döntőt. Nyilván ilyenkor azért tizedik kupa után magunknak tesszük nehézé ezt, és magunkra teszünk nyomást, úgyhogy ebben a pillanatban ez volt a maximum, amit elérhetünk, elértük. Nagyon rosszul kezdtük, visszajöttünk, elvesztettük újra a kontrollt, utána újra meg kellett szerezni, és azt hiszem tényleg mindent bevetettünk. A végén már sokkal jobban játszottunk, mint az Olimpiákhoz. Bármilyen taktikát csináltunk, bármilyen taktikát választottunk, igazániból sehol nem kaptuk meg a támogatást, ez normális, de azért az nem normális, hogy ekkora különbség alakul ki a két csapat között ember-ön-ember hátrányban, úgy, hogy gyakorlatilag M-zónázunk, de mindegy, ez teljesen mindegy, igazániból a játékosoknak helyén volt a szíve, és ehhez gratulálok nekik, nagyon büszke vagyok rájuk, mert ebben a pillanatban ez a csúcs, de nyilván a Bajnokok Ligájáért jöttünk. Viszont azt is mondtam a játékosoknak, hogy nem szeptembertől kezdjük el visszaépíteni magunkat, hanem a mai naptól, úgyhogy ez volt a cél, legyen meg a bronz, és utána újra kezdhetünk valami dominanciát kialakítani. Ez így ebben a pillanatban jó, a mai napon ebből ennyit lehetett kihozni. Mint mondtam, vissza akarunk térni, de majd nyilván azt a sajtótájékoztatón ecseteljük egy kicsit hosszabban. Még egyszer azt tudom mondani, hogy nagyon nehéz meccs volt, és óriási büszkeség, ahogy a játékosaim reagáltak minden szituációra. Itt a szívüknek a helyén kellett lennie, és azt gondolom, hogy a helyén volt.
1: Ja, mióta a Ferencváros edzője vagy, ez volt, vagy ez az egyetlen trófea, amit nem sikerült megnyerni, ez motivációnak jó lesz a következő időszakra?
4: Mindenképpen, de valahol azt mondtam, ugye, hogy egyszer el fogjuk veszíteni ezt a, vagy valahol megszakad ez a sorozat, és az is biztos volt, hogy nem nyerünk meg mindent. Ez egy picit annyit könnyebbséget okoz nekünk, hogy nincsen ez, hogy hajszoljuk folyamatosan újabb trófea. Nyilván elkezdjük újraépíteni magunkat, de mondtam, ez volt a kiinduló pont, hogy legyen meg a Bajnokok Ligája bronz, és utána nyáron meg akarjuk nyerni a Magyar Kupát. Az segíteni fog, hogy az önbizalmunkat és a hitünket helyre tegyük, utána építjük magunkat újra, és majd el kell jutnunk a Final Four-ig, amit meg akarunk majd nyerni. Motiváltan fogunk visszatérni.
2: 2025-ben a Győr női kézilabda csapata, illetve a Ferencváros férfi vízilabda csapata is megnyerte a Bajnokok Ligáját. 2026-ban egyik csapat sem tudta megvédeni a címét, de mindkét gárda ott volt Európa legjobb négy csapata között, és ez igazán dicséretes teljesítmény. Ráadásul a Ferencváros női vízilabda csapata ezüstérmet szerzett a Bajnokok Ligájában. Azt hiszem, hogy ennél rosszabb teljesítményt soha ne nyújtsanak csapatsportban a magyarok, és nagyon-nagyon elégedettek lehetünk 2026-ban is ezekkel a bizonyos Bajnokok Ligája döntőkkel, még akkor is, hogyha nem jutott magyar csapatnak aranyérem, és hát ne feledjük el, hogy a vízilabda, illetve a női kézilabda Bajnokok Ligája döntő mellett még Magyarországon volt a férfi labdarúgó BL döntő is, hát természetesen ott azért a magyar csapatok nagyon-nagyon távol vannak még a végjátéktól is, de egy sokáig emlékezetes találkozót vívott labdarúgásban, a Puskás Arénában a francia PSG, illetve az angol Arsenal, és nagyon-nagyon remélem, hogy örömmel hallgatták önök is ezt a két órát így a képzeletbeli 10 órai, illetve a valóságos déli harangszó között, és ebben a reményben búcsúzik a visszajátszás. A két társszerkesztő Tóth Csongor és Cserjés Bendegúz, továbbá a Sportarchívum munkatársa Simon László nevében is megköszönöm a figyelmet a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
5: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es magyar nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A Bajnokok rovatának mai vendége Kovács József, aki 1964-ben lett Székesfehérváron igazolt labdarúgó, majd 4 év múlva mutatkozott be az élvonalban a Salgótarján ellen, ahol rögtön ki is állították. A 75-76-os szezonban második lett a bajnokságban, aranyérmet nem sikerült csapatával szereznie. 71 és 79 között 11 alkalommal szerepelt a válogatottban, tagja volt az 1972-es Európa-bajnoki negyedik helyezett válogatott keretnek, de mérkőzésen nem lépett pályára. Ugyanebben az évben a müncheni olimpián ezüstérmet szerzett csapatával. 2-szer hódította el a Magyar Népköztársasági kupát, és a kupagyőztesek Európa-kupájában negyeddöntős volt a 83-84-es szezonban. Pályafutását követően az MLS-ben dolgozott.
4: Az elején, amikor indult a pályafutásom, nem gondoltam volna, hogy ennyi szép sikerben lesz részem, ennyi kellemes pozitívum hatás ér engem. Hát jó közegben voltam, jó helyen, voltak példaképek, ugye nem egy abban az időben, hogy az aranycsapattól kezdve a rokonságon keresztül, ugye a nagybátyám már akkor Fehérváron focizott, az akkori VT Vasasba, vagy azt megelőző vadásztörténygyár volt, ugye. Tehát így végigjártam a...
3: Ki volt a nagybátyád?
4: Bognár Ferenc. És hát állandóan ott voltunk a meccsein annak idején. Otthon, vidéken, ugye Balaton lellén nevelkedtem 14 éves koromig. Ott reggeltől estig ugye rúgtuk a labdát. Hála Isten olyan általános iskolai tornatanárom is volt, aki imádta a labdarúgást, és amit lehetett szervezett, úgyhogy ott a környező falukba, ugye biciklivel lementünk 10-15 kilométert a környező falvakba, akinek nem volt biciklije, az a vázon vittük a másikat. Hát meg volt a bemelegítés, ott egy jót játszottunk, és levezetésnek meg hazatekertünk. Tehát egy nagyon kellemes közegben nőttem fel, tehát adott volt minden feltétel ahhoz, hogy hát ha az emberben van akarat és egy kis tehetség, akkor ki tud pontakozni.
3: Ugye a mai futballban gyakran kerül szóba, hogy hány labdaérintése van egy gyereknek, milyen fontos, hát ezt nektek nem kellett szervezni, hanem szerveztétek magatoknak.
4: Hát annak idején ugye magába szívta az ember otthon az utcákon, volt egy kis tér, akkor már rúgtuk a ronylabdát, vagy hát akkor azért már volt bőrlabda is, de fűzős, úgyhogy az ember ugye rossz helyen fejelt bele, akkor hetekig ott maradt a nyoma a homlokán a fűzőnek, de ott abba az időbe szerezte meg az ember azokat az alapokat, ami nélkülözhetetlen a labdarúgásba, tehát hogy jóba legyen a labdával, le tudja kezelni, és megfelelő látartásra oda tudja rúgni, ahova szeretné.
3: És ezt senki nem mondta, nem jött magától?
4: Ezt senki nem mondta, senki nem edzett bennünket, saját magunktól összeálltunk és csináltuk, és ha azt akartuk, hogy sikerüljön, akkor jobban oda kellett figyelni. Édesapám egy olyan helyen dolgozott, egy nagy raktárterületen, és volt egy hatalmas nagy autószerelő műhely, két nagy garázsajtóval, előtte le volt betonozva, És akkor amikor vége volt a munkaidőnek, akkor én szépen odaálltam, és rugdaltam neki a labdát az ajtónak, és hogyha én azt akartam, hogy ne kelljen futkosni a labda után, akkor úgy kellett megrugnom, hogy az hozzám jöjjön vissza. Tehát itt már az ember szertett egy olyan labda kezelése, technikára, ami szintén elengedhetetlen.
5: Ez ugye a Grund volt, amit sokat emlegetünk, hogy ott születtek a nagy játékosok már az aranycsapat idejében
4: Pontosan. Is.
5: Neked volt labdád? Mert azt mondták, hogy az, akinek volt labdája, az mindig jobb pozícióban volt a csapatban.
4: Hát nem mindig, de ez tényleg így volt, hogy hát volt olyan iskolatársunk, aki hát szegényként nem a foci felé tendált volna az életpályája, és neki valamilyen oknál kifolyólag lett, kapott. Tehát ő volt a király a csapatban, ugye ő választotta meg, hogy kivel szeretne egy csapatban játszani. Alkalmazkodott az ember.
5: Tehát az a Grundon is azért mindig az volt a lényeg, hogy valaki tudjon bemutatni egy-két triplicselt, vagy pedig gólt rúgjon. Te ugye a pályafutásod során hátvédként játszottál, ott mi voltál a Grundon?
4: Hát az elején ugye, mikor igaz volt játékosként játszottam már, akkor elsősorban összekötőt játszottam, utána mindig egy kicsivel hátrább lettem téve középpályára, jobb halfot játszottam, és aztán amikor tagja lettem a Fehérvári NB1-es egyesületen, és Kovács Imre jött le edzőnek, végülis ő találta ki nekem ezt a söprögető pozíciót az elején, és azóta ott ragadtam.
5: Mikor lettél igazolt játékos?
4: Amikor felkerültem középiskolába a Székesfehérvárra, a gépipari technikumba, tehát az 63-ba, akkor igazolt le.
5: Akkor ez 14 éves korodban.
4: Így van.
5: Na most már azért elkezdik a gyerekek ilyen 6 évesen, de gondolom nem hiányzott az, mert hogy megvolt a Grundon.
4: Jellemző arra ugye, hogy hát iskolai szünetben, amikor volt, vagy hétvégén, amikor kaptunk, mert kollégista voltam fönt, kaptunk kimaradást, akkor hazautaztam mindig. És nagyon sokszor ugye a Lellei csapattal, ami a megyei egybe szerepelt, elmentem focizni. Hát természetesen nem volt igazolásom.
5: Hamis igazolás?
4: Másnak az igazolásával, és ebből adódott egy olyan szituáció is, hogy ugye minden mérkőzésen majdnem más igazolást kaptam, hogy most te leszel ez. És egyik mérkőzésen a bíró odajött hozzám, és rám kérdezett, hogy hívják magát. És hirtelen nem is tudtam, mondom, a sok név közül mondom, melyik is vagyok most én. És aztán végül kiderült, hogy azért kérdeztem, mert hogy ajánlani szeretne a megyei ifi válogatottba, a kaposvári MLS-hez, ugye, hogy van itt egy szerinte tehetséges gyerek, hogy próbálják meg.
5: És akkor lebuktál?
4: Hát végül is nem, mert valamit mondtam, de aztán ő se nézett utána ennek, de aztán a mérkőzés végén oda mentem, és akkor tisztáztuk a dolgot.
5: De hát akkor még azt elnézték. Most
4: persze.
5: Már ugye ezt elárultam így előre menve, hogy a fegyelmi bizottság tagja vagy az MLS-nél, most már ilyet nem néznétek el.
4: Hát ilyen nincs, nagyon-nagyon rég volt. Tehát szerintem már 60 éve nincs ilyen.
5: Fehérvárra tanulni mentél, vagy focizni?
4: Elsősorban tanulni. Ugye, mint említettem, a Bognár Feri, a nagybátyám ott játszott, ő is gépipariba járt Fehérváron előtte, és hát ez valahogy adódott, hogy amikor oda került az ember a 8. osztályba, hogy na, hova tovább tanulni, akkor természetes volt, hogy én is, hát természetesen gépipari technikumba szeretnék. Még mellette máshova is felvételiztem, de ide sikerült a felvételi, tehát az ott volt, hogy oda fogok menni.
5: És akkor megkerested a Videotont, vagy téged kerestek?
4: Hát akkor már, mint említettem, rengeteg mérkőzést ugye a nagybátyámra kijártam, néztem, ismertek már ott engem is, hogy ki vagyok, a csapat, a vezetők, és így amikor aztán felkerültem, kimentem, és mondtam, hogy szeretnék ugye én is futballozni, hát az adott életkor ifi csapatába ugye rögtön oda vittek, és hát annak idején együtt voltam a Külajossal, ugye Ősfehérvárja, ő is abba a csapatba játszott, meg van egy Szabó Károly nevezetű barátom, aki szintén játszott a Videotonban, edzős is volt hosszú időn keresztül, tehát így voltak barátaim, ismeretségem.
5: Akkor abból a gárdából többen is eljutottak a úgymond csúcsra.
4: Akiket említettem, ők kimagaslóan nagyot teljesítettek, és olyat, hogy a Lajos ugye többször is válogatott, külföldön is bizonyított. A Karcsi sajnos ugye sérülékenyebb volt, ő inkább az edzői mi voltjából tudott adni többet.
5: Végig kellett járnod a ranglétrát, vagy tudtál nagyobb léptékkel haladni a fehérvári csapatnál?
4: Nem, végül is végigjártam minden korosztályt, itt a különböző ifjú korosztályokat, aztán ugye annak idején volt NB1B, és annak volt még egy tartalékbajnoksága is, tehát ott is játszottam, és így szépen lépdeltem fölfelé, ahogy az edzők úgy ítélték meg, hogy na, ebből lehet valami, és tudják hasznosítani esetleg az én játékomat.
5: Sokat emlegetik Fehérváron ezt a bizonyos salakos pályát, te is játszottál azon?
4: Hát hogyne, hát épp emlegetjük a régiekkel, hogy mikor annak idején ugye a lapozások voltak, hát térdig ért a sáros hús, latyak, abba kellett ugye edzenünk, meg Bodajra jártunk ki, annak idején a Turai Bandi bácsi volt az edző, és hát elég kemény edzőnek titulálták, és az is volt, hát medicinlabdát ki kellett tartani, és ebbe a sáros lébe kellett ott, hát nagyon sokat futni, az az igazság. De volt erőlét legalább.
5: De akkor még labda nélkül, ugye?
4: Labda nélkül természetesen. Hát itt az erőlétre volt akkor kihegyezve az a felkészülés. Ott nagyon nem is lehetett volna az örülmények között a labdával bármit is csinálni.
5: Nagybátyád ott focizott, ez előny volt, vagy hátrány, hogy volt valaki ott úgymond mögötted?
4: Előny is természetesen, ugye, mert jó játékos volt, és ugyanúgy, mint a példaképeknél, a aranycsapatnál is, ugye, a mi korosztályunk majdnem verekedtünk, hogy mikor játszottunk egymás ellen, mindenki úgy elnevezte magát, hogy én vagyok a Kocsis, én vagyok a Cibor.
5: Te ki voltál?
4: Akkor még nem hátvédet játszottam, hanem inkább középpályán, akkor nekem ugye a Bozsik, Bozsik bácsi volt ugye az ideál azon a poszton, tehát ő testesítette meg azt, hogy tisztán, nagyon elegánsan játszott. És ez valahogy engem megfogott, és hát ő volt az a példakép, természetesen a nagybátyám mellett, aki hát, mint említettem, minden hétvégén ott voltam a meccsén. Tehát őt akartam mindenképpen utolérni.
5: Érdekes ez, hogy mondtad Bozsik József nevét, mert hogy mégsem ő hozzá hasonlítottak téged a pályafutásod során, hanem egy hasonlóan jó kaliberű játékoshoz, Franz Beckenbauerhez.
4: Igen, mert amikor már ugye több NB1-es játék volt mögöttem, sokaknak feltűnt, különösen ugye az újságíróknak, hogy hát bizony, mikor sáros volt a pálya, esett az eső, akkor sem voltam sáros, tehát majdnem vissza lehetett volna tenni ugyanúgy a mezemet a tiszták közé. Megmondom őszintén, hogy úgy voltam vele, hogy nekem nagyobb idézőjelben dicsőség volt úgy leszerelni a csatát, ha nem érek hozzá, tehát fizikálisan nem érintkezünk, hanem finesszel, tempóval, ütemérzékkel megszerezni a labdát. És én akkor még nagyon nem is ismertem ugye a Beckenbauert, csak utána, és amikor ugye rám testálták ezt a nevet, akkor jobban ugye utána néztem és kezdtem követni.
5: El is hát lestél valamit tőle?
4: Hát megtisztelő volt ugye, hogy hozzá hasonlítottak engem is, de én abszolút nem akartam őt utánozni. Így alakult, hogy nekem is hasonló volt a játék felfogásom és a játék intelligencia.
5: Mikor sikerült bekerülni a felnőtt gárdába?
4: Fehérváron az első NB1-es mérkőzésem 68-ba csereként állítottak be, aztán hát sajnos ki is állítottak.
5: Az első meccsen rögtön?
4: Igen, hát abban az időben ugye hát a vidéken nagyon jó csapatok voltak, és hát bárhova ment az ember, úgynevezett rangadót játszott. Mindenki oda tette magát, és egy támadásnál, ahol vittem előre a labdát, Szó nevezetű jobbszélső volt Salgótarjánban, és az le akart szerelni, és mindig úgy összerúgta a bokámat. És végül is sikerült, elestem, és a játékvezető, a Marton játékvezető, aki a Tatai edzőtábornak volt a gondnoka annak idején, úgy ítélte meg, hogy én hevesebben állok föl, kvázi, vagy esetleg neki akarok menni a játékosnak, de szó se volt erről, és ezért kiállított.
5: Hát, hogy egy fiatal játékost könnyebben kiállítottak.
4: Hát aztán utána sajnos a Kovács Lacit, a kapusunkat is, pedig ő aztán Tatabányai, tehát ismerte nagyon jól ugye a bírót, őt is, mert beszólt, hogy miért állított ki engem, erre őt is leküldték a pályára, tehát pályafutásom alatt ez volt az egyetlen piros lapom.
5: Ez az egyetlen, az első rögtön?
4: Igen, igen.
5: Nem gondoltál arra, hogy keretbe foglalod, és mondjuk az utolsó is csinálsz egy ilyet?
4: Hát erre nem gondoltam, mert eszembe se jutott, szóval meg se fordult a fejembe, hogy én olyan csináljak a pályán, amire ez jár.
5: Említetted ugye már Kovács Lászlót, a kapust, akkor egy jó csapat volt Fehérváron, meg mondtad, jók voltak a vidéki csapatok, kikkel játszottál akkor ott együtt?
4: Abban az időben ugye volt a Nagy Három, ami aztán a Fejes Gabi, aki a Dózsától került le hozzánk, nagyon megbízható, aztán a Hartyányi Gabi, aki a Dózsa ifiből, serdülőből, utánpótlásból került szintén le hozzánk. Ott volt a Karső Laci, aki egy picivel, ha gyorsabb lett volna, egy olyan játékos, aki fenomenális volt, nagyon jó rugott mindkét lábban, nagyon jó cselezett, és úgy látott a pályán, hogy hátul is szeme volt. Aztán voltak olyan csatárok, még mint a Volek Tibi, ugye ő a Erzsébetből került le hozzánk annak idején. Hát az egy megtermett, erős fiú volt, aki a hátán bevitt három védőt. Nem volt probléma. Akkor utána ott volt szegény Májer Lajos, aki nagyon technikás volt. Ott volt jöttek a fiatalok, ugye Csongrádi, Májer Vég, akkor Szalmási Tomi volt a center annak idején, Tíber Laci a baloldali szélső, aztán centerbe utána Szabó Józsi jött még hozzánk, aki feljátékába ugye hozzátett nagyon sokat a csapat eredményességéhez. Tehát egy nagyon jó gárda állt össze, és olyan edzőink voltak, akik megtalálták mindenkinek a helyét, a megfelelő posztra, ahol a maximumot tudta nyújtani.
5: Milyen erősségű volt akkor a Fehérvár?
4: Hát én úgy emlékszem, úgy gondolok erre vissza az időszakra, hogy az első ötbe ott voltunk a játék tudás alapján, és ugye 76-ban a ominózus második helyezést azt megérdemeltük volna ott a bajnoki címet, én úgy érzem. Volt egy olyan utasítás állítólag, hogy aki abba az utolsó szériába ott van, hogy lehetősége van bajnokságot nyerni fővárosi csapat, annak kell megnyerni. Hát abban az időben, vagy abban az évben pont a Fradi volt az, aki ott volt egy ponttal előttünk. Ugye az utolsó előtti mérkőzés volt fönn Üllői úton, és az sajnos 1-1 lett, vezettünk 1-0-ra, akkor Májer Lajost kiállította a labdaerugásért a Münc, és akkor egy pár perccel a vége előtt szegény Pusztai Laci kavarodásból úgy bekotorta. Ezzel lett 1-1. Az utolsó mérkőzésre mi Szegedre mentünk, a Fradi Zalaegerszegre, de akkor ott már le volt bajazva, hogy a Fradi ott nyer.
5: Jól is ment neked is, a csapatnak is. Akkor automatikus volt, hogy bekerüljél a válogatottba? Hát azért ott nagy volt a konkurencia.
4: Hát nem volt automatikus, természetesen, mert rengeteg nagyon jó játékos volt annak idején. És egy kicsit talán, nem én találtam ki, de egy kicsit talán a fővárosi klubokat jobban favorizálták a vidékiekkel szemben, tehát még ez is nehezítette a válogatotthoz kerülést, de végül is az utánpótlás válogatottban először, ugye a Fradiból a Tóman Anti bácsi volt az utánpótlás válogatottnak akkori edzője, ott jutottam először, mint utánpótlás válogatott szóhoz, és utána innen több mérkőzés után kerültem végül is először a válogatottba, ahol életem első válogatott mérkőzését Máltán játszottam.
5: Ki volt akkor a szövetségi kapitány?
4: Irovszky Rudi bácsi. És hát ez is úgy jött létre, ugye, hogy szegény Páncsics Miki megsérült, és őt pótoltam ezen a poszton végül is. De sikerrel mutatkoztam be, mert 2-0-ra nyertünk Máltán, úgyhogy ilyen szempontból kellemes volt.
5: De akkor nagyon jó volt a válogatott.
4: Kellemes volt a válogatott, természetesen nagyon sok jó játékossal, és hát ugye a 70-es évek elején akkor kezdődött a felkészülés ugye az EB és a VB selejtezőkre is, és hát ezek a mérkőzések előélete volt lényegében.
5: Tehát ezért volt egy olimpia is.
4: Igen, 72-ben olimpián ugye sikerült szintén részt vennem, ahol hát annak idején a második helyet ugye csalódásként érte meg mindenki, de hát most az idők múltával azért ez az ezüstérem is egyre fényesebben csillog, mert sajnos azóta se sikerült ugye oda kerülnünk.
5: De az is egy ilyen különleges körülmények között eldőlt ezüstérem volt.
4: Igen, Ugye a csoportmérkőzés során végül is nagyon jól szerepeltünk, és a döntőbe a lengyelekkel kerültünk össze. Azzal a lengyel csapattal, amelyik aztán a később során Európában nagyon jó eredményeket ért el, ott volt mindig az első három helyezett között. A Gadova, Dejna, Szármák, Tomaszewski, ugye ezek a nevek talán ismerősek, akkor nagyon-nagyon jó csapat alakult ki, és hát velük kerültünk össze. Vezettünk is Várad Béla góljával 1-0-ra, de aztán a Dejna egyenlített, és sajnos rúgott még egyet, így 2-1-re ugye elvesztettük a döntőt, így ezüstérmesek lettünk.
5: Tehát egy olimpiai ezüstérmes csapat nyilván azt várja, hogy akkor jól szerepeljen EB-n, VB-n.
4: Igen, ugye, mert előtte azért nagyon szép olimpián ugye kétszer is nyert az olimpiai csapat, és hát mindenki majdnem természetesnek vette, hogy ez dukál, ugye ez természetes, hogy a labdarúgók hozzák az aranyérmet. Hát sajnos nem sikerült, és mondom, mindenki nagyon-nagyon maga alatt volt. Hát többek között természetesen elsősorban a labdarúgók, hogy nem sikerült.
5: Nézzük egy kicsit akkor az Európa-bajnokságot.
4: Az Európa-bajnokságon ugye a végső stádiumban a románokkal vívtunk nagy csatát, oda-vissza vágó alapon, és végül is oda vezetett, hogy harmadik mérkőzésen dőlt el a továbbjutás, ami Jugoszláviában, Belgrádban volt, és hála Isten sikerült Szőke Pista góljával ugye megnyernünk ezt a találkozót, tehát így kikerültünk a Belgiumban megrendezendő négyes döntőbe, ahol ugye a szovjetek voltak, a belgák és az NFK.
5: Ezek azért jó csapatok voltak.
4: Hát mondanom se kell, igen, úgyhogy sajnos, hát én ezeken a mérkőzésekkel nem játszottam, tartaléként ültem a padon, de talán rosszabb volt, mint ha játszottam volna, mert az ember annyira drukkat és izgult, hogy na sikerüljön, de sajnos nem úgy sikerült, szegény Zámbos Sanyi ugye kiadott egy 11-est a szovjetek ellen, így a harmadik helyért játszottunk, ott meg ugye a házigazda belgák ellen nem sikerült, és így sajnos a negyedikek lettünk.
5: Azért a szovjetek ellen abban az időben játszani az egy különleges dolog volt.
4: Igen, ugye, mert mondták, hogyha kikapnak, akkor úgyis ki kellett, hogy kapjanak, mert elő van írva, meg stb. Ha esetleg sikerült nyerni, hát akkor az meg véletlen, mert nem úgy gondolták meg, mit tudom én, de kétségtelen, hogy abban az időben ugye a szovjetek elleni mérkőzésen mindig volt egy ilyen hátulütője.
5: Mi volt a világbajnoksággal?
4: Most egy olyan sorozatban vagyok, amit kezdek mesélni, hogy ugye ott is végül is egy nagyon szomulott, hogy nem jutottunk ki a világbajnokságra a sorsdöntő svédek elleni itthoni mérkőzésen. Ugye nem sokkal a vége előtt a Langaléta Eszröm egy fejes góllal végül is egyenlített, és így sajnos nem jutottunk ki a világbajnok.
5: Ott játszottál?
4: Játszottam, igen, azon a svédek elleni mérkőzésen.
5: Ugye Fehérváron töltötted a pályafutásod egy jelentős részét, és mondtad, hogy ugye néha Pestről talán könnyebb volt bekerülni a válogatottba. Ezért váltottál, vagy valami más oka volt?
4: Nem, én nagyon nem is akartam eljönni, amikor szó volt róla, hogy esetleg van rá lehetőség, ugye, akkor szép is lett volna, volt a Vasastól és a Dózsától is megkeresés, de abban az időben, ugye, hogyha a saját klubom nem adott ki, nem járult hozzá átigazoláshoz, és önkétesen az ember klubot váltott volna, akkor 2 év kihagyás várt.
5: Akkor is, ha nem volt szerződésed.
4: Így van. És hát ezekből a okokból kifolyólag hát nem tudtam klubot váltani, pedig akkor abban a nagy Dózsában elképzelhető, hogy hát most nem azt mondom, hogy az én játékom, de nem véletlenül szerették volna a Páncsics Mikit is átigazolni, ugye neki is volt egy kis hercehurcája ezzel kapcsolatban, végülis aztán nem ment, mert rá is ez a sors vált volna, ez a kihagyás, de akkor talán a Dózsa nemzetközi porondon szebb eredményeket ért volna el, tovább tudott volna menetelni esetleg.
5: De azért mégis el tudtál menni.
4: Végül is aztán azért került sor a váltásra, mert 79-ben vezették be Magyarországon, hogy ki lehetett szerződni külföldre. Tehát az engedélyezés a 79-ben volt, ugye Bálint Laci volt az első, aki Belgiumba szerződött, aztán utána Fazekas Laci, és egy kapcsolat révén nekem is lett volna lehetőségem Ausztriába. És akkor szóltam a vezetőknek, hogy hát 31 éves vagyok, úgy gondolom, hogy valamit talán a videóton asztalára letettem, hogy járuljanak már hozzá, hogy próbáltassak külföldön is. És akkor ugye a Budapista bácsi volt az OTSH elnöke, tehát neki kellett aláírni ugye a sportvezetés révén. Ő azt mondta, hogy részéről oké, rendben van, a videótonnak kellett volna hozzájárulni. Ott tartották magukat ahhoz, hogy nem. Még a vezérigazgató is sikerült bemennem, de hát ismerve őt elküldött melegebb éghajlatra finoman, és megkérdezte, hogy mit akar maga a kapitalistáknál. És akkor végül is egyre rosszabb lett a helyzet, elmérgesődött, és ez vezetett ahhoz, hogy végül is én eljöttem Fehérvárról. És amikor én eljöttem, akkor napokon belül ugye híre terjedt fönn Pesten, mert voltak ismeretségeim a Dózsához, és napokon belül megkeresett a Dózsa. Mondtam, hogy hát természetesen, ha el tudják intézni, hogy leigazolnak, játszhatom, akkor örülök, és nagyon megköszönöm, akkor természetesen Dózsához megyek. És két nap múlva megjött a Vasas, a Bundzsák Dezső bácsi volt az edző, mondtam, hogy két nappal ezelőtt elég érkeztem a Dózsához, amennyiben a Dózsa nem tudja elintézni, és a Vasas igen, akkor természetesen megyek a Vasashoz, mert azért még úgy érzem, hogy van bennem egy-két év. De aztán végül is Nagy Herce utca után a Dózsa elintézte, de olyan kitételekkel, hogy első három meccsen nem játszhattam. Ha külföldre szerződtem volna, akkor a fele pénz a videótont illette volna meg. Különböző, először nem is edzhettem a Dózsával, hanem szegény kaszás Gabi a gazmávagnak volt akkor az edzője. Ott edzettem, és ott is voltam, mint munkaerő a gazmávagba bejelentve. Aztán a hónapok elteltével realizálódott ez a Dózsa dolog.
5: És ezek jó évek lettek.
4: Úgy indult, igen, hogy habár akkor ment külföldre, a Fazekas Raci szerződött, ugye többen abba hagyták az idősebb korosztályból, jöttek a fiatalok, de hát azért még a régiek közül a Rótermed Ádám, a Tóth Józsi, a Sallós Bandi, a Töröcsik Andris, a Fekete Laci azért ott voltak, magot alkották, tehát jó csapatunk volt. Csak aztán harmadik vagy negyedik mérkőzésen a Honvéd ellen a Weiper Pistával fölugrottunk egy labdára fejelni, és hogy leérkeztem, rosszul érkeztem le, egy kicsit rám is esett, porcot kaptam. És a sportdoktorunk az a belügyi kórházba dolgozott, és hát evidens volt, hogy rögtön oda visznek be, és ott is műtöttek meg. Hát sajnos a műtét nem sikerült, gondolom sok porcot nem csináltak addig ott. Tehát rendszeresen naponta jártam be, ugye, mert bedogadt a térdem, és le kellett szívni állandóan. És hát elment vagy fél év, és akkor mondtam, hogy akkor én szeretnék átmenni sportkórházba, akkor az egyben Ernő bácsi volt ugye a sportrészlegnek a vezető, ilyen specialistája, és akkor mikor meglátta a felvételeket, akkor mondta, hogy hát ezzel úgy néz ki, hogy nagyon sok mindent nem csináltak, mert a darabok ott vannak még bent. Lényeg a lényeg, hogy ő még egyszer megoperált, az sikerült, de hát ugye annak idején a rehabilitációs fél év volt. Tehát így ugye én a Dózsánál 80 és 85 között játszottam, tehát 5 év alatt majdnem 2 évem kiesett sérülés miatt. És a többi, az hála Isten, az jól sikerült, tehát ez alatt nyertünk 2 magyar kupát ugye a Dózsával, és szép eredmény értünk el a UEFA kupának nevezték akkor azt a sorozatot, ugye az Aberdeennel játszottuk elődöntőt, ott sajnos hosszabbításba kikaptunk, és ugye az Aberdeen játszotta a döntőt annak idején. De ugye megvertük a Kölnt, ahol annak idején több nyugat-német válogatott labdarúgó játszott, Fenerbahçét megvertük. Tehát nagyon szép eredményt értünk el a Dózsával, hát sajnos bajnoki cím az nem sikerült.
5: Neked a pályafutásod úgy érzett teljes volt, külföldet leszámítva?
4: Nem is vártam ennyit, tehát még csak képzeletben se volt bennem, hogy én idáig eljuthatok. Természetesen én azt mondom, hogy talán lehetett volna jobb is, de nem vagyok elégedetlen. Tehát Én úgy gondolok vissza erre az időszakra, hogy gyönyörű volt, nagyon szép, olyan barátokra tettem szert, olyan társakkal játszottam csapatba és a válogatottnál, és olyan embereket ismertem meg, ami enélkül a sport nélkül lehetetlen lett volna.
5: De a focit azt nem tudtad ott hagyni, a mai napig is abban élsz.
4: Hát természetesen azért annyira velém ivódott ez, hogy amikor abba hagytam, ugye akkor még az öreg fiú bajnokságban természetesen játszottam, amikor már onnan is úgy éreztem, hogy már azért nem tudom azt nyújtani, amit magamtól elvárok, akkor már csak ilyen hobbi szinten összejöttünk barátokkal, lábtenisz, kispályás, de aztán az egészség ugye azért csak visszajelzett, hogy megsínlett ez a rengeteg sport, az ízületeket, izmokat, itt szakadt, ott szakadt, úgyhogy jelen pillanatban aktívan nem csinálok sem, természetesen egy kicsit tornászik az ember, hogy azért karban tartsa magát, de a sporttól nem szakadtam, mert az MLS-nél dolgozom.
5: Hány éve már?
4: Hát most már több mint 10 éve. Tehát először, mint ellenőr működtem közre, ugye a mérkőzéseken NB3, NB2, NB1, és most már több mint 5 éve a fegyelmi tagja vagyok.
5: Edző nem akartál lenni?
4: Elvégeztem annak idején a kötelező alapfokú edzőit, de végül is nem szántam rá magam, mert úgy gondoltam, hogy nem vagyok elég erélyes ahhoz, hogy néha ugye el kell engedni magát az edzőnek bizony, hogy elérje az eredményt a játékosoknál. Én úgy gondoltam, hogy én erre nem vagyok alkalmas, úgyhogy nem próbálkoztam meg vele.
3: Kedves hallgatóink, a Bajnokok rovatának mai vendége Kovács József labdarúgó volt. Köszöni a figyelmüket, Balogh Balázs!
1: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
6: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Anglia nyerte az L-csoport rangadóját a foci VB-n. Uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben. Marad a meleg nyári idő. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
1: Sporthírek.
7: Anglia 4-2-re legyőzte Horvátországot a labdarúgó világbajnokságon. A dallasi mérkőzésen a szigetországiak támadója Harry Kane kétszer is eredményes volt. Az L-csoport másik találkozóját Torontóban rendezték, ahol Gána egy 95. percben szerzett góllal 1-0-ra nyert Panama ellen. Houstonban Portugália és a Kongói Demokratikus Köztársaság 1-1-es döntetlent játszott egymással. Cristiano Ronaldo 6. világbajnokságán is pályára lépett. A K jelű 4-es másik mérkőzésén Üzbegisztán-Kolumbia 1-3. A labdarúgó NB1-ben címvédő Eto'o FC bejelentette, hogy a mexikói Efraín Juárez lett a csapat új vezetőedzője, aki hazája válogatottjában 39-szer lépett pályára. A 38 éves mexikói 2024-ben kezdte edzői pályafutását. Dolgozott az Amerikai Egyesült Államokban, Belgiumban és Kolumbiában is. Legutóbb a mexikói Pumást irányította. A Paks a görög Panathinaikos csapatával találkozik a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének második fordulójában. A sorozat másik magyar együttese, a Debrecen, a máltai Marsaslok és az örmény Pjunik első fordulós párharcának továbbjutójával csap össze. Bronzérmes lett a kardozó Szatmári András a franciaországi vívó Európa-bajnokságon, miután 15-12-re kikapott francia ellenfelétől az elődöntőben. Rab Krisztián a negyeddöntőben búcsúzott, és a hatodik helyen zárt. A női tőrözőknél Pásztor Flóra az ötödik, még Pap Jászmin a hetedik lett. Komoly erősítést jelentett be a Ferencváros férfi vízilabda csapata. Az FTC leigazolta a görög válogatott világbajnoki ezüstérmes centerét, Konstantinos Kakariszt, aki az Olimpiakosztól érkezik a legutóbbi idényben BL bronzérmes együtteshez.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Kétnapos uniós csúcs találkozó kezdődik ma Brüsszelben. Magyar Péter kormányfőként először vesz részt a találkozón. A miniszterelnök délelőtt Roberta Metzolával, az Európai Parlament elnökével egyeztetett, részben a magyar állam elleni jogállamisággal kapcsolatos hetes cikkelyes eljárásról is. Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák miniszterelnökkel várhatóan V4-es kérdésekről tárgyal majd. Az este kezdődő uniós csúcs találkozó napirendjén szerepel a versenyképesség, az EU hosszú távú költségvetése, az uniós bővítés, a közel-keleti helyzet és Ukrajna ügye is. Minden a terv szerint halad az uniós források hazahozatalában, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid emlékeztetett rá, hogy a kormány már benyújtotta az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet, amelynek részleteiről még most is egyeztetnek. A tárcavezető az új projektek között említette az energiahálózat modernizációját, valamint az új hévek és intercity-k beszerzését. Szombaton 2-es vagy 3-as fokú hőségriasztást rendelhetnek el, jelentette be az országos tiszti főorvos a kormány szóvivői tájékoztatón. Oroszi Beatrix elmondta, az egészségügyi és közintézmények felkészültek arra, hogy hűtött helyiségeket biztosítsanak a rászorulóknak, mivel a napokban tartósan 30 fok fölé emelkedik a legmagasabb napi hőmérséklet. A kortárs művészet és a fiatalok összekapcsolására rövidfilmes pályázatot hirdetett a Ludwig Múzeum. Mobiltelefonnal rögzített, 1-3 perces felvételeket várnak, melyek új nézőpontból közelítik meg az intézmény gyűjteményét, kiállításait, művészeit, vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket. 18 és 35 év közöttiek munkáit várják szeptember 1-jéig. A fődíj 600 ezer, a közönségdíj 300 ezer forinttal jár.
1: Közlekedés.
7: Dolgoznak az M1-esen Moson-Magyaróvár térségében. A 157-es és a 168-as kilométernél mindkét irányban csak egy sávon halad a forgalom. Lassulásra és szakaszos torlódásra készüljenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
7: Országszerte sok napsütésre számíthatunk, elszórtan gomoly felhőkkel. Ezekből főként az Alpok alján, valamint délnyugaton lehetnek futózáporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. Délután 27-32, késő este 17-25 fok valószínű. A Balaton és a Tiszató 23, a Velencei tó 26 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Meglepő döntetlennel kezdte szereplését Portugália a labdarúgó világbajnokságon, Anglia, Gána és Kolumbia győzött a VB-n. Mexikói vezetőedzője lett az Eto labdarúgó csapatának, Szatmári András bronzérmet nyert kartban a Vívó Európa bajnokságon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Meglepetése, Portugália 1-1-es döntetlenre végzett a Kongói Demokratikus Köztársasággal a labdarúgó világbajnokság K csoportjában Houstonban rendezett mérkőzésen. Ugyanebben a 4-esben Kolumbia 3-1-re győzött a VB újonc Üzbegisztán ellen Mexikóvárosban. Az L csoportban Anglia Harry Kane két góljának is köszönhetően 4-2-re verte Horvátországot Dallasban. A csoport másik meccsén Gána a 95. percben lőtt góllal nyert 1-0 Panama ellen Toronto. Most hallgassák a portugálok szövetségi kapitányát, a spanyol Roberto Martínezt.
2: Ez a világbajnokság, ahol megtörténhetnek hasonló meglepetések. A torna elején nem mindig látszik, hogy melyik a legerősebb csapat. Elég csak visszatekinteni a katari VB-re, Argentina az első meccsen kikapott Szaúd-Arábiától, majd egészen a trófáig menetelt. 2010-ben Dél-Afrikában a spanyolok Svájc ellen maradtak pont nélkül, és ők is világbajnokok lettek. Pedig az első találkozó alapján nem nyújtottak olyan teljesítményt, amiből erre lehetett volna következtetni, de végül összeszedték magukat. Ez egy hosszabb folyamat. Most nagyon jól kezdtük a meccset, irányítottunk, voltak helyzeteink, gólt lőttünk, és sokáig azt hittem, meg lesz a második is, amivel lezárjuk a találkozót. De nem így történt. Egyre nagyobb teret hagytunk az ellenfélnek, és ez most nem fért bele. Kongó jól változtatta a taktikáját, berendezkedtek kontratámadásokra, és mi erre nem reagáltunk jól.
3: We give the congratulations to the Congo team.
2: Gratulálunk Kongónak és a szövetségi kapitányoknak is. Jól érvényesítették az akaratukat, sok párharcot nyertek. Fizikálisan is jól bírták ezt a megterhelést egészen.

0: 13-as sípszóig. Maga biztosan és határozottan játszottak, nem érződött rajtuk a megilletődöttség. A világbajnoki tapasztalat hiányának ellenére megmutatták, milyen erős személyiségük van, és ezért gratulálok nekik.
1: It makes no sense to get the best goal scorer.
0: Nem lenne értelme kihagyni a világ legjobb góllövőjét, ha szeretnél minél többször betalálni. Gonzalo Ramos becserélésénél figyelni kellett arra, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a támadó sorban. A futballban sokszor nem egyenes passzokkal lehet előre törni, és ez megmutatja Cristiano Ronaldo értékét. Rá bármikor lehet számítani a 16-oson belül, ha esetleg a szélről játszunk be egy labdát. És arról se feledkezzünk meg, hogy a védőket is lefoglalja. Így sokszor neki köszönhető a támadó harmadban üres terület nyílik. Minden játékosnak megvan a maga helye a csapatban, és azt gondolom, ha gólokat szeretnénk, akkor Cristiano Ronaldónak a pályán kell lennie.
2: A portugálok szövetségi kapitányát, Roberto Martinezt hallották. Szintén a K jelű négyesben Kolumbia 3-1-re győzött a VB újonc Üzbegisztán ellen. A dél-amerikaiak második gólját Luis Diaz lőtte, a Bayern München támadóját hallják.
3: A 3 pont volt a célunk, és ezt meg is szereztük. Elképesztően boldog vagyok. Ilyen pillanatokról álmodsz, mint a mostaniak. Lépésről lépésre kell haladnunk, mert a világbajnokság java még csak most jön. Muszáj a földön maradnunk, és folytatnunk a munkát.
2: A kolumbiaiak egyik gólszerzője, Luis Diaz után az üzbég labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, a korábbi világbajnok aranylabdás olasz Fabio Cannavaro is nyilatkozott.
0: Jó mérkőzésünk volt, a játékosok mindent megtettek. Ilyen magas szintű a világbajnokság, hogy most ez is kevés volt. Ha elkövetsz néhány hibát, akkor ezért itt nagy árat fizetsz. Az előzetes kéréseimet a csapat teljesítette, büszke vagyok mindenkire.
2: Az L csoportban Anglia Harry Kane 2 góljának is köszönhetően 4-2-re verte Horvátországot. A Bayern München erősítő csatár így foglalta össze a mérkőzést.
4: Az, hogy megszereztem a 10. VB gólomat, egy fantasztikus mérföldkő. Gary Lineker-nek is voltak nagyszerű világbajnokságai, szóval emiatt is nagyon örülök, hogy elértem ezt a gólszámot, ami ezen a csodálatos tornán igazán különleges. Túl vagyunk az első meccsen, jól érzem magam. Fizikailag és mentálisan is a megfelelő időben vagyok a legjobb formában. Ebben a szezonban sok gólt szereztem, és most játszottam a pályafutásom során a legmagasabb szinten. Hosszú utál még előttünk sok nehéz mérkőzéssel. Nagyon jó volt pályára lépni, minden percét élveztem, pláne amikor ilyen jól megy a játék. Már most várom a következő meccsünket.
2: Harry Kane után a horvátok szövetségi kapitánya Zlatko Dalic így elemezte csapata vesztes meccsét.
0: Az első fél idő rendben volt részünkről. Amiben hiányérzetem van, azok a rögzített helyzetek, nem igazán reagáltunk jól mondjuk a szögleteknél. Ez volt az egyik oka annak, hogy gólokat kaptunk. A hibák ellenére az első 45 percben kétszer is sikerült visszajönnünk és kiegyenlítenünk, megmutattuk azt, hogy milyen energiával tudunk küzdeni, és hogy mennyire akarjuk a sikert. Anglia ellen betalálni nem könnyű, annak örülök, hogy erre többször is képesek voltunk. A második fél időben máshogy kellett volna játszanunk, lehettünk volna kicsit bátrabbak, de itt talán kijött az, hogy a harmadik bekapott gól a szünet után néhány perccel érkezett. Ez kicsit megtört minket. Bellingham lövése után 10 percig elég rosszul futballoztunk, csak Livákovicsnak köszönhetjük, hogy nem lett nagyobb a különbség. Szép lassan ismét magunkra találtunk, próbáltuk újból egyenlíteni, de ez harmadjára már nem sikerült. Fájó ez a vereség, de még 2 mérkőzésünk van a csoportban, szóval van esélyünk javítani.
5: Ali teško je bilo treći put se vratiti i onda su prilutali 4 gól.
0: A játékosok kitettek magukért. Vannak a csapatban olyanok, akiknek ez az első világbajnokságuk, de ezt nem lehetett rajtuk érezni. Anglia ellen kétszer is kiegyenlíteni az mindenképp kiemelendő dolog. Szép gólokat lőttünk, de sajnos a védelmünk néha gyenge volt, és a rögzített helyzeteket sem oldottuk meg jól. A következő napokban kielemezzük a tapasztalatokat, megnézzük, hogy mit tudunk változtatni, és azt is, hogy mi működött jól. Vannak pozitív tanulságok is, amelyekre érdemes építeni, úgyhogy izgatottan várjuk, mi vár ránk a folytatásban.
2: A labdarúgó világbajnokságon az L csoport másik mérkőzésén Gána a 95. percben lőtt góllal nyert 1-0-ra Panama ellen Torontóban. A közép-amerikai válogatottat irányító spanyol Tomás Christiansen gondolatait is Kreis Bálint tolmácsolásában hallják.
0: Az első fél időben nagyon jól játszottunk, de a szünet után kicsúszott a kezünkből az irányítás. Egyre jobban engedtük Gánát futballozni, pedig nem ez volt az eredeti tervünk. Szerettük volna végig kontrollálni a mérkőzést, megszerezni a vezetést, és onnantól kihasználni azt, hogy az ellenfélnek többet kell támadnia. Magabiztosak voltunk, próbáltunk minél kreatívabban játszani, amit sajnos az időjárás nem segített. Végül ebből mi jöttünk ki rosszul. Bíztunk abban, hogy ez a mérkőzés pozitív eredménnyel záró panamai részről. Ez nem így alakult, úgyhogy most tovább kell lépnünk, van még két csoportmérkőzésünk, és az álmaink eléréséhez győzelmeket kell szereznünk. Ezen leszünk.
2: A labdarúgó VB-n ma elkezdődnek a küzdelmek a második fordulóban. 18 órától Csehország, Dél-Afrika, 21 órától Svájc, Bosznia-Hercegovina találkozót rendeznek. Éjféltől Kanada Katarral, hajnali 3 órától Mexikó Dél-Koreával játszik. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió közvetíti. A mexikai Efrain Juárez lett a labdarúgó NB1 bajnokának, az Eto FC-nek az új vezetőedzője. A 38 éves Juárez játékosként megfordult a Celticben és a Zaragozában, a mexikai válogatottban 39-szer lépett pályára. Edzőként az Egyesült Államokban dolgozott, valamint Belgiumban, Kolumbiában az Atlético Nacionalt bajnoki címig, illetve kupagyőzelemig vezette. Hazájában a Pumas csapatával idén bejutott a bajnokság döntőjébe. A Paksa görög Panathinaikosszal játszik a labdarúgó konferencia liga selejtezőjének második fordulójában, míg a Debrecen ugyanebben a sorozatban a máltai Marsasklok és az örmény Pjunik első fordulós párharcának továbbjutójával csap össze.
6: Nemzeti Sportkrónika.
2: Szatmári András bronzérmet nyert a franciaországi Antoniban zajló vívó Európa-bajnokság férfi kard egyéni versenyében. A csapatban olimpiai ezüstérmes, egyéniben világbajnok magyar sportoló, az elődöntőben a Szilágyi Áront búcsúztató francia Maxime Pianfettitől kapott ki, 15-12-re, így harmadikként zárt. Rapp Krisztián a negyeddöntőben elszenvedett veresége után hatodik lett, Szilágyi Áron a nyolcaddöntőben, Dallos Benedek a 32 között fejezte be szereplését. A női tőrözők között Papp Jászminnak és Pásztor Flórának a negyeddöntőben ért véget egyéniben a kontinens viadal, Pásztor az ötödik, Papp a hetedik helyen végzett, Kondric Kata a 16 közé, Lubkovics Dóra a 32 közé jutást bukta el. A hetedik helyezett Papp Jászminnal Keszi Dóra beszélgetett.
7: Fantasztikus junior szezon után most így felrobbantál a felnőtt mezőnybe is. Milyen ez az Európa-bajnokság, hogy érzed? Mert azért 8-ba jutottál, és nagyon kevésen múlt a tovább más, és éremért mehess.
8: Nagyon boldog vagyok, hogy eddig eljutottam, hogy lecsúsztam a dobogóról. Ez egy szomorú élmény, és még meg kell emésztenem, de ez a kicsi hiány, ez szerintem majd a csapat eredmény, amit a lányokkal el fogunk érni, az felül fogja múlni, és ki fogja kicsit törölni, de nagyon boldog vagyok, hiszen ez az első felnőtt EB-m, és nagyon örülök neki, hogy egy ilyen eredményt el tudtam érni.
7: Nagyon magabiztosnak tűntél, nem tudom, mennyire izgultál.
8: A csoportkörben nagyon izgultam még koranká, 8-30-es kezdés, ez nem volt túl jó. Úgy éreztem, hogy egy kicsit lét volt az első EB, de inkább ilyen jófajta izgalom volt. Ez inkább motivált a nap során. Táblasszókat meg a 32-ért, mikor vívtam a spanyol lányjal, akkor azt éreztem, hogy ez az én napom. Szóval annyira magabiztos voltam, hogy így az izgalom volt bennem. Főleg így most is a 4-jár ott a végén, hogy bemerjem vállalni, vagy ne. Van azon egy jófajta izgalom, de ez inkább jó, mint rossz szerintem.
7: Nagy nevek mennyire ijesztenek meg? Két olasz klasszissal vívtál, úgy látszott, hogy ők sem ijesztett meg.
8: Nagyon is elvesztem, és milyen megtisztelő érzés, hogy ezért a példaképekkel, meg nagy vívókkal tudok vívni, és felül tudom őket múlni, és kikiatszót tudok velük vívni, ez egy hatalmas löket és motivációt, ez nagyon jó érzés.
2: A törvívó Papp Jászmint hallották. Kilvinger Bálint lesz a férfi kézilabda NB1-ben szereplő Sziget-Szent Miklós vezetőedzője, vagyis a januári bejelentéssel ellentétben mégsem a Ferencváros irányítását veszi át a távozó Pásztor István után. Az FTC egyelőre nem kommunikálta, miért nem Kilvinger lesz a csapat vezetőedzője, illetve a játékos keret, kinek az irányításával kezdi majd a nyári felkészülést. Kilvinger Bálintot Bera Emese szólaltatta meg.
9: A Ferencvárosnál nem úgy alakultak a dolgok, ahogy előzetesen ők is, meg mondjuk én is terveztem volna. Ezért itt viszonylag gyorsan úgy alakult, hogy nem náluk fogom folytatni a kézilabda edzői tevékenységemet. Viszonylag rövidebb, gyorsan lezajló egyeztetéseket követően került képbe így a Sziget-Szent Miklós, és elég gyorsan megegyeztünk ebben. A Sziget-Szent Miklós tavaly az utolsó fordulóban maradt benne a tavalyi szezonban, ugye újonc csapatként, fejtóként, ők is megizlelték, milyen az első osztály. Az idei évben ugye egy stabilabb szereplést szeretnének, ebbe számítanak rám. Alapvetően ugye szeretem a kihívásokat, főleg a szakmai kihívásokat. Bízom benne, hogy azzal a tudással, amivel rendelkezek, ezt át tudom majd adni nekik.
2: Kilvinger Bálintot hallották. A Ferencváros férfi vízilabda csapata a világ és Európa bajnoki, valamint bajnokok ligája érmes Konstantinos Kakarissal erősíti meg keretét. A görög válogatott klasszis centere az Olimpiákosztól érkezik, a legutóbbi idényben Magyar Kupát, Magyar Bajnokságot és BL bronzérmet nyerő Fradihoz. A Salamancából a Valencia együtteséhez igazolt Takács Kis Virág, a magyar női kosárlabda válogatott centere és csapatkapitánya. Kedves hallgatóink, Sportkronikánk ezzel véget ért, köszönöm figyelmüket, viszonthallásra!
10: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a 40x20, a Nemzeti Sport Rádió kézilabda magazinja. Minden csütörtökön 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a 40x20 kézilabda podcast, ami a labdarúgó világbajnokság alatt sem áll le. És itt van velünk a stúdióban Rosta István, korábbi válogatott kézilabdázó, állandó szakértőnk. Szia, Pilu!
3: Szerbusz, szerbusztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
2: És itt van Lengyel Peti, az MTI szakírója. Szia, Peti!
4: Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat.
2: Jó, magam pedig Szilágyi Péter vagyok, az M4 Sport szerkesztője. És sok minden történt a kézilabda világában, szomorúbb és kevésbé szomorú hírek, ezekről mind beszélni fogunk, de előtte kicsit, ha már foci VB-t szóba hoztam, arra lennék kíváncsi, hogy így, ha a magyar válogatott nincs kin, ez sok elárasztja ilyenkor a közösségi médiát, hogy kikinek szurkol, a kézilabda csapatok is megkérdezik a saját játékosaikat, én is megkérdezem, hogy kiknek szurkoltak a világbajnokságon.
3: Én a németeknek szurkolok, és a első mérkőzés nyilván nem a legerősebb ellenfélellel játszottak kimikék, de azt gondolom, hogy szép bontozás volt, de nagyon hosszú ez a világbajnokság, rengeteg jó meccs van, meg még jobb meccsek lesznek szerintem, azért követjük ott a Hóvirág utcában mi az eseményeket.
2: Peti, neked kikhez húz a szíved?
4: Hát alapvetően talán a franciákhoz, azért azt hozzá kell tenni, hogy nyilván így, hogy sem magyar részvétel nincs, sem a miénkhez közelítő időzóna és fekvések, így azért nyilván nehezebb a világbajnokság mérkőzését követni, meg ráhangolódni, de hát nyilvánvalóan nekünk azért ez részben munkaidőben is történik. Nekem már volt szerencsém egy éjszakás műszakot elvinni, meg majd még jön még egy, úgyhogy azért így kicsit többet is megnézek, mint hogyha mondjuk csak szurkoló lennék.
2: Én inkább úgy mondanám, hogy én talán kevesebbet, de a világbajnokság mezőnyét látva nem mindig bárom, hogy nem kell feltétlenül az üzbég meccsre, de nem megbántva őket, de mondjuk talán itt Magyarországon ők kevésbé viszik föl az emberek vérnyomását. Én egyébként szintén a franciákhoz húzok, hogyha már az olaszok nincsenek ott, én egyébként az olaszoknak szoktam hagyományosan szurkolni, de világbajnokságon most már hagyományosan nem tudok nekik szurkolni. És a magyar válogatottnak sem szurkoltunk se a labdarúgó világbajnokságon, se jövőre a kézilabda világbajnokságon. És most már azt is tudjuk, hogy nem Csema Rodriguez vezeti tovább ezt a nemzeti együttest. Így elsőre, miatt meghallgatnánk majd I.S. Ferencet, a kézilabda szövetség elnökét, hogy a döntés háttérében mi van. Nektek, ti hogy értétek meg a döntést? Mennyire volt nektek váratlan? Nyilván erről rengeteget beszéltünk, hogy ez lehet egy forgatókönyv. És általában mi a első érzésetek ezzel kapcsolatban?
3: Ugye azzal, hogy nem jutottunk ki a világbajnokságra, és nem kaptunk szabad kártyát sem, így igazából a olimpia, a Los Angeles olimpiának az esélye az szerintem ilyen 1% körül maradt, hiszen az EB-n valami nagyon-nagyon nagyot kell virítani a magyar válogatottnak, hogy kijusson a férfiak, kijussanak az USA-ba. Innentől kezdve viszont, hogy olimpiai ciklusokban gondolkodunk, a következő nagy olimpia, amire reális esélyünk van, az a Brisbane-i 2032-ben, az viszont meg 6 év. Tehát mikor, ha nem most kell akkor egy új lapot nyitni, egy új könyvet nyitni, sőt nem is lapot, egy új könyvet nyitni, amiben viszont már egy új kapitánynak az elképzelés alapján kell elkezdeni dolgozni, és azt gondolom, hogy új arcokkal, új játékosokkal kell elkezdeni dolgozni, és amit beszéltünk a szerb meccs után is, hogy Csema Rodrigueznek nagyon-nagyon sok szép meccse volt, meg nagyon-nagyon sok szép eredménye volt, ugyanakkor meg a folyamatban azt a megújulást vagy a változtatást azt nem nagyon láttuk így a szakmán belül, és azt gondolom, hogy annyira nem ért váratlanul pontosan ezért a váltás. Sokat köszönhetünk Csemának, pozitív értelemben is, ugyanakkor meg nyilván ez a szerb kelleni fiaskó, és az, hogy nem vagyunk kint a világbajnokságon, ez meg nagyon-nagyon fájdalmas a kézlabda társadalomnak.
2: Peti, te hogy élted meg a váltást?
4: Én egy picit más aspektusból közelítenék, ugye azért tudjuk, hogy ezeknél a csapatsportágaknál, talán ugye a válogatottaknál, ahol kevesebb a rendelkezésre álló idő, ott mennyire fontos az összhang. És ugye azért ezt kívülről is lehetett látni, illetve ugye azért elég sokszor elmondták a résztvevők is, hogy ez szinte egy család volt a válogatott, vagy szinte egy család a válogatott, azzá formálódott sem a Rodriguez vezetésével. és nyilván az egyrészt, amit lehet figyelembe venni, ez ténylegesen az, hogy az olimpiai kvóta szerzés esélye nagyon távolra került. Amit ugye el is mondtál, hogy adott esetben akkor így most lehet egy másfél ciklusban gondolkodni, hosszabb távú csapatépítésben, stb. A másik része viszont az, hogy mennyiben érdemes ilyenkor ezt a jó kialakult koherens közösséget kockáztatni, vagy mennyiben kockáztatja egy kapitányváltás. Erre nyilván majd a jövő adja meg alapvetően a választ, hogy ez jó döntés volt-e, vagy nem. Azért, ahogy elhangzott, voltak ennek a válogatottnak nagyon szép pillanatai, meg szép eredményei az elmúlt időszakban. Nyilván ez a sorsnak egy gonosz fintora, hogy volt ez a szerbek elleni párharc, ahol ugye tudjuk, hogy hát nagyon nem lehetett volna talán nehezebb ellenfelet kapni erre a két mérkőzésre, és aztán ez meg egy gólon múlt, tehát hogy ilyenkor én legalábbis azon gondolkoztam el idefele jövet, hogy mennyiben lenne más most a válogatott helyzete, az a fejlődés mondjuk, amit te hiányolsz például, hogyha megkapjuk a szabadkártyát. Mennyire lenne más a helyzet, ha kettővel több az összesített gólunk? Fordítana-e ez bármi? És akkor itt jutott eszembe az a pillanat, amit ugye személyesen élhettem meg a nőknél a 2023-as világbajnokságon, ugye a horvátok legyőzése. Ugye oda szokták datálni azt az érának a kulcs fordulópontját, ami ugye ahhoz vezetett, hogy hazai olimpiai selejtező, olimpiai kijutás, EB bronzérem, épülő csapat, hogy milyen pici dolgokon tud múlni, és hogyha akkor ott mondjuk nem tudunk visszaélni a horvátok ellen, akkor lehet, hogy most nem Golovin Vladimirül már a kispadon, akkor vajon elértük volna ugyanezeket az eredményeket. Ez nyilván mind-mind hipotetikus kérdés özön és játék a szavakkal, csak olyan nehéz ilyenkor látni, és az embernek jó lesne talán, hogyha a jövőbe láthatta egy picit. Hát az MKS elnöksége nyilván nem feltétlenül rendelkezik ezzel a képességgel. Ők meghozták azt a döntést, ami szerintük a legjobb volt. Mi nekünk pedig szerintem annyi maradt talán, hogy megköszönjük Csemának ezt a szép időszakot.
2: És ugye ez egy nagyon érdekes helyzet olyan szempontból, hogy, és talán ez az én szempontom hozzá, hogy a legtöbb ilyen váltásnál azért alapvetően egy dű veszi körül a helyzetet, egy harag, valami komolyabb leszereplés, valami mélyebb gödör. Csemánál azért érdekes a helyzet, mert egyrészt ugye emberileg mindenki nagyon kedveli Csemát. Aki találkozott vele, aki pacsizott vele lelátón, aki futott véletlenül össze vele bárhol az utcán, vagy aki újságíróként dolga volt vele, mindenki elmondja, hogy tényleg egy fantasztikus ember. Pillanatok alatt rajongóvá tudja tenni a vele szemben állót, mert olyan lelkesedést tükröződik róla, olyan pillanatok alatt tud tényleg közösségben gondolkodni, akár ilyen nemzeti szinten, akár csapat szinten. Tényleg közülünk való volt, és vagy most is az. És ezért nagyon fájdalmas az, hogy idáig jutottunk, hiszen nem sok kellett ahhoz, hogy ideig jussunk. Tehát igazából ugye egy kifejezetten rossz EB szereplés és egy elveszített világbajnok is lejtező, és már is egy gödörben van a válogatott. És innen nézve nagyon egyértelműen jogos a döntés, de ugye nincsen körülötte az a fajta, ami ilyenkor szokott lenni bármilyen csapatsportágnál, hogy az újságírókkal összeveszés, hogy miért ezt kérdezed, miért azt kérdezed, a népharag rázódul, skandálják, hogy ez az út, hogy ő menjen a kispad közeléből. Most ez ugye nem volt meg, Csemát mindenki kedvelte, mindenki elismeri azt, hogy milyen eredményeket ért el a válogatottal, és mégis eljutottunk ide. Tehát ilyen szempontból ez tényleg egy ilyen nagyon szomorú váltás.
3: Igen, és ha már itt pillanatokról beszéltünk az előbb, azért kicsit így visszagondolunk. Én azt gondolom, az a nagyon szép VB szereplés, az EB, minden idők legjobb EB szereplése, és a kiutás az olimpiára, hát azt nem lehet elfelejteni, azt a portugál meccset szerintem, aki Tatabányán ott volt, és aztán, és akkor volt szerintem a legmagasabb csúcson ez a válogatott, és az első pici repedés szerintem a Párizsi olimpián volt, amikor tudtuk, hogy ott a csoportmeccseken az Egyiptom meccs lesz a kulcsmeccs. Egyiptom, lehet, hogy még emlegetjük ezt a országot. A mai műsorba, és ugye az nem sikerült, aztán volt a szerencsétlen norvég meccs végjáték, és nem jutottunk be a nyolcba. De mégis olyan nagyobb törés, azt hiszem az a Horvátországban, Zágrában volt, amikor vezettünk 4 góllal, és tényleg a legjobb 4-be juthattunk volna a világbajnokságon, ami szerintem egy hihetetlen nagy szereplés, vagy nagy eredmény lett volna, és ott az utolsó 5 percben az a pillanat volt, ami a fiúk, vagy a lányoknál, a Vovánál Horvátországban szerencsésen alakult, a Csemánál meg pont nem jól, és utána elindult le ez a csapat. Azért, ha belegondolunk az edzőmeccsekbe, belegondolunk az EB szereplésbe, milyen ágon voltunk, milyen lehetőségünk volt, beszélgettünk az EB után idén februárban, hogy 3 gólom volt, hogy Herningben az első adó, amikor nem is kellett volna selejteznünk STB, de hát ez valahogy ez a sors, ez így alakult, meg így akarta. Én is azt gondolom, hogy Csaba egy rettentő szimpatikus személy, és az is gondolom, hogy nagyon jó edző, és üzentem is neki egyébként, hogy biztos, hogy benne nagyon sok szép sikert fog még elérni a kézlabdázásba. Ez a kapcsolat most ez így alakult. Én azt gondolom, hogy a szövetségnek nem nagyon volt más választása.
2: Ha már szövetség, akkor ezen a ponton hallgassuk meg Illyés Ferencet, az MKS elnökét, aki Bobák Róbert kollégának nyilatkozott, és egy kicsit a jövőről is már szót ejtett.
5: Először is hadd mondjam, hogy a Csaba Rodriguez 7 évig dolgozott a férfi válogatott mellett, ebből 4-et szövetségi kapitányként, és kiemelkedő eredményeink is voltak vele az elmúlt években, de a sikertelenül megvívott VB-selejtező után az elnökség meghallgatott a beszámolót, átbeszélte a fékváltott helyzetét, és több szempontot is megvizsgálva úgy döntött, hogy változásra van szükség a férfiváltott mellett, és így Csemoz Rodriguez távozik a szövetségkapitányi posztból. Mint mondtam, rengeteg tényezőt megvizsgáltunk, többször is összeült az elnökség, hogy hogyan döntsünk. Nagyon sok értéke volt a Csemoz Rodriguez az időszaknak, azt gondolom, a váltott mellett, de úgy éreztük, hogy kell a változás, többek között azért is, mert nem sikerült a világbajnokságra kijutni, és ezzel csökkentek az esélyeink is az olimpiai kvalifikációra, bár még maradt esély az Európa-bajnokságról, de ez már egy nehezebb vagy megoldandó feladat lesz, úgyhogy az elnökség így döntött, és bízunk benne, hogy a jövőben a srácok ugyanúgy sikeresek lesznek azért.
6: A világbajnoki szabadkártya megkapása esetén változott volna a helyzet, maradhatott volna a helyén, hogy érzi?
5: Lehet, hogy befolyásolta volna, hiszen hogyha sportszakmai indok alapján odaítélték volna nekünk a szabadkártyát, ami nem történt meg, akkor abban az ő szerepe is felértékelődött volna, de attól függetlenül úgy éreztük, hogy kell valamilyen változás a férfi váltott körül, és ezt egy új edző fogja tudni meghozni. Többek között ezért is volt nehéz a döntés, hiszen tényleg 1 vagy 2 gólon múlt az, hogy nem jutottunk ki a VB-re, de azt gondolom, hogy az a szerb csapat, ami szintünk volt, nem volt azért verhetetlen ellenfél, ez nem sikerült, és a jövőre tekintettel gondoltuk azt, hogy kell a változás, és nagyon bízunk benne, hogy sikerül olyan edzőt találunk majd a szövetség élére, aki előre fogja mozdítani ezt a társaságot. Egy megújuló váltatóról van szó, ahogy egyre jobban kerülnek be azok a fiatalok, akik néhány éve utánpótlás szinten világban neki másodikok voltak, úgyhogy azon vagyunk, hogy megtaláljuk az utódját. Van egy szuszonásnyi időnk arra, hogy megtaláljuk a következő edzőt erre a feladatra, hiszen november szerintem 3-án van az első olyan találkozója a férfi válogatottnak, ahol majd Európában is selejtezőt fog játszani, úgyhogy de szeretnénk azért minél rövidebb időn belül megtalálni az új edzőt, hiszen fel kell készülni majd a következő feladatokra, egy új lendülettel, kicsit megújultan, de arra akkor is készülni kell. Ezt majd meglátjuk, hogyha majd lesz az új szövetségkapitány, hogy pontosan milyen elvárások lesznek felé, de mi nem szeretnénk elengedni az utolsó lehetőséget az Európa-bajnokságra, hogy esetleg olimpiai selejtezőre jussunk, mert az még nem olimpiát jelent, csak olimpiai selejtezőt. Ugye ott 2 hely lesz majd kiadó, attól függően, hogy alakul a sorrend a világbajnokság első 7 csapata és az Európa-bajnokság első 7 csapata között. Úgyhogy ez lehet 2., 3., 5., 8., nem tudjuk ezt megmondani előre, így azért nehéz tervezni, vagy elvárást ezzel kapcsolatban kitűzni. Azt gondolom, mindannyian csalódottak vagyunk, hogy nem jutottunk a világbajnokságra, hiszen bár volt még ilyen, nem is tudom, hogy 10 éve, 12 éve, amikor nem sikerült kijutni, de ugye ahhoz voltunk szokva, és a kézből szeretők is ahhoz szoktak, hogy minden világversenyen ott vagyunk. Ez most nem sikerült. Éppen ezért gondoltunk arra, hogy kell egy kis megújulás a férfi váltottnál, és hát ugye 6 év után távozik, vagy 7 év után távozik a Csema Rodriguez, úgyhogy azt gondolom, a játékosoknak is időbe telik majd ezt megszokniuk, az új edzővel fölvenni majd a ritmust, de azért bízom benne, hogy a játékosainak a tudása attól függetlenül nem változik, és ők képesek arra, hogy jó teljesítményeket hozzanak.
2: Ilyes Ferencet hallhattuk tehát az elmúlt percekben, aki azt is elmondta, hogy teljesen nem engedik el az olimpiai kvalifikáció lehetőségét. Persze mi más mondhatna egy szövetség, a következő szövetségkapitánynak mindenképpen feladata lesz, hogy megpróbálja elérni az olimpiai selejtezőt az Európa-bajnokságon, amire persze még ugye van egy Európa-bajnoki selejtező is, és az is látszik, hogy ugye így azért jelentősen csökkent a mérkőzés mennyiség, ami a közeljövőben vár a válogatottra, és így nem is annyira kell kapkodnia a szövetségnek a következő szövetségkapitány kiválasztásánál. Mi lehet a szempont, vagy mi legyen a szempont, mit gondoltok a következő edző kapcsán?
3: Hát mindenképpen én nagyon szeretném, hogyha magyar edző, vagy magyar edző páros irányítaná a válogatottat, mert ez nyilván a magyar szakmának ez nagyon nagy elismerés lenne, és én azt gondolom, hogy vannak is ilyen magyar edzők. Ha kapnak lehetőséget, akkor tudnak bizonyítani. Ez az első rész. A másik pedig az, hogy ha már beszéltünk a másfél ciklusról, akkor ez egy nagyon csúnya dolog, de itt kell matematikázni is, meg kell nézni az egyes játékosnak az életkorát, azt hozzá kell adni 6 évet, és meg kell nézni, hogy mennyire lehet számítani esetleg 2032. Nyilván nem ennyire drasztikusan, nyilván ezt lehet szépen fokozatosan, de azt gondolom a mostani válogatott keretben van azért jó pár olyan játékos, akinek semmi esélye nem lesz már abban az időben top szinten kézlabdázni. Én azt gondolom, hogy kellenek pozíciókba is újítások, és hát a legfontosabb pedig az lesz szerintem, hogy a játékosok majd a klubjaikba játszanak rendszeresen és minél magasabb szinten. Ez nyilván erre nem nagyon lesz ráhatása a szövetségkapitánynak, de a magyar férfi kézlabdázásnak ez az előlépésének a záloga, hogy hétről hétre a legmagasabb szinten adott esetben kettős terheléssel játszanak a játékosok. Egy nagyon pici zárójel azért, ez most rossz volt nézni a hétvégi Final Four-t a BL-be, hogy jól számoltam, 12-13 ország játékosa volt, és magyar nem volt közöttük, zárójel bezárva. Tehát én bízom benne, hogy az új kapitánynak majd lesznek ilyen top játékosai. És hát azért itt november elején már válogatott hét van, tehát oda már kell majd edzőmeccset szerintem majd lekötni. Aztán januárban ugye itt sajnos nem lesz világbajnokság, oda megint kell majd edzőmeccseket lekötni, és akkor tavasszal megkezdődik az a Feröer, Montenegro, Koszovó hármassal az EB selejtező, ami már maga a selejtezők sem lesznek egyszerűek, szerintem elég nehéz csoport vagyunk, és utána pedig majd nyilván 2028-ban meg az EB.
2: Mennyire? Tehát, hogy említetted azt, hogy ugye ez tényleg matekozni kell, hogy ki az, aki meddig segíteti még a válogatottat. Ugye az, amit említettél, hogy nagyon kicsire csökkent az esélyünk a következő a Los Angeles-i olimpiára való kijutásra, de mégiscsak van. És ezért kérdeztem vissza, hogy mennyire kell ez drasztikusan, hiszen lehet olyan helyzet az egésznek, hogy teljesen elengedjük a Los Angeles-i olimpiát. És azt mondjuk, hogy tényleg nagyon hosszú építkezési időszakunk van. Van egy világbajnoki ezüstérmes junior válogatott alapunk, amire lehet építkezni, és akkor tényleg nagyon a nulláról kezdeni. Viszont ez tényleg azt foglalja magába, hogy jó eséllyel a Los Angeles-i teljesen elengedjük. Hogy lehet ezt súlyozni? Vagy hogy néz ki ez a gyakorlatban, amikor majd oda kell egy szövetségi kapitány, akinek azt mondják, hogy hát nyilván nem mondhatjuk azt, hogy teljesen lemondunk Los Angelesről, de valójában azért nagyrészt le kell mondani Los Angelesről. Hogy lehet ezt majd edzőként kivetekozni?
3: Mindenképpen, tehát azért mondom, nem drasztikus, tehát nem azt kell elképzelni itt a kedves hallgatóknak, hogy most 16 új név lesz a kapitánynak a not eszébe, hanem az...
2: Bárcsak lenne 16.
3: És egyébként meg nincs is sajnos, és nem is azt kell elképzelni, hogy most 16 éves játékosokkal lesz tele a válogatott keret novemberben, hogy majd ők majd 22 évesek lesznek, mire lesz a Brisbane Olympia, hanem az a 3-4 játékos, és az kell is a frissítés is, akár a magyar bajnokságból, akár a mostani juniorok közül is lehet nézni szerintem, és nyilván a mag az úgyis meg fog maradni, mert azért van egy, szerintem jó kis alapcsapatunk van, és azokhoz kéne 2-3-4 új játékost, és akkor megnézni, hogy ez hogy működik az EB-selejtezőn, és akkor utána adott esetben megint 2-3 játékos. Tehát én fokozatosság elvét vallom ebben is, és én azt hiszem egyébként, hogy találni is olyan tehetséges fiatalokat, sőt, már nem is annyira fiatalokat, csak esetleg még újoncokat a magyar válogatottba, különböző pozíciókba, akik tudnak segíteni.
2: Hogy látjátok, hogy valójában körülbelül hol a helye most a magyar férfi kézilabda válogatottnak, mondjuk a legerősebb összeállításában, a mezőnyben, mennyire vagyunk most alatta annak ezzel a világbajnoki sejtező elbukásával, bár szerintem azért ez könnyen megválaszolható, tehát azért alapvetően a válogatottnak helye lenne a világbajnokságon, de hogy ugye voltak azért olyan eredményeink, amik az élmezőinkben kezdtek már minket predesztinálni, akár egy góllal lemaradni egy világbajnoki elődöntőről, akár, hogy említetted, a legjobb EB szereplésünk valaha, és aztán most meg itt vannak ezek a mélypontok, messze az olimpia, tehát hogy hol vagy, és ami még fájdalmasabb, hogy hol játszanak játékosaink, milyen mezőnyben, mennyit játszanak, akik esetleg topligákban vannak, ott is milyen eredményekért küzdő csapatokban. Hol áll a magyar férfi kézilabdázás erőssége, akár válogatott szinten, akár emögött megbúvó játékos politikai szinten?
4: Hát én számszakilag semmiképpen nem szeretnék sávokat meghúzni, az nem az én tisztem, annak átadnám a lehetőségét. Abban egyetértek, hogy a világbajnokságon ott lenne a hely, a játékos állomány, meg akár az előző évek eredménysorai alapján is a VB szereplést nem erre osztják, tehát innentől kezdve ez nyilván megint csak egy elméleti történet. Én azt gondolom, hogy egyébként valahol az elmúlt évek azért úgy nagyjából behatárolták, tehát ez a 8.-10. hely környéke, picit talán előtte, de hogy mondjuk az ilyen mezőnyhöz én legalábbis semmiképpen nem sorolnám, nem csak az elvesztett selejtező miatt. És hát nyilván az hosszú távon fog kiderülni, hogy mondjuk az a csapat, ami majdan épülni fog, akármilyen drasztikusan, vagy akármilyen finom átmenettel, az megtartja-e, vagy esetleg meg is ugorja-e a közelmúlt eredmény sorát, és nyilván azt a változatot azt ne hozzuk fel, hogy adott esetben még ezt is sikerül elúmulni, bízunk benne, hogy nem ebbe az irányba fogunk elmenni, de hogyha számszakilag akarjuk, akkor azért itt van nálam nagyobb szakértő, ebben inkább ne én mondjam ki.
2: Igen, azért tettem fel ezt a kérdést, mert amikor itt akár a székházban is mondjuk vágók, vagy nem tudom, rendezők, akik csak úgy távolról nézik ezt a sportágat, azért sokszor felteszik a kérdést, hogy mi mennyire vagyunk kézilabda nagyhatalom. Valóban azok vagyunk-e, üldözzük-e ezt a szerepet állandóan, és valójában hol a valós pozíciók, mi az, amiről álmodnunk kell, mi az, ami tényleg túl távoli állam, mi az, ami belőhető. Tehát ez ugye egy ilyen megújulásnál, új szövetségkapitánynál amúgy is egy tök ideális kérdés, vagy egy nagyon aktuális kérdés, hogy mit lövünk be célnak? Mi az, amit elvárunk egy szövetségkapitánytól? Vezesse az élmezőnybe a válogatottat, vagy stabilizálja helyünket mögöttük, reális-e kijuttatni az olimpiára? Nem. Tehát hogy ezek ilyenkor felmerülnek, ezért vagyok kíváncsi, hogy hol lehet a helyünk, hogyha most ránézünk a kézilabda mai állapotára, a játékos keretére, a férfi vonalon.
3: Ha hazajöttünk az EB-ről, akkor úgy fogalmaztam meg, hogy oly távol vagy tőlem, de mégis közel, ugye ez utána királyból egy ilyen kis idézet, mert hogy azt láttuk az EB-n is, hogy a svédekkel, a hazaiakkal úgy x-elünk, hogy a szitazok nem adják meg az egyértelmű hetesét. Ugyanakkor meg x-elünk a Svájccal is, akik meg elvileg alattunk vannak, és sőt, ugye nem is nyertünk aztán meccset a középdöntőbe. Úgy, hogy aztán a top-top csapatok meg mind a másik ágon voltak. Tehát én azt hiszem, hogy most a top 4-5-től távolodtunk lefele, a középmezőny viszont elején vagyunk, és egyetértek én is, hogyha most kéne számokat mondani, akkor a 8.-10. helyre rangsorolnám a magyar csapatot Európába, meg a világon, maximum Egyiptom tud ugye bele, hogyha már Egyiptom 2.0, de az biztos, hogy a törököknél meg a Szaúd-Arábiánál sokkal jobbak vagyunk, akik ugye egyiptomi döntés miatt kint vannak a VB-n. Ami nagyon érdekes, és említetted ezt a junior válogatott ezüstérmes csapatot, az a csapat, az megkóstolta már azt az édes ízt, hogy a házigaza németeken kívül végverték a világot, és végverték azt a korosztályt. És nyilván nem lehet egyenlőségjelet húzni, de ha már valaki megérezte, akkor ők már szeretnének ott is maradni. Tehát én tudom, és hát nyilván persze van egy kis rokoni szál is ebbe, hogy a csapatjátékosok azon nagyon-nagyon szeretnének ebből a mostani középpozícióból megint az élmezőny felé menni, és ezért mindent is meg fognak tenni, abban nincsen kétségem. Szóval ez nagyon-nagyon fontos, hogy őnek a belső motivációk az óriási, de azt látni kell, hogy és akkor megint a BL Final Weekend, hogy azért az a kézilabda, meg azok a játékosok most előrébb tartanak, mint amit most a magyar játékosok, meg a magyar férfi kézilabda csapat tudásba tud.
2: Kíváncsi ezek majd a négyes döntővel kapcsolatos véleményedre is, de még annyit lekerekítve kicsit azt a témát, hogy ugye ez az egész koncepció szinten ad lehetőséget a magyar férfi kézilabdának, hogy elgondolkozzon a jövőn. Akár hazai játékos politikán, a klubok helyzetén, és beszélni fogunk majd a BL nevezésekről is, hiszen ott is ugye nagy hír, hogy a Moltot a Bánya KC az beadta a jelentkezését a Bajnokok Ligája szereplése. Tehát, hogy vannak itt, alakulnak itt erőviszonyok, a Ferencvárosról ugye már sokkal rosszabb hírek jönnek, ami például egy tipikusan magyar játékosokra építő együttes volt, vagy hát reméljük, hogy még mindig lesz, csak más szinten, hogy koncepció szinten mit kell átgondolni a magyar kézilabdában. Ugye kritizáljuk sokat a Veszprémet, amiről már így emlegetted, hogy az egyiptomi játékosoknak egy nagyon jó állomáshely, de a magyaroknak kevésbé. Szeged az mondjuk magyarosodik jövőre, de eddig ott sem volt jellemző a túl sok magyar játékos, bár több, mint Veszprémben, és akkor alatt jön a középmezőny, ahol már azért egyre több, de ott is vannak olyan csapatok, ahol a célokhoz képest meglepően sok külföldi volt. És ugye, hogy alakul át az egész majd a sportfinanszírozás, meg most jön egy új nyitott lap, sok mindent át lehet gondolni. Mi az, amit mondjuk, és te most már, mint ilyen utánpótlásban, vezető pozícióban lévő, még inkább látod, hogy mit kell átgondolni a magyar férfi kézilabdának, mert ez most tényleg egy olyan fehér lap lehet, ahol azért lehet bátrabban változtatni.
3: Na, ha már beszéltünk azon a junior VB döntőről, abban az évben a Ferencváros Európa Liga csoportmeccset játszott, és a Veszprém KKF-tel Európa Liga csoportmeccset játszott. És ezekben a csapatokban Imre Bence, Prajner Viktor, Onodi János Kuti, Csörgő Kristófok nagyon-nagyon fiatalon játszottak kettős terhelést, a Veszprém KKF-től Fazekas Gergői játszottak kettős terhelést, és lehetett látni, hogy a teljesítményük milyen fantasztikusan egy év alatt is mennyit fejlődött. Ez törvényszerű. És a Tatabányát mondott, ha jól tudom, jövőre 4 idegenligás lesz Tatabányának, tehát ha megkapnák ezt a szabad kártyát, és nézem, 27 csapat nemzett erre a 24 pozícióra, már nem merek semmit. Igen, de nem semmit mondani, hogy
2: még rosszabb
3: igen. Hogy mi alapján fogják kiválasztani, ugye itt a szabadkártya után nem merek semmit jósolni, de azért én bőven látnék 3 gyengébb csapatot minden szempontból a Tatabányánál, de majd meglátjuk, hogy dönt az EHF. Ha Tatabánya bekerülne a BL-be, hát az egy óriási lehetőség lenne. Megint nyilván a klubnak is, de inkább én akkor a klubban játszó magyar játékosoknak. A Szeged valóban elindult egy úton, ami szerintem nagyon-nagyon pozitív, sőt, ha jól tudom, akkor ez jövőre még fog erősödni. Ez a magyar vonal. Veszprém meg ugye jön Imre Bence, és hát azt az információ, hogy Gáncs Pető Máté is stabil csapattag lesz, és akkor meg Ligetvári Patrik, akkor már ott is 3. Tehát egy irány elindult, hogy mit lehet tenni a kézlabda szövetségnek ebben. Nyilván itt a labdarúgásban láttuk az idei évben, vagy most nem tudom, tavaly idényben ezt a magyar szabályt, ami nagy viharokat kavart. Én kívülállóként azt látom, hogy összességében a szakmának meg jót tett. Nyilvánvalóan ezt el kell gondolkodni a kézilabda szövetségben is, hogy ezt be lehet-e majd vezetni, de hát ez még hosszú tárgyalásoknak lesz a témája, de én azt gondolom, hogy egyébként a piaci környezet is majd a magyar klubokat arra fogja kényszeríteni, hogy egyre több magyar fiatalt és helyi fiatalt, és az utánpótlásból felhozott fiatalt játszasson, mert annak tényleg nincs sok értelme, hogy úgy esik ki valaki az NB1-ből, hogy 5-6 külföldivel, vagy éppen adott poszton van olyan csapat, ahol 3 külföldi van, teljesen irreális és teljesen felesleges. Én bízom benne, hogy nem biztos, hogy központi szabályozással, hanem a piaci környezet hatására is ez fog változni előre pozitívan.
2: Ugye a piaci környezetnek az is a veszélye, amit sokat kritizáltak a labdarúgóknál is, hogy ez a fajta játékos politikai irányvonal az mondjuk megdrágítja a fiatal játékosokat, meg a magyar játékosokat, akik ugye a kézilabdában tudjuk, hogy már most is sokszor mondjuk irányosan drágák lehetnek, főleg a nagyobb tehetségek. Ez nem egy veszély ilyen szempontból?
3: Hát nézd, ez megint olyan, hogy a piac befogja. Tehát, hogyha lesznek klubok, akiknek lesz egy véges költségvetésük, akkor hiába lesz bármilyen igény a játékosoknak, nem tudják kigazdálkodni azt az igényt. Ilyenkor jön az, hogy akkor lehet menni esetleg külföldre, meg kell nézni a külföldi lehetőséget, de hát azt meg most pont látjuk, hogy inkább hazafele jönnek a magyar játékosok, majd külföldön sincsen kolbászból a kerítés. Én hiszek abba, hogy ez ki tud egyenlítődni, és mindenki megtalálja benne a helyét. Az biztos nagyon-nagyon fontos lesz, hogy minél több minőségi játékperc, és mondom, a válogatottban pedig csak nemzetközi kupa szereplés és kettős terhelés, anélkül nem lesz siker válogatott szinten.
2: És akkor két téma maradt még így a végére. Egyrészt, amit már belengedtem, hogy egy kicsit hallgassuk meg Pilu a véleményedet a férfi kézilabda BL4-es döntőjéről. Itt a világbajnoki láz közepette, ugye azért ezt is megrendezték. Milyen tanulságokat láttál, milyen tendenciákat, meg úgy általában, ami a pályán zajlott, az mi volt, mit láttál?
3: Hát brutális, egész elképesztő. Sokszor beszélünk itt a fáradtságról, meg idényvégát, aki a Magdeburg Füksebeli meccset látta, az azt gondolom, mindenre gondol, csak azt nem, hogy ezek a csapatok fáradtak. 40-35, egészen elképesztő. Tempó, nagyon-nagyon látványos kézilabda, és hát a Gidzerre meg nyilván már nincsenek jelzők, mert ez a szótáron, mert ez külön lesz egy ilyen fejezet. A másik meccs ugye azt, hogy Barcelona sima lesz, aztán az Aalborg le a kalappal visszajöttek, hosszabbítás Barca, és a döntőben pedig az örök igazság, hogy a támadók adják le a jegyeket, a védelem nyeri a bajnokságot, ugye ez klasszikus NFL, hát itt is a Barca védekezése és Emil Nézen kapus teljesítménye kimagasló volt, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon Ortega mester, nagyon jól fegzette a katalánokat.
2: És akkor azt még azért szoknunk kell, hogy egy csapat 34 gólt kap egy meccsen, az jól védekezik, tehát ez is mutatja a modern
3: kézilabdát, hogy micsoda támadás szám van, meg micsoda lövés szám van, csak egy apróság, mert a 21. percben néztem az első technikai hibát, tehát hogy ez a tempó. Viszont ami meg nagyon-nagyon jó volt, a beálló pozíció, mi más, amit az ember néz, és ugye az elmúlt éve, vagy az elmúlt időszakban, hogy milyen, merre megy meg a beálló játék, ugye nagyon sokan játszok már beálló nélkül, azért amikor a portugál játékos Frade lőtt egy 8x8-at, meg egy picit még a lányokra visszagondolva, ugye a Buktit is lőtt 12-t, akkor azt gondolom, hogy a beálló pozíció most még nagyon meghatározó, és mondom a Barcának meg gratuláció, mert nagyon-nagyon szép hétvégét csináltak, illetve akkor megint egy óriási kérdés, ugye a Bundesliga, a világ legerősebb bajnoksága, aztán mégis egy spanyol csapat nyer, és a spanyol bajnokság nem a világ legerősebb bajnoksága. Pont.
2: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, igen, ilyen szempontból, hogy gyakorlatilag versenyt. És ez ugye más sportágban is beszéltünk, másokat vízilabdában is láttuk a Prorecco érában, amikor igen, gyakorlatilag otthon edzőmeccsek az olasz bajnoki meccsek, és aztán végigverik a világot, tehát hogy mit tesz jót egy csapatnak, mitől tud a világ csúcsára eljutni. És akkor végül beszéljünk kicsit a nemzetközi alakulásokról, még mielőtt majd egy szót a Kilvinger Bálintról is, a Szigetszent Miklósról is, az lesz majd a zárás, de előtte ugye, amit már szóba hoztunk, hogy a Tatabánya beadta kérelmét a Bajnokok Ligája szereplésre, a nőknél a Debrecen viszont nem. Az viszont jól mutatja azért a nemzetközi viszonyok alakulását, hogy egyik mezőnyben sincs azért nagyon vészes túljelentkezés azokra a helyekre, amiket a BL-ben az Európai Kézilabda Szövetség kioszt. Tehát, hogy mondjam, azért szűkülni látszik az a mezőny, amiből válogatni lehet, és ilyen szempontból ezek a tendenciák talán nem a legszerencsésebbek.
4: Igen, hát ugye olyannyira, hogy a nőknél egyel több jelentkező van, mint ahány szabad kártya, úgyhogy ez nyilván mindenképpen mutat egyfajta irányt. Olyan szempontból talán az elmúlt évek történései, most a női mezőnyről beszélve, akár a Vipers, akár a Ludwigsburg esete, az rámutathatott arra, hogy oda kell figyelni a költségvetésre, még az eredményes csapatok esetében is, hiszen meg tud szűnni egy háromszoros, sorozatban 3 BL-t nyerő klub, meg tud szűnni egy BL-döntős klub. Mindenképpen azt gondolom, hogy azért ez a józanság felé tereli talán a vezetőket, a döntéshozókat, és ugye ez látszik most Debrecenben is, hogy felmérték a lehetőségeket, a BL szereplés nyújtotta előnyöket, ami nyilvánvalóan mondjuk a pályán jelenhet meg, és a hátrányokat, ami mondjuk a klubnak a számláján manifesztálódhat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez szerintem egyrészt mindenképpen benne lehet. Értem szerint sajnálatos, hogy nem láthatunk mondjuk adott esetben három BL csapatot a nőknél, mert ugye egy biztos, azért azt talán nem vállalok nagy kockázatot, hogy kettőt fogunk látni, mert azt szerintem a világszenzáció lenne, hogyha Ferencváros maradna ki pont a szórásból, de hát így cserében mondjuk viszont azért egy elég erős Európa Liga felhozattal lesz ugye a női mezőnyben, ami nyilván egy eltolt terhelés, hiszen ott azért a BL csoport körével szemben más a lebonyolítási rendszer, ugye gyakorlatilag azok a csapatok, amelyeknek selejtezőzniük kell, azok az ősz közepén egy vagy két pár harcot kell megvívniük, és aztán ugye a csoportkör az már gyakorlatilag a BL csoportkörének a végével esik egybe, úgyhogy ilyen szempontból azért ott a szezon első fele mindenképpen egy kevésbé sűrű versenynaptár, és hát ha hosszú távon nézzük, akkor nyilván jobb, mindenképpen jobb, hogyha a klub felelősen gazdálkodik az erőforrásaival, mint sem, hogy túlvállalja magát, és aztán hiába szerez plusz tapasztalatot a játékos kereten, ahogy Isten 2-3 éven belül a korábban említettek példájára jut.
2: És ugye nem csak csapatból, hanem azért országból is egyre kevesebb, amelyik ehhez csatlakozik, bár a férfi BL-nél most számszakilag jól mutat, mert bejelentkeztek azért kisebb országok csapata is BL helyért, de nem csak a klubok

0: 16 csapat volt, jövőre 24, arról beszélünk, és ugye 27-en jelentkeztek. A nőknél idén 16, jövőre is 16, ide jelentkeztek 17-en. Inkább az a riasztó, hogy ugye az volt, hogy majd a nőknél is 24-re bővítik, hát azért pont most látjuk, hogy ennek szerintem nagyon minimális az esélye, és hát az pedig tényleg alap a sportágunknak, hogy minél több helyen űzzék ezt a sportot, minél több helyen szeressék.
1: És akkor zárásként egy kicsit az átigazolási hírekre térnénk rá, és tényleg nagyon röviden, mert szerintem ez a nyár sok ilyen témát fog hozni, de azt tudjuk, hogy Kévinger Bálint a Sziget-Szent Miklós vezetőedzője lesz, és nem a Ferencváros kispadjára ül majd le. Ugye hivatalosan sokat még nem tudunk a Ferencvárosról, csak pletykák szintjén, de majd ezek hamarosan szerintem úgyis hivatalossá válnak, hogy kimarad, kimegy, milyen szinten folytatja a Ferencváros, kikkel folytatja a Ferencváros. És közben ugye jönnek a hírek arról is, hogy melyik csapat, vagy hát igazából még csak pletykák, hogy melyik csapat hova adja be nemzetközi porondon az indulását. Ugye a pletykák szint a Ferencváros, az szinte biztosra vehetjük, hogy nem indul semmilyen nemzetközi porondon, de jó eséllyel a Pler és a Budai Farkasok viszont igen, az Európa Kupában a NEKA se adja be a nevezést az Európa Ligába. Tehát, hogy látszik a férfiaknál már egyértelműen látszik egy ilyen erővonal átrendeződés. Egyrészt mekkora a gond, mennyire izguljanak a hallgatók, amikor ezeket a híreket hallják, és mi lehet a jövő?
0: Én bizony benne, hogy nagy gond nem lesz, ezt minden szempontból mondom. Biztos lesz átrendeződés, és az is biztos, hogy ennek lesznek pozitív, meg lesznek negatív szereplői is. Ugye a Kévinger Bálinttal kapcsolatban, hogy ő már évközben bejelentette, hogy Győrből a Ferencvároshoz fog igazolni, aztán ugyan Bálinttal beszéltem, ez mind a két fél részről, ez a szerződés felbontás, ez pozitív rész volt, és közben a Sziget-Szent Miklóson pedig Imre Vilmossal szerződést bontottak, vagy nem hozhatottak szerződést, ott megrösödött egy NB1-es kispad, és akkor így lett a Sziget-Szent Miklós és Kévinger Bálintnak a kapcsolata. Én azt gondolom, hogy a Sziget-Szent Miklós jól járt egyébként Bálintra, én nagyon-nagyon jó ezenek tartom őt. Aztán majd megnézzük a szeptemberi rajtnál, hogy ki, melyik csapat milyen játékos kerettel vág neki. Én azt gondolom, hogy a jövő év egy nagyon átmeneti év lesz, és azok a csapatok, akik még májusban is talpon lesznek, férfi és női szinten is, azok azért nagyon jó eséllyel fognak lenni abban is, hogy bent is maradnak majd az NB1-be, mert azért nyilvánvalóan nagyon-nagyon sok most még a kérdőjel mindenhol.
1: Köszönöm szépen, erről még sokat fogunk, ez biztos, hogy beszélni nyáron, amikor majd kijönnek az átigazolási hírek, megerősödnek azok hogy érvényt szereznek azoknak a pletykáknak, amiket mostanában hallunk, meg hát jönnek majd az utánpótlás világesemények, úgyhogy a labdarúgó világbajnokság alatt és után sem maradnak kézilabda podcast nélkül. Köszönjük, hogy itt voltak velünk, a viszonthallásra.
2: Ez volt a 40x20 a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja. Ez a sport történelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.
3: A Ferencváros labdarúgó csapata az Újpesti Dózsa sorozatban elért 7 bajnoki aranyérmét követően 1976-ban első lett, ezt megelőzően éppen a Lilafehérek hetese előtt 1968-ban állhatott a dobogó legmagasabb fokára. A sporttörténelem adásában Elpap István és Turi Gábor beszélgett a tavaszi szezon hajrájáról, fókuszba állítva a 76. június 9-i Ferencváros videóton mérkőzést.
4: Igen, köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Az 1975-76-os idény egyik sorsdöntő találkozója a június 9-i Ferencváros videóton volt. Az őszi szezonban 1975. novemberében 0-0-ás döntetlennel végeztek egymással.
3: Ugye ez volt az a bizonyos Csikó Fradi, Dalnoki Jenő volt a vezetőedző. Milyen volt ez a Ferencváros dalnoki keze alatt?
4: Hát a Dalnoki érában karakteres együttessé formálódtak a fiatalok, az zöldfehérek 1975-ben már megmutatták az oroszlán körmeiket. A kupa győztesek Európa kupájában csupán a Dinamo Kijev előzte meg őket, előtte egy évvel 1974-ben megnyerték a Magyar kupát. A 75-76-os évad őszi szezonja után is az FTC vezette a tabellát, 3 ponttal megelőzve az Újpesti Dózsát. Dalnoki Jenő nem véletlenül jegyezte akkor meg, idézem, a csapatépítésben az a leglényegesebb, hogy kialakult az az együttes, amely képes arra, hogy a legnehezebb akadályokat is eredményesen vegye. Dalnoki hozzátette, fiatal az együttes, legtöbb tagja előtt szép jövő áll. Az őszi játékos rangsorban az első 10-be Bálint László, Hajdú József és Ebedli Zoltán is bekerült. A posztonkénti rangsort a jobbhátvéd Martos Győző, a centerhalf Bálint, a jobboldali középpályás Nyilasi Tibor és a balszélső Magyar István is vezette a zöldfehérek közül. A Népsport azonban figyelmeztetett, idézem, az egyre törés neheze még hát.

0: hátra van.
1: Hát bizony hátra volt.
0: Igen, május 15-én a Ferencváros az Újpest elleni mérkőzésen demoralizáló 8-3-as vereséget szenvedett a Népstadionban. Érdemes néhány sor erejéig felidézni a Népsportot, mit írt akkor az ötcsillagos mérkőzésről. Felejthetetlen pompás mérkőzés volt, azzá tette a mérkőzést a nagy részében maga színvonalú és kiegyenlített játék, a sok gól, amelyek közül nem egy korszerű támadásból született, és a nagy iram a sokáig kiélezett küzdelem. Olyan időszakok is voltak, amikor a szurkolók valósággal tomboltak a nézőtéren, több mint egy órán keresztül hihetetlenül gyors, lendületes, küzdelmes volt a játék ritmusa magával ragadta a közönséget. Az újpesti Dózsa pompás játékkal bravúros győzelmet aratott, olyat, amelyre joggal lehet büszke. Várhidi Pál szakvezető így értékelt, idézem, rendkívül magas színvonalú mérkőzésen alaposan kitett magáért a csapat, nagyon jól kihasználtuk a helyzeteinket. Ne hallgassuk el, a közelmúltban elhunyt Fazekas László 5, azaz 5 gólt szerzett teljesítményére a szaklap 10-es osztályzatot adott.
1: Mennyire volt valós ebben az értékelésben az említett kiegyenlített játék meghatározása?
0: A veszte zöldfehérek közül a két gólos Szabó Ferenc 8-ast kapott, de a forduló csapatába 6 újpesti is bekerült, Kellner Jenő, Sarlós András, Tóth András, Fazekas, Törőcsik András és Fekete László.
1: A videóton melyik csapattal mérkőzött?
0: Ugyanebben a 25. fordulóban a Vidi a Sóstói stadionban 0-0-ra végzett a Salgótarjánnal. 38 ponttal vezette a tabellát, egyegységgel állt a zöldfehérek előtt, utólag megkockázható lehet, hogy ezen a találkozón úszott el a székesfehérváriak bajnoki címe. Ráadásul Kovács Ferenc edző nem rejtette véka alá, idézem a mestert, hiányzott a megszokott lelkesedés, a küzdőszellem is.
1: Mi történt a május 29-i fordulóban?
0: A Vidi 2-0-ra kikapott a jó erőkből álló Tatabányától, ha X az eredmény, ki tudja, mi történt volna később. Ezzel szemben a Fradi Szombathelyen győzött 3-1-re, az élen helycsere történt, a Fradinak 39 pontja volt, a Videótonnak 38. Június 2-án kettős rangadón az FTC 3-1-re nyert a Honvéd ellen. Más kérdés, hogy a nagy meccset, 5 csillagot kapott a Népsporttól, a Vasas újpesti Dózsa találkozó hozta, a piroskékek 5-4-re nyertek, a Videóton is nyert Békés Csabán 3-2-re. A tabellán a helyzet nem változott. A zöldfehérek lendülete Muha József vezérletével, idézem a szaklapot, végig kitűnő teljesítmény nyújtott, jó labdákat adott előre, sokat szerelt, megmaradt június 5-én a Cseppel 2-1-es legyőzésével, a székesfehérváriak viszont pontot vesztettek Videóton, Honvéd 1-1. Kovács Ferenc szakvezető kesergett. Gólokkal kellett volna nyernünk ezt a mérkőzést, ha a helyzeteknek csupán egy részét kihasználjuk.
1: Na és akkor így érkeztünk el az utolsó előtti, a június 9-i fordulóhoz.
0: Amelyet a Népsport így vezetett fel, idézem, az utolsó előtti forduló dönthet, ám az eredmény ismeretében Ferencváros Videóton 1-1 prolongálta ezt a jóslatot. Idézem ezt is, a legfontosabb döntések egy héttel elnapolva, a címlapon még ez állt, a vendégcsapat közelebb állt a győzelemhez.
1: Amúgy hogy értékelte a Népsport ezt a találkozót?
0: A tudósítás utáni értékelésben ez állt, tudatosabban játszott a Videóton, az FTC kihagyta a legjobb helyzeteket is. A 4 csillagosra értékelt találkozó első gólját a 29. percben a vendégek szerezték, Szalmási Tamás 17 méteres, nem túl erős lövése került Hajdu kapujába. A Népsport szerint a szünet után is nagyon küzdelmes volt a játék. A szaklap korholt is, miután Kovács József, a vendégek egyik kulcsembere 16 méterről mellé lőtt, idézem a Népsportot. Nem lehet magyarázatot találni arra, hogy egy rutinos játékos ilyen óriási helyzetben ennyire nem találta fel magát. Kovács lekezelhette volna az átadást, és abba a sarokba rúgja, ahová, amelyikbe akarja. De most a döntő mérkőzésen majdnem tacs lett belőle. A 65. percben, mint később kiderült, kulcsmomentumnak lehetett tanulja a 30 ezer nézés a televízió előtt ülők. Egyébként miután minden jegy elkelte az MTV műsorra, iktatta a találkozót. Mayer egy szabadrugás megítélése után elrúgta a labdát, ezért Münz kiállította.
1: De a szabályok szerint piros lap járt a szabálytalanságért.
0: Igen, az NS a következőképpen kommentálta a játékvezetői döntést, teljesen igaza volt a játékvezetőnek, mindenki tudja, hogy nálunk sípszó után tilos elrúgni a labdát, és aki mégis megteszi, annak számolnia kell a kiállítással. Tehát még egyszer, jogos volt a szigorú ítélet, csak ezen a mérkőzésen nem egyedül Mayer rúgta el a labdát. Az ember előnyt kihasználta az FTC a 79. percben, Muha átadását Pusztai László közelről belőtte. Ezzel kiegyenlítettek a hazaiak, s ugyan Nyilasi Tibor még fejesből megszerezhette volna a győzelmet, de maradt az 1-1. Nem véletlen, hogy a Ferencvárosi 8-as játékáról ezt írta a Népsport néhányszor, nagyszerű cselekkel tölt kapura, de a legjobb helyzeteket is elhibázta.
1: Amúgy milyen teljesítményeket hozott az 1-1-es X?
0: A hazaiaknál Martos volt a legjobb hátvéd, a középpályán Muha harcos felfogásban küzdött, inkább szerelt, mint támadott, s végül azzal kerekedett társai fölé, hogy a gólt ő készített elő, Pusztait gólja dicséri.
1: És a videót onnan?
0: Idézem, Kovács László jó érzékű hárításaiért érdemel elismerést, néhány bizonytalankodásáért viszont elmarasztalást, a hátvéd csorból az erőteljes Baranyi főleg feljátékával, gyorsaságával tűnt ki. Fejes az első félidőben kitűnően játszott, de szünet után visszaesett. A középpályán találjuk a mezőn legjobbját, nagy kettő személyében beszágoldozta az egész pályát, a saját 16-osán belül nem egyszer felszabadított, s időnként mesterien szervezte a támadásokat is. Negyedórás kihagyástól eltekintve Kovács József is válogatott szinten játszott, nyugodtan, ügyesen kombinált, összességében ez a döntetlen továbbra is nyíltá tette a bajnoki címért folyó versenyt. Az edző nyilatkozatokból egyértelmű volt, melyik csapat szakvezetője volt elégedettebb, Dalnoki Jenő szerint. Idézem, gólokkal kellett volna nyernünk, mert nagyon sok helyzetünk volt. Kovács Ferenc, jó mérkőzés volt.
1: A mezőny legjobbja, a székesfehérvári nagy kettő János tett egy érdekes megjegyzést.
0: Ezt mondta, ha nekünk lett volna ilyen örökké zsibongó, biztató, bennünket örökké üzőhajtó szurkoló táborunk, akkor már birtokunkban éreznénk a bajnoki aranyérmet. Bárki ellen fogadom, hogy ezt az egy pontot, s valószínűleg azzal együtt a bajnokságot nem csak nyilassék, hanem a szurkolóikkal együtt sokan szerezték meg. Ám mintha már lemondott volna a játékos a bajnoki címről, talán egy életen át arra a pillanatra készültem, hogy egyszer nekem is legyen bajnoki aranyérmem. Hajtottam, dolgoztam, lemondtam és áldoztam érte. És most vége, vége. Szeretnénk sírni a keserűségtől. Pusztai László a gólját elevenítette fel utólag, az volt a szerencsém, hogy a védő támaszkodó lábára jött a labda, képtelen volt moccani, és abban a pillanatban éreztem, nem hibázok.
1: Összességében milyen volt a mérkőzés?
0: A visszapillantásban a Népsport ezt írta, erre a 90 percre emlékezni kell, ugyanakkor a szaklap nem tagadta, a zöldfehérek számára döntetlen egy biztató eredménynek tűnt, és emellett szembe kellett néznünk azzal a ténnyel is, hogy legjobbjaik a bajnokság hajrájára, legalábbis idegileg elfáradtak és néha csak árnyékai önmaguknak így, és ezért adták fel azt a küzdőmódot, amely az ősszel annyi sikert hozott nekik. A Népsport következtetése, hogy végleg elmosódtak azok a különbségek, amelyek egykor a fővárosi nagycsapatok és a vidék között mutatkoztak, ahol egy-egy csapat nem állandóan kirabolt bányához hasonlít, hanem meg tudja tartani magához, tudja kötni a tehetségeket, ahol az egyesületi vezetés valóban urra a helyzetnek, tud távlatokban gondolkodni és dolgozni, ahol az első részsikerek nem nyithatnak meg ellenőrizhetetlen és uralhatatlan érzelmek zsilipjeit, ott nincs mitől tartani. A szaklap kitért a bíráskodásra és a 11-esre vonatkozóan, ezt írta, a teljesen megalapozott döntések is csak akkor igazságosak, ha egyforma súllyal alkalmazzák mindig és mindenkivel szemben.
1: Na és mi történt a zárófordulóban?
0: Az utolsó körnek két pontos ferencvárosi előnnyel vágtak a csapatok, a zöldfehérek Zalaegerszegen mérkőztek, a Vidi Szegedre utazott. Az akkori Zuhany híradó megszellőztette, hogy Kovács Ferenc a fehérváriak szakvezetője arra kérve kereste fel Szőcs Jánost, az éti edzőjét, hogy a fair play szellemében tegyék oda magukat, mire állítólag Szőcs megjegyezte, nem biztos benne, hogy lesz ráhatása, mert a két csapat futballistái már kapcsolatba léptek egymással.
1: Hát fogalmazzunk úgy, akkor ezek szerint nem történt meglepetés.
0: Így van. Telt ház, azaz 22 ezer néző előtt négycsillagos mérkőzésen 0-0-ás félidő után 3-1-re győzött a Ferencváros. A fiatal fradisták Ebedli Nyilasi Szabó góljával hozták a papírformát, akárcsak a Szegeden 4-2-re győztes Vidi. A ferencvárosi Juhász István, aki az 1968-as bajnokcsapat tagja volt, nem tagadta. Nagyon boldog vagyok, hogy labdarúgó pályafutáson végén ilyen nagy örömet szereztek a fiúk. Azt hiszem, megérdemelten nyertük az utóbbi évek legizgalmasabb bajnokságát. A fehérváriak szereplését így értékelte a Népsport. A Videóton csapata érett, korszerű játékkal, nagy közönség sikert aratott, ezüstérmivel pedig fennállásának legszebb eredményét érte el.
1: De érdemes felidézni a szakvezetők értékelését is.
0: A ferencvárosi Dalnoki ezt mondta az aranyat hozó idényről. Túl teljesítettük a tervünket, erre az évre nem irányoztuk elő a bajnoki címet, csak egy 3 éves terv végére, tehát jövőre következett volna ez a cél. Jól szerepeltünk az ősszel, úgy láttuk, sokat fejlődött a csapat, első helyen fordulhattunk, s ekkor gondoltunk először arra, hogy bajnokok lehetünk. fiatal csapat a Ferencváros, zömében a fiatal játékosok adják a csapat stílusát, ők jelentik a lendületet, azt az akarást, amely jellemezte játékunkat. Tapasztalatlanságuk miatt nem várható tőlük, hogy az évben lejátszandó összes tétmérkőzésen egyformán be tudják osztani erejüket. A hullámvölgyet szinte természetesnek tartottuk, vártuk, számítottunk rá, nem lepett meg bennünket. Elsősorban idegi fáradtságról volt szó. Amikor bekövetkezett, az volt a feladatunk, hogy amilyen hamar csak lehet, úrrá legyünk rajta. Sikerült leküzdenünk, ezért is nyertük meg végül a bajnokságot.
1: És miképpen látta Kovács Ferenc?
0: Ő sem volt elégedetlen. Az 1974-76-os évre a harmadik, ötödik hely egyikét tűztük célul. Az ezüstérmet szereztük meg, és ezzel magasan túl teljesítettük tervünket. Sokáig versenyben voltunk a Ferencvárossal a bajnoki címért, és nagy harcban csak az utolsó fordulóban dőlt el a küzdelem. Úgy érzem, hogy a csapat ezzel a szép teljesítményével kivívta magának az elismerést. Az elmúlt bajnokságban a negyedik helyen végeztünk, s hogy előbbre léptünk, azt a sikeres hazai szereplés mellett jó idegenbeli mérlegünknek is köszönhetjük.
1: A Ferencvárosban Dalnoki több nagy játékost is mellőzött, Albert Fórián 74-be visszavonult, Branikovics László 76-ban Cseperre igazolt, és Szőke István is mellőzött lett, hogy csak a leghíresebbeket említsük.
0: Dalnoki próbált választ adni arra is, miért mellőzött korábbi neves labdarúgókat, idézem. Utólag sem akarok senkit megbántani, de nem elsősorban a játéktudást keveseltem néhány régi labdarúgónknál, hanem az emberi kvalitásokat. Magam sem végeztem sajnos egyetemet, és eszem ágában sem jut arra gondolni, hogy doktori disszertáció kell mondjuk a jó támadójátékhoz. De hosszú évek vergődése bizonyította, hogy sebzett lelkű, befelé forduló vagy beszűkült látókörű emberekkel a sportban sem lehet magasan szárnyalni. Nehezen szántam rá magam az egykori társak vagy közvetlen utódok félreállítására. Nem mintha következményektől féltem volna, mert ha visszagondolok azokra a hónapokra, olyan voltam akkor, mint egy bajtkereső öngyilkos jelölt. De szerettem, kedveltem néhányukat, és nem éreztem biztosan, hogy jogom van-e egy egyéni elképzelésem megvalósítása érdekében pontot tennem a karrierjük végére. Aztán tisztáztam magamban, hogy mit akarok ezzel az egész edzői tevékenységgel. Pénzre, hírnévre nem vágytam, az egyesületnek akartam visszaadni valamit abból, amit annak idején kaptam.
1: Hát akkor ennyi volt a Ferencváros Videóton 1976-ból, 50 évvel ezelőttről. Ez volt a Sporttörténelem Turi Gáborral.
2: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Profi Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sportrádióban.
4: Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, és ez itt a Profil, egy olyan magazinműsor, amelyben az élsport világának főszereplőit igyekszem olyan közel hozni Önökhöz, amilyen közel csak lehet, hogy az eredmények, a statisztikák és a számok mögött érezzük, amit felsejlik a személyiség, a karakter, a profil. Most egészen Athénig utaztam, hogy közelebb hozzam Önökhöz a magyar labdarúgás egyik igazi kincsét, Varga Barnabást és rakétasebességű sikertörténetét. Girmódtól Pakson át, majd a Fradival elért győzelmek után a magyar csatár útja idén tavasszal az AEK Athénhoz vezetett. Hallani fogják, milyen szenvedéllyel beszél róla Márko Nikolic, a korábbi Videóton sikereket is jegyző szakember, aki nem véletlenül szemelte ki Barnabás csapatába, hogy segítségével bebiztosítsa azt, amire Athénben mindenki vágyik, vagyis a bajnoki címet. Amikor Athénban jártam, az AEK már csak egy lépésre volt a hőn áhított aranyéremtől, így különösen érdekes most visszahallgatni a következő beszélgetést. Nem csak Nikolic dicsérő szavai, hanem Varga Barnabás és sosem hallott menyasszonya, Skrapic Laura gondolatai is közel hoznak majd minket a fiatal párhoz. Laura a szintén Szentpéterfáról származó ifjú hölgy, több mint 5 éve támogatja Barnabás pályafutását, és athéni otthonukban együtt mesélnek most a beilleszkedésről, a súlyos arcsérülésről, valamint a közös családtervezésről is. Varga Barnabás közelkép Athénból, itt a Profilban.
5: It was amazing time and I was happy to be part of it. I always have good memories about.
6: Csodálatos időszak volt, és boldog vagyok, hogy részese lehettem. Mindig nagyon jó emlékeim vannak Magyarországról, Budapestről, a futballról és az ottani emberekről, mert nagyszerű időszak volt számomra és a családom számára is. Sok barátot hagytam ott, többükkel ma is kapcsolatban vagyok, néhányan ide is ellátogatnak hozzám. Büszke vagyok arra az időszakra, és ahogy mondtam, nagyon szép emlékeim vannak Magyarországról, Budapestről és a magyar futballról. Mindig csak a lehető legpozitívabban beszélek.
4: Ez fantasztikus. Nagyon fontos, hogy a karakter passzoljon a klubhoz, a klub szellemiségéhez, és természetesen az edző személyiségéhez is. Úgy tűnt, ez tökéletesen működött Magyarországon, és most itt Görögországban is úgy látszik, hogy működik az AEK-nál, amióta tavaly nyáron ideérkezett. Mi ennek a titka? Hogyan tud alkalmazkodni egy klub szellemiségéhez, különösen egy ilyen nagy múltú egyesület esetében?
6: Ez nem csak erről a klubról szól, hanem általában az edzői munkáról. Közben kétszer dolgoztam Oroszországban is, nagy kluboknál, legutóbb a CSKA Moszkvánál. Emellett a Közel-Keleten, Dubajban, az Al-Shabab Al-Akrinál is, amely ott körülbelül olyan státuszú klub, mint Európában a Bayern München. az egyik legnagyobb klub azon a vidéken. És bárhol is dolgoztunk, hála Istennek sikeresek voltunk. A Partizántól a Videótonál át a Lokomotívig, a CSK-ig, vagy az Al-Shabab Al-Akliig mindenhol képesek voltunk trófeákat nyerni, bajnokságot, kupát, vagy valamelyiket ezek közül.
4: Tehát akkor ez alapvetően mentalitás kérdése?
6: Azt gondolom, hogy az én mentalitásom edzőként illik a nagy klubokhoz, azokhoz az egyesületekhez, amelyek mindig a legnagyobb célokért harcolnak. Az AEK különleges történet. Hatalmas múltja van, elképesztő szurkolótábora, és már az első naptól kezdve befogadtak. Őszintén mondom, minden egyes nap élvezem itt a munkát. A családom is jól érzi magát, a szerbiai barátaim közül pedig minden mérkőzésre 25-30 ember idejön. A stadion minden mérkőzésen teltházas, és nagyon élvezzük ezt az egész folyamatot. Persze jelenleg 6 ponttal vezetünk 3 fordulóval a vége előtt, de a bajnokságnak még nincs vége.
4: Persze, de nagyon közel vannak már.
6: Igen, ez tény, közel vagyunk, de itt a rájátszás nagyon nehéz, mert csak derbiket játszol, és minden mérkőzés 6 pontos. De jó formában vagyunk, fantasztikus európai menetelésünk volt ebben a szezonban. A negyed döntőig jutottunk, úgyhogy igen, élvezem minden napomat itt, és azt mondhatom, megtaláltam a helyem.
4: Beszéljünk most egy kicsit Barnabásról, mert az ő története szerintem egészen elképesztő. Ha visszagondolunk, 4-5 évvel ezelőttre szinte elfeledett játékos volt, majdnem elveszett a futball számára, ami persze óriási kár lett volna. Aztán jött a másodosztály, a Paks, a Ferencváros, most pedig itt van, és úgy tűnik, rakéta sebességgel halad előre. Amikor télen kiderült, hogy elhagyja a Ferencvárost, a szurkolók természetesen aggódtak, hogy mi lesz a csapattal, de amikor meghallottuk, hogy idejön, és főleg, hogy önnel fog dolgozni, akkor minden a helyére került, mint egy kirakós játékban. Mi fogta meg önt vele kapcsolatban? Mert az ügynöke, Paunok Péter azt mondta, hogy ön nem egyszerűen egy csatárt keresett, hanem konkrétan őt.
6: Igen, először is kinyírom, ha nem nyerjük meg ezt a bajnokságot, mert tegnap például kihagyott egy óriási helyzetet, amivel már 8 pont lehetett volna az előnyünk.
4: Igen, láttuk, nagyon közel volt hozzá.
6: De igen, az én választásom volt, az én ötletem ő, vagyis Barna. Nem titok. Azért jutott eszembe, mert folyamatosan figyelem a magyar futballt, más bajnokságok mellett is, őt pedig különösen. Nagyon lenyűgözött az elmúlt évek teljesítményével, mind a Fradiban, mind a válogatottban.
4: Természetesen.
6: Nagyon sok gólt szerzett, nem csak hazai szinten, hanem nemzetközi porondon.
4: Az Európa Ligában is, persze.
2: Also in the European League, of course.
5: And not only the he scored the goals, but his role in the set pieces.
6: És nem csak a góljai miatt fontos. A szerepe pontrugásoknál, védekezésben és támadásban is jelentős. Rengeteget dolgozik a pályán, kiváló a levegőben. Olyan profilú játékos, amilyenünk nem volt a keretben.
4: Úgy tűnik, ön volt az, aki igazán felismerte, milyen típusú kvalitás hiányzik a csapatból, és ezért kereste őt személyesen. Tegnap szurkolókkal beszélgettem, és azt mondták, hogy voltak jó csatáraink, nem igazán értettük, hogy mi hiányzik, de amikor megérkezett, megértettük.
6: Persze, mert én vagyok az edző, ez a munkám.
4: Természetesen.
6: Az én feladatom megérteni, mire van szüksége a csapatnak. Néha jól döntünk, néha hibázunk is. Emberek vagyunk, mint mindenki más. De ebben az esetben azt gondolom, jó döntést hoztunk, mert személyisége van, ami nagyon fontos egy ilyen klubban és egy ilyen országban, ahol minden mérkőzés teltházas, és óriási a nyomás a szurkolók részéről. Ez teljesen más közeg, mint a magyar futball, ahol valamivel nyugodtabb a helyzet.
5: Very opposite of Hungarian football, where it's a bit more relaxed this situation.
2: Right. So he actually stands out in a way.
5: Yeah, he absolutely adapted very quickly.
4: Igen, tehát ő ebből a szempontból kiemelkedik.
6: Igen, nagyon gyorsan alkalmazkodott ehhez a szinthez és ezekhez az elvárásokhoz. De én már korábban is tudtam a személyiségéről. A futballban ugyanis nem csak a minőség számít. Az ő futballtudása soha nem volt kérdés. Viszont van benne egyfajta nemzetközi személyiség. Meg van benne az a karakter, ami a nemzetközi szinthez kell.
4: Nagyon fontos, amit mond, a nemzetközi személyiség. 4-5 évvel ezelőtt ezt talán még el sem tudtuk volna képzelni róla.
6: Igen, de ahogy mondtam, ezekben a hónapokban nagyon jól teljesít itt. Remélem, sikerült befejeznünk ezt a nagyon nehéz feladatot a szezon végéig. Ez neki és mindannyiunknak nagy lendületet adna a következő idényre, mert akkor lehetőségünk lenne a Bajnokok Ligájában szerepelni.
4: Pontosan.
6: És újabb európai szezont játszani a bajnokság mellett. Ehhez széles keretre lesz szükségünk. Rajta kívül is vannak jó csatáraink. Luka Jovic, aki a Milántól és a Real Madridtól érkezett. Illetve van egy nagyon tehetséges fiatal csatárunk, Zini, aki fantasztikus jövő előtt áll. Jól kiegészítik egymást, és mindegyikükre szükségünk lesz.
4: Fantasztikus. Edzői szempontból természetesen mindig lépésről lépésre kell haladni, és még három nagyon fontos mérkőzés hátra van. Hogyan értékeli Barnabás beilleszkedését? Zökkenőmentes volt, mert most 6 gólnál jár, ugye 5-öt rúgott a bajnokságban, egyet a konferencia ligában, és hát ugye tegnap majdnem megszerezte a 7-et is. Néha a magyar játékosoknak nehézséget jelent külföldi bajnokságokhoz igazolni, de nála úgy tűnik ez nem volt probléma.
6: Ez nem általános helyzet. Ezért mondom, mert dolgoztam a Magyarországon. Ismerem a mentalitást és a játékosokat. Nem mindenki kész arra, hogy külföldön játszon.
4: Így van.
6: Neki viszont már korábban volt tapasztalata Ausztriában, még ha alacsonyabb szinten is, de akkor is külföldön játszott. Utána pedig a Ferencvárosban futballozott, ami hatalmas klub. Ha Magyarországon valahol ekkora a nyomás, az intenzitás és az elvárás, akkor az a Ferencváros.
4: És ő ezt elbírja, elbírja.
6: Igen, és itt is nagyon gyorsan alkalmazkodott. Az ilyen típusú játékosok az első naptól képesek erre. Még mielőtt megérkezett volna, a játékosok már nézegették róla a videókat a YouTube-on, vagy valahol máshol, és odajöttek hozzám a rutinosabbak, vagy a csapatkapitány, hogy főnök, tényleg jön ez a srác? Már a repülőn van? Ugye egészséges? Nagyon jó, nagyon jó. A játékosok felismerik egymás kvalitásait, és azt is felismerték, hogy olyan minőséget hoz, ami korábban hiányzott a csapatból. Ezért ment ennyire simán a beilleszkedése. És még egyszer mondom, a személyisége is sokat segített. Nyitott, kommunikatív srác és nagyon profi játékos. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ilyen gyorsan alkalmazkodjon.
4: És hogyan látja a jövőjét? Ugye volt a híres magyar játékos a Görögországban, például Détári Lajos, vagy az AEK-nál Eszterházi Márton. Eljuthat ő is arra a szintre?
6: Nézze, ma már minden megváltozott. Régen az ő korában a játékosok már a pályafutásuk végét járták. Ma viszont 40 éves korukig futballoznak. Ha egészséges marad, vigyáz a testére és az egészségére, akkor nagy jövő állhat előtte ennél a klubnál, mert ő góllövő típus. Megvannak benne a gólok, persze kell egy kis szerencse is.
4: Én azt kívánom, hogy minél több gólt szerezzen az önök klubjánál. Köszönöm szépen.
6: Köszönöm szépen.
7: Ez egy izgalmas nap, és nagyon örültem, hogy láttam, hogy ilyen könnyedén, egyrészt ugye a tagbólba beleszerelmesedve vettétek ezt az edzést. Ilyen szokott lenni egy tétmérkőzés utáni másnap, vagy azért ma extra jó volt a hangulat?
8: Extra jó hangulatnak azért nem mondanám, de tegnap X az nem volt a legjobb, nyerhetünk is volna, de ettől függetlenül azt gondolom a hangulattal. Nem volt probléma, úgyhogy igen, hasonló szokott lenni egyébként.
7: Nagyon pozitív a légkör ennél a csapatnál, amit én most ebben a rövid pár órában így, vagy pár percben megtapasztalhattam. Itt van egy ilyen, nyilván bajnokvárási előérzet, ezt jól érzem?
8: Igen, szerintem abszolút, tényleg a csapatnál nagyon jó a légkör, mind a stáb, mind az edzői stáb, úgyhogy... Tényleg szerintem nem lehet panasz semmire, sőt, akár mondhatnám, hogy a görög emberek, akár amerre jár az ember, abszolút mindenhol ezzel a légkörrel találkozik, úgyhogy abszolút pozitívak itt az emberek minden szempontból.
7: Na, ez nagyon jó, hogy szóba hoztad, mert ugye ezt akartam kérdezni, hogy nagyon sok minden történt veletek az elmúlt években, költözködések, új város, új otthon, és a többi, de azért ez egy kultúraváltás. Tehát itt most nem arról volt szó, hogy kisfaluból, nagyvárosból, ugye még nagyobba, hanem ez egy teljesen más kultúra. Milyenek a görög emberek, és milyen a labdarúgáshoz, vagy egy külföldi megérkezőhöz való viszonyuk? Mit tapasztaltál?
8: Igen, tényleg, hát eddig ugye csak Magyarországon belül költöztünk többször is, de ez most tényleg egy kicsit nagyobb váltás volt, mint nekünk, kutyának is talán egy kicsit nagyobb váltás volt. De egyelőre azt gondolom, hogy január óta vagyunk itt, ugye nagyon pozitív minden egyébként, úgyhogy nagyon szeretünk itt lenni egyelőre. Reméljük, hogy ez meg is fog maradni. Tényleg az emberek is nagyon pozitívak, mind a futballhoz való viszonyuk, imádják a focit, tényleg szinte minden meccsünkön teltház van, úgyhogy tényleg nagyon szeretjük egyelőre.
7: Úgy imádják, mint ahogy Magyarországon tapasztaltad, vagy mint nyilvánvalóan az ember a Ferencváros játékos, akkor azért töményen kapja ugye ezt a foci szeretetet. Tehát körülbelül ugyanaz, vagy egy picit más a viszonyuk szerinted a labdarúgáshoz?
8: Hát picit más azért, nyilván még több szurkoló is van talán esetleg egy kicsivel, és a fanatizmusuk is kicsit talán
7: intenzívebb,
8: néha-néha
7: még túlzó is. Tegnap vallást emlegettek, amikor itt az AEK múzeumban sétálgattunk, hogy ez olyan itt, mint egy vallás.
8: Igen, tényleg nagyon-nagyon fanatikusak, mondhatnám, hiszen a most hétvégi meccsünk előtt is egy nappal ugye a meccs előtti edzésre is 10 000-en látogattak ki a stadionba, edzettünk. Tehát 10 000 ember előtt edzettünk, igen.
7: Elképesztő.
8: Tehát elképesztő tényleg, hogy mennyire fanatikusok.
7: Ez még tud téged bizsergetni valamelyes? Mert hát nyilvánvalóan imádod a játékot, de hát ez egy új életérzés egy picit, nem egy edzésen ennyi szurkolóval találkozni.
8: Hát igen, abszolút azért ez teljesen más, és sokkal-sokkal motiváltabb az ember.
7: De most egy picit beszéljünk egy nehezebb kérdésről, Laura, mert engem azért az is érdekel, hogy ez a mosolygós, könnyen beilleszkedő fiú, amikor ilyen nagy traumák érik, és azért volt, mióta mi beszélgettünk, volt egy pár nagy trauma válogatott, de beszéljünk még egy nehezebb kérdésről, mert én megmondom őszintén, én a szívemhez kaptam, amikor azt a borzasztó EB-sérülést láttam. Szóval az egy olyan pillanat volt szerintem így minden szurkoló életében, hogy megremegtünk, hogy mi lesz, amikor ott a pályán maradtál. Te hogy éled meg ezt, amikor őt valami ilyen sérülés ér, és azért valljuk meg, ebből nem lehetett tudni, hogy fog kijönni. Ez a fejsérülés nagyon komoly volt.
9: Hát szerintem ezek a pillanatok engem általában jobban megviselnek, mint Barnit. Itt is a sérülés után, hát hagyjuk is, hogy nézett ki, tényleg nem volt szép látvány. És mégis az volt az első kérdése, hogy akkor ezt csinálják meg, aztán holnap mehet edzeni a fiúkkal, hogy megy vissza, és akkor közöltük vele, hogy nem, ez most nem az a szint, amikor visszamehetsz. Nagyon, nagyon könnyen éli meg egyébként ezeket, tényleg én vagyok az, akit általában jobban megvisel, de azt mondom, hogy szerintem elég könnyen kezeljük már, hát az évek alatt hozzászokik az ember valamilyen szinten, nyilván nem mindenhez lehet. Az az eset tényleg kiemelkedően ijesztő volt egyébként, de idővel tényleg hozzászokik az ember.
7: Tudod, mi a döbbenetes, hogy én azért sportból jöve tudom, hogy egy sérülésnek nem csak fizikai lenyomata van, hanem az emberben előfordulhat, hogy marad olyan, hát nem tudom, félsz, vagy valami olyasmi, amit nem tud kezelni. És ugye nagyon sokan azt mondták, és aggódtunk amiatt, hogy te, akinek a feljátéka tényleg Európa hírű, hogy vajon pontosan emiatt a fejsérülés miatt nem lesz-e valami fajta félelem benned. És visszatértél, és azt kell mondom, intenzívebben mentél bele ezekben az egyekben, mint bármikor.
8: Azt gondolom, hogy elég gyorsan el tudtam engedni, szerintem pár edzés után igazából hát igen, már el tudtam
7: itt
8: engedni.
7: Itt azért törött arccsontok, meg nem tudom, mik voltak, ugye?
8: Hát igen, de azért azt orvosilag rendbe rakták, tehát igazából majd, hogy nem ugyanolyan, mint korábban volt.
7: Hát egyébként semmi nem látszik, tényleg de
8: benne. Igen, hál' Istennek jól megcsinálták. Azért nem egy-két arccsontom törött el, tehát nem is tudom, 8 vagy 9 helyen törött el, de hát ugye nagyon jó szakember csinálta meg még ugye ott az EB-n Németországban, úgyhogy ilyen szempontból szerencsés voltam lelkileg, meg tényleg, hát nem én vagyok a legkiegyensúlyozottabb ember lelkileg, de hát a Laura erről szerintem többet tudna mesélni, úgyhogy könnyen beszem ezeket a szituációkat, úgymond.
7: Egyszerűen túl lépsz rajta, magad mögött hagyod?
8: Igen, azt gondolom, hogy igen. Nyilván ennek vannak jó részei, hogy ilyen vagyok, például ilyen szempontból a futballpályán, otthon ez annyira nem jövedelmező, de
7: igazából hagyjuk is, hogy ez miért, mindent. De. Na jó, ez mennyiben az a terület, ahol nem akarunk eltévedni semmi esetre se, de azért az fantasztikus, hogy végül is a játékodon ez semmilyen nyomot nem hagyott, miközben nyilván azért az EB szereplés hagyott, meg amiről igazán tudok, és ezt Paunok Péterrel is beszéltük, emlékszem, egy telefonhívás volt az érmérkőzés másnapján, és azt mondta, hogy na, ha valami nagyon megütötte a Barnit, az most ez a VB selejtező. Az tényleg?
8: Tehát, mert hát
7: az,
8: igen.
7: Ráadásul egy bombagólod volt azon a találkozón.
8: Hát igen, sajnos sokra nem mentünk vele. Igen, hát az ilyenek kicsit jobban meg tudnak érinteni, mint akár ez a sérülés. Ez sokkal jobban fájt igazából tényleg.
7: Tehát a veresség jobban fáj, mint egy sérülés, ha jól értem.
8: Hát igen, a kudarc.
7: A kudarc.
8: Úgymond, igen. Ha. De hát ezt minden szempontból elmondhatom. Szerintem most nyilván ez a VB selejtezőre nem jutás, ez azért különösen fájdalmas volt, de egyébként is én úgy gondolom, hogy ilyen szempontból akár egy bajnoki mérkőzés után is, hogyha esetleg helyzetet hagyok ki, és amiatt nem nyer a csapat, akkor emiatt tudom rosszul érezni magam azért egy-két napig, és nem szívesen megyek edzésre sem.
7: Komolyan?
8: Igazából.
7: Hát igen, olyankor...
8: Hát ilyenkor van az emberben egy kis szégyenérzet, úgymond, legalábbis bennem. Én ezt azért nagyon nem szeretem, de nyilván az ember profi sportoló, úgyhogy ezt próbálja túltenni magát rajta. 2-5 erővel megy a következő héten az edzésekre, alig várja a következő mérkőzést, hogy bizonyítson, gólt szerezzen, segítsen a csapatnak. Úgyhogy szerintem ez az, ami előre visz napról napra, hétről hétre.
7: A válogatott egyébként szerinted már úgy ezt a traumát kiheverte? Mert tudom, hogy azért ez akkor nagyon sokakat szíven ütött.
8: Hát biztos, hogy mindenkinek eszébe fog jutni szerintem még egy jó ideig, de alapvetően szerintem most már azért úgy túltette magát mindenki rajta, hogy nem minden nap ezen kattog, vagy nem ez jár a fejébe, hogy basszus, milyen lehetőséget szalasztottunk el, de azért nyilván hetente, havonta azért eszébe jut az embernek, nem egy kellemes érzés,
7: igen,
8: de...
7: Igen. Marco Rossi, hogy látod? Hiszen ugye végülis mondhatni a válogatott letette a voksát mellette, hogy folytassa Mister, és folytatja is.
8: Szóval... Igen, hát nagyon bízunk bennem. Szerintem ő ugyanazt érzi, amit a csapat, tényleg nagyon ért is a csapat nyelvén, tehát nehéz lenne mit mondani, most ez egy olyan szituáció volt, szerintem egy utolsó perces ilyen ide pattog, oda pattog gólt kaptunk, ez egy nagyon szerencsétlen szituáció volt, sokan belelátnak ebbe sok mindent, hogy ezt kellett volna csinálni, azt kellett volna csinálni, de hát igazság szerint ez bármelyik mérkőzésen hát, előfordulhat.
7: Ez a futball egyik sajátossága, hogy igen. Így is és úgy is első.
8: Tehát azt gondolom, hogy ebben túl nagy dolgokat nem kell belelátni. Sajnos ez most így alakult, szerencsétlen szituáció volt. Nyilván a legrosszabbkor, ez azért elég fájó, de ezen túl kell tenni magunkat.
7: Akkor mit szólnak a péterfai családtagok, rokonok? Itt vagytok egy teljesen más világban. Azért kicsit messze kerültetek az otthontól, de én úgy érzem, hogy lélekben meg semmilyen módon nem szakadt el ez a köldökzsinór.
9: Szerencsére mindenki nagyon örül Barninak, és támogatják messziről is, akár most barátok fognak kiutazni, meg a család is. Nyilván folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, nézik a meccset, ahol éppen tudják, mert azért a görög bajnokságot nem olyan egyszerű nézni otthonról. De tényleg mindenki nagyon támogatja Barnit az első perctől kezdve, úgyhogy jó a kapcsolat, jól megmaradt így a távolság ellenére is.
7: Uh-huh. Egy nagyon szép gyűrűt látok az ujjadon, és hát ugye tudom, hogy most már megy az, hogy vőlegény ül itt a kanapén, ugye? Van-e már valami a horizonton?
8: Hát minden van a horizonton, igazából.
7: Esküvő?
8: Hát esküvő, meglátjuk. Most is szerettük volna, hogy a májusban esetleg meg tudjuk tartani, de... Aztán időszűkében inkább eltoltuk egy kicsit.
7: Meglátjuk, mert a ripsz-ropsz azért mégse kéne, igen, ugye? Igen, bár igen. Hozzáteszem, azért egy labdarúgó életében hallottunk már olyat, hogy szinte az esküvőről kellett volni az edzésre. Tehát igen. Nem könnyű beleilleszteni a versenynaptárba.
8: Hát igen, ez
7: egy
8: biztos.
7: Egy fontos magánéleti pillanatot.
8: Igen.
7: De akkor ezek szerint ez közel van?
9: Volt róla szó, aztán végül úgy alakult, hogy nem jött össze, de igazából annyira nem prioritás nálunk ez most.
8: Hát igen, most már több mint 5 éve együtt vagyunk, uh-huh. Igazából.
7: Látszik
8: majd, hogy nem osz, nem szoroz.
7: Uh-huh.
8: De
7: abszolút látszik a harmónia rajta.
8: De ettől függetlenül nyilván szeretnénk majd tartani egyet, úgyhogy meglátjuk, mikor lesz rá megfelelő ide.
7: Ugye most, amikor beszélgettünk, még 3 mérkőzés van hátra. Boldogságék, persze, nyilvánvalóan azért ezt sportértelemben
8: reméljük.
7: Mondom. Persze sok a feladat, és nyilván nagyon nyomás, bár ha valaki, akkor te vagy az az ember, aki azt mondtad nekem legutóbb a beszélgetésünk, hogy milyen nyomás, milyen stressz. Ezt tartod még?
8: Hát igen, ezt abszolút tartom egyébként. Hát hál' Istennek szerintem ezért is sikerült úgymond idáig eljutnom, mert egyáltalán nem stresszelem túl az ilyen helyzeteket. Tényleg azért Gyirmótról szerintem, nem is tudom, most 4 év alatt jutottunk el idáig talán.
7: Ez a rakétasebesség, amit most itt befutottál, valóban.
8: És ez szerintem és azért elégedetlen, vagy elengedhetetlen, hogy az embernek ilyen mentalitást képviseljen. Úgyhogy szerintem ez mindenképpen segít nekem a mindennapokban.
7: Jó, hát ugye most itt számba vettünk egy pár fontos dolgot, gólkirályi címet, magyar bajnoki trófát, kupát, egyebeket. Ugye 29 nyaráig szól a szerződésed, ami egyébként, ugye te szoktad emlegetni a korodat, én nem, ez nagy dolog, hogy azért egy ilyen hosszú szerződést kötöttek veled itt, akkor Hol látod magadat? Hol látod őt a következő években? Itt, Athénban, ha maradsz.
8: Hú, nagyon jó kérdés.
9: Tényleg nagyon jól érezzük magunkat egyébként itt, úgyhogy örülnénk neki. Barni azért könnyen meg tudja unni a dolgokat, Pestet is például. Nem azt mondom egy percig sem, hogy megunta, de azért tényleg vágyott már a változásra. És
8: hát igen, szerintem hát most az a terv legalábbis egyelőre, hogy kitöltjük ezt a 3 évet, hiszen tényleg, hát ha ugyanígy fogjuk érezni magunkat, uh-huh. mint eddig.
7: Tehát szerződésed az... feltételeivel elégedett vagy. Tehát, hogyha ez a légkör marad, most ami most úgy tűnik, hogy nagyon produktív, nagyon előremutató, akkor...
8: Igen, egyelőre akkor tényleg nagyon jól érezzük
7: megfogyaszthatjuk ezt az érzetet? Maradjon minden így?
8: Hát igen, szerintem az úgy teljesen tökéletes lenne.
7: De azért egy pár trófeát még gyűjtsünk már be.
8: Hát nyilván az is jó lenne. Meg hát szeretnénk nyilván a kapcsolatban is előrébb lépni.
7: Uh-huh. Jó, tehát akkor...
8: Esküvő, gyerek, stb. Nyilván.
7: Szóval bővülne akkor a család is.
8: Hát reméljük, igen.
7: Jól hangzik ez. Hát annál is inkább jól hangzik, mert amikor tegnap az AEK Múzeumban sétálgattunk, akkor megmutatták, hogy hol lenne a helye az aranykönyvben a nevednek, a bajnoki címek és az egyéb trófeák után. Úgyhogy szerintem... Van még egy pár fejezet előtted, legalábbis itt az Athén színeiben mindenképpen.
8: Igen, reméljük, hogy azért tudok hozzátenni még a csapat történelméhez. Azért 3 év sok idő, akármi is lehet, minél több gólt akarok szerezni, több trófát nyerni, úgyhogy próbálom tenni a legjobbamat, aztán meglátjuk, hogy mi lesz.
7: Hát igen, ugye Détári Dömét, nyilván nem ennél a klubnál, de Görögországban, és hát persze, ugye Esterházy Mártont emlegették, úgyhogy jó lenne túlszárnyalni az ő népszerűségüket? Jó úton haladsz.
8: Hát azt szerintem azért nem lehet az ő népszerűségeket túlszárnyalni, de tényleg jó lenne azért egy úgymond kis emléket hagyni.
7: Jó úton halad szerintem ehhez. Úgyhogy én azt kívánom, hogy ezek az emlékek, ezek bennetek is maradjanak meg markánsan, és én azt hiszem, hogy akkor nagy valószínűséggel a görög szurkolókban is, meg persze a magyarokban is ugyanilyen mélységében megmaradnak majd. Hajrá!
8: Reméljük, így legyen.
7: Köszönöm szépen.
4: Az elmúlt fél órában az AEK Athén színeiben bajnoki címet szerző Varga Barnabással, menyasszonyával, Skrabics Laurával, valamint Varga edzőjével, Marko Nikolicsal hallhattak exkluzív interjút Athénból, itt a Profilban. Köszöni a figyelmüket a műsorvezető, Csisztu Zsuzsa.
0: Ez volt a Profil Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejtetetlen slágerek.
2: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
3: És szerintem zseniális ez a szöveg.
4: Ezt überelhetetlen.
1: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
4: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
2: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
1: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad, június 19-től minden pénteken, 22 óra 55 perckor, a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Döntetlennel kezdte szereplését Portugália a labdarúgó VB-n. Kivezetik a védett üzemanyagárakat, marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
5: Meglepetésre Portugália 1-1-es döntetlenre végzett a Kongói Demokratikus Köztársasággal a labdarúgó világbajnokság K csoportjának Houstonban rendezett mérkőzésén. Ugyanebben a négyesben Kolumbia 3-1-re győzött a VB újonc Üzbegisztán ellen Mexikóvárosban, az E csoportban Anglia Harry Kane két góljának is köszönhetően 4-2-re verte Horvátországot Dallasban. A csoport másik meccsén Gána a 95. percben lőtt góllal nyert 1-0-ra Panama ellen Torontóban. A labdarúgó VB-n ma elkezdődnek a küzdelmek a második fordulóban. 18 órától Csehország, Dél-Afrika, 21 órától Svájc, Bosznia-Hercegovina találkozót rendeznek. Éjféltől Kanada a Katarral, hajnali 3 órától Mexikó Dél-Koreával csap össze. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió közvetíti. A Real Madrid labdarúgó csapatánál folytatja pályafutását a Liverpool lejáró szerződésű védője, a jelenleg a francia válogatottal a világbajnokságon szereplő 27 éves Ibrahima Konaté, aki 2030-ig kötelezte el magát a spanyol klubbal. Kleckner Hanga nyerte a női rúdugrást a franciaországi Montreuilban rendezett bronz kategóriás atlétikai versenyen. A 26 éves magyar sportoló idei szabadtéri legjobbjával 4 méter 50 centiméterrel végzett az élen. A siker értékét növeli, hogy többek között a hazaiak fedett pályás világbajnokát, Marie-Julie Bonent is sikerült legyőznie.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Az Európai Parlament elnökével tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben. A kormányfő közölte, Roberta Metsolával egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarországgal szemben 8 éve a korábbi kormány jogállam és demokrácia ellenes intézkedése miatt indított 7-es cikkei szerinti uniós eljárást. A megbeszélésen megállapodtak abban, hogy ősszel a miniszterelnök felszólal az Európai Parlament egyik strasbourgi ülésén. Kivezetik a védett üzemanyagárat. Nem lesz érvényes a benzin 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára, jelentette be a kormány szóvivő. Magyar Éva elmondta, a kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóbban is lehet üzemanyagot kapni. A kormány szóvivő ugyanakkor hangsúlyozta, a jövőben a szakminiszter szükség esetén újra bevezetheti a hatósági árat. A párhuzamosságok megszüntetése és a hatékonyság növelése érdekében javaslatot tett a rendvédelmi szervezetrendszer átalakítására a belügyminisztérium. A tervezett strukturális reform részeként megszűnik a terror elhárítási központ önállósága és az országgyűlési őrség. A Nemzeti Nyomozóiroda pedig kiválik a készenléti rendőrség kötelékéből. A jövőben így a személy- és objektumvédelem, valamint a terror elhárítás is egységesen az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá tartozik majd. Az Országgyűlés élő környezetért felelős bizottságának elnöke szerint a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés a kiterjedtség, az érintettség és az egészségügyi kockázat miatt a kolontári vörösiszap katasztrófával egyenértékű ügy. A fideszes V. Németh Zsolt Szombathelyen a testület kihelyezett ülésén, amelyen a kormánypárti bizottsági tagok nem jelentek meg, és emiatt határozatképtelen volt, arról beszélt, hogy a helyzetet nem lehet kezelni az önkormányzatok hozzájárulása és a civilek bevonása nélkül. Jelezte, mielőbbi tájékoztatást vár a kormány tervezett lépéseiről az ügyben.
0: Közlekedés.
5: Három kamion ütközött össze az M1-es autópályán Budapest felé a komáromi csomópont után. A 76-os kilométernél az érintett pályaoldalt lezárták, 8 kilométeres a kialakult dugó. Aki teheti, a komáromi csomópontnál hagyja el a pályát, és az 1-es főúton keresztül kikerülheti a balesetet, majd a Tatabánya centrumnál visszatérhet a pályára.
0: Időjárás.
5: Marad a túlnyomóan napos idő kevés gomoly felhővel. Ma a nyugati, délnyugati határ mentén, holnap pedig északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat, a szél mérsékelt marad. Holnap nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12-19, napközben 30-34 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Harry Kane is duplázással kezdte a világbajnokságot. Újabb nagy csapat, amely pontot vesztett. Utolsó percekben lőtt győztes gól. Bemutatkozott a negyedik újonc is. Néhány szóban így lehetne összefoglalni a 2026-os labdarúgó világbajnokság 6. játéknapját. A következő percekben bemutatjuk, mi történt a legutóbbi 4 mérkőzésen. Érdemes lesz velük tartani.

0: Igazán nagy nevek mind brillíroztak. Messi Mester 3-assal, Mbappé és Haaland 2 góllal zárta a saját mérkőzését. Hogy mit játszott egymással Portugália és a Kongói Demokratikus Köztársaság? Ez kiderül Regős László Pál és Németh Kornél közvetítéséből.
1: Vitinyáig jut a labda, Vitinyá 25 méterre a kaputól, a bal oldalra játsza, onnan jön a beadás, és jön a fejes, és vezet Portugália. A mérkőzés 6. percében neves góljával megszerzik a vezetést a portugálok. Egy baloldali beadást követően nem a legmagasabb játékos fejelt gólt, ami külön érdekes, hogy azért fizikálisan a kongóiak magasabbaknak és erősebbeknek tűnnek, mint a fiatal portugál középpályás, de mégis ő tudott fejelni. 1-0 Portugáliának. Ezúttal egy kis szögletet láthatunk Masuakutól, és aztán kérdés, hogy lesz-e beadás onnan a jobb oldalról. Egyelőre nem, Masuaku visszakapja, most érkezik a labda át a hosszú oldalra, van is fejes gól, egyenlít Kongó! A mérkőzés 50. percében visszagóljával egyenlít az afrikai válogatott, és ezzel megvan az első világbajnoki gólja a Kongói Demokratikus Köztársaságnak, ami 1974-ben nem sikerült Zaire néven, az most 2026-ban sikerül a Kongói DK csapatának. Vissza eredményes az 50. percben, az első félidő 50. percében fejjel.
2: És véget is ért a mérkőzés. Meglepetés vagy sem, mindenki döntse el magában, minden esetre pontosztozkodás, Portugália, Kongó 1-1.
0: A Kongói Demokratikus Köztársaság tehát megszerezte története első VB-gólját, és az egyből pontot is ért. Az Afrikai Ország Szövetség kaptánya Sébastien Desabre így értékelt a lefújás után.
3: Történelmi, hogyan mondanánk, tényleg történelmi íródik, hiszen sikerült a kongói csapatnak történet első gólját is megszerezni, és aztán meg lett az első pontja is az önirányítása alatt a szuper meglátásának köszönhetően a világbajnokságon. Kérem, mesélj el, hogy mik most az érzései. Hát óriási büszkeség, hogy meg lett az első pont és az első gól Kongó számára a világbajnokságon. A játékosok fantasztikusak voltak a hozzáállásukat tekintve. Szerintem pontosan azt valósítottuk meg, ami a tervünk is volt a rögzített helyzeteknél, és nagyon-nagyon büszke vagyok a játékosaimra, mert hogy nagyon-nagyon jó képét mutatták Kongónak és az egész országnak.
0: Most hallgassuk meg a portugálokat irányító Roberto Martinezt is, aki külön kitért az ezúttal viszonylag kevés helyzetig jutó Cristiano Ronaldo-ra is. Ez a világbajnokság, ahol megtörténhetnek hasonló meglepetések. A torna elején nem mindig látszik, hogy melyik a legerősebb csapat. Elég csak visszatekinteni a katari VB-re, Argentina az első meccsen kikapott Szaúd-Arábiától, majd egészen a trófáig menetelt. 2010-ben Dél-Afrikában a spanyolok Svájc ellen maradtak pont nélkül, és ők is világbajnokok lettek. Pedig az első találkozó alapján nem nyújtottak olyan teljesítményt, amiből erre lehetett volna következtetni, de végül összeszedték magukat. Ez egy hosszabb folyamat. Nem olyan régen már beszéltem arról, hogy a sokszor egy teher, ha képes vagy világbajnoki címet, és ezt nem könnyű minden mérkőzésen győzelemre váltani. Most nagyon jól kezdtük a meccset, irányítottunk, voltak helyzeteink, gólt lőttünk, és sokáig azt hittem, meg lesz a második is, amivel lezárjuk a találkozót. De nem így történt. Egyre nagyobb teret hagytunk az ellenfélnek, és ez most nem fért bele. Kongó jól változtatta a taktikáját, berendezkedtek kontratámadásokra, és mi erre nem reagáltunk jól.
4: We give the congratulations to the Congo team and his coach. They executed.
0: Gratulálunk Kongónak és a szövetség kapitányuknak is. Jól érvényesítették az akaratukat, sok párharcot nyertek. Fizikálisan is jól bírták ezt a megterhelést egészen a 3-as sípszóig. Magabiztosan és határozottan játszottak, nem érződött rajtuk a megilletődöttség. A világbajnoki tapasztalat hiányának ellenére megmutatták, milyen erős személyiségük van, és ezért gratulálok nekik.
4: The congratulations. It makes no sense to get the best goal scorer in world football out in a game that you need goals. I think what we needed is to add.
0: Nem lenne értelme kihagyni a világ legjobb góllövőjét, ha szeretném minél többször betalálni. Gonçalo Ramos becserélésénél figyelni kellett arra, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a támadó sorban. A futballban sokszor nem egyenes passzokkal lehet előre törni, és ez megmutatja Cristiano Ronaldo értékét. Rá bármikor lehet számítani a 16-oson belül, ha esetleg a szélről játszunk be egy labdát. És arról se feledkezzünk meg, hogy a védőket is lefoglalja. Itt sokszor neki köszönhető a támadó harmadban üres terület nyílik. Minden játékosnak megvan a maga helye a csapatban, és azt gondolom, ha gólokat szeretnénk, akkor Cristiano Ronaldo-nak a pályán kell lennie. A következő másodpercekben teszünk egy rövid, képzeletbeli utazást. Hallgassák meg, hogyan közvetítették Európa különböző országaiban a rádiós kollégák a Kongói Demokratikus Köztársaság történelmi pontszerzését.
5: dans son histoire à la Coupe du monde de football.
6: A goal that puts a smile on the face of an entire nation.

0: Histórico, sí, sí. Histórico lo del Congo.
1: 1-1 på tilläggstid.
2: Portugal 1, DR Congo 1.
1: Och det är EMEL.
3: Congo 1, Portugal 1.
4: Az előbb hallott hanganyagot az EBU-nak, vagyis az Európai Műsorsugárzók Uniójának köszönhetően mutathattuk be. A Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc így látta a Portugália-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzést.
5: Alapjelenleg a tanulságos mérkőzés volt, hiszen egy látványosan visszahúzódó és látványosan az ellenféltől tartó kongói válogatottat láttunk, amelyik gyakorlatilag semmilyen energiát nem fektetett a támadójátékra, csak és kizárólag a védekezéssel törődött, annak ellenére, hogy nagyon-nagyon korán megszerezte a vezetést a portugál válogatott. Minden a portugálok mérkőzés terve szerint alakult. Még pont beszéltük azt a 25-30 perc tájékán, hogy miért nem nyílik ki Kongó jobban, miért nem akar egyenlíteni, és hát azért nem, mert próbálta megúszni ezt a mérkőzést kevés kapott góllal, és esetleg a kevés lehetőségek egyikéből esetleg tud egyenlíteni, és pontosan így alakult az első félidő hosszabbításában a kongói egyenlítés. Viszont ennek volt egy olyan előzménye, hogy a portugál válogatott nem diktált olyan tempót, mint a vezetéséig tette, és úgymond belealudt egy kicsit a saját mérkőzés tempójába, tehát úgy érezték, hogy jobbak, egyénileg is és csapatszinten is hamar megjött a vezetés, és annyi pozitív élmény érte őket, hogy ez szépen el is altatta a további játékukat. Nagyon tanulságos abból a szempontból, hogy tudomásul kell venni, hogy a mai világban nincsenek akkora különbségek a csapatok között. Egy ilyen, akár a végső címre is esélyes, de a négy közi jutásra mindenképpen esélyes portugál válogatott, amennyiben nem nyújt 100%-ot, egy kongói válogatott is meg tudja tréfálni.
6: Feri, hány ilyennek kell még történnie, hogy tanuljanak a nagy csapatok?
5: Ezen gondolkodtam pontosan én is a lefújás pillanatában. Tudomásul kell venni azért, hogy a 48 csapatos világbajnokság nagyon hosszú, 8 mérkőzés kalibrálják magukat a csapatok, de nyilván ha nagyon abba gondolkodnak, hogy 8 mérkőzés, akkor könnyen 3 mérkőzés után haza lehet utazni. Tehát ezt a veszélyt azért a szövetségkapitányoknak bele kell plantálni az agyakba. Egy biztos, hogy azért szerintem Portugália továbbjutását alapjelvé semmi sem veszélyezteti, de én nagyon kíváncsi leszek a második csoportkörre, hogy ott változni fog-e valamit ez.
6: Mármint a második fordulóra a csoportkörnek.
5: Igen, a csoportkör másik fordulójára, hogy ez az általános mentalitása, főleg az európai, de inkább úgy mondanám az esélyesebb csapatoknak változik.
7: Mi lesz a törn, ugye? Hogyha már pókeres
5: nyelvet hoztad. Igen, pontosan.

0: like to get lucky. Portugália magyar idő szerint kedd este folytatja a világbajnoki szereplését Üzbegisztán ellen, a Kongói Demokratikus Köztársaságra szerda hajnalban Kolumbia vár. Az elcsoport is bemutatkozott, ráadásul egy igazi európai rangadóval. Dallasban Anglia és Horvátország küzdött meg egymással. A Thomas Tuchel vezette szigetországiak 60 éve üldözik a világbajnoki címet, míg déli szomszédaink az előző két VB-n dobogós helyen zártak, a kollekciójukból egyedül az aranyérem hiányzik. Sztárokból ezúttal sincs hiány. Az egyik oldalon Harry Kane játékára voltak kíváncsiak a labdarúgás kedvelői, a másik oldalon pedig az utolsó világbajnokságát teljesítő Luka Modric megmozdulásait figyelték. A következő percekben felidézzük az Anglia-Horvátország mérkőzés góljait Katona László és Tóth Béla közvetítésében.
1: 8. perc, jön a szöglet Rice-tól az 5-ös környékére, van fejes, ketten is ott voltak ráadásul, és azt a Madueke-t rúgják meg 11-es! Oda tette a lábát Madueke a 16-oson belül, és Modric akart leginkább felrúgni, mármint a labdát, nem az ellenfelet, de végül is Madueke-t tudta megrúgni. Ennek következtében jöhet majd a 11-es.
2: Büntető tehát Anglia javára a mérkőzés 10. percében Kane-nel szemben Livakovic. Kane nekifut, lő, Livakovic kivédi! Harry Kane büntetőt hibázik. Livakovic elmozdult talán. Igen, újra kell lőni ezt a 11-es, mert hogy a horvát kapus jobb lába az előrébb volt, mint a gól van alapbal, meg jócskán legalább egy méterrel, úgyhogy újra kell lőni ezt a büntetőt.
1: 11. perc, 11-est végezhet el másodszor Harry Kane Livakovicsal szemben. A bal sarokba lőtte az elsőt, valamint oda helyezte. Most is oda, és gól, vezet az angol válogatott a találkozó 11. percében Harry Kane góljával. Nem nagyon gondolkodott, az volt a lényeg, hogy a bal sarokba vágja a labdát, félmagasra, Livakovic pedig a jobb sarok felé ment.
2: Horvát labdaszerzést követően a jobb oldalon van egy támadó, üresen, egy szép cselt követően visszagurítják, és ott az egyenlítés! Horvátország kiegyenlít, méghozzá Baturina bomba góljával. Egyelőre egy is sarok rúgása se volt igazán veszélyes az angol válogatottnak. Rice pásztázza a büntető területet, most íveli a labdát a kapu elég, fejes, ott a második, Kane gól, újra vezet Anglia. A 16-os vonaláról robbant az érkező labdára Harry Kane, teljesen tisztán.
1: Jön egy belőbbölt labda a 16-oson belőle, és a lehetőség újabb gól, egyenlít. A horvát válogatott, a gólszerző pedig Musza, az a Musza, aki Dallasban futballozik, úgyhogy neki nem új keletű dolog éppen az Amerikai Egyesült Államokban betalálni. Anderson az, aki jobbra forgat, és aztán már jönnek előre az angolok, mégpedig Rashford már a 16-oson belül a jobb oldalt, ellövi a labdát, gól! Megint vezet Anglia, és Bellingham volt a gólszerző valójában, aki a jobb oldalt megkaparintotta a labdát, bevitte a 16-oson belülre, és a jobb kapufáról vágódott be a labda. Talán a kapus egy kicsit, hogyha jobban helyezkedik, de sokat talán. Bellingham góljával harmadszor is megszerzi a vezetést. Anglia, kell ennél jobb kezdet?
2: James teljesen a vonal mellé Sakához, és mivel nagyon feljebb lépett a horvát együttes, megint lehet a védelem mögött terület nyitni az angol együttes számára. Rashford tiszta lövőhelyzet, Rashford egy csel csinál, és belövi a bal alsóba. Lezárja a mérkőzés Marcus Rashford, a csereember meglövi az angol válogatott negyedik gólját Horvátországgal szemben.
0: Messi mesterhármasa, Mbappé és Haaland duplája után Harry Kane is két góllal kezdte a 2026-os labdarúgó világbajnokságot. A Nemzeti Sportrádió közvetítését már hallhatták, de idézzük fel, hogy kiáltották az éterbe Európa különböző rádióiban az angol csatár nevét.
3: George, the penalty spot where it's powerfully and a crashing header.
4: Harry Kane,
5: Slides England.
6: Field Harry Kane.
0: Az előbb hallott hanganyagot az EBU-nak, vagyis az Európai Műsorsugárzók Uniójának köszönhetően mutathattuk be. Az angolok szövetség kaptánya Thomas Tuchel így értékelt a lefújás követően.
7: Thomas, hallod ezt az elképesztő hangzavart? Micsoda a meccs volt, milyen volt neked? Igen, ez egy kemény mérkőzés volt, egy nehéz ellenféllel szemben szenvedtünk az első félidőben.
8: Brilliant reaction.
7: aztán nagyon jól reagáltunk a szünet után, nagyon jó volt a második fél idő, rengeteg helyzettel, nagyon sok energiával, pont ezt akartuk. Megvan az első győzelmünk, és nagyon örülök a szurkolóknak. Előre tekintve az intenzitás, a fizikalitás, pont az, amit akartál. Igen, a második fél idő nagyon jó volt a reakciónk, az első, mert kicsit szenvedtünk, de aztán utána megnyugodtunk, leigadtunk, megizzadtunk, de a végén jók voltunk a második fél idő, csodálatos volt, nagyon sok helyzetet alakítottunk ki, mentünk folyamatosan előre, és megérdemelten nyertünk. A kapott gólokat tekintve egyéni hibák, vagy valami, amire figyelni kell? Hát azt gondolom, hogy túlságosan passzívakká váltunk, miután betaláltunk, egyben volt az érzésem, hogy van mit vesztenünk, visszatenünk, és hát hátrafelé passzoltunk, ez nem a mi karakterünk, meg is büntettek kétszer, de nagyon tetszett a reakció, az jó volt. Mindig a reakcióról szól ez az egész, dolgok történnek, főleg, hogyha jó ellenféle játszod, a reakció kiváló volt.
0: A vereség ellenére Zlatko Delić, a horvátok szövetségkapitánya jó néhány dologgal elégedett volt. Most őt hallják. Az első fél idő rendben volt részünkről, amiben hiányérzetem van, azok a rögzített helyzetek, nem igazán reagáltunk jól mondjuk a szögleteknél. Ez volt az egyik oka annak, hogy gólokat kaptunk. A hibák ellenére az első 45 percben kétszer is sikerült visszajönnünk és kiegyenlítenünk, megmutattuk azt, hogy milyen energiával tudunk küzdeni, és hogy mennyire akarjuk a sikert. Anglia ellen betalálni nem könnyű, annak örülök, hogy erre többször is képesek voltunk. A második fél időben máshogy kellett volna játszanunk, lehettünk volna kicsit bátrabbak, de itt talán kijött az, hogy a harmadik bekapott gól a szünet után néhány perccel érkezett. Ez kicsit megtört minket. Bellingham lövése után 10 percig elég rosszul futballoztunk, csak Livákovicsnak köszönhetjük, hogy nem lett nagyobb a különbség. Szép lassan ismét magunkra találtunk, próbáltunk újból egyenlíteni, de ez harmadjára már nem sikerült. Fájó ez a vereség, de még két mérkőzésünk van a csoportban, szóval van esélyünk javítani. A játékosok kitettek magukért, vannak a csapatban olyanok, akiknek ez az első világbajnokságuk, de ezt nem lehetett rajtuk érezni. Anglia ellen kétszer is kiegyenlíteni az mindenképp kiemelendő dolog. Szép gólokat lőttünk, de sajnos a védelmünk néha gyenge volt, és a rögzített helyzeteket sem oldottuk meg jól. A következő napokban kielemezzük a tapasztalatokat, megnézzük, hogy mit tudunk változtatni, és azt is, hogy mi működött jól. Vannak pozitív tanulságok is, amelyekre érdemes építeni, úgyhogy izgatottan várjuk, mi vár ránk a folytatásban. A Nemzeti Sportrádió szakértője Bene Ferenc így látta az Anglia-Horvátország mérkőzést.
4: Igazából egy nyílt, látványos és magas színvonalú játékot láthattunk. A két csapatnak eltérő volt a mérkőzés terve, és ami meglepő volt, hogy a horvátok letámadták rögtön a mérkőzés elejétől kezdve az angolokat, és ezt a mérkőzés teljes egészében megtartották. Az első fél időben Anglia több esetben ebből labdát veszített, a horvátok tudtak ebből építkezni, ugyanakkor összességében a mérkőzés folyamán az angol válogatott jobban és hatékonyabban játszott, bár az a 2-2-es fél idő még azt sugallta, hogy a horvát csapat abszolút partiban van angol ellenfelével, de a második fél idő egyértelműsítette Anglia fölényét. Itt még egy-két dolgot tudok kiemelni. Egyrésztről az angolok a széleken tudtak nagyon-nagyon sokszor mögé kerülni a horvát válogatottnak, tehát itt egyértelműen fölénybe kerültek. A horvát válogatott 3-2-es angol vezetésnél játékrendszert váltott, többet kockáztatott, behozott Zlatko Dalic támadókat a horvát válogatott. Itt átmenetileg egy 8-10 perces periódusban fölénybe is kerültek, de Thomas Tuchel nagyon-nagyon rutinosan, nagyon-nagyon dörzsölt módon a széleken felgyorsította az angol válogatottat, ugyanakkor a középpályán stabilizálta, tehát a cseréknek köszönhetően Anglia végül egy kontratámadást Rashford révén eldöntött a találkozót. Taktikailag is, látványosságban is és színvonalában is a világbajnokság az eddigi mérkőzések alapján az egyik legjobb mérkőzést láthattuk.

0: Anglia magyar idő szerint kedveste Gána ellen folytatja, Horvátország szerdai ellép pályára Panama ellen. A portugálokat is felvonultató eljelű négyes másik két tagja is bemutatkozott a hatodik játéknapon. Gána és Panama kiegyenlített mérkőzést játszott egymással Torontóban, bár az első félidőben a közép-amerikaiak érezhetően aktívabbak voltak, de gólt nem tudtak szerezni. A találkozó egyetlen találatára egészen a 95. percig kellett várni, Brandon Thomas Asante indult meg a bal szélen, és az alapvonal közeléből bepasszolta a labdát, amit Caleb Yirenki belőtt a kapuba. Gána ezzel fontos 3 pontot szerzett. Az Afrikaiak Szövetség kapitánya Carlos Quiroz így értékelte lefújás után. Ezúttal meg kellett mutatnunk, hogyan tudunk megszenvedni a sikerért. Úgy küzdöttünk, mint a bátor harcosok. Amikor kellett, akkor visszatértünk a nehéz helyzetekből, majd a végén az eszünkkel nyertük meg a találkozót. Az első félidő szenvedésről szólt egy kiváló csapat ellen. Pontosan tudták, hogy milyen taktikát alkalmazzanak, mi meg készültünk arra, hogy ők fognak irányítani. De ez volt a taktikánk. Lépésről lépésre erősebbé válni, eleinte engedni őket, hogy támadjanak, majd szép lassan átvenni az irányítást, egészen addig, amíg gólt szerzünk. Mert hát, ugye, csak érvényes találattal lehet mérkőzést nyerni. Hogy mit jelent a csapatnak ez a siker? Egészen egyszerű a válasz. 3 pontot. Az első mérkőzést már megnyertük, de a második és a harmadik találkozó még hátra van. Büszke vagyok a játékosokra, de a folytatásban is készen kell lennünk arra, hogy áldozatokat hozzunk. Egy világbajnokságon mérkőzést nyerni nagyon nehéz, és aki ezt szeretné elérni, annak sok munkát kell befektetnie. De a fiúk képesek erre. Most pedig hallgassuk meg a panamai válogatott szövetségkapitányát, Thomas Christiansent. Az első félidőben nagyon jól játszottunk, de a szünet után kicsúszott a kezünkből az irányítás. Egyre jobban engedtük Gánát futballozni, pedig nem ez volt az eredeti tervünk. Szerettük volna végig kontrollálni a mérkőzést, megszerezni a vezetést, és onnantól kihasználni azt, hogy az ellenfélnek többet kell támadnia. Magabiztosak voltunk, próbáltunk minél kreatívabban játszani, amit sajnos az időjárás nem segített. Végül ebből mi jöttünk ki rosszul. Bíztunk abban, hogy ez a mérkőzés pozitív eredménnyel zárul panamai részről. Ez nem így alakult, úgyhogy most tovább kell lépnünk. Van még 2 csoportmérkőzésünk, és az álmaink eléréséhez győzelmeket kell szereznünk. Ezen leszünk. A Nemzeti Sportrádió szakértője Vukovics László így látta a Gána-Panama találkozót.
1: Azért érdemelte meg Gána, mert az első félidőben egy nagyon picivel jobb volt Panama. Hiába nem volt Gánának helyzete, Panamának is csak egy. De a másodikban sokkal jobb volt Gána, tehát az egész éve véve egy góllal jobb volt Gána, de így, ahogy alakult, így nagyon fájhat Panamának, hogy a 95. percben esett ez a gól. Ugye Gánának azért vannak nagyon jó futballistái, Ayú, Semenyo, a Panamának azért ilyen klasszisai nincsenek, és végül is, ha 95. percben is, de hozta a papírformát a gánai csapat. Goals.

0: A csoportkör első fordulója Mexikóvárosban ért véget, ahol az újonc Üzbegisztán és Kolumbia játszott. A dél-amerikaiak a 41. percben megszerezték a vezetést, Luis Diaz ívelt előre a labdát, és a meginduló Daniel Muñoz akrobatikus mozdulattal pöccintett a hálóba. Némileg váratlanul azonban a 60. percben Üzbegisztán egyenlített. Az ázsiai történetének első VB-gólját Abos Bekfajzulajev szerezte. Kolumbia gyorsan válaszolt. Előbb Luis Diaz, majd a lefújás előtt Campos is betalált, így a dél-amerikaiak 3-1-re nyertek. Hallgassuk meg a főszereplőket. Kolumbia szövetségkapitánya Néstor Lorenzo így értékelt. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű ez a mérkőzés, nehéz volt feltörni az üzbégek védelmét. Végül sikerült, háromszor is eredményesek voltunk, de ehhez kellett az is, hogy a csapat szívvel lélekkel küzdjön. Vannak dolgok, amikkel javítanunk kell, például a befejezések és a támadó harmadba jutás. Mostanán túlzottan figyeltünk a labdabirtoklásra, de összességében azt gondolom, jól játszottunk. Sok kockázatot vállaltunk, és megérdemeltük ezt a győzelmet. Most az üzbég válogatott kispadján ülő Fábio Cannavaro gondolatai következnek. Jó mérkőzésünk volt, a játékosok mindent megtettek. Ilyen magas szintű a világbajnokság, hogy most ez is kevés volt. Ha elkövetsz néhány hibát, akkor ezért itt nagy árat fizetsz. Az előzetes kéréseimet a csapat teljesítette, büszke vagyok mindenkire. A Nemzeti Sportrádió szakértője Vukovics László így látta az összecsapást.
1: Az üzbégek, ugye tudjuk, hogy VB újoncok, bátran kezdtek, de hát azért 5-4-1-es rendszerben védekeztek, tehát a legtöbb energiájukat a labdaszerzés, a védekezés emésztette föl. Nekik is van három Európában játszó játékosok, Huszajnov ugye a Manchester City-ben, Huszajnov, Szomurodov és Fajzújlájev pedig a Başakşehir-ben játszik Törökországban, a többiek mind a hazájuk bajnokságában játszanak. És ebben a mérkőzésen Kolumbia azért megvillantotta azt, hogy ő tulajdonképpen Dél-Amerikában nem véletlenül jutott ki, és okozott már nem egy meglepetést, akár a brazilok, akár az argentinok ellen. Nagyon jó focit játszottak, az üzbégek nem nagyon találták az ellenszerét, ameddig tudták, állták a rohamokat, de aztán egy nagyon szép támadásból megszerezte Kolumbia a vezetést. Aki nem volt fönn éjszaka, és csak az eredményt olvassa el, az fogja látni, hogy egy tükörsima mérkőzés volt. Megszenvedett Kolumbia, de megérdemelten nyert.
0: Kolumbia tehát 3-1-re legyőzte Üzbegisztánt. Ezzel a mérkőzéssel véget ért az első forduló, bemutatkozott mind a 48 csapat. Láttunk izgalmas és felejthető mérkőzéseket is, de az biztos, hogy ez még csak a kezdet volt. És nincs megállás. Hamarosan következik a 7. játéknap újabb 4 mérkőzéssel. Magyar idő szerint 18 órától Csehország Dél-Afrika, 21 órától Svájc Bosznia-Hercegovina, éjféltől Kanada Katár, míg éjjel 3-tól Mexikó Dél-Korea mérkőzést rendeznek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: A Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától. A Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Jó napot kívánok, ez itt a Hazafutás. A mikrofonnál a műsorvezető Csiszt Zsuzsa és szerkesztő kollégám Elpap István, valamint kollégáim nevében is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az elmúlt hétvégén Máltán rendezték a férfi és a női vízilabda bajnokok ligája 4-es döntőjét. Mindkét fronton az FTC Telekom képviselte Magyarországot, a fiúk a harmadik, a hölgyek a második helyen végeztek. Ez alkalomból köszöntöm a stúdióban Matajsz Márkot, a Ferencváros női csapatának vezetőedzőjét. Szerbusz, szeretettel köszöntelek és szívből gratulálok.
6: Szerbusz, én is köszöntöm a kedves hallgatókat és köszönöm a meghívást.
5: No, hát amikor az ember így értékeléseket hall, és jó sokat hallhattunk az elmúlt napokban a mérkőzés követően, a leszavaidat is, nyilván a csapat játékosainak is, akkor mindenki azt érzékelteti, hogy el kell teljen pár nap, kicsit visszafelé kell tudni nézni, kell egy párat aludni, mondjuk ilyen csúnyán perspektívából kell tudni nézni, mint azon, mindazt, ami történt. Eltelt-e már annyi, Márk, hogy most egy picit más színezetbe kerül gyakorlatilag ez a bajnokok ligája ezüstérem?
6: Eltelt egy pár nap, de még nekem személy szerint kell egy kis idő, hogy ezt kicsit pozitívabban tudjam nézni.
5: Hát még annyi nem telt el, hogy,
6: igen, annyi még nem.
5: Hogy ez fehér aranynak tűnjön.
6: Igen, igen, igen. Már enyhült, úgymond a történet, meg szépült, de kell még egy kis idő, hogy igenis tudjam értékelni ezt az ezüstöt. De utána jön egy másik gondolat, ami tényleg arra világít rá, hogy ez tényleg egy óriási eredmény. Lehetett volna máshogy, rosszabb is lehetett volna, az elődöntés izgalmas volt, tehát lehetett volna ebből egy negyedik hely, vagy egy bronzérem, és ennek fényében tényleg szép az egész, de utána megjön a következő percben az, hogy ott volt a kezünkben, nem sikerült, de tényleg idővel gondolom, ez meg fog szépülni teljesen.
5: Most engedd meg akkor, hogy én egy másik megvilágításba helyezzem ezt a szezont, és persze nagyon sokat fogunk még beszélni nyilvánról az évadról, a megtett útról, a te utadról, mert szerintem az is nagyon érdekes, hogy végül is egy hajszál választott el attól, hogy Európa legjobb klubcsapatát produkáld a 2025-26-os évadban. Tehát a bajnoki címmel, a kupa győzelemmel, és a majdnem bajnokok ligája győzelemmel gyakorlatilag nem nagyon van följebb, nem lehet többet elérni ennél. Ha innen nézzük a te edzői teljesítményedet, vagy a bejárt utat, akkor azért fényesebb a dolog.
6: Abszolút, hát ahonnan én jöttem, ugyebár a vidéki srác Szentesről kerültem fel a Ferencvároshoz, előtte nyilván játékosként már szerepeltem itt a 90-es évek végé és 2000-es évek elején, tehát volt közöm a Fradihoz, de mint edző Szentesről jöttem, ott voltam fiú csapatnál, női csapatnál, ahol szintén nagyon jól éreztem magamat, ott is megkaptam a lehetőséget, a bizalmat, próbáltam élni vele, remélem ennek fényében sikerült felhívni a figyelmemet a Ferencváros vezetőknél. Felkerültem ide Pestre, megkaptam a lehetőséget, a bizalmat, én próbálok mindig is ezzel élni, nem visszaélni. Remélem többé-kevésbé idáig sikerült. Az eredmények szerintem azt mutatják, hogy jó úton haladok, de persze, mint edző mindig is van még fejlődni, tanulni, és ez a döntő is arra azért rávilágított, hogy még nekem is biztos, hogy van még hova fejlődni.
5: Hát végülis, ha hadd mondjam, az hogy ne lenne, egy nagyon fiatal edző vagy, és az edzőgeneráció kifejezetten talán új korszakához vagy sorolhatsz, szerintem minden szempontból. Gyorsan átugrottad azért ezt a pályafutásodat, ami a szakmai előéletedet illeti, pedig hát azért pont a Ferencváros színeiben azért egy fényes győzelem is jellemzi a te utadat, ugye? Méghozzá egy keg győzelem. Emlékszem itt, hogy azért a Komédiuszodában egy egészen elképesztő mérkőzésen történt meg az, ami. Kérlek, idézd ezt egy picit két föl, és több okból is kérdezzem, majd kitérünk, hogy miért.
6: Az is egy tündérmese volt, ugyebár 98-ban sikerült megnyerni Godó Gábor irányítása alatt a kekket, pont a Pireusz ellen. Az kettő mérkőzéses párharc volt, ott volt Attila volt az odavágó, ott kikaptunk egy gólt, és a Komjádiban tényleg egy teltház, tehát ott több ember nem fér be, szerintem volt közel 4000 ember.
5: Igen.
6: Csodás élmény volt, hogy sikerült hazépályán elhódítani ezt a trófeát, és utána még követte a magyar bajnoki cím, Vad Lajos irányítása alatt, tehát jó pár eredményt értünk el a Fradival akkoriban. Nekem is ott...
5: Néki Balázs is abban a csapatban volt,
6: ugye? Pontosan, mert Süni akkor bontogatta ki szárnyait, hát neki is a kek elődöntőn Rómába a Isten nyugosztalja, Tibi Benedek ott játszott abban a Rómában, sikerült ott őket kiverni, és a Süni lőtt a szemkettő gólt ott Rómában, óriásit játszott fiatalon. Igen, egy óriási történet a miénk, úgymond 28 évvel ezelőtt volt ez a megbeszélés.
5: Ezt akarom mondani, ne tagadjuk le, és amit mondasz, hogy 28 évvel ezelőtt, ugye azt hiszem, ez egy 98-as sztori. Tehát még ugye a, nevezzük így, a nagy válogatott generáció igazi átütő sikerei előtti korszakban tettétek oda magatokat klubszinten.
6: Igen, és tényleg így, hogy a Fradival, ezt mindig is mondták előtt, hogy így Fradi család, úgy Fradi család, meg a szurkolótábor, és ezt hál' Istennek volt szerencsém megtapasztalni, mint játékos akkoriban, és most mint edző, hogy ez tényleg igaz. Tehát ez az egy úgymond dupla olyan érzés egy játékosnak, vagy edzőnek a Fradival nyerni, mert óriási teltház volt, óriási hangulatban sikerült nyernünk. Örök élmény, hál' Istennek.
5: Nagyon örülök, hogy őrzöl ilyeneket szerintem, mert ezek azok a emlékmagok, amihez az ember nyúlhat, amikor adott esetben akár lógatja az orrát, bár most ebben a helyzetben erre semmi okod nincsen. De mégis ezek azok a kis hidak, azok a kis kötőerők, akár a Nyéki Balázssal együtt közös munkátokat beszéljük, ugye itt most párhuzamosan halad a pályafutásotok, ugyanannál a klubnál, nagyon érdekes azért, hogy az élet miket produkál, de talán még egy kicsit ezt részletez már nekünk, ezt a családi dolgot, mert hogyha az ember vidéki fiúként kerül be egy ilyen csapatba, akkor mikor csúcsosodik ki ez az érzés? Tehát abban a pillanatban, hogy mondjuk ennek a csapatnak, ennek a klubnak a versenyzője, játékosa lesz, ugye itt nyilván bármilyen sportágban igaz lehet ez, akkor körbe fogja-e rögtön ez a fajta családi identitás, vagy pedig ehhez kellenek a közösen megélt sikerek, vagy úgymond egységnyi eltelt idő után jön meg ez az érzés, tehát hogy képzeljük ezt el kívülállóként?
6: Hát is szépen sorjában, hogy említetted, jönnek ezek a dolgok, ugye bekerültem a telepre, első edzés, abba a csapatba, akkor már nagyon nagy nevű játékosok, Kis Gergő, Fodor Ajmi, Steinmetz testvérek, félmére ezt a csapat, ba kerültem én be Szentesről, pislogtam, mint tényleg halaszatyorban, és utána még egy edzés után átmentünk a régi stadionba ebédelni, a vidéki csapattársaimmal és egy-két külföldivel, és akkor ott például együtt ebédelni egy asztalnál az idősebb Albert Flórival, Lipcsei Petiékkel, tehát olyan legendák között mozog az ember ott a telepen.
5: Tehát más sporták, Béli,
6: igen,
5: óriás, Fradi legendák.
6: Pontosan, kökénybeájékkal egy csarnokba lenni, tehát ott az ember ott tényleg ott ámul-bámul, hogy hova is került, kikkel van testközelben nap, mint nap, és tényleg úgy testközelben, hogy köszönések, tiszta szívből jövő gratulációk egy siker után, a leláton ott tűnik egymás meccsén ott voltunk, tehát és akkor érik meg az ember, hogy igen, ez, erről beszéltek, hogy ez a Fradi család.
5: És ez fölfelé húzza az embert? Edzésről edzésre?
6: Igen, mindenféleképpen. Tehát mindenában, hogy az ember belép, én a mai napig, hogy bemegyek, és most is ott ülnek ezek a legendák, és mindig elcsodálkozok mai napig, így már idősebb fejjel is, mint edző, hogy igen, azért itt jó lenni.
5: Érdekes nagyon, amit mondasz, és ugye most, ha ezt a sikert és ezeket a csapattagokat említed, és ugye az imént már elmondtuk, hogy tulajdonképpen azoknak a csapattagoknak a nagy része válogatott pályafutás szempontjából ugye később hoztak kiugró világra szóló sikereket, de hogy valahogy így együtt éltétek ezt meg, és mindenképpen érdemes szerintem egy picit arról is beszélni, hogy az ember saját maga hogyan tekint vissza a saját pályafutásra, mert nyilván ez talán jellemezhetjük úgy, hogy ez volt a pályafutásod csúcsa, illetve hogy te magad milyen játékosként, milyen mentalitással, milyen értékekkel érkeztél az edzői útra, mert szerintem nagyon sokféle beérkezés van, és láttunk már mindenre példát, nem lehet azt mondani, hogy csak sikeres játékosból lesz sikeres edző, vagy a nem annyira sikeresből lesz sikeres, mert van példa erre is, meg arra is, de azért az, hogy valaki hoz valami csomagot magával, az egészen biztos. Te milyen típusú játékos voltál?
6: Én magamat, ha kell jellemezni, ugyebár én a center poszton próbáltam helytállni, evel a nem igen magas termettel, csodaszámmal ment az a játék, amit én próbáltam ott előadni. Igen, 184 centivel ott küzdeni az óriások között, és pont ezért volt szükség mindig is plusz munkára, részemről, alázatra, tényleg az életem volt, gyerekkorom óta a vízilabda, a szüleim is abszolút ebbe támogattak, otthonról kapta egy nagyon-nagyon támogatást, azt is tudtam magamba hozni, az alázatot, a kitartást, a munka iránti, a hitet, Én ezt próbáltam Pesten is folytatni, mert tudtam, hogy csak úgy tudom magam megállni.
5: Tehát családban új voltál, mint vízilabdázó, vagy pedig volt?
6: Új. Édesanyám, édesapám teljesen távol más. Távol esett. Bátyám is, tehát én ilyen, úgymond ilyen kívülállóként kerültem. Tehát a Szentes közeg az, aki ismeri ott tényleg a vízilabda, az...
5: Persze, hát az a vallás.
6: Az a vallás, és oda bekerültem, és nagyon jó nevelőedzők keze alatt tudtam dolgozni, tehát nagyon jó gyerekkorom volt.
5: Ez megint sokat számít szerintem. Nagyon, én szerintem végtelenül sokat számít az, hogy az ember gyerekként, vagy aztán persze később játék fiatal felnőttként mit hoz, mit kap a nevelőedzőitől, mert azok olyan mélyen gyökerező minták, amiket nyilván, ha nem is azt mondom, hogy ismétel, de hogy kapaszkodik vele.
6: Mindenféleképpen is, és nem csak a nevelőedzők, de utána az egész pályafutásomat olyan edzők kísérték végig, tényleg egytől egyig, most nem akarom felsorolni, mert rengeteg volt, és nem szeretnék segítsen megbántani, hogyha kihagynék neveket, hogy tényleg csak olyan dolgot kaptam. Nyilván volt néha közt olyan dolog, ami nem annyira tetszett, de az is egy tanuló dolog, ugyebár. Tehát tényleg ebbe szerencsés voltam, és utána tényleg Pesten meg próbáltam megállni a helyemet, fölkerülni, mint vidéki srác, itt a farkasok között, a nagy nevek között, és hál' Istennek sikerült, és tényleg, hogy említetted, azóta a nagy része többször is olimpiai bajnok, világklassz is lett, és tényleg büszke vagyok arra, hogy mai napig nagyon jó, igaz, baráti viszonyt ápolok velük, nap mint napon találkozunk, néha... Ez egy jó dolog.
5: Nagyon érdekes, amit mondtál a termetedről és a posztodról, mert a közelmúltban volt alkalom egy családi portrét készíteni a Fogel familiával, és ugye ott Fogel Simon, ugye a jobban ismert sikeres kapus testvér Somának a bátyja, nagyon hasonlatosan mesélt mindenről, amit te most mondtál, hogy ő sem alkatilag nem volt kifejezetten egy center alkat, ehhez képest elképesztő akaraterővel, hihetetlen elszántság tényleg lehajtott fejjel ment, és hát a történet egy kicsit arról is szólt velük kapcsolatban, hogy nem biztos, hogy az élet igazságosan osztottál itt a dolgokat a két testvér között, és ennek ellenére most, hogy Simon pályafutását korcső alá vettük, és talán nem olyan ismertek az ő sikerei a nagyvilágnak, és mégis annyira pozitívan tekint vissza erre a korszakra, hogy ő mennyi mindent kapott, és ő úgy gondolja, hogy ez a játék ezt tulajdonképpen mindent is adott számára. Te magad hogy vagy a saját életeddel, meg a saját pályafutásoddal? Kijött belőle mindaz, amit te a képességeiddel ki tudtál hozni?
6: Én abszolút, maximálisan elégedett vagyok a pályafutásommal, tényleg visszatérve ebből az alkalomból kihoztuk a maximumot, bejártam a világot, tényleg jó csapatokban játszhattam, nyertem különböző címeket klubszinten Magyarországon, külföldön is tudtam játszani, Spanyolországban 4 évet, ahonnan rengeteg nagyon jó barátot sikerült szereznem a mai napig, kapcsolatokat. Tehát a vízilabda nekem nagyon sokat adott, és a mai napig is ad, és én úgy kiváltságosnak érzem magamat, hogy tényleg amit szeretek, azt tudom csinálni.
5: Azt szerinted egyébként később, ha az ember ezen az úton marad, és az edzői pályára lép, mekkora jelentőséggel bír, hogy valaki akár éveket játszik Európában, nyilván ebben a sportágban leginkább Európában kell játszani ahhoz, hogy igazán sokat tanulj és fejlődj, függetlenül attól, hogy mégiscsak hazánkban a világ egyik legjobb bajnoki sorozata van.
6: Mindenféleképpen egy jó dolog.
5: Spanyolország mit adott neked?
6: Más felfogás, az élethez való hozzáállásunk, nyilván a környezet, ezt nem kell bemutatni.
5: Tengerpartiuszoda. Igen. Tudom képzelni, ezt hát sokan irigylik.
6: Életem legszebb 4 éve volt fiatalon kint lenni. Más a kultúra, más a játék, a bajnokság is más egy picivel. Abszolút csupa jó dolgot tudott nekem adni, amit egy-két dolgot át lehet ide menteni, mint edző. A hozzáállás a játékhoz, az élethez, a felfogás.
5: Könnyedebb?
6: Könnyedebb, lazább, nem izgulják túl tényleg az a típus spanyolos hozzáállás.
5: Azért érdekes, mert ugyanakkor, amikor az ember a magyar vízilabda közegben nő bele, ahol, és ezt megint csak a Fogel családra hivatkozom, ugye dinasztikus sikerek vannak, de bármi mást is mondhatnék, akkor itt nagyjából úgy indul, hogy itt aki elkezd vízilabdázni, az olimpiai bajnok akar lenni. Na most azért ez egy viszonylag diszkrét nyomás, tehát idézőjelben. De ezt a spanyol mentalitás azért, ha az ember éveket játszik, ott tudja oldani?
6: Igen, ott valahogy azt sose éreztem azt ott rajtuk, hogy ott nagyon ilyen görcsösen akarnánk. Tehát ott úgy is kifortam magát, ott is volt egy jó generáció, olimpiát nyertek Atlantában, jól emlékszem. azóta se próbálkoznak, de ugyanolyan boldogok, jó csapatuk van, tehát valahogy nem görcsölik annyira túl, nyilván Magyarország azért, itt, hogy belép az ember a hajós úszodábot, látja ott a márványtáblát, mindenki oda szeretne kerülni, én magam is voltak ilyen álmaim, de utána gyorsan elhessegették, hogy
5: elesegették, vagy te magad?
6: Hát nem, idézőjelbe véve, én magam is, hát nyilván úgymond rossz időben, rosszkor voltam, rossz helyen, abban az időben akkor óriási centerek voltak mellettem, akik nyilván sokkal jobbak voltak nálam. Nehéz volt bekerülni, de voltam meghívva a tágabb keretben, annak abszolút örültem, büszke vagyok mindenre, amit ott tudtam nyújtani.
5: És ez nem hagyott benned hiányérzetet?
6: Nem, például utánpótlásvágatban a Fecsó bácsinál mindig ott voltam, ott voltunk, 77-78-as korosztálya, ezüstérmeket nyertünk állandóan, de azért mondom, kerek a sztori, a pályafutás, kimaxoltuk.
5: Na, hát ez fantasztikus, és nyilván, amikor az ember úgy érzi, hogy lezár egy korszakot, amit ő maga magáért meg tud tenni, akkor elindul egy másik úton, de neked mennyire volt egyértelmű, hogy ez az edzői út lesz?
6: Nagyjából ez volt a tervem már úgy a vége felé, úgy 25-28 éves koromban, amikor már éreztem, hogy az nyilván ennek elúton, mint játékos vége lesz, és láttam az akkori idősebb edzőket, hogy milyen ez az életvitel, milyen életet élnek, és akkor megfogalmazott bennem azon felül, hogy imádom a vízilabdát, hogy valahogy itt kéne maradni a vízilabdán belül, és azon belül, mint edző.
5: De hát ez érdekes, hogy tetszett, mert azért én nagyon sokaktól azt hallottam, persze nyilván sportág a válogatja, de nem hiszem, hogy a vízilabdában nagyon másképp lenne, hogy hát ennél nagyobb rabszolgasors kevés van. Tehát, hogy amikor az ember a saját maga rabszolgatartója gyakorlatilag, hiszen a hétvége a mérkőzéseké, hétközben neked legalább annyit, ha nem többet kell benne lenned és foglalkoznod a játékkal, mint a játékosoknak, tehát ez gyakorlatilag... Ahogy mondani szokás, 24-07-es műfaj.
6: Igen, a feleségemet kellene megkérdezni jobban, hogy ez mennyire családbarát. Hát nyilván nem az. Tehát ez hazudnék, azt mondanám, hogy ez egyszerű.
5: De teged mégis vonzott ez az élet.
6: Valahogy igen. Tehát nem, igen, akkor még az ennyire nem láttam bele, de nem tudtam, mire vállalkozok, de utána nyilván kezdett letisztulni a történet, hogy igen, ez 0-24, hétfőtől hétfőig, és ez kellett tényleg nagyon stabil családi háttér a feleségem és a kislányom révén, hogy ezt elbírják viselni.
5: Mikor és hol indult ez, Márk?
6: Az
5: edzői út, igen.
6: A legelső, az megmondom őszintén, én amikor visszajöttem Franciaországba, játszottam egy másodosztályú csapatba, akkor már a vége fele 35 évesen, visszajöttem Magyarországra, és a Binder Szabi barátom, akivel játszottam együtt Egerbe, ő akkor Miskolcon volt edző, és ő hívott fel, hogy nem lenne kedvem elmen oda serdülő csapathoz, fiúkhoz.
5: Ez volt,
6: hát ez hát egy jó 15 évvel ezelőtt legalább. És akkor Egerbe laktunk, és akkor nekem az közel volt Miskolc, és elfogadtam a felkérést, és az is egy nagyon jó, ott kezdtem úgymond edzősködni a Miskolci serdülő csapattal. Nagyon jó volt velük elkezdeni, imádtam őket, és onnan hívtak vissza Szentesre. Akkor mentünk vissza Szentesre, költöztünk, és utána még egy 16-szor sikerült költözni jobbra-balra, mindenfele, az országba, a világba.
5: Aha. De ezt csak azért kérdezem, mert azért, amikor péntekenként reggel Kemény Dénessel beszélgetünk mindenről is, ugye vele tényleg mindenről lehet beszélgetni, és azért sokszor szóba kerül adott esetben akár az ő útja, és ugye neki szent meggyőződése, hogy nem lehet átluglani az edzői pályafutásban lépcsőfokokat. Tehát azért kérdeztem, hogy tulajdonképpen ez a serdülőkkel induló munka nagyjából másfél évtizeddel ezelőtt, ha jól értem, hát bizony, akkor ezek szerint a legalsóbb lépcsőfokoktól kezdve érdve oda, hogy ma te egy felnőtt női csapattal, azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag majdnem minden megnyertél, amit meg lehet egy klubcsapattal nyerni.
6: Igen, és erre is úgymond büszke vagyok, hogy tényleg nem az volt, hogy óriási hátszéllel valaki föltolta a legmagasabb polcra, hanem tényleg végigjárva a szamár létrát, a rang létrát, utána Szentesen a serdülő, voltam ott is ifi fiú, serdülő lányok, ifista lányok, felnőtt fiú, felnőtt lány, legkisebb kislányokkal is voltam. Tehát úgy tényleg mindenféle korosztállyal is szép lassan jártam végig ezt a fajta létrát. Ez egyfajta büszkeséget tölt el.
5: El is tölthet, de nyilvánvalóan rengeteget adott. Tehát azt gondolom, hogy az embernek lett egy olyan szakmai repertoárja korban is, a korszakokat is megismerve, a gyerekeknek a adott esetben a korszakokkal együtt járó sajátosságait, még nem aztán te magad is nevezzük így felnőtt edzővé váltál, és közben a kezed alatt ugye felnőtté váltak a tanítványok. Ennek szerinted van kézzelfogható olyan haszna, amit az ember adott esetben tényleg mérkőzés közben, téthelyzetekben is tud hasznosítani?
6: Biztos, hogy van olyan hozadéka, hogy tényleg több korosztályt mind a két nemmel sikerült dolgoznom. Van mindenféleképpen előnye, de még mindig van hova fejlődnöm, és van tanulni való, mert ugyebár jönnek a különböző korosztályok, a különböző problémák meg kell oldani, és nekem is biztos, hogy van hova még fejlődni.
5: Jó, hát ez azt gondolom, hogy nyilván senki nem gondolja, ez a végállomás, sőt, ugye te magad is azzal búcsúztál nyilvánvalóan a máltai döntőtől, hogy na, sajnos egy évet legalább válni kell, hogy egy ugyanilyen helyzetben tesztelhessük magunkat, de hát majd, ha egy év múlva oda eljuttok, hogy a nagy teszt bekövetkezik, akkor az azt jelenti, hogy valamit nagyon jól csinálsz, vagy jól csináltok együtt, és hát természetesen azért ehhez kell egy kitűnő csapat is, mert tehát alapvetően azt gondolom, hogy az ember nyilván lehet a világ legjobb edzője, ha nem tudja a kezében lévő játékos állományt azt szerint formálni. És nyilván nagyon szeretném, hogyha a beszélgetésünk második részében majd egy kicsit kitérnénk erre a csapatra, hogy hogyan is alakult ez, hogy mit jelentett a magyar bajnokság, vagy akár a kupa győzelem, hogy ezek összességében tényleg mit adnak neked a te edzői magabiztosságodhoz. De amikor Szentesről indultál ide, azt azért láttad-e, vizionáltad-e magad előtt ezt az utat, hogy azért egy pár év alatt tulajdonképpen ide juttok?
6: Csak reménykedni tudtam benne. De én sem tudtam. Hát azt tudtam, hogy mire vállalkozom, hogy tudtam, hogy a Fradiban vannak elvárások, és onnan, tehát ott leszek, ahol leszek, de meg kell felelni különböző dolgoknak. Nyilván össze kellett rakni egy csapatot, idővel ez sikerült, és az első edzésen nyilván, amikor lement az ember, és látta ezeket a világsztárokat test közelből, akkor egy picit úgy leesett belőle, hogy hoppát, akkor itt tényleg domborítani kell valamit, és a legjobbamat kell nyújtani, mert ezek a lányok, ezek várják a csodát, és ennek kellett megfelelni nap, mint nap. Olyan edzéseket tartani, megpróbálni a hangulatot, a kohéziót megcsinálni, nem volt egyszerű, még mondom, van hova fejlődni, de azért példa remélem azt mutatja, hogy jó irányba indultunk el.
5: Nagyon úgy tűnik, hogy az irány az kitűnő, és ennek majd a részleteire szeretném, ha kitérnénk, mert arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy te, mondhatjuk, ennek az új edzőgenerációnak egyik most már kiemelkedő alakjaként, hogy látod ma a munkát, hogy mik azok a mérföldkövek, amit meg kell tenni, változott-e egyáltalán az edzői metodika az elmúlt évekhez képest, a nagy elődökhöz képest, kell-e bármit másképp csinálni, illetve hogy mi az, amiben te hiszel, úgyhogy most itt a hazafutásban Matthijs Márkkal, az FTC Telekom női pólósainak vezetőedzőjével beszélgetünk, akivel innen folytatjuk majd a híreket követően. Előtte azonban hallgassuk meg, hogy mit mondott az 5 méteresekkel elveszített bajnokok ligája döntőt követően a mezőny egyik legeredményesebb játékosa, Guris Otti Gréta.
7: A csapat egy részének az első BL döntője volt, hát emléknek biztos, hogy maradandó, de hogy élted meg mindazt, ami történt, mert iszonyatosan közel volt a győzelemhez a Ferencváros.
8: Hát így nem tudom, pár perccel a lefújás után biztos nem mondok majd túl okosokat. Nem, én bevallom tök őszintén, én nem cserélnék az olimpiákosszal. Én ezt mondtam, ott összelelkez a lányoknak is, hogy remélem majd kisipoljátok, de baszki, ez az én csapatom, és nem cserélnék egy olimpiákoszossal sem, mert az, amit ez a csapat ebbe a szezonba bejárt, én egyszerűen nem tudok hiányérzetet érezni most jelenleg, mert bennem sokkal nagyobb a büszkeség, és azt mondtam egyébként nekik a meccs előtt, hogy őszintén nem érdekel, ez kicsit máshogy mondtam, nem érdekel, hogy a végén egy ezüst vagy egy arany lesz a nyakunkban, engem az érdekel, hogy ezekkel a lányokkal lehetek minden nap, és ez tényleg nem klisé, mert ilyen csapatban lenni nap, mint nap, küzdeni, itt lenni egy BL döntőn, ilyen eszméletlen atmoszférában, szurkolókkal, én nem gondoltam, hogy a vízilabda tartogat még nekem ekkora ajándékot, és én ezt úgy élem meg, hogy nekem ma ez egy hatalmas ajándék volt, hogy velük játszhatok.
7: Hogy fogalmaztál ez a te csapatod, ezt ma ugye 7 góllal bizonyítottad itt a BL döntőben. Honnan, vagy miből fakadt ez a mentalitás, és a többiekre ez mennyire tudott átragadni, hogy érezted?
8: Én azt éreztem, hogy a harmadik negyedben abszolút bán, amikor volt az a lehetetlen gól, én azt éreztem, hogy abból egy iszonyat erőt merítettünk. Nem tudom, bevallom, a meccs előtt egyáltalán nem is izgultam. Azt mondtam a többieknek, hogy eddig már megtettünk mindent, amit tudtunk. Ide kell jönni, élvezni kell. Én azt éreztem, hogy itt csak történnek velünk a dolgok, és tényleg kicsi múlt, és lehet, hogy holnap szomorú leszek, de most csak azt tudom érezni, hogy büszke vagyok.
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Mind a négy tőrözőnk a legjobb 32 között. Kivezetik a védett üzemanyagárat. Marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Mind a négy magyar induló ott van a legjobb 32 között a franciaországi Vivo Európa bajnokság férfi tőr egyéni versenyében. Az egy éve egyéniben is VB bronzérmes Szemes Gergő, valamint Tóth Gergely 5 asszót nyert meg, és egyet veszített el. Még Dósa Dániel és Mihály Andor 4-1 fejezte be az első szakaszt. Majd a hiányos 64-es táblán előbbi kettő a szó nélkül, utóbbi kettő pedig magabiztos győzelemmel jutott tovább. A Real Madrid labdarúgó csapatánál folytatja pályafutását a Liverpool lejáró szerződésű védője, a jelenleg a francia válogatottal a világbajnokságon szereplő 27 éves Ibrahima Konaté, aki 2030-ig kötelezte magát a spanyol klubbal. Büntetett előélete miatt nem engedték át az Egyesült Államokból Kanadába Eje Wahit, az elefántcsontparti labdarúgó válogatott játékosát, aki így nem lehet ott a csapat németek elleni világbajnoki csoportmérkőzésén Torontóban. A 23 éves játékost egyéb bűncselekmények mellett mérkőzés befolyásolásával is megvádolták májusban. Wahi egyelőre az Egyesült Államokban marad, és ott várja meg társait. A világranglistán 10. helyen álló Hollandiával játszik a magyar női labdarúgó válogatott a VB pótselejtező első fordulójában. A Szarvas Alexandra által vezetett csapat hazai pályán kezdi a párharcot októberben. A továbbjutó válogatott a Törökország-Szlovénia párharc győztesével csap össze decemberben.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Kivezetik a védett üzemanyagárat. Nem lesz érvényes a benzin 595 forintos, a gázolaj 615 forintos literenkénti maximált ára. A kormány azért döntött így, mert csökkennek a világpiaci árak, így a védett árnál már akár olcsóbban is lehet üzemanyagot kapni. Új villanymotorok sorozatgyártása kezdődött az Audi Hungária Győri üzemében. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a vállalat telephelyén azt mondta, a kormány célja, hogy a valódi hozzáadott értéket teremtő vállalatok számára kedvező és tisztességes versenyfeltételeket biztosítson. Családközpontú kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb idei kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében helytakarékos és többfunkciós bútor prototípusokat terveznek. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amely a fel nem használt állatedelek megmentésével segíti a menhelyeket és az állatvédő szervezeteket. Az alapítvány jelenleg mintegy 120 tonna állati eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnás adomány érkezik Székesfehérvári raktárába. A kezdeményezés célja az állatok éhezésének visszaszorítása, miközben csökkenti az élelmiszer pazarlást is. Az európai szinten is egyedülálló programban a jövőben orvosi eszközöket vagy gyógyszereket is lehet majd adományozni. Nem várható országos eső a közeljövőben. A tartós kánikula és hőhullám miatt így tovább fokozódik az asszály az országban. A Hungaromet agrometeorológiai adatai szerint az elmúlt 30 napban a sok éves átlagnál lényegesen kevesebb csapadék hullott. Emiatt a talaj mélyebb rétegei a legtöbb helyen már kritikusan szárazak.
0: Közlekedés.
2: Három kamion ütközött össze az M1-es autópályán Budapest felé a komáromi csomópont után. A 76-os kilométernél az érintett pályaoldalt lezárták, több kilométeres a dugó, aki teheti a komáromi csomópontnál hagyja el a pályát, és az 1-es főúton keresztül kikerülheti a balesetet, majd a Tatabánya centrumnál visszatérhet a pályára.
0: Időjárás.
2: Marad a túlnyomóan napos idő kevés gomoly felhővel. Ma a nyugati, délnyugati határ mentén, holnap pedig északkeleten néha záporzivatar kialakulhat, a szél mérsékelt marad. Holnap nagyon erős UV sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napi égés ellen éjszaka 12-19, napközben 30-34 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, és folytatjuk a beszélgetést Matajsz Márkkal, az FTC Telekom női pólócsapatának vezető edzőjével, aki egy egészen fantasztikus szezont produkált 2025-26-ban, hiszen megszerezték a bajnoki címet, a kupa győzelmet, tulajdonképpen az FTC pólósai dupla-dupláztak, hiszen a férfiak ugyanezt tették, és aztán jött a máltai bajnokok ligája 4-es döntő, ahol a női csapat most jobban végzett, mint a férfiak. Ugye ott hozzá voltunk szokva, hiszen két egymást követő szezonban is BL döntőt tudtak nyerni az FTC pólósai a férfiaknál, most ebben az esztendőben a bronzérem lett az övék, hiszen nem került

0: hogy az ember valóban mind a két nem játékosainál tanul, szed föl mindenféle eszközkészletet. Nem tudom, hogy könnyebb-e. Lehet egyet mondani, hogy melyik nemmel könnyebb edzőként dolgozni?
1: Mindegyiknek megvan az előnye, hátránya. Nyilván abba segít, hogy nyilván a lelki töltete a lányokkal máshogyan kell bánni, kommunikálni, mint a fiúkkal. De viszont a lányok sokkal céltudatosabbak, jobban végrehajtják a instrukciók, utasításokat, tényleg annyira jó velük dolgozni. A fiúk egy kicsit másabbak. A játék nyilván a fiúknál gyorsabb, a paraméterek másabbak, anatómia másabb a fiúknál. Ezt el kell fogadni, de mind a kettővel imádtam dolgozni.
0: Uh-huh. És az, hogy végül is tulajdonképpen itt most Szentesről felérkezve tényleg az egyik első számú női csapatot kaptad kézhez, ez mekkora kihívást jelentett, hiszen mondtad, hogy hát itt azért világsztárok fogadtak, és hát tudtad, hogy össze kell rakni minden tudásodat.
1: Igen, tehát nekem is ez egy ilyen új dolog volt, ideig olyan csapatokkal dolgoztam, és hozzátérve mindenik állomásomon, akár Szombathelyen, Szentesen más körülmények fogadtak, de ez teljesen természetes, de ott akkor azt kellett megoldani, óriási élmény volt ott is dolgozni mindegyik állomásomon, de tudtam, hogy a Fradiba följövök, elfogadom ezt a felkérést, amíg nem kell sokáig gondolkodni, tudtam, hogy mire vállalkozom, bíztam benne, hogy tényleg meg lesz minden feltétel, meg is lett, és ott már nekem kell kihozni a maximumot magamból, és abból a csapatból, amit a kezem alá tettek, vagy összeraktunk közösen a vezetőséggel, óriási felelősség, igyekszünk.
0: Ugye azért szerintem látni kell, hogy nagyon sokat változik minden sportágban az edzői munka. Egyszerűen azért, mert változik a világ, mert a játékos állomány, a versenyzői állomány is másképp viszonyul a világhoz, és nagyon sok esetben már a módszerek finomodnak, vagy egyszerűen mást kell tudni nyújtani, és mindig kell tudni újat nyújtani. És most így végignéztem a szövetségi kapitányokat, itt a női válogatott, ugye Konrád Jánostól kezdve, de ugye te magad is említetted Godova Gábort, aki szintén volt, vagy Faragó Tamás, Merész András, Bíró Attila, ugye, akivel olimpiai bronzéremig jutottak a lányaink, és aztán a Mihók Attila, Cseh Sándor, és végül is ugye Cseh Sándor vezette válogatott. Tulajdonképpen eljutottunk egy olyan izgalmas korszakba, ahol azt lehet mondani, hogy a te generációd edzői, és ez Nyéki Balást is ide sorolhatom, hiszen egy csapatban voltatok, jutottak most már oda, hogy a legkomolyabb szakmai feladatokat kapják. Hogy viszonyul ma egy modern vízilabda edző a csapatához? Miben kell más módszerekhez nyúlni, hogy ezt a napi érdeklődési szintet, ezt az akarati szintet, ezt a teljesítmény iránti tényleg elkötelezettséget fent tud tartani?
1: Hát imádni kell az egészet mindenféleképpen, de nekünk úgymond annyival könnyebb dolgunk van ennek a generációnak szerintem a mai világban, hogy sokkal több a segédeszköz, akár a videó anyag megtekintése, megszerzése, feldolgozása, különböző olyan eszközök állnak rendelkezésünkre, nyilván nem mindegyik klub teheti meg, de nagy része meg tudja tenni, polárórák, tesztek végzése,
0: teljesítmény mérhetősége.
1: Igen, pontosan teljesítmény a mérhetősége, tehát sokkal több a lehetőségünk, én úgy gondolom, persze ebben kell tudni élni is, meg érteni kell hozzá.
0: Igen, de egyben hogy nyitottabb könyv is a világ, hiszen nem nagyon van már titok, tehát akár a taktikai elképzelésekben is hát valami olyasmit kitalálni, amit még nem láttak, vagy valaki nem videózott le, vagy nem elemzett ki, az szinte lehetetlen.
1: Hát igen, lehetetlen, de meg kell próbálni, nyilván meglepni az ellenfelet, de hogyha az egészet letisztítjuk, csupaszítjuk, ugyanúgy emberek játsszák, a játékosnak kell ott jó döntés hozni. A szürke hétköznapok, az oda vezető meccs, a kiki meccshez vezető út az a legfontosabb, és a mentális felkészítés, hogy akkor a játékos tényleg a legjobb döntés hozza meg. Erre is vannak segítségek, dolgok, amiket lehet segítségül hívni.
0: És te érsz ilyet, vagy te igénybe veszel ilyesmit?
1: Megmondom, hogy nincs nálunk ilyen.
0: Gondolom, itt most a sportpszichológiára, vagy sportpszichológusra gondolsz.
1: Ez is egyéne válogatja, hogy ki az, aki él vele, aki szereti.
0: De ha például van olyan játékos, amelyik önállóan vagy egyénileg ezt igényli, akkor azt te támogatod?
1: Mindenféleképpen. Hogyha jelzi a felénk, akkor minden segítséget próbálom megadni, de a végén nyilván nekik a döntést meghozni, mi csak egyfajta mankó vagyunk, így az edzők, de rengeteg olyan segítség van nekünk, amit tudunk segítségül hívni.
0: És akkor te tulajdonképpen nyilván ezekkel élsz is, de ez önmagában azt gondolom, hogy még nem rak össze.

0: egy sikeres csapatot. Tehát a segédeszközök arra valók, hogy támogassák az ember munkáját, de azért a fő csapásfonalat nyilván neked kell kijelölni. És ebben az egyik legnehezebb, hogy amikor az ember egy ilyen kaliberű csapathoz érkezik, ahol a játékosok egyenként is nagyon sokat láttak már, kitűnő edzők keze alatt dolgoztak, akkor hogyan lehet az ő kíváncsiságukat minden nap kellően megcsiklandozni? Tehát az, hogy legyen kedvük, legyen oké, hogy profikról beszéljük, tudom, értem én ezt, de azért nagyjából látod, hogy mire gondolok. Tehát, hogy azt, hogy ezt azért szinten tartani, és majd beszélni fogunk persze arról is, hogy akár egy olyan bajnokságban, ahol azért kérdés, hogy hát mennyire csipkednek meg benneteket.
1: Hát igyekszünk, mert azt a fajta hát korszerű edzéseket, változatos edzésekkel fönntartani a érdeklődési körüket a lányoknak, nem beleesni abba a monotonitásba, ami jellemezte mondjuk a mi világunkat. Tehát egy kicsit olyan pörgősebb, változatosabb edzéseket tartani.
0: Ebben már ugye másképp kell azért hozzáállni ahhoz, amiben igen, felnőttél. Vagy
1: abszolút. Igen, old school iskola az is jó néha, vissza kell néha nyúlni az alapokra, de próbálni egy kicsit olyan korszerűbbet tartani, nekik igénylik a lányok. Uh-huh. És én nagyon hiszek a jó hangulatba. Tehát hál' Istennek én úgy látom, hogy sikerült olyan hangulatot kialakítani a csapaton belül, a csapat körül, ideértve a segédedzőmet, a Cigány Karcsit és az Ákos Bauer Ákos, az intézőnk, tehát jó a hangulata, hogy a stábon belül szerintem jó ránk nézni a lányokra, ebbe azért hiszek, hogy legyen, ne legyen izzadságszagú a mindennapok.
0: Igen, de azért ez egy nagyon finom, vékony mesdje, hogy az ember mégse engedje túl közel a játékosokat, tehát ugye ez egy haveri szinté váljon, hanem megmaradjon nyilvánvalóan a szerepeknek a fontossága, de ugyanakkor ezek szerint fent tud tartani a jó hangulatot.
1: Igen, tehát ez nem azt jelenti, hogy minden edzésen megy a röhögés, rihegés és
0: az van,
1: és
0: amit ők akarnak.
1: Persze, tehát azért valami szinte van diktatúra idézelbe véve, tehát végig is az edző az én vagyok, tehát azért ezt megtartjuk azt a két lépést, és vannak annyira profik, és tényleg jó szellemiségű játékosok, hogy nem élnek ezzel vissza, tehát tudják jól, hol a határ, meddig mehetnek el, partnerek mindenbe, mert látják, hogy ez sikerre vezethet.
0: Nyilván, hogy mondjam, ez a legjobb módszer. Tehát a siker azt nem nagyon kell magyarázni, ezt tudjuk jól, arra lehet építeni, ezzel lehet indokolni, hogy miért várom ezt tőled, és hogyan és miként. Ugye ebben az esztendőben hát egészen egyértelműen hoztátok el a bajnoki címet, ha a rájátszást is nézem, ugye 3-0-ra a BBC Mannával szemben. Mennyire dolgozott meg benneteket a bajnoki sorozat, illetve hogy ahhoz, hogy ezt a nemzetközi szintet tartani tudjátok, és jövőre esélyetek legyen még egy szinttel följebb lépni, ahhoz kellő kihívást jelente a hazai bajnoki menetelés?
1: Igen, ez már többször felmerült másoktól ez a kérdés, és ez nyilván ez a fiúknál is ez a idézőjelbe véve probléma, hogy annyira kimagaslik, a fiúk is kimagaslanak, most nem nagy képviségből, de egy picit mi is, hogy nincsen.
0: De most éppen leigazolták, ugye a világ egyik legjobb centerét.
1: Igen. Hogy erre már én is már most kezdek gondolkodni, és majd össze kell ülnünk is stábilag is, hogy erre kitalálni olyan edzéseket, olyan generálni, modellezni téthelyzeteket, amivel tudjuk kicsit gyakorolni azt, hogy mi lesz majd akkor, ha jön egy olyan ellenfél. És hát bízom benne, hogy idén is, vagy a jövőre, mint hogy idén is jönnek hozzánk külföldi csapatok, el tudunk menni netán egyszer-kétszer edzőtáborozni, a Pireushoz fogunk visszamenni, uh-huh. van egy meghívásunk, ugye be voltak itt nálunk 3 napot, és akkor ők visszavárnak bennünket, ezek nagyon jók lesznek, ebből remélem lesz még több, és hát majd egymás közti gyakorlás, játék, és ott kell generálni olyan téthelyzetet, akár ilyen fogadást kötni.
0: Ezt akarom, de lehet, hogy mondjam, szimulálni azt a stresszt, azt a fajta, nevezzük így konkurenciaharcot, ami kell ahhoz, hogy az ember úgy érez, hogy szorongatják, és kihozza magából
1: muszáj
0: a maximumot.
1: Muszáj lesz megpróbálnunk ilyen edzéseket kitalálni, mert muszáj lesz. Nyilván teljes mértékben nem lehet ugyanazt modellezni, ami volt Máltán, mert ott ugyebár külföldi bírók, más a környezet, nyitott uszoda, de törekedni kell arra, hogy fönntartani ezt a fajta érdeklődést.
0: Említetted a hangulatot, és az előző fél óra végén hallottuk Görösöti Gréta szavait, akiből tényleg valami olyan őszinte öröm csapott föl, és azt mondta, hogy ő most se cserélne senkivel se. Tehát független attól, hogy ugye nem ti jöttetek ki a Bajnokok Ligája győzteseként, mert ez az én csapatom, mert ezek vagyunk mi. Gurisati Grétát ismerjük azért a válogatottból régóta, tehát nyilván neki van egy ilyen elképesztő lelkülete, de ez átragad mindenkire? Tehát ilyen a Ferencváros női vízilabda csapata most, vagy ez miattad ilyen?
1: Remélem, hogy egy pici kis részem van benne, nagyon bízom benne, de tényleg ilyen a csapat. Tehát itt a Gréta, amit mondott, amit írt, de mellette írt a spanyol válogatott hölgy, a Bea Ortiz, a görög, a Plevritu is olyan posztokat tettek ki, amik tényleg ilyen őszinte, tehát nem volt megjátszva, nem izzadságszagú ez a szokásos, hogy ez az én csapatom, meg hogy jól érzi magát, hanem tényleg ilyen szívből jövő. Én tudom, hogy a Bea honnan jött, a spanyol hölgy tényleg már kacérkodott, hogy abba hagyja a vízilabdát, és most újra rátalálta arra, hogy élvezi az egészet.
0: Ez köszönhető neked szerinted? Tehát, hogy ne szerénykedj most kérlek, tehát, hogy nyilván kell egyfajta kommunikációs híd.
1: Én úgy látom, hogy igen, mert ugye én beszélek spanyolul, tudok vele mindig beszélgetni, akár viccelődni, és látom rajta, hogy tényleg ő jól érzi magát itt nálunk, de a Plevrituról ugyanezt tudom mondani.
0: Mert azért itt ugye kultúrákat kell összefésülni, amikor az ember egy ilyen klubcsapatot sikerre akar vinni.
1: Igen.
0: Nehéz, vagy ebben például segít a te múltad, ahogy hallom?
1: Ez segít mindenféleképpen, ugyebár, mert tudunk kommunikálni, de az is segít, hogy ők látják, hogy milyen munka folyik itt, de nem csak az én részemről, mondom, a stáb összes tagja, az erőléti edzi, a Fanni, a dietetikus, a Bogi, tehát itt mindenkit felsorolhatnak, így látják, hogy milyen környezet van, mi van körülöttük, milyen profizmus, de ezen belül meg jó a hangulat, vannak elvárások, azt nyilván tudják, de tényleg azt látom a csapaton, hogy egymást szeretik, és jól érzik magukat.
0: Kicsit beszélj nekem, kérlek, akkor valóban arról nem csak a lelkületről, hanem azokról a játékosokról, és arról a tudásról, ami akár egyenként kimagaslónak tűnt most ebben az évadban, ami eljuttatott benneteket ide.
1: Ezt mondtam is a lányoknak ott a megbeszéléssel, mert csinált, hogy tényleg, mint egy nagy kirakós olyan vagyunk, tehát minden egyes darab, tehát minden egyes játékos nagyon fontos. Az első egyes számú sapkától a 16-osig, mert csak úgy lesz meg az egész kép, hogyha mindenki oda teszi magát. A kapusoknak nyilván fontos szerepe, itt mindenkinek ebbe a csapatba. Itt soha nem szerettem kiemelni egyesével játékosokat. Most a Grétának tényleg extra teljesítménye volt, de nyilván ez nem jöhetett volna létre, hogyha nem dolgoznak alá többiek, nem adják oda a labdát, nem csinálják meg a helyzetet. Tehát itt mindenki beletette a maga kis plusz dolgát, ez csak így tud működni.
0: Egyébként, amikor Máltára utaztatok, úgy nagyjából mi volt a fejetekben, mert te magad is mondtad az imént, hogy azért ez akár úgy is alakodhatott volna, hogy negyedikként jöttök erről a tornáról haza.
1: Igen, hát nyilván a titkos cél mindenképpen, sose beszéltünk erről, a vezetőség se, a Zoli, a Nyíri Zoli soha egy szóval nem mondta, hogy meg kell nyerni, meg mi van, hanem béke szeretet, azt mondta mindig is, bármi történik, mert látta, hogy mit csinálunk egész évben, mit dolgozunk, mi tudtuk, hogy miért megyünk ki, mit szeretnénk elérni, ezt nem is kellett mondani a lányok, de nem szerette volna rájuk tenni plusz terhet, de valóban tudtuk, hogy a elődöntő már az majdnem egy döntő, mert a tavalyi győztessel játszunk, úgy is alakult a meccs, hogy nehéz volt, és ott egy olyan súly szagadt le rólunk, bejutottunk a döntőbe, láttam a lányokon, azt a tényleg sírva fogadt mindenki, hogy bemegyünk a döntőbe, hogy ott már egy olyan sikert értünk el, amiért kimentünk.
0: Uh-huh, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy mondhatni az egyik legnagyobb feladatot ott már az elődöntőben összehoztátok.
1: Igen, mert ugye ezt nem kell bemutatni, egy elődöntőt a vesztes mehet majd a bronzmeccsért két nap múlva, egy nagyon erős Mataróval szembe, és még nincs meg az érem a kezedben. A döntőben már egyfajta teher lekerült rólunk, ott még egy lépést kellett volna megtenni, most sajnos nem sikerült.
0: És akkor mit kommunikál az ember valóban egy ilyen döntő előtt, amikor ezt érzed, hogy a lányokon van egyfajta felszabadultság, mert azért persze onnan meg már tényleg egy lépésre van az, hogy te gyere haza győztesként. Kellett beszélni, vagy ez ilyenkor, ahogy te is fogalmaztál, ez egy ki nem mondott, de mindenki által tulajdonképpen értett cél volt?
1: Igen, tehát nem is akartam ott túl ragozni, mert az én is voltam játékos, nem kell túl lihegni, tudta mindenki, hogy jön a döntő, nagyon nehéz lesz, Pirosszal is játszottunk már tavaly is, edzőmeccseket játszottunk, nagyon jól sikerültek, tudták, hogy a döntő az nem lesz egyszerű, nem kellett újra elmondani, hogy, hogy meg kéne nyerni, meg jó lenne. Válbeszéltük a taktikát, picit úgy edzettünk, kicsit frissítettük őket. Ennyit tudtunk tenni.
0: Hullámzó volt ez a záró mérkőzés. Én. És miért szerinted?
1: Hát nyilván, mint egy döntő elkezdődött úgy, ahogy nem jól kezdődött. Az 1-4 az becsapós volt, mert rengeteg helyzetünk volt. Tehát, hogyha azok bementek volna, akkor az nem 1-4, hanem akkor szerintem fej-fej mellett ment volna a történet. Nem így sikerült, de tényleg az egy óriási dolog, hogy onnan fölálltunk, és 5-8-ról lett 9-8, egy 4-0-ás etapot tudtunk csinálni, és olyan extra gólok jöttek, ami tényleg azért örültem neki, mert ez egy olyan plusz volt, hogy az extra volt. És
0: azt miből tolták ki a lányok szerinted? Hát ott az, mert azért egy ilyen döntőben, egy ilyen helyzetben nyilván kell a szerencse, és ezt is tudjuk, ahogy a legelején látszott, hogy nem jött, ott éppen Igen. Nem volt meg, aztán egyszer csak megérkezett?
1: Igen, mert én úgy látom, hogy mi jobban bírjuk ott erővel, tehát a tudtunk fordulni, többet tudtam cserélni, forgatni a csapatot, és jöttek olyan extra gólok olyan játékosoktól, akiktől úgymond nem várja az ember. Plusz Grétének volt az a széléről ilyen tekert ejtés 3/10 a negyed végelőtt, ami egy dupla gyomros az ellenfélnek.
0: És az biztos. Hát az olyankor lélektanilag ez egy óriási lépés.
1: Azért nagyon bíztam akkor, hogy így még meg lehet, mert ezek olyan extrák voltak, hogy ez muszáj, hogy ez kitartson a végéig.
0: És aztán utána nagyon felzárkoztak megint, tehát ott megint volt egy pici, nem tudom mi, lendületvesztés, vagy ennyire jó?
1: Jó, tehát a Piraeus tényleg egy bombaerős csapat. Aha. Tehát ott olyan támadó sor van kiegészülve két külföldővel, hogy minden percben életveszélyesek. Hát ott igen, ott elmaradt egy-két blokk, egy-két védés, mondhatnánk a szerencsétlenség, bármi. Mondom, megnéztem többször a meccset, de ettől függetlenül még két perc, 10 másodperc a véget, még kettővel mentünk, az a fájó. Azt le kellett volna tudni menedzselni. Hát,
0: na ez például egy olyan kérdés, ami gondolom átkerül majd a 26-27-es szezon megoldandó feladatai közé, ugye?
1: Mindenféleképpen. Tehát én ott már gondolkodtam most, hogy mit kellett volna csinálni. Másképp lehet, hogy hamarabb kellett volna időt kérni, hogy egy kicsit megnyugodjanak a lányok, egy más sort beküldeni. Nem szabad ilyenkor megállni, ez is örök törvény, tehát ott menni kell még, tehát lehet, akkor el kell menni hárommal, és végképp lezárni a meccset, nem felengedni az ellenfelet, valahova még fejlődni.
0: Tanul. Jó, hát igen, te sem vagy az edzői pályafutásod végén, tehát azt kell mondanom, hogy ez egy óriási dolog, ahova eddig eljutottál, és aztán ugye, nem is tudom, talán tegnap előtt beszélgettünk itt a kollégákkal, hogy milyen disznó dolog valóban, hogy ugye a rendes játékidőben idén nem kaptatok ki. Azért ezt ne felejtsük, nem ez a disznó dolog, hanem az, hogy aztán a végén a büntető párbaj hozta meg. Itt voltak néhányan, akik azt mondták, hogy hát itt azért egy mondjuk egy 2-3 perces hosszabbítás mennyivel ferebb lett volna meg, és nem tudom, persze, mert azért ott már nagyon fáradt mindenki.
1: Hát igen, ez is egy örök kérdés. Ezt beszélgettem mással is, hogy mi az igazságos, hogy tényleg az én időben volt hosszabbítás, meg aranygól, meg hirtelen halál. De akkor, tehát nem tudom, ez egyenlők a feltételek, mindenkinek ugyanaz a 5 darab 5 méteres áll rendelkezésére, előző, ugye két nappal előtte mi jöttünk jobban, igen. És nem. Ezen kár rágódni, persze nem kellett odáig eljutni, hogy 5-ös párbaj legyen, ott a rendes játékidőben volt lehetőségünk megnyerni, legközelebb arra kell törekedni, hogy ne szoruljunk erre a fortunára, hogy...
0: Ugye a lányok most pihennek, és neked köszönjük, hogy tulajdonképpen már jogosan megkezdett pihenőidődből most szakítottál időt arra, hogy beszélgessünk. Már most érzem a szavaidon, hogy tulajdonképpen elindult egy elemzés, egy újraértékelő munka, nyilván majd lesz szabadság, amikor megpróbálsz mindent kisöpörni a fejedből. Hát egy apró lépésre voltatok valóban a totál maximumtól, amit egy klubcsapat elérhet. És akkor így most ennek fényében, hogy várod a 26-27-es évet?
1: Ideig is motivált voltam, meg a vízilabda iránti szeretetem az nem csügged, és még motiváltan, éhesebben és tanulási vágy bennem van mindenféleképpen, és jönnek új játékosok, tehát nagyon várom a közös munkát újra.
0: Az új játékosoknak az érkezése az a te elképzeléseid szerint alakult? Tehát tulajdonképpen te most már jutottál oda, hogy a kirakósban te cserélheted az elemeket a vágyaid szerint?
1: Igen, ez úgymond próbáltam mindig is ragaszkodni, ez nem akarok nagy képű lenni, hogy szerintem az edző az nem baj, hogyha ő próbálja összerakni a csapatot.
0: Hát ez segít, igen.
1: Igen, segít, hiszen mert neked kell, nekem kell dolgozni neked kell nap, dolgozni nap velük, és igen. Ebben a vezetőség abszolút partner, rám bízta, leokéztuk, átbeszéltük.
0: Már tudhatjuk? Tehát, vagy ti tudjátok, csak még mi nem tudhatjuk.
1: Igen, tele volt a sajtótájékoztató, ugyan egy a Borisova nevű orosz hölgy, egy klasszis center,
0: ja, igen.
1: Hatalmas termet, fizikum, óriási rutin, és a Horváth Zsófi szintén centerposzton, ő volt nekem játékosom Szentesen, őt ismerem régebb óta, ő Egerbe volt tavalyi szezonban, tehát úgymond erőcsatár, beállós poszton fogunk erősödni.
0: Úgy érezted, hogy ott van? Van még esetleg valami hiányosság a csapatnak?
1: Igen, attól függetlenül a Noah, a holland légiósunk óriási szezon futott, hatalmasat fejlődött, nagyon-nagyon meg voltam vele elégedve, egyedül volt sajnos csak center, és úgy gondoltam, hogy egy más stílusú centert hoznék a orosz hölgy személyébe, ő fizikumban kicsit jobb, nagyobb, erősebb, és mellé a Zsófit, úgymond dublőrnek, így akkor lesz két, mindig bent lesz centerünk, két méteres vonalon, ezáltal hát megnyílik jobban a lőknek a lehetőség, mert zónázni fog az ellenfél, gondolom én. Hát meglátjuk, hogy jól döntöttem-e.
0: No, hát minden esetre új kihívás, te magad is kitaláltál magadnak ezek szerint egy új felállást, amire majd a csapatot inspirálni kell, és ahogy ugye elhangzott tulajdonképpen egy szinte majdnem 100%-os évet produkáltál a Ferencváros női vízilabda csapatával, amihez szívből gratulálok. Azt hiszem, hogy az új edzőgeneráció egyik kimagasló szereplőjévé léptél elő ezzel az eredménnyel, úgyhogy ez egy csodálatos út, és hát ahogy te is mondtad, még bőven van fejlődni való, úgyhogy ehhez sok erőt kívánok, és egy nagyon-nagyon sikeres 2026-27-es szezont majd egy jó pihenés követően.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Köszönöm szépen, Matajsz Márk volt a vendégünk itt a Nemzeti Sportrádióban, amit rövidesen folytatunk majd a Nemzeti Sportkörrel.
2: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió Vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
0: És pont 16 óra van, viszonylag ritkán kezdjük ennyire pontosan a Nemzeti Sportkört. Három kitűnő kolléga van itt velünk, Virányi Zsolt, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztő helyettese, Gergelics József, az MTI sportszerkesztője, és Gyenge Balázs, a Nemzeti Sport újságírója, aki tudom, hogy már volt itt, de mi még nem találkoztunk a liverpooli visszatérésed óta, úgyhogy Isten hozott újra itthon és itt a stúdióban.
4: Köszönöm.
0: Na, hát uraim, ha semmi más témánk nem lenne, van azért csak az, hogy gyakorlatilag az első fél órában nekiállunk, hogy egy kicsit beszéljünk mindarról, ami a világbajnokságon zajlik, akkor azt gondolom, akkor sem tudnánk kimeríteni a témát, hiszen túl vagyunk egy teljes körön, egyszer már mindenki megmutatta magát, és hát úgy tűnik, hogy azért a nagyoknál, persze nem minden csapatnál, de némelyiküknél, akiket az esélyesek között tartunk számon, azért még ez a felkészülési fázis a világbajnokság későbbi komoly nagy mérkőzéseire. A kicsik meg teljes fegyverzetben, tehát azt is lehet mondani, hogy a nagy színpad, a nagy megmutatkozási lehetőség eljött, és azt is szerintem sokan érték, hogy most vagy soha. Itt nyilván az egyéni játékos teljesítményeknek is itt a terepe, a scoutoknak szeretnénk villantani, tehát való igaz, hogy ebben a tekintetben és meglepetéseket is láttunk. Úgyhogy kezdjük akkor onnan, hogy a sokat kritizált 48 csapat, illetve az, amit ugye vártunk, hogy atya úristen, milyen színvonaltalan mérkőzések lesznek itt a legelején, amíg el nem jutunk a 32-ig. Szerintetek beigazolódott-e, vagy nem, vagy vegyes a kép? Kezdjük akkor Zsolt veled.
1: Azért is kezdjük, mert szerintem én leszek a legrövidebb, és hát olyat mondok, amire ráugrik akár.
0: És rögtön vitaműsort csinálsz belőlünk, oké?
1: Okay? Én féltem attól, hogy ez nagyon nézhetetlen világbajnokság lesz. Oké, okay, hogy az első 24 meccsből volt már olyan, de mondja nekem valaki olyan eseményt, ahol nincsenek nézhetetlen mérkőzések, vagy legalábbis kevésbé vonzóak. Tehát én kritikus maradok, de a legnagyobb baj az, hogy a magyar válogatott nincs ott, és mi nem szurkolhatunk a magyar válogatottnak. A csehek pedig például, igen, ez nyilván jobban bosszantja az embert, és de jó lenne megnézni, hogy mondjuk a spanyol
4: Közép-afrikai Köztársaság meccs után kezdtem el ezen gondolkodni, hogy olyan a két válogatottal, ha egy csoportban lennénk, akkor Szoboszlai Dominikék mit játszanának velük, de hát nyilván ez csak játék. Ez egy elképzelt dolog, nem tudjuk meg sosem, nagy baj, nagy kár érte, mert
0: minden... Biztos, hogy tudnánk olyan csoportot, és olyan csapatot, amelyiknek a helyén azt gondolnánk, hogy ezért
4: igen,
0: mondjuk erőviszonyok alapján.
4: Igen, csak más gondolni, ugye itt most azt mondom, hogy Balázs Jocci, tehát, hogy a 86-os VB-n leülve a mexikói VB-n az ominózus meccs előtt egy jó kis szendvicse, sok mindent gondolt az ember, csak azt nem, hogy 6-0-ra kapunk, és erről beszélünk 40 évvel később.
5: Arra meg talán pláne nem gondoltatok akkor. Én ugye nem láthattam 3 évesen.
0: Jó, van már.
5: Igen, okay. De hogy tehát arra meg nem gondolhatatok, hogy utána 40 évig
4: igen.
5: Arról beszélünk, hogy azóta nem volt
0: hát,
5: másik.
0: Sőt, hát, beharagudjatok a közelmúltban most sajnos, ugye az irapuautó 40. évfordulja, hogy ez még mindig, én azt mondom, hogy de hogy ez még az emlékeinkben olyan élesen élni fog, mert nem nagyon van semmi, ami fölülírta volna.
4: Viszont Zsuzsi, a kérdésedre még egy rövid válasz, vagy összegezve, tehát alapvetően szeretem ezt a foci VB-t, el tudom viselni a 48 csapatot, és akkor majd Balázs szakmailag megmondja, hogy ő miért nem, ha esetleg így gondolja.
0: Oké.
5: Olyan félelmem egyébként nekem is volt, nem is a nézhetetlenség miatt, hogy több olyan meccs lesz, ahol nagyon nagy arányú különbség lesz, és igazán...
0: A 7-1 volt eddig a legtöbb, ugye?
5: Eddig a 7-1 volt a legtöbb, de egyébként az sem volt szörnyű meccs, tehát azért ott a 50.-60. percig, amíg Curaçao bírta, addig egyébként szerintem egész jó ellenfél volt. Igen. Nagyon fontos, hogy rúgtak egy gólt, az a nyilván a lakó, és egyébként, most bocsánat, megint kirázott, én akkor éreztem ezt, hogy esküszöm, kapjunk ki 7-1-re, de
0: csak legyünk ott.
5: Ne 6-0-ra, 7-1-re, tehát hogy a gólnak az öröme, tehát hogy én megint azt mondom, nem láttam a magyar válogatottat világbajnokságon. Ez valahol nagyon drámai. Szóval én
0: egy generáció bőven felnőtt már, hogy akinek nincs meg ez az élmény. Igen.
5: Pont a következő volt az első VB-m, amit láttam. De visszatérve, én több ilyen meccsre számítottam, és ebből kevesebb, ami nem baj, nyilván ez tök jó, hogy a kicsik is felszívták magukat, ezt már régóta mondják a futballban, hogy védekezni mindenki megtanult, de azért azt is látjuk, hogy ez a Curaçao is tudott kontrát vezetni, de ne menjünk messzire, Zöldfoki Szigetek csapata, vagy Zöldfoki Köztársaság, bocsánat, végig védekezte a meccset, de azért a 90. percben vezettek 3 olyan kontrát, ami mind veszélyes volt, tehát akár ad abszurdum, még nagyobb csoda is lehetett volna, tehát én szerintem a színvonal nem esett vissza, sőt, nézhetetlen meccs maximum 2 volt, ami egyébként korábbi VB-ken is volt ilyen. A gólátlag 3 fölött van, nagyon rég volt ilyen, hogy egy jó, még sok meccs van
0: hátra, de... Mondjuk még itt a csoportban azért lehetnek nézhetetlen meccsek, tehát ez még nem garancia, abszolút. Hogy ez elmúlt ez a
4: szék. Ez kulcs, hogy még nem tudjuk azért nagy következtetéseket, kíváncsi vagyok, hogy Balázs mit mond, azért nem lehet most itt nagy okosságokat, hogy ez így lesz, vagy úgy lesz.
5: Egyelőre jól állunk, arra vagyok kíváncsi, hogy ezek a kis csapatok, az, hogy az első meccsre felszívják magukat, ott még van erő, van frissesség. Mi lesz a harmadik meccsen? Ez szerintem egy nagy kérdés. De összességében szerintem nagyon jó. Ha szakmai szemmel nézzük, ez egy nagyon jó rajta futballvilágbajnokságnak, mert jó meccsek vannak összességében, tehát az átlag magas.
6: Akkor úgy látom, hogy az ellenpólust kell képviselni.
0: Igen, hát ahhoz, hogy ez vitaműsor legyen, igen. Vagy maradjon, kérlek, akkor de, gyere a másik végéről.
6: Persze, minden tornánál meg lehet találni pozitívumokat, negatívumokat. Azért én nem vagyok annyira optimista, elájulva. Meg igen. Elájulva itt a sem a látottak, sem pedig a ránk váró további programot illetően, és egyelőre még azt nem tudtam eldönteni, hogy a kicsik felfutása az azért van-e, mert ők jobban felszívták magukat, mint amennyire képesek, vagy pedig az van, hogy itt egy újfajta torna pszichológiával állunk szembe a legnagyobbak terén, mert ugye ezek a csapatok nem 3 meccsel számolnak. Most a kieséses fázisban van még egy kör, tehát 16-ot döntő, vagy nem is tudom, hogy
5: kellene. 8-ot döntőbe jutásért, igen, mondjuk igen, így. Igen.
6: Tehát plusz egy meccs, és ha most nagyon visszamegyek az időben, akkor azért nem olyan nehéz kiszámolni, hogy azok a játékosok, akiket nemzetközi szinten a legnagyobb klasszisok között tartunk számon, ők nagyjából, ha csak azt veszem, hogy a 2 évvel ezelőtti EB és nem mennék még vissza, de lehetne. A 2023-24-es idény óta gyakorlatilag megállás nélkül játszanak, tehát itt egyfajta erőnléti, hogy mondjam én, súlyozás kell a csapatoknak ahhoz, hogy a végső sikerhez odaérjenek, mert egyébként tiszta sor, hogy itt van mondjuk 8 olyan válogatott, amelynél még a döntő, még egy vesztes döntő is kudarcnak számítan, tehát csak a győzelem számítna, most ha csak a győzelmet elérni, hát oda megfelelően kell gardírozni az erőforrásokat. És én kicsit élek a gyanúperrel, hogy bizonyos csapatoknál ez a gardírozás már most a csoportkörben elkezdődik, és nem is az, hogy az első meccsen, hanem konkrétan ezen a három mérkőzésen, ami ránk vár, és pont azért, mert ugye itt említettétek, hogy gyakorlatilag a csoport harmadikok zöme is
5: tovább jut.
0: Igen, de akkor az elképzelhető, hogy akik most a kicsik közül pozitív meglepetést szereztek nekünk, ugye azért még akár itt a csoportkörben is elfáradhatnak, vagy hogy eljön az, tehát hogy az, hogy amit ugye a világbajnokság megmutatkozása, tehát az első mérkőzés, a bemutatkozás, arra biztos, hogy minden csapat, pláne amelyik most így a 48-as csapatok közé kerülve bekerülhetett, meg akarta mutatni, hogy nem véletlenül vagyunk itt, tehát biztos, hogy van egy ilyen faktor, de még lehet, hogy eljön itt a hátralévő csoportmeccsekben néhány tényleg tragikus, és végülis azt a tételünket igazolandó történet, amire azt mondtuk, hogy jaj, hát azért ez.
5: Szerintem lehet ilyen, tehát, hogy ugye itt felszívja magát egy csapat, teljesen egyetértek egyébként veled, és mi azért elég sokat voltunk együtt Zsuzsival, én ezt többször mondtam, hogy szerintem a nagy csapatok, hogy mondjam, a forma időzítése, az biztos, hogy a kieséses szakaszra történik, mert most
0: jó, nem... Jó, akkor a németek 7-1-je, vagy ők végig fogják bírni?
5: Nekem ami érdekesebb, az angol.
0: Aha.
5: Mert az, hogy Kruászot megverte 7-1-je, azért azt nem gondolom, hogy a németek ott maxon mentek.
0: Uh-huh. Az lehetett volna még több is.
5: Ami nagyon fura volt, hogy, és én ebben hiszek, hogy ezért ez több, mint 5-7-es torna. Tehát akkor most ennyire jó vagy, kizárt dolog, hogy 5 hétig ennyire.
0: De nem lehet, hogy a német csapat az pont az a csapat, amelyik úgy készült, olyan elképesztő tartalékok vannak. Ugye ne felejtsük el, hogy itt mondjuk itt a Bayern Münchennek már azért a szezon vége felé már nem nagyon kellett megfeszülnie, meg volt a bajnoki cím, nem jutottak el a BL döntőig, ugye, hát majdnem, hogy most csak az egyik legmasszívabb
5: csapatát mondjak. Igen, de mondjuk egy Havertz megjátszott
0: BL. Az igaz. A Havertz pont speciál, pont játszott. Jó, tehát jó, az egyéni teljesítmények persze nőhetnek és vissza is eshetnek a világbajnokság végéig, de azért hát egy olyan masszív válogatottról beszélünk, hogy én el tudom képzelni, hogy a német válogatott erre trenírozta magát, hogy ők 5 héten át is jók legyenek.
1: Hát szokták bírni, azért igen, volt már igen. Ilyenre példa, még akkor is, ha a németek is...
6: Csak megy a duruzsolás a fülekbe.
0: Hát nem tudjuk.
6: Megy a duruzsolás a fülekbe.
0: Szerintem a francia válogatott is az, amelyik fogja bírni. Bár ugyan az első
5: fél... Nem is kezdtek olyan jó.
0: Az első fél idő az katasztrófa volt. Azt láttuk
5: valóban. Én nekem, ami mondom, ebből szempontból durva, az angol. Tehát az Anglia Horvátországa játszott, amelyik az előző én tényleg nem szeretem az ilyen űrfutball kifejezést, de elhangzott a közvetítésben, és ez az volt. Tehát amit a 45. és a 65. perc között 20 percen át csinált az angol válogatott, a horvátok nyomozták a labdát.
0: Az a horvát csapat, amelyik egyébként elképesztő, hogy hogyan kapaszkodott vissza mindig, nem? Igen. Tehát, hogy
1: amúgy... Hát a VB egyik legnagyobb gólja.
0: Mint egy ilyen kejfejancsi képesség, nem? Tehát, hogy így lenyomták őket, az vissza.
1: VB döntőnek is beillett volna, tehát ha csak ilyen lenne egy idézőben, csak a VB döntő, azt már most aláírnak.
5: Azért a németek most lázadoznak a szavaid ellen például.
0: Nem,
5: vagy...
0: nem a szereplők, hanem a minőség. Bár azért, azért a katari VB döntő elkényeztetett minket, szerintem azért az a világ egyik legjobb VB döntője volt.
5: Egyébként ez nagyon érdekes. Én szerintem az egy szörnyű döntő volt a 80. percig. Tehát nézhetetlen volt. A Argentina annyira egyértelmű volt. Helyzet nem volt a franciáknak, teljesen földön fekvő.
0: De hát aztán mi történt?
5: És ez milyen furcsa, hogy láttunk 80 percet, ami szerintem egészen szörnyű volt, és utána láttunk 40 percet, ami annyira felülír mindent, hogy úgy emlékszünk rá, én magam is, tehát hogy ez csak azt akartam igen. Megvilágítani, hogy milyen érdekes, hogy úgy emlékszünk rá, miközben csak az utolsó 40 perc volt igazán jó, az első francia góltól. De onnantól olyan meccset láttunk, ami egyszerűen mindent felülír.
6: Hát de ez a lényeg, a végén kell
5: érzelmek tengere, igen. Így van a futball.
0: Igen, de végülis most ha a francia válogatott nyitó mérkőzésre gondolunk, ott is azt lehet mondani, hogy tényleg az első fél időben maradtak az öltözőben, aztán valószínűleg Didier Deschamps egy kicsit rendbe tette őket a fél időben, azt kijött egy másik válogatott, És hát ugye azok a húzások, hogy felhagyom Mbappét, pedig a legtöbb edző hányan elmondták, itt a stúdióban is hallottam a szakértőket, akik azt mondták, hát ezt simán lehoztuk volna. Meg hát akikre lehet cserélni. És felhagyta, és hát nem volt hiába való
6: döntés. A franciáknál egyébként van egy sanda gyanúm, hogy nem azt mondom, hogy Deschamps már elengedte, mert ugye, ha minden igaz, akkor ez a jutalomjátéka.
0: Én is úgy tudom.
6: És eddig inkább, és úgy, hogy azért már van egy világbajnoki cím, tehát hogy inkább több volt a konfliktus a francia válogatotton belül az elmúlt évek során, mint sem az összeszokott szinkron. És szerintem itt egy picit, nem jó szó az, hogy elengedte, de nagyobb egyéni mozgásteret ad szerintem ezeknek az egyébként elképesztően kreatív játékosoknak, és ez valahol felszabadíthatja őket. Tehát ugyanez a Deschamps a két évvel ezelőtti EB-n úgy toporzékolt volna az első fél idő után, és feszült volna rá, hogy gúzsba kötötte volna a csapatát, és nem tudom, hogy emlékeztek-e rá.
0: Ő is bölcsült egy pár év alatt egy kicsit.
6: Igen, de hogy a 2024-es EB-n a franciáknak nem volt akciógólja egészen.
0: Igen, sokáig.
6: Elődöntő?
0: Igen.
5: Tehát ilyen megmondani, hogy sokáig.
6: Igen.
0: Ez igaz.
6: Tehát egy görcs volt ez a csapat, mert így ráfeszült Deschamps is, pedig akkor sem futottak még kategóriai játékosok álltak a rendelkezésére, és most szerintem egyszerűen egy ilyen nagy vonalú olyan francia
0: lesz, ami lesz most már.
6: Igen, laissez-faire, laissez-passer. Igen. Szerintem most az van. Aha. Igen.
4: Zsuzsi, bocsia, a kérdés az ugye az volt, hogy még mennyire lesznek ilyen lapos, meg unalmas mérkőzések, meg itt az eszembe jutott a franciáknál, nem gondolom, de hát a franciák ilyen német mentalitás, vagy nem tudom, mit mondjak, tehát ők azért világbajnokok lettek, tehát tudják, hogy kell eljutni a VB döntőig, és lehet, hogy most az a csapat lesz, amiről beszél a Balázs, amelyik a harmadik világbajnokságon is valahogy eljut a döntőig. Én egyébként majd később megbeszélhetjük, hogy kire tippelt. Én sajnos a brazilokra, és hát az első meccs alapján, de ezért mondtam, hogy azért nagy következtetéseket nem szabad levonni, hogy most a brazilok hogy játszottak az első meccs. Hát, hogy ők nyerik meg, de az első meccs után...
0: Hát, mondjuk ezt akarom, az első meccs képe alapján ezt viszonylag kevéssé.
4: Ezt visszavonnám, tehát visszavonnám, de már nem lehet.
5: De az alapból csodálkozom, mert nagyon kevés klasszis van.
4: Extra tippeket szeretek lenni. Na, de Zsuzsi kérdésére még egyet felvetnék nektek, hogy az angol-horvát csoportrangadó után, ami akár VB döntő is lehetett volna, vagy legyen ilyen színvonalas, mondjuk Gána legyőzte Panamát, ezzel lehet, hogy tovább jutott, de majd most a következő meccseken az angolok, horvátokat, angolok beoszthatják, amit a Balázs itt ecsetelt, az energiájukat bőségesen. Tehát lehet, hogy aztán lesz unalmas meccs, mert lőnek két gólt, és utána készülnek a 16 közötti, meg a 32 közötti kieséses meccsek.
6: Igen, de ezzel együtt, tehát az angol válogatott kerete
5: brutális.
6: Úgyhogy igazából roppant kritikusan szemléltem azt, amikor Tuchel megnevezte a keretét, mert olyan játékosokat hagyott ki, illetve meg olyanokat rakott be, hogy nincs igazán, tehát nem tudom értelmezni, hogy ha őt kihagyja, akkor miért őt rakja be, mondjuk most csak mondok két nevet, Ivan Tonyt, nem tudom, hogy most nem, nagyon csúnyán, azt mondom, hogy honnan kukázta elő, mert tudom, de ez egy végtelenül...
0: Jó, lehagyjuk ezt egy picit a becsmérlő megfogalmazás.
6: Igen, tehát hogy nem szabad eddig lesüllyedni, de hogyha csak azt veszem, hogy Angliában Danny Welbeck az egyik legjobb idényét futotta, és kell neki egy veterán, ám de sok gólt szerző csatár, aki viszont ezen a szinten tud, ezzel az intenzitással tud pörögni, akkor Tuchel miért idézőjelbe találja ki önmagát, és rak össze egy ilyen teljesen mozaik csapatot.
0: Nem azért vitték oda Thomas Tuchelt, ugye, akiről azért tudjuk, hiszen Löw Zsolttal együtt egészen sikeres edző volt klub szinten, bajnokok ligáját is nyertek együtt, meg bajnokok ligája döntőt is játszottak, és hát volt ideje arra, már bocsánatot kérek, hogy jó alaposan felmérje ugye azt a Premier League-et, vagy azt a gyakorlatilag angol labdarúgást közelről, amiből ezt a világbajnoki csapatot ő összerakosgatta, hát én nem gondolom.
5: Nem abszolút legjobbat viszi ki.
6: Igen, a megbízható embereit.
5: Én őszinte leszek, én pont azt gondolom, hogy mondjam, az elmúlt időszakban azért az angolok elég jól teljesítettek, de ugye nyerni nem tudnak.
4: És ez nem biztos, hogy változik.
5: Nem biztos, hogy változik.
0: De még változhat is.
4: Mert látottak alapján, ugye van csapatuk.
5: Nekem ez most tetszett.
4: Túl is, meg a csapat is.
5: Tényleg ezt tudom mondani, és nem azért, mert ez nagyon jól összerakott, és egyébként pont a Tuchel mondom azt, hogy azért megbukni sehol nem bukott meg. Talán a Bayern Münchennél nem tudott megmentő lenni,
0: igen,
5: de
0: igen.
5: Egyébként ezt leszámítva, ahova vitték, mindenhol elvégezte a munkát, amit rábíztak.
0: Sőt, én már azt mondom, hogy már önmagában az a döntés is, amikor oda vittek Angliába tényleg egy német edzőt, én szerintem azt azért valaki nagyon alaposan végig gondolta, és annak kellett, hogy legyen alapja, és visszatérve erre pont el tudom azt képzelni, amit is mondtatok, hogy az az elv, ami alapján ezt a csapatot összerakta, lehet, hogy fölül fogja írni azt az általános sztereotípiát, hogy ez a csapat jó, meg ott van jó néhány kimagasló egyéniség, de nem tud nyerni. Lehet, hogy pont ez a világbajnokság lesz majd egy olyan, nem azt mondom, hogy a döntőig vagy tehát, hogy a döntőben is nyerni fognak, de
5: hát, lehet, hogy sokkal tovább
0: mennek. Szerintem is Tuchel tud nyerni. Tuchel tud nyerni, mert már láttuk tőle ezt, hogy ez megy neki. Na, szóval, hogy tehát a kicsik közül volt jó néhány meglepetés, és az, hogy a nagyok közül azért láttunk döcögést a spanyoloktól, a portugáloktól, a braziloktól, az meg egyértelműen az a jelenség, amiről beszéltünk, hogy ők a formába hozást későbbre tartják, vagy, mert amit például a spanyol csapatán láttunk, a tattapan én még úgy fantáziát sem nagyon láttam, ami azért meglepett, mert ha valami szokott lenni a spanyol labdarúgásban szerintem, az pont ez a fajta játékosság, flamboyant, ilyen tényleg ilyen mindenféle, minden helyzetre megoldást kínáló ötlet.
5: Én egy picit annyiban vitatkoznék, hogy szerintem a portugál sokkal rosszabb volt.
0: Ja, nagyon rossz volt a portugál.
5: A spanyoloknál
4: talán a legrosszabb.
5: Nem csak azért mondom, hogy ott azért volt kapu, a második fél idő már gyenge volt,
0: hát
5: az első.
0: Voltak olyan jelenetek, amikor pont arról besz, ugye még talán a kommentátort is hallhattuk, azt tudja, hogy ott a védekezést, ott a pont egy szögletnél lehetett, hogy itt egyáltalán nem volt semmiféle emberfogás, hanem egy ilyen zóna meg is született belőle.
5: A portugáloknak egy darab kaput eltelt. Tehát most a Vozinjának legalább volt hét védés, szóval a portugál.
0: Én is, ha meg kell kövessem a saját jóslataimat, mint hogy Zsolt is tette. Ugye én tavaly a Nemzetek Ligája döntőjében mutatott portugál válogatott teljesítmény alapján mondtam akkor azt, hogy ha ez a Portugália ezt a színvonalat hozza, akkor szemben a spanyolokkal, akkor akár még a VB döntőről is esélyesek lehetek. Hát most ez nem az a portugál csapat, de még lehet.
4: Hát ez tudja. A szép a fociban, hogy...
0: Bár itt ülem szemben a legnagyobb portugál szakértő, aki csomálja a fejét, Balázs!
6: Nem,
0: a reményeimet teljesen alásod most?
6: Nem ásom alá a reményeidet, mert én úgy igazából...
4: Ronaldónak lefőtt a kávé?
0: Nem, ilyet nem mondjatok, nem főtt.
6: Jó, hát
0: nem,
6: de nem.
0: Tudom, hogy te nem vagy egy nagy Ronaldófen ma már.
6: Lefőtt, meg nem főtt, szóval... intézményes gondok vannak ott szerintem, nem csak Ronaldo, csak Ronaldo az Achilles.
5: De az is
6: sarka,
5: nagy baj.
6: És gyakorlatilag ő ráépítik továbbra is. Tehát ez,
5: mondjuk ki 10 meccsen nem rúgott gólt EB-n, VB-n. És igen. A 11-en, 11-esből, tehát ezt még azért hozzátenni.
0: De a Nemzetek Ligája döntőjében meg rúgott. A Nemzetek Ligája döntőjében rúgott, és az tavaly volt.
5: Igen.
6: Súlyozni érdemes, tehát
0: a Nemzetek Ligája csapat volt
6: rendben, de ezen a szinten, tehát ahol Spanyolország, Portugália, Franciaország, és akkor vonjuk még be a nagy dél-amerikaiakat, ezeknél a Nemzetek Ligája fájdalom, ez nem prioritás, tehát Anglia nem is volt ugye az elit csoportban, tehát
5: jó, kiesni nem akartak azt az
6: érzetet szemelni. Nem, csak hogy milyen szinten kezelik, tehát persze, nagy cucc, meg örülnek, meg mutogatják a trófát, persze.
0: Jó, de most nem mond nekem, hogyha a spanyol válogatott odáll a Nemzetek Ligája döntőjében, akkor felteszi a kezét.
6: Nem ezt mondom, hanem azt, hogy nem esik akkora súly alatt.
5: Nem élethalál kérdése, de igen. Egyébként meg akarják nyerni, ha már ott van,
6: akkor akarják nyerni. Ez tiszta sor, így van. De összehasonlíthatatlan egy világbajnoksággal.
0: Jó, akkor beszéljünk, bocsássatok meg, mert itt a nagyokat mondtuk, és abban maradtunk, hogy akkor ők egy részük hozza azt az egyébként előre vizionált utat, hogy neki később kezdődik a VB, ha mondjuk a spanyolokra, portugálokra, brazilokra gondolunk. Beszéljünk akkor a japánokról, beszéljünk Norvégiáról, beszéljünk a hollandokról, ugye, mert azért, amikor azt mondjuk, hogy van ezek között esetleg, nem is azt mondom, hogy sötét ló, de olyan, amelyik okozhat meglepetés. Szerintem a norvég meg a japán mind a kettő olyan nemzet, amelyiket ide soroltuk. Ugye a hollandokat azért a potenciális 8 közé szerintem mindenki bent bevárná, vagy legalábbis betenné. Ez sem volt azért annyira meggyőző, nem?
6: Már hollandia?
0: Igen.
6: Hát kevésbé.
4: Az kevésbé, de... 2-2 Japánnal.
5: Hát igen, de az egy jó, hogy mondjam, jó meccs volt. Nyilván a...
4: Aztán ráfeküdtek
5: a 2-1-re. Abban is vannak fájdalmas pontok, tehát amikor japán gólt fejel neked, az szerintem nagyon fájdalmas. De az egy jó meccs volt, tehát hogy én, hát én nekem az nem volt a... Igen, a második. Igen. Egyébként az első se volt nézhetetlen, ott én nem éreztem azt, hogy... És Japán nem egy... Tehát nem egy kuraszó, nem egy, és itt most nem akarok
0: ne, már,
5: de hogy ez egy jó csapattal játszottak, egy jó meccset.
0: Két komoly csapat.
5: Igen, én a Hollandiát annyira nem éreztem rossznak, tehát hogy ez nekem nem azt mutatta meg, hogy a hollandok nem érhetnek oda. Norvégia is egyébként meggyőző volt, és amit én mondok, az továbbra is még Marokkó, amelyik igenis hozta azt, hogy iszonyatosan szervezett, és amit az első 20 percben műveltek a brazilokkal,
6: igen.
5: Azért az ott komoly erő demonstráció volt, és amit én még hozzáteszek, engem nem lepett meg. Tehát, hogy Brazíliát nem tartom túl sokra, egyről a Zsuzsina többször hallottam, hogy a Carlo Ancelotti faktorban hiszek.
0: Igen, én is.
5: És egyébként meggyőződésem, hogy igenis benne van az, hogy ott azt túlérték a brazilok. Kb. Az egyetlen kiemelkedő játékosuk megvillant, és ezzel tudtak egyenlíteni, de ott azért ott megint azt láttam, hogy két jó csapat találkozott. Ugyanezt szerettem mondani a Holland-Japánra. Engem Hollandia nem győzött meg arra, hogy nem jók. Azt mutatta meg, hogy de, ők most jók tudnak lenni. Csak hát egy másik jó csapat volt az ellenfelük, amely, és egyébként még egy dolgot kiemelnék Japánnal kapcsolatban, és én szerettem ezt a mentőtest. Ők azt mondták, hogy a trófeáért mennek. Tehát magasra teszem a lécet.
0: Nyilvánval, ezt én is szeretem. Nyilvánvalóan tiszta sor, ezt
5: ők is tudják, hogy nem ez a legnagyobb realitás.
4: De nem adják fel soha.
5: De nem úgy fognak kimenni, hogy hú, elértem a 16-ot, akkor innen már minden jó. Hanem nem. Azért mentem ki, hogy megmutassam, hogy a világ legjobbjaival felveszem a versenyt, és ez tökéletesen látszott Hollandia ellen. Mert azért egy top 8-as csapat ellen felvették a versenyt.
0: Három házigazda, Amerika.
5: Nagyon jó.
0: Hoppá.
4: Hát én rájuk tippeltem, ha már ez a tippverseny szóba kerül. Egyébként meg a svédeket felírtam, amit ugye nem tudnék szakmailag alátámasztani. Az...
0: Igen, de.
4: Vannak játékosok, de...
0: De inkább én... csapatként erősek, mint...
6: Hát, meg, jó, de a svédeknél azért úgy éppen csak, hogy kijutottak a végén.
0: Igen, azt tudjuk, hogy ez maga egy olyan történet volt, amit sose gondoltad volna.
6: Igen, volt egy nagyon durva hanyatlás, mielőtt...
4: Koszóból kétszer kijutottak.
5: A másra véleményem.
6: Igen.
5: Harmadik forduló után elengedték az egész VB-selejtezők, mert tudták, hogy a nemzetek ligájában ők pótselejtezősök. Nekik tök mindegy volt, hogy egyik ötödik katolik.
6: Történt egyfajta...
5: Magyarán, most azt tudom képzelni, hogy... akár meg is buktathatják, de én Svédországtól pont nagyon sokat vártam. Ők tudták, hogy mit akarnak, és ami nagyon tetszett, ez az Iszák gyökeres páros, és nem csak az, hogy gólt rúgtak, meg gólpassz, ahogy játszottak, amilyen lelkesedéssel, amilyen intenzitással.
4: Ne felejtsd el, egy nagyon gyenge Tunéziát vertek meg egyelőre. Azért szögezzük le. Mondom, én a svédeknek szurkolni fogok.
6: De a gólokat, tehát azért azt tegyük.
4: Hát az európai szinten lőtték be a gólokat, igen. Meg készítették.
5: Szerintem a svédek jók lesznek, és pont azért, mert ők a semmiből jönnek, nincs veszíteni valójuk pontosan a VB-selejtezők miatt. Ez egy annyira felszabadító erővel bírhat, miközben egyébként a minőség megvan.
6: Tehát azért hát egyébként szinten abszolút, igen.
5: És most úgy tűnik, hogy csapatként is funkcionál, úgyhogy, és Amerika az egyetlen, amelyiket én az én előzetes gondolataim alapján már följebb taksálnék. Tehát akár, nyilván meg kell látni, hogy ki milyen ágra kerül, mert azért nem mindegy, hogy összeakadsz a
4: nyolcadöntőben
5: mondjuk a franciákkal, vagy valami nagy csapattal.
4: De nagyon
5: nehéz.
4: Amerikát?
0: De szerintem az MLS, ugye, amely egy lenézett, még mindig egy lenézett sorozat, és ugye azt szoktuk mondani, hogy oda, aki elmegy, most a Major League Soccerről beszélünk, ugye az amerikai profi labdarúgó élvonal, azért lehet, hogy sokkal többet hordoz, mint amennyit gondolunk, vagy mint róla, mint ahova tagsáljuk, akár abban a fizikalitásban, tehát lehet, hogy nem a játékosok ügyességében, de abban, hogy bizony nagyon sok olyan dolgot hoznak, ami az amerikai sport, és az amerikai sportolók sajátossága, vagy adott esetben játékosoké, úgyhogy...
4: Nem beszélve a körítés miatt is, tehát szerintem az egyik házigazdának be kell jutni az elődöntőben, de ne úgy jusson be, mint 2002-ben.
0: És ez nem Mexikó lesz?
4: Szerintem, ha ők a 8 közé eljutnak, mint a két legutóbbi mexikói BB-n, annak is örülni fognak, mert már az is egy jó dolog, mert ugye a 16 között eddig mindig a 16 között kezdődött a foci VB és a kieséses szakasz, ott Mexikó el szokott vérezni talán a legutóbbi 7 VB-n, de a hazai VB-n mindig bejutott a 8 közé, tehát arra is számítok, hogy Mexikó hazai közönség előtt 8-ba megy, az USA meg valahogy eljut a 4 közé, hát aztán lehet, hogy kell egy kis bírói segédlet, láttunk már ilyet.
0: Svájc?
4: nagy csalódás nekem ez a katari meccs.
5: Ez csalódás. De ott egyébként például meg azt éreztem, hogy nem tudom miért, ezek nyilván edzői hiba is szerintem, de hogy 70. percben leálltak. Igen. Tehát, hogy egyébként nem voltak ők rosszak, nem tudták berúgni a másodikat, 70. percig domináltak.
4: És kaptak egy európai gólt egy Katartól, tehát olyan gólt azt nem szoktak.
5: Igen, Katari. Tehát ez nagyon fura volt, hogy ők leálltak a 70. percben, számomra legalábbis.
6: Igen, de addig sem, tehát úgy addig meg azt éreztem, hogy mennek a helyzetek, és azt érzik, hogy na, akkor ez tuti megvan, és az se baj, ha kiadjuk a helyzeteket, tehát nem is koncentráltak abba az utolsó 5-10%-ban, amikor az akciót be kell fejezni. Tehát Svájc abszolút saját magát lőtte lábon, ez tiszta sor, tehát ennél azért bőven többet tud.
0: Törökország, ahhoz képest, hogy
6: ahhoz képest lették meg? A legnagyobb meglepetés szerintem egyébként csak Törökországra jutott eszembe, Ausztrália, mert hogyha itt voltak meglepetések, azok mind egy olyan típusú ellenállásból születő, leginkább döntetlenek, amelyeket ugye a védekezésre lehet építeni, de Ausztrália még egy lépéssel tovább ment, és Törökország azért Európában is egy jegyzett válogatott, és ha más nem, taktikailag leiskolázta ezt a Törökországot Ausztrália, és eredményes tudott lenni. Szóval ez számomra szóval az első kör legnagyobb meglepetés.
4: Nagyon várom a szombat reggel török Paraguay, hogy ott is betliznek a törökök, vagy végre érvényre jutatják, amit
0: mielőtt ezt a fél órát itt lezárjuk, akkor most így az első kör alapján mondhatjuk azt, hogy azért egy kicsit így a kontinentális erőviszonyokat újra kell gondolnunk, hiszen Ausztráliáról nem gondoltuk volna, hiszen amikor Amerikáról beszélünk, mindig Dél-Amerika jut az eszünkbe, közben ott van Észak-Amerikában, legalábbis az Amerikai Egyesült Államok csapata, és hát ugye ott van az Afrika faktor, amit mindig emlegetünk, és ugye mindig Marokkót szoktuk, vagy mindig az utóbbi időben Marokkót szoktuk, de azért Szenegál független a vereségétől is erőt mutatott, és hát van még egy jó pár csapat, amelyikben. Én most már azt láttam, hogy ez már sokkal többről szól, mint sem az egyéni játékos megmutatkozás, a scoutoknak való bemutatkozás, a hogyan tudnék Európába szerződni a világbajnokság után típusú dolog, hanem a csapatért való valódi együtt focizás.
6: Hát meg összeszedett játékot igen, lehet látni. Tehát ha most csak ugye egy fél mondattal beszéltünk arról, hogy Portugália volt a legrosszabb, viszont azt tegyük hozzá, hogy portugáliai ellenfelek Kongó meg tudott indulni, és nem azt mondom, hogy 2, 4, 5, 6, 7 passz tudott úgy végigvinni a saját 16-osától az ellenfél 16-osáig, ahogyan azt a futballban el lehet várni egy csapattól. Tehát nem az van, hogy teljesen fogalmatlan válogatottak vannak itt jelen.
0: Abszolút.
6: És akkor Kongótól azért még bőven vannak lejjebb, és akkor láttuk, hogy Curaçao gólt lőtt Németországnak, hogy a zöldfoki szigetek feltartóztatja Spanyolországot, és a végén még képes kontrázni, szóval itt nem csak scoutoknak való megfelelés van, hanem már látni...
0: Csapat iránti elköteleződés.
6: Nyomokban, igen, ahogy tetszik, nyomokban csapatjátékot tartalmazó játékot.
0: Na, szóval, hát tényleg ezt csak elvágni tudjuk, abba hagyni nem, úgyhogy még a világbajnokság lesz egy picit a téma, még azért a pár egyéniségre, a nagyokra, most elsősorban ugye egy-két kiemelkedő teljesítményújtó játékosra is kitérünk majd, de csak a híreket követően.
2: Ez a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
7: Labdarúgás.
2: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
8: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: Minden 4 tőrözőnk a legjobb 32 között. Várhatóan néhány héten belül módosul a média törvény. Marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
2: Sporthírek.
9: Minden 4 magyar induló ott van a legjobb 32 között a franciaországi vívó Európa-bajnokság férfi tőr egyéni versenyében. Az egy éve egyéniben is VB bronzérmes Szemes Gergő, valamint Tóth Gergely 5 asszót nyert meg, és egyet veszített el. Még Dósa Dániel és Mihály Andor 4-1-jel fejezte be az első szakaszt. Majd a hiányos 64-es táblán előbbi kettő asszó nélkül, utóbbi kettő pedig magabiztos győzelemmel jutott tovább. A Real Madrid labdarúgó csapatánál folytatja pályafutását a Liverpool lejáró szerződésű védője, a jelenleg a francia válogatottal a világbajnokságon szereplő 27 éves Ibrahima Konaté, aki 2030-ig kötelezte el magát a spanyol klubbal. Büntetett előélete miatt nem engedték át az Egyesült Államokból Kanadába Elje Vahit, az elefántcsontparti labdarúgó válogatott játékosát, aki így nem lehet ott a csapat németek elleni világbajnoki csoportmérkőzésén Torontóban. A 23 éves játékost egyéb bűncselekmények mellett mérkőzés befolyásolásával is megvádolták májusban. Vahi egyelőre az Egyesült Államokban marad, és ott várja meg társait. A Nyíregyháza csapatában folytatja pályafutását Kaczwinski Dominik, az Újpest utánpótlás válogatott hátvédje, kölcsönbe érkezik a Spartakushoz.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
9: Az Európai Parlament elnökével tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben. A kormányfő közölte, Robert Metsolával egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarországgal szemben 8 éve a korábbi kormány jogállam és demokrácia ellenes intézkedései miatt indított hetes cikkely szerinti uniós eljárást. A megbeszélésen Magyar Péter meghívta az EP elnökét Magyarországra, és megállapodtak abban is, hogy ősszel a magyar miniszterelnök felszólal az Európai Parlament egyik strasbourgi ülésén. Várhatóan néhány héten belül módosul a médiatörvény, és pályázat útján új vezető kerülhet a közmédia élére, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán a Facebook oldalán azt mondta, a módosítás célja, hogy leváltsák azokat a vezetőket, akik jelenleg gátolják a közmédia átalakítását, és létrejöjjön egy olyan intézmény, amely képes valóban a közt szolgálni hiteles, objektív és informatív módon. Családközpontú kortermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb ideig kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében helytakarékos és többfunkciós bútor prototípusokat terveznek. Budapestnek vissza kell kapnia a városligetet, miután a főváros pénzügyi helyzete rendeződik, jelentette ki Karácsony Gergely. A főpolgármester közösségi oldalán üdvözölte, hogy a kormány döntése szerint nem épülnek újabb épületek a ligetben, és egyetértett a parkosítás, valamint a Kóskároly sétány autómentesítésének tervével is. Hozzátette, a főváros jelenlegi pénzügyi helyzetében az a reális, ha az előkészítő munkákat az állam végzi el. Módosulnak a Széchenyi Kártya program likviditási hiteltermékeinek kamatfelvételei. Július közepétől a kamat a 3 havi budapesti bankközi forint hitel kamatláb értékéhez igazodik, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A jelenlegi fix 3%-os kamatozású konstrukciók a június 18-áig befogadott kérelmeknél változatlanul maradnak. A részletes tájékoztatás a Széchenyi Kártya program hivatalos weboldalán érhető el.
2: Közlekedés.
9: Két személyautó koccant az egyes főúton Budaörs belterületén a Szabadságúton. A 6-os kilométernél útszűkület nehezíti az előrejutást.
2: Időjárás.
9: Marad a túlnyomóan napos idő kevés gobony felhővel. Holnap északkeleten néhol zápor zivatar kialakulhat, a szél mérsékelt marad. Éjszaka 12-19, napközben 30-34 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója.
7: A Nemzeti Sportrádió Vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
0: 16 óra 36 perc van, és folytatjuk a Nemzeti Sportkört Gergelics Józseffel, Gyenge Balázssal és Virányi Zsolttal. Nagyjából átvettük itt a csapatok szereplését az első kör után, hát azokról szerintem mindenképpen szó esett, amelyeket érdemes volt egy kicsit kielemezni, és most menjünk egy pár szóban azért rá még az egyéniségek első körös megmutatkozására, mert azért hát nem aludtuk át azt a pár mérkőzést, amin Mbappé megvillant, amin Messi megvillant, amin adott esetben Haaland vagy Havertz, és hát persze említhetnénk talán még másokat is, de azt hiszem,
5: Harry
0: hogy Harry Kane, természetesen nagy kedvencem Harry Kane, úgyhogy mennyire lesz ilyen szempontból tényleg sztárparádé, egyéni sztárparádé most az első kör alapján szerintetek ez a világbajnokság, és ezek szerint meg fognak dőlni a gólrekordok, hiszen ugye már Klose rekordját már beállította most.
4: És ez jó, mert ezen mindig úgy, tehát az első forduló

0: bemérjük manapság azt, hogy valaki nyújt 90 percen át egy ilyen teljesítményt, majd hirtelen a közösségi médiában mennyivel ugrik meg a követői, hát azért jaj.
1: Na, nekem mindegy. Jobban tetszett az a sztori Vozinyával kapcsolatban, hogy ugye a vízum és a beutazás költségét nem tudta, és hogy az anyukáját az Egyesült Államok meghívta, mert ugye ezen panaszkodott, hogy az édesanyja nem volt. Ez legalább egy szép sztori, tehát, hogy egy gesztus a
0: hát inkább ezekről beszéljünk, mint az USA-ba be nem jutókról, meg
1: Kanadába be nem jutókról.
0: Most hallottuk a hírekben, ugye, hogy van olyan. Jó, hát
2: nyilvánvalóan. A sztárokról. Én messziben bízom, hogy még lő egy pár gólt. Ronaldo már nem fog.
1: Nem fog sokat.
0: Nem fog sokat.
2: Nagy csalódás. Én tegnap azt hittem, hogy van olyan játékos, akire ez a Messi tripla mesterhármas olyan hatással lesz, de hát
0: az, akkor... Ez Messi volt, tehát ugye azt kell mondani, hogy Mbappé és Holland gólja után jött Messi a hárommal.
2: Igen, és aztán Ronaldo is jött, tehát Balázs mindent
0: elmondott. Most hívjam fel a figyelmeteket, hogy egy kicsit ennek a Messi titoknak a hátterét kutatva egy argentin sportújságíró, szakújságíró kollégával sikerült beszélgetnem pont tegnap, majd egyébként a sportkört követően halljuk az ő nyilatkozatát, hogy mégis mit gondolnak maguk az argentinok erről a Messi titokról, mert valami kell, hogy legyen ebbe. Te mit gondolsz, Balázs, abban a tekintetben, hogy mennyire lesz valóban ez az egyéni teljesítmények, az egymás elleni, hát ilyen zrikáknak a világbajnoksága? Mert én most egy picit tényleg érzem ezt ebben, ahogy Holland, ahogy adott esetben tényleg Mbappé és a francia válogatottban, még bőven van 2-3 olyan jelölt, aki azért ebbe beszállhat bőségesen. A spanyolok még el se kezdtek játszani, tehát ők ott még azért vannak tartalékok. Szóval mennyire lesz az egyéni sziporka VB-hez?
3: Könnyen lehet, hogy az egyéni sziporka dönti majd el a VB cím sorsát. Fájdalom, de én is úgy érzem, hogy ebből az egyéni versenyfutásból a legnagyobb individuum, vagy legalábbis a legnagyobb ego, Ronaldo szerintem már kiesik. Tehát ő már túlságosan ráfeszült az egész pályafutásán arra, hogy ne legyen második, de most már kifutott az időből, igazából a csapata is lehagyta, tehát szerintem ő sokkal kevésbé van jelen ebben a versenyfutásban, de csak azok a nevek, akiket itt az első kör után láttunk felvillanni, mind hosszú távon jelen lehet a világbajnokságon, tehát sokáig tudják megmutatni az egyéni képességeiket, és ugye sokszor ugye azt látjuk, hogy uniformizálódott a labdarúgás, főleg válogatott szinten, főleg egy ilyen tornán, ugye, ami egy ilyen a klubfutballhoz mérten egy rövid távú torna, most akkor is, hogyha 5 hét, az rengeteg idő, de mondjuk egy bajnokok ligája, ugye, az meg több hónap. Tehát, hogy itt a formaidőzítés miatt uniformizálódott taktikákat látunk, ahol gyakorlatilag a kockázatvállalás teljesen megszűnt. Ezeket a kockázatot nem vállaló taktikákat elsősorban egyéni megmozdulásokkal lehet megbontani, és akkor valóban az van, hogy melyik válogatott tud majd tudja a legjobb egyéni kvalitást felmutatni, illetve egyéni kvalitásokat, mert szerintem itt sok múlik azon, hogy mondjuk az angoloknál látjuk, hogy Harry Kane mennyire kimagaslik a többiek közül, és ugyan vannak ott mellette még jó spillerek, de távolról sincsenek olyan közelő hozzá a többiek, mint mondjuk Mbappéhoz a franciáknál az
0: egyéb.
3: És bocsánat, és úgy, hogy mondom, hogy Mbappéhoz, hát ne felejtsük el, Dembele az aranylabdás. Tehát, az egy másik helyzet, és valóban az van, hogy a spanyoloknál még nem láttunk semmit, noha jelenleg több elemző cégnél, most nem szeretnék nevesíteni, Lamine Yamal a legértékesebb futballista a világon, és még semmit nem csinált. Tehát itt valóban
0: az lesz. Jó, de tudod, hogy
3: azt mondom, hogy itt még lesznek egyéni.
0: Tehát én azt mondom, hogy legalább egy 3-4-5 olyan játékos van, amelyik még beszállhat ebbe a sziporkába, képesség alapján mindenképpen.
3: És akkor még mindig nem számoltunk a Szkilácsi faktorral, tehát hogy akkor feltűnik-e valaki, aki...
1: És minden VB-n van ilyen.
3: Aki radarszint alatt van, és egyszer csak így hopp, így kivágja a rezet.
1: Én Messivel kapcsolatban az egy dolgot, lehet, hogy már elhangzott az argentin meccs után, azért őt ki kellett volna állítani. Én ezt azért nagyon szeretném hangsúlyozni.
0: Erről is kérdeztem az argentin kollégát, majd elmondja a véleményét.
1: Nagyon, ami nagyon nem tetszik, az a FIFA-nak a hozzáállása ezekhez a legfelső polchoz, és ez két játékos. Aha. A Ronaldo meg a Messi, mert a Ronaldónak lett volna egy három meccses eltiltás, amit a FIFA fogott és eltörött.
3: Igen.
1: És ez bér

0: Lázítónak és tartom, a Messi-t meg ki kellett volna állítani.
1: Sztori ott egyébként, ahol szintén volt egy ilyen, aminek a vége aztán kirúgás lett.
0: Az melyikre gondolsz most?
1: Hát ott is volt egy, az Mbappének is volt egy olyan szituációja ott a szenegáli mérkőzésen, ugye, amiből, hát először azt hittük, hogy a...
0: Jaj, hogy a 11?
1: Oh, igen, ott, hogy a varvizsgálat
0: után... Miért nem lett 11-es?
1: Ugye? Tehát a varvizsgálat az lett a vége, egy kirúgás, mindenki azt hitt, hogy a 11-es jelre mutat ehhez képest.
0: Az fura volt. Na,
1: de összességében nem azt érzékelitek, hogy ahogy a nyitó mérkőzésen látunk három darab kiállítást, hogy azt követően azonban viszont egyáltalán nem mondanám konzisztensnek, vagy következetesnek a bírói ténykedést?
2: De konzekvens.
1: Konzekvensen
2: a nagyokat védi.
1: Ja, hogy ott van, oké. Okay.
3: Nem merém ezt itt kiállítani, pedig most de, itt vitatkozni.
2: Igen, de én meg annyiban azért úgy...
1: Igen?
0: Mond.
2: Jóci pártját...
1: Fogod?
2: Fogom, hogy ez egy kettős mérce szemenszedett módon.
0: Igen.
2: És nem mondom azt, hogy Messit ki kellett volna állítani, de az a legkevesebb,
0: hogy
2: megnézi a videóbírt. Tehát ott ugye van egyfajta kommunikáció, tehát rászólhatnak a játékvezető fülére, ha ő nem látja, mert nem akarja mondjuk látni, de tegyük föl jó hiszeműen, hogy tényleg nem látja, akkor viszont ott van neki három sasszem, akinek viszont kötelessége, hogy lássa, azért van ott. Tehát ezen a ponton ez így nagyon, jó, nagyon kilóg a lólám.
1: De akkor ezt most fordítsuk le magyarra, és akkor legyünk egy kicsit karcos újságírók. Itt arról van szó, hogy Lionel Messi pályán tartása az akkora üzleti érdek,
0: van,
1: ami
0: pontosan.
1: Miatt...
0: És a Ronaldo ugyanez, hogy ettől ugye őt kiáltották a selejtezőt, kapott három meccses eltétest, majd a FIFA utólag azt mondta, hogy ja, a selejtező után megszüntetjük, felfüggesztjük ezeket a eltiltásokat, hogy
1: hogy játhasson
0: a VB-n. Tehát amúgy játhatott volna az első két csoport meccset kellett volna kiállni, de a FIFA ezt se akarta.
1: De az túl nagy veszteség. Hát ezt gondoljátok el, hogy akkor...
0: De visszatérve egyébként az ennyit, csak ezt el akartam mondani, hogy engem ez nagyon bántott, hogy a Messit nem állították ki, de az egyéniségek. Nagyon-nagyon örülök. Én például Havertzet féltettem, hogy azért BL döntőt játszott hosszú szezon, ugye éles volt az angol bajnokság, nem az volt, mint a Bayern, hogy ki lehetett engedni. Tetszett Havertz. Harry Kane nagyon-nagyon jó volt, nagyon jó volt látni őt. Bellingham nagyon tetszett az angoloknál, ha már az nem lesz egy utolsó szempont, hogy melyik az a csapat, amelyik mondjuk két olyan sztárt tud felvonultatni, amelyik csúcsformában van, amikor a legjobban kell. Ilyen szempontból szerintem Bellingham nagyon jó, főleg úgy, hogy az ő kezdőhelye elég erősen kérdéses volt az angol válogatottban. Holland nagyon-nagyon-nagyon jó volt, tehát hogy jó volt látni. Én bevallom, pont a Messi Mester 3-asával voltam, úgyhogy arra nem számítottam. Úgy voltam vele, hogy a Messi tud egy VB-n 3-4 gólt rúgni, ergo, hogy megdöntse Klózénak a gólrekord, de az, hogy egy meccs alatt utoléri, erre azért nem számítottam. Tehát ugye...
1: Hát mert a pályán hagyták egyébként, akkor nem tartanánk.
0: Első Mester 3-asra volt a VB.
2: Anélkül, hogy most itt belekötnék Messi Mester 3-asába, mert nem kell megmagyarázni, hogy VB-n szerzett Mester 3-ast 38-39 évesen, egy világbajnoki címmel.
1: Azért ez egyébként mindent visz. Tehát ha eltekintünk attól a nem kiállítást, akkor azért ez mindent visz.
2: De, igen, de akkor itt jön a de, hogy a háromból kettőt a kis Zidán bevédett, azért azt lássuk be. De mondom még egyszer, ez most csak egy ilyen merő rossz indulat mondatja vele.
0: De meg jól játszott, de a Messi nagyon-nagyon-nagyon jól játszott. De igazad van, tehát, hogy kapusiba is volt benne, de tényleg nagyon...
3: De kipattan, arra emlékeztek, hogy ott a Messi ember, a kettes számú védő az ott a jobb bokáját igazgatta, ahelyett, hogy lerúgta volna a Messit, vagy ráugrik, vagy valamiért fel sem merült benne. Pedig Algéria azért nem egy rutintalan afrikai válogatott, de jó volt az ellenfél is Argentinának. És nem fogták, nem vigyáztak rá. Hát olyan gólokat lőtt, amiket szokott az elmúlt 20 évben.
2: Meg amiért esetleg a Major League Soccerben tud lőni. Tehát,
3: igen.
2: Tehát ilyen gólokat... Hát,
3: de még a Barcelona...
2: De hogy a La Ligában sokkal sem. Kevesebb területe volt, az tiszta sor. Igen.
1: Kicsit, mintha otthon lenne Messi, nem?
3: Vagy tehát,
1: igen, otthon is van. Igen. Tehát ilyen szempont.
3: Kicsit olyan volt, hogy hagyták
0: volna.
1: Gyorsan még mielőtt lezárjuk itt, még gyorsan, mert erről már sokat beszéltek, és az első kör után azért ki kell elemeznünk, hiszen ebben is a legszélsőségesebb véleményeket hallottuk. Jürgen Klopp ugye szinte azt mondja, hogy ez megerőszakolás a sportágnak, az ivószünetekre gondolt ő természetesen, tehát azt mondta, hogy az abszolút széttördeli a játékot, a labdarúgásnak folynia kell, mennie kell, gördülnie kell a mérkőzésnek. Ehhez képest, ugye ma reggel, mikor a sportreget hallgattam, akkor nagyon sokan érveltek az ivószünetek mellett, aminek csak az elnevezésében találtak néhány a hülyeséget, mert például egy, mit tudom én, 19 fokban, amikor még csak hideg vagy meleg sincs, akkor ez valószínűleg nem erről szól, hanem inkább nevezzük így timeoutnak, tehát nevezzük akár egy időkérésnek. De láthatóan meg tudja zavarni a játékot. Tehát nagyon sok mérkőzésen történt ritmusváltás, és a többi ezt követően. Ti hogy látjátok ezt, hiszen mi pontosan tudjuk, hogy alapvetően azért a nap végén ez egy kereskedelmi szünet. Tehát egy reklámszünet valójában.
3: Ez a lényeg szerintem. Ez reklámszünet, ami bejött a fociba, így, a FIFA miatt.
2: Így van. És a FIFA meg mondja azt, hogy
3: a rendező.
2: Jó, igen, akkor mondják azt a rendezők, meg akik döntéshozok ebbe a helyzetbe, hogy oké, legyen ivószünet, de tilos reklámozni. Na, megnézném akkor, hogy mennyire pártolnák.
0: Jó, én azt gondoltam, hogy nekem ez ugyanúgy, mint a klasszikus futballszerű, nem fog tetszeni. És nekem meg nagyon bejön. Teljesen jó, hogy el tudok menni, elintézni a dolgomat a meccs közben. Imádom.
1: Tehát nem maradsz el lényeg a dologra.
0: Imádom azt, hogy ki tudok menni a YouTube. 3 perc.
2: Te nagyon amerikai szemmel nézed ezt.
0: Nem. És még egy valami. Amit a Zsuzsi mondott, nekem az is tetszik, hogy szakmailag befolyással bír a meccsre. És erre mondok egy példát. Magyar-Svájcon, ha lett volna egy ilyen Rosszinak egy ilyen lehetősége, tehát, hogy én szerintem pozitív hatása van szakmailag a mérkőzésre, mert ez valójában egy idők, és egy dolog nem tetszik benne, az álszentség, hogy ivószünetnek hívod. Én nekem ez nem tetszik.
1: Igen, hát ezt amúgy sokan ezt kifogásolták, hogy teljesen az elnevezés félrevezető.
0: Valaki mondta is, hogy ezzel nyerték meg a meccset, ezt említetted még a szünetben. Vagy de, a Leo mondta? Nem, bocsánat.
1: Mindegy, elképzelhető.
0: De hogy
1: nem egy mérkőzésen volt egyébként ritmusváltás, és jött mondjuk a hátrányban lévő csapat előre, az egészen biztos, hogy okozott feltétlenül egyfajta, nem azt mondom, hogy törés, de egy mérkőzés képváltást, egy változást. Ez egyébként.
0: Nekem ez tetszik.
3: Erre nem tudom, hogy mennyire vannak a szakemberek felkészülve, de hát most alkalmazkodni kell ehhez is, hogy ez jó is lehet, meg rossz is.
2: Meg igazából annyit megint csak akkor az ördög ügyvédjeként, hogy mind a két csapatnak egyforma lehetőségeket biztosít az ivószünet.
3: Ez biztos.
1: Ebben nincsen különbség egyik meg a másik csapat között se.
2: Igen, tehát
1: ki az, aki jobban kihasználja?
2: Igen, ebből a szempontból.
0: És tehát, hogy kiszámítható.
3: Jóci, egy dolog nem tetszik, biztos láttátok az angol-horvát meccsen, amikor Tuchel kiakadt, hogy a fotósoktól nem látta a csapatát. Abszolút, szerintem is. Tehát az már a sónak a...
1: Azért kérdezem, hogy bele fog-e szeretni ebbe a világ, és marad-e majd, ha Amerikából visszajövünk, Európában is ivószünet, ami egy reklámszünet, szerintetek, vagy azért ez erősen amerikai jelenség?
0: Efelé tartunk, én ezt mondom, tehát azért a BL-ben is rengeteg pénz van, ott a BL-ben is el tudod adni a reklámjogokat, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon rövid idő alatt legalább, azt nem mondom, hogy a magyar bajnokiba begyűrűzik, de ha már a BL-be begyűrűzik, onnan általában fogod tenni, hogy a videóbírót is így kezdtük.
2: A Premier League-ben, amikor azt mondták Angliában, hogy május derekán, hogy itt a jó idő, amikor már
1: papíron,
2: 10 fok fölé, akkor volt ivószünet. Igen. Én meg ott idejöttem, látom.
0: De ezt csak könyörgök, ne hívjuk ivószünet. Tehát tényleg mondjuk azt, hogy ez egy kereskedelmi...
3: Commercial break, ahogy mondja.
0: Tehát az álszentségét nem.
3: Ez reklám.
2: Igen, persze, tiszta sor, tehát ez reklám.
1: De még az is jobb lenne, azt mondanák, nem, hogy időkérés mind a két csapatnál.
0: Időkérés, meg
1: kereskedelmi. Igen, tehát az is tulajdonképpen kevésbé lenne álszent. Na már a szóba hoztat, hogy hogyan csurognak le, hogy a szabályváltozások esetleg akár az UEFA-tól mondjuk egy nemzeti bajnokság, akkor gyorsan itt a végén, hiszen most az első kör után vagyunk, váltsunk egy pár szót most már arra, hogy mi lesz a magyar NB1-gel, meg az európai kupákkal. Ugye TV közvetítések ügyében a hírek szerint végül 6 milliárd forint körüli összegért maradna az MTV-nál a jog, ami a csapatoknál nagyjából 20%-os csökkenést eredményezne. Hát hogy látjátok, hogy a kevesebb, de biztos is jobb, mint nagyon sokáig, az elmúlt hónapok bizonytalansággal teltek. Tehát milyen lenyomata lehet ennek a labdarúgó élvonalban, most már újra OTP Bankligában.
2: A bizonytalanság nem minden jobb.
1: Persze. De 20% az nem kevés, azért az egy ötöde a költségvetésnek.
0: Nagyon látszott, hogy egyik magyar csapat sem igazolt. Jó szerivel, tehát komoly játékos itt nem mozdult se ide, se oda, sőt, komoly játékosa hosszabbítás sem.
1: Edzőváltások voltak, ugye?
0: Azok voltak, de játékos nem igazoltak. Nyilvánvalóan azért, mert nem tudta senki a büdzsét, tehát, hogy teljesen egyetértek. A bizonytalannál jobb, a biztos kevesebb, azért valóban a 20% az nem kevés, de azért amiről első hírek szóltak ki mondjuk egy hónappal ezelőtt, ahhoz képest meg azért ez egy
1: konszolidált.
0: Olyan, mondjuk úgy, hogy vállalható csökkenés, mondom én, de aztán lehet, hogy egy klubvezető nem így látja, de azért ahhoz képest mindenképpen jobb, mint amiről az első hírek szóltak. Az nem is tudom, 1 milliárd, vagy valami ilyesmik voltak, a leges-legelső hírek.
3: Azért és azóta már túl vagyunk itt a kupasorsolásokon is, tehát hogy itt a nyakukban van, meg nyakunkban van minden tulajdonképpen.
0: Hát a kereteket már ki kéne alakítani.
1: Így van. Hát most egyelőre még ugye például a bajnok csapathoz most érkezett egy új edző Mexikóból, ugye 38 éves Efrain Juárez, Balázs Juárez, ugye? Vagy gondolom.
2: Juárez lesz.
1: Mondjuk, igen. Hívjuk mi Juáreznek, aki körül azért sok érdekes dolog kering már most hírként, de vajon mondjátok meg nekem, hogy egy azon túlmenően, hogy azt lehetett vele kapcsolatban olvasni, hogy Európában keresett magának csapatot, szeretett volna átülni a tengeren túlra, és talált is rögtön egy bajnoki címvét, fantasztikus, tehát az ő szemszögéből nyilván ez egy jó igazolás, de vajon egy olyan csapat, egy olyan, értsétek jól, amit mondok, provinciális pozitívumokkal bíró csapat, ahogy az Eto feldolgozta magát tulajdonképpen a bajnoki címig, azzal a belső mentalitással, azzal a Borbé Balázsféle edzői kvalitással, mit akar egy mexikói edzőtől?
3: Jocival együtt azt mondtuk itt adás előtt, hogy egy biztos, hogy mind a ketten meg sokan arra gondolnak, mint Zalaegerszegen a dél-amerikaiak érkezésén, hogy atya világ, aztán, hogy meg kiesnek és vége, aztán majdnem dobogósok lettek, és a Zalaegerszegi történetnél bejött.
1: Nem szeretnék prejudikálni, félretes ne esik, csak annyira messze esik a két irány nekem egymással, hát a két meglepő, ízlés. Nagyon
3: meglepő, de Zalaegerszegen bejött a dél-amerikai
0: igen, vonal. De én csak annyit akartam mondani, hogy a Zalaegerszeggel is szkeptikus voltam, itt a sportkörben is elmondtam, tehát, hogy abszolút vállalom az egy évvel ezelőtti gondolataimat, most is az vagyok, de...
1: Hagyod magad meglepni.
0: De igen, hagyom magam meglepni, a puding próbálja az evés, tehát azt azért nem jelentem ki, hogy biztos,
1: nem,
0: hogy rossz.
1: Nem, én sem azt mondtam, csak azt mondtam, hogy a spektrum két végéről igen, érzem én most a dolgot.
0: De fura volt, abszolút. Meglepő kinevezés volt azt azért mindenképpen.
1: Hát, mulatságos lesz. Hát,
2: főleg a figura előéletét tekintve. Igen. Én megmondom őszintén, nem hallottam róla korábban, és akkor ugye, ahogy kinevezték,
1: rögtön feljöttek a hírek.
2: Igen, úgy látókörömbe került, és most vissza se tudnám mondani, hogy a hány balhéja volt.
1: Igen, tehát hogy a radarra fölkerült, és rögtön feljöttek a sztorik.
2: És eredménye is van, tehát még csak azt sem mondhatjuk, hogy egy teljesen niemand, vagy egy futottak még kategóriájú.
1: Na csak erről beszélek én, lenne, hogy egy hogy mondjam.
2: De ez az egyik pixisben, ami...
1: Csomagolásban, egy Borbé Balázs után.
3: A másikban, 38 éves korábbi, 39 éves mexikói válogatott, akit most a Balázs így bemutat, de amúgy még nem tudjuk, hogy ki ő.
2: Igen, tehát nagyon, de hogy
3: előélete nem jó.
2: Tehát, hogy nem tudom földolgozni egy olvasással. Tehát amikor azt nézem, amikor ezt nézem, hogy Efrain Juárez, 5, top 5 balhé. Mi az, hogy top 5?
1: Juárez szerint van annyi, hogy abból van top 5.
2: Igen, és akkor nézem, hogy kitiltották Kolumbiából. tehát nem az, hogy elzavarták egy meccsről.
1: Jó, de azért figyelj, csak azért azt is mondjuk már el, jó? Tehát, hogy 2024 óta vezetőedző, Kolumbiában bajnok volt, az Atlético de Nacionállal, aztán Mexikóban a bajnoki ezüstérmes.
2: De ezért mondom, hogy vannak eredményei, tehát mérhető az a sportszakmai munka, amit letesz az asztalra.
1: Melyik lesz a hangosabb, ez fog kiderülni.
2: Igen.
0: Hát fél, amíg nincs balhé, de van eredmény, addig jó. Ha jön a balhé, akkor...
1: Szóval én azt mondom, hogy
3: a vikingek jönnek, az izlandi
1: vikingúr. Tegyük fel a kezünket, és a legnagyobb nyitottsággal nézzük meg ezt a választást, ezt végül is valamiért Győrben erre igent mondtak, nyilván ők tudják, hogy mi az elképzelés. És ráadásul nincs is nagyon túl sok idő itt a gondolkodásra a fiúk, mert ugye indulnak az európai kupaselejtezők. Hát
0: röpke két hét.
1: Egy pár perc szinte, igen, majdnem percekben számolható. És akkor még nem is tértünk arra ki, hogy akkor ezek a csapatok, akikkel szembenéznek, ugye mieink, a Bélben az Eto, az izlandi Vikingur Reykjavikkal játszik majd, ha tovább jut, akkor ugye jön a Hapoel Beer-Szeva, az izraeli csapat, aztán az Európa Ligában a Ferencváros a szerb Vojvodinával, ha tovább jut, akkor a holland Twente, és aztán a konferencia ligában pedig ugye a Paks a Panathinaikosszal, őket láttam közelről Athénban, és Debrecenben pedig egy máltai csapat, vagy ugye egy örmény. Hogy látjátok? Mert megmondom őszintén, hogy ilyenkor még mindig abban a fázisban vagyunk, hogy ezeknek a csapatoknak talán a Panathinaikosz leszámítva, azért nagyon utána kell nézni, hogy vajon ezek most éppen hogy állnak. És még azt se lehet különösen mondani, hogy a világbajnokság jót tehet, mert hogy ezekből a csapatokból esetleg volnának játékosok, akik a nemzeti csapatukban, mert hogy nem.
0: Igen, vagy Györgynek fog hiányozni Bembuli.
2: Igen.
3: Deleves Józseffel 43 éve ezt a Vikingur Reykjavikot könnyedén kiejtette a magyar bajnokcsapat, de hát most szerintem biztos, hogy nem lesz könnyedén kiejtés, hanem vérverejtékes, de aztán lehet, hogy 2-1-0-ás győzelem. Hát itt a mexikói mentalitásától sok minden.
0: Én annyit mondanék, hogy szerintem picit esélyesebb, és itt a hangsúly a piciten van. A Fradia Vojvodinával szemben, de azért egy szerb csapatot sose írnék le. Ugyanezt gondolom a Győr Vikingurra, hogy ott például nagyon jó, hogy a román bajnokot elkerülte a Győr. Ott is picit esélyesebb. A Paks, azt mondjuk úgy, hogy nagyon féltem a Panathinaikosztól. És egyre a Debrecenre mondom azt, hogy az viszont abszolút az illene kategória.
3: Uh-huh. De a Punik azért.
0: Ami meg nagyon rossz ír, hogy a második forduló, az viszont hát a
2: Fradinál hát nagyon brutál.
0: Hát a Twente.
2: Tehát, és az megvan, hogyha kiesik a Fradi, akkor az Ajax-szal játszik.
0: Igen.
2: Tehát ez igen.
0: Az nagyon kemény.
2: Gyakorlatilag a nyáron.
0: Hát ezért lenne fontos a Vojvodinát megverni.
2: Igen.
0: Mert ha a Vojvodinát nem veri meg, vagy nem ejti ki, akkor utána nagy valószínűséggel neki a konferencia liga második kör, a végállomás az Ajax-a.
2: Igen.
0: Tehát ez egy, ugyanúgy egyébként a Győrnek is kulcskérdés az első meccs, ezt sokszor elmondtam. Az első fordulóban a BL-ből, a konferencia ligában nem az Európa
2: meg kell fogni, mert túl messzire lehet visszaesni.
1: Akkor azt lehet mondani, hogy már elindult az új szezon, ugye az új csapatoknál, amelyeknél még most igazából a játékos igazolásokat, meg egyáltalán mivel fognak főzni az edzők, még nem nagyon látjuk. Ugye Borbély Balázs a Ferencvárosnál, illetve most nyilván a bajnok Győrhöz érkező mexikói Jüri ember, sem tudjuk még, hogy pontosan milyen elképzeléseket, de túl sok idejük nincs, úgyhogy ott is hajrá, mint hogy elindul a labdarúgó világbajnokság második köre, bőven lesz még uraim, mivel beszél, miről és természetesen sok minden egyébről is beszélgetni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Gyenge Balázsnak, Gergelics Józsefnek, és természetesen Virágnyi Zsoltnak. Ez volt a Nemzeti Sportkör.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
6: Kontinensek közötti újabb csata alát határon. A kora esti programban a fegyelmezett és harcias cseh válogatott találkozik a kiszámíthatatlan Dél-Afrikával. Mindkét együttes elbukta az első fordulós meccsét. Csehország, Dél-Afrika 18 órától. Majd az egypontos csapatok csatája következik. A B-jelű négyesben, aki pontokat szerez, közel kerül a biztos továbbjutáshoz. Svájc, Bosznia-Hercegovina labdarúgó világbajnoki csoportmérkőzés. 21 órától élőben a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Labdarúgással folytatjuk. Argentína még magyar idő szerint tegnap hajnalban Lionel Messi 3 góljával legyőzte Algériát a labdarúgó világbajnokságon. Most egy beszélgetést hallhatnak az argentin szakújságíróval, Martin Mazurral a Messi jelenségről.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
2: Okay, we are here joined online by Martin Mazur, the award-winning Argentine journalist.
1: Itt van velünk a vonalban, és online kapcsolódik hozzánk Martin Mazur, díjnyertes, argentin újságíró, az AIP Sport Media Award egyik meghatározó alakja. Martin, még mindig emlékszem, milyen boldog voltál Katárban, amikor Argentina világbajnok lett. Most pedig itt vagyunk egy újabb világbajnokságon. Argentina rögtön egy nagyon meggyőző 3-0-ás győzelemmel kezdett Algéria ellen, ráadásul mindhárom gólt a 38 éves Lionel Messi szerezte. Messi ezzel újabb rekordokat döntött meg, többek között beállította Miroslav Klose 16 világbajnoki gólos csúcsát is. Szóval mi a titka? Hogyan látod te Messi titkát?
3: Hát először is köszönöm a meghívást, és hogy Messiről beszélhetünk, mert számunkra ez az egyik legszebb téma. Ha egy kicsit kívülről nézzük, szinte már túl egyértelmű minden, ami Messivel történik. Ha ez egy film forgatókönyve lenne, azt mondanánk, hogy az író nem végzett túl kreatív munkát, mert a végén mindig Messi nyer, és mindig rekordot dönt. Ő minden idők legeredményesebb gólszerzője a Barcelonában, a La Ligában, az argentin válogatottban, és most már az Inter Miami-ban is. Bizonyos értelemben tehát nincs meglepetés. Ugyanakkor mégis minden egyes mérkőzésen képes meglepni bennünket. Az állandó benne éppen az, hogy újra és újra meglepetést okoz. A tegnapi meccs is ezt bizonyította. Őszintén szólva ez most egészen más helyzet, mint a korábbi világbajnokságokon volt. Gondoljunk bele, Argentina a legutóbb 1986-ban nyert VB-t. Az utolsó jelentős trófeát pedig 1993-ban szerezte. Ez a hatalmas nyomás mind Messi pályafutásának idejére esett. Elveszített 4 Copa America döntőt és egy világbajnoki döntőt is. A teher szinte elviselhetetlen volt. Aztán Argentina megnyerte a 2021-es Copa Amerikát, utána a finalisszimát Olaszország ellen, majd a világbajnokságot és egy újabb Copa Amerikát. Most már teljesen más a helyzet. A szurkolók hozzáállása is megváltozott. Most inkább azt mondják, majd meglátjuk, mi lesz. Ez már nem az a mindent vagy semmit hangulat, ami 2022-ben volt. Sokan úgy vágtunk neki ennek a tornának, hogy rendben, már világbajnokok vagyunk, nincs akkora tét. Erre Messi ismét ránk cáfolt, és azt mondta, meg foglak lepni benneteket. És megint megtette 3 góllal. Szerintem sokan sírtak tegnap este. Messi láttán, ez könnyen megtörténik. Az pedig, hogy megszerezte pályafutása első világbajnoki mesterhármasát, olyat, amire még Diego Maradona sem volt képes, egyszerűen hihetetlen. 2022-ben az argentin játékosok többsége Messin nőtt fel. Rajongtak érte gyerekként, aztán csapattársai lettek, mindenki azért akart nyerni, hogy megadja neki azt, amit megérdemel. Most viszont fordult a helyzet, úgy érzem, Messi már nem csak a saját győzni akarása miatt küzd, hanem a csapattársaiért is. Ez teljesen új helyzet, és ő ismét felemelkedik a pillanathoz. Megmutatja, hogy amikor Mbappé 2-t rúg, Holland 2-t rúg, akkor ő 3-at szerez.
4: Mbappé scored 2 and Haaland scored 2, he scores 3. It's fantastic.
2: Absolutely. So you can see that.
1: Igen, abszolút így van. Látszik, hogy a motivációja továbbra is óriási, de mi a helyzet fizikailag? Olyan, mintha még jobb állapotban lenne, mint 4 évvel ezelőtt. Mi lehet ennek az oka? Hogyan képes erre?
2: Can he do that?
4: Let me tell you.
3: Hát érdekes, mert 3 héttel ezelőtt az Inter Miami utolsó mérkőzésén sántit vagyta el a pályát. Cserét kért, ami szinte soha nem fordul elő nála. Argentinában mindenki pánikba esett. Ráadásul több sérülés is nehezítette a válogatott felkészülését. Martínez kapus eltörte az ujját az Európa Kupa döntőjében, Romero, Molina, Paredes és mások is sérülésekkel bajlódtak. Messi esetében azonban valahogy mindig minden kontroll alatt marad. Nagyon alapos rehabilitációs munkát végzett, és végül még az Izland elleni felkészülési mérkőzésen is játszott néhány percet. Szerintem sokat számított az is, hogy elhagyta Párizst és az Egyesült Államokba szerződött. Sokan akkor azt mondták, hogy ez már a visszavonulás előszobája, hogy az MLS-be menni egyet jelent a levezetéssel. ehhez képest bebizonyította az ellenkezőjét. Az MLS rendkívül fizikális bajnokság, talán nincs annyi kiemelkedő technikai képességű játékos, mint Európában, de ezt hatalmas futómennyiséggel és fizikai erővel kompenzálják. Messi természetesen sohasem fogja elveszíteni a technikáját, a játék intelligenciáját vagy az első érintéseit, de emellett 3 éven át nagyon tudatosan készült Katar óta. És ha most megkérdezett tőlem, hogy ez lesz a Messi utolsó tornája, azt kell mondanom, nem tudom.
1: Hát igazad van, valóban igazad van.
3: Lehet, hogy 2030-ban is ott lesz. Lesz mérkőzés Argentinában is, úgyhogy semmit sem lehet kizárni. Katarban is azt mondtuk, hogy ez Messi utolsó világbajnoksága.
1: Ez így van, valóban így van.
3: És úgy tűnik, mintha az idő megállt volna számára, ahogy te is mondtad, talán fizikailag még jobb állapotban van, mint Katarban volt.
4: Physically than in Qatar.
2: Right, absolutely. This is something that is really
1: valóban elképesztő, és hát ez a világbajnokság, mintha a rutinosabb játékosokról is szólna, ugye nem csak Messiről, több 40 év feletti futballista is kiváló teljesítményt nyújt. Maradjunk még egy kicsit azért Messinél, újságíróként néha kényesebb témákról is beszélnünk kell. Ezen a mérkőzésen volt egy vitatott eset Messi és az algériai Issa Mandi között. Sokan úgy vélték, hogy Messi akár piros lapot is kaphatott volna, de végül nem történt semmi. De mit gondolsz, hogy létezik egyfajta, úgymond Messi faktor? Kap egy kis extra védelmet a játékvezetőktől, mert hát ő a sportág egyik legnagyobb ikonja. Végső soron üzleti szempontból is előnyös, hogyha a pályán marad.
3: Hát értem, mire gondolsz, és persze ez egy olyan téma, ami mindig jól eladható. Ha csak felsoroljuk az érintetteket, FIFA, Infantino, az Egyesült Államok, Trump, akkor látszik, mennyi érdek találkozik itt. De két részre bontanám a választ. Ha Messi valóban ilyen különleges elbánásban részesülne, akkor például a 2014-es világbajnoki döntőben Argentina talán megkapott volna legalább egyet abból a két egyértelmű 11-esből, amelyet nem ítéltek meg neki. Igaz, akkor még nem volt VAR, de ha létezett volna ez a fajta védelem, akkor ott biztosan segítettek volna neki. Persze később lehet vitatkozni egy-egy katari büntetőn, hogy valóban jogos volt-e, de ha végignézzük őket, talán egyetlen eset mondható vitathatónak. A többi teljesen szabályos szituáció volt. Mostani esetről pedig azt gondolom, hogy két játékos egyszerre próbált a labdáért menni, nem egy klasszikus nyújtott lábas szemből érkező belépő volt. Messi a pályafutása elején egyébként piros lappal mutatkozott be az argentin válogatottban, éppen Magyarország ellen.
1: Igen, emlékszünk rá.
3: Hát később ő maga mondta, hogy attól fél, soha többé nem hívják vissza a válogatottba. A mostani eset szerintem nem ugyanaz a kategória, nem láttam benne szándékos durvaságot. És őszintén szóval több más mérkőzésen is láttam keményebb belépőket, amelyekért szintén nem osztottak ki piros lapot.
1: Valóban az ítélkezés nem mindig következetes a tornán.
3: Egyetértek, szerintem ez egy normál párharc volt, ha idő elveszíteni készült a labdát, és egy ügyetlen mozdulat alakult ki. Messi sokan a technikai képességei miatt emelik ki, de fizikailag is rendkívül erős játékos. Emlékezzünk csak a horvátok elleni katari elődöntőre. Guardiola az egyik legerősebb védő a világon, mégis Messi tartotta magát vele szemben, majd kétszer is kicselezte. Ha ez egy teljesen nyílt ütközés lett volna, más lenne a véleményem, de ebben a helyzetben szerintem egyszerűen a labdáért folyt a küzdelem.
1: Hát minden esetre ez most már történelem, Messi 3 gólt szerzett, Argentina pedig ugye rakéta sebességgel rajtolt. Most pedig nézzünk előre, hogy ez egy rendkívül hosszú világbajnokság lesz, közel 5 héten át tart, ugye a favoritoknak még csúcsformában kell lenniük majd az 5. hét végére is. Mik az első benyomásait? Kik lehetnek majd a legnagyobb esélyesek? Mely csapatok jelenthetik a legnagyobb veszélyt Argentinára?
2: Which team could be the most difficult to meet with them?
3: Ez egy teljesen új típusú világbajnokság. Nem csak a 3 rendező ország vagy a logisztikai kérdések miatt, hanem a lebonyolítás miatt is. Ha megnézzük Brazília vagy Franciaország első mérkőzését, az intenzitás inkább egy felkészülési meccsre emlékeztetett, mint egy világbajnoki nyitányra. Ennek az az oka, hogy a csoportokból a csapatok nagy része tovább jut. Nem élethalál kérdése az első mérkőzés. Katarban Argentina rögtön vereséget szenvedett Szaúd-Arábiától, és a Mexikó elleni második meccs már szó szerint a túlélésről szólt. A játékosok sírtak a nyomás alatt. Most egészen más a helyzet, éppen ezért nem írnám le Brazíliát a gyengébb rajt miatt. De meglepett Marokkó, és kíváncsian várom Norvégiát és Hollanddal. Franciaország támadósora pedig egészen elképesztő, talán nekik van a legerősebb támadó gépezetük. Mbappé, Dembélé, Doué, Barcola, rengeteg variációs lehetőségük van. és Spanyolországot sem szabad leírni. A 2010-es VB-n is rosszul kezdtek, aztán végül megnyerték a tornát. Az Egyesült Államok kellemes meglepetés volt számomra, nem könnyű ennyi gólt szerezni Paraguay ellen. Marokkó ismét lenyűgözött, óriási intenzitással játszanak, és technikailag is nagyon képzettek. Japán pedig szintén lehet az egyik sötét ló, döntetlent játszottak Hollandiával, és ez nagy mentális erőről árulkodik. De azt gondolom, az igazi világbajnokság majd a legjobb 32 között kezdődik el.
1: És hát végezetül mi lenne a kívánságod? Melyik két csapatot látnád legszívesebben a döntőben?
3: Ha visszagondolok a 2018-as oroszországi világbajnokságra és a katari döntőre, akkor nem argentin szurkolóként vagy újságíróként válaszolok, hanem futballbarátként. A legjobb döntő szerintem az lenne, ha ismét Argentina és Franciaország találkozna. Mert a közelmúlt története alapján ez a párharc mindig valami egészen különlegeset hoz.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
6: A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
7: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A Dunán.
5: Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Elkezdődik a VB csoportkörének második fordulója. A Real Madridban folytatja Ibrahima Konaté. Jó napot kívánok! A hangmérnökök Lajerita, Egréder István és Jánbor Tamás nevében is köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Regős László Pál.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Mind a négy magyar induló ott van a legjobb 16 között a franciaországi Vivo Európa-bajnokság férfi tőr egyéni versenyében. Az egy éve egyéniben is VB bronzérmes Szemes Gergő, valamint Tóth Gergely 5 asszót nyert meg és egyet veszített el, míg Dósa Dániel és Mihály Andor 4-1-gyel fejezte be az első szakaszt, majd a hiányos 64-es táblán előbbi kettő asszó nélkül, utóbbi kettő pedig magabiztos győzelemmel jutott tovább. A legjobb 32 között sem találtak legyőzőre a magyar tőrözők, így készülhetnek a nyolcad döntőre. A női párbajtőrözők közül hárman jutottak a legjobb 16 közé, Borsodi Emma, Nagy Blanka és Muhari Eszter nyolcad döntős, Bük Lili pedig a legjobb 32 között búcsúzott, azóta pedig a nyolcad döntőben is pástra léptek, Nagy Blanka és Borsodi Emma búcsúzott, Muhari Eszter pedig a legjobb 8 közé jutott.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Meglepetésre Portugália 1-1-es döntetlenre végzett a Kongói Demokratikus Köztársasággal a labdarúgó világbajnokság K csoportjának Houstonban rendezett mérkőzésén. A négyes másik találkozóján Kolumbia 3-1-re győzött a VB újonc Üzbegisztán ellen magyar idő szerint ma hajnalban. A dél-amerikaiak második gólját Luis Diaz lőtte, a Bayern München támadóját hallják.
2: A három pont volt a célunk, és ezt meg is szereztük. Elképesztően boldog vagyok. Ilyen pillanatokról álmodsz, mint a mostaniak. Lépésről lépésre kell haladnunk, mert a világbajnokság java még csak most jön. Muszáj a földön maradnunk, és folytatnunk a munkát.
1: A kolumbiaiak egyik gólszerzője Luis Diaz után az üzbég labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, a játékosként világbajnok és aranylabdás olasz Fabio Cannavaro is nyilatkozott.
3: Jó mérkőzésünk volt, a játékosok mindent megtettek. Ilyen magas szintű a világbajnokság, hogy most ez is kevés volt. Ha elkövetsz néhány hibát, akkor ezért itt nagy árat fizetsz. Az előzetes kéréseimet a csapat teljesítette, büszke vagyok mindenkire.
1: A másik két éjszakai mérkőzésen Anglia-Horvátország 4-2 és Gána-Panama 1-0. A labdarúgó VB-n ma elkezdődnek a küzdelmek a második fordulóban. 18 órától Csehország, Dél-Afrika, 21 órától pedig Svájc-Bosznia-Hercegovina találkozót rendeznek. Éjféltől Kanada, Katarral, hajnali 3 órától pedig Mexikó, Dél-Koreával csap össze. Az első két mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport, a második két találkozót pedig csak az M4 Sport közvetíti élőben. Büntetett előélete miatt nem engedték át az Egyesült Államokból Kanadába Élie Vahit, az elefántcsontparti labdarúgó válogatott játékosát, aki így nem lehet ott a csapat németek elleni világbajnoki csoportmérkőzésén Torontóban. A 23 éves játékost egyéb bűncselekmények mellett mérkőzés befolyásolásával is megvádolták még májusban. Vahi egyelőre az Egyesült Államokban marad, és ott várja meg társait. A Real Madrid labdarúgó csapatánál folytatja pályafutását a Liverpool lejáró szerződésű védője, a jelenleg a francia válogatottal a világbajnokságon szereplő 27 éves Ibrahima Konaté, aki 2030-ig kötelezte el magát a spanyol klubbal. Kaczynski Dominik pedig a Nyíregyháza csapatában folytatja pályafutását. Az Újpest utánpótlás válogatott hátvédje kölcsönbe érkezik a Spartakuszhoz. A világranglistán 10. helyen álló Hollandiával játszik a magyar női labdarúgó válogatott a VB pótselejtező első fordulójában. A Szarvas Alexandra által vezetett csapat hazai pályán kezdi a párharcot októberben. A továbbjutó válogatott a Törökország-Szlovénia párharc győztesével csap össze decemberben.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Mindenki beletette a maga részét a sikerekbe. Erről beszélt Matajsz Márka, a Ferencváros női vízilabda csapatának vezetőedzője. A szakember a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorának vendége volt, ahol Csisztu Zsuzsa kérdezte őt.
4: Ahhoz, hogy ezt a nemzetközi szintet tartani tudjátok, és jövőre esélyetek legyen még egy szinttel följebb lépni, ahhoz kellő kihívást jelente a hazai bajnoki menetelés?
5: Igen, ez már többször felmerült másoktól ez a kérdés, és ez nyilván ez a fiúknál is ez a idézőjelbe véve probléma, hogy annyira kimagaslik, a fiúk is kimagaslanak most nem nagy képviségből, de egy picit mi is, hogy nincsenek.
4: De most éppen leigazolták, ugye, hogy egyik legjobb centerét.
5: Igen. Hogy erre már én is már most kezdek gondolkodni, és majd össze kell ülnünk is stábilag is, hogy erre kitalálni olyan edzéseket, olyan generálni, modellezni téthelyzeteket, amivel tudjuk kicsit gyakorolni azt, hogy mi lesz majd akkor, ha jön egy olyan ellenfél. És hát bízom benne, hogy idén is, mint ahogy a jövőre is jönnek hozzánk külföldi csapatok, el tudunk menni netán egyszer-kétszer edzőtáborozni. A Pireushoz fogunk visszamenni, uh-huh. van egy meghívásunk, ugye be voltak itt nálunk 3 napot, és akkor ők visszavárnak bennünket. Ezek nagyon jók lesznek, ebből remélem lesz még több, és hát majd egymás közti gyakorlás, játék, és ott kell generálni olyan téthelyzetet, akár ilyen fogadást kötni.
4: Ezt akarom mondani, lehet szimulálni azt a stresszt, azt a fajta, nevezzük így konkurenciaharcot, ami kell ahhoz, hogy az ember úgy érez, hogy szorongatják, és kihozza magából
5: muszáj
4: a maximumot.
5: Muszáj lesz megpróbálnunk ilyen edzéseket kitalálni, mert muszáj lesz, nyilván teljes mértékben nem lehet ugyanazt modellezni, ami volt Máltán, mert ott ugyebár külföldi bírók, más a környezet, nyitott uszoda, de törekedni kell arra, hogy fönntartani ezt a fajta érdeklődést.
4: Említetted a hangulatot, és a Tükröseti Gréta szavait, akiből tényleg valami olyan őszinte öröm csapott föl, és ő is azt mondta, hogy ő most se cserélne senkivel se. Tehát független attól, hogy ugye nem ti jöttetek ki a Bajnokok Ligája győzteseként, mert ez az én csapatom, mert ezek vagyunk mi. Gurisati Grétát ismerjük azért a válogatottból régóta, tehát nyilván neki van egy ilyen elképesztő lelkülete, de ez átragad mindenkire? Tehát ilyen a Ferencváros női vízilabda csapata most, vagy ez miattad ilyen?
5: Remélem, egy pici kis részem van benne, nagyon bízom benne, de tényleg ilyen a csapat. Tehát itt a Gréta, amit mondott, amit írt, de mellette írt a spanyol válogatott hölgy, a Bea Ortiz, a görög, a Plevritu is olyan posztokat tettek ki, amik tényleg ilyen őszinte, tehát nem volt megjátszva, nem izzadságszagú ez a szokásos, hogy ez az én csapatom, meg a jó érzi magát, hanem tényleg ilyen szívből jövő. Én tudom, hogy a Bea honnan jött, a spanyol hölgy tényleg már kacérkodott, hogy abba hagyja a vízilabdát, és most újra rátalálta arra, hogy élvezi az egészet.
4: Ez köszönhető neked szerinted? Tehát, hogy ne szerénykedj most kérlek, tehát, hogy nyilván kell egyfajta kommunikációs híd.
5: Én úgy látom, hogy igen, mert ugye én beszélek spanyolul, tudok vele mindig beszélgetni, akár viccelődni, uh-huh. és látom rajta, hogy tényleg ő jól érzi magát itt nálunk, de a Plevrituról ugyanezt tudom mondani.
4: Mert azért itt ugye kultúrákat kell összefésülni, amikor az ember egy ilyen klubcsapatot sikerre akar vinni.
5: Igen.
4: Nem, ez nehéz, vagy ebben például segített a múltad, ahogy hallom?
5: Ez segít mindenféleképpen, ugyebár, mert tudunk kommunikálni, de az is segít, hogy ők látják, hogy milyen munka folyik itt, de nem csak az én részemről, mondom, a stáb összes tagja, az erőléti edzi, a Fanni, a dietetikus, a Bogi, tehát itt mindenkit felsorolhatnak, így látják, hogy milyen környezet van, mi van körülöttük, milyen profizmus, de ezen belül meg jó a hangulat, vannak elvárások, azt nyilván tudják, de tényleg azt látom a csapaton, hogy egymást szeretik, és jól érzik magukat.
4: Kicsit beszélj nekem, kérlek, akkor valóban arról nem csak a lelkületről, hanem azokról a játékosokról, és arról a tudásról, ami akár egyenként kimagaslónak tűnt most ebben az évadban, ami eljuttatott benneteket ide.
5: Ezt mondtam is a lányoknak ott a megbeszéléssel, mert csinált, hogy tényleg mint egy nagy kirakós olyan vagyunk, tehát minden egyes darab, tehát minden egyes játékos nagyon fontos. Az első egyes számú sapkától a 16-osig, mert csak úgy lesz meg az egész kép, hogyha mindenki oda teszi magát. A kapusoknak nyilván fontos szerepe, itt mindenkinek ebbe a csapatba. Itt soha nem szerettem kiemelni egyesével játékosokat. Most a Grétának tényleg extra teljesítménye volt, de nyilván ez nem jöhetett volna létre, hogyha nem dolgoznak alá többiek, nem adják oda a labdát, nem csinálják meg a helyzetet. Tehát itt mindenki beletette a maga kis plusz dolgát, ez csak így tud működni.
1: Matajsz Márkot hallották, a Ferencváros női vízilabda csapatának vezetőedzőjét. Kleckner Hanga nyerte a női rúdugrást a franciaországi Montreuilban rendezett bronzkategóriás atlétikai versenyen. A 26 éves magyar sportoló idei szabadtéri legjobbjával 4 méter 50 centiméterrel végzett az élen. Kedves hallgatóink, adásunk végéhez érve búcsúzik a műsorvezető Regős László Pál. Viszonthallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. délután az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Tegnap este és ma hajnalban újabb 4 mérkőzést játszottak az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó világbajnokságon, és ezekkel befejeződött a csoportkör első fordulója. Krejsz Bálint összeállításából kiderül, mi történt a K és az L csoport nyitányán.
3: Harry Kane is duplázással kezdte a világbajnokságot. Újabb nagy csapat, amely pontot vesztett. Utolsó percekben lőtt győztes gól. Bemutatkozott a negyedik újonc is. Néhány szóban így lehetne összefoglalni a 2026-os labdarúgó világbajnokság 6. játéknapját. A következő percekben bemutatjuk, mi történt a legutóbbi 4 mérkőzésen. Érdemes lesz velük tartani. Nagy várakozás előzte meg a portugálok bemutatkozó mérkőzését, hiszen a nagycsapatokat nézve elég felemásan indult a torna. Volt, aki sok góllal nyert, például Németország, de többen is fontos pontokat hullajtottak, ide lehet sorolni a Marokkó ellen döntetlent játszó Brazíliát, és a zöldfoki köztársaság ellen gól nélküli mérkőzést játszó Spanyolországot is. A K csoportban, Houstonban Portugáliára a Kongói Demokratikus Köztársaság várt az első fordulóban, a csapat legnagyobb sztárja, Cristiano Ronaldo a 6. világbajnokságára vezetheti ki honfitársait. És ha már Ronaldo, akkor rá is érdemes külön kitérni, hiszen az utóbbi napokban az igazán nagy nevek mind brillíroztak. Messi mesterhármassal, Mbappé és Haaland 2 góllal zárta a saját mérkőzését. Hogy mit játszott egymással Portugália és a Kongói Demokratikus Köztársaság? Ez kiderül Regős László Pál és Német Kornél közvetítéséből.
7: Vitinyáig jut a labda, Vitinyá 25 méterre a kaputól, a bal oldalra játsza, onnan jön a beadás, és jön a fejes, és vezet Portugália. A mérkőzés 6. percében neves góljával megszerzik a vezetést a portugálok. Egy baloldali beadást követően nem a legmagasabb játékos fejelt gólt, ami külön érdekes, hogy azért fizikálisan a kongóiak magasabbaknak és erősebbeknek tűnnek, mint a fiatal portugál középpályás, de mégis ő tudott fejelni. 1-0 Portugáliának. Ezúttal egy kis szögletet láthatunk Masuakutól, és aztán kérdés, hogy lesz a beadás onnan a jobb oldalról. Egyelőre nem, Masuaku visszakapja, most érkezik a labda át a hosszú oldalra, van is fejes gól, egyenlít Kongó! A mérkőzés 50. percében visszagóljával egyenlít az afrikai válogatott, és ezzel megvan az első világbajnoki gólja a Kongói Demokratikus Köztársaságnak, ami 1974-ben nem sikerült Zaire néven, az most 2026-ban sikerül a Kongói DK csapatának. Vissza eredményes az 50. percben, az első félidő 50. percében fejjel.
8: És véget is ért a mérkőzés. Meglepetés vagy sem, mindenki döntse el magában, minden esetre pontosztoszkodás, Portugália, Kongó 1-1.
3: A Kongói Demokratikus Köztársaság tehát megszerezte története első VB gólját, és az egyből pontot is ért. Az Afrikai Ország Szövetség kaptánya Sebastian de Sabre így értékelt a lefújás után.
9: Történelmi, hogyan mondanánk, tényleg történelmi íródik, hiszen sikerült a kongói csapatnak történet első gólját is megszerezni, és aztán meg lett az első pontja is az önirányítása alatt a szuper meglátásának köszönhetően a világbajnokságon. Kérem, mesélj el, hogy mik most az érzései. Hát óriási büszkeség, hogy meg lett az első pont és az első gól Kongó számára a világbajnokságon. A játékosok fantasztikusak voltak a hozzáállásukat tekintve, és szerintem pontosan azt valósítottuk meg, ami a tervünk is volt a rögzített helyzeteknél, és nagyon-nagyon büszke vagyok a játékosaimra, mert hogy nagyon-nagyon jó képét mutatták Kongónak és az egész országnak.
3: Most hallgassuk meg a portugálokat irányító Roberto Martinezt is, aki külön kitért az ezúttal viszonylag kevés helyzetig jutó Cristiano Ronaldóra is. Ez a világbajnokság, ahol megtörténhetnek hasonló meglepetések. A torna elején nem mindig látszik, hogy melyik a legerősebb csapat. Elég csak visszatekinteni a katari VB-re, Argentina az első meccsen kikapott Szaúd-Arábiától, majd egészen a trófáig menetelt. 2010-ben Dél-Afrikában a spanyolok Svájc ellen maradtak pont nélkül, és ők is világbajnokok lettek. Pedig az első találkozó alapján nem nyújtottak olyan teljesítményt, amivel erre lehetett volna következtetni, de végül összeszedték magukat. Ez egy hosszabb folyamat. Nem olyan régen már beszéltem arról, hogy a sokszor egy teher, ha képes vagy világbajnoki címet, és ez nem könnyű minden mérkőzésen győzelemre váltani. Most nagyon jól kezdtük a meccset, irányítottunk, voltak helyzeteink, gólt lőttünk, és sokáig azt hittem meg lesz a második is, amivel lezárjuk a találkozót. De nem így történt. Egyre nagyobb teret hagytunk az ellenfélnek, és ez most nem fért bele. Kongó jól változtatta a taktikáját, berendezkedte kontratámadásokra, és mi erre nem reagáltunk jól.
10: We give the congratulations to the Congo team and his coach. They executed.
3: Gratulálunk Kongónak és a szövetségi kapitányoknak is. Jól érvényesítették az akaratukat, sok párharcot nyertek. Fizikálisan is jól bírták ezt a megterhelést egészen a hármas sípszóig. Magabiztosan és határozottan játszottak, nem érződött rajtuk a megilletődöttség. A világbajnoki tapasztalat hiányának ellenére megmutatták, milyen erős személyiségük van, és ezért gratulálok nekik.
10: The congratulations. It makes no sense to get the best goal scorer in world football out in a game that you need goals. I think what we needed is to add.
3: Nem lenne értelme kihagyni a világ legjobb góllövőjét, ha szeretnél minél többször betalálni. Gonzalo Ramos becserélésénél figyelni kellett arra, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a támadósorban. A futballban sokszor nem egyenes passzokkal lehet előre törni, és ez megmutatja Cristiano Ronaldo értékét. Rá bármikor lehet számítani a 16-oson belül, ha esetleg a szélről játszunk be egy labdát. És arról se feledkezzünk meg, hogy a védőket is lefoglalja. Így sokszor neki köszönhető a támadó harmadban üres terület nyílik. Minden játékosnak megvan a maga helye a csapatban, és azt gondolom, ha gólokat szeretnénk, akkor Cristiano Ronaldo-nak a pályán kell lennie. A következő másodpercekben teszünk egy rövid, képzeletbeli utazást. Hallgassák meg, hogyan közvetítették Európa különböző országaiban a rádiós kollégák a Kongói Demokratikus Köztársaság történelmi pontszerzését.
11: Dans son histoire à la Coupe du monde de football.
12: A goal that puts a smile on the face of an entire nation.
13: Del Congo, histórico, ¿no? Histórico, sí, sí. Histórico lo del Congo.
14: Et pour tilexte.
15: Portugal 1, DR Congo 1.
16: Oh, they are here.
17: Congo 1, Portugal 1.
3: Az előbb hallott hanganyagot az EBU-nak, vagyis az Európai Műsorsugárzók Uniójának köszönhetően mutathattuk be. A Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc így látta a Portugália-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzést.
18: Alapjelenleg a tanulságos mérkőzés volt, hiszen egy látványosan visszahúzódó és látványosan az ellenféltől tartó kongói válogatottat láttunk, amelyik gyakorlatilag semmilyen energiát nem fektetett a támadójátékra, csak és kizárólag a védekezéssel törődött, annak ellenére, hogy nagyon-nagyon korán megszerezte a vezetést a portugál válogatott. Minden a portugálok mérkőzés terve szerint alakult. Még pont beszéltük azt a 25-30 perc tájékán, hogy miért nem nyílik ki Kongó jobban, miért nem akar egyenlíteni, és hát azért nem, mert próbálta megúszni ezt a mérkőzést kevés kapott góllal, és esetleg a kevés lehetőségek egyikéből esetleg tud egyenlíteni, és pontosan így alakult az első fél idő hosszabbításában a kongói egyenlítés. Viszont ennek volt egy olyan előzménye, hogy a portugál válogatott nem

0: egy kongói válogatott is meg tudja tréfálni.
1: Feri, hány ilyennek kell még történnie, hogy tanuljanak a nagy csapatok?
0: Ezen gondolkodtam pontosan én is a lefújás pillanatában. Tudomásul kell venni azért, hogy a 48 csapatos világbajnokság nagyon hosszú, 8 mérkőzésre kalibrálják magukat a csapatok, de nyilván, ha nagyon abba gondolkodnak, hogy 8 mérkőzés, akkor könnyen 3 mérkőzés után haza lehet utazni. Tehát ezt a veszélyt azért a szövetség kapitányoknak bele kell plantálni az agyakba. Egy biztos, hogy azért szerintem Portugália továbbjutását alapjelvé semmi sem veszélyezteti, de én nagyon kíváncsi leszek a második csoportkörre, hogy ott változni fog-e valamit ez.
1: Mármint a második fordulóra a csoportkörre.
0: Igen, csoportkör másik fordulójára, hogy ez az általános mentalitása, főleg az európai, de inkább úgy mondanám az esélyesebb csapatoknak változik.
2: Mi lesz a törn, ugye? Hogyha már pókeresnél
0: igen, pontosan.

0: Portugália magyar idő szerint kedd este folytatja a világbajnoki szereplését Üzbegisztán ellen, a Kongói Demokratikus Köztársaságra szerda hajnalban Kolumbia vár. Az A csoport is bemutatkozott, ráadásul egy igazi európai rangadóval. Dallasban Anglia és Horvátország küzdött meg egymással. A Thomas Tuchel vezette szigetországiak 60 éve üldözik a világbajnoki címet, míg déli szomszédaink az előző két VB-n dobogós helyen zártak, a kollekciójukból egyedül az aranyé nem hiányzik. Sztárokból ezúttal sincs hiány. Az egyik oldalon Harry Kane játékára voltak kíváncsiak a labdarúgás kedvelői, a másik oldalon pedig az utolsó világbajnokságát teljesítő Luka Modric megmozdulásait figyelték. A következő percekben felidézzük az Anglia-Horvátország mérkőzés góljait Katona László és Tóth Béla közvetítésében.
1: 8. perc, jön a szöglet Rice-tól az 5-ös környékére, van fejes, ketten is ott voltak ráadásul, és aztán Madueke-t rúgják meg, 11-es! Oda tette a lábát Madueke a 16-oson belül, és Modric akart leginkább felrúgni, mármint a labdát, nem az ellenfelet, de végül is Madueke-t tudta megrúgni. Ennek következtében jöhet majd a 11-es.
2: Büntető tehát Anglia javára a mérkőzés 10. percében Kane-nel szemben Livakovic. Kane nekifut, lő, Livakovic kivédi! Harry Kane büntetőt hibázik. Livakovic elmozdult talán. Igen, újra kell lőni ezt a 11-es, mert hogy a horvát kapus jobb lába az előrébb volt, mint a gól van alapbal, meg jócskán legalább egy méterrel, úgyhogy újra kell lőni ezt a büntetőt.
1: 11. perc, 11-est végezhet el másodszor Harry Kane Livakoviccsal szemben. A bal sarokba lőtte az elsőt, valamint oda helyezte. Most is oda, és gól! Vezet az angol válogatott a találkozó 11. percében Harry Kane góljával. Nem nagyon gondolkodott, az volt a lényeg, hogy a bal sarokba vágja a labdát, félmagas, a Livakovic pedig a jobb sarok felé ment.
2: Horvát labdaszerzést követően a jobb oldalon van egy támadó, üresen, egy szép cselt követően visszagurítják, és ott az egyenlítés! Horvátország kiegyenlít, méghozzá Baturina bomba góljával. Egyelőre egy is sarok rúgása se volt igazán veszélyes az angol válogatottnak. Rice pásztázza a büntető területet, most íveli a labdát a kapu elég, fejes, ott a második, Kane gól, újra vezet Anglia. A 16-os vonaláról robbant az érkező labdára Harry Kane, teljesen tisztán.
1: Jön egy belőbbölt labda a 16-oson belőle, és a lehetőség újabb gól, egyenlít. A horvát válogatott, a gólszerző pedig Musza, az a Musza, aki Dallasban futballozik, úgyhogy neki nem új keletű dolog éppen az Amerikai Egyesült Államokban betalálni. Anderson az, aki jobbra forgat, és aztán már jönnek előre az angolok, mégpedig Rashford már a 16-oson belül a jobb oldalt, ellövi a labdát, gól! Megint vezet Anglia, és Bellingham volt a gólszerző valójában, aki a jobb oldalt megkaparintotta a labdát, bevitte a 16-oson belülre, és a jobb kapufáról vágódott be a labda. Talán a kapus egy kicsit, hogyha jobban helyezkedik, de sokat talán. Bellingham góljával harmadszor is megszerzi a vezetést. Anglia, kell lennél jobb kezdet?
2: James teljesen a vonal mellé Sakához, és mivel nagyon feljebb lépett a horvát együttes, megint lehet a védelem mögött terület nyitni az angol együttes számára. Rashford tiszta lövő helyzet, Rashford egy cselt csinál, és belövi a bal alsóba. Lezárja a mérkőzés Marcus Rashford, a csereember meglövi az angol válogatott negyedik gólját Horvátországgal szemben.
0: Messi mesterhármasa, Mbappé és Haaland duplája után Harry Kane is két góllal kezdte a 2026-os labdarúgó világbajnokságot. A Nemzeti Sportrádió közvetítését már hallhatták, de idézzük fel, hogy kiáltották az éterbe Európa különböző rádióiban az angol csatár nevét.

0: Matching header.
1: Goal! Kane!
2: Goal! Harry Kane!
0: Harry Kane!
3: Harry King Kane! 2-1 England!
4: Goal de Harry Kane!
5: De Inglaterra, Harry Kane!
3: It is Harry Kane!
6: Harry Kane!
0: Oh, he's done it again!
3: Harry Kane!
7: Incroyable! Deuxième but dans ce match pour Kane.
8: Harry Kane!
9: Az előbb hallott hanganyagot az EBU-nak, vagyis az Európai Műsorsugárzók Uniójának köszönhetően mutathattuk be. Az angolok szövetség kaptánya Thomas Tuchel így értékelt a lefújást követően.
10: Thomas, hát ezt az elképesztő hangzavart, micsoda meccs volt, milyen volt neked? Igen, ez egy kemény mérkőzés volt, egy nehéz ellenféllel szemben, szenvedtünk az első félidőben. Aztán nagyon jól reagáltunk a szünet után, nagyon jó volt a második félidő, rengeteg helyzettel, nagyon sok energiával, pont ezt akartuk. Megvan az első győzelmünk, és nagyon örülök a szurkolóknak. Előre tekintve az intenzitás, a fizikalitás, pont az, amit akartál. Igen, a második félidő már nagyon jó volt a reakciónk, az első, meg kicsit szenvedtünk, de aztán utána megnyugodtunk, leigadtunk, megizzadtunk, de a végén jók voltunk a második félidő, csodálatos volt, nagyon sok helyzetet alakítottunk ki, mentünk folyamatosan előre, és megérdemelten nyertünk. A kapott gólokat tekintve, egyéni hibák, vagy valami, amire figyelni kell? Hát azt gondolom, hogy túlságosan passzívakká váltunk, miután betaláltunk, egybe volt az érzésem, hogy van mit vesztenünk, visszatenünk, és hát passzoltunk, ez nem a mi karakterünk, meg is büntette kétszer, de nagyon tetszett a reakció, az jó volt. Mindig a reakcióról szól ez az egész, dolgok történnek, főleg, hogyha jó ellenféle játszod, a reakció kiváló volt.
9: A vereség ellenére Zlatko Dalic, a horvátok szövetségkaptánya jó néhány dologgal elégedett volt. Most őt hallják. Az első fél idő rendben volt részünkről. Amiben hiányérzetem van, azok a rögzített helyzetek, nem igazán reagáltunk jól mondjuk a szögleteknél. Ez volt az egyik oka annak, hogy gólokat kaptunk. A hibák ellenére az első 45 percben kétszer is sikerült visszajönnünk és kiegyenlítenünk, megmutattuk azt, hogy milyen energiával tudunk küzdeni, és hogy mennyire akarjuk a sikert. Anglia ellen betalálni nem könnyű, annak örülök, hogy erre többször is képesek voltunk. A második fél időben máshogy kellett volna játszanunk, lehettünk volna kicsit bátrabbak, de itt talán kijött az, hogy a harmadik bekapott gól a szünet után néhány perccel érkezett. Ez kicsit megtört minket. Bellingham lövése után 10 percig elég rosszul futballoztunk, csak Livákovicsnak köszönhetjük, hogy nem lett nagyobb a különbség. Szép lassan ismét magunkra találtunk, próbáltunk újból egyenlíteni, de ez harmadjára már nem sikerült. Fájó ez a vereség, de még két mérkőzésünk van a csoportban, szóval van esélyünk javítani. A játékosok kitettek magukért, vannak a csapatban olyanok, akiknek ez az első világbajnokságuk, de ezt nem lehetett rajtuk érezni. Anglia ellen kétszer is kiegyenlíteni az mindenképp kiemelendő dolog. Szép gólokat lőttünk, de sajnos a védelmünk néha gyenge volt, és a rögzített helyzeteket sem oldottuk meg jól. A következő napokban kielemezzük a tapasztalatokat, megnézzük, hogy mit tudunk változtatni, és azt is, hogy mi működött jól. Vannak pozitív tanulságok is, amelyekre érdemes építeni, úgyhogy izgatottan várjuk, mi vár ránk a folytatásban. A Nemzeti Sportrádió szakértője Bene Ferenc így látta az Anglia-Horvátország mérkőzést.
11: Igazából egy nyílt, látványos és magas színvonalú játékot láthattunk. A két csapatnak eltérő volt a mérkőzés terve, és ami meglepő volt, hogy a horvátok letámadták rögtön a mérkőzés elejétől kezdve az angolokat, és ezt a mérkőzést teljes egészében megtartották. Az első fél időben Anglia több esetben ebből labdát veszített, a horvátok tudtak ebből építkezni, ugyanakkor összességében a mérkőzés folyamán az angol válogatott jobban és hatékonyabban játszott, bár az a 2-2-es fél idő még azt sugallta, hogy a horvát csapat abszolút partiba van a angol ellenfelével, de a második fél idő egyértelműsítette Anglia fölényét. Itt még egy-két dolgot tudok kiemelni. Egyrésztről az angolok a széleken tudtak nagyon-nagyon sokszor mögé kerülni a horvát válogatottnak, tehát itt egyértelműen fölénybe kerültek. A horvát válogatott 3-2-es angol vezetésnél játékrendszert váltott, többet kockáztatott, behozott Zlatko Dalic támadókat a horvát válogatott. Itt átmenetileg egy 8-10 perces periódusban fölénybe is kerültek, de Thomas Tuchel nagyon-nagyon rutinosan, nagyon-nagyon dörzsölt módon a széleken felgyorsított az angol válogatottat, ugyanakkor a középpályán stabilizálta, tehát a cseréknek köszönhetően Anglia végül egy kontratámadás Rashford révén eldöntötte a találkozót. Taktikailag is, látványosságban is és színvonalában is a világbajnokság az eddigi mérkőzések alapján az egyik legjobb mérkőzést láthattuk.

0: Anglia magyar idő szerint kedd este Gána ellen folytatja Horvátország szerdai ellép pályára Panama ellen. A portugálokat is felvonultató eljelű négyes másik két tagés bemutatkozott a hatodik játéknapon. Gána és Panama kiegyenlített mérkőzést játszott egymással Torontóban, bár az első félidőben a közép-amerikaiak érezhetően aktívabbak voltak, de gólt nem tudtak szerezni. A találkozó egyetlen találatára egészen a 95. percig kellett várni, Brandon Thomas Asante indult meg a bal szélen, és az alapvonal közeléből bepasszolta a labdát, amit Caleb Yirenki belőtt a kapuba. Gána ezzel fontos 3 pontot szerzett. Az Afrikaiak Szövetség kapitánya Carlos Quiroz így értékelte lefújás után. Ezúttal meg kellett mutatnunk, hogyan tudunk megszenvedni a sikerért. Úgy küzdöttünk, mint a bátor harcosok. Amikor kellett, akkor visszatértünk a nehéz helyzetekből, majd a végén az eszünkkel nyertük meg a találkozót. Az első fél idő a szenvedésről szólt egy kiváló csapat ellen. Pontosan tudták, hogy milyen taktikát alkalmazzanak, mi meg készültünk arra, hogy ők fognak irányítani. De ez volt a taktikánk. Lépésről lépésre erősebbé válni, eleinte engedni őket, hogy támadjanak, majd szép lassan átvenni az irányítást, egészen addig, amíg gólt szerzünk. Mert hát, ugye, csak érvényes találattal lehet mérkőzést nyerni. Hogy mit jelent a csapatnak ez a siker? Egészen egyszerű a válasz. 3 pontot. Az első mérkőzést már megnyertük, de a második és a harmadik találkozó még hátra van. Büszke vagyok a játékosokra, de a folytatásban is készen kell lennünk arra, hogy áldozatokat hozzunk. Egy világbajnokságon mérkőzést nyerni nagyon nehéz, és aki ezt szeretné elérni, annak sok munkát kell befektetnie. De a fiúk képesek erre. Most pedig hallgassuk meg a panamai válogatott szövetségkapitányát, Thomas Christiansent. Az első fél időben nagyon jól játszottunk, de a szünet után kicsúszott a kezünkből az irányítás. Egyre jobban engedtük Gánát futballozni, pedig nem ez volt az eredeti tervünk. Szerettük volna végig kontrollálni a mérkőzést, megszerezni a vezetést, és onnantól kihasználni azt, hogy az ellenfélnek többet kell támadnia. Magabiztosak voltunk, próbáltunk minél kreatívabban játszani, amit sajnos az időjárás nem segített. Végül ebből mi jöttünk ki rosszul. Bíztunk abban, hogy ez a mérkőzés pozitív eredménnyel záró panamai részről. Ez nem így alakult, úgyhogy most tovább kell lépnünk, van még 2 csoportmérkőzésünk, és az álmaink eléréséhez győzelmeket kell szereznünk. Ezen leszünk. A Nemzeti Sportrádió szakértője Vukovics László így látta a Gána-Panama találkozót.
1: Azért érdemelte meg Gána, mert az első fél időben egy nagyon picivel jobb volt Panama, hiába nem volt Gánának helyzete, Panamának is csak egy, de a másodikban sokkal jobb volt Gána, tehát az egész évben véve egy góllal jobb volt Gána, de így, ahogy alakult, így nagyon fájhat Panamának, hogy a 95. percben esett ez a gól. Ugye Gánának azért vannak nagyon jó futballistái, Ayú, Semenyo, a Panamának azért ilyen klasszisai nincsenek, és végül is, ha 95. percben is, de hozta a papírformát a gánai csapat. Goals.

0: A csoportkör első fordulója Mexikóvárosban ért véget, ahol az újonc Üzbegisztán és Kolumbia játszott. A dél-amerikaiak a 41. percben megszerezték a vezetést, Luis Diaz ívelt előre a labdát, és a meginduló Daniel Muñoz akrobatikus mozdulattal pöccintett a hálóba. Némileg váratlanul azonban a 60. percben Üzbegisztán egyenlített. Az ázsiai történetének első VB-gólját Abosbek Fajzulajev szerezte. Kolumbia gyorsan válaszolt. Előbb Luis Diaz, majd a lefújás előtt Campos is betalált, így a dél-amerikaiak 3-1-re nyertek. Hallgassuk meg a főszereplőket. Kolumbia szövetségkapitánya Néstor Lorenzo így értékelt. Tudtuk, hogy nem lesz könnyű ez a mérkőzés, nehéz volt feltörni az üzbégek védelmét. Végül sikerült, háromszor is eredményesek voltunk, de ehhez kellett az is, hogy a csapat szívvel lélekkel küzdjön. Vannak dolgok, amikkel javítanunk kell, például a befejezések és a támadó harmadba jutás. Mostanán túlzottan figyeltünk a labda birtoklásra, de összességében azt gondolom, jól játszottunk. Sok kockázatot vállaltunk, és megérdemeltük ezt a győzelmet. Most az üzbég válogatott kispadján ülő Fábio Cannavaro gondolatai következnek. Jó mérkőzésünk volt, a játékosok mindent megtettek. Ilyen magas szintű a világbajnokság, hogy most ez is kevés volt. Ha elkövetsz néhány hibát, akkor ezért itt nagy árat fizetsz. Az előzetes kéréseimet a csapat teljesítette, büszke vagyok mindenkire. A Nemzeti Sportrádió szakértője Vukovics László így látta az összecsapást.
1: Az üzbégek, ugye tudjuk, hogy VB újoncok, bátran kezdtek, de hát azért 5-4-1-es rendszerben védekeztek, tehát a legtöbb energiájukat a labdaszerzés, a védekezés emésztette föl. Nekik is van három Európában játszó játékosok, Huszajnov ugye a Manchester City-ben, Huszajnov, Szomurodov és Fajzulajev pedig a Başakşehir-ben játszik Törökországban, a többiek mind a hazájuk bajnokságában játszanak. És ebben a mérkőzésen Kolumbia azért megvillantotta azt, hogy ő tulajdonképpen Dél-Amerikában nem véletlenül jutott ki, és okozott már nem egy meglepetést akár a brazilok, akár az argentinok ellen. Nagyon jó focit játszottak, az üzbégek nem nagyon találták az ellenszerét, ameddig tudták, állták a rohamokat, de aztán egy nagyon szép támadásból megszerezte Kolumbia a vezetést. Aki nem volt fönn éjszaka, és csak az eredményt olvassa el, az fogja jól látni, hogy egy tükörsima mérkőzés volt. Megszenvedett Kolumbia, de megérdemelten nyert.
0: Kolumbia tehát 3-1-re legyőzte Üzbegisztánt. Ezzel a mérkőzéssel véget ért az első forduló, bemutatkozott mind a 48 csapat. Láttunk izgalmas és felejthető mérkőzéseket is, de az biztos, hogy ez még csak a kezdet volt. És nincs megállás. Hamarosan következik a 7. játéknap újabb 4 mérkőzéssel. Magyar idő szerint 18 órától Csehország Dél-Afrika, 21 órától Svájc Bosznia-Hercegovina, éjféltől Kanada Katár, míg éjjel 3-tól Mexikó Dél-Korea mérkőzést rendeznek.
2: Kedves hallgatók, ennyi volt a mai hazafutás, már is következik a körkapcsolás Katona Lászlóval. Én szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzik a műsorvezető Csisztus Zsuzsa.
3: Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
4: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A második rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-ön.
3: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kinek hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás. Nemzeti Sport Rádió.
6: Gól! Gól! Bent van! Megvan!
3: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Katona László. Ma este két mérkőzést közvetítünk itt a Nemzeti Sportrádióban a labdarúgó világbajnokságról, hiszen elkezdődnek most már a második fordulós mérkőzések. 21 órától majd a B csoportból a Svájc-Bosznia-Hercegovina találkozót közvetítjük, de hamarosan kezdődik a Csehország-Dél-Afrika összecsapás az A jelű négyesből. A két kommentátor Balogh Balázs és Németh Kornél, a szakértő Bene Ferenc.
7: A második kör első mérkőzéseinek sorát a cseh válogatott, illetve a dél-afrikai csapat összecsapása nyitja nagy tisztelettel, és szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Jön tehát a Csehország-Dél-Afrika mérkőzés méghozzá egy olyan találkozó, ahol az életben maradás tulajdonképpen, ha nagyon egyszerűen akarom summázni, illetve összefoglalni a dolgokat, akkor ezt lehet mondani az atlantai mérkőzésről. Bene Ferenc állandó szakértőnk, illetve Balogh Balázs lesz majd segítőtársam itt a mai mérkőzésen. Feri, az életben maradás mint jelige, vagy az életben maradtak mint jelige, nagyjából két óra múlva mennyire határozhatja meg ezt a mai meccset?
8: Tiszteltek, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Abszolút helytálló erre a mérkőzésre ez a megállapítás, hiszen mindkét csapat vereséggel kezdett, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy a dél-afrikai együttes eléggé reménytelen futballt is nyújtott az első mérkőzésen. Igaz, nem könnyű a nyitó mérkőzésen a házigazda otthonában futballozni, azért az Azték stadionban nehéz bátran játszani, de nagyon kíváncsi leszek, hogy előzetesen is a védőharmadban a labdakihozatal során elszórt eladott labdákat mennyire tudják kijavítani, mert elég önveszélyesen futbolzott az első mérkőzésen Dél-Afrika. Csehország pedig dacára annak, hogy 1-0 arányban vezetett, vereséget szenvedett, viszont markánsan látszottak a cseh válogatottnak az a fizikális, direktjátékra épülő stratégiai jelei, amivel azért a cselejtezőkön is eredményesek tudtak lenni. Szóval én alapjába véve arra leszek kíváncsi, hogy mindkét csapat győzelmi kényszerben van, ilyen és ehhez méltó játék is lesz-e vajon.
7: A labdarúgó VB-k történetében először fordul elő, hogy egy világbajnoki mérkőzésen mindkét oldalon a szövetségi kapitány betöltötte már a 70 esztendőt. Tehát két nagyon-nagyon rutinos szakember a cseheknél, a 74 esztendős és egyébként egészen pontosan 290 napos Miroslav Kubek, a dél-afrikaiaknál a 74 éves és 69 napos Ugo Brosz ül a kispadon. Ismerkedjünk meg a találkozó főszereplőivel, elsőként Balogh Balázs a cseh csapat összeállítását ismerteti.
9: Kovár védi a csehek kapuját, ugye akik kikaptak az első mérkőzésen, mégpedig Dél-Korea együttesétől, úgyhogy vezettek, aztán a dél-koreai csapat átvette az irányítást, és Dél-Korea egyébként majd ebből a csoportból tovább juthat elsőként akár a következő körbe. Persze ez nyernie kell, ebben a pillanatban egyébként elkezdődött a találkozó. Aztán Hranák, Holes, Krejcsi, Kufál, Sadilek, Darida, Keri, Szojka, Lozsek és Sik alkotja a cseh csapatot, és ha már említetted, hogy két ilyen idős szövetségi kapitány lesz, lehet, hogy majd a rutin dönt a csehek javára, mert idősebb a cseh kapitány, de azért az is egy meglepő dolog, hogy három hölgy vezeti ezt a mérkőzést.
7: Bizony, női játékvezetők dirigálják a találkozót, a csehek pedig balról jobbra támadva, bár a rádióban nagy jelentősége nincs. Piros felsőben, sötétkék alsóban kezdték a mérkőzést, az afrikai csapat pedig rögtön védekezése kell, hogy berendezkedjen! Ho-ho! Hogy miért emelem a hangom? 44 másodperc után egy kósza baloldali beadás teljesen tisztán találja Siket középen. Az ötös jobboldali csücskéről a bal alsó célozza Sik, de a saját melkasára fejeli a labdát. Atya világ, mekkora helyzet volt. Feri, úristen!
8: Várható volt, hogy a cseh válogatottnak az egyik legnagyobb erőssége a beadások, nagy bedobások, pontrugások végrehajtása, de azon én is meglepődtem, hogy gyakorlatilag az első percben az ötös sarkánál egyértelmű gólhelyzetbe tudnak kerülni. Ez egyrészt az afrikai védelemnek a koncentrációját, hát úgymond nem kevésbé dicséri, illetve amit szeretnék mondani még, hogy így nem lehet belefejelni egy labdába, tehát gyakorlatilag...
9: Hát a játszótéren erre mondják azt, hogy ügyetlen, hagyjuk ki.
8: Hát igen, de azt mondjuk ebben a kontextusban nem feltétlenül
7: egy
8: használnám.
7: Egy patriksisztemű játékos, főleg ezen a pályán most ezek között a játékosok között.
8: Igen, de egyrészt hol voltak a dél-afrikai védők, hol volt a kapus, mert egy hatalmas ívbe szállt be a labda, illetve hát még egyre tudok gondolni, lehet, hogy a reflektor a szemébe sütött a játékosnak, ha nagyon meg meg szeretném védeni, de hát nem akarok az ügyvédje lenni, ez nagyon nagy helyzet volt.
7: Igen, Sik puskázza el tehát az első lehetőséget, hamarosan megismerkedünk majd a dél-afrikai kezdő 11-el is, de jön a csehek első szöglete, Mokoena volt az, aki kifejelte a labdát, tud-e végigvinni egy kontrát a dél-afrikai csapat? Ez itt a nagy kérdés. Apolis, és akkor szépen lassan egyébként kiderülnek a nevek is, hogy ki szerepel Hugo Broz csapatában. Na szóval Williams védi a dél-afrikai a kapuját. 4-3-3-as hadrendet adtak meg nekünk előzetesen. Mudau a védelem jobb oldalán, Modiba a bal oldalon, Bokazi, illetve Okon középen. A három középpályás Adams a bal oldalon, Bata a jobb oldalon, Mokoena pedig középen, és akkor az már említett Apollis a támadó szekció bal oldalán, Maseko a jobb oldalon, és Reiners pedig középen. Ez tehát a dél-afrikai köztársaság csapatának kezdő 11-e. Nagyon kíváncsi vagyok, sokat szoktam emlegetni a közvetítések alkalmával a FIFA világranglistán elfoglalt helyezéseket. Benne Ferenc állandó szakértőnk pontosan tudja, hogy mindig kitérek rá, hogy mennyire szabad elfogadni, nem szabad elfogadni. Hát most a 40. találkozik a 60-kal, na ehhez képest 45 másodperc után a 40. kis hiány vezetett. Most pedig a mérkőzés játékvezetője Penso kisasszony az, aki Mokoénát figyelmezteti, hogy lesz szíves szabályos eszközökkel folytatni a játékot. Mint egy jó tanítónéni, oda ment a kis Nebulóhoz, kicsit talán még meg is hát azt, hogy simogatta. Itt a mai világban nagyon óvatosan kell bánni a kifejezésekkel, mert lehet, hogy ez visszafelé zaklatásnak tud minősülni, de viccet félretéve tényleg megérintette, nem? Nem olyan volt, Feri, mint
8: nagyon
7: egy tanítónéni?
8: Tényleg felfelé nézett, ugye, mert másfél feje magasabb volt a védőjátékos, de tényleg elmagyarázta neki, villámot szórt a szeme, és próbálta meggyőzni, hogy ez nem így. Kicsit a vállán is simított, és az egész testbeszéd.
7: Fordítva történt volna, ott már a zaklatás miatt feljelentik a védőt. Szabadrugás a cseheknek, majd ez most komolyodjunk meg egyébként. Rögtön jön a második cseszöglet. Bizony, hogy jön a második cseszöglet. 3 perc, 59 másodperc, tehát 4 perc telik el a mérkőzésből Csehország, Dél-Afrika 0-0, és jön a második cseszöglet.
9: Sadilek volt az, aki egyébként beívelte onnan a bal oldalról a szabadrugást, és Adams volt az, aki egy kicsit rosszul találta el, így aztán az alapvonalon kívülre került, de nézzük, most már jön is a jobbról a szöglet, azonban most érkezik a dél-afrikai kapus, ez pedig nem jól sikerült, ez a kapura küldött labda eltörte éppen Sadilek, akit az imént emlegettem, és Krejcsi volt az, aki középre küldte ezt a szögletrugást, és Williams pedig kiütötte, kijött ott az ötösön kívülre. Azért ez is ritkaság mostanában, hogy a kapusok ilyen bátran kijöjjenek, de hát fizetnek rá, amikor éppenséggel ezt teszik. Láttunk már itt a világbajnokságon is olyat, hogy éppen a kapus elől fejelték el a labdát, ebből lett gólna. De nézzük, hogy mire jutnak most a dél-afrikaiak, egyelőre semmire, mert hogy rosszul passzolták ki a labdát ott a félpályánál, egészen az oldalvonalon kívülre, úgyhogy jöhet a cseh csapat egy bedobással. Ott a jobb szélen van egy induló ember, és meg is kapja a vonal előtt, középre tudja adni, azonban ott van egy cseh érkező játékos, tovább teszi a labdát, ott a lehetőség, és vezet a cseh csapat. Hát ez a dél-afrikai védelem mit hozott ott össze? Sadilek volt az, aki végül is a kapuba juttatta jobb oldalról, beadták a labdát, ott még elsuhant két ember előtt, az afrikai védő sem tudta elrúgni, így aztán jó önzetlen módon adta tovább tulajdonképpen a cseh Sadileknek a labdát, ő pedig ballal a kifutó kapus mellett könnyedén helyezett a kapuba. Úgyhogy ami nem sikerült az első percben, az sikerült most a mérkőzés 6. percében. Feri.
8: Igen, először is érthetetlen számomra, hogy a dél-afrikai válogatott mennyire indiszponáltan kezdte a mérkőzést. Tehát gyakorlatilag itt 6 perc elteltével a második komoly zicsere volt a cseh válogatottnak, és a másodikból gól is született. Egészen érdekes volt, hogy az alapvonal környékéről egy visszarúgott labda után, tehát először is egy nagy bedobás, ami azért tudjuk, hogy a cseh válogatottnak egy erőssége, az alapvonalról egy visszagurított labda, és nem volt meg a kifutás a védők részéről, ezért a 16-os vonalától még egy előre passza a zicserbe hoztatását a cseh játékos, utána pedig a kapussal szemben egy tiszta zicser helyzetben a hosszú sarkot kilőtte a támadó. Egész egyszerűen három dolog van. Az egyik, hogy a cseh gyors és főleg hosszú nagybedobások veszélyt jelentenek, erre készülni kell. A másik, ilyen ritmusban nem lehet semmilyen téttel bíró mérkőzést kezdeni, nemhogy egy VB csoportmérkőzést. A harmadik pedig, hogy teljes szervezetlenség van a dél-afrikai védekezésben. Nem látszanak egyelőre a pozíciók, illetve a belső védő pozíciója teljesen üresen maradt. Gyakorlatilag egy 2-1 elleni játékot alakítottak ki, ráadásul azért sem lehetett les, mert még az alapvonalnál sétálgatott a másik dél-afrikai védő. egyelőre teljes a káosz. A cseh válogatott viszont azért hadd dicsérjük meg őket, olyan ritmusban is úgy kezdte a mérkőzést, olyan dominanciával, és olyan lélektannal, olyan pszichológiával, ahogy kell. Így
9: persze
8: van.
9: Azért vigyázniuk kell, mert a Dél-Korea ellen is gyorsan vezetést szereztek.
7: Meg hát az európai csapatok, hát itt ültünk Ferivel, nincs 24 órával ezelőtt Portugália, Kongó mérkőzésen, ugyanez volt a helyzet, európai csapat afrikai ellen, 5 perc se telt el, vezettek, ráültek az eredményre, a kongóiak visszajöttek, teljesen megérdemelten szereztek egy pontot. Shadirek egyébként elég érdekes karriert fut be, hiszen bár jelenleg hazájában a prágai Szláviában játszik, de Hollandiában nevelkedett a PSV akadémiáján, és bár a PSV Eindhovenben meghatározó szerepet nem tudott betölteni, légióskodott még a Twente csapatában is, és onnan szerződött a Slavia Praha együtteséhez. Ő tehát a cseh gólszerző, ezzel a találattal vezet az európai csapat 1-0-ra. Hát csúnya, nem csúnya, aztán lehet, hogy rám cáfolnak, sőt, kívánom is, hogy cáfoljanak rám, de ez a dél-afrikai csapat Curaçaóhoz hasonlóan nagyon-nagyon lefelé lóg ki a mezőnyből. Tudom, Feri, azt mondtad, hogy várjuk meg, hogy 2 mérkőzés, és persze itt most nagyon hamar foglalok állást, de az első meccsen Mexikó ellen sem mutattak semmi olyat, sőt a durvaságuk, ami miatt ugye röpködtek a piros lapok azon a meccsen, kicsit inkább ellenszenvessé tette őket, tehát itt a kezdés pedig egyértelműen tehát mátra merem megfogalmazni ezt az állítást, amit most mondtam.
8: Egyetértek veled, én inkább a 2 vagy akár a 3 mérkőzéses dolgokat azzal kapcsolatban említettem, amikor mondjuk egy zöldfoki köztársaságot, vagy akár Kongót azért még ne emeljünk piedesztára, mert ezek a válogatottak életük meccsét játsszák, úgyhogy még várjunk vele.
7: Na, most viszont egy cseveszélyes támadás, jobbról a beadás, és nem lesz belőle szöglet. Szojka volt az, aki összeszedte a labdát, az asszisztens pedig azt mutatja, hogy les. Így van, les miatt szabadrúgás jön, és a televíziós lassítás segít rajtunk, hogy jó döntés születik. Az asszisztens hölgy jó döntést hozott, amikor emeli a zászlaját. Nem állnak le a csehek. Regős László kérdezte, visszaemlékszel, ugye Feri, illetve talán a kedves hallgatók is, akik itt voltunk tegnap, amikor ugye értékeltük a Portugália-Kongó mérkőzést, hogy na jó, de mennyi ilyen meccsnek kell még jönnie, ahol az európai csapat, vagy az előzetesen jobbnak vélt csapat nem sétál bele saját csapdájába. Itt úgy tűnik most, de ezt viszont óvatosabban merem csak megfogalmazni, és nem ismerem hangosan kijelenteni, hogy a csehek tanulnak, vagy tanultak az elődök hibájából, és nem ülnek rá az eredményre, hanem lendületből mennek, és bizony egyébként ennek köszönhetően hip-hop el is repült 10 perc a mérkőzésből, egészen pontosan 9,5 perc után Csehország Dél-Afrika 1-0.
8: Hát meg ne felejtsük el, bocsánat, hogy ez a második forduló már is vereséggel kezdtek. Tehát a második forduló az bizonyos mérkőzéseken egészen más lesz, mert ott a vereséggel kezdő csapatoknak már nagyon komoly tétmeccs a második forduló. Úgyhogy az a bizonyos flop turn riverbe most már törnél vagyunk.
7: Most már a törnél vagyunk, igen.
9: Na jó, de azt se felejtsük el, hogy Dél-Afrika ellen is ráült az eredményre a hazai csapat, és hát majdnem ráfizetett, mert ez a dél-afrikai csapat, azért beszélgettünk sok mindenről, nem azok közé tartozik, akik meglepetést fognak okozni a szakemberek szerint, csak úgy, mint Paraguay, és azért ezek a dolgok eddig ültek, amit mondtak róluk, hogy nem olyan jók. De nézzük most a dél-afrikai támadást, most eljutottak a 16-os vonaláig, akkor, amikor már a mérkőzésből eltelt 11 perc kis hiány, és ez az első lehetőségük, hogy ott a 16-os környékén adogathatnak, lesz egy beívelés, nem, hanem egy eladott labda, és ebből akár fordulhatnak is a csehek, mert hogy ez az erősségük, amikor tudnak indítani, most volt ott talán egy keményebb belépő, de a játékvezető hölgy azt mondja, hogy nem volt ez semmi, mehet tovább nyugodtan a játék. Egyébként Feri, olyan érdekes, mert éppen erről beszélgettünk otthon, hogy női kézilabda mérkőzéseken, Kornél, neked nem kell mondanom, most már hölgyek dirigálnak világbajnokságon, Európa-bajnokságon. Mást igényel ez a csapatoktól, hogyha egy nő dirigál, vagy felejtsük el ezt a dolgot?
8: Én azt vettem észre, hogy amikor női játékvezető van, akkor a férfi játékosok nagyobb tisztelettel viselkednek a játékvezető iránt. Tehát nekem ezzel abszolút, de nincsen semmiféle problémám. Tehát ez én úgy gondolom egy üdvözítő jelenség. Azt viszont hozzá kell tenni, hogy teljesen ugyanolyan elbírálás alá kell, hogy essen, mint a férfiak, tehát a játékvezető hölgy, biztos vagyok benne, hogy túl van jó pár komoly nemzetközi mérkőzésen, tehát nem alanyi jogon azért került ide, mert hölgyről van szó, hanem megérdemelte a karrierje és az eddigi teljesítmény alapján, úgyhogy nekem semmi problémám, sőt, ahogy a játékosokkal kommunikál, az eddig szerintem csillagos ötös.
7: Jönnek a csehek egy labdaszerzést követően, a saját 16-osuk előteréből próbálják kihozni most az európaiak a labdát. Bukoina volt az, aki lekapcsolja, és nem lehetett kihozni. Apollis egy távoli lövés, súrolja a labda a hálót. Apollis azt mutatja, hogy megpattant, és ez viszont azt jelenti akkor, hogy szöglettel jöhet a dél-afrikai csapat. Potyognak a sarokrúgások, ez már a harmadik szöglet. A mérkőzésen a dél-afrikai csapat támadója Apollis küldte rá a labdát távolról, és nagyon jól kiszúrták a játékvezetők is, meg ő maga is, hogy a veszélyesen hulló labda bizony azért hullott így, mert hogy megpattant. Jöhet tehát a dél-afrikaiak első szöglete. A jobb oldalról vissza a 30-35 méterre középre, ezt egy kicsit túlgondolták most az afrikaiak. Én azt gondolom, Mokoena megint csak a labdával, ellenben minden mezőnyjátékos most a cseh tér felén. Egy életerős távoli kísérlet, hát itt elhitte magáról az afrikai fiú egészen pontosan Modiba, hogy a babis hús, azért ez a lövés mondjuk úgy, hogy jócskán elkerült a kaput, de szerintem még az amerikai fociban használatos két nagy rúdra is, nem tudom, hogy pontosan ott mi a megnevezése, talán lehet, hogy ott is kapunak hívek, ez még lehet, hogy ott is fölé lett volna.
9: De Feri, te ideg volt, kapsz, ha a játékosod innen elrúgja.
8: Hát én nekem nem az van a bajom alapjával jöve, hogy fölé ment egy lövés, mert próbálkozni kell, de gondoljunk abba bele, hogy a dél-afrikai válogatott először jutott el szöglethez. Gyakorlatilag a saját térfeléről alig jött eddig ki, és ebből a szögletből csináltak három passz után egy olyat, hogy a leghátsó emberükig hátra ment a labda, gyakorlatilag a kezdőkörig, és onnan a játékos tolt egyet, és 40 méterről fölé rúgta 15 méterrel. Tehát elképesztő számomra, hogy ott van benne hat érkező, és lehet variáció, de hogy nincs beadás végül, amiből lenne esélyük, azt egész egyszer nem értem.
9: Közben megint a csehek támadhatnak, azonban most volt ott egy becsúszó láb, ráadásul ott marad a földön egy pillanatra legalábbis a dél-afrikai Mokoena, aztán pedig föl kell mutatja a játékvezetőnek, hogy volt itt egy szabálytalanság, hát egy kicsit valóban ráléptek a lábára, minden esetre a labda nem jutott el a címzethez Lozseke Ovoltából, mert hogy túl hosszú volt, így megszerezte a dél-afrikai kapus, aztán rúgja előre a félpálya környékére, azonban elpattan csapattársára a labda, megint visszatámadhatnak a csehek. Egyébként a csehekben azért egyelőre legalábbis jóval több fantázia van, mint a dél-afrikai csapatban. De azért még mindig azon gondolkozom itt a 14. percben is, annak ellenére, hogy a gól még itt a 6. perc környékén született, hogy egy bedobást, Feri, hogy lehet így elnézni? Hát két ember is ott volt tulajdonképpen, és simán beadhatta a cseh játékos.
8: Igen, különösen annak tekintetében, hogy látványosan a cseh válogatottnak az egyik fegyvere a nagy bedobások, ráadásul ez egy gyorsan elvégzett bedobás is volt. Egész egyszerűen az az érzésem, hogy az afrikai csapat nincs rajta úgy a mérkőzésen, ahogy kellene. Tehát látszik a megoldásaikon, lemaradnak a szituációkról, nem nyernek párharcot, a védekezésük eléggé szervezetlen, és amikor egy rögzített szituációnál, vagy egy bedobásnál lassan rendeződik egy csapat, illetve nem áll fel újra, vagy a koncentráció kiesik, úgymond hétköznapi szóval elbambulnak a játékosok, az nagyon-nagyon rossz jel, és azt mutatja, hogy nincsenek megfelelő mérkőzésfeszültségben, nincsenek megfelelő fordulatszámon, és nincs meg az a koncentráció, ami kellene.
7: Nagyot kell ahhoz fordulni a világnak, hogy ne kerüljön rossz helyzetbe a dél-afrikai csapat, amely egyébként a legutóbbi 4 világbajnoksága lejátszott európai csapat elleni mérkőzéséből csak egyet veszített el, a spanyolok ellenit 2002-ben. Kétszer is nyerni tudtak, egyszer pedig döntetlent játszottak azóta. Tehát egyébként ez számomra egy teljesen döbbenetes mutató. Egyébként VB-n nem találkoztak még egymással már, mint a cseh, illetve a dél-afrikai csapat a 97-es.
9: De hogy tudtak kikapni a spanyoloktól? Hát a Földfoki szigetek se kapott ki.
7: Konfederációs kupán játszottak 2-2-t, egy bizonyos Vladimir Schmitzer vitte akkor a hátán Karel Poborskival egyetemben a cseh csapatot. Hogy hogyan? Hát ez, az már azóta felnőtt egy-két generáció, ugye ez 2002-24 évvel ezelőtt volt. Visszakeresem majd neked a jegyzőkönyvet, Balázs, megnézem. Most viszont jön egy dél-afrikai támadás. Lehet, hogy hamar dicsértem a cseheket azzal, hogy nem léptek bele ugyanabba a folyóba. Maseko! Egy jobb oldali beadás után szöglet lesz a vége, hogyha jól láttam, nem jól láttam, elindul mindenki kifelé. Maseko minden esetre ott van középen, teljesen tisztán, és nem is ő tudott lőni, mert hogy jött még a társa, Reiners, és ő volt az, aki aztán végül próbálkozott. Ha nem is akkora helyzet, mint a Sikféle lehetőség, de azért ez egy nagyon komoly helyzet, és egy intőjel, vagy egy újabb intőjel, vagy milyen jel ez a csehek számára?
8: Azért azt már láthattuk Mexikó ellen is, hogy a dél-afrikai válogatottban azért előrefelé van potenciál. Tehát egyénileg, fizikálisan, sebességben jó labdarúgóik vannak. és egyéni kvalitásban is egy-egy elleni játékban azért kapura veszélyesek tudnak lenni. Ráadásul most a szélén mögé kerültek a cseh válogatottnak. Dacár annak, hogy azért öt védővel védekezik az európai csapat, 5-3-2-es játékrendszer, ami azért alapjai azt feltételezi, hogy a belső zónákban, a 16-oson belüli szituációkban jelentős létszám fölényre tesznek szert, ráadásul fizikálisan egyértelműen átlagban legalább fél fejjel magasabb a cseh válogatott. Ennek ellenére teljesen tisztán tudott kapura lőni, ráadásul, ahogy néztem, szinte combbal, tehát nem lábfejre jött a labda, és nem is fejre, viszont a saját társát találta hátba, úgyhogy ez is egészen elképesztő. Igen, szürreális, mert a lövőzónában mit keres? Hát igen, de a lövőzónában mit keres egy saját társam, akiről kipattan labda, meg hát nem is lett jól eltalálva ez a lövés.
9: Na nézzük ezt a szabadrugást, amelyet egyébként a cseh csapat a dél-afrikai térfél közepéről, innen a jobb oldali vonal mellől végezhet el, átívelik a hosszú oldalra, ott két dél-afrikai fejéről levágódik, lesz ebből egy beadás, beadás lett, de hát ott lesen voltak a csehek, tehát ebbe hiába ért volna vele most éppen Sik, akkor sem lehetett volna gól belőle, de azért Modibának ez már nem az első szabálytalansága volt, közben egy gyors, előrevágott labda kirúgást követően, azonban jött Kovár, a csehek kapusa, és söprögető módjára kirúgtasztott a 16-os előteréből. Most már átlépik megint a felezővonalat a csehek, de mire ezt kimondom, ezzel a lendülettel el is adják a labdát, így Williamshez kerül hátra, ő pedig keresi majd a társakat. A sárga-zöld sárgában lévő dél-afrikai csapatból szerintem előbb-utóbb itt Motiba majd be fog sárgulni, mert azért volt egy-két szabálytalanság, eddig nagyvonalú volt nagyon a játékvezető, de ha meg akarja fogni ezt a mérkőzést, nyilván előbb-utóbb majd fogadni egy lapot, és ugye erről szó volt majd már a műsorban, a hazafutásban is, éppen a Nemzeti Sportkörben beszélgettek erről, hogy az első meccsen ugye szórták a lapokat, 3 piros lap, aztán egy picit, mintha leintették volna a játékvezetőket, mert kevésbé jöttek ezek a lapok.
7: Kérlek szépen, egyébként gyorsan megnéztem, hogy a Spori milyen mérkőzéseket dirigált. Ugye Tori Pensóról volt szó. Tavaly a klubvilágbajnokságon, ugye a megreformált klubvilágbajnokságon, például a döntőt, a Chelsea Paris Saint-Germain találkozott, ez a hölgy vezette, és akkor bizony a párizsiaknak ki is osztott egy piros lapot, Joao Neves kapta akkor a pirosat. Amúgy a Paris Saint-Germain Real Madrid mérkőzést, ahol a PSG tükörsimán nagyon ütötte a Realt 4-0-ra, illetve a Fluminense Chelsea találkozót, ahol az angolok nyertek 2-0-ra dirigálta. Tehát fölépítették, ugye valamelyikőtök mondta, kettőtök közül nem tudom, hogy biztos, hogy kapott már jó pár olyan mérkőzést, is látszik rajta, hogy kellően határozott. Tehát ez mind-mind azt mutatja, és ugye ezek a férfiak nagy tornáján levezetett mérkőzései a közelmúltból, most női válogatott mérkőzéseket, vagy nagy tornákon, hogy milyen mérkőzéseket kapott, engedelmükkel nem hoznám ide, maradjunk annyiban, hogy ott is rengeteg kiemelt feladata volt, tehát azért egy Chelsea PSG, egy PSG Real meccset levezetni, az szerintem önmagáért beszél, és egyelőre rá is szolgált a bizalomra, úgyhogy bárki, akinek ellenvetése lett volna, azért ezeket az információkat, igen, tegye. Hát egyértelmű, de azért mondom, hogy fölépítették, és ő egyelőre úgy tűnik, hogy él a lehetőséggel. Hát nem az van csak, hogy azért, mert hogy amerikai, és valaki futtatja, vagy tolja előre. 20 perc telik el a mérkőzésből. A cseh válogatott Sedilek 6. percben szerzett találatával 1-0-ra vezet Dél-Afrika ellen.
9: Hátra teszik most a labdát, és újraindítják a támadást a sárga-zöld sárgák, mert hogy a cseh válogatott tulajdonképpen átadja ott a területet, eddig legalábbis próbálkozott, és bejött ez a dolog, hogy gyors indításokkal. Azért volt már lehetőség, hogy rögtön az első percben a cseh csapatnak csak Sik kicsit kurtán furcsán fejelte a labdát zicser helyzetben, aztán a második lehetőséget már kihasználták a csehek a 6. percben, egy gyors bedobást követően, mint arról már többször beszéltünk. Nyilván ez azért óvatosságra inti a dél-afrikai csapatot, nem rohanhatnak fejjel a csehgárdának, de hát nyilván a két idős mester annak ellenére, hogy mondjuk nem a számítógépes világban nőttek fel annak idején, azért az elemzők által megkapott minden információt arról, hogy mi a másik csapatnak az erőssége. De én éppen Kornél néztem itt a mérkőzés előtt a 2020. május 15-én kihirdetett cseh keretet, hát azért abból a cseh csapatból több játékosra emlékezünk, mint ebből fogunk szerintem.
7: Hát, meg ha belegondolsz, a Schmitzer, Poborski a 96-os EB ezüstérmes csapatukból, meg aztán megint csak pláne. Igen, azért...
9: Kollerre is például, igen. Aki annak igen. Idején még kicsit ügyetlennek is tűnt, nem
7: igen.
9: Feri?
7: Igen, és mégis azért ebből a csapatból Sik és Lozsek kiemelkednek, úgyhogy azért ők egy Poborskival összehasonlítva, és akkor most tényleg nem is említettem más korábbi neves cseh vagy csehszlovák játékost, azért ezt talán nem összevethetőek. Az viszont biztos, hogy fordult a játékképe, és megint csak jön előre az afrikai csapat egy baloldali beadás után. Apollis kíséri ki a labdát, és végzi el. És majdnem azt mondtam, hogy gyorsan, de aztán nem, hogy nem gyorsan végzi el a bedobást, hanem nem is ő végzi el a bedobást, hanem ott hagyta Modibának. Modiba teszi tovább a labdát. Annyiban módosítom az álláspontomat, hogy olyan, mintha a csehek mégse tanultak volna az elődök hibájából. Tehát a dél-afrikaiak itt az ivószünet, kereskedelmi szünet, kinek melyik megfogalmazás, a kötelező időkérés előtti pillanatokban egyértelműen átveszik az irányítást, vagy legalábbis mezőnyfölénybe kerülnek a mérkőzésen. Nekik jön majd szerintem most rosszabb kor, vagy kevésbé jó alkalommal ez a bizonyos játék megszakítás, ami hamarosan bekövetkezik majd, a kötelező 3 perces szünet. Egyelőre a Spori még azt mutatja, hogy bedobással megyünk majd tovább, bár most éppen jelzi, hogy mégsem, megváltoztatja a döntését, gyorsan utána számolt, és akkor jön tehát ez a bizonyos szünet. Na Feri, foglaljuk össze, illetve foglald össze, kérlek, hogy mi is történt a meccsen. Nagyjából el lehet mondani mindazt, amit elmondtunk tegnap a Portugália-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzésre. Az európai csapat úgy kezd, ahogy azt előzetesen vártuk, hamar megszerezte a vezetést, utána azonban kiegyenlítődik a mérkőzés.
8: Igen, adott egy cseh válogatott, amelyik olyan pszichés állapotban és olyan ritmusban kezdte a találkozót, ahogy az elvárható egy vereség után. Tehát gyakorlatilag pontosan tudják, hogy egy esetleges újabb vereséggel, de már én megkockáztatom, mivel az utolsó mérkőzésük a házigazda Mexikóval lesz, hogy akár már döntetlen esetén is hát gyakorlatilag kezdhetik szervezni a hazautazásukat. Tehát ennek megfelelően dominánsan kezdtek, azonnali visszatámadásokkal elfojtották az afrikai akciókat, nagyon sokat kerültek mögéjük a széleken, minden beadásnál gyakorlatilag veszélyes helyzetet teremtettek, tehát egész egyszerűen röviden szóval működött ez a cseh válogatott, mind mentálisan, mind taktikai szempontból. Erre rá megjött a vezetés is, tehát az állás 1-0, minden adott a további jó folytatáshoz, és ugye annak idején azért talán Verebes Józsefnél alakult ki egyfajta ilyen gólra-gól mentalitás, de hát azóta sok nagy csapat átvette ezt. Minden csapat egy kapott gól után egy picit mentálisan egy gyengébb szituációba keveredik, egy kicsit pánik kezd uralkodni, és feltétlenül a következő, a gólra rákövetkező 2-3 percben még rendezi a sorait, újra sebezhető lenne. Hát ezt a cseh válogatott nemhogy nem használta ki, hanem fokozatosan, ahogy telt az idő a gólhoz képest, egyre jobban esnek vissza a cseh játékosok teljesítménybe. Úgyhogy a dél-afrikai válogatott most már kerülhet egy olyan, hát a saját negatív állását, az ellenfél vezetését saját maga javára fordíthatja egy ilyen minden mindegy alapon való támadójáték szempontjából. Viszont nekem az a furcsa, hogy amúgy említettem, egyénileg azért van potenciál a dél-afrikai labdarúgókban, különösen sebességben, meg egy-egy elleni cselezőképességben azért van bennük lehetőség. Egy beadásra is nagyon pontosan értek oda, csak nem volt jó a befejezés, tehát én nem garantálnám, hogy ezt nullára le tudja hozni kapott gól nélkül a cseh válogatott. Ugyanakkor ami furcsa számomra, hogy továbbra is a dél-afrikai csapat nagyon-nagyon szervezetlen. Gondolok itt arra, hogy a csapatrészek közötti távolság védekezésben hatalmas, az egyes pozíciók nem segítik ki egymást, gyakorlatilag nagyon-nagyon sok védekezési alapelvet megszegnek, és eléggé sokan maradnak a labda előtt. Tehát gyakorlatilag nem arról szól a cseh válogatott támadójátéka, hogy 10 ember szervezetten egy blokkba védekezik velük szemben, hanem bizony sokszor a csapatrészek között nagy távolságok vannak, könnyedén be lehet passzolni a labdát, könnyedén lehet üres területekbe labdavezetéseket végrehajtani. Egy szóval, vagy egyszerűbben fogalmazva, azért ez egy kellemes ellenfél ez a dél-afrikai válogatott a védekezés tekintve. De hogyha ezt nem használja ki egy cseh válogatott, akkor a támadójátékukban igenis van veszély.
9: Ugye vannak emlékeink a cseh válogatottról, hiszen 2023. szeptember 10-én játszottunk velük, és 1-1 lett a vége, Sallai Roland góljával szereztünk vezetést még az 52. percben, és Jurecska a 63. percben egalizált, ez lett a vége. Hát ő például a cseh nincs is most a keretben, ha jól láttam, direkt megnéztem. Meg hát azért, amire mindenki emlékszik, és mondjuk kíváncsi leszek rá, hogy egy cseh csapat, ha kap büntetőt, akkor panyenkáznak-e majd.
7: Jó kérdés. Az biztos, hogy amit most itt felvetettél, minden egyes mérkőzésen előjön, és van egy-egy olyan pillanat, amikor így érdemes eljátszani a gondolattal, hogy vajon a magyar csapatnak lenne helye, nem lenne helye, elférne, nem férne, hogy férne el ezen a világbajnokságon. Persze, nyilván látva mondjuk ezt a dél-afrikai csapatot, egyből az embernek azért ez eszébe jut. Azt nem értem teljesen, hogy a selejtezőkben ezek a csapatok például mondjuk Nigériát megelőzve ugye jutottak ki, tehát hogy azért Nigériát láttuk, ismerjük, tudjuk, hogy egy jó csapat, aztán mégis ők is el tudják rontani a selejtező dél-afrikai támadás kibontakozóban. Cseh kétségbe esett mentés a 16-oson belül, méghozzá Holes volt az, aki kivágta a labdát, a dél-afrikaiak jönnek a folytatásban is, egyértelműen lendületben marad a szünet után is az afrikai csapat. Kereke 27 perc játék után Sadilek 6. percben szerzett góljával a csehek 1-0-ra vezetnek Dél-Afrika ellen.
9: Azért jobbára itt a mezőnyben folyik a játék. A cseh csapat nem nagyon jutott el mostanság a 16-os környékére, inkább a dél-afrikaiak próbálják meg ott valahogy bevinni, de ők sem nagyon jártak a büntető területen belül, mintha útlevelet kellene oda kérni a két csapatnak. A gólon kívül, meg egy-egy helyzetecskén kívül, mondjuk az első az ígyszer helyzet volt a cseheknél, azt tegyük hozzá, nem nagyon volt még védeni valója például a kapusoknak, hát a cseh kapus szerintem maximum ott a szögletnél izgulhatott egyelőre, mert egy szögletet rugott már ugye a dél-afrikai válogatott, de nagy nyugalommal passzolgatnak, hát nem tudom, két 74 éves szövetségi kapitány ül a kispadon, hát reméljük azért nem izgulják túl magukat ezen a mérkőzésen. Feri, egyébként majd, ha egy pici idő lesz, akkor erről beszélj már kérlek, hogy ez azért nem egy általános dolog, és nem ők a legidősebbek egyébként a világbajnokságon, hogy a mai trendek szerint ilyen idős kapitányok meg tudnak újulni, vagy ennyire bíznak bennük? Mi ennek az oka?
8: Alapjában nekem ezzel semmi problémám nincsen. Azért azt ne felejtsük el, hogy egy 70 év feletti ember, aki egészséges, és körülbelül, ha játékos pályafutását is megnézzük, azért 50-60 éves tapasztalattal bír, de mondjuk legalább 40 évessel vagy 35 éves tapasztalattal edzőként, azért az megfizethetetlen. Tehát nyilván ilyenkor már azért stábokról beszélünk, tehát ha azt veszük, akkor adott egy hadvezér, egy 70 év feletti hadvezér, de azért jócskán van ott mondjuk 30-40, akár 50 éves stábtagja is, tehát annyira specializálódnak ma már a stábok, hogy mindenhol az adott szakterületen egy specialista van, és a 70 éves vagy 70 év feletti szövetségi kapitány az, aki a stratéga, és aki a több összes információból végül meghozza a döntést. Tehát én szerintem a 70 pluszos vezetőedzők vagy szövetségi kapitányok ideje azért nem járt le, hiszen elképesztő tapasztalattal bírnak, és hogyha jó keretet kapnak, kezelhető keretet, akkor ez a fajta tapasztalat és a tekintély azért az egy jó elegyet alkothat.
7: Lozsek volt szabálytalan a felező vonalnál, úgyhogy ez azt jelenti, hogy szabadrúgással jöhet majd az afrikai csapat, akkor, amikor eltelik lassan, de biztosan fél óra is a mérkőzésből. Továbbra is 1-0-ra vezet a cseh válogatott Dél-Afrika ellen, a labda pedig az afrikai csapatnál, és mondom a következő érdekességet, fordult a labdabirtoklási arány, tehát most már több mint 60%-ban birtokolja a labdát az afrikai csapat. Igaz, a cseheknél volt ugye 4 próbálkozás, ebből egyel is találta a kaput, abból gól lett, ezzel szemben ugye az afrikaiaknál mindösszesen 2 ez a szám, de hogy ugye nem így indult a mérkőzés, nagyjából 4 óra után viszont nagyon látványosan megfordult a történet. Williams, a dél-afrikaiak kapusa, tartja most éppen a labdát, ez azt jelenti, hogy a saját 16-osán belül van, a labda most íveli előre, és hullik át a labda a felező vonalon. Kié lesz a lecsorgó? A lecsorgó a cseheké lesz, 2 cseh támadó, 6 dél-afrikai védővel szemben. Sik nagyon szépen, nagyon rutinosan tartja a labdát, amíg a többiek meg tudnak érkezni. Hosszú-hosszú idő után az európai csapat egy támadást építhet, mondom én, és a megállapítás igaz is lesz. Szojka bal oldalról teszi középre a labdát, átkeveredik aztán most már a labda a jobb oldalra, méghozzá Cufál volt az, aki ezúttal visszafelé teszi, megbecsüli most a labdát a cseh csapat, tényleg régen volt már náluk, úgyhogy nem lehet ezen csodálkozni. Szóval 31 perc telik el a mérkőzésből, továbbra is Sadilek góljával vezet a cseh válogatott Dél-Afrika ellen.
9: Most biztos javult a statisztika, mert nagyon sokáig most cseh lábakon járt a labda, dél-afrikaiak is egy kicsit visszahúzottak, átadták a területet, de erre szükség is volt. Most megint egy kiugratás a jobb oldalon, ezúttal jobban figyeltek azonban a dél-afrikaiak, mint a bedobásnál, és sikerült is megszerezniük legalábbis rövid időre a labdát, aztán pedig fölborították ott, Apollist így szabadrugáshoz jut, saját térfele közepén majd a dél-afrikai válogatott. Egyébként egy tegnapi hír, hogy egy 2024-es bundaügy miatt kizárták a cseh labdarúgó bajnokság élvonalából az idei kupagyőztes Karvinát, ami akár a csapat nemzetközi porondon való indulását is befolyásolhatja, és sok-sok játékost kihallgattak, különböző szankciók érték őket, 15-től 12 évig terjedő eltiltással is sújtottak játékosokat, úgyhogy ezért a cseh futballban is van gond. Nem tudom, ez mennyire van kihatással, még nem néztem meg, hogy a Karvinából van-e valaki a cseh válogatott keretében.
7: A Viktória Pilsennek a besorolását érintette ez, de amikor én tegnap ezt a hírt olvastam, az első gondolatom az az volt, és most tudunk erről beszélni, mert hogy Williamsnél a labda, és éppen a dél-afrikaiak saját térfelükön hátul adogatnak. Szóval, hogy a nagyon-nagyon sok mindenben számunkra, magyarok számára etalonnak elénk rakott, vagy elénk tett cseh foci, és ez nem szabad elvitatni, hogy rengeteg cseh játszik a saját bajnokságukban, a két nagy prágai csapatban, a Spartában, meg a Szláviát, tele van csehekkel, saját nevelésű játékosokkal, tehát félreértés ne essék, nem a megmásíthatatlant akarom megmásítani, ami egyértelmű, de azért az, hogy a kupagyőztes bundabotrányba keveredik, azért képzeljük már el, hogy mondjuk 2024-ben a Paksról hirtelen egyszer csak kiderül, hogy bundabotrányba keveredik, hát itthon égszakadás földindulás lett volna, így meg ez a hír nagyjából egy ilyen kis mínuszos hírként, egy ilyen kis éppen, hogy hírként ment csak körbe például itt Magyarországon. Mokoénak napközben egy sárgalapos figyelmeztetés, Bene Ferenc állandó szakértőnk, pacemaker egy pillanatra majdnem megállt itt mellettem, mert Mokoéna olyan akkorát rúgott a cseh játékosba, amekkorát csak bírt, úgyhogy Mokoéna számára, hát könnyen lehet, hogy ezzel a világbajnokság véget ért, mert hogy a következő meccset kihagyja, és ahogy most állnak jelen pillanatban, nem is lesz ezt követően számukra folytatás. Nem volt ez egy szép jelenet Mokoénától, teljesen egyértelmű a sárgalap, bár azért gyorsan hozzáteszem, hogy Cernel, amikor harcolt, azért a labda ott lebegett a szem előtt, csak ez az együttem késés azt eredményezte, hogy a cseh játékos hát tényleg felrúgta.
8: Nagyon szépen köszönöm, remélhetőleg nincs baj a szívemnek, ugye nincs szükségem pacemakerre, és egy eléggé vastag szívizom is, mal is rendelkezem, de nekem továbbra is a játékvezetőnek a kommunikáció és a játékosokkal való bánásmódja nagyon tetszik. Tehát megrohant a reklamáló dél-afrikai játékos, aki kapta a sárgalapot, utána széles mosollyal, egész egyszerűen olyan tényleg ilyen óvónői bájjal megnyugtatta a játékost, hogy onnantól kezdve vége is lett a reklamálásnak.
9: Na nézzük, megint egy cseh lehetőség, jól adják középre a labdát, de egy picit pontatlan volt a jobb szélről behúzódó cseh játékos, ugyanis nem tudta azt megkapni mégsem. Plozsek tette tovább, egy kicsit pontatlan volt ez az átadás, ha jobban összpontosít, akkor talán megszerezhette volna újabb gólját a cseh csapat, mégpedig, ha jól láttam, akkor ki volt ez, Holás volt, aki előre húzódott ennél a támadásnál, Kornél?
7: Én nem figyeltem, Balázs, bocsánat, a játékvezető korábbi mérkőzéseiben merültem el, úgyhogy ne haragudj, nem láttam.
9: Szóval a lényeg az, hogy ő behúzódott középre, a labda nem volt pontos, így aztán nem tudott lövőhelyzetbe kerülni. Arra vigyázni kell a dél-afrikai csapatnak, az látható, hogy amikor eladják a labdát ott a saját térfelükön, abból azért mindig Ramazuri van a kapujuk előtt utána, mert a csehek ezt nagyon jól kontrázzák meg. Most nincs mit megkontrázni, mert Williamsnél van a labda ott az ötös környékén, kihozza a 11-es pontig, aztán fölpasszolja, de lehet, hogy mindjárt vissza fogja kapni. Így is történik, elég rövid ez a passz, azért még ráindult a cseh játékos, de Williams gyorsan előre is vágta, ezt a labdát sikerül ott a kezdőkör környékéről visszafejelni, aztán kiveszi le, hát végül is levette ott Madiba, akiről azt gondoltam, hogy Madiba fogja majd kapni az első sárgalapot, de hát ugye Mokoéné ezt megelőzte, Mokoéné ő kapta az első sárgát, teljesen megérdemelten tegyük hozzá. Most a dél-afrikaiak ívelik erőre a labdát, azért ezeket a fejpárbajokat nem nyerik meg könnyen, mert a csehek elég magasak ott a védelem közepén, közben a játékvezető azt mutatja, hogy les volt már, nem is érti a dél-afrikai játékos, hogy miről beszél. Adams volt az, aki nem akarta elismerni, hogy lesem volt, de hát ez nem elismerés kérdése, nem az asszisztens beintette, úgyhogy jöhet a cseh csapat. A mérkőzésnek ebben a pillanatban már a 36. percében járunk, és hát azért megint azt tudjuk mondani, hogy tulajdonképpen a gólóta azért olyan sok minden nem történt.
7: Abszolút nem. Ellenben, ha már a rutin szóba került a kapitányoknál, de megvárom ezt a cseh támadást, ami éppen kibontakozóban van, mert hogy a labda a dél-afrikai 16-os környékén, ezúttal viszont a vendég, illetve a vendég az afrikai csapat védelme megoldja. Szóval a rutin 14 évesen kezdett a hölgy játékvezetéssel foglalkozni, amolyan zseppénz kiegészítés gyanánt. Na most ehhez képest ugye hölgyek esetében korról nem illik beszélni dél-afrikai helyzet közben, és lesz egy szöglet. 2-2-re módosul a szögletarány, tehát azért 39 évesen, most muszáj megemlíteni ezt, hogy 25 éve foglalkozik ezzel, tehát hogy nyilván azért ő rá is rakódott annyi rutin, vagy szerzett annyi rutint itt mindent egybevetve, hogy nem csoda, hogy ezeket a szituációkat nagyon jól tudja kezelni. Ugye mondtam, hogy ezek a férfi mérkőzések, amelyekből a legutóbbi megszólalásnál csemegésztem, de hát, hogy másra mondjak, a 23-as női VB döntőt, az Anglia-Spanyolország találkozót is ő vezette. Tehát tényleg egy nagyon-nagyon magasan jegyzett és jó játékvezető, na, nevezzük nevén a gyereket. Egy veszélyes dél-afrikai beadás után Holes fejeli ki a labdát, és akkor ezzel talán Hložek meg tud indulni. Hložek most egy pillanatra útban volt a játékvezető is, és a két cseh támadóval, Hložekkel és Sikkel 5 darab dél-afrikai védő futott vissza, úgyhogy ezúttal meg tudták oldani, bár a csehek szabálytalanságot reklamálnak, de hát viszonylag hamar elhalt ez a reklamálás. 38. perc a mérkőzésen, Sadilek góljával továbbra is előnyben a cseh válogatott, 1-0-ra vezet az európai csapat a dél-afrikai köztársaság válogatottja ellen.
9: Érdekes mód beadásokkal próbálkoznak most már többször a dél-afrikaiak, hát ez vagy nem sikeredik, mert levágódik az első emberről, vagy pedig a magasabb cseh játékosok kifejelik. Az imént azért az nagy lehetőség volt, de Cerv tisztázott ott az ötösről, a jobb oldali ötös csücskéről gurították, vagy adták vissza a labdát, és neki kellett azt a labdát kifejelni, ami a nehezen pattogott ki, hogy Cornélis várt, hogy az alapvonalon kívülre kerüljön. Azért vannak ritmusváltások, de nem jó irányba, mert hogy nem gyorsítanak a játékosok, hanem most szinte megállt a játék. Williams kijött a kapujától 25 méterre, tartogatta ott a labdát, most is ezt teszi egyébként a 16-os előterében, nem nagyon tud kinek passzolni. Hát nem tudom ilyenkor mi az elképzelés, egy picit kicsalni a cseh válogatottat, csak nehogy eladják a labdát, már pedig majdnem ez történt. Ez a keresztbe rúgott labda, ez Modibától elég veszélyes volt, de nem volt elég szemfüles a cseh, hogy rácsapjon. Minden esetre azért egy bedobást idézőjelben kiharcolt, mert az oldalvonalon kívülre került a labda, bal oldalról ki a jobb oldalra, tehát keresztbe rúgták a labdát. Erre tanít.

0: Szépen. Nézzük közben ezt a cseh támadást, most visszatették a bedobás után a bal oldalra, aztán azonban inkább hátrafele. Megint csak a
1: Balázs,
0: bal oldalra, bocsánat, nem lesz
1: a fordítás?
2: Erre a vonatról leestem, úgy nézzük.
0: Feri, nincs lehetetlen. Na, Kornél.
1: Na, jönnek előre a csehek, egyébként a dél-afrikai térfélen szereznek labdát, és kapnak majd egy előnyszabály, két szabálytalanság is egymás után, aztán az amerikai játékvezető hölgy most lefújja, megint csak jönnek reklamálni a nála két fejjel nagyobb, magasabb dél-afrikaiak, és villan egy sárga lap. Batiha kapta szerintem a sárga lapot, de igen, ő kapja a sárgát. Ott volt reklamálni egyébként Mokoéne is, és ő óvatosan kell, hogy reklamáljon, mert neki már van sárgalapos figyelmeztetése. A szenvedő alany Sik ennél a szituációnál. Balázs?
0: Hát én ezt nem láttam úgy, hogy hozzáért volna Sikhez.
2: Itt talán abban hibázott a játékvezető, hogy nem fújta le az első faltot, mert először egy szabálytalanság, után fölállt a cseh játékos, és hátrányba került ezáltal, nem volt előnyszabály, viszont a második párharcnál meg nem merte tovább engedni, és lefújta, viszont a sárga lap az talán egy picit túl szigorú, de ettől függetlenül én híve vagyok ennek a játékvezető hölgynek.
1: Batate állt a sárgalapos, és akkor ez a második ilyen jellegű figyelmeztetés az afrikai csapatnál. Egy gyors pillantás az órára, a 41. percben jár a mérkőzés. A cseh válogatott ígéretes szabadrúgást végezhet el. Hát mennyi lehet ez? 30 méter a dél-afrikai kaputól.
0: Annyival is ment fölé.
1: Igen, körülbelül maradjunk annyiban. Karel, nem Karel Poborski.
2: Pavel Nedved a képen egyébként. Én kicsit hiányoltam is a Juventus aranylabdás játékosát, hogy kihagytátok a nagy cseh aranygenerációból.
1: Hát látod, mert Karel Poborskiból áll nekem a cseh tudásom, és Nedvednél is először Poborskit akartam mondani. Becsület, vagy mentségemre legyen mondva, a nagyjából hasonló méretű most már a haja, mint Poborskinak volt fénykorában, tehát azért Nedvednek aktív korában nem volt ennyire hosszú a rőzsé, ettől még azonnal csípőből kellett volna mondani, igen, köszi Feri a segítséget, illetve a kisegítést.
0: 42. percben járunk, újabb helyzetet nem nagyon kellett fölírni még itt a papírunkra, majd az összefoglalóz, amit Kornél fog elmondani a mérkőzés végén, mert hogy nem volt mit fölírni. Nézzük most, hát ha ebből a támadásból itt a félidő végén azért mindegyik csapat megszokta egy kicsit tolni a játékot, most egy ívelés a jobb oldalra, de már jelzi az asszisztens nagyon határozottan, és milyen érdekes ez, hát nagyon sokszor emlegettük azt, hogy az asszisztensek biztosra mennek, inkább nem húzzák balest, megvárják a vardöntést. Hát ez az amerikai hölgy, ez olyan szépen húzogatja itt a jobb oldalon be a leseket, hogy csak na.
1: Megijedtem, hogy mi lesz a mondat folytatása, de hál' Istennek kiegészített, hogy a leseket.
0: Na nézzük akkor, hogy ha majd látjuk itt a nézőtérről, aggódó tekinteteket láttunk a cseh szurkolóktól, piros kékben a cseh csapat, és támad most éppen, középre teszik a labdát, ott két dél-afrikai közé, ebből más nem lehetett, mint labdavesztés, úgyhogy megint csak jöhetnek a dél-afrikaiak, de a csehek most visszatámadnak, majdnem megszerzik a labdát, ott ez minden azt történt a felezővonal környékén, és a dél-afrikaiak most már uralják ezt a labdát, nem tudom, majd Kornél megint megnézi, hogy hol tart éppen a két csapat a labdabirtoklásban, az biztos, hogy nagyon nagy helyzet, nagyon nagy lehetőség nem volt, és hát Kovár, hogyha nem nézni a meccset, onnan a kapuból szerintem unatkozna, mert hogy neki még tényleg nem volt védeni valója. De most talán lesz, mert a jobb oldalon most jó húzzák meg, a beadás azonban levágódik és szöglet lesz belőle, tekintettel arra, hogy a testéről pattant ki a cseh játékosnak, Krejcsinek. Úgyhogy most már szögletben legalábbis a dél-afrikaiak vezetnek.
1: Bizony, 3-2-re és labdabirtoklás tekintetében is jobban állnak, 62-38 a százalékos mutató az afrikaiak javára. Azt továbbra is nehezen tudom értelmezni, hogy a kicsikart szögleteikkel annyira bőkezően bánnak, megint elszórakozták, tehát ez értékelhetetlen. Én Hugo Broz személyében lennék, a szövetségi kapitány személyében, azért biztos, hogy odaszólnék, hogy legalább egyszer próbáljuk már meg a hagyományos régi vágású szögletet, íveljük be középre, aztán hát ott a kavaradásból lesz valami, ha másért nem, legalább ezért, mert a három kis szöglet egyik se jött be, amivel próbálkoztak. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mennyi lesz a ráadás. Ugye a 3 percen felül... 6 perc?
0: Hát 4. Nem biztos, hogy lesz annyi.
1: Hát a 3 az biztos, de 6 az biztos.
0: Nem néztek semmit, tehát...
1: 4 szerintem.
0: Lehet, igen.
1: Én nálam 4. Tehát azért mondom, hogy elkezdődött a rendes játékidő utolsó perce, most járunk a 45. percben, és akkor ezt követően derül majd ki, hogy pontosan mennyi is lesz a ráadás. Jön előre megint csak a dél-afrikai csapat.

0: ezt keresnék, egy távoli lövés, ez megint csak nem volt igazán veszélyes. Balást megmosolyogtatja ez a próbálkozás, de inkább csak az önbizalom az, amit ki lehet emelni, mert hogy azért ez a Mokoén a lövés, minden volt csak jó, nem jócskán fölé száll, igaz, hogy egyébként középre ment, tehát hogy oldalt nem tévesztett, a cseh szurkolókat veszélyeztette ott Kovár kapuja mögött.
1: Azért mosolyogtam, mert eszembe jutott egy anyuka, aki megkeresett még, hogy a csapatomba szeretne igazolni egy játékos egy kis csapatból, azt mondta, az olyan jó játékos, hogy még félpályáról is elrúgja a kapuig. Hát mondom, a félpályá elrúgja, akkor ide ne is jöjjön. Pont ez a jelenet ugrott be, és hát ez nem a félpályánál volt, de nem sokkal a körív után. Tehát azért tényleg ezeknek sok értelme nincs. Gyakorlatilag felszabadítják a cseh kaput, nem kell ott a védőknek gondoskodni. És 4 perc lesz Kornél. Úgy látszik, hogy te kapcsolatban vagy az amerikai hölgyel, bár Ferire kell jobban figyelni, mert ő dicséri állandóan.
0: Feleségem is hallgatja az adást óvatosan.
1: Én azt akartam kérdezni, hogy Ferinek is vigyáznia kell, mert otthon hallgatják, annyit dicsérted már, nem tudom, otthon szoktad ennyit a feleséged. Legalábbis játékvezetés miatt gondolom nem.
2: Nem, én most igazából próbálok a cseh játékosok fejébe belelátni, mert alapjában az, hogy 1-0-ra vezetnek és visszazárkóznak, és alapjában 10 emberrel mindig a labda mögé helyezkednek, ez egy teljesen logikus érv. Tehát próbálják 0-ra csökkenteni a kockázatot, megpróbálják 0-ra lehozni a mérkőzést, tehát az egyik részét értem a stratégiának, a másik részét nem értem, hogy adott egy olyan dél-afrikai válogatott, amelyik elég magasan is védekezik ahhoz, hogy megnyúljanak a csapatrészek közötti távolságok, eléggé szervezetlenek is ahhoz, hogy azért lehessen közöttük futballozni, és hát gyakorlatilag a vezetés óta semmilyen futballra emlékeztető momentuma nem volt az európai válogatottnak. Ki lehet húzni ezt a meccset 1-0-ra, hiszen nincs nyomás alatt a kapujuk, nem hatalmas akciókat vezetve rohamoz a dél-afrikai válogatott, csak mégis én úgy gondolom, hogy ez a eléggé rendezetlen, több esetben rendezetlen védekezés azért azt mutatná, hogy lehetne újabb gólt szerezni cserészről.
1: Persze azért az ellenfeleknek, ugye Mexikónak és Dél-Koreának jó ez a mérkőzés állás, mert hogyha ők egy döntetlen játszanak akár, akkor már tovább juthatnak, ez a kiírás egyik sajátossága.
0: Igen, illetve egyébként is, hát most ha semmilyen más szemszögből nem közelítem meg a dolgot, ahogyan a bookmakerek árazzák a hajnali, magyar idő szerint hajnali Mexikó-Dél-Korea meccset, mindenki annyira így, hogy mind a két csapat 3-3 ponttal kezdett, kéz a kézben egy-egy pontot gyűjtve gyakorlatilag biztosítják a továbbjutásukat, így meg aztán pláne, úgyhogy egyértelmű a helyzet. Az más kérdés egyébként, hogy a mexikóiakra, ha nem is nyomás, de nagyon komoly elvárás feszül irányukba, vagy van, támasztanak a szurkolók feléjük, tehát hogy azért ő nekik azt mondani, hogy persze mi most döntetlenre játszunk Dél-Korea ellen, azért ezt így soha senki nem fogja részükről kijelenteni. 48. perc immáron a Csehország-Dél-Afrika mérkőzésen a labdarúgó világbajnokságon. Ez a csoportkör második mérkőzése, ezzel a mérkőzéssel indul a második kör, ami a csoportokon belüli meccseket illeti, és az eddig pont nélkül álló európai csapat a cseh válogatott 1-0-ra vezet. Egy nagyon-nagyon korán született góllal, Sadilek találatával. Azóta viszont a dél-afrikaiak átvették a mérkőzés irányítását, mezőnyfölényben vannak, talán két kifejezés között van, vagy a két megállapítás között van valahol az igazság. Most is jön egy hosszú indítás a jobb oldalra, ám ez a próbálkozás Mudaúnak hosszú lesz, hiába köszöni meg a társnak a labdát, azért ez nem volt egy jó labda. Jön az első félidő utolsó perce, ami a hosszabbítást illeti, hiszen a 49. percbe léptünk.
1: De tulajdonképpen Kornél, te vagy én is állhatnánk a kapuban, mert mondom még egyszer, tehát nem az a két nagy lövés volt nagyon messziről.
0: Kellő felületet akarnánk, az kétségtelen.
1: Tehát nem nagyon kellett, itt most a kirúgással most megdolgoztatják a cseh kapust, a játékvezető pedig számol, hogy biztosan elvégzi időben, tehát nagyon együtt él a játékkal az amerikai hölgy, visszafejlik ezt a kirúgatabdát.
0: Tegnap volt ugye a kongói kapus, amikor elmélázott, tehát ez egy kifejezetten jó szabály, ugye ezt meg is beszéltük a tegnapi közvetítésben, üdvözöltük mindannyian Regős Lacával ugye kiegészülve, hogy amikor ugye addig totojázott, addig tökölt, amíg ugye egyszer csak elfogyott az idő, közben egy óriási egyenlítési lehetőség! És Kovárna csak kellett valamit védeni, elütni egy labdát egy ívelés után, viszont rossz helyre középre üti, és ebből jön egy dél-afrikai próbálkozás. Krejcsi óriási blokkja, illetve mentése után most már jönnek előre a csehek, egy kontrával letelt a jelzett hosszabbítás, tehát ez már az 50. perc eseménye, és a kirúgásra sem lesz már idő, mert a játékvezető azt mutatja, hogy ebben a pillanatban itt a vége, fuss el véle. Na de nem a mérkőzésnek, hanem csak az első félidőnek Penzó kisasszony, amikor lefújja, ezt mutatja. A cseh válogatott 1-0-ra vezet új Dél-Afrika ellen, hogy jól kezdte a mérkőzést, rögtön helyzetbe került a meccs elején, aztán meg is szerezte a vezetést. Onnantól kezdve viszont egy-két kisebb, nagyobb, extrán nagy egyik sem volt, de inkább dél-afrikai lehetőségféleségek az első félidőben. Mennyire jogos, reális az, amit az eredményező táblán látnak a helyszínen is Atlantában, hogy amit mi látunk a képernyőn, hogy a csehek vezetnek, kérdezem Bene Ferencet, állandó szakértőnket.
2: Az első 10 perc cseh rohamainak köszönhetően teljesen reális az 1-0-as vezetés, még pedig azért, mert a dél-afrikai válogatott egyelőre bőkezően bánik a helyzet ecskéivel, de olyan hatalmas nyomás nem helyezett az európai csapat kapu. A csehek pedig rendkívül elégedettek ezzel az 1-0-as állással. Én gyanítom, hogy mindkét csapattól többre lesz szükség a második félidőben. Meglátjuk, én nagyon-nagyon bízom benne, hogy mind színvonalában, mind ritmusában jobb mérkőzés lesz a második félidő.
0: Feri, Balázs, egyelőre köszönöm szépen, ha és amennyiben nincs egyéb hozzáfűzni valótok, akkor a szó a stúdiói, mi pedig innen folytatjuk majd szűk negyed óra múlva.
3: Németh Kornélnak, Balogh Balázsnak és Bene Ferencnek köszönjük szépen. 1-0 teát Csehországnak Dél-Afrika ellen. Jövünk majd a második félidővel, egy kis zene, valamint a hírek után.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Muhari Eszter negyeddöntős az EB-n. Újraindul a visegrádi együttműködés. Marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
1: Muhari Eszter a legjobb 8 közé jutott a franciaországi vívó Európa-bajnokságon a női párbaj tőrözők versenyében. Az olimpiai bronzérmes vívó a francia Diane von Kersenbrock ellen 15-14-re nyert a nyolcad döntőben. Borsodi Emma és Nagy Blanka legjobb 16 között, Bükki Lili pedig a legjobb 32 között búcsúzott. A férfi tőr egyéni versenyében mind a négy magyar induló a legjobb 16 közé jutott. Szemes Gergő, Tóth Gergely, Dósa Dániel és Mihály Andor is nyolcad döntős. Nem játszik pénteken a Haiti elleni világbajnoki mérkőzésen Neymar, a brazilok sztárja a meccs sérülése után még nem hadrafogható. A Santos támadója nem is utazik el a mérkőzés helyszínére. A világranglistán 10. helyen álló Hollandiával játszik a magyar női labdarúgó válogatott a VB pótselejtező első fordulójában. A Szarvas Alexandra által vezetett csapat hazai pályán kezdi a párharcot októberben. A továbbjutó válogatott a Törökország-Szlovénia párharc győztesével csap össze decemberben. A Nyíregyháza csapatában folytatja pályafutását Kaczwinski Dominik, az Újpest utánpótlás válogatott hátvédje kölcsönbe érkezik a Spartakuszhoz.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Újraindul a visegrádi együttműködés, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is elfogadta a meghívását jövő kedre Budapestre és Gödöllőre. A miniszterelnök úgy fogalmazott, egy erős Közép-Európáért dolgoznak közösen. Budapesten vissza kell kapnia a Városligetet, miután a főváros pénzügyi helyzete rendeződik, jelentette ki Karácsony Gergely. A főpolgármester közösségi oldalán üdvözölte, hogy a kormány döntése szerint nem épülnek újabb épületek a ligetben, és egyetértett a parkosítás, valamint a Kóskároly sétány autómentesítésének tervével is. Hozzátette, a főváros jelenlegi pénzügyi helyzetében az a reális, ha az előkészítő munkákat az állam végzi el. Azonnali vizsgálatot rendelt el az Új Szász közelében kisiklott vonatügyében Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója. A közlekedésbiztonsági szervezet pedig megkezdte a baleset kivizsgálását. A 60-ból Szolnokra tartó szerelvényen 15 utas volt, senki nem sérült meg. A vonat a megengedett sebességnél lassabban haladt, a mozdonyvezető pedig azonnal megállította a szerelvényt. A forgalom azóta korlátozásokkal megindult a szakaszon. Családközpontú kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Szemmelweis gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb idei kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében helytakarékos és többfunkciós bútor prototípusokat terveznek.
0: Közlekedés.
1: A magyar-ukrán határszakaszon a 491-es főúton Tiszabecs határállomásnál műszaki hiba miatt lezárták a határállomást, a ki- és a belépés is szünetel.
0: Időjárás.
1: Holnap is marad a napos idő, de északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat, a szél mérsékelt marad. Nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12-19, napközben 30-34 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: szóljatjuk elő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás. Nemzeti Sportrádió.
2: Gól! Megvan! Megvan!
1: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: A műsorvezető Katona László. Hamarosan jön a Csehország Dél-Afrika mérkőzés második félideje. Egyébként majd az A csoport másik összecsapását, a Mexikó-Dél-Korea mérkőzést hajnali 3 órakor rendezik. A B csoportban éjféltől Kanada-Katar, illetve 21 órától élőben közvetítjük a Svájc-Bosznia-Hercegovina összecsapást. De hát egy fél idő már túl vannak a csapatok a Csehország Dél-Afrika mérkőzésen. Jön a második játékrész. A két kommentátor Balogh Balázs és Németh Kornél. A szakértő Bene Ferenc.
4: Ismételten köszöntjük a kedves hallgatókat, valóban már a folyosón van mindkét válogatott, és jönnek ki lassan a pályára. Sadile góljával pedig a csehek 1-0-ra vezetnek, még a 6. percben született ez a találat. Igaz, már az első percben megszerezhette volna Sikk a vezetést, de 5 méterről, hát én nem is tudom, a fejéről, a mellkasára, a vállára fejelte, óriási helyzet volt. Még igazán komoly lehetősége a dél-afrikaiaknak nem akadt, hanem itt az utolsó pillanatokban Kovárt tett arra, hogy legyenek izgalmak, mert egy baloldali gyengécske beadást tulajdonképpen odaütött a dél-afrikai játékos elé, és bizony egy nagy blokkra volt szüksége ahhoz, hogy nehogy az utolsó pillanatban, itt a félidő utolsó pillanatában kiegyenlítsen a dél-afrikai válogatott. Persze, hogy ki tud-e egyenlíteni, azt nem tudjuk. Minden esetre a csehek számára az egy fontos tény, hogy legutóbb is 1-0-ra vezettek szünetben, aztán viszont a dél-koreai csapat fordított, és hát éppen néztem, hogy ez a találkozó, ez 6. hó 12-én, 6 nappal ezelőtt volt. Feri, elég laza most így a ritmus, nem kell azért a csapatoknak megszakadni, még nem 2-3 naponta vannak a meccsek.
5: Nem, hát egy világbajnokság nem arról szól, hogy 2-3 naponta legyenek a mérkőzések. A nehézség az inkább abból adódik, hogy egy 50 napos tornáról beszélünk. Hát gyaníthatóan nem ennek a két csapatnak lesz 50 napos a torna, viszont továbbra is azt mondom, hogy én mindig próbálom, ha a taktikai oldal nem működik, akkor mindig próbálom a lélektani oldalról megközelíteni, és a cseh válogatott nagyon jó kezdte a mérkőzést, és megszerezte a vezetést. Na most ez a gól, ez olyan vagy tudatalatti, vagy tudatos folyamatokat indított el, ami vezetett odáig, hogy utána a hátralévő 30 percben csak védekezik szinte a cseh válogatott, és ez azért nem rejt magában akkora stabilitást, hogy azt mondaná az ember...
6: Hát az álmos könyvek szerint ez jót nem jelent, és bocs, hogy közben igen. Szólok, Feri.
5: És ugye, mert hogyha tehát egy angol válogatott, vagy egy 90-es évekbeli olasz, azt tudtuk, hogy ilyenkor úgy lezárja a saját 16-osát, hogy borítékolt az 1-0, de ez a cseh válogatott azért ennyire nem néz ki jól. És kíváncsi leszek, hogy most a szünetben mi hangzott el, nyilván azt nem tudjuk meg, de hogy hogyan reagálnak rá a játékosok, az viszont nagyon beszédes lesz, mert amennyiben továbbra is így visszahúzódnak, akkor ez egy teljesen tudatos, úgymond területnyerés saját részről, hogy engedik az ellenfelet, és esetleg kontratámadásokkal újabb gólt szereznek, vagy ha tudatalatti volt, és a félelemből adódik, a jaj, ne hibázunk, jaj, ne kapjunk gólt elfből, akkor szerintem azt a kapitánynak meg kellett oldani a szünetben.
6: Adams helyére René Bohile Mofokeng érkezik a pályára, az Orlandó támadójának kell színt hoznia, és bizony nem is alaptalanul kerülő a pályára, hiszen hogyha az elmúlt időszak mérkőzéseit nézzük, gólok, gólpasszok, valamikor Mesterhármas fűződött a nevéhez, úgyhogy tőle várják tehát a dél-afrikaiak a megfejtést engedelmükkel. Maradnék csak a vezeték nevénél, a Mofokengnél, a keresztneve nem éppen kommentátor barát, főleg nem olyan hosszú távon. Elkezdődött a második játékrész, és az, amire Bene Ferenc utalt, egy nagyon látványos grafikonon néztük ezt meg, hogy 10 percig a csehek irányába billen a mutató, és onnantól kezdve a csehek jóformán értelmezhetetlen teljesítményt nyújtanak, viszont az első 10 percben annyira látványosan kilengnek ezek a mutatók, illetve a grafikonon a kis jelzések, hogy a dél-afrikaiak ezt nem tudják elérni a későbbiekben. Itt tartunk tehát egy fél időt követően. Hajnalban jön majd ennek a csoportnak a másik mérkőzés, a magyar idő szerint hajnalban, elnézést, egészen pontosan hajnali 3-kor kezdődik majd a Mexikó Dél-Korea összecsapás. Egyébként az összes mérkőzést, ahogy eddig is tettük, élőben közvetítjük majd. Este 9-től két európai csapat csatája jön, a Svájc-Bosznia-Hercegovina mérkőzést közvetítjük, izgalmas csatára van kilátás. Mindenről pedig volt idő egy picit beszélni, mert hogy a mezőnyben gyűrik egymást a felek továbbra, és a csehek vezetnek 1-0.
4: És a csehek most talán nem esnek, mondom még egyszer, abba a hibába, hogy ráülnek az eredményre, de hát az első félidőben nem ezt láttuk. Most viszont ez egy jó labda a bal oldalra, megint felrazul a dél-afrikai védelem, egy rossz átvétel után egy lövés, hát ott lehetett volna a második gól, megint jól kezdtek a csehek, de ez a lövés Hložektől akár még kapuba is kerülhetett volna, sőt még ez is, amit most éppen, ha jól láttam, akkor Darida küldött kapura. Hát ennél nagyobb helyzet nem kell. Bal oldalról érkezett a beadás, a 11-es pont tájékán azonban rosszul vette át a cseh játékos, még így is tudott lőni, belevetődtek, aztán viszont a dél-afrikaiak elveszítették a labdát, egy távoli lövés volt, ez nem volt annyira veszélyes, középre ment, minden esetre Darida megpróbálta, úgy látszik, hogy tanult egy kicsit a, nem is Darida volt az, aki kapura küldte egyébként a második lövést, hanem
6: Cserv volt.
4: Cserv, igen, és ezt a kapus természetesen könnyedén öklözte a léc fölé, de hát a jó példa ragadós, a dél-afrikaiaktól láttunk már két ilyen távoli lövést, azért ez egy picit jobb volt az irányzék mindenképpen. Most nézzük akkor a cseh szögletet, hát akik sok szögletre fogadtak mondjuk a mérkőzésen, a kezd bejönni, mert hogy egyre szaporodnak a szögletek, most jobb oldalról száll be, ott egy fejes, pont a kapus kezébe, megint ott volt a nagy lehetőség a csehek előtt, de ezúttal sem tudtak élni vele. Csík. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy ez majd még nagyon-nagyon rosszul jöhet a végelszámolásnál. Hát Feri, ennél nagyobb helyzet nem kell.
5: Ismételten beigazolódott, hogy nagyon veszélyesek a csepontrugások. Most egy szögletből fejelt teljesen tisztán a cseh támadó. Pont középre ment a lövés, ezért gyakorlatilag magához ölelte a kapus, és ki se pattant róla. Én nagyon meglepődnék, hogyha a dél-afrikai válogatott itt pontot tudna szerezni. Nagyon levegőbe lóg a cseh gól, és egész egyszerűen jobb csapatnak tartom a cseh válogatottat, nem vagyok elájúva a játékuktól, de hát olyan elképesztő helyezkedési hibákat vétenek a dél-afrikaiak védekezésben, ami ez nem jellemző erre a világbajnokságra, inkább pont ennek az ellenkezője, hogy minden csapat rendkívül szervezetten védekezik, ezért is vannak bizonyos szempontból unalmas periódusok a mérkőzéseken, de hát itt a dél-afrikai válogatott hozza a Mexiko elleni formáját eddig, viszont ezt a cseh válogatottat nem tudta kihasználni.
6: Igen, azért az gyorsan hozzáteszem, hogy a Mamelodi adja a két szélét a dél-afrikai védelemnek. A két középső védő viszont az egyikük a Chicago Fire-ben, másik a Hannoverben játszik, tehát hogy elvileg azért ennyire amatőr hibákat a csapatnevek alapján nem szabadna, hogy elkövessenek. Hogy mondtad Balázs, akik a szögletet választották fogadásuk tárgyául, dörzsölik a tenyerüket, dél-afrikai sarokrúgás következik. Az első félidőben volt nekik 3, ez tehát a negyedik a cseheknek volt 2, plusz 1 a második félidőben, ez azt jelenti, hogy 4-3, 7 sarokrúgásnál járunk, és a dél-afrikaiaknál hajlandóak változtatni sehogy sem a kis szögletből, tehát 4-1-re is neki mennek, 4-1-re is eredménytelen, a távoli lövés pedig lepattan a blokkról. Cserv az, aki most már indítaná a cseh akciót, egyedül Hložek elől 3 dél-afrikai védő gyűrűjében. Természetesen sok sansza nincs megtartani a labdát, nem is tudja ezt megtenni. Kedves hallgatóink, 4,5 perc telt el a második félidőből, tehát az 50. perc vége felé közelítünk. A cseh válogatott továbbra is 1-0-ra vezet világbajnoki csoportmérkőzésen Dél-Afrika ellen, amikor jön előre az afrikai csapat.
5: Megvédhetem Dél-Afrikát kivételesen? Azért végzik el kis szöglettel a szögleteket, mert egyértelműen magassági fölényben van a cseh válogatott, és egy kis szöglet alkalmával, amennyiben visszafele passzolják a labdát, önként elül ez a merev rendszer, ahol felkészülnek a rögzített szituációra a csapatok, egy picit lazul, és csökkennek a távolságok a játékosok között, mert hogyha direktbe beadnák, akkor nagy eséllyel, vagyis hát gyakorlatilag semmi eséllyel tudnának fejelni direktből.
6: Igen, ezt elfogadom, viszont 4-1-re neki mentek, tehát amikor már 3-ból 3 nem jött össze, és nagyon látványosan nem jött össze 4-1-re, akkor már inkább megpróbálom ezt a rögzített szituációs dolgot.
5: Az más kérdés, hogy hogyan végzik el a kiszögleteket. Az, hogy kiszögletet csinálnak, azt szerintem egy teljesen logikus taktikai húzás. Azt, ahogyan csinálják, az viszont
6: igen,
5: teljes
6: csak mértékben szervezetlen. Az én állításom ugye arra vonatkozott, hogy ha már 3-ból 3-szor nem jött össze, akkor 4-1-re egy kicsit megmosolyogtatónak tartom, hogy ugyanígy próbálkoztak.
4: Közben Mudau próbált meg ott kilépni, mert hogy beíve, vagy begurították oda a labdát a gólszerző Shadilek mögé, aki azonban fölvette a tempót és hátragurította a kapusnak, és Mudaul megsérült ott a 16-oson belül, de hát a játékvezető mutatta, hogy szó sincs itt semmiféle szabálytalanságról, aztán föltápászkodott nagy nehézségek árán, és már ismét a délafrikaiaknál a labda. Most egy jó bejátszásod a középre, megpróbáltott megint kiugrani Reiners, de nem sikeredett neki, sőt, most már a csehek a másik oldalon indulhatnak, itt a vonal mellett nem egy villámléptű szélső, hanem a középről kihúzódó Sik az, aki megkapja a labdát, aztán inkább hátrafele gurít, most egy ívelés a hosszú oldalra, és az utolsó pillanatban vágják ott ki az érkező cseh játékos erre a labdát, ez egy nagy mentés volt mindenképpen, és bizony Mokán a szemfülességére szükség volt, mert hogy gólhelyzetbe került volna megint 100%-os helyzetbe a cseh játékos. Tehát most én osztom azt, amit Feri mond, hogy ezt most az a szakasz a mérkőzésnek, amikor a csehek eldönthetik végképp a találkozót. Darida érkezett egyébként a jobb oldalról, előle rúgták ki, de nem szöglet, hanem bedobás lett belőle, sőt ebből lesz még most egy nagy bedobás majd. A reklám tábláig egészen elhúzódik a cseh játékos, és onnan hajítja középre, be is száll a labda oda az ötös környékére, és szögletre fejlik ki, mégpedig Mokázi volt az, aki kifejelte, úgyhogy egy újabb szögletet Kornél elkönyvelhetsz.
6: Méghozzá a cseheknek, a negyedik Dél-Afrikának szintén 4-4 az 8, ez valóban egyébként szögletekben gazdag mérkőzésnek tűnik. Cseh sarokrúgás tehát, és a jobb oldalról jön középre a labda, veszélyesen, van is fejes középen, nem sokon múlott ezúttal sem, az újabb cseh találat, Krejcsi húzódik előre, a cseh csapatkapitány bólinthatott, fölé megy azonban a labda, a jobb oldalról középre tett szöglet után két dél-afrikai védő gyűrűjében picit hátrafelé billenve az egyensúlyát már nem tudta rendesen megtartani Krejcsi. Minden esetre tényleg, ahogy kezdte az elsőt, úgy indítja a második félidőt is a cseh válogatott fölényben az európai csapat. Ellenben nem sikerül megszerezni azt a bizonyos második találatot, ami aztán lehet, hogy egyébként lélekben is egy kicsit megtörné a dél-afrikaiakat, akik előtt így még mindig ott a lehetőség, és ez az 1-0 nem életbiztosítás a csehek számára.
4: Szerintem talán még jobban is kezdtek Feri most a csehek, több helyzetük volt, több lehetőségük volt, de azért figyeljük a dél-afrikaiakat, mert nekik is előbb-utóbb majd azért kockáztatniuk is kell, mert különben könnyen mondhatják, hogy adjő, és mehetnek haza a világbajnokságról a következő mérkőzés után, ha itt nem tudnak valamit változtatni. Egyébként Krejcsi, aki az imént fejelt, ő szerezte Dél-Korea ellen a cseh csapat vezető találatát, és most is majdnem betalált. Nézzük most a dél-afrikai támadást. Most jó ide ki a labda jobb oldalra, Budaunak inkább középre gurítja. Kis passzokkal próbálkoznak, valóban most nem beívelésekkel, azok nem jöttek be az első félidőben. Egy lövés, ez egy felszabadító lövés volt, rugás volt, nem is tudom minek nevezzem. Maseko hajtotta végre, és hát nagyon komoly gond volt az irányzékkal, ha három kaput egymásra raknak, valószínűleg akkor is fölé ment volna ez a labda. Tehát ezek a lövések nem nagyon jönnek be a dél-afrikai gárdának. Érdekesség, ugye Dél-Koreával játszott először Csehország, most Dél-Afrikával, de a harmadik meccs már nem déli lesz.
6: Dél-Mexikóval. Mexikó északi részén Dél-Mexikóval.
4: Igen, nézzük akkor, lesz, ha minden igaz, Kornél egy csere, majd árgus szemekkel figyeld ezt, mert mintha úgy tűnt, igen, a cseheknél.
6: Így bizony Schulz érkezik a pályára, méghozzá Szojka helyére, és kettős csere. Így van, lejött a pályáról, Darida is, és az ő helyére érkező játékos, hát csípőből meg nem mondom, de most azért a feliratok segítenek nekünk, méghozzá Zelenyi lesz az, tehát két csere a cseh válogatottban, mindösszesen 10 percet várt a cseh kapitány arra, hogy változtasson. Feri, hogyan értékeled a két cserét?
5: Hát a széleken próbálja felgyorsítani a csapatot a kapitány, mert ő is érzi, hogy ez kevés lesz. Tehát összességében továbbra is azt mondom, hogy az a logika, hogy a gyors dél-afrikai támadóknak nem hagysz területet, az teljesen helyén való. Viszont a labdával nem tud mit kezdeni egy cseh válogatott. Tehát magára húzza a dél-afrikai csapatot, nyilván nincs mögöttük sok terület, tehát a dél-afrikaiak sebessége nem jön elő, de azért én nem lennék nyugodt ezekből a beadásokból, esetleg egy lecsorgó, vagy egy átlövés, egy megpattanó átlövésből azért bármikor benne van egy gól, ezt még Kuraszau is elkövette Németország ellen. Úgyhogy a cseh válogatott egy picit önveszélyes stratégiát nyújt, de talán a cserék is annak szólnak, és egyfajta üzenet a csapat felé, hogy ennél több kell, továbbra is mondom, elsősorban labdabirtoklásnál, illetve az átmeneteknél, a támadó átmeneteknél.
4: Igen, ez Zelenyi ide a bal oldalra helyezkedett el, és ha minden igaz, akkor ugye lement a pályáról egy támadó,
6: Szolika, igen.
4: És oda előre húzódott a gólszerző, mégpedig Sadilek, tehát egy kicsit átalakították, akkor változott, Feri, hogy kedvenc szavaddal éljek a meccsterv?
5: A meccsterv az szerintem a gól után változott, tehát alapjaivel a maga a mérkőzés terv az nem változott, itt apróságokat kell ilyenkor belenyúlni, hát összességében egy 1-0-ás állást, egy vezetést kell menedzselni a csapatnak, és ahogy pereg a homokóra, egyre több esélye lesz a cseheknek az ellentámadásokra, és egyre idegesebb lesz Dél-Afrika. Itt az a nem mindegy, hogy a megszerzett labdából indokolatlan eladott labdák vannak, vagy túlságosan sok visszapassz, oldalpassz, és nincs meg a szándék a gyors ellentámadásra, és nincs meg a szándék az újabb gól szerzésére, az a probléma.
6: Jöhetnek majd most már a csehek előre, méghozzá, amit Feri mondott, ez Sik révén rajzolódik ki a leginkább, tehát hozzá lövik föl, vagy rá lövik föl a labdákat, és ő próbálja megtartani, mondjuk most pont az égtársa Lozsek nem tudja jól átvenni a labdát. Nagyon kíváncsi leszek, hogy a dél-afrikaiak mikor kezdenek el olyan minden mindegy alapon majd előre játszani, és még nagyobb kockázatot vállalni, mert az előrejátékuk, ugye, amit beszéltünk is, jelentősen jobb, mint a védő munkájuk, úgyhogy ebből azért még érdekes szituációk alakulhatnak ki. Az viszont biztos, hogy most az afrikai csapatnál a labda, akkor, amikor 57 perc telik el a mérkőzésből, a csehek Sadilek góljával 1-0-ra vezetnek Dél-Afrika ellen. Talán az éjjeli Gána-Panama mérkőzés volt az, bár ott azon volt gól, ami picit kilógott színvonalát tekintve a világbajnokság eddigi mérkőzései közül. Azért legyünk őszinték, itt sem, hogy mondjam, a színvonal miatt fogunk rá emlékezni, ha egyáltalán fogunk erre a meccsre a későbbiekben emlékezni majd, mert hogy azért Eget verdeső színvonalról nem nagyon lehet beszélni. Cserv kerül a földre, és érkezik reklamálni Mofokeng, a dél-afrikaiak cserejátékosa, ő volt az, aki beleszállt Cservbe ennél a szituációnál, és nem is feltétlenül tudatos volt ez, hanem ott álltak egymás mellett, és Mofokeng, ahogy fordult volna meg, úgy került mellette a földre Cserv. Mofokeng elnézést kér.
4: Megölelt a játékvezetőt is.
6: Igen, hát egy ajándékölelés azért nem egy, hogy mondjam, tehát minden lepattanót azért be kell gyűjteni. Amit adnak, fogadd el, amit elvehetsz, azt megvedd el. Hát most
5: free hug.
6: Ez azért mondom, hogy tehát itt mondom, tehát visszafelé óvatosan kell bánni, amikor a Spori simította meg, ugye az első félőben beszéltünk, ott azért ez egy teljesen...
4: Tehát azért megnéztem volna, amikor azt a kemény tekintetű brazil játékvezetőt mondjuk igen, így megöleli.
6: Igen, viszont most itt ugye az történt, hogy két méretben hasonló termetű, mert ugye Mofokeng egy kisebb termetű a dél-afrikaiak között, szóval úgy tudtak találkozni azért, amikor ilyen két fejjel magasabb játékosok vannak, szó nincs ilyenről, cseh helyzetről, viszont igen, szép játék után egy megpattanó lövés. Cserv próbálkozott, és lesz-e belőle szöglet? Lesz belőle? Nem lesz belőle? Nem lesz belőle. Óriási lehetőség a cseh válogatott előtt, szépen lábról lábra fölépített akció, a 16-oson belül, sőt, mi több az 5-ösön belül járatta meg az európai csapat a labdát, és Schulz, a cserejátékos volt az, aki végül is foghatja a fejét a társakkal együtt, Csadirekkel egyetemben kirúgással jöhettek, vagy hozhatta játékba a labdát, inkább így mondom, a dél-afrikai csapat. Továbbra is előnyben Csehország, akkor, amikor a 60. percben járunk a meccsen.
4: Nekem kifejezetten tetszik Zselenyi beállása, mert hogy már több labdát is szerzett, ott ugye betették őt baloldali védő, baloldali futóposztra, és többször fölzárkózott a támadásra, ezt eddig nem nagyon láttuk az első játékrészben, Feri, hát akkor a célját eléri tulajdonképpen a szövetségi kapitány, legalábbis eddig egyelőre úgy tűnik, hogy a céleken megerősítette a csehgárdát.
5: Igen, ez volt a célja, illetve az is, hogy egy picit stabilizálja a védekezést, tehát ez kettős célra történt.
4: Na nézzük, megint egy távoli lövés, hát ez jó 4,5 méterrel ment mellé, hát közelítenek végül is a dél-afrikaiak a kapuhoz, mennyi van, még 30 perc, végül is lehet, hogy el fogják egy ilyen távoli lövéssel találni egyszer, de lehet, hogy abból akkora gól lesz, Modiba volt, aki most éppen próbálkozott ballábbal, de hát nem tudom, hogy ez a taktikának mennyi része, vagy az inkább, ugye sokszor mondtuk, hogy azért az afrikai csapatok nem olyan fegyelmezett játékot mutatnak, mint az európaiak, hogy ez még ennek tudható be?
5: Biztos, hogy kérte tőlük a vezetőedző, hiszen azért elég jelentőségbeli, amennyi kapuralövés volt valójában, tehát nem feltétlenül minden esetben indokolta ezt a játékhelyzet.
4: Kaput eltaláló mennyi volt, Kornél, majd nézd meg
5: abból azért. Abból már jelentősen kevesebb, de a próbálkozás az megvan.
6: Csak a cseheknek van kaput eltaláló kísérlete, szám szerint 3, a dél-afrikaiaknak nincs, összesen 18 próbálkozás a mérkőzésen, 10-8-as arányban, ami nem változik a labdabirtoklás. Ami nem változik a labdabirtoklási arány, továbbra is a dél-afrikaiak 63%-ban birtokolják a labdát, a második félidőben is, úgyhogy a csehek kezdtek megint jobban, ugyanez a helyzet. Ellenben, ugye ez most a legjobb példa erre, vagy hát most amennyire jó példa, a legfrissebb példa a spanyolok játéka, hiába birtokolod a labdát, vagy van nála többet a labda, ha nem tudsz érdemben helyzetet kialakítani, ez a labda, nem labdabirtoklás, hanem meccset kell nyerni. A dél-afrikaiak próbálkoznak helyzetekkel, vagy egy helyzet kialakítással, bocsánat, így lesz helyes a mondat, a 16-os, a cseh 16-os környékén, ellenben Mudau lesről indult meg, és innentől kezdve hiába jött ott egy-két olyan szituáció, amelyet követően talán emelhettük volna a hangunkat Mudau les helyzete miatt. Szabadrúgással jöhet majd a cseh együttes. Ugye, ami a folytatást illeti, azért gyorsan rögzítsük a tényt, hogy a csehek ugye Mexikóval zárják majd a csoportkört. Kérdés, hogy a világbajnokságot vagy csak a csoportkört. A dél-afrikaiak pedig, ha így marad az eredmény, akkor számukra a dél-korea elleni mérkőzésnek érdemi tétje ugye ott már nem lesz. De hát egyelőre még azért ebből a meccsből van hátra, hát minimum fél óra, hiszen a 63. percben járunk, és ugye az eddigi tapasztalatok alapján azt lehet mondani, hogy a 3 perces kötelező hosszabbítása még legalább 2-3-at rá szoktak pakolni a játékvezetők cserék és egyéb dolgok miatt, úgyhogy mindent egybevetve 95-96 perc környékén leghamarabb ott zárulnak a mérkőzések, és mivel most indult a 63. perc a meccsen, bő fél óra tehát még előttünk áll, illetve a csapatok előtt is, úgyhogy kíváncsian várhatjuk majd, hogy mikor vállal, ugye, amiről már beszéltünk, nagyobb kockázatot a dél-afrikai együttes, mert hogy most a csehek ugye megszállják a saját térfelüket, viszont ha labdaszerzés után gyorsabban indultak volna előre, okozhattak volna nehézséget talán a dél-afrikaiaknak. Hranac a labdával, aztán ki a jobb oldalra, Tufálhoz, és akkor megbecsüli megint csak a cseh csapat, vagyis megtartja a labdát. Középen Schulz kéri a labdát, és aztán átkerül a bal oldalra. Zelenyi megindul. Messzire viszont nem jut, hiszen az első dél-afrikai védő útját állja, de hát most hosszú másodperceken keresztül tudja tartani a labdát. A cseh válogatott Cserv teszi hátra, a felező vonalnál alakul ki az állóháború akkor, amikor a csehek 1-0-ra vezetnek Dél-Afrika ellen.
0: Ez ilyen statisztikajavító passzolgatás volt, biztos fordult most egy kicsit a kép a labdatartásban. Egyébként én vitatkoznék azzal a statisztikával, mert én nem vezetek ugyan, de Kovárnak azt tudom, hogy volt egy távoli lövés után egy olyan lövés, amikor szögletre ütött, tehát az eltalálta a kaput itt a statisztikában, azt nem tüntették föl, tehát azért ne vegyük el azt a dél-afrikaiaktól, ami jár nekik. Most közben egy szabálytalanság, mégpedig egy védővel, Mudauval szemben, aki már nem először sérül meg a találkozón, aztán ott a cseh játékos egy kicsit megpaskolja ezzel a sárga lapot, elkerülik, Lozsek volt az, aki egyébként szabálytalankodott, és Feri, én nekem az is föltűnő, hogy azért a dél-afrikaiak javarészt mondjuk 90%-ban a jobb oldalon próbálkoznak.
6: Balázs, bocs. Igen. Nem a szabálytalanság miatt Mudaunak nem az fájt nagyon, hanem ahogy a földre került, Lozsek kibillent az egyensúlyából, és akarva akaratlanul megtaposta a vádliát szegénynek, azért fetrengett ott a földön, és ezért fájt neki ennyire. Bocs Balázs, hogy közbeszóltam, de ez volt az oka annak, ami miatt állt a játék viszonylag hosszabban, és Lozsek ezért kért elnézést, de most már talpon a dél-afrikai védő.
0: És akkor most már szabadrugással jöhet a dél-afrikai csapat, de Feri, visszatérve erre a dologra, hogy olyan egyéggé egyoldalasnak tűnik ez a dél-afrikai válogatott, nem?
5: Ez a dél-afrikai válogatott, az a probléma, hogy többnyire az egyéni játékkal próbál operálni, és a cseh válogatott, most már azért egy picit én is pozitívan állok a kérdéshez, hiszen a cseh válogatott az nagyon-nagyon tudatosan följön gyakorlatilag egy az egybe szinte emberfogással a dél-afrikaiakra, és egy bizonyos ponton, amikor nem tudnak labdát szerezni, akkor visszazárnak a saját térfelükre. Na most ezzel viszont, mivel a dél-afrikaiakban a kvalitás inkább az egy-egy elleni játékban abban az esetben van, hogyha van területük, tehát inkább itt futócselekre gondolok, inkább itt olyan egyegyezésekre, vagy kényszerítőkre, vagy olyan mélységi üres területekbe berúgott labdákra, amikor futóverseny alakul ki. Na most, ha futóverseny alakul ki, akkor egyértelműen a dél-afrikai csapata jobb. ezt próbálja kompenzálni, és ezt a dolgot próbálja megelőzni a cseh válogatott, ezért húzódik vissza sok esetben a saját tér felére, mert húzzák az 5-3-2-es játékrendszerből ezt a két védővonalat, és gyakorlatilag a mélységi passzokat zárják, folyamatosan csak lábra tudnak passzolni a dél-afrikaiak, úgyhogy alapjában ezzel nincs gond, és hát hangsúlyozom, hogy kedvez az állás számukra. Itt a dél-afrikai csapatnak kellene most váltania, illetve a cseheknek kihasználni azokat a lehetőségeket, amikor megszerezték a labdákat.
6: Általános csereberék, úgyhogy gyorsan mondom, hogy milyen változások történtek, miközben Feri értékelését hallgattuk. A dél-afrikai csapatban jött az első csere, elhagyta a pályát Reiners, a középcsatár, akinek a nevét sokat nem igazán tudtuk említeni, és az új ember, aki érkezik a helyére, Evidence Makgopa, az Orlandó támadója, illetve a cseheknél is volt kettő darab csere, elhagyta a pályát a gólszerző Sadilek, és érkezik a helyére 22-essel Szucsek, illetve Lozseket, a 9-es számunk Lozseket 17-esben Provod váltja. Itt azért én nem lennék meglepve, hogyha Provod jönne a középpályára, és Szucsek pedig előre Lozsek helyére, tehát itt ezt az amerikai kollégák most fordítva írták ki nekünk, minden esetre ez a két csere tehát a cseheknél.
0: És akkor a csebedobással folytatódik a játék, a jobb oldalról megint egy nagy bedobásra készülődik Kufál, be is dobja a labdát megint oda a 11-es pont környékére, ott a fejes azonban nem jutott el a kapuig, mert hogy egy dél-afrikairól lepattan, de ebben megint volt lehetőség, csak egyszerűen nem tudnak ezzel élni a csehek, mert hogy egyszerűen képtelenek eltalálni a kaput egy fejessel, egy lövéssel, úgyhogy abból gól szülessék, és talán ezzel le is zárnák a mérkőzést. Megint Krejcsi volt az, aki egyébként próbálkozott, tehát az ő feljátéka az kiemelkedik a cseh csapatkapitányé. A dél-afrikaiak pedig a saját térfelükön passzolgatnak. Nem nagyon tűnik az, hogy majd itt ritmust fognak váltani, hanem megpróbálják ezt ráerőltetni a cseh csapatra, eddig nem sok sikerrel. De most a csehek viszont labdát szereznek, ketten támadták meg ott egyből az ellenfelet, és így szépen kihozzák onnan a tömegből, elviszik hátra, nekik nem sürgős a dolog, hanem megpróbálják minél többet maguknál tartani a labdát. Persze, akinek labda van, annak kevesebbet kell futni, de ezért a labdáért hiába futott most Zelezny, mert ezt nem lehetett elérni, és a játékvezető pedig most akkor kiadja azt a bizonyos szünetet, azt az ivószünetet, azt az időkérő szünetet, vagy minek nevezi. Tudom, hogy reggeli adásban ti is beszélgettetek róla, és nagyon megosztanak a vélemények. Én megmondom őszintén, engem különösebben nem zavar. Hát ha lehet kézilabda meccsen, kosárlabda meccsen, időkérés is belefér egy ilyen meccsben, nem Feri?
5: Én amikor van az a periódus mindig bajnok és edzőmérkőzéseken is, amikor közeledünk a nyárhoz, vagy még tart a nyár, és mindig a játékvezetők megkérdezik, hogy legyen-e ivószünet. Én mindig azt javaslom, hogy legyen, hiszen azért régóta, 90-es évek óta hallani ezt különböző edzői nyilatkozatokban, hogy milyen jó lenne, hogyha bevezetnék a labdarúgásban is az időkérést. Tehát gyakorlatilag megvalósult ezáltal az ivószünet által, vagy reklámszünet által.
6: Igen, annyiban hadszolja közben, hogy szerintem a vita az abból adódik, ami például a hajnali Gána-Panama mérkőzésen volt Torontóban, szakadó esőben 17 fokban ivószünetnek nevezni egy játék megszakítás blödség. Az nem ivószünet. Az más
5: jellegű. De a névvel van a baj, vagy a megszakítással?
6: Nem, a megnevezéssel.
5: Az ivószünetnek legalább lehet adni egyfajta olyan, igen, hát hogy mondjam, biológiai szükségletek kielégítése az ivószünet. Nem csak az angol 40 fokba kell inni.
6: Igen, az angol megnevezése az, hogy hydration break, tehát hogy egy hidratációs szünet. Tehát, hogy
5: így áll,
6: hidratálja, oké, de hát közben ő náluk ugye volt olyan, amikor hamarabb visszajöttek volna a csapatok, és van ugye egy ember, aki ezt nézi, mert hogy az ottani helyi tévétársaságok azonnal reklámokat adnak ilyenkor, tehát hogy ez egy egyértelmű amerikai találmány, vagy amerikai nyomásra lehet ezt bevezetni. Megbeszéltük ebben a körben, nincs közöttünk vita. A megnevezését.
5: Igen, de hogyha reklámszünetnek hívjuk, akkor annak számomra pejoratív érzése van.
6: Így van,
5: az azt jelenti megint, hogy a marketing meg a pénz győz.
6: Hát,
5: így pedig miért ne lehetne 10 fokba is ivószünet, hiszen 10 fokba is azért a sejteknek szüksége van vízre, hanem is ugyanannyira.
0: Engem a reklám sem zavar annyira, megmondom, mi nem látjuk. Tehát ilyen szempontból
5: előbb-utóbb fogod,
0: jó képeket látunk itt a szurkolókról, a játékosokról, és azt is láthattuk, hogy ezek a játékosok bár most nem olyan nagy a tempó, de nem csak isznak, hanem vesznek magukhoz különböző, nem tudom, ilyen vitaminanyagokat, ásványi anyagokat, amiket nem biztos, hogy az egészség szempontjából rossz.
5: Persze, ilyenkor különböző gyorsan oldódott cukrok, stb. Hidratációs, ugye izotónes italok. A lényeg az, hogy edzői szempontból ez nagyon is jól jön azoknak az edzőknek, hogyne, akik látják a mérkőzést, akik hozzá tudnak szólni ilyenkor. Tehát én úgy gondolom, hogy taktikai szempontból igenis van létjogosultsága, és én úgy gondolom, hogy az edzők többsége örül neki. Az már egy vita téma, hogy a mérkőzéseket megszakítván gyakorlatilag olyan, mintha nem is egy új mérkőzés, de mindenféleképpen a mérkőzésnek egy új periódusa következik, hiszen a játékosok önkéntelenül kiesnek a ritmusból.
6: Igen, hallottam olyan megközelítést is, ezzel nem teljesen értek egyet, viszont valahol meg mégis azt kell mondjam, hogy értem, hogy miért van, hogy az amerikaiak elérték, hogy a futballt, ami eddig két fél idő volt, végül is most 4/4-re lehet osztani, úgyhogy...
0: De van, ami jön, valami megy a réven, ahogy szokták mondani, mert itt legalább nincsenek annyira azért 10 perces hosszabbítások, igaz, egy Brazília Marokkon volt.
6: Igen,
0: de...
6: egyértelmű. Én üdvözlöm mindegyik szabályt egyébként, erről beszélgettünk a ma reggeli műsorban nagyon-nagyon sokat, közben folytatódik a játék, hogy a játék hozzáadott, kevesebb a fetrengés, nézzétek
5: meg, megszűnt a fetrengés.
6: Ápolás hát nagyjából nincs, tehát olyan nem volt. A cseréknél a nagy időhúzások nincsenek. Erre mondta azt ma reggel, hirtelen akartam, Holzer Ádám, a Soroksár kapusa, hogy ő azért nem tud ezzel egyetérteni, gyakorló vagy aktív kapusként, ami miatt emeltem a hangom, az, hogy kis ilyen labdát veszít a dél-afrikai csapat, mert hogyha lehet a videóbírónak visszanézni, vagy ahogy meghonosodott ez a köznyelvben, lehet varozni hosszú perceken keresztül, akkor ne a kapuson akarják elverni a port, hogy ő neki meg 8 másodperce van összesen. Értem az ő megközelítését is, nekem az összképet tekintve ezek a változtatások tetszenek.
5: Dobja ki a labdát 8 másodperc
0: alatt. De most nincs ennyi varozás sem talán, én legalábbis nem látom ilyen feltűnőnek.
5: Gyorsabb a var, az kétségtelen. Így van, de van varozás.
0: Ott is van hölgy egyébként, most a varszobában láthattuk azt is. De nézzük most a dél-afrikai támadást a bal oldalon ezúttal, éppen ellentmond annak, amit az előbb én fejtegettem, beadás nincs, csak húzogatott a dél-afrikai játékos az alapvonaltól, most középre jön a labda, és kivágják a csehek, majd fejjel még meg is tudják toldani, és akár ebből egy ellentámadást is vezethetnek, mert hogy remekül tartotta meg most a labdát a Csík, és a bal oldalra az indítás pontatlan volt, így aztán kihúzták a dél-afrikaiak ennek a támadásnak a méregfogát, egész pontosan megszerezték a labdát, és majd ők támadhatnak, a csehek pedig mennek szépen vissza oda a felezővonal környékére. És hát nem mindig jól sikerülnek azért ezek a, nevezzük most úgy, hogy időkérések, mert például ugye nem tudta azt mondani az algériai szövetségi kapitány, hogy uraim, van ott az a kis alacsony termetű ember, egy kicsit regulázzuk már meg, mert a végén majd 3 gólt fog rúgni.
6: Hát erre a kis alacsony termetű emberre már nagyon sokan megpróbáltak nagyon sok félét mondani. Azért itt a 2011-es bajnokok ligája döntőből Fergusonnak a mondása jut eszembe, amikor Rooneyék mondták neki, hogy mester, nem igazán tudunk vele mit kezdeni, élvezzétek. Ennyi volt rá válasz a ellenfélként.
0: Nincs egy Vancák Vilmosuk, mert akkor nem lett volna a pályán végig, mert ugye az első bemutatkozó válogatott mérkőzésén éppen hallgattam Csisztus Zsuzsa interjúját, amit egy argentin újságíróval készített, akkor elmondta, hogy nagyon félt, hogy miután kiállították az első válogatott meccsén, többet meg se hívják a válogatottba. Hát az ellenfelek jobban jártak volna.
6: Na jó, kanyarodjunk vissza, mi történik a mérkőzésen. Igen, hát ez kétségtelen tény, hogyha Feri egyik kedvenc szófordulatával élhetek a kétségtelen ténnyel, hogy ez így történt. A 75. percben jár a Csehország-Dél-Afrika mérkőzés. Volt időnk egy picit kalandozni, illetve bohókás dolgokról is beszélni, mert hogy komoly esemény a pályán nem történt. Most talán egy cseh támadás, de igazán ez sem veszélyes. Kettő darab sárgalap ugye eddig a meccsen, mind a kettőt a dél-afrikaiak kapták még az első fél időben, alapvetően egy sportszerű mérkőzésről beszélünk. Na most, ahogy ezt kiejtem a számon, abban a pillanatban Krejcsi odavág egyet a dél-afrikainak, jön a hölgy és azonnal felmutatja.
0: Hát a statisztikát kellett kicsit javítani, mert csak két dél-afrikai volt.
6: Hál' Istennek ilyenkor mindig az az érzésem, hogy ez a technikán keresztül, mint hogyha a 105.9-et ott is tudnák hallgatni, vagy az nso.hu-n keresztül, vagy nem tudom, valamilyen úton, módon, mintha csak tényleg hallanák, nyilván semmiféle összefüggés nincs benne, de azonnal Krejcsi odalép és kap egy sárgalapot, a cseheknek is van már figyelmeztetése, tehát.
0: És akkor jöhet egy dél-afrikai szabadrugás, hát azért nem olyan veszélyes pozícióból, nagyjából a 16-os vonalából, val egy magasságból, és az alapvonaltól, mint egy 28-25 méterre, és majd valószínűleg ballal fogják középre ívelni a labdát, mégpedig Modiba vállalkozik talán erre, bár azért más is igény tartana még talán erre a szabadrugásra. Minden esetre egyelőre várnak. A kéttagú sorfal ott áll, aztán elfut a dél-afrikai Modiba, tovább gurítja a labdát, ebből megint lövés lesz, hát ez levágódik most két kiugró cseh játékosról. Én nem tudom, ezeket hogy találják ki, Feri.
5: Biztos, hogy tudatos. Hát,
0: de tudatos,
5: mivel,
0: de...
5: mivel nincs területük, és többnyire egyéni megoldásokkal tudnak érvényesülni, és inkább egyéni futballisták, a csapatösszjátékban és a felátvédelmi játékban kifejezetten gyengék, ezért inkább átlövésekhez folyamodnak.
0: Na jó, de oké, nem ívelgették be eddig a labdát, de abból nagyobb veszély van, mondjuk véletlen egy cseh rosszul ér hozzá, öngól lesz belőle akár, vagy lepattan és valaki bevág, mint ezekből, mert ezek a lövések vagy el sem jutnak a 16-os környékére, vagy 4-5 méterrel mellé mennek.
5: Igen, de beadásokról szerintem a kapitány is lebeszélte őket, mert még ennyi esélyük sincs. Itt azzal van a probléma, hogy nyilván nem 35-40 méterekről kell álló helyzetből kapura lőni, hanem valamilyen szinten azért vagy mögé kell kerülni széleken a cseh válogatottnak, vagy én gondolok itt ilyenre, hogy mondjuk három belső középpályást el kell kezdeni úgy forgatni, hogy a végén esetleg elfáradjanak, bár mondjuk erre is reagált most már csak kapitány, hiszen most már 4 középpályás van, szóval itt azért én taktikai szempontból többet vártam a dél-afrikai csapattól, bár azért jellemző az afrikai labdarúgásra, hogy egyénileg fizikálisan elképesztő kvalitásokkal rendelkeznek, és már-már a labdával is ügyesek, de csapatjáték tekintetében és taktikailag azért még jócskán elmaradnak az európai kontinenstől.
6: Álló helyzetből a legnagyobb gól a közelmúltból, mi az, ami eszetekbe jut? Álló helyzetből előtt labda. Ronaldinho a Chelsea ellen 20 évvel ezelőtt, az megvan? Stamford Bridge-en?
5: Az jó közel volt, jó,
6: hát
5: igen.
0: Én inkább Szoboszlaira gondoltam volna.
6: Álló helyzetből, melyik? Hát, Szoboszlaira, melyik volt álló helyzetből?
0: Hát most így hirtelen nem emlékszem, de az ő szabadrugásai valahogy nekem Attila, jobban szabadul... tetszettek, ja, mint Ronaldinho.
6: Most az álló helyzetes miatt mondtam, hogy onnan jutott eszembe, hogy Cserv adja közben a pályát a cseheknél, és érkezik helye az úrember.
0: Zima.
6: Annál melegebb van, mint hogy erről beszéljünk.
0: Hűsítő megoldást választ a cseh kapitány, és hát azért eddig azt mondhatjuk, hogy a rutin meg az évek, mert ugye te mondtad, hogy 74 éves és 269 napos.
6: Igen,
0: 69 napra emlékszem, 74 éves, 69 napos a dél-afrikai szövetségi kapitány Hugo Broos. Hát a rutin meg az évek.
6: 290 egész pontosan, a másikuk pedig 74-69.
0: Na igen, szóval eddig a rutin dönt a cseh, de egyébként szerintem nyilván úgy tűnik, hogy

0: úgyhogy ez nem is kérdés. Krejcsiről ment ki a labda, hát, a két hetes csapat
1: most
0: össze.
1: Most visszapattantam, visszajátszásban megmutatták, úgyhogy nem lennék meglepve, a VAR visszanézte volna. Igen, nem is lett szöglet.
2: Annyira kiszöglet volt a kirúgás.
1: Így van.
0: Annyira kicsi, igen. Na, akkor viszont vissza az egész, húzunk egy strigulát a kettőből, egy nagyot, és akkor így megyünk tovább.
1: Most megtanultuk a technikát, hogy kell dolgozni.
0: Négy, marad a 4-4 akkor a szöglet arány, de jön előre továbbra is a Dél-Afrikai Köztársaság csapata, és a 80. percben járunk már a meccsen, tehát most már ott vagyunk, nem Feri, hogy a dél-afrikaiaknak ezt felesleges őrizni, ezt az egy gólos hátrányt, hogy most kettővel vagy hárommal kapnak ki, körülbelül teljesen mindegy, föl kell tenni nagyjából mindent egy lapra.
2: Ez így van, és így is tesznek, mintha a cseh válogatott egy picit elfáradt volna. Tehát a 10 perccel ezelőtt, amit említettem, hogy én inkább a cseh gólt várom, most már egyértelműen visszarendeződtek a saját védőharmadukba, meghúzzák ezt az 5-4-1-es vagy olykor 5-3-2-es védőfalat, és számolják vissza a perceket. Most már kevésbé látom a kontrát a cseh válogatottban, ha csak nem lesz egy nagyon veszélyesen eladott dél-afrikai labda, de egyértelműen a csehek arra rendeződtek be, hogy 1-0-ra lehozzák a mérkőzést.
1: Persze, ha cseh szurkoló lennék, akkor nekem is nagyon tetszene ez a meccs. Hát azért így semlegesként azt mondom, hogy egy ilyen közepes színvonal alja nagyjából. Még szerencsé, hogy tegnap volt ez az angol-horvát összecsapás, ami azt gondolom, hogy a VB eddigi legjobb mérkőzése volt, és ezekért a meccsekért majd érdemes lesz fönt maradni hajnalba is.
2: Hát pontosan így van, és ugye van egy olyan vélemény, hogy micsoda húzás a 48 csapatos világbajnokság, hiszen a kis csapatok milyen jól remekelnek. Én meg pont az ellentétes véleménnyel vagyok, pont az ilyen meccsekért kár ez a csoportkör, hiszen az rendben, hogy a kis csapatok nagyon egyfajta romantikus szemlélettel jó őket nézni, meg érzelgős, de hát az igazi futball azért az a, az a tegnapi mérkőzés.
0: 11-es!
1: A nagy lövés lövőkertből levágódott egy cseh játékosra
2: és
1: labda.
2: Ezért mondta a kapitány, látod, hogy lőjenek sokat.
1: Elnézést kérek a kapitánytól.
0: Hát ez hihetetlen. Méghozzá a 16-oson belül kicsit kivárt a Benso játékvezető is, de aztán utána befújja a semmiből, vagy nem is annyira a semmiből, de 11-eshez jut a dél-afrikai csapat, és akkor, amikor a mérkőzés 82. percében járunk, nem nagyon vette komolyan senki Masekót, és ennek az eredménye, hogy Schulz kezét találja.
2: Ezt vissza fogják nézni, mert ezt az iskola vissza példája annak, hogy a test mellett volt a keze a cseh játékosnak. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz a végső ítélet.
0: Igen, tehát azért itt nehéz bárhova is tenni. Ugo Broz, a dél-afrikai szövetségi kapitánya, kicsit lehet, hogy korán örült, mi most látunk róla egy képet, hogy mennyire nagyon boldog, de hát Schulz pedig méltatlankodik, alig ha irodalmi stílusban teszi szóvá a játékvezető döntését. Na hát most értékelődik fel az új-zélandi videóbírós segítség. Egyelőre a döntés hát érvényben marad.
2: Általában meg szokták védeni a játékvezető ítéletét.
1: Igen, de a könyöke volt a jobb könyöke, ide szorított, a bal keze meg itt kint volt, és valószínűleg azt is elérte, hogy itt nem sokat játszották. Igen. Vissza, hogy legyünk őszinték ezt a lövést.
0: Pontosan azért nem, hogy nehogy még véletlenül bárki is elkezdjen gondolkodni.
2: Ezek szerint a jobb könyökéről átpattant a bal csuklójára, és a csuklója már ki volt nyújtva a karja által.
1: Én úgy láttam így elsőre. Igen. Közelülök itt viszonylag a monitorhoz, hát
2: akárhogy is lesz, a cseh válogatott megérdemli, mert ezzel a passzivitással
0: saját
2: előbb-utóbb benne
0: volt. De megint ugyanaz
2: így
0: történik, van. Ugyanaz történik Pepitában, mint amiről beszéltünk a tegnapi Portugália-Kongó, meg számtalan mérkőzésen. Hiába a vezetés, nem lövik rá a másodikat, és innentől kezdve, ha nem lövik rá a másodikat, megehette az egészet kis túlzással a fene, azt lehet mondani. Óriási egyenlítési lehetőség a dél-afrikai csapat előtt a mérkőzés 83. percében jön is az egyenlítő találat. A gólszerző nem más, mint a 4-es számú Mokoena, ezzel a góllal a jobb alsó sarokba lőtt 11-essel egyenlít tehát a dél-afrikai csapat a 83. percben, ahogy azt itt megbeszéltük a stúdióban, teljesen jogosan, vagy legalábbis nem alaptalanul, talán ez lesz a helyes kifejezés. Na, lesz 10 perce a cseh válogatottnak, mert most ugyanott tartunk, ahol tartottunk 83 perccel ezelőtt, hogy a két pont nélküli csapat csatájából kijön ki jobban, az egy-egy ponttal semmire nem mennek, vagy legalábbis messzire nem nagyon, főleg úgy, hogy a cseheknek Mexikó a házigazda lesz az utolsó ellenfele. Kovárnak esélye sincs a 11-esnél. Tud-e változtatni Mexikó leendő ellenfele majd? Szóval tud-e változtatni a cseh válogatott itt a hátralévő szűk negyed órában, bő 10 percben? Ez a nagy kérdés.

0: Meglátjuk, az viszont biztos, hogy Kovár nagyon nem talált el az irányt, és ez egy magabiztos büntető volt, csak kétszer ugyanabban a folyóba belép a cseh válogatott. Hát Dél-Korea ellen is vezetett, aztán a második fél időben kapott kettőt, és ez könnyen a kiesés szélére sodorhatja a cseh csapatot.
1: Igen, de az egy kicsit más jellegű mérkőzés volt. A dél-koreai válogatott jóval ütőképesebb, mint a dél-afrikai, és ott én azt mondom, hogy inkább a dél-koreai válogatott megfordította a találkozót teljes joggal. De itt a cseh csapat az egyértelműen uralta a találkozót, és nem értem, ha csak nem a tényleg a fizikális fáradtság okozhatja, de hát ha nem sokkal, de azért ez egy jobb csapat, vagy csapatként kétségtelenül jobb, mint a dél-afrikai, ha egyéni játékos kvalitásban nem feltétlenül egyértelmű ez a helyzet. De én úgy gondolom, saját maguknak köszönhetik, mert magukra húzták a dél-afrikai válogatottat, és nem éreztem azt a biztos védekezést, amit ugye szünetben is beszéltünk, hogy egy olasz válogatott, egy 90-es évekből olasz válogatottról tudtuk, hogy itt innentől kezdve sansza nincs az ellenfélnek, de ez a cseh válogatottnak nem a legerősebb értéke a védekezés, mégis erre rendezkedtek be egy nullóta.
0: Láttunk most megint nagyon-nagyon boldog dél-afrikai szurkolókat, a hölgyeken olyan koronák voltak, amit tényleg csak afrikai országokban fedezhetünk föl.
2: Majd hát, be, hogy irigykedtél.
0: Igen, egy kicsit irigykedtem, meg láttunk cseh szurkolókat, akik a körmüket rágták. Hát van miért, mert hogy megint jön egy beívelés, most ezúttal a bal oldalról, ezt ki tudják fejelni a csehek, aztán mégis visszaszerzi a dél-afrikai válogatott, amely ugye kiegyenlített néhány perc ezelőtt büntetőből. Az első találatot a csehek még a 6. percben szerezték, és hát azóta a második félidő elején ott megvoltak a lehetőségek, akkor még egy gólt tudnak rúgni, szerintem mindenképpen megnyerték volna ezt a meccset, bár ezt csak én feltételezem. Most viszont azért is izgulhatnak, hogy egyáltalán tudnak egy döntetlent játszani, mert nyilván ettől majd a dél-afrikai csapat egy kicsit jobban odafigyel a támadás végére, arra, hogy hogyan fejezik be az akciót, lehet, hogy nem is fognak olyan messziről lőni, bár bejött. Ferivel megbeszéltük, hogy bejött, mert abból lett egy 11-es. Szóval, hogy mennyire érzik meg majd Kornél a vérszagot?
2: Camogelo Sebelebele érkezett, az Orlando támadója, tehát előre
0: szeretem vált. Ezeket a neveket.
2: Hát most egyikőtök sem mondta valakinek, ki kellett mondani, mivel pályára lépett. Úgyhogy Sebelebele állt a pályán. Dallamos neve van Sebelebelének, és egyelőre Sebelebele még nem kapott labdát a mérkőzésen, mert hogy Williamsnél, de ha Sebelebelét megtalálná ott előre, akkor Sebelebele...
0: Tudja, hogy van dél-afrikai ősöd.
2: Szóval Sebelebele érkezett, tehát tényleg a legdallamosabb nevű dél-afrikai játékos. Ellenben telnek múlnak a másodpercek, és tényleg a cseh csapat példája mutatja meg azt, hogy a második fordulóban is elkövetni, vagy a csoportkör második mérkőzésén elkövetni ugyanazt a butaságot, mint az elsőn, ez könnyen lehet, hogy a világbajnoki szereplésükbe kerül. Bármennyire is az van, hogy van még egy meccs, azért a házigazda ellen minden lesz, csak életbiztosítás nem. De hát még ennek a meccsnek sincs vége, vajon tudnak-e ritmust váltani? Ez az egyik legfontosabb kérdés. 3 perc maradt a rendes játékidőből, plusz legalább 5-6 perc hosszabbítás, tehát az azt jelenti, hogy egy szűk 10 perc a hátralévő idő a mérkőzésből.
0: A dél-afrikaiak pedig hátra passzolják a labdát kapuvédőjüknek, Williamsnek, aki kurigyőrítja ide a jobb oldalra, és hát nem nagy elánnal támadott le a cseh csapat, hanem inkább megint csak húzódik vissza. Hát ez számomra azért meglepő, mert hogy nem lesz könnyű dolga a cseh válogatottnak a házigazda Mexikó ellen az utolsó, tehát a 3. fordulóban sem a csoportkörben, és lehet, hogy az lesz az utolsó meccsük, ha ez így marad. Ugye eddig arról beszélgettünk, hogy ez a két ellenfélnek, a mexikói meg a dél-koreai válogatottnak jó volt az 1-0-ás cseh vezetés, de hát ez a döntetlen sem olyan rossz annak, aki mondjuk esetleg azt a párharcot meg tudja nyerni, de majd ez Feri mindjárt átgondolja és elmondja. Nézzük ezt az ívelést egyenlőre, hát ezek változatlanul elég rosszul jönnek be, de most a kipattan ott a dél-afrikaiaknál egy lövés, és hát Kovár kezéből megint majdnem kipattant a labda, nem túl magabiztos, és szerencséjére utána tudott nyúlni, így hiába érkezett a dél-afrikai támadó, Mofokeng nem tudta már megszerezni ott a labdát, és akkor jöhet egy újabb cseh támadás, az idő pedig szépen lassan telik, és majd lassan azt találgathatjuk, akkor mennyi is lesz a hosszabbítás, mert már a 89. percben jár.
2: A csehek pedig a jobb oldalon hozzák előre a labdát. Az ívelés már a dél-afrikai térfélen találja meg Szucseket, sokat nem említhettük a nevét, aztán most Schulz iramodik meg a jobb oldalon, középen eltűnt az egyik cseh támadó, az akció viszont megy tovább, és szöglet lesz majd. Schick egy darabig fetrengett a földön, aztán rájött arra, hogy a fetrengés hátrányban, vagy egy-egynél, akkor amikor csak egy pontot szerezne a csapata, annyira nem kifizetődő történet, úgyhogy akkor talán most el lehet könyvelni az újabb szögletet, de ezzel is azért egyelőre csínyán bánnék, ugye 4-4 a szögletarány jelen pillanatban, a csehek pedig készülődnek, és akkor most jön az ötödik cseh sarokrúgás a mérkőzésen, ez pedig már a 90. perc eseménye. A dél-afrikai gólszerző, Okoena, illetve Sik a játékvezetőnél, Sik ráhagyja az amerikai játékvezetőre a dolgot, ő viszont visszarendeli. Na most volt az, amikor Sik nem igazán vette komolyan a Sporit, és egy kicsit átnézett rajta, vagy nem is annyira kicsit átnézett rajta, ő viszont nem hagyta magát.
0: Ez ilyen púlos megmozdulás volt, hogy mutatta a szemét, hogy mindent látok.
2: Enszó kisasszony. Jön az ötödik cseh szöglet a 90. percben a mérkőzésen. Nincs fejelési lehetősége az európai csapatnak, lesz-e kontrázási lehetőség az afrikainak? Jelentem nem. Schulz szedi össze a lepattanót a labda. A dél-afrikai térfélen a 16-os csücskével egy vonalban, de az oldalvonal mellől jön a beadás. Nincs fejelési lehetőség középen, hiába a magassági fölénye cseh támadóknál. Egyelőre a dél-afrikai védelem jól áll a lábán Okonnal, Bokazival és társaival. Sőt, mi több most, majdnem labdát szerzett a dél-afrikai csapat, de szabadrúgással jöhet mégiscsak Csehország. Jön a nagy kérdés, hogy mennyi lesz a hosszabbítás, ugyanis szeretném jelezni, hogy letelt a 90 perc, tehát a rendes játékidő letelt. Minimum 3-mal ugye alapvetően számolhatunk, és arra a 3-ra kell még valamennyit rátenni a Sporinak. Egyelőre nem mutatták meg nekünk. 7-es perc ebben a pillanatban villan föl. 7-es perc a ráadás, és ebből 30 másodperc telt el. Tehát 6,5 perce maradt egyik vagy a másik csapatnak, hogy eldöntse ezt a mérkőzést. Cseh szabadrúgás a 91. percben. Ezúttal volt fejelési lehetőség. Zelenyi volt az, aki fejelni tudott, de nem jól találta el. Aztán utána, ami történik, azt nehéz lenne kulturált módon elmondani. A cseh játékos kivezette a labdát az alapvonalon túlra, a kapitánya meg kis hián egy szívinfarktust hord ki lábon az oldalvonal mellett. Egy perc eltelt a jelzett 7 perces hosszabbításból, Csehország Dél-Afrika 1-1.
0: Hát nem sok ideje marad egyik csapatnak sem arra, hogy gólt szerezzen, de hát láthattuk azt már, hogy bizony az utolsó pillanatokban is képesek a csapatok maguk javára fordítani a mérkőzést. Én nem tennék erre egy lyukas garast sem, hogy lesz még gól ezen a találkozón. Nem tudom, hogy ez az 1-1, ez Feri, ez most így, ha te lennél ott, akkor hajtanád a csapatodat, vagy mit mondanál nekik, hogy mit csináljanak?
1: Az egyik csapatnak sem lehet jó ez az 1-1, úgyhogy érthetetlen számomra a cseh válogatott visszaállása. A dél-afrikaiak tisztában vannak azzal, hogy meg akarják nyerni a találkozót, a cseh válogatott nem érdemel győzelmet. Majd a meccs végén el is mondom a megállapításaimat, de ez az 1-1 egyik csapatnak sem jó.
2: Csehek pedig saját magukat hozták, vagy navigálták ebbe a helyzetbe, ami tényleg érthetetlen, annyira itt cseng a fülemben Regős Laca kérdése. Szerintem 24 óra nem telt el. Feri, mennyi ilyen dolognak kell még történnie, amikor ugye beszéltünk a Portugália-Kongó mérkőzés után? Ellenben most jön előre a cseh csapat, szépen lábról lábra épül az akció, Schulz elől jön a mentés, ha kimegy a labda az alapvonalon túlra, akkor szöglet lesz. A játékvezető viszont azt mondhatja, hogy nem lesz szöglet, mert a cseh játékosról pattant ki. Újabb értékes másodperceket veszít az európai együttes, hiszen a 93. percben járunk már, amikor 1-1 a mérkőzés állása. Mind a két csapatnak 1-1 pontja van, tehát, vagy lenne jelenállás tekintve, és ugye jön majd hamarosan hajnali 3-tól a Mexikó-Dél-Korea mérkőzés. Hát ott egyébként kéz a kézben, ha mind a két csapat szerez 1-1 pontot, tulajdonképpen meg is ágyazhat, ahogy azt beszéltük, a továbbjutásának, hiszen a mexikóiak a dél-afrikaiakat legyőzték, a dél-koreaiak a cseheket legyőzték, hát egymás elleni eredményben ezzel a két együttessel nem kell számolniuk, úgyhogy innentől kezdve olyan nagyon nagy problémájuk nem is lenne. De hát az még a jövő zenéje, a jelen zenéje pedig a Bafana-Bafana játékosaitól jöhetne, ugyanis dél-afrikai támadás a 94. percben már a mérkőzésen. Schulz szerzett labdát, Schulz megindul a bal oldalon. Na ebből jöhet egy helyzet. Schulz már a 16-oson belül jobb lábáról bal lábra teszi, középre a labda. Hát sem Siknek, sem Szucseknek nem volt jó, aztán egy távoli lövéssel zárják a csehek az akciót. Provod érkezett meg, Provod kísérlete is viszont gyengécskére sikeredik. Hát ott tartunk, hogy a 94. perc végén 1-1-es döntetlen rááll a Csehország-Dél-Afrika mérkőzés. 3 perc sincs már hátra a jelzett hosszabbításból.
0: Nyilván Schulz nagyon igyekezett, mert ugye a 11-est azért ítélték, mert az ő kezét találták el, abból lett a lövésből, Mokain lövéséből az a bizonyos büntető, de hát nem tudta jóvá tenni itt a csapat előtt azt az úgynevezett hibáját, és a cseh szurkoló már a sapkát, a kalapját is letépte a fejéről, és nagyon mérgesen nézett. Hát ő sem erre számított a cseh csapattól, ahogy elkezdték főleg itt az első, de akár a második félidőt is a cseh játékosok. De hát még ne írjuk le a cseh csapatot, meg ezt a döntetlen sem, mert van még hátra, ugye 7 perc a hosszabbítás, ebből 4,5 perc telt el, de mire kimondom, labdát veszítenek a csehek, úgyhogy a dél-afrikaiak lendülhetnek előre, már ha akarnak egyáltalán előre rendülni. Most egy jó indítás ide ki a jobb oldalra, és még Hudaunak van ereje futni, most belép már a 16-oson belőre, középre rúgná a labdát, egyébként már látom, nem is Mudau volt az, hanem az egyik cserejátékos, ha minden igaz, a dél-afrikai csapatból minden esetre. Az nem változott, igen, Sebelebele, aki német Kornél nagybarátja, Sebelebele, én is megtanultam, olyan szépen dallamosan mondtad, hogy kénytelen voltam megtanulni, de ő sem tudta középre adni a labdát, és hát ez egy beívelés lett volna, csak egy simán középre lőtt passz, de ez se jött valahogy össze, hát ezt még gyakorolni kell a dél-afrikaiaknak mindenképpen, legalábbis ez a mérkőzés egyenőre ez bizonyítja. Az idő pedig szép lassan telik, már 95-20-nál tartanak a csapatok, amikor a dél-afrikai megharcol a labdáért, ellövi, erre azonban már nem maradt ereje, mert hogy középre ment pont a labda Kovárnak, mint egy 15 méterrel ott két csevédő között valahogy kikaparta a labdát a dél-afrikai Maggopa, de a lövés, mondom, nagyon gyatrára sikeredett, tehát ebben azért volt egy kis lehetőség.
2: Bizony, bizony, a labda pedig marad a dél-afrikaiaknál, akkor, amikor 1 perc 15 másodperc elnézést a jelzett hosszabbításból, a csehek pedig nem tudnak támadást vezetni, olyannyira nem tudnak támadást vezetni, hogy védeniük kell jelen pillanatban az 1-1-et, amikor elkezdődik a 97. perc a mérkőzésen. Dél-Afrika tetszetősen hozza fölfelé a labdát, illetve tetszetősen járatja a labdát. Lesz-e lövőhelyzet? Kicsit kivárnak, aztán a blokkról lepattan! Szöglet! Modiba! A semmiből! Azt mondja, hogy 5-5-re módosul a szöglet arány, hát az a helyzet egyébként, hogy ez egy 1-1-be döntetlenes mérkőzés. Nem csak a szöglet arány, ugye az eredményjelzőn is ez áll meg úgy mindent tekintetben, hát az 5. szögletük is kis szöglet volt a dél-afrikaiaknak. Rámennek arra az afrikaiak, hogy megnyerjék ezt a mérkőzést egy borzasztó gyenge íveléssel. 20 másodperc maradt hátra a jelzett hosszabbításból. Lesz-e még lehetőség olyan, mint amilyen az iménti volt, de ha lesz is, ez már csak és kizárólag a dél-afrikaiak előtt tud adódni. Megint egy távoli lövés a kígyótérről, lepattan a blokkról, hölgyek, urak, van 5 másodperc hátra a jelzett hosszabbításból, és mivel hátra kerül a labda ebben a pillanatban, én azt hiszem, hogy Williams, amikor előre rúgja, Penszó kisasszony lefújja a mérkőzést, de nem így tesz, hanem még engedi, eddig a pillanatig engedi. A pont nélküli csapatok csatájában döntetlen a mérkőzés végeredménye, Csehország, Dél-Afrika 1-1. Úgy kezdte a találkozót az A csoport második fordulójában az európai együttes, ahogy egy pont nélküli csapatnak és a világranglistán előrébb álló csapatnak kezdenie kell. Sik már az első helyzetben, illetve az első percben helyzetbe került, azt a lehetőséget viszont elpuskázta, nem sokkal később azonban megszerezték a vezetést a csehek, Szojka labdáját Sediek juttatta a kapuba, ezzel a góllal előnybe került tehát a cseh válogatott. Ezt követően viszont érthetetlen módon visszavett a cseh együttes, és az első félidőben ugyan még vezetett, de például szögleteket tekintve, vagy éppen labdabirtoklást tekintve már jelentősen jobban állt a dél-afrikai csapat. A fordulást követően megint csak ugyanúgy kezdődött minden, ahogyan az első játék részben a csehek diktálták a tempót, jöttek is a helyzetek az európai csapat számára, de csak nem tudta megszerezni a cseh válogatott a második gólt, és ahogy az ilyenkor lenni szokott, az egyre inkább felbátorodó ellenfél, jelen esetben a világranglista 60-ja, a dél-afrikai csapat jött előre, Próbálkoztak sokszor megmosolyogtató távoli lövésekkel az afrikaiak, de aztán végül is a 82. percben egy nem megmosolyogtató lövés a cseh cserejátékos Schulz kezéről a 16-oson belül került a földre. Az amerikai játékvezető hölgy büntetőt ítélt, Mokoena pedig, Teboho Mokoena, a Mamelodi játékosa értékesítette a 11-est, a jobb alsó sarokba gurította a labdát. Ezt követően a folytatásban már komoly helyzet nem volt a mérkőzésen. A végeredmény tehát Csehország, Dél-Afrika 1-1. Na hát Bene Ferenc, azt mondtad, hogy majd elmondod. Itt a lehetőség. Azért ez, én azt hiszem, hogyha bárki is felháborodik Csehországban, és bármilyen úton, módon, nem tudom, nem tetszését fejezi ki, lehet, hogy erős lesz a kritika, amit most megfogalmazok, a saját házadtáján kell, hogy sepregessen, mert itt a csehek egyértelműen saját magukat lőtték lábon.
1: Igen, hát adott egy olyan mérkőzés, ahol a cseh válogatott jól kezdi a találkozót, megjön a gól is, és ilyenkor ugye eszébe jut az embernek az a lélektani plusz, hogy 1-0-ás állás van, az ellenfél meg van rettenve, az ellenfél pontosan tudja ugyanúgy, hogy mind a két csapat számára csak a győzelem elfogadható, ennek ellenére hátrányban vannak, és nem tudta ezt a lélektani plusz kihasználni a cseh válogatott. Ráadásul azért azt köztudott, hogy a cseh válogatottnak egy fajta fizikalitás az erényük, a jó fejelőjátékosok az erényeik, a pontrugások az erényeik, illetve a beadásokból elért gólok az a fajta erény részükről, amivel érvényesülni tudnak. Ennek ellenére visszahúzódnak, teret adnak az afrikai csapatnak, és a dél-afrikai csapat pedig élt ezzel a lehetőséggel. A második fél időben különösen visszazárt a cseh válogatott, a kontrajátékukban viszont nem volt benne a gól. Én nagyon-nagyon csodálkozom, hogy egy válogatott miért nem az erényeit próbálja minél jobban kialakítani, és minél jobban arra rámenni. Csodálkozom a cseh válogatotton, amikor egy-egyes állásnál újra átvették a kezdeményezést, akkor megint volt 4-5 veszélyes beadásuk, amiből gólhelyzetet is ki tudtak alakítani, de meggyőződésem, hogy a végére elfáradtak, fizikálisan jobban bírta a mérkőzést a dél-afrikai válogatott. A cseh csapat, ahogy te is említetted, hát úgymond lábon lőtte magát azzal, hogy a mérkőzés azon periódusában, amikor még nem fáradtak el, és amikor kedvező volt számukra az állás, akkor nem alakítottak ki még több gólhelyzetet, és nem erőltették rá az akaratukat az ellenfélre.
2: Mennyi sansza maradt egyik-másik csapatnak továbbjutni annak fényében, hogy ma éjszaka jön, majd magyar idő szerint éjszaka egy Mexikó-Dél-Korea mérkőzés, a záró körben a csehek a házigazda Mexikó ellen, Dél-Afrika pedig a másik déli, de Korea ellen kell, hogy pályára lépjen.
1: Független az esti mérkőzéstől, mind a négy csapatot látva, egyértelműen Mexikó és Dél-Korea jobb csapatok ennél a ma látott két gárdánál. Véleményem szerint meglepetés lenne, ha nem ez a két csapat zárná a tornát az első két helyén ebben
2: Balázs
1: a csoportban.
2: Balázs, bármi hozzáfűzni való?
0: Hát csak annyi, hogy tulajdonképpen azért a cseh csapatot sem lehet meg temetni, mert hogyha mondjuk akármelyik csapat is nyer, mondjuk a Mexikó-Dél-Korea mérkőzésen, de utána még ugye játszani fog Mexikóval Csehország, tehát még kényelmesen tovább sétálhat.
1: Matematikailag igen, de mondom, nagyon meglepődnék, ha ez a cseh válogatott akár egy pontot is szerezne.
0: De én azt kevésbé tartom valószínűleg, hogy a dél-afrikai csapat mondjuk a Dél-Koreát megverje, mint hogy Csehország Mexikót esetleg.
2: Már kisze belevelét,
1: igen, egyiknek sem tartom nagy valószínűségét, de én inkább Dél-Afrikát érzem esélyesebbnek Dél-Korea ellen, mint Mexikó ellen a cseh válogatottat, de őszintén szólva egyik sem érdemel továbbjutást. Szerintem az első két helyzet az Mexikó és Dél-Korea lesz ebben a csoportban.
2: Szebele bele. Ennyi volt a Dél-Afrika Csehország mérkőzés közvetítése. Állandó szakértőnknek, Bene Ferencnek köszönöm szépen, hogy ezúttal is számíthattunk
1: rá.
2: Balogh Balázs nevében is köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet. Katona László folytatja a stúdióból.
3: Köszönöm szépen, tehát Balogh Balázs Németh Kornél közvetítésével hallhatták, no meg Bene Ferencével is, hogy 1-1-re végzett a Csehország Dél-Afrika mérkőzésen a két együttes, majd 3 órától hajnali 3-kor jön a Mexikó Dél-Korea összecsapás az A csoportból, és éjféltől játsszák a BL-ű 4-esben a Kanada-Katar találkozót, 21 órától pedig majd a Svájc-Bosznia-Hercegovina találkozót közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. Maradunk Amerikában, ami azt jelenti, hogy egy kicsit a sportáktól eltávolodunk, tehát a labdarúgás világától, kosárlabda és jégkorong lesz terítéken, hiszen az előző hét folyamán bajnokokat avattak az NBA-ben, valamint az NHL-ben. Szalai Kristóf összeállítását hallhatják.
4: four-point lead. Here comes Fox. 5 seconds remaining. Fox to Wemby. Wemby tries a three, puts it up, off the mark. Ananobi the rebound. It's over! It's over! Knicks fans, this is not a dream. Your long, long wait has ended.
5: Múlt hét vasárnap véget ért az NBA idei kiírása. A döntőben a New York Knicks 5. meccsen győzte le a San Antonio Spurs együttesét. Ezzel Jalen Brunsonék felültek a trónra, és 53 év után újra bajnok lett a New York Knicks. A döntőkről és a ligával, illetve az idei eseményekkel kapcsolatban Bobori Balázzsal, a Nemzeti Sport szakújságírójával beszélgettem.
6: A döntőben viszont Brunson ellen nem volt fegyvere nagyon a Spursnek, és hát ezért meg is lepődtem, mert pontosan ezt gondoltam a döntő előtt, hogy taktikailag azért a Spurs előrébb jár, meg hát, hogy hosszabb a kispad, többet tud rotálni a Spurs. Hát nem így lett, nagyon nem így lett, a New York mindenben felül múlt a Spurst. Ráadásul Brunsonnak azért nagyon jó segítő személyzete is akadt, Carl Anthony Towns és Anunoby személyében, de a többiek is rengeteget tettek ehhez a sikerhez. Számomra meglepetés, hogy így ért véget ez a döntő, de mondom még egyszer, hogy abszolút nem érdemtelen, annél sikeres, őt a legjobb csapat nyerte ezt az idényt a rájátszás alapján.
5: Volt olyan mérkőzés, ugye, hogy a Knicks 29 pontos hátrányból verte meg a Spurs, de úgy nagyjából az összes mérkőzésükre igaz volt az az állítás, hogy mindig nagy, sőt, mondhatni tetemes hátrányból fordították meg és nyerték meg a meccseket. Végül ezzel gyűrték maguk alá a Spurs-t?
6: Elnevezték ezt a New Yorkot Comeback Knicks-nek, tehát hogy igen, hogy visszajöttek mindig a mérkőzésbe. Én itt a negyedik mérkőzést az kulcsfontosságúnak tartom, hiszen azok után, hogy New York 2 meccset nyert San Antonióban, majd elmentek New Yorkba, és ott nyert a Spurs, 2-1 volt az állás, a negyedik mérkőzésen nagyon közel volt a Spurs ahhoz, hogy egyenlítsen. És hát, hogy a 2-2-vel megy vissza ez a párharc nyugatra, bizony érdekes lett volna, és nem biztos, hogy így alakul a döntő. A San Antonio óriási előnyt engedett ki a kezéből. Néztem azt a mérkőzést, és a fél időben le is kapcsoltam a televíziót, mert azt hittem, hogy itt ennek vége van, és párharc egyenlő lesz. Aztán reggel én elképedve láttam, hogy nyert a Knicks, és ott ugye Anunobinak volt egy utolsó másodperces kosara, illetve 1,2 másodperc volt vissza a mérkőzésből, amikor támadó lepattanóra berepült, és valahogy visszapöciszte a labdát, és azzal nyert a Spurs. Hát az lelkileg demoralizáló lehetett a Spurs számára, úgyhogy ez egy nagyon fontos mérkőzés volt a negyedik. Utána talán már nem is volt kérdés, hogy mi történik.
5: És mi a helyzet Jalen Brunsonnal és az ő játékával, az ő teljesítményével? Hát ő most mondhatni felért a csúcsra.
6: Én régóta figyelem az ő játékát. Én nagyon sokáig azt gondoltam, hogy egy kiváló képesség is kosaras, de túlságosan önző, öncélú, és ezért nem biztos, hogy az a csapat, ahol ő játszik, a csúcsra tud érni. Így érik egy játékos, minél idősebb lesz, annál inkább a csapat szolgálatába tudja állítani magát, és ez, Brunsonnal ez egy olyan ötvözet, hogy a felelősséget továbbra is magára vállalja. Hát ezt láttuk a nagy döntőben, cipelte a hátán a csapatot, nem véletlenül lett ő az MVP. Ő a felelősséget magára vállalja, nagyon eredményesen kosarazott, de tudja, mikor kell hátrébb vonulnia, és a másoknak engedni azt, hogy átvegyék a marsalbotot tőle. De Brunson egyértelműen vezér lett, én azt gondolom, hogy most érett meg erre a szerepre, most tud jól egyensúlyozni, hogy mikor kell, hogy nála legyen a labda, és mikor kell azt továbbadni. Nyilván az ő játéka soha nem lesz az, hogy leáll a sarokba, és várja, hogy valaki passzoljon, és azt majd megpróbálja bedobni. Az nyilvánvaló, hogy nála kell, hogy legyen a labda, és ő diktálja a tempót, és ő irányítja a csapatot, és nyilván nagyon sokszor bevállalja azt is, hogy befejezi az akciókat. Kiváló formában kosárlabdázott végig, tele volt energiával, egy pillanatra nem ingott meg a hiten, mindig is magabiztos volt, de hát ez most hatványozottan látszott a döntőben, hogy mennyire magabiztos és céltudatos. Úgyhogy igen, hát az egyik legjobb játékossá emelkedett az NBA-ben. Ugye ő korábban mondjuk az amerikai válogatottban is játszott, de az olimpiára például már nem jutott ki, amikor a legerősebb összeállításában szerepelt az amerikai válogatott, hanem előtte világbajnokságon szerepelt. Én azt gondolom, hogy most már tényleg ott van a helye a legjobbak között, főleg akkor, hogyha ahogy láttuk, be tudja magát illeszteni a csapatba, és a csapat érdekét is erősen képviseli.
5: Most pedig hallgassuk meg a döntő MVP-jét, Jalen Brunsont, aki így értékelt a New York Knicks győzelme után. Ma este úgy játszottunk, mint a bajnokként akarnánk hazamenni. Nem azért, hogy jól kezdjük a meccset, hanem hogy befejezzük azt. Nem a kezdésről szólt, hanem a befejezésről. Rengeteget jelent számomra, hogy ezekkel a srácokkal együtt léphetek pályára, bármilyen környezetben is vagyunk, otthon vagy idegenben. Az, hogy Bridges-zel és Hart-tel együtt nyerhettünk már az egyetemen is bajnokságot, ez fantasztikus érzés. Igazán csodálatos azt tudni, hogy már fiatalkorunkban megismerhettük egymást, együtt fejlődhettünk barátként és csapattársként az egyetemen, és ott is elérhettünk valami különlegeset. Aztán most ugyanezt ezen a szinten is megtenni, az egyszerűen különleges. Talán még egy kicsit különlegesebb is. De igen, hihetetlen érzés. Ott a Texas-szal nyertünk, szóval semmi bajom Texas-szal sem. Szeretem Texas-t. Őszintén még nem igazán fogtam fel, de most nem is tudom, hogy mit érzek. Nem tudom. Egyszerűen hálás vagyok a lehetőségért. Csak hálás vagyok, hogy megkaptuk ezt a lehetőséget. És hogy ezt sikerült véghez vinnünk.
7: It's an incredible feeling.
5: Jalen Brunson sajtótájékoztatóját lehetett hallani az elmúlt percekben, az NBA megnyerése után. Most pedig újra Bobori Balázs következik. Amerikában már csak úgy hívják, hogy Wemby, beszéljünk kicsit Victor Wembanyamáról és a San Antonio Spurs franchise arcáról. Hát azért neki lesz még valószínűleg lehetősége bajnoki címet nyerni. Hogy láttad az ő szezonját, a döntőjét?
6: Nagyon felemás, hiszen azt látjuk, hogy mennyire domináns tud lenni, és hogyha igazán jó napja van, akkor a Spurs lényegében verhetetlen is, és hát ő pedig ugye a játék minden elemében képes kimagaslót produkálni, hát nagyon jó keze van, a magasságát nem is kell magyarázni, ugye az a tanulhatatlan, hogy egy nagyon-nagyon magas, kiválóan szedi a lepattanókat, nagyon jól védi a gyűrűt, és nagyszerű passzkészséggel is rendelkezik, tehát hogy egy nagyon játékügyes center. Egyértelmű, hogy övé a jövő. Én azt gondolom, hogy kiegyensúlyozottabbnak kell lennie. A nagy döntőben voltak nagyon idézőjelben szürke mérkőzései, amikor nem tudott hangsúlyos vezéré válni a Spurs-ben, de hát ugye ő kvázi egy fiatal játékos, tehát itt tényleg bőven van ideje, és én a Spurs-ben egy nagyon tudatos építkezést látok, és hát egyértelmű, hogy ennek az építkezésnek ő az alappillére és köré kell építeni a csapatot. Nem lennék meglepődve, hogy a következő 2-3 évben azért a Spurs folyamatosan ott lenne a nagy döntő környékén, és talán meg is nyerné azt, hogyha ennyire tudatosan zajlik továbbra is Wemby köré az építkezés.
5: Hát akkor most hallgassuk Victor Wembanyamát, aki rendkívül csalódottan értékelt a döntő elvesztése után.
8: Lesson of my life, the biggest learning moment.
5: Úgy gondolom, hogy mindennel összehasonlítva, amit korábban átéltem, ez életem legnagyobb leckéje, a legfontosabb tanulási pillanat. Nem tudom pontosan megmondani, mi maga a tanulság, de biztosan tanulunk belőle. Most többet tanulok, mint életem bármely korábbi szakaszában. Az bosszant a legjobban, hogy valószínűleg még 100 meccset kell lejátszanunk, mire újra visszajuthatunk a döntőbe. Nem tudom, hogyan mondjam ezt el angolul, de ezt az érzést magamban kell hordoznom, le kell lassítanom, türelmesen várnom, és végre kell hajtanom a feladatot 100 mérkőzésen keresztül. Nagyon fájdalmas, rettenetesen fájdalmas, de nem menekülök ettől az érzéstől. Arra fogom használni, hogy motiváljon. Biztos vagyok benne, hogy azok a játékosok, akik korábban megnyerték ezt a trófeát, ők sem elégedtek meg azzal, ha korábban kiestek, vagy ha be sem jutottak a rájátszásba. Én sem vagyok elégedett azzal, hogy nem nyertünk. De, ahogy mondtam, ez életem legnagyobb leckéje. Csapatként nincs jobb tapasztalat annál, mint amit most átélünk. De nem csak az NBA, hanem az NHL is véget ért. A Carolina Hurricanes története során másodjára nyerte el a Stanley kupát, miután 6. mérkőzésen legyőzték a Vegas Golden Knights csapatát. A szezonnal, illetve a döntővel kapcsolatban pedig jégkorong szakértőnkkel, Spiller Istvánnal beszélgettem.
9: A Carolina azért benne volt abba a pakliba, keletről, amelyik eljuttat a nagy döntőig, nyugatról a Colorado volt, a Dallas, esetleg a nyugati győztes egy évvel korábban az Edmonton. Úgyhogy ez az 5 csapat volt a kiemelési sorrend, és hát gyakorlatilag majdnem be is jött, a Vegas szólt még bele, de ennyire azért ne robogjunk előre. A Carolina végig nagyon stabilan teljesített, és az alapszakaszban nagyon jól megalapozta a rájátszást, és azt kell, hogy mondjam, hogy ha voltak is sérültek, hiszen ilyen hosszú szezonban szoktak lenni, azokat nagyon jó átvészelték. Szemben mondjuk a Floridával, amelyik hát gyakorlatilag lehorgonyzott, és az a szégyen, nem szégyen megesett vele, hogy címvédőként, kétszeres címvédőként a rájátszásba se tudott bejutni a Panthers. Carolinával ezzel nem volt gond, és ahogy már egy szóba hoztad a playoff első szakaszát, hát tulajdonképpen ahol azokban a párharcokban, ahol az első kiemelt játszott éppen továbbjutókkal, mondjuk így wildcardosokkal, vagy negyedik kiemelésükkel, azok mind nyertek. Az az igazság, hogy mivel rajtad független, tőled független, hiszen te lezársz egy párharcot úgy, ahogy tudod. A másik csapat lezár egy párharcot. Ez így, ez dobja a gép, ezzel együtt kell élni. Ez a rájátszásoknak az ugyanolyan fejezetéhez tartozik, hogy kell kezelni, viszont a Montreal most persze lendületből jön, igen, de már 14 meccs, a másik csapatnak meg 8, és valahol ez ki fog jönni, és ki is jött, és az ilyen nagyobb testű játékosok, például gondolok a montreali most hős kapusra, a Dobesre, tehát egy hatalmas, robosztus alkat, végig tolta kétszer 7 meccset, utána beleállt a harmadik párharcba is, kipukkadt szegény. És akkor átmegyünk nyugatra, ott jött a főcsoport döntőbe az, hogy Vegas Colorado. Na, fú, de jó párharc lesz. Nem volt rossz, de hogy 4-0 lesz, azt szerintem azokat is megszoktam nézni, az NHL-es oldalakon vannak, hogy 50 szakíró jósol. 4-0-át senki. Volt, aki Vegasra tippelt, de inkább Colorado volt háromnegyed részben, és aki Vegasra jósolt, azok is szoros párharcot vártak, 4-0-át senki nem találta el, én se. Én Coloradóra tippeltem, a Vegas nem csak engem, hanem a Colorado-t is meglepte, és a Colorado is most válaszolt egyébként válasz, hogy de nem fogsz tudni kapni, mert nem csak én nem tudom, az Avalanche szakmai stábja se tudja, hogy mi a búbánat történt velük.
10: A szezon csalódása akkor inkább a Colorado, mert ők azért bevásároltak egész rendesen, olyan értelemben cserékkel, télen olyan játékosok érkeztek, akik mindenféleképpen húzó nevek voltak az előző csapatuknál, vagy ezt elviszi az Oilers ezt a címet? Vagy a Florida?
9: Figyelj, a Floridával, hogy ennyi Barkov egész szezonban VB-re jött vissza. Tehát, és ő azért, és akkor volt még ott a Ketchuk is sérült volt. Azt azért nem lehet elbírni, meg ráadásul egymás követő két szezonban végig tolod a nyár közepéig a szezont. Előbb-utóbb valamikor jelentkezni fog az üzemanyag töltött, hogy nem, nagyon pislog. És nem véletlen, hogy nincsenek. Már az is, hogy címvédés van, az is ritka. Az, hogy hármat utoljára ezt megelőzően a 80-as évek elején az Islanders csinált egy 4-es sorozatot, de akkor azért más szabályok voltak még a fizetési sapkákra vonatkozólag is, a cserékre, a draftokra vonatkozólag is. Tehát azért kettesek vannak, de hármasok az utolsó 4 évtizedben az Islanders leszámítva nincsenek.
10: Hogyha szépen lassan rátérünk a döntőre, akkor volt egy érdekes statisztikai mutató, hogy a Vegas kapusát, hogyha nézzük, mindegyik meccsen Hart védett. Hart pedig az összes találkozón kapott az utolsót leszámítva minimum 4 gólt. Soha nem volt még olyan kapus a döntők történetében, aki az első 5 találkozón, mert a hatodikon dölt el, 4 gólt kapott. Pehére legyen szólva, a hatodikon is kapott, csak ott 3-at.
9: 2-t, mert az utolsó az üres kapus volt.
10: Nem kapott akkor 4-et, vagy annál többet, csak csapata nem ütött egyet sem.
9: Igen. Most azért nem lehet rá kihegyezni, hogy elment a bajnoki cím, ugye egy nagyon hosszú kihagyás, egy botrány után egyetlen örült, hogy visszatérhetett az NHL-be. Bírósági ügyek voltak, nem szaftos sztori, de aztán Flyersből el is kellett jönnie, emiatt a Vegas dobott neki mentővet, élt vele, és egyébként a nem szívderítő gólátlaga ellenére azért nagyokat fogott. A Vegasnál azt hitték, hogy egyébként a hátvédek nem is termeltek rosszul, csak a védekezést néha elfelejtették. Nem hegyezném ki hátra, nek is szomorú így, hogy így zárult a szezon. Valóban védhetett volna jobban, de szerintem azáltal, hogy ő majd két év kihagyás után egyetlen ilyen hosszú szezon tudott letudni. Azt látni kell a play-off, hogy állandóan egyre jobb és jobb csapatok jönnek szembe. Tehát fáradsz, és még egyre meredekebb a hegy, a csúcsig vezető út. Őt elérte, és nézzük meg a Carolina-t. Én úgy voltam vele, hogy az Andersen ugyanúgy fog járni, hosszú párharc van, mint ahogy mondjuk a Dobes járt a Montreállal. Erre mi történik? Andersen se hozott jó mutatókat a döntő elején, majd utána még meg is sérült, és jött egy új hús, Brandon Bassi, aki aztán meg frissen, üdén, tetrekészen, elszántan, egy nagyon jó csapattal megspékelve, az utolsó három meccset pedig, ugye meg kettő egyre vezetett a döntőben a Vegas, egy ilyen friss hússal sikerült megnyerni. Úgy gondolom, hogyha a Andersen végig marad, lehet, hogy már lerántották volna, már volt is arra szó, hogy ha nem lett volna sérült, hogy már nem biztos, hogy valamelyik meccset ő kezdi, de aztán mégis, mert Andersen is az a dán óriás, ő is ilyen nehezen tud feltöltődni ilyen ütemű meccseknél. Az alapszakasznál védsz, pihentetnek, de playoffban, amikor besűrűsödik, és még utazások is lesznek, és egyre nagyobb távolságokat. Itt is volt a Vegas Carolina-nál, hogy egy szűnnap volt, az alatt meg átrepülsz a nem közeli Carolina-ból a nagyon távoli Vegasba. Tehát ezek ilyen 5-6 órás repülőutak, és akkor ide-oda ugráltak már a vége felé, 5.-6. meccsnél. Szóval így a Carolina ebből nagyon-nagyon jól jött ki, és azért érdemes Rod Brindamour személyét is megemlíteni. Mondtad, hogy 20 éve nyertek, na akkor ő csapatkapitány volt a jégen, most meg a vezetőedző. És nem tudom, láttál-e róla félmeztelen fotókat, hogy emelgetett a kupát, a mai napig ugyanúgy edz, mint az állat, tehát gyakorlatilag ha kellene, simán be tudna állni, olyan fizikuma van még mindig.
10: Most pedig jöjjön egy interjú a Carolina Hurricanes csapatkapitányával, Jordan Stahllal. Különösen most örülök annak, hogy kitartottam. Hittem a kultúrában, hittem abban, amit Carolinában próbáltunk felépíteni. Hihetetlen érzés valami ilyesmit felépíteni, és aztán erre még ezt a sikert is rátenni koronaként. Ez egy valóra vált álom. Igen, ez hatalmas része az egésznek. Ezt a magot alkotó csapatot egyszerűen imádom. Minden egyes nap oda teszik magukat, versenyeznek, és olyanok, mint egy család. Tovább dolgozni, tovább menni, tovább hajtani, újra és újra pofonokat kapni, nem elérni a célt, aztán összeszedni magunkat, és nekivágni megint, majd megint, és végül véghez vinni ezt. Ez egy valóra vált álom. Erre egyszerűen nincsenek szavak. Jordan Stahlt lehetett hallani, akit megválasztottak a döntő MVP-jének, vagyis a döntők legértékesebb játékosának, a Carolina Hurricanes csapatkapitányát lehetett hallani az elmúlt percekben. Most pedig folytassuk Spiller Istvánnal.
11: Láttad-e azokat a képeket, ahogy Jordan Stahllal, illetve Brindamura vezetőedző emeli fel a Stanley kupát?
9: Hát, Jordan Stahl is, ő lett a playoffnak az MVP-je, Conn Smythe trófea, és mindjárt 38 éves, és ilyen idős játékos nem volt. A döntő első 5 meccsen mindig betalált, hát egyszer duplázott is, tehát az első 5 meccsen 6 gól, az utolsó meccsen nem volt szükség a góljaira. Sokkal fiatalabban nyert már Stanley kupát egy másik csapatban, viszont vele fordult elő az, hogy 18 éves kora előtt is tudott sorba 5 meccsen gólt ütni, meg 37 év fölött is. Tehát ez is milyen véglet, hogy ott a 10-es éveid, a 20-as, meg a 30-as. Annak már pedig a második fele. És ekkora időkülönbséggel is. Tehát ez azt jelenti, hogy egyrészt nagyon odafigyel magára, nem égeti a gyertyát, fizikuma is rendben van, elszántsága, motivációja, nagyon jól beilleszkedik. Tehát minden, nem csak csapatként, egyénileg is baromi jó volt ez a Carolina. A Vegasnál egy nagyon pici ezott, mondom, szerintem a Andersen marad, akkor több esélye lett volna, illetve a Hart egy picivel jobb százalékokat hoz. Ugyanakkor, ahogy nézem, a lövésszámokkal most már elkezdtek a csapatok minőségre menni. Tehát nézem, olyan mutatókat produkálnak kétharmad után, amivel a második harmad elején kéne járniuk, tehát végletekig 100%-os közeli állapotig viszik már a helyzeteket. Régen bementek, eldurantott, és akkor könnyű volt ilyen 30-40 védéseket összehozni egy alapjáték üdvös, már döntőben is volt hosszabbítás, dupla hosszabbítás, tehát ott ha összejön 40 fölötti, akkor nem nagy dolog, de itt 20 lövésekig mentek el, 10 lövések. Így aztán, mivel megkapod ezt a gólszámot, így a mutatóid is hát 90% alatt, ami egy lélektani határ. Sokkal jobb, ha úgy kezdődik a kapott gól átlag, hogy 2 egész valamennyi. Na most itt 3 egész valamennyikről beszélünk. Úgy meg nehéz. Tehát ezt az, hogy a speciális egységek nem mentek ugye a Vegasnál, amikor kellett. Amikor még hozták a győzelmet, akkor Marner is termelte a pontokat. Utána az utolsó 3 meccsen meg összehozott 1 asszisztot. Hát ez is ugyanúgy, hogy a Hartnál elmondtuk, hogy romlik a mutató, agyon pont termelő Marner, aki Torontóval nem tudott első körön túljutni. Itt meg kapott egy új lendületet, döntő, végre lehetne Stanley Kupa győztes. Egyébként Andersen is a Torontóval hát nem volt jó, itt meg Stanley Kupa győztes lett, 2 dán Stanley Kupa győztes, Eilers meg ő. Hát tele volt érdekességek, 39 másodperc alatt 3 gól, egy 4-0-as, 0-4-es állásnál, de már megírtam az MTS cikket, ott simán nyerte meg. 2 pislogtam, 4-3. Na jó, meghagyom még nyerni, aztán hosszabbításban nyert, de lehet abból a meccsből is lesz hosszabbítás. De tele vagyok, leggyorsabb mesterhármas, 7 percnél kevesebb alatt a klasszikus mesterhármas, mert legidősebb ugye playoff MVP, tele volt ez a döntő érdekességekkel.
3: Ja, hát Carolina siker született az NHL-ben, és a New York Knicks nyerte az NBA-t Amerikában, kosárlabdáról, valamint jégkorongról volt szó. Hamarosan pedig majd jön, mégpedig a vívók közül a női párbajtőrről van szó, Mugari Eszter a maga elődöntőjével a franciaországi Európa-bajnokságon, és majd 21 órától Svájc-Bosznia-Hercegovina labdarúgó világbajnoki mérkőzés. Először egy kis zene, aztán pedig jönnek a hírek.
12: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Nyár 26. Június 20-án 10 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Muhari Eszter már biztosan érmes az EB-n. Mindhárom nagy telefonszolgáltató árat emel, marad a meleg nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
2: Elődöntőbe jutott Muhari Eszter a franciaországi vívó Európa-bajnokság női párbajtőr egyéni versenyében. Az olimpiai bronzérmes vívó a negyeddöntőben a francia Alexandra Louis Marit búcsúztatta. Borsodi Emma és Nagy Blanka a legjobb 16 között, Büki Lili pedig a legjobb 32 között búcsúzott. A férfi tőr egyéni versenyében Mihály Jandor és Dósa Dániel a negyeddöntőben, Szemes Gergő és Tóth Gergely pedig a nyolcad döntőben esett ki. Egy-egyes döntetlent játszott egymással Csehország és Dél-Afrika a labdarúgó világbajnokság mai első mérkőzésén. A csehek Szadile góljával a 6. percben szerezték meg a vezetést. A dél-afrikaiak a 83. percben Mokoena 11-esével egyenlítettek. 21 órától Svájc-Bosznia-Hercegovina találkozót rendeznek, melyet a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít. Hosszabbított a Ferencváros Botka Endrével. A 31 esztendős játékos 2017. januárja óta az FTC játékosa. A klubbal 7 bajnoki címet és 3 kupa győzelmet szerzett.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Kizárólag Magyarország és a magyar emberek érdekeit képviseli az Európai Tanács brüsszeli ülésén Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, hogy sikerült politikai megállapodást kötni az Európai Bizottsággal 6000 milliárd forintnyi uniós forrás hazahozataláról, melynek jogszabályi hátterén már dolgozik a kormány. A kormányfő hozzátette, hogy a csúcs találkozón a 7 éves pénzügyi keretről is egyeztetnek. A tagállamok célja pedig az, hogy decemberben egyhangulag elfogadják a következő uniós költségvetést. A parlamenti vizsgáló bizottságok tevékenysége nem veszélyeztetheti a folyamatban lévő bírósági és hatósági eljárások tisztességes lefolytatását. Rögzítette a hatalmi ágak elválasztásának elvére hivatkozva az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága. Az erről szóló módosító indítvány mellett a testület mai ülésén a plakáttörvény szigorítását és a közmédia átalakításáról szóló javaslatot is tárgyalta. A reklámeszközök elhelyezését korlátozó új szabályok szerint a jogszabályoknak nem megfelelő hirdetményeket az év végéig kell elbontani. A döntések értelmében a közmédia függetlenségének védelmére létrejövő új testület szakmai tagjait a tervezett 5 helyett végül 2 évre választja majd meg a parlament. Budapestnek vissza kell kapnia a Városligetet, miután a főváros pénzügyi helyzete rendeződik, jelentette ki Karácsony Gergely. A főpolgármester közösségi oldalán üdvözölte, hogy a kormány döntése szerint nem épülnek újabb épületek a ligetben. És egyetértett a parkosítás, valamint a Kóskároly sétány autómentesítésének tervével is. Hozzátette, a főváros jelenlegi pénzügyi helyzetében az a reális, ha az előkészítő munkákat az állam végzi el. A tavalyi inflációnak megfelelő 4,4%-os díjkorrekciót érvényesít áraiban a 3 hazai nagy távközlési vállalat. A Magyar Telekomnál és a Jettelnél már július 1-től megváltoznak a tavaly év végéig bevezetett csomagok havi díjai. A One előfizetői szeptember 1-től számíthatnak az emelésre.
0: Közlekedés.
2: A magyar-ukrán határszakaszon a 491-es főúton Tiszabecs határállomásnál műszaki hiba miatt lezárták a határállomást, a ki- és a belépés is szünetel.
0: Időjárás.
2: Holnap is marad a napos idő, de északkeleten néhol zápor, zivatar kialakulhat. A szél mérsékelt marad. Nagyon erős UV-sugárzás várható, ezért érdemes fokozottan védekezni a napégés ellen. Éjszaka 12-19, napközben 30-34 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: A pontos idő 20 óra 39 perc, a mikrofonnál a műsorvezető Katona László. 18 órakor játszották a labdarúgó világbajnokságon az A csoportban a Csehország-Dél-Afrika mérkőzést. 1-1 a végeredmény, így az A jelű négyesben egyelőre a csoportot a mexikóiak vezetik, illetve Dél-Korea együttese, hiszen 3-3 ponttal rendelkezik ez a két csapat. Csehország, valamint Dél-Afrika 1-1 ponttal a harmadik, illetve negyedik helyen. 21 órától jön majd a Svájc-Bosznia-Hercegovina találkozó. Igaz, ez a B csoport második fordulójának első összecsapása lesz. 0 órakor vagy éjféltől majd a Kanada-Katar mérkőzés rendezik a B jelű négyesben, az A csoportban pedig 3 órakor a Mexikó-Dél-Korea összecsapást. Most vívással foglalkozunk, hiszen Franciaországban zajlik az Európa-bajnokság, férfi tör, női párbajtör, de most a hölgyeké lesz a főszerep, a szó Somogyi Zsófiáé.
2: Köszönöm szépen, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Muhari Eszter első egyéni Európa-bajnoki érmét nyerte már meg biztosan. A kérdés

az ellenfelét, ami tehát vagy magyar, vagy egy észt vívó lány lesz. Most éppen ezt az elődöntőt ennek a résztvevői búcsúztak el a főpástról, és következnek hamarosan tehát a másik elődöntő résztvevői. Ott a csarnokban megy a visszaszámlálás, nagyjából azért fél perc még hátra van, de még nem érkeztek meg, még nem kezdődött el Eszternek a elődöntője. Természetesen a női párbaj tőrűzőink közül Eszteren kívül még többen is pástra álltak. Hárman is, Büki Lili a 32 között búcsúzott, a Lett Sofia Prosinától kapott ki, Nagy Blanka Virág egészen a legjobb 16-ig menetelt, ott éppen attól az észt Léhisztől kapott ki, aki majd Eszter ellenfele lesz az elődöntőben, Borsodi Emma pedig attól a német lánytól kapott ki a 16 között, Élertől, aki ugye már ott van a döntőben, úgyhogy ez a két lány, utóbbi két lány, az észt és a német lánynak nagyon jó napja volt, és búcsúztatott két magyar vívót is. Egyébként férfi tőrűzőink is ma pástra léptek, Mihály Andor István és Dósa Dániel szerepeltek a legjobban, mind a ketten a legjobb 8-ig jutottak. Mihály Andor István egy olasz ellenféltől kapott ki 15-10-re, Dósa Dániel pedig egy francia vívótól, Rafael Savintól egészen pontosan, egy nagyon szoros a szóban végül, de kikapott Szemes Gergő és Tóth Gergely volt még érdekelt a magyarok közül, és a 16 jelentette nekik a végállomást, egy lengyel vívótól kapott ki Szemes Gergő egy tussal, 15-14-re, Tóth Gergely pedig Tommaso Marinitól, egy olasz vívótól 15-13-ra, de mindenképpen azért kiemelendő a legjobb 8 a két magyar fiútól, Mihály Andor Istvántól tehát és Dósa Dánieltől. Ezt volt időm elmondani, most érkeznek tehát a főpástra a női párbaj tőrözőknél a másik elődöntő résztvevői, tehát Buhari Eszter és az észt Katrina Léhisz, akiknek a mai menetelését még van időm elmondani, közben bemutatják a vezetőbírókat is. Tehát Eszter egy spanyol ellenféllel kezdte a napot a 64 között, aztán egy német, majd egy francia ellenfelet is legyőzött, és aztán jött egy másik francia a 8 között, Alexandra Louis Marie, őt egy tussal tudta 15-14-re legyőzni, így jutott tehát a legjobb 4 közé. Az észlány Katrina Léhisz pedig egy román-svéd, az említett Blankát, Nagy Blanka Virágot a 16 között győzte le, majd a 8 között egy olasz ellenfelet, név szerint Giulia Riccit tudta legyőzni, ő így jutott el tehát a legjobb 4 közé, ez tehát a másik elődöntő részvevőinek a menetelése, közben pedig mindenki szépen, mind a két lány most már a páston felveszik, bekötnek, mindjárt felveszik majd a sisakot, és akkor kezdődhet tehát a másik elődöntő itt a nőknél. Tehát a döntőben már ott van a német Alexandra Éler, és akkor pillanatokon belül megkezdődik ez a másik elődöntő is. Mind a két lány egyéniben olimpiai bronzérmes, az észt Léhisznek van csapattal egyéni aranyérme, vagy csapattal aranyérme is 2021-ben, ahol nyerte az egyéni bronzát is, az egy nagyon sikeres olimpia volt számára 2021-ben, Eszter pedig ugye a párizsi olimpián lett bronzérmes. Európa-bajnokságról ugye egyéniben nincsen érme Eszternek, de ellenfelének azért már van aranyérme és ezüstérme is. Tavaly egyébként az EB-n ő ezüstérmet nyert, 18-ban van egy aranyérme, hiszen egy 41 éves, nagyon tapasztalt észt lányról beszélünk, de miközben Eszter beszúrja az első találatot, ugyanis indított egy támadást az észt, de nem érte el, és erre jól reagált Eszter, így tehát 1-0-ra vezet. Ugye párbajtőről van szó, tehát nem fog ez nagyon gyorsan leperegni, 3x3 perc, ez az idő áll majd rendelkezésre a vívóknak, hogy eldöntsék a győztes kilétét, és van majd a harmadok között 1-1 perc szünet, tehát azért ez egy hosszabb küzdelem lesz, és egy együttes a következő, hiszen ugye itt együttes is van, tehát ha mind a ketten szúrnak és találnak, akkor mind a kettőjüknek jár a találat, úgyhogy 2-1, amikor lassan letelik egy perc az első harmadból. A magyar küldöttség első érmét már Szatmári András tegnap megnyerte a férfi kardozók között, egy bronzérmet szerzett Szatmári Andrásról, csak annyi, hogy azért nagyon nehéz hullámvölgyekkel teli időszakon van túl az olimpia óta, úgyhogy neki nagyon sokat jelenthetett az a tegnapi bronzérem, a francia ellenfelével szemben
kapott ki ott az elődöntőben, és Eszter pedig már biztosan megszerzi a küldöttség második érmét, és

0: miközben ezt elmondtam, két tust adott az észt. Léhisz, és így már ő az, aki vezet, mert sajnos bár a kezdeményező Bester volt, de nem talált, és ugye itt azért az rendkívül fontos, hogy ha elindulsz, akkor azért pontosan kell szúrni és találni, úgyhogy most 3-2-re vezet tehát az észt lány. Nagyon akciódúsan, nagyon agresszívan kezdi mindkét vívó ezt az elődöntőt, és említettem, hogy van egy nagyon közös, vagy van egy érdekes, izgalmas közös múltjuk, a budapesti Gár Párbajtör Grand Prix-nak a döntősei is ők voltak, és akkor az ész törülhetett, mert Eszter 5 tusos előnyből veszített el azt a döntőt sajnos hazai Páston. 4-2 közben hiába próbálta meg Eszter betuszkolni azt az újabb találatot, nagyon jól védekezik az ész, hát nagyon rutinos, és nagyon jól tudja azt, hogy hogyan kell kontrázni. Szóval Eszter akkor nagyon dühös volt azután a budapesti verseny után, azért, mert nagyon sokszor, vagy hát többször már találkoztak az észtlánnyal, 6-szor is, és ebből 5-ször az észt tudott nyerni, és zavarta, hogy azért már igazán szeretné megverni, és ott volt a lehetőség, hát most állhat érte bosszút, hogy most vehet revansot, és de nem tud egyelőre, mert rendkívül jól érzi az észlány, hogy mit kell csinálni. Eszter hiába most már több egyszerre is próbál megindulni, egy akciót kivitelezni ott a Pást végén, de annyira jól tud kihátrálni az észt az ő pengéje elől, és ha már ott van az ellenfél, akkor meg beszúrja az övéjét, úgyhogy 5-2-re, 3 tusos előnyben már az észlány, 40 másodperc van ebből a harmadból. Most egy picit talán Eszter próbálkozik majd mással, most nem indul el annyira, nem megy neki annyira az észlánynak. Ez a 3 tusos előny nyilván azért ez kedvez annak, akinek van, hiszen lehet egy picikét nyugodtabb, és várhatja, hogy a hátrányban lévő vívó az, aki kitaláljon valamit. Most úgy tűnik, hogy már Eszter nem annyira akar csinálni semmit, inkább úgy várja, hogy mi történik, lepereghet akár az a maradék 10 másodperc, és én úgy látom, hogy itt már egyikőjük sem akar semmit, néha még így egymásnak érintik a pengéjüket, de úgy látszik, hogy nem akarnak igazán már semmit egymástól. 5-2-re vezet tehát az észt, ez az harmad az övé, neki áll egyelőre ez az asszó, nagyon jól tud védekezni Eszterrel szemben, Eszter ezt nagyon harciasan kezdte ezt az elődöntőt, és egyelőre viszont nem tud olyan jól, nem érzi annyira jól, nem tud olyan éles lenni, talán nem találja a megfelelő távolságot, talán vagy egyszer nem érzi azt, hogy hogyan kellhet neki, hogyan tudna túst adni az észt lánynak. Jön itt az 1 perces szünet, tehát így a 3 perc lepergése alatt. Tehát Muhari Eszter, azt említettem, hogy olimpiai bronzérmes, de Európa-bajnokságról még csak csapattal szerzett 2 ezüstöt 2023-ban Krakkóban az Európa játékokon, szerzett egy ezüstöt, és 2024-ben a bázeli EB-n is. De egyébként rendkívül jó szezonja van, idén már a világkupákat, Grand Prix-kat tekintve 4 érmet is szerzett, és hát ugye legutóbb a budapesti után, a legutóbbit májusban a kolumbiai Grand Prix-n is egy ezüstérmet szerzett, de aranyérmet is januárban a dohai Grand Prix-n, ezen kívül pedig még tavaly decemberben egy bronzérmet, azért ez egy nagyon-nagyon szép teljesítmény Muhari Esztertől. Léhisz Katrin pedig említettem ugye a budapesti aranyérmét, de ő is folyton ott van a legjobbak között, tehát 18 év van köztük, hihetetlen egyébként, hogy az észlány még mindig, ha hívhatom még lánynak, de tényleg még mindig ott van az élmezőnyben, 41 évesen is hihetetlen, hogy milyen eredményei vannak neki is, VB ezüstérme is van tavalyról egyéniben szerzett, Európa-bajnokságot már mondtam, arany és ezüst, és van egyéniben 8, vagy hát van összesen 20 érme Grand Prix-ról és világkupákról, 7 arany, hogy hihetetlen, hogy milyen tudással rendelkezik, és ugye már elkezdődött a második harmad, már több mint fél perc lepergett, és egyelőre még mindig az ész az, aki tud tust adni, de egy együttessel azért Eszter is tud zárkózni, 6-3 tehát, marad a 3 tusos előny, Eszter ott a Pást végén, most beszúr egy lámpásat, de elnézést is kér, mert talán egy picit talán nagyobb lendülettel érkezett, próbált volna az észt is megszúrni Eszter, de nem tudta, és ott a sisakjának az alját megszúrta a pengelye végével, Eszter ezért kért elnézést. Most már 2 tusra redukálja tehát a különbséget Eszter, 6-4. Fontos, hogy meglegyen az bizalom, meglegyen a találati önbizalom, ha lehet így fogalmazni, ha tudja az ember, hogy elkapja a fonalat, akkor talán érzi, hogy hogy lehet tusokat adni, és akkor bizony a másikat is el lehet bizonytalanítani. Most viszont ez nincsen találat. Azt hiszem a földbe szúrt Eszter, hiába villant. Mindenesetre megállították az asszó, tehát 6-4 marad. Két perc sincs már hátra ebből a harmadból. Nyilván nem kell megvárni az összes időt, hogyha valamelyik vívó esetleg a 15 tust előbb elérné. Gyerünk, Eszter, ezt le kell dolgozni, de most egy újabb egy lámpa az észt lánynak. 7-4-re vezet már tehát Katrina Lehis. Majd a csapat versenyt egyébként női párbajtőrben majd vasárnap rendezik. Ez az utolsó napja az egyéni küzdelmeknek. Holnaptól már a csapattal lehet szerepelni mind a magyaroknak, és természetesen minden európai résztvevőnek. 7-4, tehát három tusos különbség, egy együttes. Maradt tehát a különbség, de már 8-5 az állás. Hát muszáj kidolgozni egylámpás találatokat, és Eszter nagyon akar is, és nagyon küzd is, és megy, és próbálja megtalálni azt a irányt, pengéjének azt az irányát, azt a lehetőséget. Ugye bárhol lehet találni, bárhol, és most jól talán meg is lepte Hészt ellenfelét, és adott egy lámpát, megvan a hatodik. Tehát bárhol lehet találni, akár a lábon is, ki hogyan lepi meg az ellenfelét. Egyelőre ilyet még nem láttunk, 8-6 az állás. Ennél kellene ezt a két tusos különbséget minél kisebbre redukálni, és akkor bizony már nem lehet várakozóbb, vagy nyugodtabb, vagy már az észlánynak is muszáj lesz valamit kidolgozni, mert egyelőre inkább csak reagál, és nagyon jól reagál Eszternek a próbálkozásaira. Eszternek kell menni, és ha nem talál, ő pedig talál, ugye egy idő után le is zár a gép, tehát van egy bizonyos idő, amíg lehet találni, és úgyha későn talál az egyik vívó, akkor már az nem lesz érvényes, úgyhogy most ezzel az egy lámpával visszahozta azt a három tusos előnyét ismét, és most már ez 4. Hát Eszter úgy tűnik, hogy nem annyira találja meg a fogást most ezen a napon sem az észt ellenfelével szemben, és nem tudom, hogy az mit számíthat neki mentálisan, hogy ismét Lehisszel kell vívni, aki már tényleg annyiszor tört borsót az orra alá. Egyébként legrégebben, még 2018-ban találkoztak egy szatellit versenyen, és ugye a legutóbb pedig idén, hát azóta nyilván azért többször is találkoztak, de hát 2018-ban Eszter még nagyon-nagyon fiatal volt, azóta igazi klasszissá érett, bő 10 másodperc van ebből a harmadból, 10-6 tehát, és most már Eszter sem kezdeményez nagyon, hanem már inkább arra a következő egy percre próbál koncentrálni, ami majd a szünetben segítséget jelenthet akár átgondolni edzőjével, mit lehet csinálni négy tusos hátrányban, ami azért így párbajtőrben nem túl kellemes. Eszter bárhogy is alakul, ugye már mindenképpen bronzérmes, hiszen itt ugye nem vívnak bronzasszót, csak olimpián vívnak, tehát a elődöntők vesztese is éremmel, bronzéremmel távoznak a versenyekről, mind az Európa-bajnokságról, és természetesen mind a világbajnokságról. Úgyhogy egyelőre ezt a négy tusos hátrányt kellene valahogyan ledolgozni, le lehet, ezt még bőven le lehet, azért 15 az még odébb van, és mutatják is a kamerán Eszternek egy picit talán tanácstalan arcát, de hát én ezt innen nem fogom tudni megmondani, bízunk benne, hogy azért megvan az önbizalma, megvan a küzdeni akarása, megvan a tudás az mindenképpen, de hát az is igaz, hogy tényleg egy hihetetlen nagy klasszis az ellenfél, és ő is föl van készülve arra, vívott ő már mindenféle asszót. Nagyon jól tudja, hogy kell lezárni egy nagyobb előnyben lévő asszót, fordítottak meg már mindketten asszókat, de hát mi a magyar részről, mi most szeretnénk egy fordítást magyar szempontból. Elkezdődött tehát az utolsó harmad, az utolsó 3 perc, 10-6, tehát Katrina Lehisnek, Uhari Eszternek kell most itt bravúrosan teljesíteni. Most egy kicsit ilyen összeakaszkodás volt, megállította a vezetőbíró az asszót, nem talált senki, mehet tehát a folytatás ezután, és most ugyanaz, mint amit eddig is az asszóban. Eszter az, aki megy, levezeti a fást végére ellenfelét, és ugyanaz indulna, próbálna szúrni, nem talál, és az észt pedig visszaszúr, és ő pedig talál, és így már 11-6 és 5 tusos előnyben van az észt, 4 tusra attól, hogy megnyerje, Eszter 5 tusra attól, hogy kiegyenlítsen, és hát hihetetlen nyomás ez így párbajtörben, ahol még ha találsz is, akkor is abban kell bíznod, hogy az ellenfeled nem talál, most viszont nem talál az ellenfeled, meg van a hetedik, 11-7-re módosul így az állás. Nagyon kellenek ezek az egylámpás találatok, nagyon jól hárította el az észt pengéjét Eszter, és szúrta be a sajátját, ilyenek kellenének, valamivel meg kéne lepni, valamivel ki kéne zökkenteni az észt ellenfelet, áll az asszó, Eszter igazítja meg a kötést, de most már folytatódhat. Innen kell tehát erről a négytusos hátrányból megfordítani ezt az asszót, hogy Eszter ott legyen a döntőbe. 2 perce van erre, bő 2 perce, és neki kell tehát mennie. És nagyon-nagyon jól játszik a távolsággal az észt, és nagyon jól tud kikerülni a ellenfele Eszternek a pengéje elől. Most egy együttessel növelik a találataik számát, és lassabban halad ez az asszó, mert most megigazítja az észt, egy picit megigazítja a saját pengéjét, a saját fegyverét. 12-8-ról folytatódik az utolsó harmadban is már az utolsó 2 perc. Gyerünk Eszter, ezt még azért itt van annyi idő, hogy meg lehessen fordítani, de az idő is nyomást tesz a hátrányban lévő vívóra, hiszen menni kell, nem lehet szünetet sem tartani. Egy kis adok-kapok, egy kis pengeharc, és ebből is az ész jön ki jól, hihetetlen, hogy milyen napja van most Léhisznek, hogy mindenből az ő lámpa, mindenből ő talál, és az gyújtja ki a lámpát. Hiába próbált Eszter is, és többször is indult meg, és többször is próbált szúrni. Még az együttes sem sikerült. 13-8, innen már azért ez csoda kategória. 5 tusos hátrányban másfél perc, megvan egy újabb, 9. megvan az egy lámpás, tehát 13-9, másfél perc még. Hát lássunk csodát, de ez innen iszonyatosan nehéz, annyira nyugodt, annyira magabiztos, és tényleg annyira jól kapja el, vagy annyira jól tud Eszter ellen vívni Léhisz. Hát nem szeretek ilyeneket mondani, de lehet, hogy már lassan ez a mumus kategória is ott lehet, de nem szabad ilyeneket mondani, és nyilván Eszternek sem szabad, és biztos vagyok benne, hogy egyáltalán nem így gondol észt ellenfelére, hiszen akár ugye a budapesti párbajtör Grand Prix-nek a döntőjében is ott is egy 5 tusos előny már volt neki. Ez most egy újabb egy lámpa az észt lánynak, 14-9. Valószínű, hogy neki már az az egy tushoz nem nincs szükség bő egy percre. Tényleg itt ő már csak valami nagyon nagy összeomlás után veszíthet. Eszter meg egy nagyon-nagyon nagy csoda folytán tud fordítani, nyerni. Megvan ugyan a 10. Eszternek az egy lámpás, még nincsen vége. 14-10. Egy tusra az észt, 4-re a Eszter, hogy egyáltalán egyenlítsen. 1 perc van hátra. Egyrészt türelmesnek, nyugodtnak kell maradni, másrészt meg rohanni kell azért, mert az idő fogy. Eszter próbálja kidolgozni az akciót, most elfutott, vagy elment az észt vívó mellett is, és le is lépett a pásról, leveszi a sisakját, kicsit meg kell, hogy igazítsa a felszerelését, közben nézik, hogy mi történt, én is kapom a visszajátszást. Próbált volna szúrni Eszter, ott talán a kosarak is összeértek, véletlenül ebből nem lesz senkinek sem találat, és folytatódik tehát a pást végéről, az asszó 14-10-ről 49 másodperc, Eszternek itt az újabb lehetőség egy-egy lámpáshoz, és egy lámpást az észt ad be 15-10-re, Katrina Léhisz nyeri ezt az elődöntőt, ő jutott be a német Alexandra Éler mellé a döntőbe, Buhari Eszter pedig bronzéremmel búcsúzik Franciaországból, legszebb egyéni érme, tehát Európa-bajnokságról egy bronzérem, egy nagyon szép menetelés után. Gratulálunk Eszternek, tehát egy bronzérem Buhari Esztertől, és a második érme a magyar küldöttségnek az Európa-bajnokságon Szatmári András után, Buhari Eszter is Európa-bajnoki bronzérmet nyert. Gratulálunk Eszternek, ez is egy szép teljesítmény, de ennek az észlánynak ma nagyon nagy asszója volt itt Eszterrel szemben, akinek nem adott sok esélyt. Én ezzel köszönöm akkor a figyelmet, tehát Móri Eszter bronzérmes, Európa-bajnoki bronzérmes, holnap majd a csapatversennyel a folytatódik férfi párbajtőrözők és női kardozók csapatversenyével. Én a szót most visszaadom a stúdiónak.
1: Somogyi Zsófiának köszönjük szépen.
2: Nemzeti Sportrádió.
3: Gól! Bent van! Megvan!
2: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 21 óra 1 perc, a mikrofonnál a műsorvezető Katona László. Elkezdődött a B csoportból a Svájc-Bosznia-Hercegovina labdarúgó világbajnoki mérkőzés. A két kommentátor Edvi László és Szabó Bence, a szakértő Vukovics László.
4: Ez a 2026-os világbajnokság 26. mérkőzése, és bármennyire meglepő, az elmúlt 25 találkozó során mindössze egyetlen egy volt, amelyen két európai csapat találkozott egymással. Ez a második találkozó, ahol két európai néz farkaszemet egymással. Az egyik, az első találkozó, amikor európaiak játszottak egymással, az a tegnapi Anglia-Horvátország volt, talán az eddig legjobb találkozó volt, reménykedjünk benne, hogy ez a második európai összecsapás lesz egy hasonló színvonalú mérkődés. Svájc, Bosznia-Hercegovina a B csoportban, ez azért érdekes a B csoport, mert mindegy csapat első is, meg utolsó is ebben a csoportban, ugyanis az első fordulóban mind a két mérkődés egy-egyre végződött, éppen gyorsan elmondom az összeállítását a svájci válogatottnak. Kobel a kapuban, Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Abisher, Csaka, Freuler, Rieder, Embolo és Ndoye. Két ponton váltott az első fordulóhoz képest, amikor a svájci válogatott egy-egyet játszott Katarral. Vargas helyére került Rieder, illetve Zakari helyére Widmer, és Bence mondja a Bosznia-Hercegovinát.
5: Köszöntöm én is a hallgatókat. A bosnyák válogatott összeállítása két helyen változott, pontosabban, bocsánat, három helyen változott az előző mérkőzéshez képest. Ugye Kanadával játszottak egy 1-1-et, és közben egy kiugratás, amelyre éppen az a Vasily ugrott ki, aki a bosnyák kaput is védi. És a védelem ezt követően Decsics, Muharovomics, Katic, Kolasinac, Alajbegovic, Szunyics, Tahirovics, Memics és a két támadó elől Demirovics, illetve Edin Dzeko, tehát ő is a 40 éves klasszisa a bosnyák válogatottnak is bekerült a kezdőcsapatba. Egyébként Basic, illetve Lukic, valamint Bajraktarevic azok, akik most nem lépnek pályára kezdőként ezen a mérkőzésen. A találkozót egyébként Los Angelesben rendezik, ez egy 70 ezer férőhelyes stadion, és itt általában NFL mérkőzéseket szoktak rendezni a normális amerikai időrend szerint. Most ugye mármint ebben a stadionban a Los Angeles Rams, illetve a Charger szokta játszani a mérkőzését. 2020-ban épült ez az aréna, és eléggé szépen megtelt erre a, egyébként két európai csapatnak a találkozójára. Ez a két együttes egyébként kétszer találkozott egymással eddig, és akkor a bosnyákok 2-0-ra nyertek. Abból a csapatból Kolasinac, illetve Dzeko maradt, a másik oldalon pedig négy játékos, pontosabban 5, Rodriguez, Csaka, Elvedi, Widmer, illetve Embolo, tehát meglátjuk majd, hogy világbajnokságon mire megy ez a két csapat egymás ellen.
4: Hát nagyon örülnék neki, hogyha ahogy az összeállításokat elmondtuk, úgyis közvetíthetnénk, vagyis én mondhatnám csak a svájci neveket, és Bence barátom mondaná a boszniai neveket, a bosnyák neveket, mert azt hiszem elég komoly nyelvtörő a bosnyák válogatott csapatoknak 80%-a, de hát azt hiszem én is kénytelen ezek mondani. Most például egy bosnyák előreívelést követően szedik össze a labdát a svájciak. Egyébként az eddig eltelt 5 perc során az égett a világon semmi nem történt, de azt hiszem, hogy nem az első ilyen találkozó ez az idei világbajnokságon, amikor semmi nem történik. Igazából történt egy érdekes dolog, mert még a szokottnál is furcsább volt a középkezdés, ugyanis nem előre rúgták a labdát, hanem a legurítást követően felrúgták a levegőbe, gyertyába. Ilyet se láttam még, de úgy tűnik, hogy most a legnagyobb újításokat a középkezdés terén mutatják be a csapatok ezen a világbajnokságon. Hát minden világbajnokságon volt valami újítás, például valamikor a kapusok pozíciója és helyzete és játéka változott, máskor a csatárok, hát most a középkezdés változik. A svájciak próbálkozhatnak a bal oldalon. Szóba került már, hogy mind a két csapat egy-egyes döntetlent játszott az első mérkőzésén, miközben a svájciak jönnek Rieder révén a bal oldalról. Ő egyébként csereként állt be az előző találkozón, vagyis nem volt tagja a kezdőcsapatnak. Ezúttal is Rieder kér a labdát a bal oldalon. Rieder próbálja befűzni ellenfelét Szugyicsot, még Riedel visszateszi társának, aztán már Freuler a bal oldalon, Riedel helyezkedik, egy beadást követően pedig egy nagyon-nagyon kacska, furcsa megoldás választ Buharemović, de örülnék, ha ő nevét nem kéne sokszor mondanom, és mindig Bence mondaná, de azt hiszem, hogyha nálam van szó, akkor kénytelen vagyok elmondani, hogy Buharemovicnak a kacska megmozdulását követően kiment a labda szögletre, így aztán Vassi csak nézte, amint elmegy a kapuja mellett a labda, és jöhetnek a svájciak egy baloldali sarokrugással.
5: Egyébként a két bosnyák belső védőnek az összjátéka volt ez. Rodrigueznek a beadására érkeztek és próbáltak volna tisztázni. Muharramovic ugye ki tudta tenni a labdát, de Katic ért szerencsétlenül először hozzá. Most pedig nézzük a svájciaknak a szögletét. Most csavarodik be a labda középre. Abisher volt az, aki betette a labdát, becsavarta jobb lábbal, azonban a rövid oldalon tudtak tisztázni a bosnyák védők, és Akancsit próbálta volna megjátszani. Közben pedig már Rodriguez a labdával és az ismételt szöglet után betett labda középre, és megint furcsa módon próbálnak a svájciak helyett a bosnyákok labdába érni, de most már a svájci kapu előterében a labda. Felívelik, a 7. percben járunk, és Vukovic László itt van velünk a stúdióban. Laci, eddig hogy látod a mérkőzést, meg alapból még nem volt alkalmat beszélni a találkozóról, mit vársz a mai meccstől?
6: Köszöntöm én is a hallgatókat. Svájcnak az mutatja a játék erejét, hogy Vargas ki tud maradni a csapatból, aki szerintem az előző mérkőzésen szenzációsan játszott, egy az egybe bárkit megver, aki vele szembe kerül. Most Ride került be a helyére. A svájciakon látszik, hogy egyénileg rettentő képzett játékosok, szerintem torony magas esélyesei továbbra is a csoportnak. Azt gondolom, hogy ők első helyen fognak tovább jutni. A bosnyákok azért nem véletlenül szereztek pontot Kanadától, sokáig vezettek is. Ez egy nagyon kiegyensúlyozott csoport. Kiegyenlített. Én azt várom ettől a mérkőzéstől, hogy Svájc ma már bebiztosítja a továbbjutását.
4: Én meg egyébként felhívtam mindenkinek a figyelmét a bosnyákok Dzeko Demirović csatár duójára, mert hogyha mondjuk csinálnánk egy ilyen Bundesliga válogatottat, akkor szerintem egy olyan EFG válogatottnak elfogadnánk ezt a csatársort, Dzekót és Demirovićot, előbbi a sárkéban játszik, utóbbi pedig a Stuttgart csapatában, miközben elvégezték a svájciak a szögletrugás, jobbról egy beívelés, bal lábas beívelés, amelyet kivágnak a bosnyákok, és a bosnyákok már akár támadást is vezethetnének. A bal oldalon próbálkozik Alejbegović, aztán Alejbegović visszafordul, és egészen hátra teszi a védekező vonalba, majd egészen Vasili kapushoz. Egyébként mind a két csapatban Bundesliga kapus szerepel, csak a Kobel a második helyezett Dortmundnak a kapusa, míg Vasili a kieső Szent Paulinak a kapusa. Vasilinak egyébként nem volt jó szezonja, de például mi emlékezhetünk rá, amikor játszottunk a bosnyákokkal, Nemzetek Ligája volt az, igen, akkor fantasztikus teljesítmény nyújtott a Vasili kapus, és volt is neki egy jó éve a Szent Paulinál, idén azonban elbúcsúzott a Szent Paulival együtt. Na most a svájciak próbálkoznak, a svájciak begurítását követően Kolasinac az, aki kirúgta a labdát, nem tudják veszélyre jutatni a bosnyákok. Dzeko egészen hátra jön, 40 éves öreg harcos. Azt hiszem, hogy ő azért 90 perceket nem fog bírni. Egyébként ugye már a helyszínen dél van, tehát dél múlt 10 perccel, hiszen Los Angelesben van a találkozó, mint szóba került, és hát fedett a csarnokban rendezik, azt hiszem így kell ezt nevezni, tehát egy hatalmas csarnokban rendezik ezt a mérkőzést, tehát ilyen szempontból az időjárás nem befolyásolja a csapatokat, de hát még egyszer mondom, hogy furcsa a deles kezdés, a svájciak egy lövés, és Vasilinek talán hozzá kell érnie, nem kellett hozzáérnie, hanem az oldaháló találta el, ha jól láttam, Endoy volt az, aki üresen találta magát, nagyon jó labdát kapott, Endoy bal oldalról majdnem elért az ötös sarkához, és végül is megcélozta Vasili kapujának a jobb oldalát, azonban Vasili vetődött, de nem kellett hozzáérnie. Igen, jól látta a játékvezető, oldalhálóban kötött ki. A labda úgyhogy megvolt az első helyzet a találkozón, Endoy révén a svájciak próbálkozhattak, amikor a 10. percnél tartunk, és hát igen, a svájciak abszolút aktívabban kezdik a mérkőzést.
5: Most viszont Bosznia mehetne el egy indítással, azonban éppen a előbbiekben említett Demirović nem tudta elérni a labdát, ugye Stuttgart játékosa nyert is német kupát a stuttgarti együttessel, Dzeko pedig a másik játékos, aki ilyen immelámmal, de azért elindult a labda irányába, bár a svájci védők ezt most jól hozzák ki, ott a pályának a jobb oldalán a támadás Widmer volt az, akihez került a passz, majd egy hosszú indítás után Embolo került helyzetbe, szerintem les volt, de a játékvezető nem jelez, illetve a partjelző sem most teszi fel a kezét Embolo, mert látja, hogy bizony most már az oldalt helyezkedő asszisztens játékvezetőnek fent van a zászlaja. Ugye Embolo szerzett gólt az előző mérkőzésen, amikor Svájc játszott Katarral, és ugye 11-esből talált be a svájciak, most már mondhatjuk, hogy rutinos játékosa. Egyébként vele kapcsolatban érdekesség, hogy a svájci válogatottban, hogyha a nagy tornákat nézzük, ugye a világbajnokságot, illetve Európa-bajnokságot, akkor neki van a második legtöbb gólja, 6 találattal áll a Shaqiri előtt, és Shaqirinek van 10 gólja, neki pedig 6 találat a nagy tornákon, de ugye Shaqiri már azért 34 éves is elmúlt, úgyhogy ő azért nem valószínű, hogy gyarapítja a góljai számát, főleg úgy, hogy nem itt szerepel a válogatottban. Közben egy svájci bedobásra várunk, és most végzi el azt Widmer a 13. percben. Svájc, Bosznia-Hercegovina 0-0.
4: Bedobásra jöhetnek a svájciak, a saját térfelüknek a közepéről, jobb oldalról, Widmer kezében a labda, aztán Widmer hátradobta Elvedinek, Elvedi és Akantja a két belső védő, hát szerintem amíg a svájci válogatott versenyben van a világbajnokságon, és nem sérül meg egyikük se, addig végig Elvedi és Akantja lesz a két belső védő. Most már átlépnek a bosnyákok térfelének a közepére, középen irányítani szeretne Freuler, aki középen helyezkedik el, előtte 5 játékos is van, vagyis Freuler próbálja őket mozgatni, ezúttal a bal oldalról Endoib próbálkozik, majd átveszi a labdát Rieder beteszi a 16-os egész az 5-ösön belőle, azonban két bosnyák védő is ott volt, és végül is, ha nem is túl egyszerűen, de azért végül is sikerült tisztázni. Muharremovic volt az, aki végül is az 5-ösről kivágta ezt a labdát, érdekes megoldással, hiszen balról jött a beadás, ő pedig bal külsővel kanyarította ki, ez egészen furcsa megoldás, de végül is eredményre vezetett. Egyszerűbb lett volna a jobb elsővel kivágni, mint bal külsővel, de nem volt, de mégis eredményre vezetett. Nos, ismételten a svájciak. Igen, a svájciak, mivel nem nyerték meg az első találkozójukat, ugye Katar a hosszabbításban kiegyenlített ellenük, azért itt szeretnének nyerni. Aki itt ma nyer egyébként, az szinte biztos, hogy tovább fog jutni, mert 4 ponttal, hogyha esetleg egy csapat nem is szerzi meg a második helyet, vagy az elsőt a csoportjában, 4 ponttal vélhetően azért a legjobb harmadikok közé be lehet férni. Tehát aki ezzel a találkozón nyer, az óriási lépést tesz már továbbjutás irányba, de ezt sok mérkőzés el fogjuk majd mondani a következő napokban, hiszen 2 fordulót követően már azért kezdenek tisztázódni a továbbjutó csapatok, vagy legalábbis kik lépnek nagyot előre a továbbjutás irányába. Nos, amíg ezt elmondtam, hogy a svájciak kellemesen adogattak, nem mondanám, hogy túlzottan paprikásan játszik a svájci válogatott, de tulajdonképpen ezt nem is vártuk tőlük azért.
6: De azért próbálgatják feltörni a bosnyák védelmet, és a bosnyák védelem jobbodán 2-szer mögéig tudtak kerülni. Ott szerencséje volt a bosnyáknak, hogy nem szerezte meg Svájc a vezetést. Azt én sem érzem, hogy olyan hatalmas iram lenne, de egyénileg azért látszik, amikor megindulnak, háromszögelnek, most is például a jobboldali veszélyes beadó pozíció.
5: Igen, ezt követően pedig a bosnyákok meg tudják szerezni. Dzeko leteszi a labdát, majd egy hosszú indítás. Éppen egyébként Lacit kiegészítve ezt szerettem volna mondani, hogy most előttem van a statisztika, a svájciak sokkal többet passzoltak, ellenben most a bosnyákok helyzetbe kerülhetnek, egy beadás érkeznek középre, és nagyon lecsúszott a lábáról az érkező Memicsnek, ott a pályának a jobb oldaláról próbálta volna beadni, hát azért ezt sem Demirovic, sem Dzeko nem érhette el. Szóval abban a gondolatmenetben voltam benne, hogy a svájciak jelentősen többet passzoltak, már 104 passznál járnak, míg a bosnyákok pedig csak mindössze 39-et, és egyébként erre rákötve, még az előző mérkőzést nézve, ugye a B csoportban a svájciak passzoltak a legtöbbet és a legpontosabban, míg a bosnyákok az előző mérkőzésen, hogyha egy meccses mintát veszünk alapul, a legrosszabbul, és hogy egészen pontos számokat mondjak, 91,5%-kal passzoltak a svájciak sikerességben, még a másik oldalról pedig 63,5% volt ez az arány, de most hátul passzolgatnak a svájciak, ezzel azért olyan sokra nem fognak menni. Kóbel egyelőre tartja a labdát, ráteszi a jobb lábát, majd a bal lábát, nem támadnak le a bosnyákok, és ezért Svájc teljesen nyugodtan hozhatja ki a labdát. Most egy kicsit feljebb helyezkedik Demirovic, aki most megpróbálná a labdát elvenni Elveditől, és egy felívelt labda Widmer részéről a bosnyákoknak megvan, Kolasinac meghúz egy cselt, majd visszalövi a mezőnybe, ezt követően pedig a svájciak tarthatják meg a labdát, mert hogy hátra került ismételten, és most már elvedi az, aki fordíthatna akár az oldalon, de még hátul jár egyelőre a svájci támadás. A 16. percben járunk, és továbbra sincsen gól a mérkőzésen.
4: A svájciak most lépik át a bosnyák tér felett, aztán végül is visszateszik a labdát a saját védővonalukba. Rieder az, aki ezúttal középen kér, és Rieder nagyszerű labdát ad, egy olyan jó 40 méteres labdát Endoy irányába a baloldalra. Endoy azonban nem tudta jól levenni a labdát, aztán még ráadásul szabálytalankodik is, úgyhogy szabadrugásra jöhet Bosznia-Hercegovina válogatottja. A bal oldalon próbálkozott, tehát Endoy, igen, kezénél fogva rántotta vissza Dedicset, emiatt jár a szabadrugás a bosnyákoknak, amelyet Vasily kapus fog elvégezni, és mutatja, hogy menjetek előre. Hát igen, viszonylag keveset volt eddig a labda a svájciak térfelén, többnyire a bosnyák térfélen zajlottak az események, Vasily kapus most egészen biztos, hogy átjuttatja a svájci térfélre, így is történik, azonban elfejelik a labdát Dzeko elől. Hát igen, még egyszer mondom, Dzekótól és Demirovicstől várhatnak sokat a bosnyákok, illetve az ellentámadásoktól várhattak, tehát valószínűleg magukra húzzák valamilyen szinten a svájciakat, ez meg is történt egyébként az eddigi negyed órában. És hát egyetlen ellentámadásuk volt is, de az sajnos, hát sajnos természetesen a bosnyák oldalról sajnos egy rossz beadással végződött, abszolút elment a labda Demirovic mellett. Most pedig Rodriguez a bal oldalon próbálkozik, egy nagyon-nagyon aktív játékos, és most már a negyedik világbajnokságán vesz részt. Annak idején talán a pályafutásának a csúcsa a Wolfsburgi időszak volt, mint ahogy egyértelműen a túloldalon játszó Dzekónak is a Wolfsburg időszak volt a pályájának a csúcsa, hiszen bajnok lett a Wolfsburggal, amikor Grafics és Dzeko alkotta a csatárduót, ugye már 2010-ben lett bajnok a Wolfsburg csapat a Félix Magát irányításával, akkor Grafics lett a gólkirály a Bundesligának, aztán két éve később Dzeko is gólkirály volt, akárcsak 2001-ben a szövetségi kapitány Szergej Bárbarez, és amikor Szergej Bárbarez gólkirály lett, Vukovics Laci a helyszínen volt 2001-ben a Hamburg-Bayern mérkőzés, amikor a 90. percben lett gólkirály Bárbarez.
6: Volt szerencsém azon a meccsen, igen, ott lenni Hamburgba, lefújták már a meccset Gelsenkirchenbe, ünnepelt a Schalke, hogy bajnok, mert vezetett akkor a Hamburg a Bayern ellen. A
4: Bárbarez góljával, igen.
6: Bárbarez góljával, és a Bayernnek elég lett volna egy pont, és ilyen hosszabbítás, közvetett szabadrugás, az egész Hamburg beállt a kapuba, és Patrick Anderson talán egyetlen gólt rúgott a Bayern Münchenbe. Egész pályafutása során csava bajnok lett ott a Bayern München, hát fantasztikus élmény volt, és Bárbarez akkor a Hamburg centere volt, gólkirály, és ő szerezte ezen a mérkőzésen a Hamburg gólját.
4: Ugye Bárbarez jelenleg a szövetségi kapitánya Bosznia-Hercegovinának, és még egyszer mondom, 11 éve később pedig a jelenlegi csatár Dzeko lett gólkirály a Bundesligában, most pedig a bal oldalon Endoy révén jönnek a svájciak, Endoy meghúzza a cselt, a begurítást azonban ötösről kivágják a bosnyák védők, Endoy nagyon-nagyon aktív ott a bal oldalon, Rieder próbálkodik jobbról, Endoy bal oldalról, talán a ő nevét már, mint az utóbbinak a nevét többször mondtuk, Rodriguez egészen felhúzódik, ő egyébként a bal hátvédje a svájci válogatottnak, most egy beívelés az ötös irányába, hú, de csúnya megoldást választott az előre húzódó Widmer, ő az a játékos, akiről mondtam korábban, hogy az előző találkozón csak csereként lépett pályára, most neki szavazott jobboldali futó pozícióban bizalmat Murat Yakin, a svájciak szövetségi kapitánya.
5: Jöhet majd kirúgásra lesz követően Bosznia-Hercegovina, és természetesen, hogyha hosszú labdát választanak a bosnyákok, akkor Dzekót kereshetik, vagy éppen Demirovicot. Tehát annyi kiegészítést talál, hogy azért Dzekónak a karrierjének a legszebb éveit nem feltétlen a Wolfsburgba töltötte szerintem.
4: Hát azért Bundesliga bajnoknak lenni egy Wolfsburggal,
5: hát amikor... szép dolog, de szerintem az ő pályafutásában egy Manchester City azért egy komolyabb dolog, vagy egy Inter, hogyha azt veszük, de közben a svájciak előtt egy lehetőség, és bizony nem volt az akkora nagy lövés, de azért Endoy megkínálta a bosnyákok kapusát, Vasilyt. Egyébként maga a szituáció úgy zajlott, hogy a svájciak a pályának a jobb oldaláról tették be középre a labdát, és jobb lábbal lőtt el egy olyan 18 méterről Endoy, közvetlenül középre érkezett a labda, és Vasilynak nem volt nehéz dolga. Sokkal nehezebb volt viszont ugye az előző mérkőzésen, amikor a kanadai játékosok folyamatosan veszélyeztették a kapuját, és ugye óriásiakat kellett, nem csak hogy Vasilynek védekeznie, hanem az egész bosnyák válogatottnak, mert ugye volt olyan szituáció éppen, ha jól emlékszem, Kolasinac volt az, aki gyakorlatilag a felső részről lepattanó labdát már mentette úgy, hogy az már a kapuson is túljutott. Hát a svájciak azért egyelőre 20 percnyi játék után erre nem kényszerítették a bosnyákokat, hogy ilyen önfeláldozó védekezést mutassanak be, nem rontottak neki a bosnyák válogatottnak, nem úgy, mint a kanadaiak, bár eredményt akkora tekintetben, vagy olyan tekintetben igazán ők sem tudtak elérni, de hát Svájctól valószínűleg ezt a fajta játékot várhatjuk, mert tehát azért Murat Yakinnak a futballja nem éppen szemedgyönyörködtető, hogyha fogalmazhatok így, de most birtokolják a labdát a pályának a bal oldalán, ezt követően pedig jön be a labda középre, Csakel, na ő tud azért szép passzokat adni, most is egy jó passz, majd ezt követően maradhat a bosnyákoknál, vagyis marad a bosnyákoknál, egy előre rúgott labda, és Elvedi pedig hazateszi a saját kapusához, úgyhogy jöhet Kobel a labdával a Dortmundnak a kapusa. Egyébként csak 22-szeres válogatott Kobel, érdekes nyilván olyan szempontból, hogy
4: egy
5: nagyon jó kapusról van szó, de hát ott volt egy Jan Sommer, ugye, aki most az Interben játszik, de hát lassan azért ő kiöregszik ezért ebből a svájci válogatottból is. Viszont most elindulhatnak a svájciak ezt követően, de azért nem akkora lendülettel. Ebisér az, aki bepasszol középre, majd vár egy kicsit, és akkor Csaka az, aki kiteheti a pályának a bal oldalára. Azért az ő játékuk Rodriguezzel az elmúlt időszakban sokszor eredményezett gólt, vagy éppen gólpaszt, mert ugye Rodrigueznek nagyon jó beadásai vannak bal oldalról, egyébként ő chilei felmenőkkel rendelkezik, de hogyha már ezt mondom, a svájci válogatottban 10 ország képviselteti magát, hogyha a felmenőket nézzük. Egyébként nagyon érdekes, hogy a bosnyákok esetében is a legtöbb játékos külföldön született. Van szlovén, van német országban született játékos, svéd, osztrák, dán, úgyhogy egészen nagy a kavalkád ilyen szempontból a két ország válogatottjánál. Endolja a labdával.
4: Hát sajnos Bosznia esetében ez érthető, hiszen ezek a fiatalok akkor születtek, amikor a délszláv háború zajlott, miközben egy távoli lövés svájci részről, amely éppen hogy csak elment a kapu jobb oldala mellett. Freuler volt az, aki hát vagy 28-30 méterről szögből célozta meg Vasinek a kapuját. Vasin csak szemmel verte ezt a lövést, nagyon messze volt tőle, szerencsére azonban Freuler lövése elkerülte a kaput. Na most jön ez a bizonyos hidratáció szünet, úgyhogy beton fejezni ezt a gondolatomat, szóval ezek a fiatal emberek akkor születtek nagyjából, amikor a délszláv háború zajlott, és elképesztő módon kiürült akkor Bosznia-Hercegovina, és azt hiszem talán most is 3 millióan, ha vannak. És
5: 3 millió 8, igen, jól tudom.
4: Igen, és rengetegen élnek szanaszét a világban, ugye már a szülők menekültek el a háború előle, és ezért születtek ezek a játékosok többnyire. A világ különböző részein születtek, Egyesült Államokban, rengetegen Európában. Hát ez egy szomorú dolog annak idején. De
5: akkor és van egy konkrét eset is, bocsánat, Laci, csak ugye, hogy a kispadon ott van Tabakovics, aki ugye szintén egy olyan játékos, aki elszármazott, mondjuk azt, hogy Boszniából, és ő Svájcban nőtt fel. Ugye ő játszott korábban Magyarországon is, kifejezetten jól eredményesen, és azóta már a Bundesligában futballozik. Ugye az ő esetében is azért ő sokáig svájci utánpótlás válogatott volt, úgyhogy ilyen kötődése van az országhoz, a svájciakhoz is, és a bosnyákokhoz is.
4: Tabakovics egyébként egy nagyon nagy talány számomra, mert ugye ezt a szezont a Mönchengladbachba töltötte, és fantasztikus szezonja volt. De például, én emlékszem a Debrecenben töltött évére, hát nem tudom, még a magyar bajnokságban is gyenge volt Tabakovics.
5: 12 gólt rúgott emlékeim szerint.
4: Gyenge, de nem tartott a jobbak közé. Most a Mönchengladbachban nagyon jó szerepelt Tabakovics. Ő tudja egyébként majd bejönni véletlenül Dzeko helyére, hogy Dzeko elfárad, de a Demirovics-Dzeko duót ő tudja majd tehermentesíteni. Még mindig tart ívószünet, és én addig elmondom, hogy azért szerintem azért valamilyen szinten ezek a csapatok csak-csak ránéznek a sorsolásra is, mert az az érdekessége, hogy aki ezt a csoportot megnyeri, az a legjobb 16 között véletlenül Portugáliával fog találkozni. Most ebben a csoportban, aki másodikként fog továbbjutni, az viszont a mexikói cseh-féle csoportnak a másodikjával találkozik a következő körben, és hogyha onnan tovább tud jutni, akkor viszont a brazil csoport másodikja, és a spanyol csoport elsőjével találkozik. Tehát az innen továbbjutók érhetően a csoport elsőre előbb-utóbb Portugáliába szalad be a 16 között, a második helyen továbbjutó pedig Spanyolországba. Tehát igazából ez egy nagyon nehéz csoport ilyen szempontból, és nyilvánvalóan emiatt nem is nagyon számolgatnak a csapatok, ez csak az érdekességét mondom el.
5: Számolgatás majd az utolsó fordulóban.
4: Igen, csak ők nem fognak tudni számolgatni, mert ők a B csoportban vannak, tehát ők hamar fogják befejezni a küzdelmeket, majd a többiek, a spanyolok, portugálok, meg majd főleg a hátrébb lévő csoportoknak a tagjai tudnak számolgatni. Ezt el tudtam mondani, mert tart az időkérés, tart ez a bizonyos ivószünet. Nyilvánvalóan majd meg fogjuk ezt szokni, most még csak a 26.
5: Érdekes, estét tartunk. Érdekes, hogy pont egy időkérésnek mondtad gyakorlatilag.
4: Hát, gyakorlatilag ez egy időkérés, és megtöri a csapatnak
5: főleg
4: a rendületét.
5: Főleg úgy, hogy ugye tegnap úgy volt ez a bizonyos hidratációs szünet, hogy szakadó esőben, és ugye a nézők pedig azt ki is fütyülték, hogy egyébként ennek pont az lenne a célja, hogy amikor meleg van, a játékosok frissítsenek egyet, a szakadó esőben nem feltétlen volt erre szükség.
4: Csak a cég, aki a pizzát, a hamburgert és a hotdogot reklámozta az Egyesült Államokban, az jó sok pénzt fizetett azért, hogy ha szakad az eső, ha napsütés van, egyébként még egyszer mondom, hogy ezt a meccset csarnokban rendezik, tehát tökéletes körülmények között rendezik, be van húzva a teteje a Los Angeles-i NFL stadionnak, tehát az ég egy ott a világon, semmi nem indokolja sportszakmailag ezt a szünetet, természetesen reklám szempontjából, marketing szempontjából igen, úgyhogy ezzel is barátkoznunk kell itt az amerikai világbajnokságon, azzal barátkoznunk kell, hogy elkezdődött, most már nyugodtan mondhatunk, így a második negyede ennek a labdarúgó meccsnek. Gólt még nem láthattunk, sem Svájc nem talált be, sem Bosznia-Hercegovina nem talált be. Svájciak folyamatosan próbálkoznak, volt már egy-két mellélövésük, egy helyzetük volt a bosnyákoknak, mondjuk azért az nagyon kevés, hogy a bosnyákok több mint 24 perc alatt igazából egy kirándulást tettek a svájci kapu előtt.
5: És a játék pedig folytatódik, most már a 27. percben járunk, és egy kiugratás Emboló felé, Emboló megküzd a védőjével, sőt, szerintem le is rántotta a védőjét, azonban a játékvezető annak fényében nem ítélt semmit, hogy a bosnyákok előre tudták vágni a labdát, ezután pedig Kolasinac az, aki beleérhet, egy gyönyörűen tovább tett labda Dzeko részéről, gyakorlatilag a jobb szélső pozíciójában tűnt fel Dzeko, és most várják, hogy beérkezzen középre, mert ugye az ő fejét játszanák meg, de még várnak egy kicsit, mert hogy ott Memic az, aki a pályának most a másik oldaláról próbálkozik, ugye eddig jobb szélső pozícióban tűnt fel, most a bal oldalon, tehát megváltoztatták egy kicsit a helyzetüket. Alaj Begovic, ő az, aki egy csinál, majd még egyet, és beteszi középre, laposan tette be, a svájci védőknek nem volt nehéz dolga. Ugye azt említettem, hogy ő Bajrekterevicset váltotta, egyébként mind a két játékos szerintem még kifejezetten jó szélső futballistának mondható, ugye Alaj Begovic, ő a fiatalabb, 18 éves mindössze, és ő Németországban született, amennyiben jók az emlékeim, Bajrekterevic pedig ugye ő is egyébként olyan játékos, aki külföldön született, és ott futballozik, mégpedig egészen pontosan, hogy megmondjam, na, hát csak nem sikerült elsőre megmondani, addig viszont azt láthatjuk, vagyis én látom, hogy a svájci válogatott próbálja kihozni a labdát. Kóbel az, aki terelgeti, és most vágja előre a labdát. Igen, közben Alaj Begovic ugye a Salzburgnak a játékosa, és ő a legértékesebb a bosnyák válogatottban. Bajrekterevic pedig 21 éves, és ő született az Egyesült Államokban, most már kétszeres holland bajnoknak mondhatja magát a PSV együttesével. Közben egy labda kihozatal a svájci részről, azonban egy labdavesztés Rieder, egyből leszették őt a bosnyákok, azonban szabálytalanul, a játékvezető pedig meg is ítélte egyből a szabadrugást, úgyhogy jöhetnek a svájciak. Egy előreívált labda, ez valószínűleg Vasilynek lesz jó, és ő se siet, úgyhogy a játék az így zajlik, nem pörgetik annyira a csapatok. 29. percet, és elhagytuk most már, továbbra sincsen gól a mérkőzésen. Most a svájciak kicsit feljebb helyezkednek. Kolasinac az, aki rossz helyre passzol olyan szempontból, hogy kapott ott egy rugást Memic, és Sergei Barbarez pedig reklamál, meg is tette a reklamáció hatását, mert hogy talán a bosnyákok jönnek, hogyha jól látom. Egyébként még a szövetségkapitányra visszakanyarodva, ugye vele kapcsolatban nagyon jó sztori, hogy ugye őt a szövetséggel kapcsolatban, a bosnyák szövetséggel kapcsolatban, hogy volt egy kérés a szurkolók részéről, hogy ő legyen a szövetség kapitány, mert ugye azon túl, hogy rengetegen hagyták el az országot, még így is azért Bosznia-Hercegovinában elég egy ilyen megosztott ország, ugye bosnyákok, horvátok és szerbek is lakják, és az volt a baj, legalábbis az én tudomásom szerint, hogy amikor olyan szövetségkapitány volt, tegyük fel, szerb, akkor inkább a szerb játékosokat preferálta, míg a horvát esetében ugye ez hasonlóképpen történt, és ugye Sergej Bárbel az azért egy különleges eset, mert neki az édesanyja szerb, az édesapja pedig horvát, tehát ilyen szempontból egy tökéletes választás volt ő erre a pozícióra. 31. perc, továbbra sincsen gól a Svájc-Bosznia mérkőzésen.
4: Hát meg azért, aki a Bundesligában gól király tudott lenni, azért abban bíznak természetesen.
5: Bár edzői múltja nem
4: a
5: volt,
4: bosnyák, ezt is tegyük hozzá. De hát ez egy akkora lendületet adhat neki, meg egy akkora hátteret ad neki, hogy Hamburg játékosok, egy Bundesliga gól király lett, most jönnek az ő tanítványai, Memics a bal oldalon, a 16-oson belül már Dzeko megcsinálja a cset, vagy jobban átívele hosszúra, a hosszún pedig érkezett a társ Tahirovics, azonban Tahirovics nem tudta kapásból kapura lőni a labdát, a beívelés követően pedig Kóbel lehúzza, Kóbel ezt magabiztosan szokta lehúzni, az ötösön belül ő korlátlan úr szokott lenni. Hát ebben a támadásban lényegesen több volt, de Dzeko a bal oldalról tanári módon tette át az ötös jobb oldali sarkához, a túlsó sarkához a labdát, és Tahirovicsnak kapásból kellett volna lőnie, de nem tudott játékba avatkozni jól.
6: Valóban az volt a kulcs, hogy Dzeko gyönyörű lövőcsel csinált a balszínen, visszavette a jobb lábára, és parádés labdát adott a hosszú ötösre, de féltette a lábát egy kicsit a csapattársa, és ezért nem lőtt el a labdát, utána oda lett a helyzet. Nem gondolnám, hogy sok ilyen lehetősége lesz a bosnyákoknak, meg kéne becsülni ezeket a lehetőségeket. Szépen kirajzolódik, hogy a bosnyákok 4-4-2-es hadrendben játszanak, de nagyon kevésszer tudják minőségben megjátszani elől a csatáraikat.
4: A svájciak pedig 4 emberrel támadnak jelenleg. Négy ember, az egészen hátra került Freulerhöz, aki irányítja ezt a támadójátékot, aztán egészen Akanjihoz került hátra a labda, Akanji Csakának tette, tovább vissza Akanjihoz Freuler a bosnyák térfél közepén, Freuler csalja a távolságot, most már olyan 25-30 méterre van a kaputól, Abisher. A közönség fütyül, mert unja ezt a játékot, megjegyzem egyébként, tényleg unalmas ez a játék. Igen, minden két csapat úgy van bele, hogy hát egy-egy pontja már van, ezzel lehet mondjuk 2-2. A bosnyákok Katarra játszanak az utolsó fordulóban, azt megnyerik, akkor már 5 pontjuk lehet, ha itt szereznek egyet. No, de hát nagyon messze van ez még, most a svájciak próbálkoznak, jobb oldalon Widmer jobb lábbal visszagurítja a labdát, aztán Widmer lyukra fut, a lyukra futását azonban szépen leolvasta Memics, és Memics megszerezte elő a labdát, Memics pedig a túloldalon kivágta, úgyhogy bedobással jöhetnek bal oldalról a svájciak.
5: Nem csoda egyébként, hogy fütyültek a nézők. Murak Tiakin ezzel a játékkal Amerikában nem lesz túl népszerű, ezt talán mondhatjuk, illetve ugye az amerikai nézők mihez vannak szokva, alapvetően az MLS-t is, hogyha nézzük akár az eredményeket, akár a játékot, sok gólos, izgalmas mérkőzéseket szoktak ott játszani, bár egyébként ugye most a világbajnokság is, hogyha ugye, Laci, eléggé sok negatív dolgot szoktál mondani a VB-vel kapcsolatban, de 1954 óta most született a legtöbb gól, hogyha az átlagot vesszük, egyébként azóta.
4: Most vannak a leggyengébb csapatok.
5: Hát, ez benne van, nyilván hogy 1954-ben is voltak olyan csapatok, akiket kitömtek.
4: Mi is 9-et rúgtunk Koreának, éppen tegnap előtt volt az évfordulója.
5: De ettől függetlenül ugye ezt a játékot a gólok miatt nézzük. Közben egy svájci lehetőség, de ebből a gól nem született, és kivágták a labdát a bosnyákok, most már hozhatják újra. A 35. percben járunk, és egy bosnyák szerelés után marad a labda a svájciaknál. Dedic volt az, aki a pályának a jobb oldalán oda tette a lábát abba az átpasszolt labdába, majd Elvedi az, aki hozhatja, és nem talál magának társat, csak a hátul maradó Akanjit. Ugye Akanji a Manchester City-vel nyert bajnokok ligáját, kétszeres angol bajnoknak is mondhatja magát, úgyhogy talán ebből a svájci válogatottból a címeket tekintve ő a leginkább olyan futballista, aki a legnagyobb nevű, bár ugye a Csaká az, aki a svájci válogatottnak a pályára lépési rekordere, mert hogy ez a mai mérkőzés neki a 148. mérkőzés, és milyen érdekes, hogy a másik oldalról pedig Dzeko rekordel, neki ez a 149. mérkőzés a bosnyák válogatottban.
4: mivel egy kiváló korábbi csatár, ráadásul válogatott csatár ül itt mellettem Vukovics László személyében, nem szívesen mondom, én láttam már nagyon jó 0-0-ákat is, és láttam rosszabb 2-2-ket is, tehát én nem csak a gólszámba szoktam mérni egy mérkőzésnek a színvonalát, ez mondjuk egy gyengécske 0-0, de láttunk már történelmen sok rengeteg jó 0-0-ás mérkőzést is. Tehát nyilván, amikor már 4-nél több gól esik, akkor az persze már az egy jó találkozó, és említettem itt a bevezetőben, hogy eddig egyszer fordult elő ezen a VB-n, hogy két európai csapat játszott egymás ellen, hát ott gólzáporos volt tegnap, és tényleg látványos is volt Anglia és Horvátország. A legjobb, én is úgy érzem, itt pedig egy baloldali szögletet követően kifejelik a labdát a bosnyákok, tehát továbbra is letáboroznak a svájciak a bosnyák kapunak az előterében, hol szögletet rúgnak, hol ívelnek, most éppen körbe gurigázzák a bosnyák védőfalat jobb oldalról, Csaká ível középre, Vasi nem tudja megfogni a labdát, Vasi pedig pozíciót vesztett, aztán visszament a kapujába, nem sikerült azonnal Endoynak a kapu irányába tenni a labdát, aztán egy meglehetősen furcsa kacska megoldást követően kirugással jöhet Bosznia-Hercegovina válogatottja. Egészen furcsa megoldás volt, de hát nyilván ilyenek beleférnek a játékba.
5: Valószínűleg nem szóltak egymásnak.
4: Igen, az érdekes volt egyébként, hogy Vujas Vasi elől elfejelt a labdát Muharemovic, pedig ők az egy nyelvet beszélnek, úgyhogy nyugodtan meg is értették vagy már. Mindegy, nem lett belőle baj, Vasi végezheti el az ötös baloldali sarkáról a bosnyákok kapu kirúgását, mindenki a középkörben helyezkedik el, nagyjából 20 mezőny játékos, egy a 20 méteres, 25 méteres sávban van középen, aztán most már egy kicsikét szétzilálódik a mezőny, miután visszakerült a labda ismét a bosnyákok kapusához, Vasilyhez, Vasi pedig egészen kint a 16-oson kívül. Igen, ezt a kapusok mind ellesték Manuel Neuertől, Vasi például egy bajnokságot szerepel Neuerrel, csak éppen Neuer egészen más szinten űzi ezt a 16-oson kívüli játékot.
5: Neuer is kap gólt ugye egy olyan sziget csapat által, amelyen alig élnek, de hát van ilyen. Közben egy lehetőség, és megvan a bosnyákoknak szerintem az első kaput eltaláló lövése, mármint Alajbegovic volt az, aki a labdát befele tolta, pontosabban Memic, mert Alajbegovicnak a messzámát láttam így hirtelen, de eltalálta a kapu felületét, Kóbel pedig leért a labdára, úgyhogy nem volt olyan nehéz dolga ezzel, de hát a svájci kaput is most már veszélyeztették a bosnyákok. Egyébként csak, hogy érzékeltessük azt, hogy hogy néz ki a mérkőzés, 71%-ban birtokolja a labdát Svájc, tehát talán ebből is azért jól lehet sejteni, hogy az amerikai nézőknek milyen fajta problémája van, mert hogy lövések tekintetében 4-szer próbálkoztak a svájciak lövéssel, ebből 1-szer találták el a kaput, úgyhogy ilyen tekintetben azért annyira sokat nem tettek hozzá a mérkőzés, és hiába van ekkora a fölényük, de Embolo most elindulhatna akár egy labdával is, csinálhatna is valamit, megtartja még, és várja a társakat. Egy kicsit hátul marad Embolo, próbál indítani valakit, vagy oda passzolni valakinek, hogy ebből legyen svájci lehetőség. Na most is például akár már bent helyezkedik, és megjátszhatnák őt a svájciak. A játékvezető belér a labdába, úgyhogy teljesen mindegy, mit csinálnak a svájciak. Nem szándékosan ért a labdába a portugál játékvezető, hanem egyszerűen Csakát gyakorlatilag mondhatjuk, hogy megjátszotta őt a labdával, úgyhogy a játékvezetői labda következik majd, és akkor maradhat a svájciaknál, csak kérdés akkor, hogy hogyan folytatódik majd a játék. Floyle. Na, csak nem, harmadjára sem sikerül kimondani a jó embernek a nevét, Floyler, akkor negyedjére most már igen. Akanji a labdával, ő pedig hátra teszi, és akkor kezdődött előről az egész, mert hogy Kóbel az, aki felrúgja a labdát a 39. percben.
4: És elfejelik a bosnyák védők, nevezetesen Kolasinac az, aki elfejelte, aztán a svájciak már összeszedik Freuler révén, a közép körből tette balra Rodrigueznek, Rodriguez, aki nem bal hátvédet játszik, hanem inkább bal szélső, de hát ezt pontosan tudtuk is tőle. Endoy, aki Rodriguez előtt helyezkedik el. Ez a Rodriguez, Endoy, bal szél azért veszélyes is lehetne nevek alapján, meg a két játékos tudása alapján. Igazából ezen a meccsen még nem nagyon bizonyították be, hogy annyira veszélyesek lennének. De hát nem csak gól nincsen, hogy igazából helyzet is kevés van, a svájciak inkább csak távoli lövésekkel próbálkoztak. Peregnek a percek, most már a 40. percnél tartunk, nem mondom azt, hogy 5 perc van hátra, mert hát ilyeneket nem lehet mondani hiszen minimum 3 percet rátesztek az első játék részre is, ez a bizonyos ivószünet, vagy reklámszünet. Vagy
5: a rendes játék akár, időből 5 perc
4: akármilyen, igen, tehát mondjuk inkább a 41. perc kezdődik el, mert tényleg ez a hivatalosabb megfogalmazása, és most a bosnyákoknál van, a labda a bosnyákok próbálnak átjutni a svájci térfélre. A két előretolt ék azért pozíciót fog, de igazából nem könnyű eljutatni a labdát hozzájuk. Most Kolasinac bal oldalról próbálkozik, és Memics mögé lőtte a labdát, a svájciak megszerzik. A svájciak eladják a labdát a saját 16-osuk előtt. 16-os előtt eladott labda, próbálkozhatnak a Alej Begovic révén a bosnyákok, a 16-osok belülről egy lövés, azonban a lövésbe belevetődött egy svájci játékos, Dzeko az, aki dühöng, Dzeko nagyjából

0: a Finnország ellen, és kikaptak hosszabbításba.
1: Igen, mert Svájcnak eddig a legjobb eredménye világbajnokságokon negyed döntő, 1934, 38 és 54-ben jutottak el idáig. Én most sem gondolnám, hogy ennél tovább tudnak jutni.
0: Hát attól egy portugál, spanyol akármelyik ágra kerülnek.
1: Igen, attól függetlenül, hogy nincs rossz csapatuk, és szerintem ezt be fogják ők bizonyítani azért itt ezen a mérkőzésen, és ez volt a legnagyobb bosnyák helyzet most Dzeko előtt, és valóban egy ilyen jégkorongos bevetődéssel mentettek, de hát azért egy Vargaszt be tudnak hozni például a kispadról, ugye, aki török Sevillában játszik, ő fantasztikus játékos, ha nem sérült, akkor őt várnám a második fél időbe, és szerintem pályára is fog lépni.
2: Pályának a bal oldalán jöhetnek a bosnyákok, és ott passzolgatnak, mégpedig Szunyics volt az, aki labdába ért. Egyébként ő a Pafosban játszik, vele kapcsolatban kis személyes érdekesség, hogy én őt láttam személyesen is, még Cipruson jártam, és a Pafos Apoel találkozót tekintettem meg, ugye ott az egy bajnoki rangadónak is felfogható mérkőzés volt, és 2-0-ra nyert akkor a Pafos, ő is gólt szerzett, és most pedig ott van a világbajnokságon, Los Angelesben játszik a svájci válogatott ellen. Egyelőre azért őt nem kell annyira dicsérni, mert itt ezen a mérkőzésen még senki nem szerzett gólt, 43 perc telt már el a Svájc-Bosznia-Hercegovina mérkőzésből, és hát szokás szerint a svájciak hozzák a labdát, de nem kapnak óriási letámadást, és most már egyébként egy kicsit azért a labdabirtoklásuk visszább esett, most már nem 71%, hanem 68%, de azért a fölény az mindenképpen érződik. Akanji most a labdával, és ő az, aki próbálná megjátszani csapattársát, de hát senkit nem sikerül, és bizony, hogyha beszűrődik, és hallja minden hallgató, a fügy szó az a lelátón megjelent, és az emberek meg nem, hogy megjelentek, hanem inkább állnak fel a helyükről, és inkább mennek a büfébe valószínűleg. Közben egy előretett labda, ezt leszedik a bosnyákok, majd pedig Memic az, aki indulhatna egyből, letámad most Svájc, Emboló révén, egy személyes hadseregként megy előre Emboló, ezt követően pedig a pályának a bal oldalán, három ember közül játsza tovább a bosnyák játékos a labdát, ott egy lehetőség bent középen, és Elvedi volt az, aki hátra érkezett védekezni, de végül Widmer volt, aki ki tudta rugni a labdát. Ott volt pedig az esély Kolásinac beadása után Dzeko volt, aki bent helyezkedett és próbálta volna Kolásinac Dzekót helyzetbe hozni. És hát ugye Dzekónak volt már egy lehetőség, amiben beleblokkoltak. Kérdés, hogyha eljutott volna oda a labdana, de nincs ha, hanem bosnyák szöglet van.
0: Baloldali bosnyák szöglet, balról végzi-e? Útban vannak a fotóriporterek, Alej Begovic begurította a labdát, aztán most visszakerül hozzá, de már volt egy szabálytalanság. És én Lacitól azt kérdezném, hogy annak ellenére, hogy elmondta Bence, hogy hatalmas a labdabirtoklási fölénye Svájcnak, hogy egyértelműen svájci lábakon megy folyamatosan a labda, azért a komolyabb helyzetei, mint a Boszniának lettek volna. 2-3 komolyabb lehetősége.
1: Érdekes, igen, hogy az utolsó szituáció ez nem egy kontratámadás volt, mert a hátul volt a teljes Svájc, tehát egy rágyorsítás volt arról befelé, egy gyönyörű erős fölpassz, ami mindig a centernek a mozgása a döntő, hogy meg tudja-e tartani a labát, vagy le tudja-e pörgetni. Itt ezt megtette Demirovics, és abból Kolosinac elé került a labda. Ha ő jó megoldást választ a beadásnál, akkor vezethetne Bosznia. Svájc eddig Endoy révén többször lekerült azért ott a bosnyák védelem mögé, de ott meg a beadások szintén nem voltak pontosak.
0: Meg volt két távoli lövés, de igazából az is mind a kettő elment a kapu mellett. Na most ismételten svájci lábak a labda, tehát sikerül majd ismételten növelni a labdabirtoklást, és megint átdumáltam, amikor bemondták, hogy hány perc a plusz játékidő, úgyhogy ezt majd csak később fogom tudni megmondani, miközben a svájciak egy nagyon-nagyon rossz előreívelését követően Vassi kapus szedi össze a labdát, Rodriguez volt az, aki társat keresett, de társat nem talált. 3 perc lesz ezek szerint, ahogy Bence is mondta, nem hallottam, mindig átdumálom, pedig ilyenkor csendbe kellene maradnunk, hogy halljuk, de egyébként máshonnan nem jutunk információhoz, csak mikor a hangos bemondó bemondja, tényleg a nézők meg szép csendben mennek el hotdogért, meg az nachoszért, meg mindenféle amerikai sportoknál kapható ő is dolgok. Most pedig egy baloldali ívelés, Endoy a baloldalon, már 16-oson belül a svájciak támadása, aztán, hát nem is tudom ezt a megoldást, hogy csinálta, gyakorlatilag kicselezte magát Endoy, olyan piruettet csinálta, amelyet követően elveszítette a labdát, a bosnyákok megszerzik, Vassi kapus pedig előre rúgja, de ez csak egy felszabadító rugás volt,

0: svájciak összeszedik a labdát, és ismételten bal oldalon. Rodriguez a bal oldalról beíveli a labdát, ötösről kifejeli a bostyák védők, és a bostyákok most már birtokba is tudják venni a labdát. Egészen pontosan Memić az, aki birtokba vette és kiharcolt egy bedobást, ugyanis Abisher lábáról ment az oldalvonalon túlra a labda. Így aztán Bosznia-Hercegovina jöhet a hosszabbítás második percében, miközben ismét rögzítem magamba, hogy Endoy, aki nagyon-nagyon aktív volt, egészen furcsa megoldást választott, de nem a kapu irányába tört, hanem egy piruettet csinált, és visszafele mozdult a labdával, így meg aztán eredményes nem lehetett a bostyákok bedobását követően. Érdekes módon egyik svájci védő lest jelen, és tényleg les volt, igen, a bedobást követően hozzáértek is. És lesz volt, elsőre csak az tűnt fel, mintha bedobás lett volna, de már ezek szerint
1: valaki... Megcsúszhatta a társ, és abból lett lenségem.
0: Én hirtelen csak azt észre mondom, bedobás, hát miért mutat lesz, de valóban jogos volt. És a lesz követő szabadrugás után már a svájciaknál ismételt a labda. Csaká, az ellenfél térfej a közepén, a fügyszót önök is hallják. Most a bal oldalon Rieder, most oda keveredett, Endoy és Rieder ezúttal egy oldalon van. Hát igen, itt a műsor előtt...
2: Mekkora ünneplés lesz itt, ha Bosznia szerez gólt?
0: Az biztos. Igen, itt a műsor előtt is hallgattam ezt a beszélgetést, ugye már 3 nap ezelőtt ért véget a Stanley Kupa döntője, a Carolina Hurricanes és a Las Vegas Golden Knights csapatai között. Hát őrült tempó volt. Hát igen, az amerikai ehhez vannak szokva, az olyan tempó, és nagyon-nagyon nehezen tudnak igazából azonosulni az ilyen pozíciós szakkerrel, ahogy ők ezt mondják, de hát náluk rendezik a VB-t, ők akartak VB-t rendezni, kim vannak a stadionban, és fütyülnek, mert elégedetlenek a hajtással, és hát ebben a félidőben már nem is lesznek elégedettebbek, ugyanis ebben a pillanatban a játékvezető véget vetett ennek a játékrésznek. Hát ebben a B csoportban eddig láttunk 2 döntetlent 90 perc után, most pedig jelenleg döntetlenre 0-0-ra áll a Svájc-Bosznia-Hercegovina találkozó. Bő negyed óra múlva folytatjuk, stúdió.
3: Edvi Lászlónak, Szabó Bencének és Vukovics Lászlónak köszönjük szépen. A pontos idő 21 óra 48 perc.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
5: Labdarúgás.
6: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!
7: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: A műsorvezető Katona László holnap is megjelenik a Nemzeti Sport, a vezető szerkesztő Szűcs Miklós a telefon túlvégén. Szerbusz, szia, mi várható a holnapi lapszámban?
3: Szia Laci, a holnapi számunkban, mint ahogy az elmúlt napokban már megszokhatták olvasóink, a labdarúgó világbajnokságban fókuszban. A helyszínről tudósító Borsos László kollégánk arról ír, hogy a kolumbiai együttes győzelme után a kolumbiai szurkolók micsoda hangulatot teremtettek Mexikóban. Nagyon jó volt a beszámolója szerint végigélni ezt az ünneplést, amit a dél-amerikai ország szurkolóitól látott. Emellett az ESPN szakértőjeként dolgozó 55-szörös amerikai válogatott Jeff Cameronnal készített interjút, az amerikai válogatottról mondta el a korábbi kiválóság a véleményét, azt mondja a többek között, hogy a tragédia lenne, hogyha az amerikai csapat nem jutna tovább a csoportjából, szerinte legalább a 8-döntőig illene eljutnia. Emellett, ha már Mexikóban jár, Borsos László utána nézett, hogy milyen vélemény van az Atlético FC új vezetőedzőjéről, Efraín Juárezről. A tapasztalat alapján szókimondó, újhullámos és védekező stílusú, nagyjából ezeket a jelzőket lehetne mondani a szakemberről, aztán, hogy ebből mi igaz és mi lesz majd a valóság Győrben, ezt majd meglátjuk. Emellett egy kis hazai futball, Szűcs Tamás a napokban Portugáliában járt, és az ottani Famalicaóba szerződött. Most Somogyi Zsolt beszélgetett vele arról, hogy milyen tervei, vágyai vannak a következő időszakra, és még egy kosárlabda interjút ajánlani Takács Kis Virággal beszélgetett Fadekas Zoltán arról, hogy mi várható az ő életében, az ő pályafutásában az elkövetkezendő időszakban. Szóval mindenről a holnapi Nemzeti Sportban olvashatnak.
2: Szűcs Miklós, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője, köszönjük szépen. Tenisszel folytatjuk. 4 év után újra láthatjuk a legendás Williams testvéreket játszani, hiszen Vénusz és Serena szabadkártyával ott lesz a wimbledoni tenisztorna páros versenyében. A 45 éves Vénusz, valamint a versenyzéshez visszatérő, 4 év után visszatérő 44 esztendős Serena korábban 6-szor nyerték meg a női párost a füvespályás Grand Slam viadalon. Ezen kívül ugyancsak közösen további 8 Grand Slam diadalt arattak. A visszatérés meglepetés vagy sem, Topor Csaba teniszszakértő Szilágyi Dórának válaszolt.
4: Aki kicsit közelebbről követi a teniszt, azért már úgy sejthette, hogy valami lesz, mert egy olyan fél évvel ezelőtt kiderült, hogy újra fölvetette magát a vada listájára Serena Williams. Ugye az azt jelenti, hogy megnézni, lehetővé tenni azt, hogy a dopping szűrőkön átmenve versenyezzen, tehát egyfajta ilyen katalógusba vételét, ilyet miatt túróért csinált volna, még akkor is, hogyha hangsúlyozottan azt nyilatkozta, hogy már pedig ez kamú, nem térek vissza, de hát miért tett volna ilyet? Venus soha nem akasztotta szögre igazából az ütőt, keveset játszott, kevesebb több sikerrel, inkább kevesebbel, de hát úgymond szerelmese a játéknak. 46 évesen én úgy gondolom, hogy már ez is csoda. Úgyhogy annyira nagy meglepetés nem volt, nyilván hol másutt, ha nem Wimbledonban. Erre utalt az is, hogy hogy indult el, milyen tornán indult el ugye előtte, és az, hogy Venus és Serena együttet, ez meg egy ilyen popkulturális és sporttörténeti jelentőségű dolog, egészen hihetetlen.
5: Mekkora sporttörténeti jelentősége van annak, hogy 10 év után ismét Wimbledonban indulhatnak párosban, és ha jól emlékszem, akkor 2016-ban pont Babos Tímeék ellen nyertek?
4: A sporttörténeti jelentősége talán az, hogy ennyi idősen már igazából, ha jól emlékszem, Martina Navratilova volt, aki ilyen 44-45 évesen még tényező volt párosban, de se előtte, se utána senki. A másik, hogy két tényleg olyan ikonról beszélünk, akiknek messze túlmutat a jelentőségük a sport eredményeiken. Ilyet én azt mondom, hogy Venus és Serena, akik a 2000-es éveket tulajdonképpen meghatározták, új alapokra helyezték a női tenisz, a női sportot, a színesbőrűek vagy a feketéknek a jelentőségét. Én azt gondolom, hogy ilyetén is már önmagában ez a dolog valami egészen hatalmas. Ne várjunk sokat tőlük, ezt azért úgy gondolom, hogy az elvárás menedzsmentre oda kell figyelni, mert azért nem akárkivel bukott el a második meccsén Serena, nem is olyan régen Muhovával, aki egy elképesztően jó páros játékos, és simán kikaptak.
5: Na igen, erre akartam egyébként rátérni, hogy mennyire lehet versenyképes egy olyan páros, amelynek a tagai legendák, de már azért együtt rendszeresen nem játszottak a legmagasabb szinten.
4: Azt ugye nem tudjuk, hogy mennyit edzettek együtt, vagy edzettek-e. Amit lehet tudni, inkább erről beszélnék, hogy Serena elképesztően jó formában van. Hogy mondjam, fizikálisan ilyen formában nem is tudom, hogy volt-e így ránézésre. Fénykorában sem. Nagyon le van fogyva, nagyon le van szákásodva. Ebben szerepet játszik az a gyógyszer, ami mostanában óriási nagy favorit a fogyni akarók között, ugye szemérglutamid tartalmával nagyon jó formában van, de egy dolog jó fizikai formában lenni, más az, hogy mennyit ütöttél és milyen állapotban vagy, de leginkább az önbizalom. És hiába hatalmas az önbizalma Serenának és Venusnak is, azért az igazi önbizalom a játékkal jön. Én itt látom a legnagyobb veszélyt náluk, hogy nem játszottak eleget. A sorsoláson fog múlni, ha kapnak egy-két könnyű párost, akkor életveszélyesek lehetnek. Ha belenyúlnak és az első egy-két meccsükön egy komoly párost kapnak, akkor meg nagyon hamar vége lehet ennek a tündérmesének.
5: A közönségre, a szurkolókra milyen hatással lehet az ő visszatérésük? Azért az egy történelmi pillanat, hogy őket van lehetőség még együtt látni, játszani párosban.
4: Az biztos, hogy ahogy elkezdődik a mérkőzés, az őrület lesz, és felrobban a stadion a lelátó. Az is biztos, hogy lesznek annyian, mint egy nagyon menő férfi meccsen, és ezt igen kevés női teniszező mondhatja el sajnos magáról. Ilyen kegyetlen az élet. Ebbe hiba nem lesz. Az biztos, hogyha kell egy kis lökés nekik, azt meg fogják kapni a közönségtől, és az is biztos, hogy az ellenfelet pedig egy picit, hát gúzsba köti ez. A kérdés az, hogyha nem megy nekik a játék, akkor ez nyomássá válik-e, vagy se. Én ezt gondolom, azért ők akkora legendák, hogy úgymond tartoznak is a közönségnek azzal, hogy egy bizonyos nívó alatt nem játszhatnak, és ez az, amit egyelőre nem tudunk.
5: Az is érdekes még az ő történetükben, hogy azért van sok testvérpár, ha sportot globálisan nézzük, akkor a rivalizálás az konfliktushoz vezetett, vagy vezethet, de az ő esetükben pedig mindig megőrizték saját maguk között az egymás iráti szeretetet, meg a lojalitást, miközben egyébként azért egymás ellen küzdöttek a legnagyobb címekért is.
4: Igen, ez érdekes, hogyha valaki, egyébként csak javasolni tudom, hogy nézze meg a róluk készült dokumentumfilmet, a papa, Richard Williams nagyon-nagyon sokáig tulajdonképpen belenyúlt a kettőjük párharcába, és rendre elintézte, hogy vagy ne legyen meccs kettőjük között, vagy hát tulajdonképpen ne legyen kompetitív, de ez már nem erről szól. Én úgy gondolom, hogy mind a ketten abszolút a szórakozásért játszanak. Ugye pont Serena mondtam Queensben, hogy egyszerűen nem volt jobb dolgom, egyszerűen untam, hogy otthon ülök, a gyerekek iskolában vannak egész nyárra, miért ne? Tehát tulajdonképpen ez azt hiszem elmond mindent arról, hogy ők milyen nyomást tesznek magukra, de ne legyenek illúzióink, azért Serena Williamsnél kompetitívebb versenyzőt én nem igen láttam azért a teniszpályán. Nem tudom elképzelni, hogy ne várjon el magától sokat. Egymás biztos, hogy segíteni fogják, tehát véletlenül azért nem nyert 14 Grand Slamet párosban a tesód oldalán, ha nincs tökéletes kémia. Hát csak 6-ot nyertek itt Wimbledonban. Hát biztos, hogy az ellenfélen az elején nagyon nagy nyomás lesz, az is biztos, hogy hihetetlen nyomasztó lehet a két Williams ellen pályára lépni. Én tényleg csak érzésről tudok beszélni, ott szerintem az lesz a kulcs, hogy hogyan tudják ezt a mérkőzést elkezdeni Serena és Venus, hogyha bizonytalanok, ha gyengeséget mutatnak, ha sokat rontanak, akkor ez nagyon gyorsan átcsaphat, de az elején egész biztos, hogy földbe gyökerezett lábakkal fog állni velük szembe bárki is lép pályára.
5: Elképzelhető, hogy ez az utolsó közös Grand Slam szereplésük? Vagy elképzelhető az, hogy látjuk még őket ezen kívül? Vagy egyébként örüljük annak, hogy most láthatjuk őket 4 év után újra?
4: Hát egyrészt, amit mondtál, a vége ez gyönyörű. Tehát szerintem itt ebből kell kiindulni, és egészen biztos vagyok benne, hogy azon fog múlni, hogy ha mennek 2-3 kört, akkor a US Open én úgy gondolom, hogy az nagyon adott, nagyon adekvát. Az a hazai környezetük, a hazai közönségük, a hazai tornájuk. Hogyha itt nagyon gyengén szerepelnek, akkor lehet, hogy elgondolkodnak rajta. Ne feledjük azért, ez csak egy gondolat, hogy a realitás érzéke egy profi sportolónak általában hatalmas. Tehát ők pontosan tudni fogják, hogy versenyképesek-e a legjobbakkal szembe, vagy nem. Csak azért pályára lépni, hogy ott előtyögjenek, nem tudom elképzelni, hogy legyen kedvük. Ha azt érzik, hogy ők jók, és van értelme beletenni mondjuk másfél hónap edzést, akkor a US Open-nél ideálisabb második felvonást nem tudok elképzelni. Őket egy kiöregedő, félbelévő rockzenekarhoz tudnám hasonlítani, akinek nagyon-nagyon fontos a renoméja. Tehát a Rolling Stones 70-es éveig közepéig masszívan turnézott, és azért azok a koncertek ugyan nem voltak már olyanok, mint a 20 évvel ezelőttiek, de még mindig nagyon jók voltak. Mert egyszerűen a nevük kötelez. És én azt hiszem, hogy ez a név kötelez lesz itt a kulcs, hogy tudnak-e úgy játszani ők ketten, hogy méltóak legyenek ahhoz, amit fölépítettek iszonyatos munkával.
2: Topor Csaba tenisz szakértőt hallották.
1: Nemzeti Sportrádió.
6: Gól! Gól! Megvan!
1: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kezdődik a második félidő a labdarúgó világbajnokság B csoportjában. Svájc, Bosznia-Hercegovina, Edvi László, Szabó Bence és Vukovics László.
7: Bizony, folytatódik a második félidő, a svájciak felálltak a kezdőrugáshoz, Emboló a labda mögött, és várunk még a játékvezető sípszavára. A nézők lassan visszatérnek a pályára, és ebben a pillanatban elindult a második félidő. Rodriguez rögtön tovább tette a labdát. Hogyha jól látom, akkor csere nem történt itt a második játék részre fordulva. Hátra kerül egészen Kóbelhez a labda. Ő az, aki most terelgeti, és megint azért gyakorlatilag azt látjuk, mint amit az első játék részben is, hogy többször ráteszi mindkét lábát a labdára, mert nem kap komoly letámadást a bosnyák oldalról. Jöhet majd ezt követően Svájc, mert hogy Kolasinac volt az, aki tisztázott a pályának a bal oldalán, ezt követően pedig akkor most már a svájciak lábán a labda ismételten érkezhet oda Rodriguezhez, aki ugye korábban a Bundesligában több csapat színeiben is megfordult, és egyébként igencsak komoly válogatott múltja van Rodrigueznek, mert hogy 33 évesen neki 139 válogatottsága van, és az első világbajnokságán, amin szerepelt 2014-ben, két gólt is szerzett Ecuador ellen. Rögtön egy ilyen bemutatkozás azért az nem volt rossz a chilei származású játékostól is, mind összesen egyébként ez pedig a negyedik világbajnoksága. Jó is, hogy őt mondom, mert nála van a labda, betette középre, azonban a bosnyák védők ezt ki tudták rugni, és akkor elindulhat Bosznia, mert hogy ott Dedicnél a labda, közben visszaszerzi a svájci válogatott, kicsit határozatlanul próbálta Tahirovic megszerezni a labdát, de végül is megvan a bosnyákoknak, jöhetnek. Dzeko, ő az, aki megtartja a labdát, és bizony az egy szabálytalanság volt. Összevel elkezdik a két rutinos játékos. Hát azért Csaka, illetve Dzeko azért sokszor játszhattak egymás ellen, akár a Premier League-ben, de ugye mind a ketten játszottak Németországban is. Dzeko egyébként Olaszországban is igen komoly éveket húzott le. Közben most már jöhetnek a bosnyákok, egészen pontosan a 48. percben járunk, és továbbra sincsen gól a mérkőzésen.
8: Dzeko egyébként az elmúlt évet a másodosztályban töltötte a Bundesligában, a Schalke 04 csapatánál, és a Schalke 04-ra feljutott az első osztályba.
7: Egészen pontosan fél évet, ugye?
8: Igen.
7: Mert hogy Olaszországban a Fiorentina együttesében töltötte az első fél évét, csak hát ugye ott az eléggé rosszul sikerült, nem szerzett gólt, és hát a Fiorentina, amikor ő ott volt, kiesésre állt, és azért sokkal szebben alakult a Schalke és pályafutása, mert hogy feljutottak.
8: Nagyon kíváncsi leszek rá, hogy egyébként márciusban volt 40 éves, hogy bevállalja még a következő szezon. Hát nem tudom, hogy Schalkenek szüksége van rá, az biztos, hogy Schalkenek nagy szüksége van az első osztályra, tehát az szégyen gyarázat volt, hogy aki vala is járt, én jártam a Gelsenkircheni stadionban, a Bajnokok Ligája meccsen, őrület. Tehát olyan hangulat van, nem az, ami itt van Los Angelesben. Tehát ott azért ott életérzés. A taxis mesélt, hogy 20 éve próbál bejutni egy Schalke meccse, és nem sikerül neki. Tehát az egy őrület. És Dzeko ugye ott volt az elmúlt szezonban, nem tudom, tud-e még segíteni első osztályban. Na mindegy, ennyi Dzekóról, és ezt is volt időnk elmondani, mert továbbra is szép csendben zajlanak az események. Rodriguez ismételten, akit az előbb megénekeltünk, Egyébként azon túlmenően, hogy egy kiváló futballista, azért legyünk őszinték, nagyon hiányposzton szerepel bal hátvédként, és ugye bal lábas is. Tehát az ilyet azért szeretik az edzők. Azért itt kisebb a konkurencia, de még egyszer nem akarom csökkenteni az érdemét, mert tényleg Rodriguez egy fantasztikus futballista. Nem mondom, hogy világsztár, mert nem az, nem szeretnék hazudni, de tényleg egy hasznos tagja, most is próbál letámadni, tehát bal hátvédként inkább olyan baloldali futót játszik. Ezzel a meccsen megteheti, mert azért legyünk őszinték, Dzeko és az égtársa, Demirovic azért akkora veszélyt nem nagyon okoznak. Már volt az első fél időben 2-3 lehetősége a bosnyák válogatottnak, most pedig talán, ha lehetséges ez, még unalmasabban kezdődik a játékrészt, mint az első. 4,5 perc telt el, és még sikerült a színvonalat alulmúlni, azt egyébként sem magas színvonalat, amit első fél időn produkáltak a csapatok. Most a svájciak próbálnak, Endoy, akit nagyon-nagyon könnyen választanak el a labdától, szerintem Endoynak maximum 5 perce van még.
7: Tényleg ezt akartam kérdezni.
8: Hát az 55. percben szoktak cserélni az edzők először.
7: Szóval igen, hogy Laci, mit vársz, mit változtatnál ugye ezt a játékképet látva?
9: A Vargaszt már említettem az első fél időben, én őt várom mindenképp, ő tud minőségbeli változást hozni a játékba. Svájc nagyon kényelmesen veszi a mérkőzést, úgy egyszer-egyszer megrázza magát, de nem érzem bennük azt a tüzet, ha bár utolsó mérkőzésen Dél-Koreával játszanak, nekik jóval nehezebb mérkőzésük lesz.
7: Így felívelt labda, Dzekót próbálták volna megjátszani. Egyébként Dzekónak többször volt most itt jó labdatartása, ugye ez kellene a bosnyák oldalról, csak hát sokkal följebb, ezt a 16-oson belül, ha megcsinálnák, akkor többször lehetne akár veszélyes lehetőségeket, helyzeteket kialakítani, lövésekkel befejezni, ez nem sikerült. Szunyics pedig közben szabálytalankodott, úgyhogy jöhet majd Csaká, azt követően, hogy a szabadrugást elvégezte, Rodriguezzel játszik össze, majd pedig Abisher az, aki hátra lép és hátra passzol. Akanji megcsinál egy szép cselt, és kiteszi a pályának a bal oldalára. Endoy jöhetne egy jó beadás középre, egy cselt csinál, majd ezt követően lő, és az alsó sorokba le kellett érni Vasinak. Hát meg volt legalább az első olyan lehetősége a svájci válogatottnak a második fél időben, ami említésre méltó. Egy szép cselt csinált meg Endoy, becsapta ott a pályának a jobb oldalán helyezkedő Dedicet, és ezt követően pedig az alsó sarokra ráhúzta a labdát. Vasinek nem volt akkora nagy probléma ezt megoldani, de mindenképpen megoldott ezt. Dicséret járhat érte. Dzekót látom egyébként, hogy többet helyezkedik most hátul, lehet, hogy segít a bosnyákoknak a labda kihozatalban, közben egy előre felpasszolt labda, ott lehet még a lehetőség Memics, az, aki összejátszik ott a pályának a bal oldalán Alajbegovicsal, most Kolasinac lépett fel, és ismételten indul Alajbegovics, de megcsinálja a cselt Kolasinac, náluk marad még a labda, hátra teszik, ezt követően pedig a svájciak kirúgják, jöhet majd Bosznia egy bedobással, Murat Yakin pedig mutatja azt, hogy azért figyeljenek a svájci játékosok, hiába volt egy helyzetük, lehetőségük a gólszerzésre, Bosznia egy veszélyes kontrát vezetett, és továbbra is náluk a labda az 52. percben, amikor még nincsen gól a találkozón.
8: Nekem meg eszembe jutott az a bizonyos 82-es csoportmérkőzés, a lengyel-olasz féle csoport, ahol az első 5 mérkőzésen döntetlen született, és végül a lengyelek meg tudták nyerni a csoportot, az olaszok tovább mentek 3 döntetlen, és megnyerték a világbajnokságot. Most nem ezt akarom mondani, hogy ennek a találkozónak, ha döntetlen lesz a vége, akkor valamelyik csapat világbajnok lesz, de az biztos, hogy eddig 2 döntetlen volt ebben a csoportban, Észak-Kanada-Katar mérkőzés lesz. Az utolsó fordulóban pedig Svájc-Kanada és Bosznia-Hercegovina-Katar. Na most a bosnyákok gondolom úgy számolnak, hogy Katart megverik, és akkor tovább mentek, ellenben Svájcnak nem biztos életbiztosítás, ha csak 2 ponttal fog belemenni utolsó játéknapban, mert lehet, hogy a Kanadának, mint házigazdának kell az a mérkőzés, akkor lehet, hogy Kanada megverheti Svájcot. Úgyhogy szerintem Svájcnak kicsit pörgetni kéne az eseményeket, és esetleg megpróbálni megnyerni ezt a mérkőzést. Az viszont már továbbjutást érne. Na, próbálkoznak is a svájciak. Rodriguez a bal oldalon, Rodriguez visszagurítja a labdát bal lábbal, Freuler, beíveli is egy fejes, amelyet a Widmer követett el az ötösnek a bal oldali sarkától, azonban elment a kapu bal oldala mellett. Mondhatjuk ezt helyzetnek, nem volt a túlzottan nagy helyzet, nem is ráadás, nem is Widmer volt, hanem Widmer elől elfejelte a társ Abisher. Widmer talán jobb helyzetben volt, Abisher viszont nagyon magasra ugrott, és elfejelte Widmer elől a labdát. Legalább egy emelettel magasabban volt, mint Widmer, nagyon szépen felment, talán túl magasra, és ezért fejelte ilyen rosszul.
9: Igen, meg egy picit magas volt, még így is neki a labda, hiába ugrott hatalmasat, nagyon magas volt a labda, nem tudta már rendesen irányítani, mert 7 méterre a kaputól, ha ez egy picit laposabb ez a beadás, akkor ez nagy helyzet.
7: Közben ott egy betett labda, ami lehetett volna egy svájci lövőhelyzet, azonban nem ez történt, mert hogy Memics volt az, aki kivágta, és Rodriguez pedig a bedobás után most már tovább is játszotta a labdát. Egészen hátul most a svájci labda kihozata, vagy támadás, hogy hívjuk így inkább, Rodriguez ismételten játékba avatkozik, majd ezt követően a középpályán Csaká az, aki passzol, és eddig tartott a svájci támadás, mert hogy egyből fordulna Bosznia, azonban Dzeko kapott egyet, a játékvezető szerint ez nem volt semmi, közben ott egy lehetőség, megpattan a labda, és akkor ebből egy szöglet lesz, szerintem Endoy volt az, aki megpróbálta. Hát azért, Laci, az elmúlt percekben Endoy talán mutatott valamit, hogy ne cseréljék le.
9: Endoynak azért komoly sebessége van, a Nottingham játékosát nem véletlenül játszik valaki a Premier League-ben. A svájciak azért jól állnak az ilyen egy-egybe jól cserélző játékosokkal. Itt rá is tudnak cserélni, tudják is váltogatni egymást. Azért a bosnyákok is megmutatták, hogy van bennük spiritus, de én is azt gondolom, hogy a svájciaknak nem lenne szerencsés az utolsó fordulóra kéne hagyni a házigazdák ellen a továbbjutást.
7: 55. percben járunk, tehát sarokrugással következhet majd Svájc, bent helyezkednek természetesen a játékosok, Abisher pedig a labda mögött jobb lábbal fogja majd becsavarni a labdát, Dzeko helyezkedik a jobb oldali kapufának a közelében, adott esetben ő is fejelhetné ki, hogyha rövidre száll a labda, most nézzük, hogy hova száll, inkább a hosszúra, de nem sikerült svájci fejnek megcsúsztatnia, most visszaszáll a labda középre, ott egy ollozó mozdulat! Endoy! Hát ez nagy helyzet volt, Vasi pedig védett, úgyhogy lehet dicsérni a bosnyák kapust, Murat Yakin nem hiszi el, tátott szájjal figyelte ezt a megmozdulást, és azért meglepte egy kicsit talán Vasit is, így hirtelen felkapta a kezét, de kapus szempontból mindenképpen dicséretet érdemel, szerintem a meccs legnagyobb helyzete volt.
8: Lehet, hogy a VB egyik legszebb jelenete.
7: Hát lehet, de még szebb lett volna, hogyha gól lesz.
8: Portugálok szereztek talán tegnap így egy lesbolt.
9: Ezt nem hívnám nagy helyzetek, mert a játékos mögé jött a labda, parád és megoldást választott, igen. És ollozó mozdulattal 8 méterre a bal kapufával egy vonalba fantasztikus lövést küldött a léc alá, óriásit védett a bosnyák kapus.
8: Gyönyörű jelenet volt, igen. Igen, hát az volt ugye a szerencséje Vasilynek, hogy abszolút oda ment a labda, hol ő állt.
9: Tehát pontosan, tehát akármelyik sarokra, egy méterrel erre vagy arra, jobbra vagy balra megy, akkor biztos
8: akkor
9: gól.
8: De a mozdulat tényleg parád. És aztán a portugál, valamelyik portugál játékos csinált egy hasonló mozdulatot tegnap. Jól emlékszem, de már
7: Sipszó. Nem Ronaldo.
8: De már nem Ronaldo, nem ő már ilyeneket nem csinál. Ő azért fantasztikus futballista volt, van és még lesz is. De
7: ilyeneket... Nem az ő napja volt azért.
8: De és még lesz még egy-két ilyen, ami nem az ő napja, de hát nyilván rá szükség, ez egy másik történet. Hát ez egy fantasztikus parádé és megoldás volt. Gólt ért volna, mondják a svájciak, de jó, hogy középre ment, mondják a bosnyákok, és Vasilynek így sikerült hárítani. Most pedig ismételten végre átjutnak a bosnyákok az ellenfél tér felé, 11,5 perc telt el a második játék részből, és kevés kirándulások egyikét teszik meg a svájci kapu elé, aztán egy egészen elképesztő beívelt labda. Természetesen Dzekót kereste Alej Begovic, azonban hát nagyjából olyan 5-6 méterre volt ez az átadás Dzekótól, mondhatjuk úgy, hogy nagyon-nagyon rossz előre adás volt, és egyre jobban úgy érzem, hogy mindenki elégedett ezzel a 0-0-val. Nyilván majd a cserék azért valami kis lendületet hoznak ebbe a mérkőzésbe, most éppen azért a bosnyákok ott maradnak a svájci térfélen, talán nem is volt még a mérkőzésnek ilyen szakasza, amikor egy percen belül folyamatosan a svájci térfélen lett volna a labda, aztán a bosnyákok önmaguktól visszagurítják a saját térfelükre a labdát.
7: És jöhet természetesen egy próbálkozással majd Bosznia, mert hogy Dedic lábán most a labda, ezt követően pedig jöhet Katic, akivel kapcsolatban van egy érdekesség, és nem is annyira egyedi eset, mert hogy ő korábban horvátként volt elkönyvelve, és pályára is lépett a horvát válogatottban korábban két alkalommal. Van még ilyen futballista egyébként a bosnyák válogatottban, akik horvát válogatottak is voltak, de pont azért ugye, mert ugye mi már beszéltünk róla, hogy Bosznia egy több nemzetiségű ország, és ezért horvátok bőven lakják a déli területeket, és emiatt azért játszhatnak ugye a horvát válogatottban is. Hát Katic is pályára lépett, azonban Boszniában sokkal több szerepet kapott az elmúlt időszakban, gondolom arra számított, hogy olyan sok lehetőséget nem fog kapni, és hát 29 évesen most már 18-szoros bosnyák válogatottnak is valhatja magát. 2024-ben hozta meg ezt a döntést, hogy a bosnyákokat választja végül. És most a bosnyákok jöhetnének, azonban egy labdavesztés után Endoy az, aki elindul, megtolja a labdát, futóverseny, amelyet nem ő nyer, de azért nem ő nyer, mert szabálytalankodott ott a bosnyák védő, mégpedig Dedic volt az, aki visszarántotta, és most nem csak, hogy visszarántotta, még a labdát is megfogta. Hát azért ahogy látom, hogy a mez, a svájci mez egy jó szakító próbát állt ki. Hát a mez húzásért természetesen jogos a sárgalap, és Amer Dedic tehát az első sárgalaposa a mérkőzésen. Érdekes, hogy ilyen szempontból a találkozó nem durva, tehát nagyon nem voltak olyan szituációk, amikor lehetett volna a portugál játékvezetőnek a lapot osztania, hát távol vagyunk az első meccsnek a három piros lapjától.
8: Egyébként az egész VB-n ugye ez a 26. találkozó, annyira durva meccsek nincsenek, és ez is megerősíti azt a mondatomat, vagy azt a definíciómat, hogy előkészleti meccsek zajlanak jelenleg a világbajnokság csoportmérkőzésen címszóval. Tehát nincsen olyan vérre menő küzdelmek, úgy élni és élni hagyni jelleggel játszák a mérkőzéseknek a többségét. És hát most már nyugodtan kimondhatjuk, mondtam itt a bevezetőben, hogy de jó lenne, hogyha olyan lenne a találkozó, mint a tegnapi két európai csapat találkozó, hiszen ez a második találkozó mindössze, ahol két európai csapat játszik a világbajnokságon, hát most nyugodtan kimondhatjuk, hogy nem lesz olyan, viszont megvan a találkozó második sárgalapja is, és jól látom éppen Dzeko az, akinek a messz számát beírja a játékvezető a noteszébe, Akanjira taposott rá, és aztán természetesen elnézést kére, egyébként nem volt szándékos véletlenül, de Akanjinak még nagyon fáj. Hát ők azért ismerik egymást, azt hiszem már jó ideje. A Dzeko is megkapta a találkozó második sárgalapját, és akkor továbbra is tartom.
7: Elindul a kártyaparti.
8: Igen, hát annyira nem durva eddig ez a világbajnokság. Hát aztán nyilván, hogy haladunk előre, és egyre nagyobb lesz a tét. Már a csoportmérkőzések során is akár a harmadik fordulóban, aztán később az egyenes kiesése szakaszban. Akkor második a helyzet. Most minden esetre a bosnyákok próbálkoznak a bal oldalon. A csel azonban nem sikerül, a svájci retesz zár, és jön már labda előre Embolo irányába. Érdekes, hogy Embolónak a nevét alig kellett mondanunk az első fél időben. Őt meglehetősen passzívnak érzem, Embolót, mert Endoy dolgozik, még hogyha hiba százaléka, és mondjuk azt hibázik, aki dolgozik, pontosan tudjuk. Na, közben jönnek a svájciak, na, lövés lesz. Most a 30 méterre van a labda a svájci kaputól, Csaká keres társat magának, Endoy személyébe megtalálta, Endoy balra, kényszerítőbe szerette volna visszakapni a labdát, azonban tisztáznak előle, méghozzá szögletre. Dedic volt az, aki szögletre rúgta a labdát. Egy kényszerítő kísérlet, és nem is volt ez jó, rossz ötlet. Dedic azonban, ahogy mondani szokták, csúnyán olvasta a játékot, és Endoy előre kirúgta a labdát szögletre, úgyhogy jöntek a svájciak szögletre a második játékrész 17. percének a végén. Abisheri veri be a szögletet, ott a fejes, és Vassi kiszedi a alumínium mellől, aztán a játékvezető mutatja, hogy szabálytlanság történt a hátrahúzódó Dzekóval szemben. Dzeko az előbb az ellenfél tér felén szabálytalankodott, most pedig ő ellene szabálytalankodnak a saját ötösén belül. Az ez is sokat elmond, hogy egy Dzeko szintű 40 éves futballista saját ötösén belül tűnik fel, de hát ilyen ez. Harry Kane is ilyen, ugyebár láthattuk a klubcsapatában is.
7: Mondjuk magyar nevet is, Szalai Ádám is gyakorta a védekezett a magyar válogatottban.
9: Varga Barna.
8: Igen, most a világbajnokságról mondtam, meg a világ közvetlen vonalából, de tényleg átalakult kicsikét a csatárjáték, meg a középcsatárjáték. Na és Dzeko számára eddig tartott a mérkőzés, ez várható is volt, nyilván elfáradt Dzeko is. Basic, illetve Bajrakterovic az, aki érkezik, és Dzeko az egyik, aki lemegy, meg is tapsolják, közben a szurkolók látják saját magukat a kivetítő, ennek természetesen nagyon tudnak örülni.
7: Szerintem átáll a bosnyák válogatott egy csatáros játékra. Laci, te ezt hogy látod? Mert ugye ennek a cserékből nekem ez jön le.
9: Igen, ez a legvalószínűbb forgatókönyv most. Azért a bosnyákok is szeretnék megnyerni a mérkőzést, de inkább megfordítanám a képet, tehát mind a két csapat úgy van vele, hogy ne kapjon ki, az plusz egy-egy pont, aztán az utolsó fordulóban lesz, ami lesz, de nyilván a svájciak szerintem többet fognak tenni azért, hogy megnyerjék ezt a meccset.
7: Egyébként én személy szerint lehet, hogyha én lennék a Borussia válogatott kapitány, most egy óriási feltételezés ez nyilvánvalóan, de én a jobb oldalt gyengébbnek érzem már, mint ott a Endoy azért többször megbontotta azt a részt, és Dedicnek már van egy sárgalapja.
9: Igen, ezt el szoktam mondani, ezért kell nagyon dinamikusan játszani, gyorsan, sokat járatni a labdát, hogy az ellenfelet hibára kényszerítsd, és hogy több sárgalapot kapjanak minél előbb, akkor már nem mernek olyan vehemenciával odalépni a védők, védekező szűrő középpályások, és akkor sokkal könnyebb dolga van a támadó csapatnak.
7: Jöhetnek a bosnyákok ezt követően, a Katics kapta meg a labdát, majd oda játsza pályának a jobb oldalán helyezkedő Dedicnek, aki beteszi középre, és most a minden mezőnyjátékos gyakorlatilag ott van a svájci térfélen, egy kivétel van természetesen a kapus, az, aki a bosnyák oldalról nem helyezkedik följebb, Vasíj Katics kapja meg most ismételten a labdát a felező vonalnál, kicsit az arcát figyeltem, húzta a száját, valószínűleg lehet, hogy rosszul lépett, vagy nem passzolt elég jól, de nem jelzi azt, hogy esetleg megsérült volna, hanem lehet, egyszerűen csak elégedetlen volt a saját megoldásával. Kolasinac, Dzeko lemenetele után ő kapta meg a csapatkapitányi karszalagot teljesen jogosan, és Kolasinac pedig tovább játsza, elesik, és ez pedig egy szabadrugás lehet majd, és bizony, ott kártyaparti csak elindul, mert hogy másik oldalról elvedi, kap egy sárgalapot azért, mert felborította a nagyon rutinos Kolasinacot, aki egyébként Németországban született, jelenleg az Atalanta játékosa, 32 éves és 66-szoros válogatott, korábban még Európa Ligát is tudott nyerni, közben egy visszajátszáson azt látjuk, ahogy Sunic húzta Embolónak a mezét, amiből akár lehetett volna 11-es is utólag, de hát nyilván ezt most megnézték, úgyhogy a megítélt folytatás az természetesen nem így alakult, mert akkor azt mondtuk volna, és most egy bosnyák szabadrugás, a 66. percben járunk. Basic az, aki beívele a labdát középre, kifejeli az Ebiser, és ezt követően marad még Boszniánál a labda, tovább teszi az előbb említett Basic, aki pályára lépett csereként a mérkőzésen, Rieder leblokkolta, és nagyon aktív Basic, rögtön nála van még továbbiakban a labda, ő az, aki passzolgat, most egy hátralépő játékos, a csereként beállt Bajrak Televics, a két csere játszott össze, tehát egymással, ezt követően pedig Alejbegovics, már szinte a 16-oson belül fölborul, de marad még Basicnál, most jöhetne egy beadás, nem jön beadás, hanem Bajrak Televics terelgeti a labdát, és azért fütyülnek a nézők, mert a bosnyákok több esetben is a földön, de még mindig játékban a labda, most Kolasinac átjátsza a másik oldalra, na és akkor most meg lehet nyugodni a 67. percben, megnézzük, hogy mi történt ott a földön maradó játékossal, aki, hogyha jól látom, pont Kolasinac.
8: Kolasinacot tápolni kell, de úgy tűnik, hogy egészségügyi személyzetre nincs szükség. Basic egyébként, aki nagyon aktívan szállt be a mérkőzésbe, az Astana futbolistája, míg a másik bosnyák cserejátékos Bajrak Tarevics a PSV Eindhovennek a játékosa, tehát ők érkeztek be a csapatban, mint említettük, Dzeko volt az egyik, akitől megváltunk. A találkozó második fél idejének a feléhez közelítünk, úgyhogy hamarosan jön az a bizonyos időkérés, ivószünet, reklámszünet, nevezze bárki, ahogy akarja, szóval lassacskán véget ér a találkozónak a harmadik negyede. Soha nem gondolta volna, hogy labdarúgás esetében még valaha is negyedről fog beszélgetni, de most még megy a játék, nincs ivószünet, hátulra került Vasíjhoz a labda, Vasíj tette előre Muharramovic, a bal oldalon, aztán elvesztették a labdát a bosnyákok, megszerzik a svájciak, és egy szabálytalan kísérletnek tűnt.
7: Közben elindul a bosnyákoknak a támadása, mert ott a pályának a bal oldalán bizony Alejbegovics az, aki a labdát terelgeti, és most teszi be középre, ott lehetett volna a lehetőség, és Akanji kifejelte a labdát 16-oson belülről, de most egyértelműen megélénkült Bosznia támadójátéka, közben védeni kell egyet Kobelnek is, úgyhogy jönnek sorba most már a bosnyák lehetőségek, és bizony azt mutatja a nézőknek Dedic, hogy van miért szurkolni, mert Bosznia kicsit belelendült a játékba, és valami nem egyértelmű Csaká számára, de a játékvezető azt mutatja, hogy inkább nyugodjanak meg a kedélyek, és akkor jöjjön egy ivószünet, ami azt hiszem, hogy ránk is ránk fér. Laci, hogy láttad az eddigi második félidőt?
9: A bosnyákok akár meg is nyerhetik a mérkőzést az utóbbi 5-10 percben látottak alapján. Ez nagyon nagy meglepetés lenne számomra mind a VB előtt, amit gondoltam, meg az első meccsen, amit láttam. De Endoy nagyon összekapta magát a második félidőbe. Az az ollózás, ha bemegy, az a tényleg a VB eddigi gólja, de szerintem az egész VB talán legszebb gólja lett volna. Parádés mozdulat volt, óriásit védett a bosnyák kapus. A svájciaknak nagyon kell figyelni arra, hogyha túlfutják a játékot, vagy ennyire belekényelmesednek, akkor a bosnyákok azért képesek helyzeteket kialakítani. Átálltak valóban az egycsatáros játékra, de átlövésekből oda tudnak kerülni jó szituációkba. A svájciak eddig nem nagyon tudtak minőségen hozzátenni cserében, viszont a kispadon nekik olyan játékosok várnak bevetésre, akik bármikor tudnak változást hozni. Ehhez viszont az kell, hogy valahogy betaláljanak. Én mindig el szoktam mondani, hogy teljesen mindegy, nagy gól, kis gól, tehát nincsen csúnya gól, itt fontos gólok vannak, amivel most bármilyen öngól, vagy akármivel előre vinni bármelyik csapat jövőjét, és az óriási lépés lenne a továbbjutás felé egy győzelem.
8: A ivószünet alatt van idő elmondani, hogy a bosnyák válogatott elképesztő nehéz sorsolást kapott, mármint földrajzilag, ugyanis több mint 5000 kilométert kell utazni a világbajnokság csoportmérkőzései során. Ugye az első találkozóját Kanada ellen Torontóban vívta, értelemszerűen, hiszen Kanada házigazda, ez a mérkőzés Los Angelesben van, majd a utolsó mérkőzése Katar ellen Seattle-be lesz. Ez azt jelenti, hogy több mint 5000 kilométer repülés. És ráadásul a bosnyákok azok, akik 5-fős csoportból érkeztek, vagyis nekik 8 mérkőzést kellett vívniuk az alapszakaszban, vagy a csoportmérkőzések során, ott másodikak lettek. Majd ugyebár rájátszás után jutottak ide a világbajnokságra, Velszet 11-esekkel verték idegenben, majd a változatosság kedvéért Olaszországot is 11-esekkel verték, csak éppen hazai környezetben. Úgyhogy a bosnyákok jócskán megdolgoztak azért, hogy kijussanak ide a világbajnokságra, és jócskán körbeutaztatják a rendezők őket, ha mondjuk tovább jutnak, és még sikerül kifogniuk 2-3 távoli turnét, egyet mindenképp, akkor azért akár egy ilyen 7-8 ezer kilométert is repülhetnek, úgyhogy többszörös törzsutasok lehetnek a bosnyák játékosok. Ha lehet tudtam mondani, hiszen még mindig ivószünet van, most viszont jönnek a cserék, Karmadában jönnek a cserék, és Endoyt valóban lehozta többek között a edzője, ráadásul Rieder és Abisher is lejön, tehát Endoy, Rieder és Abisher, Szó, Vargas és Manzambi. Tehát Szó, Vargas és Manzambi, akik érkeznek. Ugye Vargas-t már vártuk, hogy előbb-utóbb érkeznie kell a csapatba. A másik két játékos is meglátjuk, hogy lendületet tud-e hozni a csapatjáték. A Manzambi egyébként csereként állt be az előző találkozón is.
7: A Freiburgnak a játékosa egyébként Manzambi, egy 20 éves, 13-szoros fiatal tehetséges játékos. Laci, te mit vársz a cseréktől?
9: Ezek posztra történő cserék, én is azt várom, amit Edvi Laci kollégánk mondott, hogy frissességet, új szint hoznak a svájc játékába, és nagyon remélem, hogy megpróbálja megszerezni bármelyik csapat a győzelmet, mert akárhogy is láttunk sok jó 0-0-ás mérkőzést, de a futball a gólról szól, kimegy ennyi néző, azért jó lenne, ha látnák ők is, meg mi is, meg a hallgatóknak is tudnánk közvetíteni gólokat.
8: A bosnyákoknál van a labda, akkor tehát folytatódik a találkozó, a második játékrész 28. percénél tartunk, túl vagyunk az ivószüneten, túl vagyunk egy csomó cserén, és akkor mindjárt meglátjuk, hogy mit fog változtatni ez a csere hullám a két csapat játékán. Igen, ez egy érdekes dolog, amióta 5-öt lehet cserélni, azért egészen új fegyvert kaptak a szakvezetők, akár klubszinten, akár válogatott szinten. Most éppen egy lerántást láthattunk, a bosnyákok játékosa lerántja ellenfelét, földre került a svájci Akanji, belső védők egyike, ugye már Akanji és Elvedi a belső védőpáros, és Dedic volt az, egyébként a sárgalapos Dedic, aki lerántotta, úgyhogy nem árt, hogyha ő meghúzza magát, mert ő az még veszélybe kerülhet a folytatása. Hát ebben beléptünk a találkozó utolsó negyedébe, a svájciak adogattak hátul, majd a svájciak próbálják előre tenni a labdát, azonban egy szabálytalanság, mondom én, a játékvezető szerint nem történt szabálytalanság, úgyhogy a bosnyákoknál maradt a labda, aztán bosnyákok eladták a labdát, Akanji pedig visszagurítja kapusának, Kóbelnek. Kóbel hosszan előre egész az ellenfél tér felére, azonban Muharremovic volt jobb pozícióban, ő fejelte tovább a labdát. Most jönnek a svájciak, Vargas a csereként beállt játékos balról, Vargas megurítja a labdát, aztán visszapatta hozzá, Vargas ezúttal a hosszú, az ötös hosszú sarkához teszi majd egy kapáslövés, és vezet Svájc! 1-0 arányban vezet Svájc. Mekkora az öröm, ráadásul egy csereként beállt játékos. Vagy gyakorlatilag mondhatjuk, hogy nagyon-nagyon jó cserét, jó csere volt a svájciak részéről. 1-0 arányban vezet tehát Svájc. A második félidő 30. percében.
7: Manzambi volt a találatnak a szerzője, akivel kapcsolatban mondtam, hogy egy fiatal játékos. Maga a szituáció úgy alakult ki, hogy beadásokkal próbálkozott a pályának a bal oldaláról a svájci válogatott, és azért többször is tudtak tisztázni, vagy első körben tudtak tisztázni a bosnyákok, azonban a kipattanó labda, ami közben köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, megszerezte Svájc a mérkőzés első gólját Bosznia-Hercegovina ellen a világbajnokságon, ez a B csoportnak a második mérkőzése. Manzambi volt az, aki az első találatot szerezte, egy kifejelt labda után, amelyet a bosnyákok a saját 16-osokon belülről rossz helyre fejeltek ki, gyakorlatilag közvetlenül középre, és érkezett a svájciak fiatal játékosa, és megszerezte egy kapás lövéssel a vezető gólt Svájc számára. Hiába próbálkozott Vasilja védéssel, nagyon jól eltalálta a labdát a fiatal támadó. Vukovics László itt van velünk, hogy látta ezt a gólt?
9: Cserék hozták össze a találatot, a Vargas általam hiányolt, Vargas gyönyörűen ment el a balszélen, remekül tálalt középre, és amit tanítanak a fociba, hogy Katic a belső védő, visszafejelte középre a labdát. A fociban azt tanítják, hogy csúsztass ki oldalra, vagy akkor szögletre, de semmiképpen sem középre. Ez kapásból Manzambi gyönyörűen bevágta 11 méterről a balfelső sarokba. Vasilj még hozzáér, de nem védhette. Tehát a bosnyákoknak óriási tanulság, hogy középre soha nem szabad kifejelni labdát, de hát válogatott szinten ilyen hiba azért nagyon ritka.
8: Manzambinak egyébként nagyon-nagyon jó szezonja van, egy 20 éves játékos, aki a Bundesligában játszó Freiburgban töltött az előző szezon, és a Freiburg csapatával Európa Liga döntőt vívott, tehát egy nagyszerű szezon tudhat maga mögött, és valószínűleg egy fantasztikus pályafutás állat még előtte, és ez aztán abszolút megváltoztatja az erőviszonyokat, hiszen ennek a találkozónak a győztese már azért nem fél lábbal, hanem gyakorlatilag mind a két lábával is a legjobb 32 között érezheti magát, hiszen hogyha valaki 2 ponttal rendelkezik, 4 ponttal rendelkezik 2 forduló után, akkor azért kizárt, hogy le tudjon maradni a folytatásról. De hát nem mindegy természetesen, hogy első vagy második helyen jut egy csapat tovább. Most Svájc csapata ezzel a vezető góllal óriásit lép abba az irányba, hogy a legjobb 32 között legyen, és hát Bosznia-Hercegovina nem kerül ezzel könnyű helyzetben. A Boszniának egyébként utolsó fordulóban Katar ellen kell játszania. Nyilvánvalóan úgy vannak vele, hogy Katart könnyű legyőzni, de hát a svájciak is így voltak ezzel néhány nappal ezelőtt, aztán a katáriak a 94. percben egyenlítettek Svájc ellen. Na most az biztos, hogy a bosnyákoknak változtatnia kell valamit. A stílusom most pedig egy hátul egy bénázás, ez egy csúnya kifejezés, mondjuk egy szerencsétlenkedésre a bosnyák védőktől, azonban észnél volt Vasilj, a bosnyákok kapusa, emlékezhetünk rá, Magyarország ellen is 2 mérkőzése is nagyszerű teljesítmény nyújtott nem is olyan régen, és a Bundesligában, a Szent Pauli csapatában is meghatározó volt egy jó darab, még az előző szezonja nem volt annyira jó Vasilj.
7: 60 gólt kapott egyébként, 5 kapott gól nélküli meccse.
8: Igen, tehát azért mondom, az elmúlt szezonja nem volt jó Vasilnek, és hozzá is járult ahhoz, hogy a Szent Pauli csapata búcsút mondta az első osztályon, de hát egyértelműen azért ő az első számú bosnyák kapus, és most is Vasilnél van a labda, de nem nagyon talált társat magának. 2 változtattak eddig a bosnyákok. Dzekót ugye lehozták, 40 évesen azért ezt a tempót ő már nem bírja, ne feledjük el, hogy ahol ezt a találkozót rendezik Los Angelesben, ott jelenleg 1:30 múlt néhány perccel, tehát még hogyha a csarnokban is rendezik, azért nyilvánvalóan a körülmények olyanok, hogy azért nem túl ideális dolog ezt nyilvánvalóan bárki elmondhatja, aki futballozott, hogy azért 1:30-kor, de ha délbe kezdve egy találkozót 1:30-kor játszani nem túl ideális. Tehát volt időm ezt elmondani, mert a középpályán folyt a játék, most azonban kiszedik azt onnan Vargas révén a svájciak, és Manzambi a gólszerző jobbról próbál betörni. Hát egyértelműen megélénkült a svájciak játéka a hármas cserétől, szépen adogattak a 16-os előtt, aztán végül is a bosnyák védők lefülelik azt a labdát.
7: Elindulhat boszniai támadással, a pályának a jobb oldalán a sárgalapos Dedic az, aki átvette a labdát, bent középre nem tudta bejátszani, mert hogy beleért a labdába Cseke, és átívelték most már a másik oldalra, úgyhogy onnan jöhetnének a bosnyákok, Memic, és hátul pedig Kolasinaca a labda útja. Ő az, aki most még hátrább fordul, és oda passzolja a labdát Muharamovicnak. Ugye ő Olaszországban futballozik, a Sassuolóban a legértékesebb játékosa a bosnyák labdarúgó válogatottnak. A 79. percben járunk, és Svájc vezet a mérkőzésen egy góllal, de a bosnyákoknak erre az utolsó, mondjuk azt, hogy bő negyed órára azért benne van az, hogy megélénkülnek, és majd ők vezetnek támadást. Ennek ellenére Svájc indul el, és az kérdés, hogy mi történt, mert a játékvezető most egy piros lapot mutat fel, ugyanis Embolo kilépett, és az előbbiekben említett Muharamovic pedig oda lépett, és elkaszálta Embolónak a lábát. Hát, nagyon nehéz helyzetbe kerül Bosznia-Hercegovina. Ez még egyébként nem volt 11-es, mert hogy a 16-oson kívül történt a szabálytalanság, és egyértelmű a szabálytalanság ténye. A visszajátszáson jól lehet látni, hogy a Sassuolo védője elrúgja Embolónak a lábát, és akkor ez egy nagy lehetőség Svájc előtt, na meg egy buta, talán buta szabálytalanság a másik oldalon, de Vukovics László ezt hogy látja?
9: Abszolút jogos volt a kiállítás, nagyon szép ütempaszt kapott Embolo, tudják, hogy gyors, jó helyre indul, ütembe indul, a védő azt hitte, hogy el tudja még pöckölni a labdát, de Embolo rendkívül jó ütemben nyúlt a labdához, csak a lábát érte el. Ez a szabály utolsó emberként kapusra vitte volna, teljesen jogos a kiállítás, 17 méterről szabadrugás Svájcnak a bal összekötő helyéről.
8: Igen, csak egy érdekes szituáció, ugye egy bő negyed óra lehet hátra találkozóból, hiszen a második játék és 36. percét tartunk. Nyilván a védő ilyenkor nem gondolkozik, de nem tudom, hogyha gondolkozna, akkor milyen döntést hozna, hogy elengedem, és esetleg a kapusra bízom, vagy 0-2, vagy pedig emberhátrányban játszunk gólhátrányban.
9: Igen, de jó,
8: abban bízom... időn kell mondani,
9: Papa bizott, hogy el tudja pöckölni a labdát, azért csúszott oda, és ez nem jött össze, annyira gyors volt Embolo.
8: Csaká és Vargas jelenleg a labda mögött, Vargas rúgja a jobb lábbal, és a kapus kiszedi a bal oldalra tartó labdát, tehát elüti Vasi, de továbbra sem szabadul fel a bosnyákok kapuja. Vargas visszaszerzi a labdát a 16-os előtt, Rodrigueshez tette, Rodriguez-től vissza Vargashoz, Vargas kiteszi balra a Manzambinak, az eddigi egyetlen gól szerzőjének. Manzambi megveri a védőjét, azonban érkezik a segítség, érkezik a második hullám, második védő Katic, és ő tisztáz szögletre. Hát akkor még egyszer erről a szabadrugásról, tehát kicsikét balról volt a szabadrugás, Vargas természetesen jobb lábbal lőtte, és a kapu bal oldalát célozta meg, Vasi azonban a kapu bal oldaláról kiütötte. Most pedig bal oldalról jöttek a svájciak egy szöglettel, nagyon nagy helyezkedés odabent, Akanji is előre jön, most ívelődik be a labda, Vargasnak a labdája balról, kiüti Vasi kapus, az ember hátrányban lévő bosnyákok próbálnak labdát szerezni, de nyilvánvalóan a rutinos és egyébként is

0: tekintetében mind a két csapat nullán áll még, tehát a svájciak ezzel a találattal is, meg az elmúlt helyzeteikkel is kicsit közelebb álltak a gólszerzéshez ilyen szempontból, a számok visszaigazolják ezt pozitívabb az ő szempontjukból, és a labdabirtoklásról akartam még egy fél mondatot ejteni, mert hogy kicsit kiegyenlítődni látszott az elmúlt időszakban, mert hogy 60%-ban birtokolja most már csak a labdát Svájc, de ettől függetlenül ez a fölény, ez még mindig érződik, pláne majd itt a kiállítás után, de Bosznia mindent meg fog tenni azért, hogy tudjon egyenlíteni itt a mérkőzés végén, és akkor érdekesen alakulhatna a csoport is, mert hogyha sikerülne, akkor két egy-egyes döntetlen után két ponttal állna ez a két együttes, de hát ez nagyon sok volt ebbe a kijelentésben a ha, mert hogy Svájc vezet a mérkőzésen, a 74. percben született a Manzambi gólnak köszönhetően, és most is ők birtokolják a labdát. Csaká egészen hátul a felező vonal környékén veszi fel a labdát. Letámadott Demirovic, és legyint is egyet, hogy nem tudta megszerezni a labdát a svájci támadóktól, mert most már a labda 16-osan belül, Mbolo most lőhetne, inkább passzol, leteszi a labdát, Svájc 2-0-ra vezet, mert hogy Vargas beteszi a labdát a kapunak a bal alsó sarkába, egy gyönyörű passz volt Mbolo részéről, a 16-osan belül megkapta a labdát, a csereként beállt Vargas, és egész egyszerűen elrúgta a labdát a bal alsó sarok irányába jobb lábbal. Svájcnak ez a mérkőzés valószínűleg megvan. Vukovics László, hogy látod?
1: Jobb oldalon volt egy szánybontás, remekül háromszögeltek a svájciak, áttolódott oda a bosnyák védelem. Az volt a kulcspassz, hogy visszakészítették Embolónak a 16-oson belül, aki a védő mellett nem kapura fordult, hanem oldalra, és fantasztikus passzt adott tovább Vargasnak, aki állítgatás nélkül egyből a felé guruló labdát 14 méterről a hosszú kapufával szinte egy vonalba egyből bepasszolta a hosszú bal alsó sarokba. A kapus tehetetlen volt, nagyon szép támadás. A svájciaknál felszabadult valami gát az első gól után, remekül cserélt Jakin, Murat Jakin, és ez a három játékos, aki bejött, de főleg a két gólszerző nagyon nagyot lendített a svájci játékon.
2: Igen, és hát mondjuk el, hogy Vukovics László ezt is megmondta korábban, hogy ha a svájciak cserélnek, azért több időségi játékos tudnak beküldeni a pályára, és pontosan ez történt meg, ugye Sow, Vargas és Manzambi személyében érkezett három új játékos, és ezen játékosok közül kettő, nevezetesen Manzambi, majd Vargas is betalált, ennek köszönhetően az ember előnyben játszó svájci csapat most már két gólos előnyben van, és akkor újabb cseréket láthatunk. Kicsikét harcról a negyedik játékvezető a táblával, nem teljesen egyértelmű, hogy meg tudja oldani ezt a dolgot, de végül sikerül, 3-as le, 25-ös be, ez a svájciaknak a cseréje. A 3-as játékos, Widmer, ugye Widmer az, aki lejön, és 25-ös számmal érkezik új játékos a svájci csapatba. A találkozó második játék részének 41. percénél, amikor 2-0 a Rajma
0: mögött. Luka Jakens érkezett egyébként, ugye a Stuttgartnak a játékosa, 23 éves és kétszeres válogatott, de már német kupa győztesnek mondhatja magát, mert ugye az megelőző idényben ő tagja volt annak az együttesnek, amelyik a Stuttgarttal meg tudta nyerni a német kupát, tehát Jakens a folytatásban.
2: És a svájciak két gólos előnyben vannak, miközben cseréket látunk a bosnyák oldalon is, igen, amióta 5-5 és 5-5 lehet cserélni, az akkor azért nagy különbség. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, 2-0 arányban vezet Svájc csapata a 2026-os világbajnokság 26. mérkőzésén Bosznia-Hercegovina ellen. Sokáig meglehetősen unalmas játékot láttunk itt az elmúlt percekben, az elmúlt találkozón, aztán hirtelen megélénkültek a svájci cseréknek köszönhetően a svájci támadások, és a svájci támadások gólt is hoztak, ezúttal is egy svájci lehetőség. Szóval hármas cserét hajtott végre a második játékrész közepén a svájci szövetségi kapitány és a három cserejátékos közül először Manzambi, utána pedig Vargas tudott betalálni, két szép találatot láthattunk, azonban a két találat között még volt egy kellemetlen hír a bosnyákok számára, ugyanis Muharemovic piros lapot kapott a játékvezetőtől, vagyis most, amikor a második játékrész 43. percénél tartunk, Svájc válogatott, csak 2-0-ra vezet, és majdnem ott volt a harmadik találat is, hiszen baloldali beadást követően nagyszerűen érkezett a kapu elé Mbolo, aki a mérkőzés kezdete óta ott van.

0: általában a csatárokat leszokták cserélni mostában, amikor ötöt lehet cserélni. Embolo azonban a találkozó eleje óta ott van. Vargas az egyik cserejátékos beadta balról, Embolo középen érkezett. Az ötösön belül gyakorlatilag nem volt ott senki azonban, hát nem is tudom, becsúszva, talán a labda mellé rugott, nem volt egy szép megmozdulás Embolótól, tud ő ennél sokkal szebb megoldásokat is. Azonban különösebben nem kell a svájciaknak dühögni, hiszen a szurkolók folyamatosan most már a nézőtéren hopsvicceznek, hopsvicceznek, Embolónak pedig ez volt az utolsó megmozdulása ezen a mérkőzésen, ugyanis lecseréli edzője a mérkőzés hajrájában, és itten érkezik helyette 26-os számmal. Hát, hogyha ő is olyan jó csere lesz, mint Manzambi és Vargas, akkor újabb gólt is elkönyvelhető, most azonban azt könyveljük el, hogy továbbra is 2-0 arányban vezet Svájc Bosznia-Hercegovina ellen, és nem csak két gólcs előnyben van, hanem emberelőnyben is.
1: 89. percben járunk, és egyébként a két csere, akiket még nem említettünk a bosnyák oldalról, az Demirovic volt az, aki lejött a pályáról, és az a Lukic állt be a helyére, aki az első fordulóban gólt szerzett Kanada ellen, egy fejes góllal vette be akkor a kanadai kaput, bízik tehát Sergej Bárbel ez egy esetleges gólszerzésben, így az utolsó percekre fordulva, és a másik csere pedig Sunic volt, és az ő helyén pedig Hadzsimetović, az, aki beállt a bosnyák csapatba, közben Svájc támad a pályának a jobb oldaláról, jöhet akár egy beadás, kicsit kivárnak a svájciak, nem jön egyből a labda, Akanji egészen fent helyezkedik, nagyjából 30 méterre a bosnyákok kapujától, ezt követően pedig Vargas is megkapja a labdát a szélen, sőt ismételten Vargas van a játékban, középre a labda, gyönyörű játék, 3-0. Hát ez Svájc lerendezte, az emberelőny is segített ebben, és Manzambinak megvan a második gólja, Vargas elment a pályának a bal oldalán, és begurított középre, már a 16-oson belülről látta, hogy érkeznek a svájci játékosok, és teljesen szétesik a bosnyák védelem. Manzambi második gólja a találkozón, és egyből mondhatjuk azt, hogy a 20 éves játékos debütálásként két gólt szerez egy világbajnokságon.
2: Igen, az előző mérkőzésen már megkapta a lehetőséget, ott is mutogatott a tudásából szépen, de ma fölteszi az íre a pontot, ezzel a svájci válogatott valószínű, hogy csoport elsőként fog tudni tovább jutni, ők is a legerősebb csapat a csoportba, de hát Vargas úgy megy a védelem mögé, ahogy akar, pontosan tálal, az előbb Embolo is gólt szerezhetett volna Vargas passzából, most Manzambi a másodikat szerzi, ugye ugyanebből a passzból, tehát tehetetlenek teljesen a bosnyákok ezzel a svájci rohammal, ilyen játékosokat tudnak behozni, ez mutatja a svájc erejét.
0: 3-0 arányban vezet tehát Svájc csapata, amikor már túl vagyunk a 90. percen, de hát van ivószünet, voltak cserék, nyilvánvalóan 5-6 percet a játékvezető rá fog tenni, miközben újabb csere, Alajbegović helyére Mahmic érkezik a bosnyák válogatottba, hát azért ez egy hálátlan feladat lehet 0-3-nál utolsó 5 percre beállni. Nyilvánvalóan most már egyetlen célja lehet Bosznia-Hercegovinának, hogy ennél nagyobb vereséget ne szenvedjen el, mert hogyha az utolsó találkozót megnyerik, akkor 4 pontjuk van, azzal valószínűleg tovább lehet jutni. Eleve, ha nem nyerik meg az utolsó találkozót, hát 2-vel azzal nem lehet tovább menni, az egészen biztos, hogy 2 ponttal nem. Úgyhogy most már bosnyákoknak egyetlen feladatuk van, valahogy lepergetni ezt a néhány percet, a svájciak nyilván nem fogják erőltetni a gólszerzést, mert nekik valószínűleg megvan ezzel a csoport elsőség, de a továbbjutás az 99,5% biztonsággal megvan a svájciak számára. Érdekes találkozó, az nem is kérdés, nagyon-nagyon sokáig egyenlő erőküzdelme, ott kicsikét olyan csendes mederben folytak az események. Aztán az jött be, amit Vukovics László is korábban is mondott, hogy lényegesen gazdagabb a svájci keret, hiszen 4-5 ha lehetne akár még több játékost is, minőségi játékost tudna a Svájc beküldeni csereként, hát néhányat beküldött, és ezek közül, a beküldött játékosok közül Vargas is és Manzambi is abszolút meghálálta a bizalmat, úgyhogy ennek köszönhetően most már, amikor a hosszabbítás zajlik ezen a mérkőzésen, Svájc magabiztosan vezet, és nyilvánvalóan azért annyira most már nem fog erőltetni a gólszerzést, olyannyira nem, hogy például a bosnyákok most egy baloldali szögletrugást végezhetnek el, abban a reményben, hogy ember hátrányban esetleg szépítsenek.
1: Szegény Edin Dzeko ült szomorúan a kispadon, amikor ő még lejött, 0-0 volt a mérkőzés, 64. percben cserélték őt le, és az első gól 74. percben született. Egyébként 6 perc a hosszabbítás, és a 93. percben járunk. Ekkor jöhet majd a bosnyákoknak a szöglete, Mosszál labda középre, ott lehetett volna a lehetőség, Viccalovics gól! És ez szépítés, megvan legalább Bosznia-Hercegovinának, nem lesz nulla a vége az ő szempontjukból, 3-1-re vezet Svájc, egy gyönyörű kapáslövés volt, az előbbiekben beállt Mámics volt az, aki a találatot megszerezte, és Vukovics László mit szól az a gólhoz?
2: Ennyi kiárt a bosnyákoknak az egész mérkőzés tekintve, de ha megnézzük a meccs egészét, akkor a svájciak teljesen megérdemelten nyernek két góllal, és ha még az esti meccsről beszéltek egy szót, hogy Kanada, ha papírformát hozza Katar ellen, akkor a csoport elsőségé lesz majd a Kanada-Svájc, mind a kettő 4 pontos lesz.
0: És a csoport első véletlenül a legjobb 16 között Portugáliával játszik, de ennyire lehet haladjunk előre. Mákmis csodálatos gólt lőtt, több kamerásból is lehet látni. Gyakorlatilag óriási volt az ember sűrűség előtte, miután Kóbel kiütötte a labdát, középre ütötte, de hát igazából ezért nem lehet Kóbelt hibáztatni, mert itt azt nem volt választási lehetősége. Örült, hogy egyáltalán gólvonal elő ki tudta ütni a labdát, és szemből jött a játékos, pont szembe állt a kapuval, 15 méterről, és hiába volt óriás a népsűrűség előtte, az a labda talált annyi helyet, hogy bement Kóbel kapujába. Én is azt mondom, hogy a bosnyákok abszolút megérdemlik ezt, és ne feledjük el, hogy ember hátrányba szerezték a gólt. Nyilvánvalóan ez erőt ad nekik majd utolsó mérkőzésre, azzal együtt is, hogy természetesen Muharemovicsra nem számíthatnak az utolsó meccsen, mert ő ugyebár eltiltását fogja tölteni, és ugye van ő egy belső védő, tehát a két első számú belső védőjüknek az egyikét veszítették el az utolsó csoport mérkőzésre, egynél több meccset nem fog egyébként kapni, tehát ha tovább jut Bosznia-Hercegovina, akkor majd vélhetően a legjobb 32 között játszhat, de ennyire aztán végképp ne szaladjunk előre. Most nézzük azt, hogy Vasily nál van a labda a bosnyákok kapusánál, aki előre rúgja, és akkor lehet, hogy vérszemet kaptak a bosnyákok, azt mondják, hogy ha már egyet szereztünk ember hátrányban, próbáljuk meg szerezni még egyet.
1: Egyébként kísértetiesen hasonló érzésem van ahhoz, mint amikor kedden ültünk itt együtt, Laci. Egy félidőnyi 0-0 után, itt a másik félidőben, 3-1, igen. Igen, úgy alakult
0: a mérkőzés. Igen, érdekes ez a dolog, ezeket csúnyán úgy szoktuk mondani, hogy tapogatózó játék, hát igen, igen. Most már azért második fordulónál járunk, tehát a Francia-Szenegál ugye az első fordulóban volt, ott még tényleg ismerkedtek a csapatok a világbajnokság légkörével, most már azért második meccsek zajlanak, de igazad van, abszolút tényleg egy nagyon színvonalatlan első játékrész után azért váltott a jobb csapat. És itt a svájciaknak itt az újabb lehetőségük. Most a bal oldalról próbálkoznak, a cselekénbe át itten gurítja be a labdát, aztán a bosnyákok kirúgják, azonban elrúgják az ellenfél lábát, és 11-eshez jut Svájc csapata. Bár a bosnyák játékos nagyon-nagyon magyaráz, hogy én bizony nem találtam el az ellenfelemnek a lábát, hát aztán megnézzük majd, hogy eltalált-e Memics, vagy nem talált el, az biztos, hogy a játékvezető első körben a 11-es pontra mutat, és akkor első körben 11-es az ítélet. Hát, valószínűleg ez meg fog maradni, mert Emics nem tudom, hogy eltalálja ellenfelének a lábát. Szóv volt a cselekén beállt játékos. Hát nem tudom.
2: 11-es fognak ítélni. Megtolta a labdát, de nem osszoros, hogy most 3-1 vagy 4-1, de véleményem szerint meg fogják adni a 11-es, vagyis ha helyben fogják adni, mert a játékvezető már megadta.
1: Várunk minden esetre a varozásra, a játékvezető pedig egyértelműen a 11-es pontra mutat. Nem írták ki nekünk, hogy a VAR vizsgálja, de hát ez ilyenkor eléggé egyértelmű szokott lenni. Csaká a labda mögött, úgyhogy ő az, aki majd elvégezheti a svájci válogatottnak a megítélt 11-esét, a legrutinosabb tagja ennek a svájci csapatnak, és hát ugye több világbajnokságon is szerepelt már a svájciak rutinos játékosa Granit Xhaka, és most a 97. percben pedig ott áll a labda mögött, vele szemben Vasily, és nézzük, hogy mit választ. Ellövi, és az alsó sorokban a labda. Nem kérdés, Svájc ezt a mérkőzést simán megnyeri 4-1-jel, Xhaka értékesítette a 11-est, úgyhogy a svájciak 4-1-es győzelemmel folytatják a világbajnokságot.
0: Nagyon magabiztos, nagyon szép 11-es volt. Vasily nagyon érezte a sarkot, bal lábbal lőtte, ahogy mondani szokták, az egyeneset rúgta, tehát nem fordította ki a belsőit, hanem bal lábbal a bal alsó sarkot célozta meg. Vasszi abszolút érezte a sarkot, de annyira a kapufa mellé volt téve, hát így kell 11-est rúgni. Tehát az ember nem emeli föl, hanem laposan rúgja, akkor így kell helyezni a labdát, és akkor nincsen esélye a kapusnak, és ez volt a mérkőzésnek az utolsó pillanata, ugyanis a játékvezető lefújta a mérkőzést, vége ennek a találkozónak, a 2026-os VB 26. mérkőzésének.
1: Egy félidőnyi játék után, egy félidőnyi hát ez jó sikerült, tehát Svájc 4-1-re legyőzte Bosznia-Hercegovinát. Ehhez első félidőben különösebb esemény nem történt, azonban a második játék részben igencsak belelendültek a csapatok. Először a 74. percben született meg az első gól. Manzambi volt az, aki egy bosnyák kifejelt labda után a 16-oson belülről érkezett és kapásból lőtte a labdát a bosnyákok kapujába. Ezzel Svájc 1-0-ra vezetett, majd ezt követően a 84. percben született az újabb svájci gól. Ekkor Vargas volt eredmény, és Emboló volt az, aki a labdát átvette a 16-oson belül, és ezt követően pedig kipasszolta a labdát a pályának a bal oldalára, és onnan a 16-oson belülről lőtte Vargas a labdát a bal alsó sarokba, ezt követően pedig a 90. percben született egy újabb gól, ekkor is Manzambi volt az, aki eredményes volt a találkozón, Vargastól kapta a labdát, a paszt, ugye Vargas az előző gólja után egy gólpaszt is kiosztott Manzambinak, egyébként a svájciak ekkor már ember előnyben játszottak, mert hogy Muharamovicsot a játékvezető kiállította. Mamics a 93. percben szépített, egy bosnyák szöglet után kifejelték a labdát a svájciak, és teljes erőből, kapásból 14 méterről lőtte a labdát a hálóba a cserejátékosa a bosnyákoknak, és a legvégén pedig egy szabálytalanság okán megítélt 11-est Csaka értékesített, a bal alsó sarokba vágta a labdát. Svájc tehát a második időben kiütötte Bosznia-Hercegovinát. A végeredmény Svájc, Bosznia-Hercegovina 4-1. Stúdió.
3: Önök a Svájc-Bosznia-Hercegovina labdarúgó világbajnoki mérkőzésről hallhattak közvetítést Edvi László, Szabó Bence és Vukovics László tolmácsolásában. Holnap is majd természetesen közvetítünk a labdarúgó világbajnokságról a D csoportban, este 9 órától az Amerikai Egyesült Államok Ausztráliával mérkőzik. Ez volt a körkapcsolás, a szerkesztő Cserjés Mendegúz, valamint a műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, további kellemes rádiózást, viszonthallásra!
4: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Az elmúlt hétvégén Máltán rendezték a férfi és a női vízilabda bajnokok ligája négyes döntőjét. Mindkét fronton az FTC Telekom képviselte Magyarországot, a fiúk a harmadik, a hölgyek a második helyen végeztek. Ez alkalomból köszöntöm a stúdióban Matajsz Márkot, a Ferencváros női csapatának vezetőedzőjét. Szerbusz, szeretettel köszöntelek és szívből gratulálok.
2: Szerbusz, én is köszöntöm a kedves hallgatókat és köszönöm a meghívást.
1: No, hát amikor az ember így értékeléseket hall, és jó sokat hallhattunk az elmúlt napokban, mérkőzés követően, a te szavaidat is, nyilván a csapat játékosainak is, akkor mindenki azt érzékelteti, hogy el kell teljen pár nap, kicsit visszafelé kell tudni nézni, kell egy párat aludni, mondjuk ilyen csúnyán perspektívából kell tudni nézni mindazt, ami történt. Eltelt-e már annyi, Márk, hogy most egy picit más színezetbe kerül gyakorlatilag ez a bajnokok ligája ezüstérem?
2: Eltelt egy pár nap, de még nekem személy szerint kell egy kis idő, hogy ezt kicsit pozitívabban tudjam nézni.
1: Hát még annyi nem telt el, hogy,
2: ja, igen, annyi még nem.
1: Hogy ez fehér aranynak tűnjön.
2: Igen. Már enyhült, úgymond a történet, meg szépült, de kell még egy kis idő, hogy igenis tudjam értékelni ezt az ezüstöt, de utána jön egy másik gondolat, ami tényleg arra világít rá, hogy ez tényleg egy óriási eredmény. Lehetett volna máshogy, rosszabb is lehetett volna, az elődöntés izgalmas volt, tehát lehetett volna ebből egy negyedik hely, vagy egy bronzérem, és ennek fényében tényleg szép az egész, de utána megjön a következő percben az, hogy ott volt a kezünkben, nem sikerült, de tényleg idővel gondolom ez meg fog szépülni teljesen.
1: Most engedd meg akkor, hogy én egy másik megvilágításba helyezzem ezt a szezont, és persze nagyon sokat fogunk beszélni nyilvánról az évadról, a megtett útról, a te utadról, mert szerintem az is nagyon érdekes, hogy végül is egy hajszál választott el attól, hogy Európa legjobb klubcsapatát produkáld a 2025-26-os évadban. Tehát a bajnoki címmel, a kupa győzelemmel és a majdnem bajnokok ligája győzelemmel gyakorlatilag nem nagyon van följebb, nem lehet többet elérni ennél. Ha innen nézzük a te edzői teljesítményedet vagy a bejárt utat, akkor azért fényesebb a dolog.
2: Abszolút, hát ahonnan én jöttem, ugyebár a vidéki srác Szentesről, kerültem fel a Ferencvároshoz, előtte nyilván játékosként már szerepeltem itt a 90-es évek végé és 2000-es évek elején, tehát volt közöm a Fradihoz, de mint edző Szentesről jöttem, ott voltam fiú csapatnál, női csapatnál, ahol szintén nagyon jól éreztem magamat, ott is megkaptam a lehetőséget, a bizalmat, próbáltam élni vele, remélem ennek fényében sikerült felhívni a figyelmemet a Ferencváros vezetőknél. Felkerültem ide Pestre, megkaptam a lehetőséget, a bizalmat, én próbálok mindig is ezzel élni, nem visszaélni. Remélem többé-kevésbé idáig sikerült. Az eredmények szerintem azt mutatják, hogy jó úton haladok, de persze, mint edző, mindig is van még fejlődni, tanulni, és ez a döntő is arra azért rávilágított, hogy még nekem is biztos, hogy van még hova fejlődni.
1: Hát végülis, hogy ne lenne, egy nagyon fiatal edző vagy, és az edzőgeneráció kifejezetten talán új korszakához vagy sorolhatsz, szerintem minden szempontból. Gyorsan átugrottad azért ezt a pályafutásodat, ami a szakmai előéletedet illeti, pedig hát azért pont a Ferencváros színeiben azért egy fényes győzelem is jellemzi a te utadat, ugye? Méghozzá egy keg győzelem. Emlékszem itt, hogy azért a Komédia Duszodában egy egészen elképesztő mérkőzésen történt meg az, ami. Kérlek, idézd ezt egy picit két föl, és több okból is kérdezem, majd kitérünk, hogy miért.
2: Az is egy tündérmese volt, ugyebár 98-ban sikerült megnyerni Godó Gábor irányítása alatt a kekket, pont a Pireus ellen. Az kettő mérkőzéses párharc volt, ott volt a téma volt az odavágó, ott kikaptunk egy gólt, és a Komjádiba tényleg egy teltház, tehát ott több ember nem fél be, szerintem volt közel 4000 ember.
1: Igen.
2: Csodás élmény volt, hogy sikerült hazépályán elhódítani ezt a trófeát, és utána még követte a magyar bajnoki cím Vad Lajos irányítása alatt, tehát jó pár eredményt értünk el a Fradival akkoriban. Hát nekem is ott...
1: Néki Balázs is abban a csapatban volt, ugye?
2: Pontosan, mert Süni akkor bontogatta ki szárnyait, hát neki is a kek elődöntőn Rómába a Isten nyugosztalja Tibi Benedek ott játszott abban Rómába, sikerült ott őket kiverni, és a Süni lőtt a szemkettő gólt ott Rómába, óriásit játszott fiatalon. Igen, egy óriási történet a miénk, úgymond 28 évvel ezelőtt volt ez a,
1: igen,
2: miről beszélünk.
1: Ezt akarom mondani, ne tagadjuk le, és amit mondasz, hogy 28 évvel ezelőtt, ugye szerintem ez egy 98-as sztori,
2: igen.
1: Tehát még ugye a, nevezzük így a nagy válogatott generáció igazi átütő sikerei előtti korszakban tettétek oda magatokat klubszinten.
2: Igen, és tényleg így, hogy a Fradival, ezt mindig is mondták előtt, hogy így Fradi család, úgy Fradi család, meg a szurkolótábor, és ezt hál' Istennek volt szerencsém megtapasztalni, mint játékos akkoriban, és most mint edző, hogy ez tényleg igaz. Tehát ez az egy úgymond dupla olyan érzés egy játékosnak, vagy edzőnek a Fradival nyerni, mert óriási teltház volt, óriási hangulatban sikerült nyernünk. Örök élmény, hál' Istennek.
1: Nagyon örülök, hogy őrzöl ilyeneket szerintem, mert ezek azok a emlékmagok, amihez az ember nyúlhat, amikor adott esetben akár lógatja az orrát, bár most ebben a helyzetben erre semmi okod nincsen. De mégis ezek azok a kis hidak, azok a kis kötőerők, akár a Nyéki Balázssal együtt közös munkátokat beszéljük, ugye itt most párhuzamosan halad a pályafutásotok, ugyanannál a klubnál, ez olyan érdekes azért, hogy az élet miket produkál, de talán még egy kicsit ezt részletez már nekünk, ezt a családi dolgot, mert hogyha az ember vidéki fiúként kerül be egy ilyen csapatba, akkor mikor csúcsosodik ki ez az érzés? Tehát abban a pillanatban, hogy mondjuk ennek a csapatnak, ennek a klubnak a versenyzője, játékosa lesz, ugye itt nyilván bármilyen sportágban igaz lehet ez, akkor körbe fogja-e rögtön ez a fajta családi identitás, vagy pedig ehhez kellenek a közösen megélt sikerek, vagy úgymond egységnyi eltelt idő után jön meg ez az érzés, tehát hogy képzeljük ezt el kívülállóként?
2: Hát is szépen sorjában, hogy említetted, jönnek ezek a dolgok, ugye bekerültem a telepre, első edzés, abba a csapatba, akkor már nagyon nagy nevű játékosok, Kis Gergő, Fodor Ajmi, Steinmetz testvérek, félmér ezt a csapat, bekerültem én be Szentesről, pislogtam, mint tényleg halaszatyorban, és utána még egy edzés után átmentünk a régi stadionba ebédelni, a vidéki csapattársaimmal és egy-két külföldivel, és akkor ott például együtt ebédelni egy asztalnál az idősebb Albert Flórival, Lipcsei Petiékkel, Lisztet, tehát olyan legendák között mozog az ember ott a telepen.
1: Tehát más sportág, Péli,
2: igen,
1: óriás, Fradi legendák.
2: Pontosan, kökénybeáékkal egy csarnokban lenni, tehát ott az ember ott tényleg ott ámul-bámul, hogy hova is került, kikkel van testközelben nap, mint nap, és tényleg úgy testközelben, hogy köszönések, tiszta szívből jövő gratulációk egy siker után, a leláton ott tűnik egymás meccsén ott voltunk, tehát és akkor érik meg az emberbe, hogy igen, ez erről beszéltek, hogy ez a Fradi család.
1: És ez fölfelé húzza az embert? Edzésről edzésre?
2: Igen, mindenféleképpen. Tehát mindenhol, hogy az ember belép, én a mai napig, hogy bemegyek, és most is ott ülnek ezek a legendák, és mindig elcsodálkozok mai napig, így már idősebb fejjel is, mint edző, hogy igen, azért itt jó lenni.
1: Érdekes nagyon, amit mondasz, és ugye most, ha ezt a sikert és ezeket a csapattagokat említed, és ugye az imént már elmondtuk, hogy tulajdonképpen azoknak a csapattagoknak a nagy része válogatott pályafutás szempontjából ugye később hoztak kiugró világra szóló sikereket, de hogy valahogy így együtt éltétek ezt meg, és mindenképpen érdemes szerintem egy picit arról is beszélni, hogy az ember saját maga hogyan tekint vissza a saját pályafutásra, mert nyilván ez talán jellemezhetjük úgy, hogy ez volt a pályafutásod csúcsa, illetve hogy te magad milyen játékosként, milyen mentalitással, milyen értékekkel érkeztél az edzői útra, mert szerintem nagyon sokféle beérkezés van, és láttunk már mindenre példát, nem lehet azt mondani, hogy csak sikeres játékosból lesz sikeres edző, vagy a nem annyira sikeresből lesz sikeres, mert van példa erre is, meg arra is, de azért az, hogy valaki hoz valami csomagot magával, az egészen biztos. Te milyen típusú játékos voltál?
2: Én magamat, ha kell jellemezni, úgy jellemezni, ugyebár én a center poszton próbáltam helytállni, ezzel a nem igen magas termettel, csodaszámmal ment az a játék, amit én próbáltam ott előadni. Igen, 184 centivel ott küzdeni az óriások között, és itt pont ezért volt szükség mindig is plusz munkára, részemről, alázatra, tényleg az életem volt, gyerekkorom óta a vízilabda, a szüleim is abszolút ebbe támogattak, otthonról kaptam egy nagyon-nagyon támogatást, azt is tudtam magamba hozni, az alázatot, a kitartást, a munka iránti a hitet, Én ezt próbáltam Pesten is folytatni, mert tudtam, hogy csak úgy tudom magam megállni.
1: Tehát családban új voltál, mint vízilabdázó, vagy pedig volt?
2: Új. Édesanyám, édesapám teljesen távol más. Távol esett. Bátyám is, tehát én ilyen, úgymond ilyen kívülállóként kerültem. Tehát a Szentes közeg, az, aki ismeri ott tényleg a vízilabda, az...
1: Persze, hát az a vallás.
2: Az a vallás, és oda bekerültem, és nagyon jó nevelőedző keze alatt tudtam dolgozni, tehát nagyon jó gyerekkorom volt.
1: Ez megint sokat számít szerintem. Nagyon, én szerintem végtelenül sokat számít az, hogy az ember gyerekként, vagy aztán persze később játék fiatal felnőttként mit hoz, mit kap a nevelőedzőjétől, mert az olyan mélyen gyökerező minták, amiket nyilván, ha nem is azt mondom, hogy ismétel, de hogy kapaszkodik vele.
2: Mindenféleképpen is, és nem csak a nevelőedzők, de utána az egész pályafutásomat olyan edzők kísérték végig, tényleg egytől egyig, most nem akarom felsorolni, mert rengeteg volt, és nem szeretnék senki sem megbántani, hogyha kihagynék neveket, hogy tényleg csak olyan dolgot kaptam. Nyilván volt néha közt olyan dolog, ami nem annyira tetszett, de az is egy tanuló dolog, ugyebár. Tehát tényleg ebbe szerencsés voltam, és utána tényleg Pesten meg próbáltam megállni a helyemet, fölkerülni, mint vidéki srác, itt a farkasok között, a nagy nevek között, és hál' Istennek sikerült, és tényleg, hogy említetted, azóta a nagy része többször is olimpiai bajnok, világklassz is lett, és tényleg büszke vagyok arra, hogy mai napig nagyon jó, igaz baráti viszonyt ápolok velük, nap mint napon találkozunk, néha... Ez egy jó dolog.
1: Nagyon érdekes, amit mondtál a termetedről és a posztodról, mert a közelmúltban volt alkalom egy családi portrét készíteni a Fogel familiával, és ugye ott Fogel Simon, ugye hát a jobban ismert sikeres kapus testvér Somának a bátyja, nagyon hasonlatosan mesélt mindenről, amit te most mondtál, hogy ő sem alkatilag nem volt kifejezetten egy center alkat, ehhez képest elképesztő akaraterővel, hihetetlen elszántság, tényleg lehajtott fejjel ment, és hát a történet egy kicsit arról is szólt velük kapcsolatban, hogy nem biztos, hogy az élet igazságosan osztottál itt a dolgokat a két testvér között, és ennek ellenére most, hogy Simon pályafutását korcső alá vettük, és talán nem olyan ismertek az ő sikerei a nagyvilágnak, és mégis annyira pozitívan tekint vissza erre a korszakra, hogy mennyi mindent kapott, és úgy gondolja, hogy ez a játék, ezt tulajdonképpen mindent is adott számára. Te magad hogy vagy a saját életeddel, meg a saját pályafutásoddal? Kijött belőle mindaz, amit te a képességeiddel ki tudtál hozni?
2: Én abszolút, maximálisan elégedett vagyok a pályafutásommal, tényleg visszatérve ebből az alkalból kihoztuk a maximumot, bejártam a világot, tényleg jó csapatokban játszhattam, nyertem különböző címeket klubszinten Magyarországon, külföldön is tudtam játszani, Spanyolországban 4 évet, ahonnan rengeteg nagyon jó barátot sikerült szereznem a mai napig, kapcsolatokat. Tehát a vízlabda nekem nagyon sokat adott, és a mai napig is ad, és én úgy kiváltságosnak érzem magamat, hogy tényleg, amit szeretek, azt tudom csinálni.
1: Azt szerinted egyébként később, ha az ember ezen az úton marad, és az edzői pályára lép, mekkora jelentőséggel bír, hogy valaki akár éveket játszik Európában, nyilván ebben a sportágban leginkább Európában kell játszani ahhoz, hogy igazán sokat tanulj és fejlődj, függetlenül attól, hogy mégiscsak hazánkban a világ egyik legjobb bajnoki sorozata van.
2: Mindenféleképpen egy jó dolog.
1: Spanyolország mit adott neked?
2: Más felfogás, az élethez való hozzáállásunk, nyilván a környezet, ezt nem kell bemutatni.
1: Hát azt mondjuk, azt tudom képzelni, ezt sokan irigylik.
2: Életem legszebb 4 éve volt fiatalon kint lenni. Más a kultúra, más a játék, a bajnokság is más, egy picivel abszolút csupa jó dolgot tudott nekem adni, amit egy-két dolgot át lehet ide menteni, mint edző. A hozzáállás a játékhoz, az élethez, a felfogás.
1: Könnyedebb,
2: lazább, nem izgulják túl, tényleg az a típus spanyolos hozzáállás.
1: Azért érdekes, mert ugyanakkor, amikor az ember a magyar vízilabda közegben nő bele, ahol, és ezt megint csak a Fogel családra hivatkozom, ugye dinasztikus sikerek vannak, de bármi mást is mondhatnék, akkor itt nagyjából úgy indul, hogy itt aki elkezd vízilabdázni, az olimpiai bajnok akar lenni. Na most azért ez egy viszonylag diszkrét nyomás, tehát idézőjelben. De ezt a spanyol mentalitás azért, ha az ember éveket játszik, ott tudja oldani?
2: Igen, ott valahogy azt sose éreztem azt ott rajtuk, hogy ott nagyon ilyen görcsösen akarnánk. Tehát ott úgy is kifortam magát, ott is volt egy jó generáció, olimpiát nyertek Atlantában, jól emlékszem. azóta se próbálkoznak, de ugyanolyan boldogok, jó csapatuk van, tehát valahogy nem görcsölik annyira túl, nyilván Magyarország azért, itt, hogy belép az ember a hajós úszodábot látja, ott a márványtáblát mindenki oda szeretne kerülni, én magam is voltak ilyen álmaim, de utána gyorsan elhessegették, hogy
1: elesegették, vagy te magad?
2: Hát nem, idézőjelbe véve, én magam is, hát nyilván úgymond rossz időben, rosszkor voltam, rossz helyen, abban az időben akkor óriási centerek voltak mellettem, akik nyilván sokkal jobbak voltak nálam. Nehéz volt bekerülni, de voltam meghívva a tágabb keretben, annak abszolút örültem, büszke vagyok mindenre, amit ott tudtam nyújtani.
1: És ez nem hagyott benned hiányérzetet?
2: Nem. Például utánpótlásvágatban a Fecsó bácsinál mindig ott voltam. Ott voltunk, 77-78-as korosztályal ezüstérmeket nyertünk állandóan. De azért mondom, kerek a sztori, a pályafutás, kimaxoltuk.
1: Na, hát ez fantasztikus, és nyilván, amikor az ember úgy érzi, hogy lezár egy korszakot, amit ő maga magáért megtölteni, akkor elindul egy másik úton, de neked mennyire volt egyértelmű, hogy ez az edzői út lesz?
2: Nagyjából ez volt a tervem már úgy a vége felé, úgy 25-28 éves koromban, amikor már éreztem, hogy az nyilván ennek elúton, mint játékos vége lesz, és láttam az akkori idősebb edzőket, hogy milyen ez az életvitel, milyen életet élnek, és akkor megfogalmazott bennem azon felül, hogy imádom a vízilabdát, hogy valahogy itt kéne maradni a vízilabdán belül, és azon belül, mint edző.
1: De hát ez érdekes, hogy tetszett, mert azért én nagyon sokaktól azt hallottam, persze nyilván sportág a válogatja, de nem hiszem, hogy a vízilabdában nagyon másképp lenne, hogy hát ennél nagyobb rabszolgasors kevés van. Tehát, hogy amikor az ember a saját maga rabszolgatartója gyakorlatilag, hiszen a hétvége a mérkőzéseké, hétközben neked legalább annyit, ha nem többet kell benne lenned és foglalkoznod a játékkal, mint a játékosoknak, tehát ez gyakorlatilag, ahogy mondani szokás, 24-07-es műfaj.
2: Igen, a feleségemet kellene megkérdezni jobban, hogy ez mennyire családbarát, hát nyilván nem az. Tehát ez hazudnék, azt mondanám, hogy ez egyszerű.
1: De teged mégis vonzott ez az élet.
2: Valahogy igen. Tehát nem, igen, akkor még az ennyire nem láttam bele, de nem tudtam, mire vállalkozok, de utána nyilván kezdett letisztulni a történet, hogy igen, ez 0-24 hétfőtől hétfőig, és ez kellett tényleg nagyon stabil családi háttér a feleségem és a kislányom révén, hogy ez elbírják viselni.
1: Mikor és hol indult ez, Márk?
2: Az
1: edzői út, igen.
2: A legelső, az megmondom őszintén, én amikor visszajöttem Franciaországba, játszottam egy másodosztályú csapatba, akkor már a vége fele 35 évesen, visszajöttem Magyarországra, és a Binder Szabi barátom, akivel játszottam együtt Egerbe, ő akkor Miskolcon volt edző, és ő hívott fel, hogy nem lenne kedvem elmenni oda serdülő csapathoz, fiúkhoz.
1: Ez volt,
2: hát ez hát egy jó 15 évvel ezelőtt legalább. Uh-huh. És akkor Egerbe laktunk, és akkor nekem az közel volt Miskolc, és elfogadtam a felkérést, és az is egy nagyon jó, ott kezdtem úgymond edzősködni a Miskolc és előtt csapattal. Nagyon jó volt velük elkezdeni, imádtam őket, és onnan hívtak vissza Szentesre. Akkor mentünk vissza Szentesre, költöztünk, és utána még egy 16-szor sikerült költözni jobbra-balra, mindenfele, az országba, világba.
1: Aha. De ezt csak azért kérdezem, mert azért, amikor péntekenként reggel Kemény Dénessel beszélgetünk mindenről is, ugye vele tényleg mindenről lehet beszélgetni, és azért sokszor szóba kerül adott esetben akár az ő útja, és ugye neki szent meggyőződése, hogy nem lehet átluglani az edzői pályafutásban lépcsőfokokat. Tehát azért kérdeztem, hogy tulajdonképpen ez a serdülőkkel induló munka nagyjából másfél évtizeddel ezelőtt, ha jól értem, hát bizony, akkor ezek szerint a legalsóbb lépcsőfokoktól kezdve érdve oda, hogy ma te egy felnőtt női csapattal, azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag majdnem mindent megnyertél, amit meg lehet egy klubcsapattal nyerni.
2: Igen, és erre is úgymond büszke vagyok, hogy tényleg nem az volt, hogy óriási hátszéllel valaki föltolta a legmagasabb polcra, hanem tényleg végigjárva a szamár létrát, a rang létrát, utána Szentesen a serdülő, voltam ott is ifi fiú, serdülő lányok, ifista lányok, felnőtt fiú, felnőtt lány, legkisebb kislányokkal is voltam. Tehát úgy tényleg mindenféle korosztályjal is szép lassan jártam végig ezt a fajta létrát. Ez egyfajta büszkeséget tölt el.
1: El is tölthet, de nyilvánvalóan rengeteget adott. Tehát azt gondolom, hogy az embernek lett egy olyan szakmai repertoárja korban is, a korszakokat is megismerve, a gyerekeknek a adott esetben a korszakokkal együtt járó sajátosságait, még nem aztán te magad is nevezzük így felnőtt edzővé váltál, és közben a kezed alatt ugye felnőtté váltak a tanítványok. Ennek szerinted van kézzelfogható olyan haszna, amit az ember adott esetben tényleg mérkőzés közben, téthelyzetekben is tud hasznosítani?
2: Biztos, hogy van olyan hozadéka, hogy tényleg több korosztályt mind a két nemmel sikerült dolgoznom. Van mindenféleképpen előnye, de még mindig van hova fejlődnöm, és van tanulni való, mert ugyebár jönnek a különböző korosztályok, a különböző problémák meg kell oldani, és nekem is biztos, hogy van hova még fejlődni.
1: Jó, hát ez azt gondolom, hogy nyilván senki nem gondolja, hogy ez a végállomás, sőt, ugye te magad is azzal búcsúztál nyilvánvalóan a máltai döntőtől, hogy na, sajnos egy évet legalább válni kell, hogy egy ugyanilyen helyzetben tesztelhessük magunkat, de hát majd, ha egy év múlva oda eljuttok, hogy a nagy teszt bekövetkezik, akkor az azt jelenti, hogy valamit nagyon jól csinálsz, vagy jól csináltok együtt, és hát természetesen azért ehhez kell egy kitűnő csapat is, mert hát alapvetően azt gondolom, hogy az ember nyilván lehet a világ legjobb edzője, ha nem tudja a kezében lévő játékos állományt azt szerint formálni. És nyilván nagyon szeretném, hogyha a beszélgetésünk második részében majd egy kicsit kitérnénk erre a csapatra, hogy hogyan is alakult ez, hogy mit jelentett a magyar bajnokság, vagy akár a kupa győzelem, hogy ezek összességében tényleg mit adnak neked a te edzői magabiztosságodhoz, de amikor Szentesről indultál ide, azt azért láttad-e, vizionáltad-e magad előtt ezt az utat, hogy azért egy pár év alatt tulajdonképpen ide juttok?
2: Csak reménykedni tudtam benne, de én sem tudtam. Hát azt tudtam, hogy mire vállalkozom, hogy tudtam, hogy a Fradiban vannak elvárások, és onnan, tehát ott leszek, ahol leszek, de meg kell felelni különböző dolgoknak. Nyilván össze kellett rakni egy csapatot, idővel ez sikerült, és az első edzésen nyilván, amikor lement az ember, és látta ezeket a világsztárokat testközelből, akkor egy picit úgy leesett belőle, hogy hoppát, akkor itt tényleg domborítani kell valamit, és a legjobbamat kell nyújtani, mert ezek a lányok, ezek várják a csodát, és ennek kellett megfelelni nap, mint nap. Olyan edzéseket tartani, megpróbálni a hangulatot, a kohéziót megcsinálni, nem volt egyszerű, még mondom, van hova fejlődni, de azért példa remélem azt mutatja, hogy jó irányba indultunk el.
1: Nagyon úgy tűnik, hogy az irány az kitűnő, és ennek majd a részleteire szeretném, ha kitérnénk, mert arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy te, mondhatjuk, ennek az új edzőgenerációnak egyik most már kiemelkedő alakjaként, hogy látod ma a munkát, hogy mik azok a mérföldkövek, amit meg kell tenni, változott-e egyáltalán az edzői metodika az elmúlt évekhez képest, a nagy elődökhöz képest, kell-e bármit másképp csinálni, illetve hogy mi az, amiben te hiszel, úgyhogy most itt a hazafutásban Matajsz Márkkal, az FTC Telekom női pólósainak vezetőedzőjével beszélgetünk, akivel innen folytatjuk. Előtte azonban hallgassuk meg, hogy mit mondott az 5 méteresekkel elveszített bajnokok ligája döntőt követően a mezőny egyik legeredményesebb játékosa, Gurisotti Gréta.
3: A csapat egy részének az első BL döntője volt, hát emléknek biztos, hogy maradandó, de hogy élted meg mindazt, ami történt, mert iszonyatosan közel volt a győzelemhez a Ferencváros.
4: Hát így nem tudom, pár perccel a lefújás után biztos nem mondok majd túl okosakat. Nem, én bevallom tök őszintén, én nem cserélnék az olimpiákosszal. Én ezt mondtam ott összelelkez a lányoknak is, hogy remélem majd kisipoljátok, de baszki, ez az én csapatom, és nem cserélnék egy olimpiákososszal sem, mert az, amit ez a csapat ebbe a szezonba bejárt, én egyszerűen nem tudok hiányérzetet érezni most jelenleg, mert bennem sokkal nagyobb a büszkeség, és azt mondtam egyébként nekik a meccs előtt, hogy őszintén nem érdekel, ez kicsit máshogy mondtam, nem érdekel, hogy a végén egy ezüst vagy egy arany lesz a nyakunkban, engem az érdekel, hogy ezekkel a lányokkal lehetek minden nap, és ez tényleg nem klisé, mert ilyen csapatban lenni nap, mint nap, küzdeni, itt lenni egy BL döntőn, ilyen eszméletlen atmoszférában, szurkolókkal. Én nem gondoltam, hogy a vízilabda tartogat még nekem ekkora ajándékot, és én ezt úgy élem meg, hogy nekem ma ez egy hatalmas ajándék volt, hogy velük játszhatok.
3: Hogy fogalmaztál ez a te csapatod, ezt ma ugye 7 góllal bizonyítottad itt a BL döntőben. Honnan, vagy miből fakadt ez a mentalitás, és a többiekre ez mennyire tudott átragadni, hogy érezted?
4: Én azt éreztem, hogy a harmadik negyedben abszolút bán, amikor volt az a lehetetlen gól, én azt éreztem, hogy abból egy iszonyat erőt merítettünk. Nem tudom, bevallom, a meccs előtt egyáltalán nem is izgultam, azt mondtam, többieknek, hogy eddig már megtettünk mindent, amit tudtunk, ide kell jönni, élvezni kell. Én azt éreztem, hogy itt csak történnek velünk a dolgok, és tényleg kicsi múlt, és lehet, hogy holnap szomorú leszek, de most csak azt tudom érezni, hogy büszke vagyok.
1: Folytatjuk a beszélgetést Matajsz Márkkal, az FTC Telekom női pólócsapatának vezető edzőjével, aki egy egészen fantasztikus szezon produkált 2025-26-ban, hiszen megszerezték a bajnoki címet, a kupa győzelmet, tulajdonképpen az FTC pólósai dupla-dupláztak, hiszen a férfiak ugyanezt tették, és aztán jött a máltai bajnokok ligája 4-es döntő, ahol a női csapat most jobban végzett, mint a férfiak. Ugye ott hozzá voltunk szokva, hiszen két egymást követő szezonban is BL döntőt tudtak nyerni az FTC pólósai a férfiaknál, most ebben az esztendőben a bronzérem lett az övék, hiszen nem kerültek a döntőbe, ti viszont bekerültetek döntőbe, és ott tulajdonképpen a büntető párbaj fosztott meg tulajdonképpen benneteket a győzelemtől. De azért az addig vezető út sem volt könnyű, és ugye ott hagytuk az imént abban már, hogy te milyen utat jártál be, és azért most már az kiderült, hogy a játékos éveid után ez egy nagyon elhatározott és komoly szándék volt, hogy téged ez érdekel, végigjártad a ranglétát férfiakkal és nőkkel is, és az segít-e egyébként, hogy az ember valóban mind a két nem játékosainál tanul, szed föl mindenféle eszközkészletet? Nem tudom, hogy könnyebb-e. Lehet-e ilyet mondani, hogy melyik nemmel könnyebb edzőként dolgozni?
2: Mindegyiknek megvan az előnye, hátránya. Nyilván abban segít, hogy nyilván a lelki töltete a lányokkal máshogyan kell bánni, kommunikálni, mint a fiúkkal. De viszont a lányok sokkal céltudatosabbak, jobban végrehajtják a instrukciók, utasításokat, tényleg annyira jó velük dolgozni. A fiúk egy kicsit másabbak. A játék nyilván a fiúknál gyorsabb, a paraméterek másabbak, anatómia másabb a fiúknál. Ezt el kell fogadni, de mind a kettővel imádtam dolgozni.
1: Uh-huh. És az, hogy végül is tulajdonképpen itt most Szentesről felérkezve tényleg az egyik első számú női csapatot kaptad kézhez, ez mekkora kihívást jelentett, hiszen mondtad, hogy hát itt azért világsztárok fogadtak, és hát tudtad, hogy össze kell rakni minden tudásodat.
2: Igen, tehát nekem is ez egy ilyen új dolog volt, ideig olyan csapatokkal dolgoztam, és hozzátérve mindenik állomásomon, akár Szombathelyen, Szentesen más körülmények fogadtak, de ez teljesen természetes, de ott akkor azt kellett megoldani, óriási élmény volt ott is dolgozni, mindegyik állomásomon, de tudtam, hogy a Fradiba, ha följövök, elfogadom ezt a felkérést, amíg nem kell sokáig gondolkodni, tudtam, hogy mire vállalkozom, bíztam benne, hogy tényleg meg lesz minden feltétel, meg is lett, és ott már nekem kell kihozni a maximumot magamból, és abban a csapatból, amit a kezem alá tettek, vagy összeraktunk közösen a vezetőséggel, óriási felelősség, igyekszünk.
1: Ugye azért szerintem látni kell, hogy nagyon sokat változik minden sportágban az edzői munka. Egyszerűen azért, mert változik a világ, mert a játékos állomány, a versenyzői állomány is másképp viszonyul a világhoz, és nagyon sok esetben már a módszerek finomodnak, vagy egyszerűen mást kell tudni nyújtani, és mindig kell tudni újat nyújtani. És most így végignéztem a szövetségi kapitányokat, itt a női válogatott, ugye Konrád Jánostól kezdve, de ugye te magad is említetted Godova Gábort, aki szintén volt, vagy Faragó Tamás, Merész András, Bíró Attila, ugye, akivel olimpiai bronzéremig jutottak a lányaink, és aztán a Miók Attila, Cseh Sándor, és végülis ugye Cseh Sándor vezette válogatott. Tulajdonképpen eljutottunk egy olyan izgalmas korszakba, ahol azt lehet mondani, hogy a te generációd edzői, és ezt Nyéki Balást is ide sorolhatom, hiszen egy csapatban voltatok, jutottak most már oda, hogy a legkomolyabb szakmai feladatokat kapják. Hogy viszonyul ma egy modern vízilabda edző a csapatához? Miben kell más módszerekhez nyúlni, hogy ezt a napi érdeklődési szintet, ezt az akarati szintet, ezt a teljesítmény iránti tényleg elkötelezettséget fent tud tartani?
2: Hát imádni kell az egészet mindenféleképpen, de nekünk úgymond annyival könnyebb dolgunk van ennek a generációnak szerintem a mai világban, sokkal több a segédeszköz, akár a videó anyag megtekintése, megszerzése, feldolgozása, különböző olyan eszközök állnak rendelkezésünkre, nyilván nem mindegyik klub teheti meg, de nagy része meg tudja tenni, polárórák, tesztek végzése,
1: teljesítmény mérhetősége.
2: Igen, pontosan teljesítmények a mérhetősége, tehát sokkal több a lehetőségünk, én úgy gondolom, persze ebben kell tudni élni is, meg érteni kell hozzá.
1: Igen, de egyben, hogy mondjam, nyitottabb könyv is a világ, hiszen nem nagyon van már titok, tehát akár a taktikai elképzelésekben is, hát valami olyasmit kitalálni, amit még nem láttak, vagy valaki nem videózott le, vagy nem elemzett ki, az szinte lehetetlen.
2: Hát igen, lehetetlen, de meg kell próbálni, nyilván meglepni az ellenfelet, de hogyha az egészet letisztítjuk, csupaszítjuk, ugyanúgy emberek játsszák, a játékosnak kell ott jó döntés hozni, a szürke hétköznapok, az onnan vezető meccs, a kiki meccshez vezető út az a legfontosabb, és a mentális felkészítés, hogy akkor a játékos tényleg a legjobb döntés hozza meg. Erre is vannak segítségek, dolgok, amiket lehet segítségül hívni.
1: És te érsz ilyet, vagy te igénybe veszel ilyesmit?
2: Megmondom, hogy nincs nálunk ilyen.
1: Gondolom, itt most sportpszichológiára, vagy sportpszichológusra gondolsz.
2: Igen. Ez is egyéne válogatja, hogy ki az, aki él vele, aki szereti.
1: De ha például van olyan játékos, amelyik önállóan vagy egyénileg ezt igényli, akkor azt te támogatod?
2: Mindenféleképpen. Hogyha jelzi a felénk, akkor minden segítséget próbálom megadni, de a végén nyilván nekik kell a döntést meghozni, mi csak egyfajta mankó vagyunk így az edzők, de rengeteg olyan segítség van nekünk, amit tudunk segítségül hívni.
1: És akkor te tulajdonképpen nyilván ezekkel élsz is, de ez önmagában azt gondolom, hogy még nem rak össze egy sikeres csapatot. Tehát a segédeszközök arra valók, hogy támogassák az ember munkáját, de azért a fő csapásfonalat nyilván neked kell kijelölni. És ebben az egyik legnehezebb, hogy amikor az ember egy ilyen kaliberű csapathoz érkezik, ahol a játékosok egyenként is nagyon sokat láttak már, kitűnő edzők keze alatt dolgoztak, akkor hogyan lehet az ő kíváncsiságukat minden nap kell megcsiklandozni. Tehát az, hogy legyen kedvük, legyen oké, hogy profikról beszéljük, tudom, értem én ezt, de azért nagyjából látod, hogy mire gondolok. Tehát, hogy azt, hogy ezt azért szinten tartani, és majd beszélni fogunk persze arról is, hogy akár egy olyan bajnokságban, ahol azért kérdés, hogy hát mennyire csipkednek meg benneteket.
2: Hát igyekszünk, mert azt a fajta hát korszerű edzéseket, változatos edzésekkel fönntartani a érdeklődési körüket a lányoknak, nem beleesne abba a monotonitásba, ami jellemezte mondjuk a mi világunkat. Tehát egy kicsit olyan pörgősebb, változatosabb edzéseket tartani.
1: Ebben már ugye másképp kell azért hozzáállni ahhoz, amiben igen, felnőttél. Vagy
2: abszolút. Igen, old school iskola az is jó néha, vissza kell néha nyúlni az alapokra, de próbálni egy kicsit olyan korszerűbbet tartani, nekik igénylik a lányok. Uh-huh. És én nagyon hiszek a jó hangulatba. Tehát hál' Istennek én úgy látom, hogy sikerült olyan hangulatot kialakítani a csapaton belül, a csapat körül, ideértve a segédedzőmet, a Cigány Karcsit és az Ákos Bauer Ákos, az intézőnk. Tehát jó a hangulata, hogy a stábon belül szerintem jó ránk nézni a lányokra. Ebbe azért hiszek, hogy legyen, ne legyen izzadságszagú a mindennapok.
1: Igen, de azért ez egy nagyon finom, vékony mesdje, hogy az ember mégse engedje túl közel a játékosokat, tehát ugye ez egy haveri szinté váljon, hanem megmaradjon nyilvánvalóan a szerepeknek a fontossága, de ugyanakkor ezek szerint fent tud tartani a jó hangulatot.
2: Igen, tehát ez nem azt jelenti, hogy minden edzésen megy a röhögés, rihegés, és
1: az van, és amit ők akarnak.
2: Persze, tehát azért valami szinte van diktatúra idézelbe véve, tehát végig is az edző az én vagyok, tehát azért azt megtartjuk azt a két lépést, és vannak annyira profik, és tényleg jó szellemiségű játékosok, hogy nem élnek ezzel vissza, tehát tudják jól, hol a határ, meddig mehetnek el, partnerek mindenbe, mert látják, hogy ez sikerre vezethet.
1: Nyilván, hogy mondjam, ez a legjobb módszer. Tehát a siker azt nem nagyon kell magyarázni, ezt tudjuk jól, arra lehet építeni, ezzel lehet indokolni, hogy miért várom ezt tőled, és hogyan és miként. Ugye ebben az esztendőben hát egészen egyértelműen hoztátok el a bajnoki címet, ha a rájátszást is nézem, ugye 3-0-ra a BBC Mannával szemben. Mennyire dolgozott meg benneteket a bajnoki sorozat, illetve hogy ahhoz, hogy ezt a nemzetközi szintet tartani tudjátok, és jövőre esélyetek legyen még egy szinttel följebb lépni, ahhoz kellő kihívást jelente a hazai bajnoki menetelés?
2: Igen, ez már többször felmerült másoktól ez a kérdés, és ez nyilván ez a fiúknál is ez a idézőjelbe véve probléma, hogy annyira kimagaslik, a fiúk is kimagaslanak, most nem nagy képviségből, de egy picit mi is, hogy nincsen...
1: De most éppen leigazolták, hogy a világ egyik legjobb centerét.
2: Igen. Hogy erre már én is már most kezdek gondolkodni, és majd össze kell ülnünk is stábilag is, hogy erre kitalálni olyan edzéseket, olyan generálni, modellezni téthelyzeteket, amivel tudjuk kicsit gyakorolni azt, hogy mi lesz majd akkor, ha jön egy olyan ellenfél, és hát bízom benne, hogy idén is, mint ahogy idén is jönnek hozzánk külföldi csapatok, el tudunk menni netán egyszer-kétszer edzőtáborozni, a Pireuszhoz fogunk visszamenni, uh-huh. van egy meghívásunk, ugye be voltak itt nálunk 3 napot, és akkor ők visszavárnak bennünket, ezek nagyon jók lesznek, ebből remélem lesz még több, és hát majd egymás közti gyakorlás, játék, és ott kell generálni olyan téthelyzetet, akár ilyen fogadást kötni.
1: Ezt akarom, de lehet, szimulálni azt a stresszt, azt a fajta, nevezzük így konkurenciaharcot, ami kell ahhoz, hogy az ember úgy érez, hogy szorongatják, és kihozza magával
2: muszáj
1: a maximumot.
2: Muszáj lesz megpróbálunk ilyen edzéseket kitalálni, mert muszáj lesz, nyilván teljes mértékben nem lehet ugyanazt modellezni, ami volt Máltán, mert ott ugyebár külföldi bírók más a környezet, nyitott uszoda, de törekedni kell arra, hogy fönntartani ezt a fajta érdeklődést.
1: Említetted a hangulatot, és az előző fél óra végén hallottuk Görösöti Gréta szavait, akiből tényleg valami olyan őszinte öröm csapott föl, és ő is azt mondta, hogy ő most se cserélne senkivel se. Tehát független attól, hogy ugye nem ti jöttetek ki a Bajnokok Ligája győzteseként, mert ez az én csapatom, mert ezek vagyunk mi. Gurisati Grétát ismerjük azért a válogatottból régóta, tehát nyilván neki van egy ilyen elképesztő lelkülete, de ez átragad mindenkire? Tehát ilyen a Ferencváros női vízilabda csapata most, vagy ez miattad ilyen?
2: Remélem, egy pici kis részem van benne, nagyon bízom benne, de tényleg ilyen a csapat. Tehát itt a Gréta, amit mondott, amit írt, de mellette írt a spanyol válogatott hölgy, a Bea Ortiz, a görög, a Plevritu is olyan posztokat tettek ki, amik tényleg ilyen őszinte, tehát nem volt megjátszva, nem izzadságszagú ez a szokásos, hogy ez az én csapatom, meg hogy jól érzi magát, hanem tényleg ilyen szívből jövő. Én tudom, hogy a Bea honnan jött, a spanyol hölgy tényleg már kacérkodott, hogy abba hagyja a vízilabdát, és most újra rátalálta arra, hogy élvezi az egészet.
1: Ez köszönhető neked szerinted? Tehát, hogy ne szerénykedj most kérlek, tehát, hogy nyilván kell egyfajta kommunikációs híd.
2: Úgy látom, hogy igen, mert ugye én beszélek spanyolul, tudok vele mindig beszélgetni, akár viccelődni, uh-huh. és látom rajta, hogy tényleg ő jól érzi magát itt nálunk, de a Plevrituról ugyanezt tudom mondani.
1: Mert azért itt ugye kultúrákat kell összefésülni, amikor az ember egy ilyen klubcsapatot sikerre akar vinni.
2: Igen.
1: Nehéz, vagy ebben például segít a te múltad, ahogy hallom?
2: Ez segít mindenféleképpen, ugyebár, mert tudunk kommunikálni, de az is segít, hogy ők látják, hogy milyen munka folyik itt, de nem csak az én részemről, mondom, a stáb összes tagja, az erőléti edző, a Fanni, a dietetikus, a Bogi, tehát itt mindenkit felsorolhatnak, így látják, hogy milyen környezet van, mi van körülöttük, milyen profizmus, de ezen belül meg jó hangulat, vannak elvárások, azt nyilván tudják, de tényleg azt látom a csapaton, hogy egymást szeretik, és jól érzik magukat.
1: Kicsit beszélj nekem, kérlek, akkor valóban nem csak a lelkületről, hanem azokról a játékosokról, és arról a tudásról, ami akár egyenként kimagaslónak tűnt most ebben az évadban, ami eljuttatott benneteket ide.
2: Ezt mondtam is a lányoknak ott a megbeszéléssel, mert csinált, hogy tényleg mint egy nagy kirakós olyan vagyunk, tehát minden egyes darab, tehát minden egyes játékos nagyon fontos. Az első egyes számú sapkától a 16-osig, mert csak úgy lesz meg az egész kép, hogyha mindenki oda teszi magát. A kapusoknak nyilván fontos szerepe, itt mindenkinek ebbe a csapatba. Itt soha nem szerettem kiemelni egyesével játékosokat. Most a Grétának tényleg extra teljesítménye volt, de nyilván ez nem jöhetett volna létre, hogyha nem dolgoznak alá többiek, nem adják oda a labdát, nem csinálják meg a helyzetet. Tehát itt mindenki beletette a maga kis plusz dolgát.

0: már az majdnem egy döntő, mert a tavalyi győztessel játszunk. Úgy is alakult a meccs, hogy nehéz volt, és ott egy olyan kő, olyan súly szakadt le rólunk, ha bejutottunk a döntőbe, láttam a lányokon, azt a tényleg sírva fogadt mindenki, hogy bemegyünk a döntőbe, hogy ott már egy olyan sikert értünk el, amiért kimentünk.
1: Uh-huh, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy mondhatni az egyik legnagyobb feladatot ott már az elődöntőben összehoztátok.
0: Igen, mert ugye ezt nem kell bemutatni, egy elődöntőt a vesztes, mert majd a bronz meccsért két nap múlva egy nagyon erős Mataróval szembe, és még nincs meg az érem a kezedben. A döntőben már egyfajta teher lekerült rólunk, ott még egy lépést kellett volna megtenni, most sajnos nem sikerült.
1: És akkor mit kommunikál az ember valóban egy ilyen döntő előtt, amikor ezt érzed, hogy a lányokon van egyfajta felszabadultság? Van azért persze, onnan meg már tényleg egy lépésre van az, hogy te gyere haza győztesként. Kellett beszélni, vagy ez ilyenkor, ahogy te is fogalmaztál, ez egy ki nem mondott, de mindenki által tulajdonképpen értett cél volt?
0: Igen, tehát nem is akartam ott túl ragozni, mert az én is voltam játékos, nem kell túl lihegni, tudta mindenki, hogy jön a döntő, nagyon nehéz lesz, Pirosszal is játszottunk már tavaly is, edzőmeccseket játszottunk, nagyon jól sikerültek, tudták, hogy a döntő az nem lesz egyszerű, nem kellett újra elmondani, hogy meg kéne nyerni, meg jó lenne, válbeszéltük a taktikát, picit úgy edzettünk, kicsit frissítettük őket, Ennyit tudtunk tenni.
1: Hullámzó volt ez a záró mérkőzés. Igen. És miért szerinted?
0: Hát nyilván, mint egy döntő elkezdődött úgy, ahogy nem jól kezdődött. Az 1-4 az becsapós volt, mert rengeteg helyzetünk volt. Tehát, hogyha azok bementek volna, akkor az nem 1-4, hanem akkor szerintem fej-fej mellett ment volna a történet. Nem így sikerült, de tényleg az egy óriási dolog, hogy onnan fölálltunk, és 5-8-ról lett 9-8, egy 4-0-ás etapot tudtunk csinálni, és olyan extra gólok jöttek, ami tényleg azért örültem neki, mert ez egy olyan plusz volt, hogy az extra volt. És
1: azt miből tolták ki a lányok szerinted? Tehát ott az, mert azért egy ilyen döntőben, egy ilyen helyzetben nyilván kell a szerencse, és ezt is tudjuk, ahogy a legelején látszott, hogy nem jött, ott éppen nem volt meg, aztán egyszer csak megérkezett?
0: Igen, mert én úgy látom, hogy mi jobban bírjuk ott erővel, tehát tudtunk fordulni, többet tudtam cserélni, forgatni a csapatot, és jöttek olyan extra gólok olyan játékosoktól, akiktől úgymond nem várja az ember, plusz Grétének volt az a széléről ilyen tekert ejtés 3/10 a negyed végelőtt, ami egy dupla gyomros az ellenfélnek.
1: És az biztos, hát az olyankor
0: igen, és
1: lélektanilag igen, ez egy óriási lépés.
0: Azért nagyon bíztam akkor, hogy így meg lehet, mert ezek olyan extrák voltak, hogy ez muszáj, ez kitartson a végéig.
1: És aztán utána nagyon felzárkoztak megint, tehát ott megint volt egy pici, nem tudom mi, lendületvesztés, vagy ennyire jó?
0: Jó, tehát a Pirosz tényleg egy bombaerős csapat. Aha. Tehát ott olyan támadó sor van kiegészülve két külföldővel, hogy minden percben életveszélyesek. Hát ott igen, ott elmaradt egy-két blokk, egy-két védés, mondhatnánk a szerencsétlenség, bármi. Mondom, megnéztem többször a meccset, de ettől függetlenül még két perc, 10 másodperc a véget, még kettővel mentünk, az a fájó, azt le kell tudni menedzselni. Hát,
1: na ez például egy olyan kérdés, ami gondolom átkerül majd a 26-27-es szezon megoldandó feladatai közé, ugye?
0: Mindenféleképpen, tehát én ott már gondolkodtam most, hogy mit kellett csinálni, másképp lehet, hogy hamarabb kellett volna időt kérni, hogy egy kicsit megnyugodjanak a lányok, egy más sort beküldeni. Nem szabad ilyenkor megállni, ez is örök törvény, tehát ott menni kell még, tehát lehet, akkor el kell menni hárommal, és végképp lezárni a meccset, nem felengedni az ellenfelet. Van még fejlődni.
1: Tanul. Jó, hát igen, te sem vagy az edzői pályafutásod a végén, tehát azt kell mondanom, hogy ez egy óriási dolog, ahova eddig eljutottál. És aztán ugye, nem is tudom, talán tegnap előtt beszélgettünk itt a kollégákkal, hogy milyen disznó dolog valóban, hogy ugye a rendes játékidőben idén nem kaptatok ki. Azért ezt ne felejtsük, nem ez a disznó dolog, hanem az, hogy aztán a végén a büntető párbaj hozta meg. Itt voltak néhányan, akik azt mondták, hogy hát itt azért egy mondjuk egy 2-3 perces hosszabbítás mennyivel ferebb lett volna meg, és nem tudom, persze, mert azért ott már nagyon fáradt mindenki.
0: Hát igen, ez is egy örök kérdés. Ezt beszélgettem mással is, hogy mi az igazságos, hogy tényleg az én időben volt hosszabbítás, meg aranygól, meg hirtelen halál. De akkor, de nem tudom, ez egyenlők a feltételek, mindenkinek ugyanaz a 5 darab 5 méteres áll rendelkezésére, előző, ugye két nap előtte mi jöttünk jobban,
1: igen.
0: És nem. Ezen kár rágódni,

0: persze nem kellett odaig eljutni, hogy ötös párbaj legyen, ott rendes játékidőben volt lehetőségünk megnyerni, legközelebb arra kell törekedni, hogy ne szoruljunk erre a fortunára, hogy...
1: Ugye a lányok most pihennek, és neked köszönjük, hogy tulajdonképpen már jogosan megkezdett pihenőidődből most szakítottál időt arra, hogy beszélgessünk. Már most érzem a szavaidon, hogy tulajdonképpen elindult egy elemzés, egy újraértékelő munka, nyilván majd lesz szabadság, amikor megpróbálsz mindent kisöpörni a fejedből. Hát egy apró lépésre voltatok valóban a totál maximumtól, amit egy klubcsapat elérhet. És akkor így most ennek fényében, hogy várod a 26-27-es évet?
0: Ideig is motivált voltam, meg a vízilabda iránti szeretetem az nem csügged, és még motiváltan, éhesebben és tanulási vágy bennem van mindenféleképpen, és jönnek új játékosok, uh-huh. Tehát nagyon várom a közös munkát újra.
1: Az új játékosoknak az érkezése az a te elképzeléseid szerint alakult? Tehát tulajdonképpen te most már jutottál oda, hogy a kirakósban te cserélheted az elemeket a vágyai szerint?
0: Igen, ez úgymond próbáltam mindig is ragaszkodni, ez nem akarok nagy képű lenni, hogy szerintem az edző az nem baj, hogyha ő próbálja összerakni a csapatot.
1: Hát ez segít, igen.
0: Hiszen neked kell dolgozni nap, mint nap, és ebben a vezetőség abszolút partner, rám bízta, leokéztuk, átbeszéltük.
1: Már tudhatjuk? Tehát vagy ti tudjátok, csak még mi nem tudhatjuk.
0: Igen, tele volt a sajtótájékoztató, hogy jön egy a Borisova nevű orosz hölgy, egy klasszis center,
1: ja, igen.
0: Hatalmas termet, fizikum, óriási rutin, és a Horváth Zsófi szintén center poszton, ő volt nekem játékosom Szentesen, őt ismerem régebb óta, ő Egerbe volt tavalyi szezonban, tehát úgymond erőcsatár, beállós poszton fogunk erősödni.
1: Úgy érezted, hogy ott van még esetleg valami hiányosság a csapatnak?
0: Igen, attól függetlenül a Noah, a holland légiósunk óriási szezon futott, hatalmasat fejlődött, nagyon-nagyon meg voltam vele elégedve, egyedül volt sajnos csak center, és úgy gondoltam, hogy egy más stílusú centert hoznék a orosz hölgy személyébe, ő fizikumban kicsit jobb, nagyobb, erősebb, és mellé a Zsófit, úgymond dublőrnek, így akkor lesz két, mindig bent lesz centerünk, két méteres vonalon, ezáltal hát megnyílik jobban a lőknek a lehetőség, mert zónázni fog az ellenfél, gondolom én. Hát meglátjuk, hogy jól döntöttem-e.
1: No, hát minden esetre új kihívás, te magad is kitaláltál magadnak ezek szerint egy új felállást, amire majd a csapatot inspirálni kell, és ahogy ugye elhangzott tulajdonképpen egy szinte majdnem 100%-os évet produkáltál a Ferencváros női vízilabda csapatával, amihez szívből gratulálok. Azt hiszem, hogy az új edzőgeneráció egyik kimagasló szereplőjévé léptél elő ezzel az eredménnyel, úgyhogy ez egy csodálatos út, és hát ahogy te is mondtad, még bőven van fejlődni való, úgyhogy ehhez sok erőt kívánok, és egy nagyon-nagyon sikeres 2026-27-es szezont majd egy jó pihenés követően.
0: Nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm szépen, Matajsz Márk volt a vendégünk itt a Nemzeti Sportrádióban.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Egyelőre megy előre a szerb Márton Viviana, megpróbálja a fejét eltalálni Perisicsnek, ez nem sikerül. Most Perisics lendül előre, 18 másodperc van hátra még a mérkőzésből. 4-2, hát legalábbis remélem, hogy a mérkőzésből. Megy előre nagyon a szerb, és egyelőre 10 másodperc még nem talált ő sem, és Viviana sem. Most már csak 7 másodperc, 5, összerúgnak, ott a közepén nem talál a szerb. 2, 1, még megpróbálkozik, vége! Igen, olimpiai bajnok, Márton Viviana, Magyarország! A taekwondo sport első érme, a magyar taekwondo sport első olimpiai érme, egy aranyérem, egy 18 éves Tenerife-n született és Madridban élő hölgy, Márton Viviana révén hihetetlen. És ez a 188. magyar olimpiai aranyérem.

nyerte meg a magyar tékvándósport első olimpiai aranyérmét Márton Vivianot Párizsban, mégpedig az UTE színeiben. A szakosztály másik nagy sikere, hogy Viviana ikertestvére, a világbajnok Luana tavaly az év sportolója lett. A 20 éves hagyománnyal rendelkező szakosztály azonban nem csak ezeket a sikereket tudja felmutatni, hiszen korábban is voltak remek eredmények, a hangulat pedig családias és jó. Mindezekről beszélgetünk, hiszen a sporthely mai vendéglátója az UTE tékvándó szakosztálya. Tartsanak velünk, én Berva Emese vagyok.

0: Breznai Ágnes.
1: Szakosztályvezető.
2: És vezetőedző is, hogyha jól tudom, de akkor maradjunk a szakosztályvezetőnél, mert hogy azért az UTE Taekwondo szakosztálya és a klub, lehet azt mondani, hogy az elmúlt másfél évben egy picit más polcra került, nem tudom, hogy ez jó kifejezése?
1: Hát gyakorlatilag azzal, hogy a Márton ikrek ideigazoltak, felkerült a taekwondo a magyar sport térképére, úgyhogy ezáltal nyilván az UTE Taekwondo is nagyobb reflektorfénybe került, de ez picit így azért a múltunkról is beszélnék, hogy azért mi a Márton lányok előtt is igen szép eredményeket hoztunk, például Kocsis Edinának felnőtt Európa bajnoki ezüstérem, világbajnoki bronzérem, utánpótlás Európa bajnokunk volt Füredi Rebeka személyében, tehát igazából az UTE Taekwondo szakosztálya mindig sporttörténelmet írt egymás után. Hát ez pedig, ami így az utóbbi másfél évben történt velünk, az úgy gondolom, hogy maga a csoda.
2: Nyilván nem is kisebbíteni szerettem volna az eddigi eredményeket, csak népszerűség szempontjából egy olimpiai aranyérem nyilván azért előtérbe hozza nem csak a klubot, hanem magát a sportágat is. A sportággal kapcsolatban bármiféle változás, akár hogy több gyerek jön, jobban érdeklődnek a sportág iránt, az megfigyelhető?
1: Teljes mértékben, tehát gyakorlatilag az olimpia utáni szeptemberben sokkal többen jelentkeztek, hiszen eleve hallottak a taekwondóról. Nyilván ez sportági szinten is elképesztő előnyöket hozott a finanszírozás tekintetében, hiszen ugye belekerült a finanszírozásban az egyes kategóriába az olimpiai aranyérem miatt. Ez nagyon sok kaput megnyit a sportág fejlesztésben, rengeteg versenyre fognak tudni eljutni a fiatalok, amire eddig ugye nem volt lehetőségük.
2: A fiatalok az azt jelenti, hogy az utánpótlásra sokkal nagyobb figyelem jut, és sokkal inkább hangsúlyos az utánpótlás, vagy azért az eddigi versenyzők, akik már elértek egy bizonyos szintet, ugyanúgy többet kapnak.
1: Igaziból így ki lett terjesztve ezáltal az utánpótlásra is a finanszírozás, eddig rájuk nagyon kevés jutott, vagy éppenséggel nem, és ilyenkor azért a szülőknek eléggé bele kellett nyúlniuk a zsebükben, hogyha szerették volna mondjuk egy utánpótlás Európa-bajnokságon részt vegyen a gyermekük. Ezt most így a szövetség ezt a terhet le tudja venni a szülőválláról, egy következő ilyen pillérként ugye besegítenek az egyesületek, és akkor így már tényleg minden család számára ez egy vállalható dolog lesz.
2: Hogyha egy picit magával a sportággal foglalkozunk, azok után, hogy így az olimpia által egy picit jobban megismerték a sportágat az emberek, hogyha idejönnek, mondjuk kisgyermekes szülők, akkor azért némi sportágismertetőt kell tartani, vagy eleve úgy jönnek, hogy tudják, hogy mi ez, és szeretnék, hogyha ezt tűznék a gyermekek.
1: Szerencsére most már tudják, hogy mi ez, úgyhogy komolyabb sportágismertetés az folyamatában zajlik ugye a gyerekek által. Ami nagyon fontos, és szeretném kihangsúlyozni, hogy attól, hogy mi olimpiai sport vagyunk, nem csupán ezzel foglalkozunk, attól, hogy nagy egyesület vagyunk, nem vagyunk konkrétan csúnya megfogalmazásban versenyistáló, hanem nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a tömegsportra, nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy idősebb korban is sportoljanak, mert ugye ez egy harcművészet is, nem csak olimpiai küzdősport, úgyhogy tényleg óvodáskortól egészen ameddig valaki jó szívvel tud itt nálunk mozogni, mindenki megtalálja a maga helyét.
2: Sokan vannak, akik idősebb korban jönnek?
1: Szerencsére igen. Itt is ülnek közöttünk. Az egyik kolléganőnk is úgy kezdett, hogy először a gyermekeit hozta közénk, aztán ő is elkezdett mozogni, mert javasoltuk neki, hogy nem olyan kényelmes az a pad, és álljon be közénk edzeni, és ma már ott tartunk, hogy ő is a kolléganőnk, és együtt dolgozunk, ő segít az ovis csoportot koordinálni.
2: Hogyha már ovis csoportok, akkor a kicsik nem ijednek meg, vagy mondjuk egy ovis csoportnál azért nem úgy kell elképzelni, mint egy olimpiai sportágat, tehát ott azért valóban, nem tudom, először esni tanulnak meg, vagy először rugni, bizonyos lépcsőfokok biztosan vannak az ilyen piciknél.
1: Természetesen, mint bármelyik sportágban itt is az óvisoknak rengeteg játék van, és mi nagyon szeretjük a mozgásos fejlesztő gyakorlatokat beépíteni, amit konkrétan mondjuk a TSMT tornából, meg hasonló dolgokból veszünk át, úgyhogy meglehetősen komplex. Aki idehozza mondjuk az óvodás gyermekét, az gyakorlatilag egy kicsit ilyen iskola előkészítő is számára.
2: Mi a legszebb a tékvándóban?
1: Minden. Minden. Nekem ez a szerelem, úgyhogy minden.
2: És akkor nem csak a sport része, hanem a harcművészet része is, a művészet, vagy minden olyan dolog, ami mentálisan is ezzel a sportággal együtt jár?
1: Az egész annyira gazdag a mozgásanyaga, hogy tényleg mindenki talál benne valamit, ami számára hasznosítható, vagy tetszik, vagy kellemes mozgásforma. Nyilvánvaló, hozzám nagyon közel állnak mindig ezek a távol-keleti kultúrák, ugye amikor én voltam gyerek, ezeken a filmeken nőttünk föl, úgyhogy van ehhez egy eszmeiség. Én nagyon szeretem azt a fajta mentális kontrollt, amit igényel egy harcművészet, és ezáltal egy küzdősport is.
0: Turán Snitta Zsuzsanna vagyok, és először a három gyermekem közül a két nagy kezdett el az utatékvándóba járni, még akkor a legnagyobb nagy csoportos ovis volt, a középső meg középsős ovis volt, a legkisebb meg 2 éves, és a judóteremben pelenkáztam őt a padon, és amikor már a legkisebb is annyira hozzászokott a környezethez, meg nagyon megtetszett neki, amit a nagyok csinálnak, és ő is elkezdte ezt 3,5 évesen, akkor Ágnes mester odajött, és mondta, hogy anyuka, kedves, ne csak ücsörögjön itt, hanem legyen szíves beállni, mert most már nincsen olyan kifogás, hogy pelenkázni kell a gyermeket, hiszen ott ugrál, úgyhogy akkor hasznosan töltsem ezt az időt. És hát ennek idén lesz most már a 12. éve, úgyhogy nagyon régen volt. Azt gondolom, hogy fura volt először látni, hogy a gyerekeim után én is elkezdek 30 plusz évnyi korkülönbséggel egy ilyen küzdősportot csinálni, vagy harcművészetet inkább, mert hát magamra nézve nem annyira a küzdősport része az, ami előtérbe kerül. És az volt a szép benne, hogy én is meg tudtam találni azt, amit meg tudok benne csinálni, ami nagyon tetszik, képes is vagyok rá, folyamatosan tudok benne fejlődni, és egy új célkitűzést adott. Gyakorlatilag az életem minden területén. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy bár más sportágban van edzői végzettségem, ez az úszás területe volt, és amikor a COVID miatt bezárt a babaúszoda, ahol én voltam, illetve az összes többi úszoda is, és itt álltam tanácstalanul, akkor jött egy nagyszerű lehetőség, hogy amikor újra nyitunk, akkor mi lenne, hogyha az óvis korosztállyal én tudnék foglalkozni és becsatlakozni hozzájuk. Nyilván nem azon az edzői szinten, ahogy egy kifejezett tekvándó edző, hanem mint egy más sportágnak az edzője, és még 3 gyerekes anyuka is. Hát nagyon nagy élmény. Tehát én nagyon szeretem a kicsiket. Az enyém már nagy lovak, a legnagyobb 18 éves, a középső 17, a legkisebb meg 14. 3 fiú. És nagyon jó, hogy itt van egy csomó kislány, mert ők így folyamatosan pótolják ezt a hiányérzetet otthon a családban, hogy itt vannak pici lányok is, és nagyon jó nézni, ahogy ilyen harci amazonokká válnak. Igazából mindig kihívás, hogyha jön egy új gyerek az óvis csoportba, mert nem ismeri az ember, hogy milyen habitusunk, mit fog hozzászólni. Volt olyan családunk is, akik annyira erősnek érezték a hanghatásokat, vagy esetleg kicsikét agresszívennek a küzdelmeket, hogy végül azt mondták, hogy lehet, hogy nem ez az útja a kislánynak. A fiúszülők még nem mentek el az óvis csoportból, tehát, hogy ott valahogy mindig a bunyó része az úgy megfogja a fiúkat. Nyilván ezt is toleráljuk. A legkisebb gyermek az óvisunknál 2,5 éves volt, és egészen mostanáig most iskolás lett és ugye költözés meg logisztika miatt nem tudták ők ezt folytatni. Járt hozzánk, és nagyon-nagyon ügyes volt, nagyon jó volt nézni, hogy abból a törpéből ilyen ügyes fiúvá cseperedett.
2: Azt hogy kell érteni, hogy nálam nem a küzdősport jelleg dominál?
0: A küzdelmek mellett ugye a formagyakorlat, a pumze, mint egy külön ága a tekvándónak, és versenyszinten is nagy szerepet kap, és bár a gyermekeim szerint is nagyon harcias vagyok, de nekem ez a kontakt és ez a verekedés, ez nem annyira jön be, és viszont a formagyakorlat részében, amit a férjem táncikálásnak hív, ott viszont megtalálom a szépségét ennek, és abban tudok főleg kiteljesedni, és abban tudom nagyon jól érezni magamat.
2: Az nagyon érdekelne, hogy amikor Ágnes azt mondta, hogy most már nincs kifogás, és tessék odaállni, akkor mi volt az első pár lépés?
0: Nagyon jó volt, hogy többen voltunk akkor úgy anyukák, akik ilyen ötyeklubbal ott bontottuk a rendet, amíg a gyerekek a tatamin küzdöttek, és ez egy motiváló erő volt, hogy így ketten-hárman egymásra néztünk, hogy tulajdonképpen a dumálást, bár nem szabad, de ezt folytathatjuk a tatamin is úgy, hogy így hátrálunk, nézzük a többieket, mozgunk, és közben megbeszéljük, hogy miért nem volt jó, hogy a Városligeti műjégpályára mentek a gyerekek korizni. Nyilván szét lettünk ültetve egy idő után, de nagyon jó érzés, hogy még mindig van olyan anyuka, aki csinálja, és azóta is csináljuk együtt. Tehát, hogy barátságok köttettek, egy sportszeretet született meg, és nem utolsó sorban, hát elég nehezen válok le a gyermekeimről, vagy nem tudom, hogy lehet ezt jól megfogalmazni. Nekem nagyon nagy biztonságérzetet ad, hogy itt vagyok velük, látom őket, de mégsem nekem kell velük foglalkozni. És hogyha bármilyen disznóságot csinálnak, és olyanom van, hogy azért most egy ilyen atya így elkelne, akkor elég, hogyha így az edző rászól, és nekem dagad a mellényem, hogy na igen, jól van, akkor én is jól látom, hogy ez most így megért egy leszidást, de nem nekem kellett megcsinálni, ezért én továbbra is jó fej maradok.

0: Jó Attila vagyok, és a kisfiam tékvandózik, én nem. Hát már szerintem körülbelül jó 5 éve tékvandózik, ő most lesz 12 éves, úgyhogy még az általános iskolában kezdte a tékvandót. Itt az Újpestben.
1: Egy szülőnél azért, hogyha a gyermeke küzdősportot választ, akkor lehet, hogy van egy kis félsz, hogy jaj, szegény gyerek, nehogy baja essék. A tékvandóval kapcsolatban van ilyen félsz a szülőkben, vagy ez egyébként személyiségfüggő és szülőfüggő?
0: Szerintem is mindenki fél tőle, azért nem annyira veszélyes, azt gondolom, mint egy teljesen full kontakt sportág. Itt a pontozásos rendszer, meg a védőfelszerelés talán az, ami segített itt meghozni azt a döntést is, hogy ezt a sportot válasszuk. Tehát nem az van, hogy védőfelszerelés nélkül ütik-vágják egymást a gyerkőcök, hanem megfelelő védelemmel vannak ellátva. Nem kell talán teljes erővel rúgni, mert csak a pontot kell elérni, úgyhogy ez segített.
1: A válasszuk, abból én azt szűröm le, hogy nem csak a gyermek választott, hanem volt némi szülői ráhatás is?
0: Hát nem mondom, hogy ráhatás volt, felkínáltunk különböző sportokat, esetleg kipróbált az iskolába is különböző sportokat, és ezt tetszett neki, úgyhogy mi ebbe támogattuk.
1: Hogyha már a szülőkről beszélünk, akkor mondjuk egy fővárosi gyermek esetében, amikor felajánlunk különböző sportokat, akkor a közelség az mennyire meghatározó, hogy egy-egy klub, az mondjuk a lakóhelytől milyen távol van, vagy milyen közel?
0: Hát ez mindenképpen meghatározó. Azt gondolom, ugye viszonylag rohanós a nap. Amúgy is ugye reggel iskolába vinni a gyerekeket, általános iskolába értük menni, és akkor az egyik gyereket az egyik edzésre, a másikat a másik edzésre, mert ugye előfordul, hogy nyilván különböző sportokat választanak. Úgyhogy az nyilván mindenképpen szempont volt, hogy mert van, amikor egyszerre kezdődik két edzés ugye két gyermekemnek. Úgyhogy igen.
1: Amikor egy gyermek sportot választ, akkor már az elején eldönti, hogy ő csak mozogni szeretne, sportolni szeretne, vagy esetleg komolyabb céljai vannak, vagy az, ahogy halad az idő, és kiderül róla, hogy esetleg igenis tehetséges, akkor majd eldönti menet közben, hogy ő ezt komolyabban szeretné, és akár EBVB olimpiai cím a cél.
0: Hát nem. Hiszem, hogy ez volna a cél igazából, tehát az elsősorban jó a társaság, jók az edzők, tehát nem a verseny, meg a mindenképpen az olimpiai érem az elsődleges, azt gondolom, és sokkal fontosabb ez a pozitív hozzáadott érték, az önbizalom, ami segíthet, meg a jó társaság, a jó edzők, úgyhogy inkább ez az elsődleges, ezt gondolom.
2: Botlik László vagyok, én 2020-ban csatlakoztam az UT-hoz, 96-ban kezdtem tekvandózni Pécsett, aztán egy ilyen budapesti felköltözéssel ez sikerült, hogy ide becsatlakozzak. Főleg alsó tagozatos kisgyerekekkel foglalkozok, és a felnőtt csoporttal. És hogyha már így szóba jött, hogy mikor lehet elkezdeni, akkor nagy büszkeség Laci bácsi, aki most nagyon csúnyán nézne rám, hogy lebácsiztam, de ő 55 évesen kezdett el tekvandózni, most már 60 pluszos, és ha minden igaz, és minden jól megy, akkor idén fekete öves lesz.
1: Hogy lett egyébként éppen az UTE annak idején Pécs után?
2: Hát mi Ágival tinédzserkorunk óta ismerjük egymást, és hát most jön a nevetés része, hogy a Megyeri úti Lidl-ben futottunk össze. És innen indult el a dolog. Rég nem találkoztunk, beszélgettünk egy csomót, és feltette a kérdés, hogy hát én miért nem járok le edzeni ide hozzájuk, hogyha itt lakok én is Újpesten. Aztán ott az egy kicsit úgy elsikkadt, megbeszéltük, ha még egyszer találkozunk, akkor jövök. Eltelt, ez a Covid idő alatt eltelt pár hónap, és én már el is felejtettem ezt a beszélgetést, megint találkoztunk az ominózus Lidl-ben, és Ági köszönés helyett csak annyit mondott, hogy kedden 6 órakor van edzés. Én nem szeretek visszafordulni a kihívások elől, úgyhogy itt vagyok.
1: Akkor a tinédzserkor az már a tékvándót magában foglalta? Mert akkor, hogyha ez a kérdés hangzott el, hogy te miért nem jársz leedzeni, akkor gondolom, hogy volt közös tékvándós múlt.
2: Hát csak annyi, hogy nyári edzőtáborokban találkoztunk, szemináriumokon, vizsgákon, ugye akkor meg a magasöves vizsgákat csak itt Budapesten központilag lehetett letenni, innen az ismerettség.
1: Ezekről az övvizsgákról azért beszéljünk, mert szerintem sok hallgató nem tudja, hogy mit is jelent ez pontosan. A karatéval kapcsolatban szerintem tudják, hogy mit jelentenek az övek, a tékvándónál ugyanígy van?
2: Helyek közel, igen. Tehát itt is van 10 fokozat, mire feketeöves lesz valaki. Ezeken végig kell szépen sétálni, és hát ugye ahogy sötétednek az övek, úgy lesz egyre komolyabb az övvizsga. Tehát itt is fehér övtől indul, itt is van sárga öv, zöld öv, kék öv, piros öv, mindegyikre vannak különböző csíkok, vagy hát a következő övszínnek a csíkjai, és akkor így lehet eljutni a fekete övig, és hát ugye egyre nehezebbek lesznek a vizsgák.
1: Ez akkor fontos, hogyha valaki versenyzői jövőt tervez magának, vagy ez egyébként is fontos, vagy ez is személyiségfüggő, hogy kinek mi fontos?
2: Hát nyilván személyiségfüggő is, de hogyha valaki komolyan szeretne versenyezni, akkor elengedhetetlen, hiszen a nemzetközi versenyeken csak feketeövesek indulhatnak.
1: Hogyha próbálunk egy arányt felállítani itt az UT-ban a szabadidős sportolók és a versenyzők között, akkor az nagyjából hogy néz ki?
2: Hát szerintem jó, ha 10% az igazi versenyző, akik tényleg, most az igazi versenyző alatt értsük azt, hogy reggeli edzésre is eljárnak, hétvégi edzésre is eljárnak, különböző edzőtáborokba is eljárnak, ez szerintem a 10%-a talán. Az összes többi hobbiból jár le, mert szeret itt lenni, mert jó a közösség, tetszik neki a mozgásforma, úgyhogy ez inkább szabadidősport itt, aminek van egy kis százalék, akik profi versenyzői karrierre törnek.
1: Az, hogy Márton Vivian és Márton Luana neve népszerűbb lett az elmúlt években, az nem hozza meg egy picit jobban a versenyzői kedvet a mostani fiataloknál?
2: De valószínűleg ez így van. Biztos, hogy többen elkezdenek versenyezni. De azért ez nem egy egyszerű gondolat, hogy így reggel felkelek, hogy na, akkor én most nekiállok versenyezni. De természetesen látszik ennek a hozadéka. Főleg úgy, hogy jönnek a lányok, időnként tartanak edzéseket, jönnek az ő edzőik is, ők is tartanak edzéseket. Úgyhogy ennek van abszolút mérhető hozadéka. Tehát, hogy biztos sokat számítanak a lányok.
1: Az mekkora motiváció, vagy hogy kell elképzelni, hogy ülnek a tatami szélén a picik és tátott szájjal, bámulják a mártani kreket?
2: Pont így. Pont így. És nem csak a picik, én is. Tehát, hogy óriási motivációt jelentenek a lányok. Hatalmas energiával vannak, ami egyszerűen tényleg húzza magával a résztvevőket. Úgyhogy igen, tehát a kicsik tátott szájjal nézik, kivéve amikor őket is berángatják, hogy edzeni kell.
3: Az OÉV női sportolója, nem más, mint Márton Luana.
4: Sziasztok, jó estét kívánok mindenkinek. Nagyon jó érzés itt állni előttetek, itthon Magyarországon. Nagyon büszke vagyok arra, hogy testvéremmel, Viviánával együtt lehetek döntős, és az edzőmmel, Suvi Mikonennel. Először meg akarom köszönni az újságíróknak a szavazatokat. A Magyar Taekwondo Szövetségnek és az Újpest Klubnak a támogatást. És én azt hiszem, hogy amit szívvel és lélekkel teszünk nap mint nap, az előbb-utóbb valóra válik. Köszönöm szépen!
1: Ágneshez visszafordulok, mint szakosztályvezető és vezetőedző. A Mártoni Krek itteni pályafutását azt hogy kell elképzelni? Hiszen azért tudjuk, hogy ők általában külföldön vannak, legfőképp Spanyolországban, de ők milyen sűrűn tűnnek fel itt, illetve az UTE színeit hogy képviselik a világban?
5: Amióta hozzánk igazoltak, azt mondhatom, hogy sokkal többet járnak Magyarországra, mint előtte. Nyilvánvaló egyrészt a madridi lakhely miatt, másrészt pedig a felkészülési programjuk miatt nem lehetséges, hogy túl sokat tartózkodjanak itt, de most már egyre sűrűbben. Az, hogy milyen módon képviselik a nagyvilágban az újpesti torna egyletet, ugye van a közösségi média, és ott mindig megjelennek egyébként újpesti ruhában, hál' Istennek nem azért, mert ezt kérjük, vagy mert szerződésbe van foglalva, hanem mert magukénak érzik. Igaziból, ezt csak így halkan mondom, mert biztos mások is hallgatják, de a fociban is most már az Újpestnek drukkolnak. Voltak is kint meccsen, meg nekik a családjuk nagy része egyébként újpesti rajongó, hát leszámítva az édesapjukat, aki szintén halkan mondom, de ő meg a Fradinak drukkol. Úgyhogy igazából szeretik Újpestet, sajátjuknak érzik, és ez amikor itt járnak, akkor mindenki érezheti.
1: Egyébként ez egy előírás, vagy egy szabály, hogy nekik kell, hogy legyen egy magyarországi klubjuk?
5: Igen. mindenféleképpen.
6: Kis Adrián vagyok, edző vagyok, Ágnessel együtt jöttünk ide az UT-ba 20 évvel ezelőtt, most már egy kicsivel több mint 20 éve, ugye novemberben volt a 20. születésnapunk, ketten, illetve Kis József akkori kollégánkkal csináltunk meg a szakosztályt, mint a tekvandót, és főleg ugye most ugye 20 éves évfordulóra visszagondolva, ilyen kicsit így megmosolyogva gondolunk vissza a kezdeti időkre, amikor ugye volt, hogy többen voltunk edzők, mint tanítvány, de aztán hál' Istennek ugye folyamatosan fejlődött a létszám, és folyamatosan fejlődünk mi is velük együtt. Én általában Lacival ugye a felnőtt csoportot viszem, nekem ez a szívem csücske az egyik, azért, mert én is 20 évesen kezdtem a tekvandót egyébként, tehát én nem voltam gyerekként benne, és pont ahogy a többiek is elmondták, tehát hogy bármikor elkezdhető, és bárki megtalálhatja benne azt, amit úgy gondol, hogy szeret. A versenyzők mellett nyilván nagyon fontos része az is a csapatnak, de a másik fontos célkitűzésünk az, hogy közösséget építsünk itt. Próbáljuk meg úgy, hogy a különböző edzésen kívüli programokkal is egy picit összehozni kicsiket, nagyokat. Hát úgy érezzük, hogy ez azért sikerül is, tehát hogy tényleg, ahogy Zsuzsa is mondta, hogy barátságok, ismerettségek köttetnek, meg más is. És mert hogy ahogy László megérkezett ugye az első edzésre, én is akkor ugye a Covid után, ugye én is akkor tértem vissza. Nagyjából mi úgy nem ismertük egymást, mi nem voltunk együtt edzőtáborban, mert hogy én ugye fiatalkoromban nem tekvandoztam, de az első edzésen így rögtön így egy kicsit így beszóltam neki, és az ott rajta is meretett, mondta nekik ugye az öreg ninzsák, azok egy kicsit lassabban álljanak neki így a mindennek így ennyi kihagyás után, mert hogy azt ugye László elfelejtett elmondani, hogy így a költözés meg a pécsi tekvandó között, neki ezért egy ilyen, valójának is egy ilyen 20 éves pauzája, vagy egy 15, vagy nem tudom hány év, igen, és úgy jött vissza tekvandozni. Ezen kívül...
1: De bocsánat, ebből azért egy szép történet lett, hogy így indult?
6: Ebből egy olyan történet lett, igen, hogy mi így egy párt alkotunk most már ugye közel több mint 5 éve, együtt csináljuk, ugye. Igen, ezt mindig már megbeszéltük, ha egyszer, nem tudom, összeesünk, azt a Lidli parkolójában fogjuk megtenni. Így együtt csináljuk ugye a felnőtt csoportot, ahova ugye még azért, hál' Istennek. Tényleg sokan járnak, ugye, tehát minden korosztály megtalálható nagyjából 13-tól ugye 60 pluszig, és nagyjából ennyi, ezen kívül ugye igyekszem a csapat előlétért felállni, kicsikért és nagyoknak az előlétért is, meg a kollégákért is. Szoktunk olyat is csinálni, úgyhogy igen, úgyhogy ennyi.
1: Itt most ülünk egy kis teremben hatan, és azért az érezhető, hogy igen jó a hangulat. Ez az egész klubra jellemző? Tehát, hogyha versenyzők itt ülnének, vagy pici javisok, akkor ez a jó hangulat, ez úgy általános, és ez jellemző az utéra egyébként?
6: Hát igyekszünk. Nyilván ugye mindenki emberből van, úgyhogy van, amikor nem feltétlenül ilyen kicsattanó jó kedvünk van, de mindenképpen igyekszünk úgy megcsinálni az edzéseket, úgy bejönni ide, hogy nekünk ez igazán az otthonunk. Tehát, hogy amikor ugye Ágnes kapta a kérdést, hogy mit jelent neki a tekvandó, a mindent, nekem is ez az egy szó jutott eszembe rögtön. Ahogy megkaptuk ugye 2020-ban, vagy 19 vége felé ugye ezt a termet, és egy picit így belaktuk, tehát, hogy tényleg ide így hazajárunk, mert ugye elég sok időt töltünk ide délután. Ezt tényleg ilyen otthonunknak tekintjük, tehát próbálunk úgy jönni, hogy akkor, ami mondjuk ugye jön kintről bármiféle stresszforrás, vagy bármi, azt hiszem, megpróbáljuk kizárni. Van, amikor persze ez nem sikerül, de igen, tehát igyekszünk ezt a jó hangulatot megteremteni, nyilván kellő szigorral, főleg, hogyha edzésen vagyunk. De igen, tehát valóban próbálunk úgy foglalkozni a csapatokkal, hogy ez tényleg jó hangulatban teljen.

0: A Sporthely mai házigazdája az UTET tékvándó szakosztálya volt. Tartsanak velünk legközelebb is. Bera Emesét hallották.
1: Ez korábbi műsorunk ismétlése.

Köszöntöm Önöket, Nyágúj Gergelyt hallják. A Sporthely mai adásában egy újabb olyan játékkal ismertetem meg Önöket, amelyet vélhetően mindannyian űztünk gyermekkorunkban, ám valójában vajmi keveset tudunk róla. Pedig a sportág több ezer éves múltra tekint vissza, ősei közt kínai, görög és római játékok is találhatók, de mai formáját a 19. századi Indiában nyerte el. A sportot aztán brit katonatisztek vitték Angliába, ahol 1872-ben Beaufort herceg birtokán Badminton House-ban játszottak először versenyszerűen, innen ered a sportág angol neve a badminton, azaz tollaslabda. Tartsanak velem, ellátogatunk a hazai tollaslabda élet egyik fellegvárába, a Multi Alarm Ese pécsi telephelyére.

0: Jól lehet, ugye gyerekkorunkban alapvetően úgy játszottuk a tollaslabdát, hogy minél tovább el tudjunk menni, és mondjuk akár 100-ig is ne essen le a labda, de azért mellette most már itt ül Zsolt Eszter, aki hát a multialárm ese, ugye megegyeztünk, hogy minden ese vagy, de hát alapvetően a szakmai vezető. Kérlek, egy picit beszélj először magadról, hiszen ugye a tollaslabda nem egy olyan hétköznapi sportág, hogy az ember ebbe szerelmes legyen, pedig hát nagyon könnyű.
1: Én se lettem először szerelmes, apukám lett szerelmes a sportba, és nekem már nem nagyon hagyott választást, hogy mit fogok csinálni, úgyhogy csináltam. De elég hamar kinőtte magát ez szerelemmé, mert egy nagyon élvezetes sport. Nem egyszerű, de minden szinten lehet élvezni, és szerintem ez a gyönyörűsége, hogy akkor is, ha valaki nem profi, tök jól lehet játszani benne. Lényegében így alakult az egész, hogy apu beleszeretett a dologba, és akkor fokozatosan ugye megalakult az egyesület, fölhúztuk a csarnokot, és akkor innen megyünk tovább.
0: Pécs egyik központi részén, de így viszonylag félreeső telephelyeken két hatalmas nagy csodálatos csarnok épület, és épp amikor megálltam és kérdeztem is, hogy húha, ezek mind ti vagytok, hiszen az ember nem is feltétlenül tudná, és hát pláne amióta bejöttünk, ugye most már elsétáltunk a recepción, és éppen leültünk itt a csarnokban, minden csupa kék, és segíts kérlek, hány pályán tollasoznak most a fiatalok?
1: 9
0: pályán tollasoznak a fiatalok, és gyanítom, hogy minden adott és minden megvan, az öltözők és az egyéb kiszolgáló egységek, amitől itt tényleg a fiataltól is, mondtad nekem, hogy az idősig mindenki megtalálja a kedvére való mozgást.
1: Igen, nagyon, nagyon sokat fejlődtünk az elmúlt 3 évben. Korábban inkább az volt a cél, hogy az élsportot toljuk. Mostanra én egy kicsit változtattam ezen az állásponton, mert szerintem fontos, hogy ez egy közösségépítő helyszín legyen. Úgyhogy most már van szaunánk, van konditerem, ami használható, büfé, sokat bővültünk.
0: És azért azt se felejtsük el, hogy most egy picit körbenézek, körbevégig padok, mi pedig egy mini lelátón ülünk így gyakorlatilag, hiszen nagyon-nagyon fontos nemzetközi junior és egyéb versenyeket is rendeztek, ami hát nem csak a pécsi, de az egész magyar tollaslabdázás szolgálja. De ha arról beszélünk, hogy tollaslabda, menjünk vissza egészen a kezdetekig, kérlek, hiszen ahogy már a felvezetőben mondtam, mi gyerekkorunkban talán úgy játszottuk, és említetted, hogy sokan mai napig úgy játsszák, hogy minél tovább élvezetből, meddig nem esik le a labda. De hát azért ugye ez egy versenysportág, itt előttünk egy, hát majd, hogy nem azt mondom, hogy teniszpályára emlékeztetek, tehát nyilván méretekben más pálya, a három egy picit magasabb, és aki még nem látott ilyet a televízióban, mert azért valljuk bőszintén, sajnos nem kap talán akkora figyelmet, amekkorát illene. Hogyan kell elképzelni egy tollaslabda mérkőzést?
1: Itt inkább arra megyünk, hogy a labda minél előbb essen le, és lehetőleg az ellenfél tér felén. Most változtattunk pont szabályt, úgyhogy 2027-től 15 pontos szetteket fogunk játszani, 3 darab nyert, vagy 2 darab nyert szettig, összesen 3-at. Hát ez most nagy port kavart egyébként, hogy jó döntése vagy sem. Nekem tetszik az ötlet, mert szerintem eltolódik más irányba a sport, mint ami eddig volt. Nem feltétlenül az állóképesség lesz a lényeg. De igen, ahogy mondtam, tényleg ez minden szinten élvezhető sport, és van például nyugdíjas edzésünk, ahol nyilván már csak azért, hogy le kelljen hajolni a labdáért, inkább arra mennek a játékosok, hogy minél tovább legyen levegőben. De az éppen olyan nagy kihívás tud lenni, mint befejezni a labdamenetet gyorsan, úgyhogy igazából nagyon, nagyon nagy élmény ezt látni, hogy bárki bejön, visszatér közénk, mert hogy jó sport.
0: Mennyire lehet egyébként az oka ennek a szabályváltoztatásnak maga a tény, hogy talán sokan nem tudják, de az olimpiai sportágak egyike a tollas, és nyilván itt ilyenkor az eladhatóság, a minél gyorsabb, minél pörgősebb játék a lényeg, és azért én úgy gondolom, hogy ennek nyilván van valami köze, hiszen ahogy említettem, bizony a tollaslabda olimpiai sportág, és hát ugye nagyon szép számban voltak már magyarok korábban az olimpián, és hát éppen a multialárm ese játékosai is.
1: Nyilván ez a nem hivatalos válasz, hogy a közvetítetőség és a reklámok érdekében lett ez megváltoztatva. A hivatalos verzió az, hogy ha rövidebb a játékidő, akkor kisebb az esély a sérülésre, és nyilván magas szinten azért ez egy iszonyatosan megterhelő sport. Nem biztos, hogy baj, hogy ezt bevezették, ezt a szabályt. Én azt gondolom, hogy itt a mentális felkészülés lesz az, ami sokkal nagyobb szerepet kap, meg a mentális állapot, a fókuszáltság, és ez kicsit se baj, hogyha erre elkezdünk jobban odafigyelni.
0: Említetted a rekreációt, említetted a különböző korcsportokat, most egyébként hát a gyerekek éppen sétálnak előttünk, de egy icipicit majd ide is eljutunk, beszélgessünk a versenysport részéről, hiszen ahogy említetted, korábban ebből nőtte ki magát az a gyönyörű szép csarnok, és az a közösség, amit építettetek és építetek. És említettem, hogy volt korábban 2-szer is játékosodok az olimpián, kikre lehettek, vagy lehetünk itt büszkék a múlt jármesénél?
1: Én azt gondolom, hogy mindenkire, mert aki itt van, az mind olyan, akire büszkék lehetünk. Krausz Gergő és Sárosi Laura voltak, akik kijutottak az olimpiára. Sajnos ez a sportág olyan, hogy már az önmagában egy nagy értem, hogy valaki ki tud jutni, mi elmondhatjuk, hogy sikerült őket segíteni ebben.
0: Ráadásul ugye Laura kétszer is ott volt az olimpián, ha jól emlékszem, 2012-ben és 2016-ban, és azért azt hiszem, hogy az olimpia kapcsán, illetve volt az elmúlt években egy nagyon nagy magyar siker, még ha nem is a multijár meséhez kapcsolódik, de mielőtt bekapcsoltuk a felvőt, beszélgetünk, hogy a két legnagyobb országos centrum egyike vagytok. Hát Sándorházi Vivien épp az ellenlábasnál tollasozik, de szerintem a legtöbben akkor kapták fel a fejüket, és akkor hallottak először magáról a tollaslabdán, amikor ő Európa-bajnoki bronzérmet szerzett, és ha már beszéltünk arról, hogy olimpiáról, sajnos ugye Magyarországon mindent szeretnek olimpiai sikerben mérni, de ha valaki mégis ilyen szemmel nézi, akkor igenis van mit felmutatni, és igenis a magyar tollaslabda fejlődik.
1: Igen. Röviden és tömören igen. Azt gondolom, hogy nem egy egyszerű sport, mert nincs hagyományunk. Tehát nagyon sok olyan dolog van, ami alapvetően is hiányzik, és ami egyébként pont az egész magyar rendszerre minden szinten jellemző, hogy el vagyunk maradva. Nem csak a szakmai, vagy a sportág szakmaiságát illetően, hanem a mentális felkészülést is, hogy ezt már nekem mániám, mint sportpszichológus, hogy ebbe fejlődjünk. Azt gondolom, hogy ha ezt sikerülne meglépni, akkor sokkal közelebb lehetnénk bármihez, viszont mivel nem vagyunk TAO sport, meg nem vagyunk semmilyen nagy sportág, nincs nagy merítés. Amíg erre nem figyelünk oda jobban, hogy tényleg azokra a gyerekekre fókuszáljunk, akik vannak, és belőlük hozzuk ki a legtöbbet, amit tudunk, hanem standard módszerekkel próbálunk dolgozni, addig nincs jövőnk.
0: Ez itt még mindig a sporthely, és még mindig Zsolt Eszterrel beszélgetünk. Jól érzem, hogy akkor itt, hogyha ezt a csodálatos helyet körbenézünk, kellenek hozzá olyan őrültek, mint az édesapád volt, aki beleszeretett egy sportágba, aztán gyanítom, hogy először volt egy pálya, aztán kettő, aztán egyre több, aztán lett a csarnok, és említetted, hogy nem vagytok TAO sportág, nem kaptok állami támogatásokat, tehát ez valóban egy olyan őrültség, amiben tényleg az ember úgymond belőli a kis éppen aktuálisan meglévő pénzét, hogy növekedjen, és hát ezzel tényleg körbenézve egy közösséget teremtett. Tehát ennek igenis nagyon nagy értéke van.
1: Igen, mi szerencsések vagyunk, mert nem pénzért kell dolgozni, úgyhogy figyelhetek arra, hogy teremtsünk nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek, a felnőtteknek is, mert hogy a sport legnagyobb érdeme szerintem a közösség, amit ad. És én ezt szeretném mindenkinek nyújtani, vagy megadni a lehetőséget, hogy ebbe becsatlakozzon. Ezért vannak a nyugdíjas programok, a felnőtt amatőr edzések, rengeteg amatőr versenyt rendezünk, mert hogy akkor érünk valamit, hogyha adunk is, és mi így tudunk adni.
0: És ugye alapvetően az lenne a cél, és a műsorunknak is az a célja, hogy egyrészt az ilyen sporthelyekre, az ilyen helyekre, amire igenis büszkék lehetünk, és büszkének kell lennünk, promotáljuk, és minél többen kedvet kapjanak a mozgáshoz, a sportoláshoz, az egészséges életmódhoz, és tényleg jó körbenézni, hogy ennyi gyerek most önfeledten püföli a tollast, és küzdenek egymással. Azt mondta, sportpszichológus vagy, mennyire tudnak a mai gyerekek veszíteni, vagy mit kell egyébként elsősorban nekik átadni, hiszen ugye mondtad, hogy a mentális felkészítés roppant fontos. Nekem is van egy 9 éves nagylányom, és hát az ő motiválás az életem nagyon nagy részét teszi ki, és nem egy könnyű dolog.
1: Ezzel nem leszek népszerű, de azt gondolom, hogy ezt a szakembereknek kell meghagyni legelsősorban, tehát a legnagyobb hiba az a szülőkben van. De tudnak a gyerekek küzdeni. Nekem például pont ennél a korosztálynál, akik itt vannak, az a lényeg, hogy szeressen. Szeressen edzésre járni, szeressen tollasozni. Az, hogy majd versenyzünk-e vagy se, nekem teljesen másodlagos. Az a lényeg, hogy ők élvezzék. Kicsik, azt kell megtanulniuk, hogy a sport jó. Teljesen mindegy, hogy ez a sport, legyen benne az, hogy a felnő akkor is akar valamit csinálni. Jobb esetben tollasozni, de az én feladatom az, hogy megszeressék a sportot.
0: Mondtad, hogy nem nagy a merítési lehetőség. Hány tagotok, vagy hány olyan gyerek, felnőtt van itt a multijár mesénél, akik mondjuk rendszeresen visszajárnak tollasozni, csak hogy legyen fogalmunk így nagyjából a számokról?
1: Erre nehezen tudok válaszolni, de szerintem bőven 150 fölött vagyunk, akik rendszeresen gyerekek, felnőttek, pályafoglalók, tehát hogy rengetegen vannak. A pályákat már csak ilyen előjegyzésbe lehet foglalni, tehát hogy már várólisták vannak, a gyerekedzésekre is túljelentkezés van, évente kétszer nyitunk jelentkezési lehetőséget. Én azt gondolom, hogy Pécsen egyébként elég jó a helyzetünk, mert régóta jelen vagyunk, stabilan jelen vagyunk, és aki tényleg egyszer ide bejön, látja, hogy itt miről szól az egész, és azok a gyerekek, meg a sport, de hogy nem keménykedni kell velük, nem kényszeríteni kell őket. Nekem az a feladatom, hogy megszeressék a sportot.
0: Említetted a foglalást és az előfoglalást. Ha valaki, és ez a cél, akár az adás hallatán kedvet kap, hogy mondjuk tollashozzon, és nem feltétlenül csak itt Pécsen, de mondjuk akkor legyen először itt Pécsen. Mi a teendője? És hát ugye korábban megint csak azt is említetted, hogy azért Budapesten minden könnyebb. Nézzük egy

0: 2002, tehát most már jócskán 20 éve, a következő 20 év remélhetőleg még ugyanígy meg lesz itt, de mik most a közévő terve, hiszen ahogy olvastam a honlapotokon, nagyon-nagyon komoly nemzetközi versenyeket is szoktatok rendezni.
1: Most a következő az a júni 5-6-7-i hétvége lesz, akkor megrendezzük az ország első szenior nemzetközi versenyét, ami szerintem megint csak egy hatalmas dolog lesz. Mi maradunk ennél, hogy amit lehet az ország sportjáért megteszünk. Ezt nyilván a hely adottságainak köszönhetően a versenyeket tudjuk a legjobban. Szeretnék továbbra is egy olyan nemzetközi központ lenni, ami most vagyunk. Az elmúlt 3 évben, amióta én ebben a pozícióban vagyok, ez nagyon sokat fejlődött, mert megdupláztuk a versenyek számát. Jelenleg ennyit tudunk tenni. Nyáron csináljuk a gyerektáborokat, külföldit is jönnek hozzánk külföldről is táborozni, de a napközis táborok is már most beteltek majdnem. Annyit lenne érdemes szerintem mindenkinek magáévá tenni, hogy senki sem olyan béna, mint hiszi.

0: No, de ha nem is feltétlenül mindenki ügyes, vagy legalábbis nehezebben megy a kezdet, könnyen látványos fejlődést érhet el gyakorlással, a megfelelő körülmények biztosításával, vagy akár edzői segítséggel. Ilyen segítséget nyújthat például Donáci Gergő. Gergő, ugye te másodedzőként dolgozol itt a Múltármesénél és a tollaslabdázóknál, de neked eredetileg nem ez volt a sportágad. Honnan is keveredtél ide, és hogyan?
1: Én, amikor ide kerültem a Multi Alarmhoz 2014 tájékán, én előtte fociztam nagyon sokat, és egyszer volt egy testnevelés óránk, amikor Eszter és még az akkori edző partnere bejöttek, és elkezdték híresztelni ezt a sportot az iskolában. Akkor is az volt a célja, hogy minél több gyermek jöjjön ide, minél többen kezdjék el híreszteljük azt, hogy van tollaslabda Pécsen, és én így kerültem ide az általános iskolámon keresztül, elkezdtem edzésekre járni, egyszer csak heti 2, aztán heti 3, aztán heti 4, és akkor átalakult ez az egész egy ilyen verseny felkészülésbe, mert Eszter is és az akkori edző is meglátta bennem a tehetséget, hogy ebben lehet valami. Én pedig imádom ezt a sportot, akkor is imádtam, a mai napig ugyanúgy, úgyhogy átalakult ez egy ilyen versenysportággá a hobbiból.
0: És egyébként, ha már az ember sportol, akkor az pontosan, hogy ő szereti legyőzni az ellenfelét, meg szereti legyőzni a saját határait, meg túlszárnyalni azokat. Mire voltál, vagy mire vagy a legbüszkébb, hiszen mondtad, hogy versenyeztél, akkor mire vagy a legbüszkébb mondjuk a múltadból, és hát gyanítom most már edzőként egész másra, de mondjuk játékosként.
1: Játékosként U15-ös koromban, az ugye azt jelenti, hogy 15 év alatt volt egy budapesti verseny, amit megnyertem egyes számban, és az akkori páros társammal is, szóval ez egy ilyen dupla első helyezett volt, én arra a mai napig úgymond büszke vagyok, akkor az nekem az nagyon sokat jelentett.
0: Akkor pontosan tudod még gyerekfejedre visszagondolva, hiszen ha körülnézünk, most itt nagyon sok a fiatal, és elsősorban most már utánpótlás képzőközpont lettetek. Mi a nehezebb a pályán megfelelni, amikor versenyzel, vagy amikor eredményt kell érni, vagy a gyerekekből kihozni maximumot, játszani, vagy edzősködni?
1: Én azt gondolom, hogy nekem játszani nehezebb volt most, mint edzősködni, és most is azt gondolom, hogy a játékosainknak nehezebb, mivel ő bennük akkor is talán van egy tudatalatti megfelelési kényszer maguk felé is, ami egy jó dolog, meg felénk is, ami szerintem kevésbé jó dolog, meg talán a szüleik felé is, de hát ezt ők tudják. Én azt gondolom, hogy játékosként ez egy sokkal nehezebb sport. Meg kell birkóznod azzal, hogy egy verseny nem úgy sikerül, ahogy te azt elképzelted. Ezt edzőként kívülről látjuk, hogy ez miért nem sikerül, és el tudjuk neki mondani, csak ezt nagy valószínűséggel akkor még nem fogja megérteni. Hogyha ő kitűzte magának célul, hogy ezt a versenyt ő szeretné megnyerni, és tegyük föl, kiesik a harmadik körbe vagy a negyedik körbe, akkor ő ezt egy kudarcnak fogja megélni, miközben lehet, hogy ez nem az ő hibája volt, vagy éppen nem úgy mérte fel a helyzetet, ahogy ez kellett volna. Tehát ez egy nagyon sok összetevőből álló dolog. Röviden a kérdésedre válaszom az, hogy szerintem játékosnak nehezebb lenni.
0: Mitől lesz valaki jó tollaslabda játékos?
1: Attól, hogy nem másoknak próbálja megmutatni azt, hogy megy neki, hanem saját magának, és alázatos. Mindenek előtt alázatos.
0: Mitől lesz valaki eredményes tollaslabda játékos?
1: Ez egy nehéz kérdés. Akkor, hogyha a saját céljait eléri. Azt gondolom, hogy egy eredményes játékos szeretnénk kinevelni, ahhoz egy kell az ő tehetsége, az ő elhivatottsága, és az ő akarása ahhoz, hogy ő eredményes játékos legyen. Ezek az alapok. Tehát, hogyha ez megvan, akkor utána térhetünk rá arra, hogy heti 10-szer

0: el kell jönni edzeni, tehát minél többet csinálunk valamit, annál jobb lesz. El kell járni kondizni, el kell kezdeni figyelni arra, hogy mit eszünk, hogy eszünk, el kell kezdeni az időnket úgy beosztani, hogy ez legyen az első, mert az élsport az erről szól. Háttérbe szorul az iskola, háttérbe szorul a család, a barátok, és feladjuk magunkat erre a sportra. Hogyha ez az elhivatottság megvan egy gyermekben, már nagyon fiatal kora óta, akkor azt gondolom, hogy lehet belőle eredményes játékos. Én személyes véleményem szerint nem biztos, hogy ez megéri.
1: Egy picit menjünk a tollaslabda gyökereihez, vagy hagyományhoz, az érdekes módon ugye, akár csak az asztali teniszben, itt is elsősorban az ázsiaiak és a távol-keletiek azok, akik a legjobbak. Ez genetika, hagyomány, minek köszönhető mindez?
0: Én azt gondolom, hogy a keleti országokban azért is működik ez sokkal hatékonyabban, mert egyrészt körülbelül 200-szor annyian vannak, mint mi, sokkal több gyerek van ott, tehát hogyha most ide jönne 340 darab gyerek, aki szeretne tollaslabdázni, abban sokkal nagyobb az esély arra, hogy abból egy világbajnok lesz, mint hogy itt most 10-ből kiválasztunk egyet, hogy világbajnok lesz. Meg hát a genetikára visszatérve szerintem az is közrejátszik azért. A keleti kultúrában az emberek azok sokkal durvább reflexekkel rendelkeznek szerintem, mint egy magyar játékos. De hogyha most megcáfoljuk a keletieket, akkor a franciák éppen jelenleg a legjobban teljesítő játékosok. Most egy nagyon rangos csapatversenyt meg is nyertek a hétvégén. Én azt gondolom, hogy genetika is, és szerencse.
1: A szerencsénél egészen biztosan többet nyomott a latban az elhivatottság, a kitartás és a befektetett munka Palkovics Péternél, a Multi Alarm SF fiatal játékosánál. Péter, még csak 18 éves múltál, de az U19-es korosztályban és a felnőtt válogatottban is bemutatkoztál már. Minek köszönhető mindez egy ilyen fiatal embertől?
2: Már 14 éve üzem a sportot, szóval nagyon sok munkám van benne és időm. Nagyon sokat edzek, tényleg rengeteg időt beleöltem már, és ennek az eredménye ez, hogy már a felnőttek között is játszhatok.
1: Ugye Sándor Házi Vivien 2025-ben Európa-bajnoki bronzérmet szerzett, ez volt az, ami miatt talán a legtöbben felfigyeltek a tollaslabdára, mint sportágra, és elmondhatod, hogy te is ott voltál most már legutóbb az Európa-bajnokságon. Ez milyen élmény volt neked ilyen fiatalon?
2: Hát ez egy nagyon jó élmény volt, mondjuk én csak a csapatbajnokságon tudtam részt venni, nem az egyéni részén, de én nagyon jól éltem meg, nagyon élveztem, és jól is szerepeltem szerintem. Szóval szerintem jó volt.
1: Egy picit mesélj erről a csapatbajnoki rendszerről, kérlek, hiszen ugye beszélgettünk már arról a korábbi beszélgető partnerink, hogy ezt űzitek, ezt a sportot egyesben, párosban. Egy csapatbajnokság hogy néz ki? Hányan vagytok? Hány mérkőzést játszatok? Hogyan kerül ki a győztes?
2: De az Európa-bajnokságon ott volt 3 egyes és 2 páros. Ugye ott lányok nem voltak, hanem csak férfiak. És ott ugye az 5 meccsből, amelyik csapat többet nyeri, az nyer. Az Európa-bajnokságon 2 fordulót játszottunk, a finnek ellen sajnos kikaptunk, de a bulgárokat sikerült megvernünk 4-1-re, szóval ez egy szép teljesítmény volt szerintem. Én is játszottam egy párost, amit nagyon élveztem.
1: Egyébként nyertetek azon a meccsen?
2: Sajnos éppen, hogy kikaptuk 3 szettben, nagyon szoros meccs volt, de sajnos nem sikerült a végén megnyernünk.
1: Viszont akkor ez mennyire motiváció neked, hogy jövőn igenis szeretnél tovább fejlődni?
2: Ez egy nagy motivációt adott, hogy engem visznek el az Európa-bajnokságra. Kicsit meg is lepett a dolog, hogy már is elmehetek felnőtt Európa-bajnokságra, de ez motivált engem, hogy ezzek tovább, és hogy van hova fejlődni még.
1: És egyébként, ha már Pécsnél járunk, akkor azért itt Pécsen van bőven sportolási lehetőség, viszont az ország nagyon kevés ilyen tollaslabda csarnokának egyike. Hát itt tényleg gyönyörű, és azért azt látom legtöbbeteken, hogy nem is feltétlenül csak a sportélmény, de a közösség miatt jártok ide.
2: Igen, szerencsénk van, mert ez egy nagyon jó csarnok a pécsi. Én ugye egész életemben itt játszottam, tehát sehol máshol nem voltam, és én nagyon élvezem. A körülmények zseniálisak, tehát tényleg nagyon jók. Én szeretek itt edzeni, az edzőtársaim is jó velük edzeni, és szerintem itt minden lehetőségünk megvan a fejlődésre.
1: Hol látod magad mondjuk 5-10 év múlva? Milyen komoly tervek vannak a sportágat illetően, vagy azért még előtted az élet is más felé vonzódsz majd?
2: Én úgy gondolom, hogy inkább a tanulással szeretnék tovább menni, tehát nem szeretnék mindent egy lapra tenni és a sporttal, hanem tovább szeretnék tanulni, és a sport majd meglátjuk, hogy amellett mennyit sikerül, meg hogyan.

0: És akkor jöjjenek a még fiatalabbak. Ez itt még mindig a sporthely, és javában zajlik az edzés, és velem szemben most már két ifjú hölgy. Kérek szépen, lányok, egy-egy bemutatkozást.
1: Én Szörfi Anna vagyok, 14 éves, és 6,5 éve tollas labdázom, és már válogatott kerettel vagyok.
2: Én Lujber Barbara Léda vagyok, 13 éves, és én is a válogatott keretben tollas labdázok.
0: Ugye az edzőtök, a vezető, a mindenes Zsolt Eszter azt mondta, hogy az ő gyerekei közül mindenki ügyes, de ti ketten különösen azok vagytok, meg lelkesek, meg felkészültek. Minek köszönhet az, hogy már ilyen fiatalon a válogatott keretbe kerülhettetek, hiszen azért ettől függetlenül, ugye korábban megkaptuk azt a választ Esztitől, hogy attól jó valaki, hogyha fejlődik önmeg ahhoz képest, de azért ettől függetlenül megint csak a válogatottba bekerülni, azért az kell, gondolom, némi jó játék és teljesítmény is.
1: Szerintem mindenképp közre játszik az, hogy már nagyon sok évet tollas labdázunk mindketten, és rengeteget teszünk ebbe bele, és nagyon szorgalmasan csináljuk az edzéseket is, meg azon kívül is mindent.
0: Egy héten hányszor jöttök edzeni?
2: Ez változó, de általában 5-ször.
0: És egyébként mondjuk az iskola mellett ez mennyire fér bele, vagy akár a válogatott elfoglaltságokat, hogy tudjátok megoldani iskola mellett?
2: Mi viszonylag jó tanulóknak számítunk, és így a sok edzés mellett kevés tanulási idővel is meg tudjuk oldani az iskolát.
0: Mi lehet a cél hosszú távon, hiszen azért biztosan tudjátok, volt itt a klubnál egy Sárosi Laura nevezetű hölgy, aki két olimpián is ott volt. Nagy Isten, az olimpia mennyire vonzó számotok, vagy egyáltalán gondoltok-e ilyen szinten a tollaslabdára a jövőt illetően?
1: Hát nekem nem feltétlenül az olimpia célom, meg nem is biztos, hogy felnőtt koromban ezt így ilyen fősportákként szeretném űzni. Az csak egy álom lenne az olimpia, de nyilván nem zárkózom el tőle.
0: Te esetleg mennyire szeretnél, vagy milyen magas szintre szeretnél eljutni, neked az olimpia mennyire vonzó?
2: Most elsősorban az EB-re kijutni egyéniben, de persze hosszabb távon az olimpia is szóba jöhet.
0: Neked Európa-bajnokság?
1: Talán igen, reménykedem benne, hogy ki tudok jutni, igen. Viszont nemzetközi versenyekre gyakran járunk.
0: Itt is szoktak lenni nemzetközi versenyek, az milyen érzés, amikor hazai környezetben tudtok esetleg külföldieken lejátszani?
2: Én a külföldi versenyeket sokkal jobban élvezem, mint az itthoniakat.
1: Én csak azt tudom mondani, hogy mindenkinek ajánlom ezt a sportot, főleg ezt az egyesületet, már nagyon jól működik minden, és nagyon szuper a közösség is.
2: Én is mindenkinek ajánlom, aki szeretne sokat mozogni, sportolni, és ez nem csak a sportról szól, hanem csomó mindent megtanít az életre is, hogy tudjál csapatban működni, meg vagy hogy mindig tarts ki amellett, amit csinálsz, és ez az egyesület is nagyon jó.

Kedves hallgatók, ez volt már a Sporthely, melyben a pécsi multi-alarm és a tollas labdázóinál vendégeskedtünk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is. Nyágúi Gergelyt hallották, viszont hallásra!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért fohasztottunk, ettől féltük, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig? Gyere, Egérke, gyere, kicsi lány! Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Gondolták volna, hogy a pingpong a 19. század végén indult hódító útjára Angliából, mint a viktoriánus kori felsőbb osztályok szalonjátéka. Eredetileg a tenisz téli változatának szánták, melyet étkezőszalonokban könyvekből rögtönzött hálóval, szivaros doboz fedelekkel és pezsgős dugóval játszottak. Köszöntöm Önöket, Nyágúj Gergely vagyok, és a sporthely mai témája az asztali tenisz, irány zugló és a póta pingpong. Ez itt a sporthely, és velem szemben Póta Georgina, akit kinek kéne bemutatni. Csak a rövid tényeket, 5-szörös olimpikon, 2-szeres Európa-bajnok, meg annyi cím, tulajdonosa, Bajnokok Ligája győztes, most legutóbb ugye a csapatbajnokságon egy ezüstérem az Erdérttel. Mi történt a hétvégén Pécsen?
1: Hát szerintem a csapat egyben volt, nagyon szerettük volna megnyerni, de egy olyan meccs elment, ami nagyon-nagyon szoros volt, az Anettának a Dóri elleni meccse, döntőszett 10-re kapott ki. Azt nagyon sajnálom, mert szerintem 3-1-re nyerhetett volna az Anetta. Az fontos lett volna, hogy megjön, és én bevallom, nem játszottam jól. Kicsit úgy éreztem, hogy szét vagyok esve fejben. Kikaptam a Leilától, aki persze egy nagyon jó játékos, de nem sokszor kaptam ki tőle életemben, és azt éreztem, hogy izgulok is. Az elmúlt, nem tudom, fél-egy évnek a stressze is egy kicsit ott jött ki. Nem tudtam teljes mértékben úgy oda fókuszálni, pedig tudtam, hogy nagyon-nagyon fontos, és szeretném. Nem sokszor éreztem ezt, de elizgultam a meccset.
0: Egyébként azt gondolom, hogy egy csapatbajnok vagy akármilyen magyar bajnoki ezüstérmet sokan igenis bármiért elcsinálnak, úgyhogy szerintem bánkodás vagy panaszra nem lehet okod. De akkor egy picit kanyarodjunk vissza most a jelenbe. Itt ülünk most az első emeleten egyébként a galéria részen a Póta Pingpong csarnokban, és azt említetted, hogy az elmúlt egy-másfél hónap vagy akár fél év stressze ennek a helynek a megnyitása, hiszen ez egy régi nagy álmod volt, már sokszor sokat beszéltél róla, hogy szeretnél majd egy ilyen valami hasonlót. De mennyire egyszerű vagy mennyire nehéz egy ilyen helyet egyébként megálmodni, megnyitni, vagy mennyire volt ez a stressz oka?
1: Én szakmai vezető vagyok ennek a teremnek, tehát nem az enyém az épület, és ez egy fantasztikus lehetőségként éltem meg, hogy irányíthatom a Póta Pingpong csarnokot, és mindenképpen élni szerettem volna ezzel. Mert majdnem, most már több mint egy éve elkezdődött ez a projekt, ami azért is olyan vicces, mert most itt ülünk ebben a csarnokban, és én emlékszem, hogy itt lyukak voltak a falon, ami az egész összeomlott, tehát amikor először beléptem, és így megkértek, hogy akkor ezt majd felújítjuk, és szépé varázsoljuk, és ebből lesz majd egy pingpongterem, akkor így nyeltem egy nagyot, nem tudtam elképzelni, hogy ebből mi lesz és mikor, de szerintem ez egy hatalmas siker számomra, hogy ez tényleg megvalósult.
0: És egyébként talán egyszer még az emlékeimben, egy olyan ez már két év volt 2024-ben, amikor teljes magyar csapattal és csapatként magyar tagokkal még a Budaőr színeiben ugye megnyertétek az Ettu kupát, aztán ugye azután igazoltan az Erdérthez, és csak a rendkedvéért ugye épp a Budaőrstől kaptatok ki a döntőben. Azért ez egy régebb óta dédelgetett álmod volt, és hozzáteszem most, hogy ugye lezajlott a csapatban neki döntő, de amikor először beszélgettünk, akkor én éppen azt kérdeztem, hogy emellett a sok tenni miatt hogyan jut egyáltalán majd időd arra, amit tényleg igazán szeretsz, az asztali teniszre?
1: Én amondó vagyok, hogy ha valamit nagyon akar az embert, azért meg kell küzdeni, és pont így vagyok most vele, hogy én nem szeretném abba hagyni, mert imádok pingpongozni, jövőre is játszom Görögországban, Lengyelországban és az Erdélyt színeiben. Ezt folytatni szeretném mindenképpen. Én nem nagyon szeretek konditerembe járni, ezért nekem a pingpong a mozgás is. Most már itt van ez a fantasztikus csarnok, tehát tudok délelőttönként is ide szervezni partnereket, és tudok magamnak edzeni. És hát nekem tényleg minden álmom az volt, hogy a pingpongot egy kicsit felfuttassam. Szerintem ezt a közösségi felületeken is azért megmutattam, hogy nem csak a teremről szólt minden, hanem ebbe azért hatalmas energiát fektettem, hogy a pingpong népszerűsítése, és az volt a fókuszban. Most természetesen, amióta megnyílt, áthelyezem a csarnokra, de szerintem ez a kettő összetartozik, mert amit ide felépítettünk, az arról is szól, hogy a közösségi pingpongról, tehát itt nem a válogatott fog edzeni, mint a Marcibányi téren, hanem ez a terem mindenkinek szól, aki szereti, gyerekeknek, felnőtteknek, időseknek különböző programokkal készülünk majd.
0: Eljutunk majd a Marcibányi tére is, és a kezdetekig, meg a legnagyobb sikerekhez talán egészen vissza 2007-2008-hoz, de akkor beszéljünk egy kicsit a teremről, hiszen ugye alattunk 12 asztal, a legjobb minőségű asztalok, a borítás. Kezdjük azzal, hogyha most kapásból ránézek, akkor 5-6 asztalon is pingpongoznak, ami nyilván jó, hiszen ez a cél, hogy minél többen mozogjanak, ugye minél egészségesebben éljenek. De mivel várjátok konkrétan akkor az ide érkezőket, és ha már említetted a különböző médiafelületeket, akkor hogyan tudnak egyáltalán ide foglalni az emberek?
1: Nagyon egyszerű, pótapingpong.hu, lesz egyéni asztalfoglalás, csoportos órák felnőtteknek, gyerekeknek, szerdánként, az az én egyik kedvencem, egy ilyen verseny sorozatot szeretnénk, este 7-től 9-ig a King of the Table. Az én, amikor gyerekkoromban csak Lefölnek hívtam, most egy ilyen hangzatos nevet adtam neki, random beosztom az embereket, és akkor aki egy-egy szettet játszik mindenki, és ha nyersz, akkor az egyes asztal felé vándorolsz, ha meg veszítesz, akkor meg lejjebb kerülsz. Ez azért is jó szerintem, mert aki szeret versenyezni, aznak ez egy nagyon jó lehetőség, hogy 2 órán keresztül folyamatosan játszik. Mert én, amikor versenyeztem, nagyon idegesített, hogy 2 órát vártam, vagy egy fél napot, míg újra asztalhoz állok, be kellett melegítenem, kezdtem előről az egészet. Szóval ez tényleg ilyen 2 óra szettekről szól, és a végén pedig készülök egy ilyen koronával. Hát amit rendeltem interneten, az nem biztos, hogy a legjobb, de majd nézek, elmegyek valami kellékes boltba, és akkor meg szeretném koronázni, hogy ki lesz a nap királya vagy királynője. Pénteken pedig egy ilyen bulisabb, zenésebb programmal készülünk, az egy kötetlen játék, én inkább csapatoknak, csoportoknak, családoknak ajánlanám, fiataloknak, akik tényleg, ha tudnak, ha nem pingpongozni, teljesen mindegy, az lényeg az, hogy egy közösségi életet szeretnék idehozni a terembe.

0: Még mindig itt ülünk a Póta Pingpong első emeletén itt a teraszon, illetve ezen a galériás részen Póta Georginával, ez itt a sporthely, és ugye, hogyha letekintünk, akkor alattunk pingpongoznak a fiatalok, idősek, egyébként tényleg minden korosztály képviselteti most magát, és itt fönt egyébként, tudom, hogy most nyitottatok meg, nemrég múlt héten volt az ünnepélyes sajtótájékoztató, és ez az első úgymond próbahét, de azért itt fönt a galérián kényelmes székek, asztalok, itt egy gyereksarok, de azért, ahogy említetted is, még messze nincs kész ez a hely véglegesen. Mik a további tervek, hogyan tovább, hiszen említetted, hogy lesz majd egy büfé, tehát minden a kényelmet szolgálja.
1: Igen, egy olyan helyet szerettem volna, ahol mindenki jól érzi magát. Én, a kislányom 6 éves lesz, és ültem már földön, amíg ő órán volt, meg kényelmetlen padokon, és nekem ez nagyon fontos volt, amikor kialakítottuk a galériát, hogy egy gyereksorok is bekerüljön. Én minimális játékokkal, hogy tényleg le tudják magukat foglalni, ide szeretnék majd legótáblákat is kirakni, rajzeszközöket, lapokat, esetleg ilyen pingpongos színezőt majd kinyomtatok, de szeretném egy kicsit feldobni még a helyet, és egy büfét is szeretnénk nyitni, de úgy vagyok vele, hogy ha mindent egyszerre csinálunk, akkor az lehet, hogy káosz szül. Az volt a prioritás, hogy épüljön fel, utána pedig induljunk el, történjenek meg az első foglalások, és sikeresen kiküldjük a kódokat mindenkinek.
0: És ugye tőlem is a kódot kértitek először, de én bepofátlankodtam anélkül. Akkor egy icipicit kezdjünk el haladni visszafelé a múltban, hiszen ugye említettük azt, hogy korábban, illetve 2 évvel ezelőtt megnyertétek az Ettu kupát, ugye a Buda Ős tagjaként. Az mekkora siker volt a pályafutásodban, és akkor majd megyünk vissza az egészen nagy sikerek felé, de volt olyan szerencsém, hogy ott voltam, és teljes magyar csapatként, azért az ritkaság számomra, hogy nemzetközi kupát csak magyar pingpongosokkal nyerni egy magyar csapat.
1: Igen, ez szerintem egy sikersztori volt Budaörsnek is és számomra is, mert én nem tudok olyan csapatról Európában, aki csak a saját nemzetiségével álljon ki, játékosaival. Mindenki összevásárolja kínaiakkal, jobb külföldiekkel, és mi úgy nyertük meg, hogy szintiszta a magyarokból állt a csapatunk. Szerintem ez egy fantasztikus érzés.
0: És egyébként, ha már a magyar asztali teniszről is beszélünk, ugye nemrégiben ért véget a csapat világbajnokság Londonban. Tényleg az a csapat is 17 és 16 éves lányokkal igenis helyt állt, még ha nem is jött össze a 32 közéjutás, de azért a te idődben, vagy hát amikor még te voltál fiatal, ugye akkor azért volt még a párostársad egy Tóth Kriszta, előttetek volt egy Bátorfi Csilla, tehát azért voltak olyan nevek, akik nem megbántva a mai fiatalokat, nagyon-nagyon magasra tették a lécet. Hogy nézünk ki most, hiszen valóban vannak tehetséges fiataljaink, viszont azért a világbajnokság is megmutat, hogy a VB élmezőnyét és a világ élmezőnyét, mert most jelenleg messze vagyunk.
1: Szerintem egy kicsit átalakult, a VTT átvette egy a versenyszervezés rendezést az ITTF-től, és akkor a nyomás van a játékosokon és a szövetségen. Ezért is mondtam le, vagy léptem egy kicsit hátrébb a válogatottságtól, mert ezt a tempót nem lehet bírni, pláne a család mellett. És akinek nincs annyi pénze, vagy szövetségnek, vagy magánszemélyként ebbe ennyit belefektetni, nehéz lépést tartani a többi nemzettel, akik mondjuk 2 hetente elutaznak. A pingpong, hogyha jó szeretnél lenni, én úgy gondolom, nagyon sokat kell versenyezni, meccseket különböző játékosok ellen tanulni, edzeni, edzőtáborokba járni, én is voltam azért Kínában. Tehát ezek elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy magas szintre eljussunk. Ezt úgy mondom, hogy a top 100-as játékos szinten szeretnénk játszani, akkor ezeket sajnos hozzá kell tenni. Nem elég az, hogy 5-6 órát edzünk egy nap.
0: Viszont itt ugye említetted, hogy nagyon sok közösségi esemény lesz, és értelemszerűen minél többen pingpongoznak, annál több tehetség feltűnhet, és nyilván én is emlékszem még gyerekkoromban, amikor azt elítani szeztem pingpongoztam, az volt a cél, hogy nyerjünk. Tehát az ember szeret játszani, és szeret nyerni. És ahogy említetted, te nagyon utáltad azt például, hogyha várni kellett. Tehát értelemszerűen, ha valaki sokat játszik, ott előbb-utóbb kijönnek a nagyon ügyesek, és még ha nem is a versenysport itt elsődlegesen a célotok, ahogy említetted is, de azért gondolom, nem lennél nagyon elkesedve, hogyha kitűnne vagy feltűnne egy-két olyan tehetség, akit igenis lehet egy olyan szint remelni, hogy emelje a magyar asztali tenisznek a színvonalát.
1: Természetesen, tehát igen, azt el kell mondjam, hogy nem klubként fogunk üzemelni. Szeretnénk gyerekedzéseket, ez keddenként 4 és 5 óra között lesz. Ebből a szempontból nem annyira jó a nyitás időpont, mert mindenki most táboroztat. Szeretnénk elérni a szülőket, a gyerekeket, akik szívesen jönnének játszani, és így szeptembertől egy bérletes rendszert majd bevezetni, addig egy kicsit felfuttatni a termet. Én nagyon örülnék neki, hogyha sok Póta Gina vagy sokkal jobb játékosok kinevelődnének itt, de az is a jövő zenéje, hogy hogyan fogjuk őket továbbfejleszteni. Tehát most erre nincs kapacitásunk, hogy topjátékosokat kineveljünk, de azt is tudom, hogy akik ide jönnek, kicsik lesznek, vagy olyanok, akik lehet, hogy nem akarnak Európa bajnokok lenni, tehát lesz időnk ezt kitalálni azért 1-2-3 év alatt, hogy hogyan tovább, akik viszont arra törekszenek, hogy Európa bajnokok legyenek, vagy esetleg olimpikonok.

És ha már olimpia, már a pingpong a 20. század elejére gyors tempójú, hivatalos versenysportá alakult, majd 1926-ban megalapították a Nemzetközi Asztali Tenisz Szövetséget, az első ötkarikás megjelenése 1988-ig kellett várni. Közben a honi sikerek sem maradtak el, a magyar a sporták történetének második legeredményesebb nemzete, amely a korai évtizedekben dominálta a világbajnokságokat több mint 70 aranyéremmel. Barna Viktor egyénében 5, összesen pedig 22 világbajnoki elsőséget szerzett, Mednyászki Mária 18-szoros világbajnoknak mondhatja magát. Páros Péter révén paralimpiai aranyaknak is örülhettünk, és ki ne ismerné a 79-es aranycsapat tagjainak nevét. A Jónyer István, Klampár Tibor, Gergely Gábor alkotta trió Fennyánban a verhetetlennek hit kínai csapatot verte a döntőben. A kínaiak térnyerése egyébként az 50-es évek végén kezdődött, és mára Kína gyakorlatilag az asztali tenisz egyeduralkodójává vált.

0: Ez itt a Sporthely, Póta Georginával, és nagyon is kellenek az olyan példaképek, mint ugye milyen te vagy. Viszont ugye visszatérve a magyar bajnoki rendszerre, azért elmondhatod, hogy a legjobb játékosaink most már többnyire külföldi klubokban próbálnak fejlődni és minél jobbak lenni. Mi kell ahhoz, hogy ismét mondjuk azokban a magasságokban emelkedjen a magyar asztalitenisz, mint mondjuk Bátorfi Csilla, Tóth Kriszta a te idődben, vagy ez tényleg ott volt egy-két olyan tehetségünk, akik kitűntek úgymond a semmiből, vagy pedig sok ilyen hely kell, ahol igenis ki lehet termelni ezeket a tehetségeket?
1: Szerintem nagyon fontos az alapok megtanítása, jól rögzüljenek a mozdulatok, és emellett a klub, hogy hol játszol. Én is akkor ugrottam nagyot, amikor kimentem 21-22 évesen Berlinbe játszani, 11 évet töltöttem, ott megtanultam védő ellen, szemcsés ellen, mert én bevallom, itthon nem voltak meg ezek a lehetőségek. Tehát konkrétan szerintem balkezes lány ellen se tudtam edzeni, csak jobbkezes, szoftos ellen, és pingpong annyira sokrétű és olyan színes, hogy ezért is mondtam az elején, hogy ez elengedhetetlen, hogy minél több meccset kell játszani ahhoz, hogy fejlődjünk.
0: És egyébként beszéltünk arról, hogy majd eljutunk a csúcsra visszamenőleg, hogy azt mondjuk 2007 és 2008 ott volt két olyan esemény, ahol egy arany, egy ezüst, egy-egy felbontásban. Ha arra gondolsz vissza, azért az már csak nem 20 éve volt. Mik az első emlékek?
1: Hú, igen, nem most volt.
2: Megint a fonákkal próbálkozik Lovas. Gyerünk, Petra, a magyar bajnokságot megnyerted idén Miskolcon, és most az Európa bajnokságot nyerheted meg Belgrádban a magyar válogatottnak. Igen, 10-7! 3 meccslabda! Palina adogatását visszaadja Lovas nagyon szépen, aztán megint jön az a játék, amivel megnyerjük az Európa-bajnokságot, mert hogy Palina hosszúra üti! Nagyon mérgesek az oroszok, nagyon boldogok a magyarok! Póta Georgina, Tóth Krisztina, Libén és Lovas Petra megnyeri az Európa-bajnokságot Belgrádban, hiszen 3-0-ra legyőzi az orosz válogatottat káprázatos teljesítménnyel.
3: A szövetségi kapitány Téglás Péter.
4: Mindhárom lány nagyon-nagyon jól játszott, és hát ugye megint a Gina csinált egy olyat, hogy nyert 3-0 az ellen az orosz védő ellen, aki ellen soha az életében nem nyert még. Utána Tóth Krisztin fejbe kiversenyzett egy olyan meccset, ami szintén hihetetlen, hát és a Petrát ugyanezt tudom mondani. Tehát minden lány fantasztikusan játszott. Az a titka ennek a társaságnak, hogy mi minden meccsre úgy megyünk oda, hogy nem számít, ha valaki rosszul játszik, mert borzasztó egységesek vagyunk. A Lovas Petra gyakorlatilag egy meccset se vesztett az EB-n, a Gina egy meccset vesztett az EB-n, a Kriszti is nagyon-nagyon jól játszott, tehát borzasztó egység. Voltunk, és azt gondolom, hogy ezért erős ez a válogatott.
3: Mellesleg 7 év után nyert újra együttesünk aranyat az Európa-bajnokságon. A Tóth-Póta női páros ezüst, a Tóth-Szmirnov vegyes páros, valamint a Póta-Pázsi vegyes páros pedig bronzérmet szerzett.
0: Így elevenítette fel a Magyar Rádió 2008 végén a márciusi belgrádi eseményeket. De vajon hogyan emlékszik rá vissza Póta Georgina?
1: Az Európa-bajnokságra mindig úgy mentünk ki, az edzőmmel beszéltük, hogy 2-3 érem kötelező, mert régen egy 2 hét alatt lejátszottuk a csapatot, az egyénit, a páros és a vegyes páros, tehát ez 4 versenyszám volt, és az volt a cél, hogy 2-3 éremmel jöjjünk haza, mert ha nem, akkor azért morcosak voltunk. Sőt, még én mindig edzés előtt bevettem egy rágót direkt, hogy az edzőmet idegesítsem, és feltűnően rágóztam, amikor körbefutás indul volt, és ilyen pénzbüntetés volt, hogy akkor adok 500 forintot, mert hogy megint rágóval jöttem be a terembe, és az volt a motiváció, hogy gyűjtötte az edző a pénzt, és akkor, amikor az EB-re elmentünk, akkor ott visszaszerezhetem, hogyha nyertem érmet, akkor visszaadta. De engem mindig kellett motiválni, és ez ilyen jópofa, játékos, tehát itt nem a pénzről szólt, hanem én húztam az edzőnek az agyát, ő pedig ezáltal tényleg adott egy olyan motiváció, hogy jó, hát akkor még egy plusz dolog, amit el kell érni, és hogyha nyerünk érmet, akkor azt is visszakapom.
0: Ugye ez már csak nem 20 éve volt, nem azt mondom, hogy 20 évet most menjünk előre, de ha már az edzőkről és az edzőségről beszéltünk, és nyilván még játszol, és mondtad, hogy még nagyon sokáig szeretnél versenyezni. Hol látod magad mondjuk 5-10 év volt, tehát az edzőség, a gyerekek, ugye említetted, hogy nagyon sok gyereket fogtok ide vonzani, a gyerekek edzése, vagy egyáltalán mint példakép, mint edző, el tudod magad képzelni a jövőben?
1: Igen, el tudom. Természetesen félek tőle, mert én azért játékos voltam ez idáig. Van edzői papírom is, de szeretnék magam mellé olyan edzőket fölvenni, akinek több putinja van, és én meg szépen lassan ellesem a praktikákat. Van egy 6 éves kislányom, úgy gondolom, hogy szépen nevelem, tehát bízom benne, hogy meg fogom oldani a gyerekedzéseket is, de hát az egy külön kihívás, hogy mindenkinek más problémája van, kérése, kérdése, a szülőkkel való kommunikáció, tehát ez szerintem ez nem egyik pillanatról a másikra fog megtörténni, hogy én ebbe profi leszek, de törekedni fogok arra. Én úgy gondolom, hogy kedves vagyok mindenkivel, tehát mindent meg lehet velem beszélni, de emellett még fontos lesz, hogy határozott. Is kell lennem, mert különben nincsen fegyelem. Tehát ha valaki tényleg élsportoló akar lenni, de ha még nem is az élsportról beszélünk, akkor is egy határozottság kell lenni fog az órákon, mert ez azért az asztal szélén is, tehát ott a sarka, tehát azt nem engedhetem meg, hogy össze-vissza rohangáljanak a gyerekek. Érdekes lesz, én nagyon várom.
0: Ugye egy biztos, ez itt még mindig a Sporthely Póta Georginával, a Póta Pingpong csarnokának ülünk a teraszán fönt a galérián, és hát egy biztos, a műsornak nézben az is a célja, hogy esetleg az adás hallatán, vagy az adás kapcsán minél többen kedvet kapjanak, hogy igenis eljöjjenek pingpongozni, hogy eljöjjenek mozogni, hogy eljöjjenek sportolni, hiszen ez lenne a cél, hogy minél több egészséges és boldog fiatalt neveljetek.
1: Igen, és szerintem még az is nagyon fontos, hogy korszerűsítsünk, tehát én azért örülök ennek a csarnoknak még jobban, mert ez egy szép, új, modern hely, és vettem adogatógépet, szereztünk be, reakciófejlesztő gépet. Tehát én úgy gondolom, hogy a mai világban ez elengedhetetlen, hogyha a péntek esti bulisabb este lesz, akkor berakunk zenét, fel van szerelve tévével a csarnok, tudjuk oldalt egy gombbal irányítani, és szetteket tudnak számolni a játékosok, és ezt folyamatosan fejlesztjük. Ez most csak a kiinduló pont, tehát ez ennél szerintem tényleg sokkal, de sokkal jobb lesz. Itt fönt ülünk a galérián, látjuk a nagy tévét, ott is lehet meccseket elemezni, tehát rengeteg lehetőség van, hogy hogyan tudjuk még ezt fokozni. Én csak azt mondom, hogy mindenki jöjjön pingpongozni, Angol utca 34.
0: Kedves hallgatók, ez volt már a Sporthely, melyben a zuglói Póta Pingpong csarnokába látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is. Nyágúi Gergelyt hallották, viszont hallásra!

A Sporthely mai adásában az Érd Baseball és Softball klubhoz látogatunk. A klub pályája a Duna mellett, Érden, gyönyörű környezetben, a város történelmi részében található. Vendéglátónk a legnagyobb baseball klub Magyarországon. Magában foglalja a magyarországi játékosok közel 25%-át. Tartsanak velünk, én Bera Emese vagyok.

0: Lincoln Hall Terry vagyok, én vagyok elnök, Aired Baseball és Softball Teams Egyesületnek, és jöttem Magyarországon 91-ben, és itt laktam, és 2002-ben létrehoztunk az egyesületünk.
1: Mi volt a célja ennek az egyesületnek? A sportág kicsit jobban megismertetése Magyarországon, egy közösség létrehozása, mi volt a cél?
0: Nagyjából három cél volt. Eddig én volt igazgató egy alapítványnak, és kicsi fáradt voltam, hogy irodában tartani minden idő. De is akkor is volt tínédzserek, volt négy gyerekeim, és akartam csinálni valamit, amit együtt tudok csinálni velük. És a harmadik ok miatt, hogy akartam, hogy kapcsolat építeni a magyarokkal hosszú távolságra, és gondoltam, hogy a sport a legjobb lehetőség. És volt két lehetőség, amerikai futball, amit játszottam, vagy a baseball, de három gyerek a négyből, akkor lán. Szóval gondoltam, jobb lett volna, hogy a baseball és a softball az a lán fajta.
1: Amit eltervezett ezzel a klubbal, az bejött?
0: Igen, az utolsó 22 év keresztül több mint 1000 játékos volt a klubunkban, nem mindenki maradta természetesen, és de most nekünk van 120, de van néhány, egy-kettő, aki az első alkalom részt vett meg, és meg itt vannak, de sok kapcsolat építünk, és hosszú távolság, az azt hiszem, és a gyerekeim már felnőtt, de amikor volt tínédzserek, akkor ő részt vett és játszott velem.
1: A honlapon azt olvastam, hogy itt az Érdi klubban van a magyarországi játékosok nagy része, 25%-a, hogy ez Magyarország egyik legnagyobb baseball klubja?
0: Igen, mi vagyunk a legnagyobb baseball egyesület, nekünk van 7 különböző csapat minden korosztályban.
1: Ugye, hogyha itt kinézünk, és a köttől látjuk is, akkor van itt egy szabványos pálya. Ezzel sok munka volt, hogy legyen egy ilyen pálya, egy igazi baseball pálya itt a klubnak?
0: Amikor próbáltam kezdeni az egyesület 2002-ben, beszéltem a polgármesterrel, és ő mondta, fog adni nekünk egy pálya, amit tudunk használni. De sajnos az első 5 év, akkor csak a foci pálya sarokon játszottunk központban. De hál' Isten 2008-ban ő adta ezen a telek, amit régi foci pálya volt itt. És ingyen kaptunk az önkormányzattól, és kezdtünk építeni a baseball pályák, hivatalos baseball pályák. Szóval most nekünk van egy felnőtt pályát, egy gyerek pályát, és egy softball pályát.
1: Ugye említette, hogy 2002-ben kezdte ennek a klubnak a megalapítását. A mai napig ez mindennapi elfoglaltság?
0: Igen, most a teljes időt tartom itt a egyesületben a pályán. Én is csinálok a karbantartás délelőtt, és edzése délután. Ez a foglalkozom.
2: Fodor István vagyok, és a U15-ös csapatnak vagyok az edzője.
1: Sok U15-ös játékos van ma Magyarországon?

0: edzések, hogy lejöjjenek, kipróbálják. Nagyon segítünk mi egymásnak a edzők is, és önkéntes munkával, hogy toborozzunk embereket. Azt gondolom, hogy a tévének is nagy szerep, meg a rádiónak is nagy jelentősége van ebbe, hiszen egyre többet lehet hallani és látni már baseballt. Még én jó magam gyerekként nagyon ritkán egyszer-egyszer láthattam ténylegesen felvételről baseballt, most már mai gyerekek szinte napi szinten tudnak akár az internet segítségével belenézni, hogy milyen ez a baseball játék.
1: Akkor önnél ez inkább egy ilyen felnőtt kori szerelem?
0: Így van. Igazából én úgy lettem behúzva ebbe az egész sportba, én nagyon sok mindent csináltam, kipróbáltam magam több sportba is. A fiam kezdett el baseballozni, ő is az iskolába látta meg először, hogy van ilyen lehetőség, és ő is kereste a sportot, hogy miben szeretne játszani. Végül megoldhatta a baseballnál, és én először úgy jöttem ide, mint szülő. Egy ilyen 5-6 éve. Ide jöttem, hogy majd szép lassan a Teri látott bennem valamit, és így szépen lassan behúzott. Először, hogy a szabályokat tanulni, akkor bíráskodjak, aztán segítettem neki az edzéseken, és most, mint U15-ös edzőként vagyok mellette. Nagyon sok segítséget nyújtott, hogy a képzéseket fel tudjam venni. Mind jöttek az Amerikából profiligás edzők, dobóedzők, általános edzők, és egyéb konferenciákon keresztül van lehetőségünk tanulni.
1: Ugye, hogyha már említette a televíziót és a rádiót, ezért nagyon sok magyar szurkoló, tévénéző, rádióhallgató úgy van a baseballra, hogy én nem tudom nézni, mert nem értem. A szabály magyarázat az az egyik legfontosabb dolog ahhoz, hogy minél több szurkolója legyen a baseballnak, vagy ez olyan, hogy valaki megnéz egy meccset, lehet, hogy nem tudja a szabályokat, de ahogy nézi, az annyira magával ragadja, vagy behúzza, hogy akkor ott marad.
0: Én azt gondolom, hogy mind a kettő igaz. Ha tudjuk a szabályokat, akkor sokkal könnyebben leülünk megnézni egy meccset, hiszen tudjuk, miről van szó, és akkor már tudjuk, miért kell izgulni, akárhogy nekünk sikerüljön, hogy az ellenfél hibázzon, mert ugye a baseball egy olyan játék, hogy az ellenfél hibáiból élünk leginkább. Illetve maga a látványosság is, a nagy ütések, a gyönyörű kecselések, mikor elkapják levegőbe, lehúzzák a labdát, az nagyon szép mozdulatokkal teszik, vagy akár egy dobó, ahogy dobja a labdát, amilyen sebességgel, és ahogy a kis zónába tudja helyezni, ezek mind nagyon látványosak lehetnek. Alapjában egy átlag embernek kicsit lassúnak tűnik. Tehát mi ugye a futballhoz szocializálódtunk, ott mozgalmasabb a kézilabda, meg a vízilabda, mind ahogy gyorsabb mozog, itt egy kicsit lassabban mennek a dolgok, itt hirtelen sebességváltások vannak, amikor maga az akció történik, akkor kell gyorsnak lenni. De azt gondolom, hogy ha az ember megtanulja a szabályt, én azt mondom, hogy egy meccs alatt meg lehet tanulni a főbb szabályokat, akkor már élvezetes lesz a nézés is, mert tudja az ember, hogy miért izguljon és miért kell odafigyelni.
1: De azt is mondják, hogy a baseball elsősorban mentális sport és másodszorban fizikális. Ez igaz?
0: Ez így van, azt gondolom, hogy legalább 80%-ban mentális. Igazából olyan különösebben nagy erő nem kell hozzá. Egy hirtelen erőkifejtéssel, egy gyors futással, egy ügyes kézmozdulattal sok mindent meg tudunk csinálni, de fejbe kell eldőlni az egésznek, hogy mikor, hol megyek, miért odadobom, miért úgy csinálom, mit csinálok.
1: És ön, mint edző, erre külön hangsúlyt fektet?
0: Hát nem csak én, szerintem az összes edzőnek a legfontosabb a csapatmunka. Ha nincs csapat egység, az nem vezet sehova, nem lesz győzelem. Leginkább ugye ez a legfontosabb, hogy mindig tudják a játékosok érezzék egymást, hogy ki hova mozdul, miért oda mozdul, és kinek mi a dolga. Itt nagyon sok kommunikáció van, ami kintről nem hallatszik általában, ha fönnül az ember a látón. A kicsit közelebb akkor már lehet hallani, hogy folyamatosan kommunikálnak egymással. Ez egyfajta jelbeszéd, amivel kommunikálunk, leginkább a coach szokott kommunikálni az ütőjátékosokat, vagy védekezőkkel, vagy éppen egy bázison lévő emberrel, hogy mikor milyen dologra figyeljen, és milyen játékot játszunk. Tehát a jelkommunikáció az fontos, ezen nagyon sokszor kell változtatni, mert hogyha előbb-utóbb az ellenfél, ha sokat játszunk vele, kiismeri, hogy mit jelent. És ezért mindig variálni kell, akár egy catchernek, hogy épp milyen labdát kér, milyen játékot játszunk. Tehát nagyon-nagyon fontosak ezek a jelek.
1: Azért használt egy pár idegen kifejezést, ezeket is akkor meg kell tanítani minden egyes sportolónak, itt a catcher.
0: Catcher, igen, meg egyéb ilyen dolgok. Ez mind menet közben jön, mikor az ember tanulja, illetve gyakorolja a baseballt, ez menet közben szépen ráragad. Magyarul is mondhatjuk ezeket, de ugye mi amerikai sportangolul használunk mindent, angol szavakat használunk leginkább.
1: És ugye itt nem csak baseballról, hanem softballról is beszélhetünk, de ha megkérem, mert hogy a hallgatók nagy része szerintem azt sem tudja, hogy mi a különbség a kettő között.
0: A baseball és a softball között alapvetően vannak is különbség, de az alapszabályok ugyanazok. A softballt egy kicsit nagyobb labdával játszuk, illetve egy picit másfajta az ütő. Apró szabálybeli módosítások vannak a pályán való mozgáson, de ugyanúgy kell pontot szerezni, tehát ez a lényege. Az egésznek itt is van.
1: Bocsánat, akkor az nem igaz, hogy a softball a baseball női változata?
0: Ez így nem teljesen igaz, mert ez eléggé kujadukát szokott lenni. Az igaz, hogy a softballba a fast pitch általában akkor homogén, tehát abban a szemben vagy nők, vagy férfiak játszák, már a felnőttbe. De gyerekeknél ez még nagyon változó. Nekünk például most van egy csapatunk,

sikerült létrehozni a szülőket bevonva, nem kevesebb szándéka, mint hogy ezzel is a népszerűsítsük a maga a baseballt, mint sportot, illetve ha a szülő jön, akkor a gyerek is könnyebben ide fog találni. Szülőket bevonzottunk, és mi a slow pitch fajtáját játsszuk, ez a lassú dobásos. Itt kicsit máshogy kell dobni a dobónak a labdát, ennyi a különbség, illetve nincsenek lopások, és nem lehet becsúszni. Tehát ilyen alapszabály inkább itt az idősebb korosztálynak van, akinek már nehezebb a mozgás, de szeretné élvezni még a játékot. Sikerült is ebből nekünk egy kis csapatot összerántani. Most mi is tartunk már többé-kevésbé rendszerességgel edzéseket. Nagyon élvezik a szülők, tehát nem csak a saját gyerekeiket nézik, hanem most már egy kicsit könnyített változatát ők is játsszák. Azt gondolom, hogy egyre népszerűbb lesz. Kezdtük 6-7 emberre, és 16-an vagyunk hirtelen. Másfél hónap alatt így felszaporodtunk, és már játszottunk két meccset is. Van egy baráti csapatunk a Szentendre, velük most már két meccset játszottuk így ősszel, hogy kicsit belelendüljünk az egészbe, illetve már volt egy próbálkozás még János Somorján, ott volt egy első ilyen koedukált slow pitch torna, ott különböző baráti társaságok jöttek össze, és ott játszottunk egymással egy meccset. Nagyon-nagyon élvezetes volt, egy jó buli volt az egész. Nálunk azért nem annyira véresen komoly még, inkább arra megy, hogy megszeressük a játékot, és egyre több ember jöjjön, és próbálja ki magát.

0: Takács Máté vagyok, az Érdi Baseball és Softball Egyesületnek a főtitkára.
1: Itt ülünk a klubházban, ahol rengeteg trófea, serleg, érem van. Akkor lehet azt mondani, hogy ez nem csak egy olyan klub, ahol jó közösség épül, hanem egy olyan klub, ami igen eredményes is.
0: Így van, több olyan éve is volt az Egyesületnek, amikor gyakorlatilag minden olyan tornát és bajnokságot, amin elindultak, megnyertek, de több korosztályban is, hát elsősorban korábbi években, most az elmúlt néhány évben annyira nem, de voltak sikeres, nagyon sikeres éveink.
1: Hogyha itt kinézünk az előtérbe, akkor azért látunk itt kesztyűtől elkezdve ütön keresztül mindent. Szóval itt vagyunk most a klubház, hát egy másik helyiségében, ahol rengeteg kesztyűt lehet látni. Egy baseball kesztyűről mit kell tudni? Miben különleges?
0: A baseball kesztyűnek elsősorban ilyen vastag bőrből kell készülni azért, mert ugye sose lehet tudni, hogy milyen sebességgel fog jönni a labda, és hogy ne fájjon a kezünk benne, illetve az ujjak között annak függvényében, hogy milyen pozíción játszik az illető, össze van varva, hogy könnyebb legyen összeszedni a labdát.
1: Ugye ennek az egésznek olyan alakja van, mint egy tál, mert igen, hogy ebbe kerül majd a labda?
0: Igen. Igen, és ezek jobbkezes és balkezes kesztyűk, és azért van belőlük ilyen sok, mert nagyon sok adományozónk van, akiktől kaptunk. Ezek elsősorban nagyobb kesztyűk itt, mert a kisebbeket, azokat külön szoktuk tartani az iskolai programokhoz, hogy azok egy külön táskában vannak, és akkor a gyerekek fölpróbálják a kesztyüket, és mindenki talál magának megfelelőt.
1: Itt látok egy táskát, amiből kilóg egy baseballütő. Ennek nyilván megvannak a szabvány méretei. Arról mondhatunk valamit, hogy hogy is kell kinézni egy baseballütőnek, bár szerintem mindenki látott már, ha nem is élőben, de képen egy baseballütőt, tehát tudjuk, hogy nagyjából hogy néz ki, de ennek a szabvány méreteiről, akár súlyban, akár hosszúságban megtudhatunk valamit?
0: A baseball ütőknek igazániból csak két-három féle van olyan értelemben, hogy a baseball, softball, és van egy külön ütőfajta, amit gyakorláshoz használnak az edzők. A súlyozása, igazániból két olyan tényező van, ami alapján az ütőket szokták válogatni a játékosok is maguknak, az egyik a hossza, a másik pedig a súlya, illetve a kettőnek az aránya. Ez szerintem 34 incses talán. De ez például egy gyakorlóütő. Ez például Teri bácsi kapta ajándékba.
1: Bele is van gravírozva a neve nagyon szépen.
0: És ezzel szokta a védőknek a labdákat gyakorláshoz ütni. A játékosoknál nagyon változó, hogy ki milyen ütővel szeret ütni. Ezért is van ilyen sok ütőnk a szekrényekben, a kintiekben elsősorban, hogy tudjanak válogatni, mert főleg a fiatalabb játékosok hajlanak arra, hogy valami olyan ütőt választanak, ami jó, nehéz és vastag a vége, hogy jó nagyot tudjanak vele ütni, csak ezért is jó, hogy van edző, aki elmondja, hogy próbáld meg egy kisebbel, mert el fog vinni az ütő.
1: De egyébként, hogyha már itt a gravírozásról beszéltünk egy picit, az ütő is olyan, mint mondjuk a Forma 1-es versenyzőknél a bukósisak, hogy milyen minta van rajta, hogy mi van ráírva, az is számít, vagy ez is egy picit csak a külsőség, és nem, igazából nem fontos, nem vagy nem jellemző. Is jellemző.
0: Nem jellemző, hogy játékosok a saját ütőjüket különösebben személyes módon dekorálják, azért, mert ugye amíg fiatalok, addig viszonylag, hát egy olyan egy-két éven belül úgyis kinövik az ütőt, és akkor már másikra van szükség, mert hogyha magasabb vagy erősebb alkatú lesz a játékos, akkor már nem fog tudni azzal az ütővel jól ütni. A felnőtteknél meg azért nem nagyon szokták, mert nagyon sok ütőt használnak egy mérkőzésen, és könnyen előfordulhat, hogy a faütőt használnak, hogy akár el is törhet az ütő. Hát most személyesen kidekorálni egy ütőt azért, hogy aztán a valamelyik meccsen aztán eltörjön, akkor lehet előre kezdeni, de nem igazán jellemző.
1: És akkor itt még a helyiségben látunk fejvédőket, ez lehet a hivatalos neve, vagy igen, sisak, vagy nem tudom.
0: Uh-huh. Itt vannak baseball és softball sisakok, a softball sisakok azok, ezek a rácsosak, és különböző cipők is, nadrágok, különböző méretben, főleg a nadrágoknál, ugye a gyerekeknél nagyon nehéz megfelelő nadrágokat találni.
1: Mert hogy ezek speciális nadrágok?
0: Igen, tehát bizonyos helyeken megvannak vastagítva azért, hogy a csúszás könnyebb legyen. Nem mindegyik nadrág ilyen, mert a kisebbeknél nem szokták azért, hogy mert ott kevesebbet csúsznak, tehát nem nagyon fordul elő. Amit még innen szoktak válogatni, azok sapka, ütőkesztyű, és mi minden van itt még? Övek például.
1: Az miért fontos? Az csak azért, hogy ne csúszol le a nadrág, vagy van valami más?
0: Van funkciója. Tehát az övet, azt azért szokták a bírók meg is köttetni rendesen, és a trikót betűretni, mert amikor jön a dobás, akkor ugye a dobásnak egy bizonyos sávban kell érkeznie, ami a válltól térdig tart, és megkönnyíti a bírónak a helyzetét, hogyha a derékszíjhoz is tudja mérni.
1: Hogyha nem abban a sávban érkezik, akkor a szabálytalan?
0: Igen. Akkor az dobóhibának számít.
1: Bocsánat, csak még egy kérdés a cipőkkel kapcsolatban. Ezek stoplisnak néznek ki, vagy bizonyos szögek, vagy nem tudom, mik állnak ki belőle, ilyen, hát stoplisnak mondanám, bár talán nem annyira nagy, mint egy foci cipő.
0: Ezek, ha jól látom, ezek gumistoplisak, de van itt fémstoplis is rendes, tehát alapvetően a kisebbeknél gumistoplisat kell használniuk, mert a fémstoplis a gyerekeknél az nem megengedett a bajnokságon, elsőbben azért, mert veszélyes. Önmagában véve nem hegyesek ezek a stoplik, viszont ha rácsúszik valakinek a lábára, az elég sérülést okozhat.
1: Most átsétálunk akkor a klubházból az edzősátorba, amit csak télen használnak a játékosok?
0: Elsősorban télen, bár a tornáinkon elő szokott fordulni, hogy a csapatok melegítésre is használják. Tehát én azt mondanám, hogy elsősorban télen, mert nyáron ez a sátor elég meleg tud lenni.
1: Ugye itt látunk egy folyosót, amit le lehet hálózni, ez miért fontos?
0: A folyosó az két részre van osztva. A folyosóban szokták gyakorolni az ütést az egyik oldalon, ehhez van egy dobógépünk is, és a folyosónak a másik oldala, a kettő az elválasztható egy másik hálóval, ott pedig a dobást szokták gyakorolni. Tehát ha leengedjük a hálót itt a folyosóban, akkor tudnak egyszerre ütést és dobást is gyakorolni. Ez egy nagyon hasznos rész. Itt a középső részen, itt akkor meg lehet különböző védekezési gyakorlatokat csinálni, bemelegítéshez is nagyon jó.
1: A dobógép azt úgy kell elképzelni, mint a teniszpályákon, ugye? Hogy telerakják labdával, és akkor bizonyos időközönként automatikusan adogat?
0: Ez nem olyan dobógép, hogy automatikusan adogat, hanem van egy edző, aki adagolja a labdákat. Hasonló olyan értelemben, hogy hasonló elven működik. A dobógépnél két olyan gyorsan forgó kerék van, kettő vagy három.
1: Ez maga a dobógép, ide értünk hozzá, igen.
0: Tehát gyakorlatilag van két gyorsan forgó kerék, amibe beadagolják a labdát, és az edző mindig megvárja, amíg az ütő készen áll, hogy fogadja a következő labdát, és a dobógép, hát nem feltétlenül rossz az, hogyha egy dobógép új vagy régi, mert a régebbi dobógépek már kicsit el vannak kopva a kerekek, és már nem annyira kiszámítható, hogy hova fogja adni a labdát, tehát annak is megvan az előnye. Ez a pálya, ez igazániból az önkormányzatnak egy régi foci pályája volt, amit gyakorlatilag ingyen használatba kaptunk. Az volt a használatnak a feltétele, hogy nem zárhatjuk le, tehát a lakók ide bármikor jöhetnek futni, de már olyat is láttunk, hogy nyáron itt karateedzéseket tartottak, tehát használni bárki lakó használhatja, a gyerekek sokszor szoktak lejönni játszani. Ez a pálya, amit közelebb van hozzánk, ez a softball pálya, itt most érkezett is új salak, ezt majd idővel el fogjuk szépen osztani rajta. Van a nagy pálya, ahol U15-től fölfelé szokták a meccseket játszani, illetve van egy kisebb pálya a harmadik sarokban is, ami igazániból a kicsi gyerekeknek a pályája, meg most a lassú dobásos softball meccseinket is ott szoktuk játszani. Ennek az egyesületnek sajátossága az, hogy nem igazán vannak alkalmazottaink, hanem nagyon-nagyon sok önkéntessel dolgozunk. Tehát gyakorlatilag, akik az elnökségben vannak, ők is mind önkéntesek, de nagyon sok olyan szülőnk van a játékosok részéről, akik nagyon sokat tesznek hozzá az egyesületnek a mindennapi munkájához. Amit itt látunk, például a világításnak a szerelése, az szinte teljes egészében a szülők csinálták. Nyilván a nehezebb alkatrészeket az Daru emelte a helyére, de például a villamos szerelés, a hegesztési és csiszolási munkákat mind szülők csinálták, volt, hogy éjszakában nyúlóan. Hát amit itt látunk tulajdonképpen, az mind szülőknek és játékosoknak a közös munkájából, külföldi és helyi adományokból adódik össze. Vannak ilyen kisebb terveink, hogy öntöző rendszert létesítsünk például a sátorban, hogy ne legyen annyira puha a salak, a világítást is szeretnénk majd fejleszteni, de nagyon boldogok voltunk már azért is, hogy nem kellett az edzést félbe szakítani azért, mert besötétedett.

0: Henninger Erik vagyok, NB1-es játékos Érden.
1: Azt mondd el nekem legelőször is, hogy Magyarországon hogy kerül valaki a baseball közelébe?
0: Ez egy elég nehéz kérdés, mert számomra nekem úgy jött ez az egész, hogy anyukámat ilyen megkérdezték, hogy mely angol kurzusra járt, és a Terry, aki az egyesület vezetőnk, megkérdezte, hogy van-e kedvünk esetleg kipróbálni ezt a sportot, és úgy voltunk, hogy miért ne. Lejöttünk a jegyzésre, és tök jó volt, nekem első látása szerelem volt ez az egész sport.
1: Lettek, vagy voltak akkor már itt társak? Tehát az volt, hogy te beépültél egy csapatba, mert hogy itt Érdem már akkor is népszerű volt?
0: Úgy alakult, hogy igazából csak jöttünk, és úgy utána egy közösségbe csöppentünk bele, úgymond, és ismertünk meg így több embereket, barátokat, és akkor így fejlődtünk, mint egy csapat.
1: Mennyi időt vett el az, hogy mondjuk a szabályokat megismerjétek?
0: Nekem igazából ez a szabályok elsajátítása így annyira nem vett sok időt igénybe. Szerintem egy ilyen, nem akarok hazudni, szerintem egy év vagy másfél évet vett nekem igénybe, mire így nagyjából
1: tisztel. Az nem sok?
0: Szerintem nem.
1: Magyarországon NB1-es baseball játékosnak lenni mit jelent?
0: Ez egy nagyon nagy lehetőséget nyújt az embereknek, mert nem lehet tudni, hogy mi az, hogy hova fog kiukadni az ember, esetleg Amerikába tovább tudja ezt folytatni, ezt a sportot, vagy itt Magyarországon belül tud ezzel foglalkozni, mint edző, vagy játékos, bármi.
1: Van ilyen terved egyébként, hogy akár Amerikába menj emiatt?
0: Igen, én terveztem ezt. Kimennék Amerikába, méghozzá San Diegóba mennék, ott van egy kedvenc csapatom is, a San Diego Padres. Oda szeretnék majd leigazolni, és nekem ez lesz majd a álmom, hogy így felnőtt koromra én majd ki tudjak menni, és profi szinten tudjam ezt a sportot folytatni.
1: Mennyi az esély innen Érdről eljutni oda Amerikába?
0: Nem azt mondom, hogy nem sok esély van hozzá, de több mint 50%-ot így satszolnék azért, vagy magamnak, vagy a többi érdi játékosnak is így.
1: Mert akkor te ennyire jó vagy?
0: Igazából én ilyen hozom az átlagszintet, szerintem magamhoz képest jó vagyok, meg ugyanúgy tudok fejlődni is, mint bárki más.
1: És akkor ez elég lehet akár egy amerikai utazáshoz, vagy egy amerikai karrierhez?
0: Szerintem igen. Én optimista vagyok, optimisan állok ehhez az egészhez, és remélem, hogy ez az egész terv nekem valóra fog válni.
2: Tóth Hanna vagyok, és az Érd Baseball és Softball Egyesületnek az MB2-es férfi baseball csapatában és a női softball csapatában játszom, és tavaly edzettem a női softball csapatot is.
1: Tehát te férfi csapatban játszol, ez már önmagában nekem furcsa az, hogy egy lány baseballozik, de az, hogy egy lány egy férfi csapatban baseballozik, ez azt jelenti, hogy mondjuk nagyon kevés lány baseballozik, ezért női csapat külön nincs is, vagy nem nagyon van?
2: Igen, pontosan ezt jelenti. A mi baseball csapatunkban összesen hárman játszunk lányok.
1: Hogy jött nálad a baseball?
2: Igazából én teljesen más sportággal kezdtem így a sportkarrieremet 12 éves korom előtt, és igazából Terry, a főedzőnk, egyszer csak eljött az iskolánkban ilyen bemutatónapot tartani, és nem tudom, így valahogy megfogott ez a sport, és egyszer eljöttem egy ilyen nyitott edzésre, és hát több mint 10 éve itt ragadtam.